Szükséghelyzetet hirdettek Bangkok valamennyi kerületében, miután két nap szakadatlan esőzés után elárasztotta a víz a thaiföldi főváros utcáit, adta hírül az MT. A város csatornái megduzzadtak, több partmenti ház és étterem víz alá került. Csütörtök óta csak nem 300 mm eső hullott, és további csapadékra lehet számítani a térségben. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 3-5, napközben 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai kávéház vendége Péter Ágnes szobrászművész, a Nemzetközi Velencei Tavi Szimpozion alapítója és művészeti vezetője. Beszélgetésünk kiinduló pontja az idei, immár 20. Nemzetközi Velencei Tavi Szimpozion, amit július végén, augusztus elején a legkeményebb hőkupola alatt rendeztek meg a természetművészet szerelmesei. De Péter Ágnes művészet szervezői tevékenységének fontos része, hogy annak a 35 éves szimpozion alapítványnak is az elnöke, ami a magyarországi művésztelepeket köti össze egy hálózatba. Ezek egyike a Villányi Szimpozion, ami a Villányi Szoborparkhoz kapcsolódóan jött létre. Itt is vannak újabb fejlemények, ezekről is beszélgetünk. Mint ahogy ejtünk szót oktatásról, kiállításokról, arról, hogy szobrászként nemrég kapta meg az Elektrográfiai Társaság fődíját, és izgalmas őt hallgatni arról is, hogy alkotó munkájában mennyire nyitott a mesterséges intelligencia használatára.

0: Az idén is megrendeztétek a Velencei tavon a Nemzetközi Velencei Tavi Szimpóziont már 20-adjára. Az első kérdés, ami minimum mindenkiben felvetül, aki látja, hogy mi zajlott ezen a nyáron Magyarországon hőkupolákkal együtt, hogy hogyan tudtátok megcsinálni a Velencei tó közepén, július végétől augusztus elejéig benne a hőkupolával ezt az idei szimpóziont?
1: Ez egy nagyon kemény munka volt, túléltük. A 20. év az valóban nagyon különleges volt, készültünk rá többféle projekttel is, hogy mi mindent fogunk tudni megvalósítani ez alatt az idő alatt. Nagyon kemény volt ez a hőkupola és emberpróbáló időjárás. A 20 év alkalmából beszereztem 20 darab, közel 3 méteres, 10 centi vastag nyárfa oszlopot. Ezt gondoltam, hogy kiosztjuk az érkező művészeknek, és ez legyen egy olyan kihívás, hogy a szigeten végre egy olyan csomagot össze tudunk állítani, ami azért hosszabb ideig megmarad, mint a szokásos efemer munkák, amiket ugye mindig vissza is kínálunk a természet körforgásába. Most ez a 20 oszlop, hát ebből lett 25 oszlop, 25 résztvevővel egy egészen különleges évet zártunk. Nagyon nagy kihívás volt tartalmilag is, és hát emberileg is ez az időjárás miatt.
0: Ugye a Velencei Tavi szigetre be kell jutni. Most azért ebben az évben akár ez is kihívásokkal teljes lehetett. Hogyan tudtátok megközelíteni a szigetet, amiről azért tudni kell, hogy közel van a Velencei tónak a keleti végéhez, tehát ahol van a Velencei korzó, ahol abszolút elsivatagosodott a tó, tehát ott lehet a legjobban belemenni sokáig-sokáig cipővel, és nincs víz, tehát ettől nincs túl messze ez a sziget.
1: Már tavasszal sejtettük, hogy problémás lesz ez az idei év. Aztán jött a nyár, ugye van a Szimpózion Alapítványnak egy mesterműhely névre hallgató Gápolnás Néki művészeti iskolája, ahol fiatalokat készítünk föl az életre, arra, hogy ugye a művészet segítségével másképp is tudják kezelni a világhoz való hozzáállásukat. De ez az iskola azért fontos megemlíteni, mert nyári táborunkban kivittük a gyerekeket erre a helyszínre. Vittünk gerebjét, ásót, hogy próbáljunk meg az alkotó munkát most a mederre kivetíteni. Tehát nem csak egy A4-es, A3-as vagy egy négyzetméteres papírfelület volt az alkotási terület, hanem maga a meder, és akkor a gerebjével rajzoltunk ki különböző ábrákat, szövegeket, és akkor pont ez az egyik szöveg lett aztán az idei 20 éves művésztelepünknek a plakátjának a tartalma.
0: Mi ez a szöveg?
1: A 20 éves évfordulóra készülve rajzolt két X-et, tehát ugye római számmal a 20-as a tómederbe, és ez volt az egyik ilyen nagy előjáték, hogy várjuk, hogy mi fog történni majd a szimpózium megnyitásáig. Hát sokat apadt a víz, de be tudtunk jutni, mert a tóbíró kikötőből indultak a csónakjaink és a szapok, kajak meg kenu. Ilyen könnyű felszereléssel támadtuk az idén a szigetet, hogy azt a 30-40 centis vizet át tudjuk járni, be tudjunk jutni a szigetre. Ez azért nagyon izgalmas dolog volt, mert mire vége lett a művésztelepünknek, addigra még 10 centivel csökkent a vízszint.
0: Hogy tudtatok bármit vinni magatokkal, mert ezek a szapok és kajakok és kenuk azért nem sok mindenre alkalmasak, ami a teherszállítást illeti.
1: Hát felkészültünk egy plusz akkumulátorral, kisebb csónakkal szállítottuk be a rengeteg vizet, az élelmiszert, mert a művésztelepünk a támogatásokat figyelembe véve arra kényszerül, hogy az ebédet mi magunk szerezzük be és főzzük meg. Tehát minden nap egy valaki vállalja, hogy az egész csapatnak az ételét elkészít. Tehát ezeket az anyagokat be kell szállítani, és ez azt jelentette, hogy kisebb etapokban, de többször fordulva lehetett megoldani.
0: 25-en voltatok, 25 gondolom megszállott művész, mert azért ezekhez a körülményekhez, amiket most itt felvázoltunk, óriási elszántság kell, hogy valaki ne egy légkondicionált helységben üljön, hanem igenis dolgozzon a tűző napon, ahol alsó hangon 45 fok is lehetett, el tudom képzelni.
1: Ez így volt.
0: Hogy csináltátok?
1: Hát két etapban bontottuk a csapatot, mert ugye a szállásköltségünk sem a csillagos égig nyúlik. Tehát olyan 10-15 ember volt egy-egy hétig, és kemény munkával dolgozott mindenki ahhoz, hogy a munkája elkészüljön, kitolódott a nap, mert volt olyan napunk, hogy 6 óra, 7 óra tájba tudtunk a pajta árnyékos oldalából kimerészkedni a terepre. Elviselhetetlen meleg volt.
0: És ugye végülis jubileumot ültetek, mert ez volt a 20. nemzetközi velencei tavi szimpózion, és ugye mondtad ezeket az oszlopokat, amiket részint fölállítottatok, részint fölöltöztettetek. Ugye ez volt idei projekt.
1: Igen, és miután kiderült már a művésztelep előtt, hogy hajóközlekedés nem lesz, nekem az egy külön kihívás volt, hogy hogyan tudjuk a közönségnek megmutatni az idei év összes munkáját. Tehát esélytelen volt, hogy hajóval megint, mint minden évben, be tudjuk vinni az 50-60 ember fordulónként. Most arra gondoltam, hogy egy újabb programszervezéssel a parton fogjuk megünnepelni ezt a 20 éves évfordulót. A Móri Mosberger Robert tervezte gyönyörű pavilonokkal. Rendeztük be a Tóbíró strand kikötő felüli oldalát, és oda a lefotózott, kinyomtatott alkotásokat felszereltük, úgyhogy egy gyönyörű kiállítás fogadta az érkezőket. A Székesfehérvári Táncínház egy két elemből álló produkciót hozott nekünk a megnyitó alkalmából, és a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója Ober Frank Pál nyitotta meg a kiállítást. És az önkormányzat, polgármesterünk nagyon kedves köszöntéssel fogadta ezt a lehetőséget, még támogatásképpen vacsorát is kapott mindenki, aki meglátogatta ezt a záró eseményt.

0: Ugye ez a 20. nemzetközi velencei tavi szimpózium volt. Az a szép, hogy maguk a művek, amik elkészültek a 2 évtized során, azok többé-kevésbé ott láthatók ezen a szigeten. Hogyha valaki valahogy bejut, akkor mindenképpen találkozhat az elmúlt évek munkáival is, de ha valakinek erre nincs lehetősége, akkor ti azért gondoskodtok arról, hogy kiadványokban utána lehessen nézni, pontosan lehessen látni, hogy mit történnek, milyen művészekkel, azok honnan érkeztek az elmúlt 2 évtized során.
1: Igen, ezek nagyon fontos kérdések, hogy mennyire lehet publikálni azokat az eredményeket, amit itt a művészek felmutatnak. Az évek alatt ez egy nagyon nagy kérdés volt. Az első kiállításunk a Zöldliget általános iskolában zajlott, ahol nagyon élveztük mi magunk is, hogy a gyerekek rájöttek, hogy melyik alkotás hol készült, a tóban vagy a szigeten. És folyamatosan ugye figyeltük azt, hogy hogy is zajlik a kommunikáció, főleg a vizuális kommunikáció érdekelt bennünket, és arra jöttem rá, hogy ugye a fiatalok leginkább a telefonukkal játszanak, és nagyon szeretik a különböző játékos applikációkat. Mi lenne, ha mi is készítenénk a művész telepanyagából egy ilyen applikációt. Ez el is készült. A tóparton volt egy 3x3 méteres hatalmas kép, ami markerként működött, és aki erre ránézett a telefonjával, le tudta a QR kódról tölteni ezt az applikációt, és meg tudta nézni, hogy itt a tóparton, a hegyen, a vízben, a szigeten milyen munkák készültek, kik voltak azok, milyen céllal, művészeti leírások voltak hozzáfűzve, és ezen kívül pedig még volt egy igazán izgalmas eredményünk, amikor az Augmented Reality menüpontban pedig ezen a markeren, ami a tóparton volt, ezen 3D-be beírt szobrokat lehetett látni, úgyhogy ez egy olyan történet volt, ami nagyon nagy élmény volt nekünk is, meg mindenkinek, aki ezt az applikációt letölthette. Én azzal is eljátszottam, hogy elvittem ezt a markert a tengerpartra kisméretben, és ott is lehetett látni, hogy az adott környezetben ott áll egy 3D-be megfogalmazott szobor. Esélyét nem látom annak, hogy Velencén valaha is szoborpark készül, kivéve most ez a 20., ahol ugye a szigeten már áll 25 oszlop, amit tekinthetnénk egyfajta szoborparknak is. Mindig foglalkoztat ez a publikáció bennünket, hogy hogyan lehet megérinteni a közönséget, az itt élőket, az ide látogatókat, hiszen az egész művésztelep így született, hogy mikor felkértek, hogy legyek a segítségére, mint főkurátor abban a fesztiválban, ami 8 héten keresztül 5 évig tartott a Velencei tó körüli településeken. Ennek lett az eredménye ez a szimpózion, aminek most már a 20. évét ünnepeljük.
0: A fesztivál már nincs, de a szimpózion igen.
1: Mind pénzkérdés, mert az az érdekes párhuzam, hogy amikor ez a fesztivál elindult, akkor az volt a térségfejlesztőknek a felismerése, hogy amikor jó idő van, akkor megtelik a tó emberekkel, és jönnek, és minden rendben van, de hogyha mondjuk van egy hetes eső, akkor az egész tó kihalt. Na most azért itt élőknek vállalkozásokat szervezni erre nem könnyű. És akkor is az volt a kérdés, hogy mivel lehetne felkelteni az érdeklődését az embereknek, mint ahogy most is, hogy nem csak veszélyeket tudunk látni egy nehezebb helyzetben, hanem mit lehet mindezzel kezdeni. Hát ezek az érdekes visszatérések, vagy párhuzamok, ezek a művészeknek egy fontos alapanyag, vagy kihívás, hogy ne csak a bőséggel foglalkozzunk, hanem amikor szorulnak a körülmények, akkor a művészek hogyan látják, milyen újabb kurátori lehetőségek, teremtenek a nehéz helyzetek.
0: Akkor ez a kérdés most nagyon érvényes pont az idei nyár után.
1: Most egy nagyon nehéz helyzet van, és erre keressük mi is a választ, és arra gondoltam, hogy 3 koherens megoldás létezhet a művészek számára, mégpedig ugye, hogy élünk azzal a lehetőséggel, amit most látunk, erre reflektálva. Tehát, hogyha kiszáradt tó medret látunk, akkor abba milyen mozdulatokat, milyen jeleket, miket tudunk megjeleníteni, és milyen több művészeti ágat mozgatható produkciókat lehet készíteni. Hogy lehet felmutatni, hogy ez egy helyzet, és hogy az embereknek milyen lehetőségeik vannak ennek a megélésére, túlélésére, mire ösztökél, vagy ösztönöz, hogy hogyan lehetne ezt a helyzetet is ügyesen, okosan megélni. Nagyon sok lehetőség van ebben is, akár a takarítás, akár a kisebb víz mennyiségeknek az összekapcsolása, az élővilágért való aggodalom, szóval nagyon összetett helyzetfelmérést lehet itt most is produkálni.
0: Akkor, amikor mondjuk változatlannak vesszük azt, ami most van, és ezzel kell élni, gondolod te, hogy ez az egyik megoldás?
1: De mondjuk ez sem változatlan, mert mondjuk ez is még durvul. Lehet, hogy jön egy hetes eső, és akkor megint megváltozik a körülmény. Tehát az egy fontos dolog, hogy a művészek hogyan tudják kezelni a nehéz helyzeteket. Emberileg hogyan tudják kezelni. Tehát nem belehalni kell, hanem megnézni, hogy mik a körülmények, és azzal mi mindent lehet tenni. Tehát ez az egyik opció. A másik, hogy nagyon sok európai ország, de a világon másutt is vannak ugyanilyen problémák, ugyanilyen helyzetek. Kik azok a csoportok, akikkel hálózatot tudunk építeni, akikkel eredményeket, módszereket lehet cserélni. Tehát ez már egy nagyobb pályázati történet lehet, ugye van a Kreatív Európa című program, ahol ezek az ilyen helyzetek össze tudnak találkozni, és meg tudjuk vitatni, hogy merre, milyen lehetőségek vannak. A harmadik lehetőség pedig az informatikai oldal. Ugye, mint volt ez az Augmented Reality menüpontunk, amivel előkészítettük ezt az informatikai oldalt. Tehát ezt lehetne tovább fejleszteni több művészeti ágon, és az is egy nagyon érdekes dolog, hogy ami felkerül egy ilyen applikációra, az a világon mindenhonnan látható. Tehát egy másfajta felelősség érzést tud az ember szélesebb körben kiépíteni a világ iránt.
0: De ebben a helyzetben viszont azt a hagyományos alkotást, amit eddig csináltatok, azt elveted, ha csak az informatikáról
1: beszélsz. Nem, ezek párhuzamosan mehetnek, ilyen koherens kapcsolatban. Például most ezen gondolkoztam épp az előbb, hogy kimehetünk Pákhoz mellé megnézni ezt a mostani állapotot, de vihetek egy táncost, vihetek zenészt, vihetek még olyat, aki még akár vetíteni is tud erre a körülményre. Lehet ezzel a helyzettel dolgozni.

0: jövőre is lesz ugye nyár, amikor gondolom ugyanúgy meg akarjátok csinálni a 21. Nemzetközi Velencei Tavi Szimpózion, és akkor nyilván ezeknek a gondolatoknak a mentén kell tovább azon agyalni, hogy hogyan fogjátok megoldani.
1: Hát igen, most a hét szűk esztendőnk analógiájára mondhatjuk, hogy ezek a károk, ezek bőségesen megvannak, de majd reméljük, hogy megfordul a kép, és a sok vízzel már eljön a hétből esztendő, és egy egészen más szituációval fogunk dolgozni. De ha így visszanézek, mert majd segít is ez a 20 évet megjelenítő könyvben a visszatekintésünk, hogy minden évben olyan hívó szavakat jelöltünk meg a program vezetésére, ami összefüggő volt a klímával, a klímaváltozással, a tó állapotával, tehát mindig erősen kötődött minden azhoz az aktuális helyzethez, amit a természet alánk tolt.
0: Hát végül is ez természetművészet, vagy land art, ahogy szoktuk
1: természetművészet, igen. A land art az pont az az időszak volt, ugye a múlt század közepén, amikor hatalmas tájalakításokat adtak elő a művészek. Mi itt nem avatkozunk bele a tájba, tehát nem tesszük a sivatagot a tó köré még 15 Sir, ahogy a lendártosok tették volna, hanem ez egy természetművészet, és sokkal kisebb gesztusokkal, erősebb kifejezéssel tudunk arra reagálni, hogy miben élünk.
0: Ugye neked van egy csapatod most már 20 éve, és ezen a csapaton nyilván nem csak azokat értem, akik segítenek a szervezésben, hanem a művész csapat, hogy kik azok, akik ide járnak, honnan jönnek, hogyan tudod őket meggyőzni, pláne egy ilyen extrém helyzetben, amihez úgy gondolnám, hogy nem mindenki tud egyformán jól viszonyulni, vagy nem akar úgy viszonyulni, ahogy eddig ezt megtehette.
1: Ugye 20 év alatt éppen összeszámoltam, a 150 művészt hívtam meg, de volt, aki volt 15-ször, volt, aki 2-szer, és így tovább. Tehát a létszám az erősen fluktuál. Nagyon fontos volt mindig az, hogy ezek a meghívások függjenek össze azzal a hívószóval, ami abban az éppen aktuális volt. Az egész programot úgy építettem föl, hogy nemzetközi, szakmaközi, tehát a zeneszerzőtől a hangszerkészítő, a képzőművész, iparművész, tájépítész, építész,
0: mindenféle. Táncos.
1: Táncosok, igen. Tehát minden szakmabeli megfordulhatott. Tehát egy nagyon nyitott rendezvény a miénk. És több generációs, tehát a hallgatóktól a idősebb művészekig mindenki jelen van, és amit hangsúlyosnak tartok, hogy egyetemközi. Tehát az első években úgy hívtam a mestereket, hogy a legjobb hallgatóikat hozzá magukkal, azok azóta már elvégezték a doktori iskolát, és így tovább. Tehát egy nagyon nyitott rendszerben dolgozunk, és maga a természet adja azt a gerincet, azt a fő-fő húzóerőt, ami felé mindenki könnyen megtalálja a vonzást. Mert hogy a természetben élünk, mi magunk is természet vagyunk.
0: Ági, te magad is alkotsz szobrászművészként, tehát ugye neked két éned van ebben az egész szimpóziumban. Egyrészt a művészéned, másrészt pedig a fantasztikus kreatív szervezőjéned, ami két külön tehetséget igényel, ebben egészen biztos vagyok, és mind a kettőben helytállsz, tehát minden évben hozol létre egyben művészeti alkotásokat, abszolút jelen vagy, most is, mint ahogy mindig, miközben azért nem kis munkával gondolom kézbe tartod ezt az egészet, például oktatsz is, tehát ugye mondod, hogy kapcsolat van a diákokkal, ehhez képest neked jól kell ismerned az összes művészképző intézményt.
1: Én azt hiszem, hogy amikor valaki eljut egy szakmának egy bizonyos szintjére, akkor azzal is foglalkozni kell, hogy ez majd hogy megy tovább. Tehát, hogy mi lesz az utánpótlással, úgyhogy az egyetemen is, ahol tanítottam, a Nyugat-Magyarországi Egyetemen, ott indítottam egy választható tantárgyat természetművészet címszó alatt, úgyhogy azóta is van olyan akkori hallgató, aki most már díjazott, Momét elvégezte, és így tovább. Itt van olyan alkotótárs, akit a szervező munkába is örömmel be tudtam vonni. Vagy az alapítvány kuratóriumába is most már vannak fiatalok, akik itt Velencén edződnek. Van, aki a diplomamunkáját ebből a témából írta. Tehát nagyon fontos az, hogy menjen tovább ez a nyitott szervezés, mert ez hozzátartozik a szakmaisághoz, hogy legyen folytatás. Miután már ugye nyugdíjas vagyok, közvetlen hallgatóim nincsenek, de a barátok révén tartom a kapcsolatot az egyetemek művészeti karaival, és sokszor én magam is bemegyek egy-egy évvégi beszámoló kiállítást megnézni, hogy na, hol találok olyan hallgatót, akit ez a természetművészet vonal érdekel, vagy már megszólította, már nem olyan nehéz hozzá közelebb kerülni. Vagy ez az egyik egyik útvonal, a másik pedig, hogy igyekszünk folyamatosan kiállításokat szervezni. Most az idén például Nagyváradon, a Pár című keresztény egyetemen volt kiállításunk, és onnan is jött hallgató, aki nagyon szép munkát hagyott itt nekünk a szigeten.
0: Honnan jönnek még művészek a világból, vagy a határon túlról, mert ugye ez egy nemzetközi szimpózium.
1: Igen, hát eddig a legtávolabbi az nagyon kedves kolléganő volt, egy grafikus művész, aki kínaiként San Franciscóból érkezett, akkor voltak Japánból, Iránból, többen, Törökországból, Belgium, Hollandia, Németország, Ausztria, Szlovákia, Románia.
0: Hogy tudnak ide találni? Honnan tudják, hogy érdemes ide jönni?
1: Van a Facebookon egy nemzetközi velencei tavi szimpózion oldalunk, aztán az én saját oldalamat többen látják, akkor megkeresnek. A hálózat az működik.

0: Ági, te nem csak művész vagy és szervező, hanem tudós is. Tehát, hogy szintetizálod magadban mindazt, amiről itt beszélgetünk, és ezzel is segítséget nyújtva akár a következő generációknak, következő művész generációknak ahhoz, hogy hogyan építsék fel akár saját magukat, akár egymást ilyen közösségekben. Nemrégiben jelent meg egy tudományos írásod a Magyar Művészet folyóiratban, aminek az a címe, hogy a művésztelepek szerepe a kortárs művészeti gyakorlatban. És nekem ennek a legfőbb üzenete az, hogy háromféle szinten lehet működni, ahogy te mondod. Vannak az alkotóházak, mint helyek, ahol lehet művészként működni. Vannak a művésztelepek, és a legmagasabb szervezeti forma a szimpózion. Mik a különbségek?
1: Az alkotóházakat röviden én egy műtermes szállodának definiálom, amiben persze nem biztos, hogy képzőművészek mennek, mint Szigligeten inkább írók járnak, vagy egy olyan körülmény, ahol alkotó emberek egymással nagyon jókat tudnak beszélgetni, és ez rendkívül módon inspiratív. A művésztelepek, azok gondoljunk Nagybányára, ami azért még mindig egy erős példa, ahol egy mester meghívta a hallgatóit, és nyári kurzuson töltötte őket információval, meg tanította őket, meg tágította a belső világukat, ami hát egy hihetetlenül fontos dolog az évközbeni műtermi gyakorlathoz képest. Tehát én is 20 évet tanítottam, minden évben szerveztem művésztelepet a diákjaimnak, akár középiskola, vagy akár egyetem volt, és azt láttam, hogy ezek a fiatalok, ezek hatalmasat nőnek az alatt, az egy hét alatt is, amikor reggeltől estig, estétől reggelig csak ez az egy tevékenységük van, minden más félre tehető volt. Na most a művésztelepeken ugye nagyon sokan úgy mennek, hogy van egy saját programjuk, amiben szeretnének megint csak egy elmélyült munkában haladni, ugye kezdve azzal a felismeréssel, hogy jaj, de jó, nekem nem kell főznöm otthon, meg nem kell semmivel se törődni, hanem csak alkothatok. Hát ezek a befele forduló programok, ezek nagyon hasznosak. De ugyanakkor, ha már együtt vagyunk, és vagyunk egy adott helyszínen, ahol azért a mi alkotó felületünk az nem csak a festővászon, vagy maga a szobor elkészítése, hanem a tájra való reflektálás, az akkori időszakban élésre való reflektálás, ez már egy teljesen más viselkedést kíván, másfajta működést. Tehát itt már kutató munkára van szükség. És amikor én elkezdtem itt Velencén szervezni, akkor tudatosan szimpózion szervezésbe fogtam. Úgy értve, hogy egy elmélet igényes gyakorlat a művészeti tevékenység. Nézzük meg minden ilyen projektnek minden egyes elemét. Meghívjuk az alkotókat, akkor van egy adott hely, adott térség a maga problémáival, arra hogyan tudunk reflektálni. Ehhez meg kell kérdezni az ott élőket, a szakértőket, mindenkit, akinek ehhez hozzászólása van. És akkor ezen kívül pedig ezeket a szimpózium beszélgetéseket még azzal kell megfejelni, hogy minden egyes résztvevő bemutatkozik. Tehát itt úgy hívjuk a művészeket, hogy eleve portfólióval kell jelentkezzen, amit bemutat, hogy ő eddig mivel foglalkozott, és miért tartja fontosnak ebben a programban való részvételt. Azért ez egy nagyon-nagyon fontos olyan csomag, ami az egymás elfogadásához nélkülözhetetlen. Mert mindenkinek van olyan témája, amivel hozzá tud járulni egy közös probléma megoldásához. Tehát a szimpózión a görög mintára hajaz, ahol minden résztvevő fél egyenlő. Egyenlően fontos, egyenlően értékes tudása van, és azokat eztán lehet egymással ütköztetni. Hát erre nagyon sok olyan minta és példa van, például nekem az egyik kedvencem az Edward de Bono, máltai születésű amerikai agykutató, aki az ő módszertanát úgy dolgozta ki, hogy azt figyelte meg, hogy a művészek hogy dolgoznak. Egy olyan mintát ad Bono, amivel minden problémát sokkal kreatívabban és sokkal rövidebb idő alatt meg lehet oldani. Úgyhogy a szimpózionoknál ez egy hatalmas kihívás, hogy milyen emberek vannak együtt, hogyan tudják egymást elfogadni, kezelni, hogyan tudnak közös értéket felmutatni a program végére.

0: Ebben a magyar művészetben megjelent írásodban nem csak a Velencei Tavi Nemzetközi Szimpóziónál foglalkozol, hanem a Villányi Szoborparkban megvalósult nemzetközi szimpóziónnal is, ami most megint felélett.
1: Mivel hogy a szoborparkot megörökölte a Dunadráva Nemzeti Park, és volt a Mohács 500-as évfordulós pályázati lehetőség, egy 3-4 évvel ezelőtti felmérés adta azt a lehetőséget, hogy egy pályázatot sikerült Nemzeti Parknak beadni erre a nagy kereteket megmozgató mohácsi pályázatba, és ott felmértük a szoborparkot, hogy mi az a szoborállomány, amit restaurálni kellene, és tettem egy olyan javaslatot, hogy ha már ekkora támogatási lehetőség összeáll, akkor rendkívül fontosnak tartom, a közel 20 év szünet után legyen újból kőszobrokat előállító szimpózion. Ez egy országos pályázatként meg lett hirdetve, az egyetemen tartottuk a beérkezett pályaművek bemutatását, az eredményhirdetést kiállításként, és utána sikerült a három új alkotást a legalsó, mi általunk szőlősétánynak nevezett területen megvalósítani. Hatalmas élmény volt, amiben még nem csak a Villányi Szoborpark, ugyan Nagyharsányban van, de Villányi Szoborparkként ismeri mindenki a kezdetektől fogva. Tehát itt nem csak akkor közel 150 szobornak a felújítását találtam fontosnak, hanem emellett a szimpóziont úgy oldjuk meg, hogy legyen restaurátor hallgatóknak is egy csatolt rendezvénye, hogy három új szobor elkészült, emellett legyen három legelső szobornak a restaurálása elvégezve hallgatók által, és a két egyetemen, ahol restaurátor képzés zajlik, a Képzőművészeti Egyetem Budapesten, a másik pedig a Pécsi, és a mesterek rögtön partnerek lettek, nagyon nagy örömmel szervezték a hallgatókat, és hát egy gyönyörű felújítási program lett. Amit nagyon tudok mindenkinek a figyelmébe ajánlani, hogy a Dunadráva Nemzeti Park honlapján megtalálható az egész történet filmekre feldolgozva. Most készül a zárófilm, a 20., úgyhogy bőségesen van miben gyönyörködni és ismerkedni ezzel az egész történettel.
0: Múlt időben beszélsz erről a Villányi Szoborpark felújításról, meg az új szobrok elkészültéről, meg a restaurálásról. Ez azt jelenti, hogy akkor ez most lezárult, ez a projekt, és akkor most megint ott lesznek a szobrok évtizedeken át, és akkor meglátjuk, hogy mi történik velük? Nyilvánvalóan az állagok automatikusan a dolog jellegéből következően romlani fog. Tehát ott valamit majd egyszer megint kell ezekkel kezdeni.
1: Igen, hát a következő 50 évet már nem tudom személyesen megnézni, hogy mivé válnak ezek az alkotások. Egy óriási dolog volt, hogy a szobor állítás az akkori korszakban hogy zajlott, milyen szemlélettel építették fel azt a vizuális korszakot, egy különleges időszakot.
0: Mennyi volt ez?
1: Hát egy 50-60 évvel ezelőtt indult, amikor még a köztereken tudjuk, hogy milyen szobrok jelenhettek csak meg, és itt volt egy ilyen szabad légkör, ahol gondolkozhattak a művészek azon, hogy mi is a saját üzenetük, kifejezés módjuk, és ezzel épült föl egy gyönyörű világ, viszont most ez a három új munka, ez megint tényleg egy hatalmas korszakváltás.
0: És akkor most annyi, most senki nem dolgozik ott?
1: Hát most még mindig vannak olyan szálak, amiken szeretnénk tovább jutni, az egyik, hogy legyen egy gyönyörű album, amiben feldolgozódik ez a történet, egyfelől. Másfelől ugyanúgy ez az augmented reality menüpontban világ minden helyéről elérhető a Nemzeti Park által fejlesztett szobor bemutató. Ez még mindig persze ahhoz tartozik, hogy eddig itt tartunk. Tehát azért ez az idei év, ez egy hatalmas változás, de hogy a következő évben mennyire tudjuk folytatni a szimpóziont magát, mennyire tudunk arra felkészülni, lesz arra befektetés, hogy a szobrászoknak lehet egy újabb ilyen területi kihívást szervezni. Most például nem régen volt a Magyar Tudományos Akadémiának egy köztéri szobor pályázata, ahol 200 éves évfordulóra terveztettek munkákat, és a beérkezett közel 130 alkotás 30 se volt szobrász munka, a legtöbb munkát építészek adták be. Ez egy látlelet egy korszakról. Emlékszem rá, hogy sokkal régebben volt olyan pályázat, ahol 130 csak szobrász adott be pályázati munkát. Úgyhogy én, mint szobrász, nekem ezért is nagyon fontos lenne, hogy legyen olyan terep, ahol nagy méretben tudatos

helyszín választása lehet készíteni munkákat. A filmben erről beszélnek az alkotók, hogy ez mekkora hatalmas élmény volt nekik is, hogy nem csak műtermi polcokra kerülnek az újabb és újabb elgondolások, hogy itt a művészet, ami végül is az életben mindennek az alapja, a művészek hogy tudnak továbbfejlődni. Tehát ez egy hatalmas kihívás. Csak jó lenne a támogatási oldalnak fogalma lenne arról, hogy miről szól a művészet.

0: Tehát túl vagytok ezen a nyáron, és a 20. Nemzetközi Velencei Tavi Szimpózionon, valamint lezárult a Villányi Szoborpark féle szimpózion is. Jönnek az őszi-téli hónapok. Mi a terved neked művészként, művészet szervezőként, tehát mik a legközelebbi munkák, és hogyan látod a jövőt?
1: Jó slatokban nehéz lesz bonyolódni, de az már egy megkönnyebbülés lesz, hogyha ez a 20 év könyvben elkészült. Szeptember végén azért már nagyon bízok benne, hogy közel állunk ehhez. Aztán ezen kívül ugye folyamatosak a kiállítások, amiket különböző művészeti szervezeti tagként is kapunk. Most nagyon örültem, mert a Vigadóban volt elektrográfiai társaságnak egy kiállítása, ahol kaptam egy fődíjat, úgyhogy ez azért mutatja azt is, hogy még én is alkotok, nem csak másokat biztatok alkotásra. És most nekem az is egy kihívás volt, hogy látom, hogy az AI hogy mennyire berobban a térbe, és hogy mint művész hogyan tudom használni. Tehát ugyanúgy, mint ahogy milyen esztétikája van a hiánynak, például ugye a vízhiánynak, ami itt a tó körül van. De milyen esztétikája van az AI-nak, vagyis a mesterséges intelligenciának. És nagyon izgalmas kérdéseket vett fel az is, hogy mire alkalmas, hogyan lehet egyezkedni az AI-jal. Tehát nekem az is szórakoztató volt, ugye, hogyha Flüsszer fotográfia filozófiája könyvében azt olvashatjuk, hogy a sík képből hogyan tud az ember teret érzékelni, és válik szöveggé egy-egy információs anyag, akkor itt az a kérdés, hogy szöveggel hogyan tudok képet építeni. Egy nagyon vicces játékként kezdtem megélni ezt az egészet, hogy egy-egy szónak a variációi, mondjuk mint a tér, térség, hogy mennyire más vizuális anyagot fogok ezzel előhívni. És akkor volt olyan játék, hogy van egy képem, amit szeretnék az AI-jal elkészítetni, és körülbelül 15 verziónál jutottunk elég közel ahhoz, hogy mi az, amit én szeretnék látni. Na most az AI az tulajdonképpen egy ilyen nagy lopó rendszer, mert abból tud dolgozni, ami már fent van valahol. Összegerebjézi az elérhető vizuális anyagot, szöveganyagot, és abból hoz létre valamit. Na most iszonyú könnyű gicseket előállítani. Például beiratkoztam egy ilyen tanfolyamra, és a grafikai minták azok mind gusztustalan gicsek voltak. Ez is egy kihívás, hogy ugyan a gép, az produkál sok mindent, na de az ki fogja kontrollálni, hogy azt szabad-e közzé tenni, vagy sem. Nagyon sok érdekes kérdést vett fel ez a promptok, azok a parancsok, amiket diktálunk, és ezt én így elneveztem promptográfiának az elektrográfia mellett.
0: Na jó, de Ági, akkor ezek az alkotások a tieid lesznek, vagy az AI-é?
1: Érdekes kérdés, ugye sokat szoktunk erről beszélgetni.
0: Ez alapvetően meg fogja változtatni akár a szobrászművészetet. A fotóművészetről ne is beszéljünk, az evidens szinte. Igen. Tehát abban eleve nagyon könnyű volt már bele nyúlni Photoshopokkal már még az AI megelőzően is. De nyilván a tényleges festményeket, szobrokat olyan szinten fogja megváltoztatni, hogy én nekem nagyon komoly kétségeim vannak így a művészetnek a szerepét illetően is, vagy hogy mennyiben higgyük el, hogy ez most Péter Ágnesnak az alkotása, vagy pedig csak egy AI.
1: Abban a pillanatban, amikor megjelenik egy kiállításon, és azt mondom, hogy ez az én munkám, akkor az az én felelősségem, hogy az én nevem alatt milyen színvonalú kép jelenik meg. Hogyha használok is AI elemeket egy kép felépítésében, abban biztos, hogy van nekem még saját munkám is. Egy ilyen hibrid állomány születhet, ami, hogyha én azt aláírtam, akkor az az én munkám.
0: De várjál, elengedhetetlen innentől kezdve az AI-nak a használata? Úgy
1: nem, nem
0: fontos.
1: De a szövegépítésben, gondolkodásban, szerkesztésben nagyon hasznos. Tehát van egy csomó nagyon hasznos oldala, de az, hogy mondjuk képteremtésben, vagy új anyagok elkészítésében mennyire színvonalas, azt nyilván a beszélgető partnernak kell fölépíteni. Tehát aki az AI-jal vitatkozik, mert hogy folyamatosan kontrollálni kell, és visszaírni, hogy ez hülyeség, szedjél elő fontosabb információkat, és akkor bocsánatot kér, rendkívül udvarjas, nagyon jól lehet vele így kommunikálni.
0: Te, aki egész életedben anyagokkal dolgoztál, és föl nem merült, hogy az AI-t, vagy bármit használsz, akkor még kell neked abban gondolkodni, hogy esetleg mégis elkezdesz ezen az útvonalon menni, hát elhagyhatnád. Abszolút
1: persze.
0: Old school módon haladhatnál a saját utadon, mint ahogy mindig is haladtál már most nem tudom, 50-valahány éve.
1: Ez mindenkinek szabad választása, hogy mennyire nyitott, mennyire kíváncsi, meg kell érteni, hogy mi az. Addig nem ítélhetem el se pro, se kontra. Nekem ez fontos, hogy lássam olvassam, hogy valóban milyen értéket képvisel, hogyan használható, mire való, és aztán az én dolgom már, hogy ezzel tényleg tudok-e együttműködni, vagy semmi szükségem rá. Nagyon sokan ragaszkodnak a hagyományokhoz, de hát egy hagyomány az akkor is hagyomány, hogyha én már megcsináltam egy olyan munkát, amiben esetleg AI alkatrész is szerepel, tehát amikor már elkészült, akkor a művészeti élet hagyomány részébe tartozik. Tehát ez is egy nagyon érdekes, aktuális kérdés, sőt ilyen viszály alapkérdés, hogy most mennyire lehet AI-jal dolgozni, vagy mennyire kell hagyomány szerint is működni. De szerintem ezt ugyanúgy nem lehet szétválasztani, mint az, hogy művésztelep vagy szimpózión legyen.

A mai kávéház vendége Péter Ágnes szobrászművész, a Nemzetközi Velencei Tavi Szimpózion alapítója és művészeti vezetője volt. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szeptember 25-én éjszakába nyúlóan a Szentatya több mint 80 ezer fiatallal együtt imavérasztáson vett részt a Saint-Denis városrész Stade de France stadionjában. Ennek keretében válaszolt a kérdéseikre, utána pedig elmélkedést mondott Szent Pál apostol Timóteusnak írt első levele alapján. Beszédében arra buzdította a fiatalokat, hogy az Istennel való élő kapcsolatban találják meg az igazi szabadság forrását, és az életszentség útján járva kerüljék a rosszat, törekedjenek a jóra, és harcolják meg a hit jó harcát. Hangsúlyozta, a keresztény ember harca nem mások ellen irányul, egyetlen fegyver az önmagát odaajándékozó szeretet. Arra hívta a fiatalokat, hogy a szentek példáját követve legyenek a béke kézművesei, és Krisztus evangéliumának ragyogó tanúi. A méltóságban és békében való együttélésről beszélt 14. Leó pápa, amikor menekültekkel találkozott Párizsban. A Szentatya négy napos franciaországi apostoli látogatása második napján látogatott el az egyesületbe, amely egy szudáni rabszolga nevét viseli, aki szerzetessé vált, majd szentté avatták. Ez egy olyan ház, amely az egész városnak azt üzeni, hogy lehetséges méltósággal is békében találkozni és együtt élni, mondta a Szentatya, miután afgán és nigériai menekültek vallomásait hallgatta meg. Az értelmet kereső fiatalokhoz szólva óva intett a belső ürességtől a pápa, amint egy 700 ezer ember előtt tartott szabadtéri szentmisén. Francia nyelvű prédikációjában arról a transzcendencia utáni szomjúságról beszélt, amely megítélése szerint motiválja azt a több tízezer fiatal felnőttet és tinédzsert, akik az elmúlt években keresztelkedtek meg Franciaországban. Magyar Péter szolnokon folytatta országjárását, a miniszterelnök röviden beszélt a vatikáni útjáról, hatalmas megtiszteltetésnek és életre szóló élménynek nevezte a 14. Leó pápával történt találkozását. A kormányfő beszéd elején hosszan beszélt a jelenlévő ellentüntetőköz, akik ismét megpróbálták itallal, majd tojással megdobálni. Frusztrált honfitársaknak nevezte őket, majd hosszan sorolta, hogy milyen eredményeket ért el az új kormány. Magyar Péter szerint ezeknek az embereknek azzal kell szembesülniük április óta, hogy semmi sem igaz azokból a hazugságokból, amiket a Fidesz a Tiszáról állított a kampány során. Soha ne feledjük el, hogy mi mind magyarok vagyunk, lehet különböző a véleményünk, de nem a magyar ember áll szemben a magyar emberrel, jelentette ki. A miniszterelnök szerint voltak hetek a Tisza kormányalakítása közben, amikor majdnem fizetésképtelenné vált az ország. Azt, hogy ezt sikerült végül elkerülni, csak annak köszönhetik, hogy volt koherens gazdasági költségvetési programjuk, a piacok pedig emiatt bizalmat szavaztak az országnak, fejtette ki Magyar Péter. Két új alelnöke is lett a Mi Hazánk mozgalomnak, jelentette be Torockai László újra megválasztott pártelnök a szervezet 5. tisztújító kongresszusán. Alelnök maradt Dúró Dóra, Dócs Dávid, Apát István, Pakusza Zoltán, Novák Előd, valamint újonnan megválasztva Balogh Csaba és Tóth Máté. Utóbbinak döntenie kell a jövőjét illetően, ugyanis összeférhetetlenség alakult ki az általa betöltött pozíciók tekintetében. Az energiajogászt pár nappal korábban választotta meg a parlament a médiatanács tagjának. A köztársasági elnök lerótta tiszteletét a 2001. szeptember 11-i merényletek áldozatainak emlékhelyénél New Yorkban, közölte a Sándor Palota az MT-vel. Bak András csütörtökön beszédet mondott New Yorkban az ENSZ közgyűlésén, pénteken pedig egyeztetést folytatott a helyi, az amerikai és a globális zsidó szervezetek vezetőivel. Az Egyesült Államok és Kína közvetlen kommunikációs csatornát hoz létre a mesterséges intelligenciával kapcsolatos nemzetbiztonsági jelentőségű incidensek kezelésére, és rendszeres párbeszédet folytat az EMI jelentette kockázatokról és lehetőségekről, közölte a Fehérház. A washingtoni tájékoztatás szerint a két ország megállapodott egy amerikai-kínai párbeszéd elindításában is, amelynek keretében a mesterséges intelligencia fejlődésével, valamint annak lehetséges veszélyeivel és előnyeivel kapcsolatos kérdéseket vitatják meg. Itthon az MVM csoport felkészülten várja a fűtési szezont, tudatta a társaság az MT-vel. A szükséges feladatokat ütemezetten elvégezték, a földgázellátás biztosításához szükséges készletek feltöltése folyamatos. Magyarország a tárolási kapacitás és a hazai fogyasztás arányát tekintve megfelelő helyzetben van. A több mint 4 milliárd köbméter betárolt földgáznak köszönhetően már rendelkezésre áll a lakosság biztonságos téli ellátásához szükséges gázmennyiség. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 3-5, napközben 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Kovács Kriszta és a technikus Nátrán István nevében is Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma Szilvásváradra és Szomolyára látogatunk. Szilvásváradon a 25. alkalommal rendezték meg a Kárpátok őre szobornál az emlékünnepséget. A következő összeállításunkban Szaniszló László polgármestert, Kovács László apát plébánost, Tisztét, vagyis Gergely Istvánt és Popovics Emesét hallják.
1: Az első világháború kitörése után sokan úgy érezték, hogy szükség van a magyarság összefogására és olyan biztos védelmi rendszerre, mint amilyen a honfoglaláskor működött. Ezt ismerte fel Szeszák Ferenc szobrász is, aki 1916-ban elkészítette a Kárpátok őr emlékművet, melyet Korozsvár főterén állítottak föl. A Kárpátok őrét Szeszák Ferenc aktualizálva az első világháborút katonai alakban fogalmazta meg. 1918-ban a Kolozsvárra bevonuló román csapatok ezt az emlékművet felgyújtották és elpusztították. Ezután következett be Trianon, mely a magyarság szétszórását és hazánk feldarabolását eredményezte. Az azóta eltelt idő mindenben igazolta Szeszák Ferenc megérzését és ma is aktuális üzenetét. Ezért hoztuk létre korabeli megmaradt dokumentumok, tervrajzok, képeslapok alapján Szeszák Ferenc eredeti művének hű megismétlésével ezt a szobrot Szilvásváradon 2002-ben. Az emlékmű felállításának célja, hogy figyelmeztessük a Kárpát-medencében élő magyarokat, hogy létezésünk és megmaradásunk feltétele az összefogás, az állandó védelmünk biztosítása és érdekeink megalkuvás nélküli képviselete. Az emlékmű Kocsis László vezetésével, szervezésével és finanszírozásával készült el. Természetesen Laci bácsi is itt van köztünk, most már 25. alkalommal, 24. alkalommal, egy tapsokat kérdezik. Nem csak a szobor elkészültét, felállítását finanszírozta, hanem mind a mai napig ennek az eseménynek az egyik fő mozgató rúgója. A Kárpátok őre katonai alakot Horváth Béres János szobrász készítette, aki szintén itt van köztünk ez évben is. Maga a szobor egyetlen tölgyfaröngből kifaragott, 2 méter 65 cm, átmérője pedig 1 méter 10 cm. A szobrot befoglaló székelykaput mintázó védőtartót a Kisalföldi Erdőgazdaság gyártotta. Az emlékmű statikai tervjeit Tóth Vásárhelyi József készítette. A szervezésben közreműködött Pócsik László, az emlékmű helyszínre szállítását, felállítását az Évfurál Kft. Munkatársai végezték. Most pedig együtt, ahogy minden ünnepség elején szokás itt, énekeljük el a Kárpátok őre dalt.

0: Most pedig elmaradhatatlan része az ünnepségnek az, hogy megáldjuk és megszenteljük ezeket az eseményeket.
1: Imádság az a szeretetért. Urunk Jézus, a hazaszeretetről nekünk mindennél többet mond az, hogy a Szentírás szerint kétszer hulladtál könnyeket. Egyszer a legjobb barátod Lázár sírjánál, és másodszor, amikor megpillantottad a halálra ítélt várost, Jeruzsálemet, ami egyet jelentett az egész országban. Jól lehet, annyi emberen segítettél, annyi emberen megesett jóságos szíved, és mégsem sírtál a Naimi özvegyel, a lányát vesztett Jairussal, betegek, nyomorultak végtelen seregével. Nem olvassuk, hogy megsirattad volna Keresztelő Jánost, bár mindezeket szeretted, de hazádat megsirattad. Pedig te mondtad, Urunk, hogy országod nem innét való. Tiéd volt az egész nagyvilág. Minden emberért jöttél, és mégis a sok nép között volt egy, a legszeretettebb, a te hazád. Erre a szeretetre hivatkozva könyörgünk hozzád most, hazánkért, egész népünkért, édes magyarjainkért. Nagyasszonyunk és a magyar szentek és hősök közben járására áld meg és oltalmazd népünket. Adj nekünk békét. Adj szép és Istennek tetsző életet. Védj meg minket minden csapástól és veszedelemtől. Adj jó időt és bőtermést. Adj munkát, és áld meg a szorgos munkás kezeket. Add meg bőven a mindennapi kenyerünket. Szeresd ezt a népet, és add, hogy mi is szeressük életünk árán is hazánkat, becsülettel munkálkodva szép jelenén, és építve a boldogabb jövőt. De azt is add meg nekünk, kérünk Jézusunk, hogy szeressünk és szolgáljunk téged is, aki a hazaszeretetre is ilyen szép példát adtál nekünk, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Augusztus 15-én meghívtak Esztergomba, az oroszlános kápolnába. Ott volt egy szertartás. A lándzsásoknak a szertartása. Engem is meghívtak közéjük. Ezek a lándzsások valamikor a magyar királynak a nem is annyira testőrei, hanem inkább a szellemőrei voltak. Védői voltak. És amikor ott septében el kellett végezni a szertartást, aki oda beengedett bennünket, mondta, hogy gyorsan tűnjünk, menjünk el innen, mert még a falaknak is fülei vannak. És kimentünk a királynék udvarába, és ott folytattuk. Egy keleti végeken kampányfőnök volt az illető, szeretett volna velünk találkozni, és amikor bejött a vendéglőbe, amikor mondott valamit, így nézett körül. Látszott rajta, hogy fél. És megkérdeztem, mitől fél és miért fél. És azt mondta, halálosan megfenyegették. Telefonon beszélgettem többekkel is. És amikor kényesebb téma került elő, hagyjuk abba, személyesen találkozunk, és akkor majd mindent megbeszélünk. Félelem ülte meg ezt az országot, a lelkeket? Miért? Kitől? A megfélemlített emberrel még az Isten se tud kezdeni. Ezért az Isten számtalanszor mondja, üzeni, ne féljetek! Ne féljetek! Márton Áront, amikor nem kérte, hogy a börtönből kivegyék, Gróza miniszterelnök kihozatta. És az első kérdése az volt a miniszterelnökhöz. És én, Márton Áron, mivel tartozom, hogy engem most kiszedtek a börtönből? Megyek vissza, hogyha valamilyen feltételt szabnak nekem. És a miniszterelnök végül annyit mondott, Márton Áront elfogadjuk olyannak, amilyen. A maga becsületével és kiállásával. A népéért nem csak a szabadságát volt feláldozni, hanem még az életét is. És meg vagyok győződve, azért nem papnak a háború után, meg a székely hadosztályban is harcolt, 18-19-ben. Meg vagyok győződve, azért vállalta a papságot, mert arra gondolt, hogy így sokkal jobban és határozottabban tudja szolgálni az ő népét. És a félelmet csak azt tudja legyőzni, aki a legnagyobb áldozatra is képes. Ha képes vagy a legnagyobb áldozatot is meghozni, akkor szabad ember vagy, nem tudnak megfélemlíteni, márpedig a magyar ember a szabadság utáni vágyát azt nem tudja eltitkolni. A korabeli császári és pápai megnyilatkozások is jelzik ezt. És itt még megemlíteném azt, hogy ott ülök Csíksomlyon az irodámban, és bekopog hozzám három székről zágomból egy szent ember, és amikor belépett, rám mutatott, te őrző vagy, a te neved őrző. Én most rámutatok mindenkire, hogy a te neved őrző. A hétfalusi csángoktól egy öreg asszony hosszú egyeztetés után belépett hozzám, és hasonlót nyilatkozott. És elmondta, hogy mire kell odafigyelni, és mire kell vigyázni Csíksomlyon. Mondom, menjen és a ferenceseknek mondja el. Egyetlen szent ferences sem volt akkor otthon, nem tartózkodott otthon, mert udvarhelyen temetés volt, egy papot temettek. És ezért kénytelen voltam én ezt a terhet magamra venni, mert nem mondom azt, hogy nem teher. És hadd említsem meg befejezésül, mert többször megfordult itt Kelemen Csaba. Egy ilyen alkalom után megfogott, félrehívott, és hogy mit mondott nekem, nem ismerem elmondani nektek. De valami hasonlót. Legyen áldott az ő emléke is. Én nagy tisztelettel kérem a magyarokat, mindazok, akik magyarok és magyaroknak akarnak megmaradni, hogy legyenek őrzők, neveljenek szellemi utódokat, nemzenek és szüljenek szellemi utódokat, hogy a jövőnk biztosítva legyen.

0: Popovics Emese vagyok, Kárpátaljáról, Munkácsról származom. Már 5 évvel ezelőtt is részt vettem ezen a rendezvényen, és idén is meghívást kaptam, hogy énekelhessek. És ezt örömmel el is vállaltam.
1: Lehet, hogy 5 évvel ezelőtt pontosan nem voltam itt, de azért a munkácsiakat tisztelem. Egyébként milyen most ott attól függ, mert az azért nehéz élni mindenütt, úgy mondom, ott is, Munkácson is, meg itt is, akár Szabolcsban, akár az ország közepén vagy nyugaton is.
0: Természetesen mindenhol más élni. Én Budapesten élek most 6. éve, itt végzem a tanulmányaimat, de havonta hazajárok Munkácsra, és számomra mindig az otthont jelenti, hogyha ott lehetek. Mindig feltölt az otthoni közösség, mindig jó ott lenni. Úgyhogy én nagyon szeretem.
1: A szülőföld az a szülőföld természetesen, és mit fogsz énekelni, amit kell, vagy nem kell, vagy a szíved adja?
0: Kárpátaljai népdalokat fogok énekelni, illetve székelyföldi dalokat, Bartók Béla és Kodály Zoltán gyűjtésében.
1: Mert ugye a Kárpátok őre ott van, az azt jelenti, hogy vigyázz ránk, rátok, meg mindenkire, aki magyar. Nehéz, gondolom, visszagondolni, hogy Budapestről Munkácsra mindig jobb lenne, hogyha mindenütt béke lenne.
0: Pontosan, ezzel egyetértek.
1: Elmondom azt, amit neked kellene elmondani. Így van?
0: Így van.
1: És a jövő az milyen perspektívákat hozhat?
0: Egyetem után tanítani szeretnék éneket és citerát, úgyhogy azt is fogom csinálni.
1: Az éneket azt kiknek? Azoknak, akik hajlamosak rá, hogy megtanulják. Bár a magyar népzene, a magyar ének világhírű, de hát azért nem biztos, hogy ezen a 13-14 millió emberen kívül igazából szeretnénk a magyar nótákat, nem nótákat, magyar énekeket. Hol lehet tanítani? Nyugaton már nem biztos.
0: Egész Magyarországon nagyon nagy az érdeklődés, azt tapasztalom a magyar népzene iránt, úgyhogy én nem aggódok emiatt. Biztosan lesznek tanítani.
1: Hát akkor jó, hogyha valaki nem aggódik, de hát azért dolgozni is kell.
0: Természetesen.
1: Hogyan lehet képezni népzenében a hangot? Mert ugye opera, énekes, operett, azok másképp dolgoznak. Úgy, hogy kimegyek valahova, és akkor megtanulom a nagyanyáinktól, vagy pedig hát bemegyek abba a iskolába, akármilyen, vagy pedig magamtól is lehet.
0: Nyilván az a legjobb megoldás, hogyha az ember ki tud utazni is a régiektől.
1: Hát igen, de Erdélyben már kopik lassan minden.
0: Ezért kell igyekezni.
1: És akkor te jársz ki is, gyűjtesz?
0: Én még sajnos nem voltam. Nem volt rá lehetőségem, illetve nem tudtam éppen akkor élni a lehetőségekkel, de ez számomra is egy felkiáltójel, hogy én is menjek.
1: Köszönöm, azért látom, van egy kis izgalom a fellépés előtt. Örülök, hogy találkozhattunk.
0: Én is nagyon örülök.
1: Elhangzott összeállításunkban Popovics Emesét, előtte Tisztit, Gergely Istvánt, Kovács László Apát plébánost és Szaniszló Lászlót, Szilvásvárat polgármesterét hallották.

0: A folytatásban Szomolyára megyünk, ahol Kaló Imre, a Borászok Borásza rendezvényén vettünk részt. Elsőként őt hallják.
1: Köszönöm a megtiszteltetést, hogy a Kárpát-medence szerte élő ismerőseim egy szóra igen mondtak, hogy ezen a szent napon együtt találkozhassunk. Azok, akik főznek, azok is ennek a társadalmi a részesei. Ma minden ingyen lesz. Ingyen lesz a bor, ingyen az étel. És ingyen van az élet. Istentől róla. Nem pénzért születik senki, és nem a pénz határozza meg azt, hogy lesz-e generációs folytonosság, vagy nem. Hanem a tudás, amely a szülőföldön az életbe maradásnak, generációs folytonosságnak az alapja. Ez az alap az igazságra van ültetve Isten által. Az Isten általi igazságból fakadó tudások sokasága az a kultúra. És a kultúra az, ami életbe tartja a gondolkodó embert. Ezért léptünk ki az ösztönszerűségből. Nem akkor iszunk, amikor szomjasok vagyunk, nem akkor eszünk, amikor éhesek vagyunk, nem azt, amit találunk, nem azt, amit éppenséggel, ugye, nehogy Isten, másoktól elvesznek, mert az állatoknak is teritoriumok van, és elüldez egyik a másikat, hogy a belép az ő területén. Úgyhogy akkor, amikor a szőlőkultúrát ápoljuk, akkor egy alapéletkultúrát ápolunk, azt a tudás sokaságot, amely a szülőföldön való generációs folytonosságot lehetővé tette. Tehát ha valakinek van bora, van kenyere, azaz száraz gabonája, van lépbiztonsága. Aki ezt elfelejti, földönfutóvá válik. Elmegy a szülőföldjéről, és nem értékeli. De most legfőképp azok nem értékelik a szülőföldön való létezést, akik a pénzt birtokolják. A pénz az ördög eszköz. Soha senki se felejts el azt, hogy a nap nem azért kell föl, mert az ember lefizette. És nem vész magja lemes gabonának, de híresen lesz egykor a családnak, írja Vas Albert az Üzenet haza című versét. És akkor, amikor nekünk házi feladatunk, visz ugye a gólya visszajár a fészkére, a fecske is visszajár a fészkébe, az ember is egy fészek lakó élőlény. Ugyan elmehet, szétnézhet, de állandóan visszajár a szülőföldjére. Ehhez mi kell? Hogy ápolja a szülőföldön való életkultúráknak az összességét. Itten jó páron az idősebbek közül. Mi is már beléptünk a nyugdíjas korban. És mi még tudjuk azt, hogy minden négyzetméter föld kézzel művelt volt. Volt 15 ezer darab cseresznyefa, és ezt mind kézzel művelt környezetben, kézzel szedett gyümölcsöt, ugye osztották szét, vitték el azok, akik tudták nagyon jó, hogy az egyik legéltetőbb gyümölcsel találkoznak akkor, amikor a cseresznyét megeszik, a szomai rövid szárú feketét, és akkor, amikor az eszőlőből születő bort megisszák. Az a kultúra, amely egybekötötte az embereket a szőlőművelés, a gyümölcstermesztés által, az a létbiztonságot jelentette az itt élőknek. Ezért vannak sok-sok ezer éves kultúrára ugye utaló történelmi nyomok, amik nem egy-két ezer évesek. És amikor én szólok ezen az anyanyelven, a szeretet nyelvén szól, vannak azok, akik éppen a szerről jöttek Mohácsból. És vannak azok, akik éppen küzdenek azért, hogy a szeretetben egymást éltetve élhessenek. Hisz a szeretet, a szeretet szavunk a Magyarok Országgyűléséből fakadó elnevezésnek a folytatása, hisz a szeren hozott döntése etették az embereket. Innét van a szeretet szavunk, és ezt a szeretet szót nem tudják lefordítani más nyelvre. És azok, akik e kultúrát őrzik, no azok a magyarok, akik a szülőföldön mindenki számára hihetetlenül, és jól érzékelhetően még ragaszkodnak a szülőföldjükhöz. No azok az emberek, azok a magyarok, akik a generációs folytonosságot továbbadják. És miért fontos ez? Mert az nem lesz, ez a falu se lesz, a családok se lesznek, ország se lesz, de nép se lesz a földön. A szülőföldi kultúra nélkül megszűnik az Isten által adott csodálatos lehetőség a földi élet. Ez a mai nap azért van, mert 30 éve indítottuk el, de 15 évvel ezelőtt voltunk Brüsszelben 9 borász a történelmi Magyarország területéről, Ezek közül ma Moravszi itt van közöttünk, és meg lett szólítva Balla Géza, Botfrigyes, és hogy összefogjuk mindezt az egészet, itt vannak Kelement Elkéről az Orbán család, Kisküküllő, Madas Attila, Érmenlék, Dél-Balaton, Légli Ottó, Észak-Balaton, Kece Zoltán, Sopron, Ráspi István, Ráspi, Józsi, bocsánatot kérek, de kereszteltelek. Az egésznek az üzenete, hogy mi meg helybeliek itt vagyunk, és egybe tartozunk, egy közösség. A borkultúra nem az alkoholnak a világa, az alkoholt most fölváltja a kábítószer, tiltakoznak a bor ellen, alkoholmentes bort akarnak készíteni, ez a Bibliának a megcsúfolása, az alkoholmentes bor nincs. Van must, igyák azt, és mutassák meg a gyerekeknek a mustot. És akkor, amikor narkós zombikkal találkozol úton, útfélen, akkor nyilvánvaló most a narkotikum a legnagyobb kihívása is, akkor cselekvőképtelenné válsz. Küzdhetnek ez ellen, de az egy nagy biznisz, mert kábulni szeretne mindenki. Na, a borban, és akkor a bor filozófiáját írónak, Hangas Bélának a gondolataival búcsúzom. Minden lélek egésznek születik, egészségét nem veszíteti el, légy okos, szerezd vissza egészségedet, igyál. A tisztaságolaját, a mámorolaját kínálom neked, igyál, a többit majd hozza a bor. Hát legyen úgy, hogy ma hozza a bor. Egészségetekre a bort, az ételt is. Isten ajándéka, Tőkés László megtisztelt tegnap este, de ma keresztel, azért nincs közöttünk. És amikor tegnap este együtt voltunk, akkor visszaemlékeztünk arra, hogy Brüsszelben mekkora siker volt az Európai Parlamentben az ott létünk. A magyar média nem adott hírt róla semmi. Semmiről nem ad hírt a magyar hírközlés, ami jó. Mindenről ad, ami megcsúfol, és minket gyaláz. Ma nem gyalázkodunk, nem szidjuk őket, mi iszunk és eszünk egészségedet.
0: Kaló Imre köszöntőjét hallották a Szomajáról.

0: nem csak borünnep volt, hanem ezen kívül kiosztották például a Szomolyai Kert Szépség verseny díját is.
1: Bajzát József vagyok, Szomolyáról. 73 éves elmúltam, boldog családi körülményeket élek, 53. házasság évfordulókat betöltöttük.
0: Gratulálok.
1: Nagyon szépen köszönöm a gratulációt. Az érdem az magától vetelő, nem azért csinálom, hogy nekem bármilyen díj legyen ezért. Gyermekkoromtól kötődünk erősen a földhöz, szülők, nagyszülők által mindenképpen, és az ő nyomdokaival lépve, attól függetlenül, hogy a munkahelyem Megerben volt évtizedeken keresztül, mentőgépkocsivetőként dolgoztam, de ugyanúgy megvoltak a gyümölcsösém, Egerbe is gondoztuk, 404 szögöl belterki földünk volt. 2001-ben költöztünk vissza Szomolyára, és az egelző lépés az volt a házépítés után, hogy földet vegyünk a faluba, és azt a földet, amire most tulajdonképpen díjaztak, abban már dolgozik 331 darab gyümölcsfánk van, mindenféle tétel, de a csúcs az a szomélyi fekete rövidszárú cseresznye, és a amit tulajdonképpen úgy néz, hogy saját magam által lett leoltva, a régi dűlőkből összeszedve az oltvány, és akkor úgy nevelgettük, és most már ez éven elég szépen termett. Az időjárás kedvezett a cseresznyének, fagyás is volt, de hál' Istennek egy lapos része van a gyümölcsös, és mondjuk egy-két héttel később érnek, de viszont a ragyogó volt az idei minőség, amit úgy lehet fogalmazni talán, hogy hosszú éve volt az egyik legjobb minőséget mondhatjuk, magas cukortartalommal, egy zamatos.

0: Egész dolog, de van a házkertünk is, van, amiben ugye sárhálónat gondoztuk a paradicsomot. Hát a hölgyeket én megkínáltam, már mikor más palántolta a paradicsomot, akkor én már érett paradicsomot adtam a kert látogató, akik bírálók voltak, a hölgyek adtam nekik ajándékba egy gyönyörű paradicsomot.
1: Egyébként most az a jó, ha biokertészetszerű, vagy pedig hát, hogy úgy legyen rendben, ahogy egy normális kert rendben kell, hogy legyen, minden kipalántam, szépen kikarózva.
0: Az én olvasatom, már azt tudom mondani, mindenképpen arra törekedünk, hogy a gyermekeim, akiknek még ugye a Mama Tesco-nak hívjuk ezt, amikor jönnek, becsomagolnak, hogy azt a minőséget adjuk nekik, amit még valamikor... Tehát én nem szeretem ezt a bio megnevezést, azt viszont szeretem, hogy a földünk, az, amit művelünk, összegyűjtött esővízzel locsoltam. Ez éve muszáj voltunk utat fúrni, ami nem kis költséggel járt, mert egyszerűen már az esővíz a 4000 liter a 4 tartályból, gyakorlatilag mire kellett volna leginkább a paprikának locsolni, az már sajnos akkor elfogyott, és akkor bele kellett vágnunk egy kútnak a fúrásába, hát ami majdnem közel 1.850.000 forint volt, de most már van kutunk, egy nagyon jó minőségű vízzel, 18 méter mély a kút, és 10 méter a vízoszló benne. Ezután még könnyebben fogjuk azt a minőséget rendes, tiszta kúti vízzel locsolva, semmilyen patakvízzel. Én a patak, nekem mögöttem van a patak, megmondom őszintén, de mivel a szennyvíztisztítóból dolgozzák vissza már, én nem locsolok a patakból. Ott még vannak ismerősök, a szomszédkertben az locsolják, én úgy döntöttem, ha a természet úgy akarja, hogy kiszárad, akkor sem locsolok a patakból, mert én úgy gondolom, hogy az már nem az a víz, ami a növényeknek talán, hogy hasznára leállna.
1: Talán most már megértettem, hogy nem biokertészet, de amit meg kell adni a növénynek, megadja, mert akkor, hogyha nem, akkor
0: a legmesszebb nőkig megadjuk annak, amit, de úgy adjuk meg neki, hogy nem, tehát ettől függetlenül most, hogy ugye borzaszt az a bio, tehát nem permetezek semmilyen olyan dolgot, nem csinálok, tehát nincs kemikálás magyarul a területen. Én nem permetezek semmivel, vannak ilyen különböző ilyen tápolami dolgokkal, azzal sem nagyon foglalkozom. Egy van minden egyes olyan növényt, amit elültetek, lehet ebben cukkini, patiszon, tök, sütőtök, akármi, az kap egy veder birkatrágyát. 5-6 éves birkatrágya, és mindig szoktak hozzá jönni, hogy Józsikám, honnan van neked ez a 90 centis cukkinét? Hát onnan van, hogy beteszem a birkatrágyát, megfedem, meglocsolom, és 2 nap után nedves ágyba elrakom a magot. Tehát borzasztó mennyiséget dolgozok vele, de én úgy gondolom, hogy ami kell, az visszaadja nekem a természet. Akármilyen szemtől nézzük, erre törekszem, nem kicsit.
1: Sok munka, meg már az szakértelem is, gondolom.
0: Hát a nagyszülőktől megkapott szakértelem az emberben genetikailag benne van, a magyar emberben kódolva. Csak annyi kell, hogy vissza kell gondolnunk és visszaolvasni az időbe, úgy, hogy a nagyszülők hogy csinálták, hogy dolgoztak, hogy termeltek. És ez az embernek ugye gyermekkorában, felnőtt korán is visszajön. Azért már 73 pluszosan csinálom én ezt, tehát azt sem lehet mondani, hogy már vigész korban vagyunk, de örömmel teszem, megmondom őszintén, 2 okból. Nincs az a nap, hogyha virágzik a cseresznyefám, ha virágzik a körtefám, hogy én legalább egy másfél osztát ne töltsek le a gyümölcsösömbe. A házkertel ugyanez a helyzet. Napi 50-szer kimegyek egy ebéd után, egy ebédvacsora után, kimegyek, körbenézek, nem csinálok semmit, csak megnézem őket. És akkor ott jól érzem magamat. Ez a lényeg.
1: Ugye a jó gazda még beszélget is a növényeivel.
0: Igen, igen.
1: De persze az ember gondol rá, de az azt is feltételezi, hogy bizony-bizony idejében, mindent idejében kell.
0: Hát nagyon kell tudni már ezt, ez biztos. Hát én nekem a hölgyek ott voltak. Egy videót kellett csinálnom, sajnos, mert a borsó, mire már ők odaértek a borsónak, írmagel volt. Május 15-én nekem a borsó olyan volt, ez a Oscar nevezetű borsó, hogy elültettem 1 kilót, és 53 kilót szedtem le róla. A hölgy, aki meglátta, azt mondta, hogy mondjam már meg, hogy milyen borsó, vető borsó. Mondom, ez Oscar nevezetű, nem olyan rég került forgalomba, de addig kutattam benne, még megtaláltam, és csodálatosan hozza a termést. Nagyon-nagyon magas hűvelyű, vagy hosszú hűvellyel, 9-11

0: Egy szemes borsó töltelékkel van. Mikor megmutattam nekik a videót, ráközelítettem, hogy lássam, azt mondták, hogy ez fantasztikus.
1: Nem is kellene az embernek mezőgazdasági iskolákba járni, hogyha a szülők, nagyszülők átadnák.
0: Így van, pontosan.
1: Mert vagy azt nem lehet tanítani.
0: Pontosan nem azt. Tehát azt, hogy én mondják, hogy agrártudományi egyetem, biztos, hogy Kottában nagyon jól lehet tanulni. De a manuális gyakorlati része, az csak úgy lenne, hogy lássa a szülőtől, vagy nagyszülőtől, hogy ő hogy csinálta, tudod? Ez így volt az oltásokkal, imádok oltani különböző dolgokat, minden. Van olyan körtefám, ami egyfajtát terem, soha nem veszek le róla termés, látom, hogy megterem, ott van, gyönyörk, egyébként visszatérve is, amit szeretném még mondani. Soha nem mások irányába tettem, amit tettem, mindig csak a saját magam örömére, a feleségem, meg a gyermekeim örömére, hogy azt a minőségű zöldséget, gyümölcsöt termeljek meg nekik, amit szívesen megesznek. Tehát nem egy erő van szó. A feleségem ugye ebbe partner. Óriási, mert most 623 üveg befőttünk van. 623. Lekvár, cseresznyelekvár, ilyelekvár, patiszon, cukkini befőzve, minden, ami létező. És még ezután jön majd az a lekvár, ami még készül, ugye, mert nem tudjuk mindig produkálni, amit lefagyaszt, ugye, és a cseresznyét is újra kifőzi. Tehát ugyanaz a minőség, mint hogyha frissen csinálnak.
1: Gyerekeknek jó.
0: Az biztos. Ha valakinek ebben a játékban jó, de mondom, én is ugyanúgy jól érezem benne magamat, meg én is úgy vagyok vele, hogy ha mit csinálok, azt saját örömömre, meg úgy a szűk kör örömére, meg a barátaimat meghívva eljönnek, beszélgetünk, aztán ők is egyet rábólintanak, de mondom, maga az a dolog, hogy ezt most méltányolják és valamilyen szinten díjoznak, ez elfogadom természetesen, de soha nem ezért csinálnám. Soha nem ezért csinálnám, ettől függetlenül csinálnám. Azt, hogy most van egy ilyen lehetőség, hogy a kertbarátok itt megjelennek, aztán ez jól esik, megmondom őszintén.
1: Még egyszer gratulálok,
0: köszönöm
1: és
0: szépen.
1: Hát további jó munkát.
0: Nagyon hozzá, szépen,
1: mert
0: köszönöm.
1: Még ezzel nem fejeződött.
0: Abszolút nem, mert még itt vagyunk kőkeményen, hát az még ezután is ugyanúgy lehetnek teendők, előkészíteni a talajt, mindet, hát az mű. Elő. Hát köszönöm akkor a lehetőségre, ezt elmondhattam, és akkor ezen keresztül mindenkinek jó egészségét kívánok, és gyakorolják a kertművelést minél többen, jó?
1: Ha tudja, ha van mit.
0: Hát meg kell próbálni, nincs mese. Elnézem, a faluban sokan tologatják a fűnyírót, irritál egy picit, mert ugyanazt a földön én óriási mennyiségű értéket tudok produkálni, amit más hetente letologatja ezt a semmit mondó füvet. Én azt megművelem, abból mondom éves szinten egy 4-500 ezer fontos profit van, amit a gyerekeimnek nem kell elkölteni, és azt a minőséget kapják, amit kapni kell.
1: Bajzsát Józsefet hallották Szamajáról, a kert szépségverseny egyik győztesét.

0: Végezetül azért kóstoljuk meg a megyesegyházi racka pörköltet.
1: Sajben?
2: Vagyok megyesegyházára.
3: Fölnemeltem.
0: Racka Békés megyéből, de hát az valahol egy közelebbi hely van.
3: Megyesegyháza. Dinnyetermő rész hát volt valamikor, még most
0: kimondtam, csak olyan nagy a dinnye, hogy nem esett ki a száma. Tudom, jó, hát megyesegyházi dinnyéket, meg rackákat.
3: Termeltük 500-an, most már nem vagyunk, csak 40-en.
0: Ez azt jelenti, hogy a piac az romlik?
3: Hát...
0: A belső piac.
3: Az elromlott már. Ma nem romlik, az már elromlott. Megtették a multikat.
0: Mondjam a multikat, nem mondom.
3: Én mondom, én megtettem, nem tudom, minek nevezem, de inkább visszafogom magamat, mert...
0: 500 forintos dinnye mellett 200-ért adták, hát...
3: Valamikor Budapesten a nagymoli piacon 500 plató dinnye bement onnan Megyes és térségéből. Valaki ezt megszámolta, nem én. És most, ha bemegy 10 plató, akkor már sok. És a magyar nét megette. Ez nem import volt, hanem ez magyar pocakba került, finom, egészséges, jó dinnye.
0: Hát ugye itt lakunk Eger környékén, mert a Szent István Rádió azért ez Észak-Magyarországon szól főképpen, de hát interneten a világ minden részén. Azért a hevesi, csányi, besenyőtelki dinnyék is már hát alig-alig lehet találni.
3: Azt mondják, hogy alig van.
0: Alig-alig lehet találni egy-két árust. Igen, most nem nagyon van már görög dinnye, a piacon, hát az időjárás nem csak a szőlőre volt olyan, ha rossz, hanem
3: mindenre,
0: a dinnyére is.
3: Mindenre.
0: Kiszáradt. De a racka az nem száradt ki, mert van benne bőven, úgy látom, egy kis zsír is, bár azt mondják, hogy ez is olyan egészséges hús, hogy ezt
3: ez nyugodtan lehet. Mangalica zsírra van. Mangalica szaunában van elindítva, a rackán nem sok zsír van.
0: De ma én, hát azért mondtam én ezt a nagy tudással, hogy a racka az százalat, egészséges.
3: Egészséges. Én nagyon szeretem.
0: Vagy, mint a vathúsok.
3: Igen. Ő neki nincs fagyúja, abszolút nem fagyúízű. Aki nem szereti a birkát, most én, ő jó, de aki nem szereti a juhot, így mondom...
0: Az magyar a jó, a birka...
3: A birka az valahonnan jött. De én úgy tudom, hogy 8000 éves, amit tudok, én 8000 éves múltra tekint vissza a racka. Én olyan 10 éve tartom, előtte remettem egy falatot se belőle, ahányszor főzök belőle, mindig meg kell elemenni a kalapomat, és le kell térdeljek. Mert...
0: Tisztelet.
3: Tisztelet. Amikor elvágom a torkát, fáj. De mondom, én nekem...
0: Valamit valamiért.
3: Én nem ettem addig, ameddig nem volt szerencsém hozzá, hogy valóban elhittek volna. Tartom őket egy 8-10 éve. Most kicsit többen vannak, mint kellene, de nem baj, majd a helyére kerül.
0: Szabadtartásban van?
3: Beltéren vannak, mert nem merem kivinni őket, mert nincs folyamatos felügyelet rájuk, és bent vannak beltéren. Nem a legjobb helyen vannak, mert beltér van, nekik szabadság kéne.
0: Azért néha-néha azért kihagyja.
3: Azt a részt járják, de felügyelet mehet, mert szomszédok vannak, és ha átmegy a szomszédba, akkor nem örül neki.
0: De akkor kutya nélkül?
3: Kutya nélkül, bent beltérben. Mm. Tehát van tanya, de nem vittem ki őket, mert folyamatos figyelmet igényelnek, mert a szabadjára van engedve, ő akkor csinálja a dolgát. Megy.
0: A rackát ugye nyírják?
3: Igen, nyírják, csak van neki két hegyes tülke, és ő utat talál magának, eddig akármilyen kerítést csináltam, ha két kos találkozik, kinyitja a kerítést. Kinyitja. Eddig amilyen kerítést csináltam, mindig kinyitották. És akkor aztán szabadjára tudnak menni. Folyamatos felügyelet, kell hozzá egy juhász.
0: De hát ezeket nem kell körmölni sem, mert mocorognak.
3: Nyíláskor megkörmöljük.
0: Bekenik egy kicsit a lábát annyira, meg hát, hogyha van véletlen, nem férges, gondolom, mert hogyha szabadon van többször, de hát, hogy beltéribe, ott már elkaphatja. De ők csak legelnek, vagy azért tápozzák is?
3: Bent vannak, de nem tápoznak, csak szilárd takarmányt kapnak.
0: Szilárd,
3: nincs táp. Csak kukorica van, vagy zab, vagy árpa, meg kukoricaszár, széna, szalma.
0: De mondom, legelni kell nekik, és akkor nem híznak el. Amúgy se hízna el, mert...
3: Nem hízik a cefet módon.
0: Motorgósabb is egyébként is.
3: Nem hízik a gyomra. Nem olyan, mint a többi fehér fajta, hogy vastagon van rajta fagyú, nem.
0: A rackát azt hoztuk is, ugye?
3: Hoztuk, nem tudom mióta. Nem és tudom. Én tudom, 8000 évet tudok. 8000 évet tudok, ami van. De az nem kevés. Tehát a 8000 éves múltra tekint vissza.
0: A génekkel foglalkozó emberek már tudják ezt, meg tudják mondani a korát is ezeknek. Ugye beszéltünk a dinnyéről, beszéltünk a rackáról is, meg hát az egészséges ételről, táplálékról. Mert az a étel, az a táplálék, ami táplál valójában. Ami oda való, nem pedig. Nem úgy, pedig jó, senkit nem akarok színni, de hát ebből élünk. Falun is már városi ételek vannak.
3: Elég szomorú. Ne hiszem, hogy elengedtük a gyökereinket. Tisztelt a kivételnek. Nem mi tehetünk róla, ez így történt. De gyökér nélkül kidül a fa.
0: Nehéz.
3: Hát, az öreg Isten ránk tekint. Olyan szinten, hogy az a gyökeret megemeli. Hogy erősödjön. A gyökérre leégyek.
0: Hát meg a föld is, amiben van.
3: Meg amiben van. Ez a föld, ez egy olyan föld, ami, ez, ami ez ad.
0: Magyar föld.
3: Ami ad. Ez csak ad.
0: Régóta magyar.
3: Régóta. Nem föld. Tudjuk mióta. Egyik így mondja, másik úgy mondja.
0: Van,
3: én úgy tudom, hogy ez mindig is az volt.
0: Egyébként úgy sokan vannak. A dinnyit mondta, hogy 40-50 család van.
3: 500 család csinálta. 500 család csinálta, most 40-50 család csinálja.
0: 10% maradt.
3: Igen.
0: De hát olyan túl sokat nem, de a jútenyésztők vannak?
3: Egyáltalán nincs.
0: Senki.
3: Jószágtartás nagyon a békafenekre. Nagyon lent van. A lótartás és marhatartás is arra felé nagyon lent van. Egy-két tehén van a faluban. Ott nálunk eléggé, hogy mondjam, valamiért elengedték fiatalok, és nem igen a jószágtartás. Ott a nagyon kevés helyen vágnak disznót.
0: Annyi, hogy ott megy a temetős, nem olyan messze, csak rá másznak, és már Budapest dolgozhatok is. Mehetek.
3: Elcsaljuk.
0: Ugye hát Budapest nem lenne ilyen népes.
3: Hogy lenne?
0: Ha feltért néznék, akkor alig van egy pár olyan 100 család, aki ottani gyökerekkel rendelkezik. Többi az mind?
3: Az mind. Össze. Honnan?
0: Szabolcsból.
3: Mindenhonnan.
0: Nem csak Szabolcsból. Borsodból.
3: Mindenhonnan. Hát, ha sokat segített a TSS-ítés hozzá.
0: Hát igen, mert
3: az azért megint
0: hát az küldte be dolgozni a rabszolgamunkára.
3: Igen, mindennek meg volt az oka.
0: A gyárakban. Hát mit csináljuk? Legyünk újra magyarok. De nem költöznek ki az emberek, csak azok, akiknek már lehetőségük van.
3: Nem egyszerű. Nem egyszerű felhozni a cipőt, amit lehúztunk. Az már szorít egy idő után. Nem egyszerű fölvenni azt, amit a nagyapám csinált, ha eltávolok tőle. Nagyon meg kell benne izzadni. Ők megizzadtak, mindig izzadtak, és őknek ez nem volt furcsa. De ha az ember elszokik a naptól, a napsütéstől, elszokik a széltől, az izzadságtól, nehéz. Mikor folyik az embernek a szemébe az izzadság, akkor meghált rá.
0: Tehát leáll. Az innyi elvitte, de azért még, ugye az utolsó információm, hogy mangalica zsírra lett téve a racska.
3: Igen, mangalica
0: minden
3: szalna.
0: Része?
3: Minden része. A körme kivételével.
0: Feje?
3: Feje is benne van.
0: Benne. Karcagi módon.
3: Hát ez most úgy
0: szemével.
3: A szeme kiletvéve belőle. Ja. A szemét kivettük.
0: És akkor hagyma az mikor? Előtte?
3: Hagyma közbe.
0: Közben?
3: Közben. Először megsütögetem, és utána rámegy a hagyma.
0: Jaj, értem. És akkor...
3: Nem, hogy indulóra, hanem közben.
0: És a szalonnát ki kell szedni?
3: Benne maradt.
0: Én azt pedig szeretem, ha kiszedik, amikor ott lopkodni körülöttük, elvinni egy kicsikét. De akkor az benne maradt, és akkor hozzá. És akkor meddig megy?
3: Egy kicsit megkérgesítem. Ja. Megkérgesítem, és akkor utána...
0: Még a fehér erik egy cseppet?
3: Igen. Egy picit megkérgesítem, és akkor aztán össze van rakva. Egybe. Ez a csontnak többet adunk, hogy följön le róla, utána akkor rakom ezt a csonttal indul, aztán rámegy a hús és a hagyma.
0: Tehát rétegesen
3: szépen.
0: És akkor utána víz.
3: Egy pici vízben, egy picit többet öntöttem be, úgy érzem, hogy kellett volna.
0: Ja, lassan befejezzük. Igen. Víz van, le kell főzni, és akkor jön hozzá az előre meghőtt krumpli.
3: Igen.
0: Bekeverve?
3: Nem megy hozzá, csak rá lesz szedve.
0: Ja, ez akinek lesz
3: kell. Igen. Akinek kell, tesz hozzá krumpli, akinek nem kell, nem tesz hozzá krumpli.
0: És láttam utoljára még egy kis paprika is.
3: Kis paprikát rá, mert keveseltem.
0: Meg akkor marad meg, mert az elején
3: igen.
0: Állítólag eltűnik akkor a paprika. Nem lesz olyan szép szín. Na, köszönöm szépen.
3: Nagyon
0: akkor már látom, már kíváncsiak vannak.
3: Kíváncsiak vannak, hála jó Istennek. Megéljesek.
0: Az elhangzott versekben Sajmers Pál főzött nekünk rackapörköltet. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Kovács Kriszta zenei szerkesztő és a technikus Nátrán István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4, és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
4: Négy óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Az Egri Bazilikában ezen a hétvégén tartják a Szent Mihály búcsút, amely vasárnap este 6 órakor ünnepi vesperással kezdődik, majd 19:45-kor a búcsúi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatja be. Ez Gyertyás körmenettel ér véget. Rádiónk ezt a szentmisét is közvetíti majd. Szeptember 25-én éjszakában nyúlóan a Szent Atya több mint 80 ezer fiatallal együtt imavirrasztáson vett részt a Saint-Denis városrész Stade de France stadionjában. Ennek keretében válaszolt a kérdéseikre, utána pedig elmélkedést mondott Szent Pál apostol Timóteusnak írt első levele alapján. Beszédében arra buzdította a fiatalokat, hogy az Istennel való élő kapcsolatban találják meg az igazi szabadság forrását, és az életszentség útján járva kerüljék a rosszat, törekedjenek a jóra, és harcolják meg a hit jó harcát. Hangsúlyozta, a keresztény ember harca nem mások ellen irányul, egyetlen fegyver az önmagát odaajándékozó szeretet. Arra hívta a fiatalokat, hogy a szentek példáját követve legyenek a béke kézművesei és Krisztus evangéliumának ragyogó tanúi. A méltóságban és békében való együttélésről beszélt 14. Leó pápa, amikor menekültekkel találkozott Párizsban. A Szent Atya négy napos franciaországi apostoli látogatása második napján látogatott el az egyesületbe, amely egy szudáni rabszolga nevét viseli, aki szerzetessé vált, majd szenti avatták. Ez egy olyan ház, amely az egész városnak azt üzeni, hogy lehetséges méltósággal is békében találkozni és együtt élni, mondta a Szent Atya, miután afgán és nigériai menekültek vallomásait hallgatta meg. Az értelmet kereső fiatalokhoz szólva óva intett a belső ürességtől a pápa, amint egy 700 ezer ember előtt tartott szabadtéri szentmisén. Francia nyelvű prédikációjában arról a transzcendencia utáni szomjúságról beszélt, amely megítélése szerint motiválja azt a több tízezer fiatal felnőttet és tinédzsert, akik az elmúlt években keresztelkedtek meg Franciaországban. Magyar Péter szolnokon folytatta országjárását, a miniszterelnök röviden beszélt a vatikáni útjáról, hatalmas megtiszteltetésnek és életre szóló élménynek nevezte a 14. Leó pápával történt találkozását. A kormányfő beszéd elején hosszan beszélt a jelenlévő ellentüntetőköz, akik ismét megpróbálták itallal, majd tojással megdobálni. Frusztrált honfitársaknak nevezte őket, majd hosszan sorolta, hogy milyen eredményeket ért el az új kormány. Magyar Péter szerint ezeknek az embereknek azzal kell szembesülniük április óta, hogy semmi sem igaz azokból a hazugságokból, amiket a Fidesz a Tiszáról állított a kampány során. Soha ne feledjük el, hogy mi mind magyarok vagyunk, lehet különböző a véleményünk, de nem a magyar ember áll szemben a magyar emberrel, jelentette ki. A miniszterelnök szerint voltak hetek a Tisza kormányalakítása közben, amikor majdnem fizetésképtelenné vált az ország. Azt, hogy ezt sikerült végül elkerülni, csak annak köszönhetik, hogy volt koherens gazdasági költségvetési programjuk, a piacok pedig emiatt bizalmat szavaztak az országnak, fejtette ki Magyar Péter. Két új alelnöke is lett a Mi Hazánk mozgalomnak, jelentette be Torockai László újra megválasztott pártelnök a szervezet 5. tisztújító kongresszusán. Alelnök maradt Dúró Dóra, Dócs Dávid, Apát István, Pakusza Zoltán, Novák Előd, valamint újonnan megválasztva Balogh Csaba és Tóth Máté. Utóbbinak döntenie kell a jövőjét illetően, ugyanis összeférhetetlenség alakult ki az általa betöltött pozíciók tekintetében. Az energiajogászt pár nappal korábban választotta meg a parlament a médiatanács tagjának. A köztársasági elnök lerótta tiszteletét a 2001. szeptember 11-i merényletek áldozatainak emlékhelyénél New Yorkban, közölte a Sándor Palota az MT-vel. Bak András csütörtökön beszédet mondott New Yorkban az ENSZ közgyűlésén, pénteken pedig egyeztetést folytatott a helyi, az amerikai és a globális zsidó szervezetek vezetőivel. Az Egyesült Államok és Kína közvetlen kommunikációs csatornát hoz létre a mesterséges intelligenciával kapcsolatos nemzetbiztonsági jelentőségű incidensek kezelésére, és rendszeres párbeszédet folytat az EMI jelentette kockázatokról és lehetőségekről, közölte a Fehérház. A washingtoni tájékoztatás szerint a két ország megállapodott egy amerikai-kínai párbeszéd elindításában is, amelynek keretében a mesterséges intelligencia fejlődésével, valamint annak lehetséges veszélyeivel és előnyeivel kapcsolatos kérdéseket vitatják meg. Szükséghelyzetet hirdettek Bangkok valamennyi kerületében, miután két nap szakadatlan esőzés után elárasztotta a víz a thaiföldi főváros utcáit, adta hírül az MT. A város csatornái megduzzadtak, több partmenti ház és étterem víz alá került. Csütörtök óta csak nem 300 mm eső hullott, és további csapadékra lehet számítani a térségben. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 3-5, napközben 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és szeretettel köszöntelek téged is, kedves Laci atya, rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójában, hiszen a mikrofon mögött velem szemben Széles László Lőrinci plébános ül, Isten hozott, kedves Laci atya, itt nálunk az Egri stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindenörökké, amen. Mielőtt belevágnánk, hadd mondjam azt, hogy megint utazni fogunk a világban a zene segítségével, és ebből adódóan, hogy jöttem a vonaton ma ide Eger felé, már végig az utazás járt az eszembe.
1: Talán nem is volt nehéz, hiszen te is utaztál.
2: Igenis, egyfajta inspirálást adott számomra a vonaton történő utazás, hogy még majd keresgéljek dalokat, illetőleg szedjek össze olyanokat is, amelyekben a vonat szerepel.
1: Úgy örülök, hogy a Bee Gees együttes Massachusetts című világslágerét is beleszerkesztetted ebbe a sorozatba, kedves Laci atya. Nem véletlen az örömöm, hiszen amikor kitaláltuk ezt a sorozatot, akkor te egyből, kapásból, kisújból kiráztál 7-8-9 világsláger címet, és bizony ott szerepelt a Bee Gees együttes dala. Már-már szinte vártam, hogy mikor kerül sor a dal lejátszására. És most örülhetek, mert a következő percekben meghallgatjuk a Bee Gees együttes Massachusetts című világslágerét, de még mielőtt így tennénk, neked mi jut eszedbe erről a dalról, kedves Laci atya?
2: Az egyik, hogy amikor gimnazista voltam, az egyik szobatársam mesélte el, hogy a gimnázium igazgató helyettesének az egyik kedvenc dala volt, pedig ő már idősebb tanár ember volt. Mondta, hogy Bocskó Ernőnek hívták a tanárurat, biológiát tanított a gimnáziumba, hogy mindig örömmel hallott ezt a felvételt. Ez volt nekem is egy inspiráció, hogy íme érdemes ezt a dalt hallgatni. Egy másik érdekesség, hogy egy gimnáziumi kollégista társam, név szerint Mészáros László, aki Sopronban lakik, és fölöttem járt egy évvel a gimibe. Említette a múltkor, hogy interneten a feleségével mindegyik nosztalgia adást hallgatják, és a feleségének a Bee Gees a nagy kedvence. Amikor Böbe elkészítette a Kávéház című műsort, amelyben visszatekintettünk a mögöttünk álló körülbelül másfél évre, ez a dal ott is elhangzott, mindegy utalva arra, hogy ime ilyen témakörbe fogunk majd válogatni. Laci utána telefonon jelezte nekem, hogy a feleségével együtt hallgatták az adást, és annyit mondott a felesége, hogy felcsillant a szemem, hogy a Bee Gees dal megszólalt, és kérte, hogy legyenek majd még más alkalmakkor is Bee Gees felvételek. Amikre emlékeztem a legnagyobb slágereik közül, azok mind megvannak, hála Istennek a gyűjteményben, majd, ha jó Isten adja, meg éltet bennünket idővel, azok is sorra kerülnek.
1: Most azonban az biztos, hogy meghallgatunk egy Bee Gees dalt, egészen pontosan a Massachusetts című világslágerüket. Szóljon a dal 1967-ből.
2: És mielőtt Marci elindítaná, akkor hadd mondjak egy ilyet, hogy egy klasszikus műsor volt a Petőfin, annak idején a Szívküldi szívnek szívesen. Most idézzük fel ezt a műsort, annak apropójaként, amit elmondtam, hogy innen a stúdióval, Böbével együtt, mivel mi is nagyon szeretjük ezt a dalt, küldjük ennek a kollégista társamnak és a feleségének, Mészáros Lászlónak.

0: Bár menetjegyet több közlekedési eszközre is válthatunk, de véleményem szerint általában a vonatokra váltunk menetjegyet. Erről szól a most következő felvételünk, vagyis a menetjegyről?
1: Így igaz. Azt hiszem, hogy ez alapján a kedves hallgatók már az előadó nevét is kitalálták. Neil Sedakáról van szó.
0: Nekem inkább a cím ugrott be, a One Way Ticket. Mert hogy ez annyira nagy sláger volt évtizedekkel ezelőtt, most is a fülemben hallom, és a belső hallásommal hallom ennek a dalnak jellegzetes dallamát.
1: Hogy ezt most megerősítsem benned be, amit mondtál, hadd mondjam el a kedves hallgatók felé. A mai adás kapcsán szólnék arról, amit már emlegettem, hogy Debrecenben tagja vagyok egy zenei klubnak, egy oldies klubnak, olyan régi zenéket gyűjtünk. A vezetőnk Barabás Attila, és tőle kértem segítséget arra vonatkozóan, hogy az előadók nevét hogyan kell kiejteni. Az első dal a kapcsolatban rögtön mondta, hogy ez olyan siker volt, hogy diszkós változatban is feldolgozta, ha jól emlékszem, az Eruption nevű együttes. Én akkor annyit mondtam Attilának, hogy valóban ismerem azt a változatot is, de, ahogy szokták mondani, maradjunk a klasszikusoknál, nekem jobban tetszik ennek az eredeti változata. Hadd említsem a kedves hallgatók felé az egyik segédkönyvemet. Az a címe, hogy Rock Lexikon, és Tardos Péter írta annak idején. Szóltam már róla, hogy 1980-tól 82-ig dolgoztam Budapesten a metrónál. Abban az időben vásároltam meg ezt a könyvet is, az ára akkor 49 forint volt. Az előadóról röviden a következőt találtam benne. Sedaka karrierje a többségtől gyökeresen eltérő módon indult. Klasszikus zongoraművésznek készült. A világhírű zongoraművész Arthur Rubinstein az évfolyam legjobbjaként felvette őt a tanítványai közé, mint az egyik legnagyobb ígéretet. Aztán egy nem várt fordulat következett, sosem derült ki, hogy miért, hátat fordított egy várhatóan dicsőséges klasszikus pályának. Könnyű zenét szerzett. Azt hiszem, elég a könyvből ennyi kis idézet, a dal önmagáért fog beszélni. Kedves Bebe, akkor most megkérlek, hogy te pontosan konferáld be.
0: Már csak azért is, hiszen meghallgatjuk, hogy akkor milyen dalokat is, és milyen könnyű zenét szerzett Neil Sedaka. Hallgassuk a Menetjegy, vagyis One Way Ticket című felvételét 1959-ből.
1: Mielőtt Marci elindítaná a felvételt, még annyit hadd mondjak el róla. Ez a barátom, Barabás Attila, a dal kapcsán annyit mondott, hogy a szövege alapján olyan menetjegyről van szó, ami csak egy útra, vagyis csak oda szól, tehát nem retúr.
0: Erre utal az angol cím, hiszen a felvétel címe egészen pontosan így szól, One Way Ticket.

0: A következő felvételünk címe Menetjegy mindenhova. De jó lenne egy ilyen menetjegy az igaz életbe is, a valós életbe is, mindenhova szólna az egyszer megváltott menetjegy, de hát ez maradt csak álom, minden esetre a most következő felvétel egy ilyen menetjegyről szól. Mit lehet róla tudnunk?
1: Most, hogy ezt így felvettetted be, itt a stúdióba eszembe jutott egy sztori. A mindenhova szóló menetjegyet némileg helyettesítheti a bérlet. Jól emlékszem, hogy a Tószegi állomás helyemen történt, hogy egy alkalommal édesapám meglátogatott, ott is aludt nálam a plébánián. Másnap délelőtt indult Gyöngyösre a nővéremékhez. Egy olyan gyorsjáratú autóbuszra szállt fel, amely Kecskemétről indult és Gyöngyösig közlekedett. Egy fiatal sofőr volt, egy fiatal gépkocsi vezető, és édesapám már túl volt a 65. évén, tehát ingyen utazhatott. Nagyon jól emlékszem, hogy kikísértem őt a buszhoz, és amikor felszállt, szó szerint ezt mondta a gépkocsi vezetőnek, nekem országos bérletem van. A fiatal gépkocsi vezető meglepődött, és így reagált, kérem papa, mutassa már meg, hogy az milyen, mert én még olyat nem láttam. És akkor édesapám elővette a személyi igazolványát, és mutatta a sofőr felé, mire ő nevetve csak ennyit mondott, papa, miért nem ezzel kezdte? Íme, az országos menetjegy, az országon belül bárhova szól.
0: Aranyos történet, köszönjük szépen, hogy elmondtad, kedves Laci atya.
1: Ez most úgy spontán itt a stúdióba jutott eszembe arról, amit mondtál vele. Hadd mondjam el a dal kapcsán, hogy ezt mintegy ízelítőnek is szántam a válogatásba, ugyanis ennek egy kicsit keményebb hangzása van ennek a felvételnek. Ezt azért mondom így, mert Böbével adáson kívül már beszéltünk arról, hogy majdan tervezünk egy olyan sorozatot is, amelyben kemény rock zenét fogunk játszani. Már ebből a kedves hallgatók tudják, hogy kik voltak a legjelesebb előadói ennek a műfajnak, egy néhányat hadd említsek meg, természetesen Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, Uriah Heep, Nazareth, hogy ne folytassam. Ezektől az előadóktól, hála Istennek, amit szerettem volna, minden dal megvan a gyűjteményemben. Tehát kis türelmet kérünk, ha Jóisten is úgy akarja, majdan ezek a dalok is sorra kerülnek. Ez a dal egy olyan érdekesség, hogy egy olyan együttes adta elő, amelyről azt lehetne mondani mai szóval, hogy családi vállalkozás. Azt hiszem, hogy ebből is már tudják a kedves hallgatók, hogy az Osmonds együttesről van szó. Egy másik ilyen kis segédkönyvem a Ki, kicsoda a külföldi rockzenében, amit szintén már sokszor emlegettem, és ebben egy-két mondatban a következőt találtam róluk. A televízió figyelt fel az éneklő familiára, majd 1971-től a lemeztársaságok is. Családi vállalkozás a legnagyobb sikereiket az 1970-es évek első felében aratták. Ezek után, kedves Bebe, akkor konferált be pontosan ezt a dalt.
0: Meghallgatjuk a Menetjegy mindenhova, vagyis a One Way Ticket to Anywhere című felvételt az Osmonds együttes zenél nekünk, 1973-ból szól a dal.

0: Ha utazunk a világban a zene segítségével, akkor lehet úti célunk egy belváros is. És így lesz ez a most következő percekben, hiszen a hamarosan hallható dal címe egészen pontosan az, hogy belváros, vagyis downtown. Mit lehet tudnunk erről a felvételről, kedves Laci atya?
1: Gyerekkorom emlékeiben élt, nagyon-nagyon fülbemászó a dallama, ebből adódóan megmaradt az emlékeimben. Így nem volt nehéz, hogy térjem a kívánság műsorba, hiszen hogy korábban szóltam róla, ha egy dal megtetszett, már gyerekként igyekeztem megjegyezni a címét, meg az előadó nevét is. Ebből azt hiszem már ki is találták a kedves hallgatók is, hogy ki az előadó, bőven majd ismertetni fogja. Róla röviden a kiskönyvecskénben ennyit találtam, angol énekesnő, aki inkább az Egyesült Államokban aratta a sikereit. Mindössze egy mondat gyakorlatilag róla, de ez önmagáért beszél, ahogyan maga a dal is.
0: Amelyet most meg is hallgatunk. Szóljon tehát a belváros, vagyis a Downtown című felvétel. Petula Clark énekel nekünk 1964-ből.

0: Ez a város nem elég nagy kettőnk számára. Ez a most következő felvételünk címe, amely gondolom, hogy ugyancsak világsláger volt az 1970-es években. Így volt ez, kedves Laci atya?
1: Nagyon jól gondolod, Böve. Ez a dal akkor született, amikor én kezdtem az általános iskola 8. osztályát. Az azóta már sajnos nem létező színvonalas Petőfi rádióból ismertem meg. Az akkori ragyogó, könnyű zenei műsorokban például Tánczenei Koktél, 5 órai teja, Kívánságműsor, nagyon sokszor szerepelt ez a felvétel. Emlékeim szerint ez a csapat, a Sparks együttes, ezzel a dallal futott be. Hadd mondjam el zárójelbe érdekességként, hogy nekem is nagyon-nagyon tetszik ez a felvétel, de nem ez a kedvencem tőlük, hanem az Amatőr Óra című daluk, ami szintén megvan, és majd idővel, ha jó Isten adja, ezt is hallani fogják a kedves hallgatók. 3 nagy-nagy slágert játszott tőlük annó a Petőfi Rádió. A 3. dalnak olyan címe van, amit nem lehet magyarra lefordítani, egyszerűen Baby, ilyen címen szerepelt a magyar rádió és televízió újságban.
0: Hát ezt magyarul is értjük.
1: Igen, igen. Lényeg az, hogy én megjegyeztem ezt a címet is, és a hívek segítségével tudtuk kérni a kívánságműsorban, tehát mind a 3 klasszikus felvételük megvan.
0: Én ezen nem csodálkozom, kedves Laci atya.
1: Nagyon köszönöm. Röviden a Sparks együttesről a következőt találtam a Rock Lexicon című könyvben. 2 testvér, a Mill fivérek alapították, és az USA-ban működött. Később aztán, mivel itt nem maradtak kellő sikert, áttelepültek Londonba. Ettől kezdve több olyan daluk született, amely óriási világsiker lett. Röviden ennyit a kis lexikomból. Ez a dal volt a kezdő nagy-nagy befutó slágerük. Ha jól emlékszem, akkor a Petőfi Rádión hallottam én ezt először gyerekkoromban, és már az első alkalommal felfigyeltem rá, mert már az első hallásra megtetszett. Így meg is van a gyűjteményemben.
0: És most meg is hallgatjuk. This town ain't big enough for both of us. Ez tehát a most következő felvétel címe angolul, magyar fordításban pedig úgy szól, hogy ez a város nem elég nagy kettőnk számára. A Sparks együttes felvételét idézzük 1974-ből.

0: Érdekes, a most következő felvételünk címe New Orleans boszorkány királynője. Mit lehet tudnunk erről a dalról, kedves Laci atya?
1: Egy érdekes együttes adta elő, Red Bull, így hívják őket. Zsóluk a Ki kicsoda a külföldi rockzenében című kis könyvecskémben ennyit találtam. A 60-as évek végén alakult meg Amerikában az első indiánokból álló rock együttes. Több olyan daluk is volt, amellyel nagy sikert arattak. Én erre az egyre emlékeztem tőlük a gyerekkoromból, és ebből adódóan sikerült is, hál' Istennek, ezt megszereznem a gyűjteménybe.
0: Meghallgatjuk akkor a The Witch Queen of New Orleans, vagyis a New Orleans boszorkány királynője című dalt a Red Bone együttes előadásában. Szóljon a felvétel 1971-ből.

0: Orleans van, hiszen a hamarosan hallható dalunk New Orleansról szól, erről a városról, amely úgy gondolom, hogy nagyon sok dalszerzőt megihletett. Te is így látod ezt, kedves Laci atya?
1: Igen, ha már ezt így felvetetted Böbe, most erről jutott eszembe, hogy New Orleans-t azt hiszem úgy emlegetik, hogy a felkelő napháza. Ebből már sejtik a kedves hallgatók, hogy az Animals együttes óriási világslágere nem ok nélkül született, és az is egy olyan remek dal, hogy nem ok nélkül lett óriási világsiker. Ez még nem hangzott el a mi adásainkban, de hogy szokták mondani?
0: Ami késik, nem múlik.
1: Milyen egyszerre mondtuk? A Jóisten segítsével majd erre is sor kerül valamikor, de most térjünk vissza a városhoz. Harley Quinn, így hívják ezt a zenei együttest, aki előadta, bevallom, hogy róluk semmit nem tudok, de maga a felvétel önmagáért beszél.
0: És most meg is hallgatjuk a Harley Quinn együttes New Orleans című dalát 1972-ből.

0: A folytatásban New York városába kirándulunk, amelynek elnevezése a Nagy Alma, vagyis a The Big Apple. Miről szól ez a dal, kedves Laci atya? Hangulatát és szövegét tekintve milyen érzéseket kelt benned?
1: Érdekes címe van, New York csatorna. Hogy pontosan miről szól a dalszövege, ezt nem tudom. Arra emlékszem, hogy gyerekkoromban Komjáti György Csak fiataloknak című műsorában hallottam ezt először. Ott figyeltem fel rá, én akkor voltam az általános iskolában 8-os, amikor ezt hallottam, és ha jól tudom, még abban az időben le is adta Komjáti György, mint hogy a dal megszületett. A Hello együttesről nem sokat tudok, annyit, hogy angol együttes volt, és egy olyan emlék él bennem róluk, valamelyik könnyűzené műsorban hallottam a műsorvezetőtől, hogy ez a tinédzser korosztály körében volt olyan, mint nálunk Magyarországon az M7-es együttes, vagyis a fiatalok a tinik rajongtak érte.

0: Van több klasszikus felvételem tőlük, a Mondd meg neki című dal már el is hangzott egyszer az adásunkban, amit szintén ők dolgoztak fel, és van még például egy olyan óriási nagy daluk, aminek az a címe, hogy Hadd szóljon a rock. Majd, ha jóisten adja, egyszer azt is lejátszuk, de az most nem passzol ebbe a témakörbe, ezért választottam tőlük ezt a felvételt. Jól emlékszem, hogy amikor ezt Komjáti György bekonferálta és meghallgattam a zenét, megtetszett első hallása, úgyhogy megjegyeztem a címét. Így a hívek segítségével már megint nem volt probléma, hogy a későbbiekben kérjem a kívánság műsorban, hiszen 1975-ben még középhullámon hallgattam a sokszor emlegetett Sokol rádión.
1: Azóta hál' Istennek már nagyon sokat fejlődött a rádió technika, és most remélhetőleg nagyon jó minőségben, neked köszönhetően, magángyűjteményednek köszönhetően nagyon jó minőségben hallgatjuk meg ezt a dalt, amely nem lesz más, mint a New York csatorna, vagyis a New York Row, a Hello együttes felvétele 1975-ből.

Kedves hallgatóink, ezzel mai nosztalgikus zenei időutazásunk végéhez értünk. Találkozunk legközelebb, 2 hét múlva. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, mint ahogy köszönöm Széles László Lőrinci plébánosnak a mai zenei szerkesztést, a történeteket és a beszélgetést is, valamint a technikai munkatárs Pirincsik Márton segítségét. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották, a viszont hallásra.

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió stúdiójából. A hírszerkesztő, bemondó Debnár Ádám vagyok. Kérem, hallgassák meg reggeli program kínálatunkat. A műsorismertetést követően a nap imája következik, majd híreket hallhatnak, utána pedig a Vatikáni Rádió adásával jelentkezünk. Ezután újra hírek, majd azokat köszöntjük, akik ma ünneplik névnapjukat. Kalendáriumunk keretében a nap jeles eseményeit ismertetjük, aztán 6 órakor a hírek után Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkkal jelentkezünk, amelyet a nap verse követ. 6 óra 30 perctől ismét a Vatikáni Rádió adását csugározzuk. 7 órakor híreket, majd egyházi híreket mondunk, ezután az evangélium hangzik el magyar, szlovák és roma nyelven. 7 óra 35 perctől a Könyvek könyve című műsorunkkal jelentkezünk, 8 óra előtt ismét elhangzik a nap imája, majd híreket mondunk. Kedves hallgatóink, ezek a reggel programjai, műsorainkhoz jó vételt és tartalmas időtöltést kívánunk.

0: A nap imája.
1: Ima a jelen idők bajainak megszűnéséért, 13. Leó pápa imája. Ó, Urunk, Te látod, mint rohannak felénk a viharok mindenfelől, mint lesz a tenger féke veszetté, s mint tornyosulnak magasba hullámai. Parancsolj Te a szélvésznek és a tengernek, aki egyedül vagy erre képes. Add vissza az emberi nemnek az igazi békességet, melyet a világ nem adhat. Állítsd vissza a rendet és a nyugalmat. Szent malasztod által eszközöld, hogy az emberek a hozzájuk illő rendhez visszatérjenek. Add, hogy az Isten félelem, igazságosság, felebaráti szeretet, az önuralom és a szenvedélyek észszerű megfékezése visszanyerjék uralmukat. Jöjjön el hozzánk országod, és azok is, akik hiú törekvéssel tőled távol keresik az igazságot és az üdvöt, ismerjék meg, mennyire szükséges neked meghódolni és engedelmeskedni. A te parancsaid egészen igazságosak, és atyai szelídséget lehelnek. Hatható szent malasztoddal magad gondoskodj arról, hogy azokat akadálytalanul teljesíthessük. Küzdelem az ember élete ezen a földön, ám de te magad vigyázattal vagy az ember küzdelmére, és segítségére jössz, hogy győzedelmeskedjék. Ha pedig elnyered, megerősíted, és ha győzött, megkoronázod őt. Amen.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Az Egri Bazilikában ezen a hétvégén tartják a Szent Mihály búcsút, amely vasárnap este 6 órakor ünnepi vesperással kezdődik, majd 17:00-kor a búcsúi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatja be. Ez Gyertyás körmenettel ér véget. Rádiónk ezt a szentmisét is közvetíti majd. Szeptember 25-én éjszakában nyúlóan a Szent Atya több mint 80 ezer fiatallal együtt imavirrasztáson vett részt a Saint-Denis városrész Stade de France stadionjában. Ennek keretében válaszolt a kérdéseikre, utána pedig elmélkedést mondott Szent Pál apostol Timóteusnak írt első levele alapján. Beszédében arra buzdította a fiatalokat, hogy az Istennel való élő kapcsolatban találják meg az igazi szabadság forrását, és az életszentség útján járva kerüljék a rosszat, törekedjenek a jóra, és harcolják meg a hit jó harcát. Hangsúlyozta, a keresztény ember harca nem mások ellen irányul, egyetlen fegyver az önmagát odaajándékozó szeretet. Arra hívta a fiatalokat, hogy a szentek példáját követve legyenek a béke kézművesei és Krisztus evangéliumának ragyogó tanúi. A méltóságban és békében való együttélésről beszélt 14. Leó pápa, amikor menekültekkel találkozott Párizsban. A Szent Atya 4 napos franciaországi apostoli látogatása második napján látogatott el az egyesületbe, amely egy szudáni rabszolga nevét viseli, aki szerzetessé vált, majd szentté avatták. Ez egy olyan ház, amely az egész városnak azt üzeni, hogy lehetséges méltósággal is békében találkozni és együtt élni, mondta a Szent Atya, miután afgán és nigériai menekültek vallomásait hallgatta meg. Az értelmet kereső fiatalokhoz szólva óvaintett a belső ürességtől a pápa, amint egy 700 ezer ember előtt tartott szabadtéri szentmisén. Francia nyelvű prédikációjában arról a transzcendencia utáni szomjúságról beszélt, amely megítélése szerint motiválja azt a több tízezer fiatal felnőttet és tinédzsert, akik az elmúlt években keresztelkedtek meg Franciaországban. Magyar Péter Szolnokon folytatta országjárását, a miniszterelnök röviden beszélt a vatikáni útjáról, hatalmas megtiszteltetésnek és életre szóló élménynek nevezte a 14. Leó pápával történt találkozását. A kormányfő beszéd elején hosszan beszélt a jelenlévő ellentüntetőköz, akik ismét megpróbálták itallal, majd tojással megdobálni. Frusztrált honfitársaknak nevezte őket, majd hosszan sorolta, hogy milyen eredményeket ért el az új kormány. Magyar Péter szerint ezeknek az embereknek azzal kell szembesülniük április óta, hogy semmi sem igaz azokból a hazugságokból, amiket a Fidesz a Tiszáról állított a kampány során. Soha ne feledjük el, hogy mi mind magyarok vagyunk, lehet különböző a véleményünk, de nem a magyar ember áll szemben a magyar emberrel, jelentette ki. A miniszterelnök szerint voltak hetek a Tisza kormányalakítása közben, amikor majdnem fizetésképtelenné vált az ország. Azt, hogy ezt sikerült végül elkerülni, csak annak köszönhetik, hogy volt koherens gazdasági költségvetési programjuk, a piacok pedig emiatt bizalmat szavaztak az országnak, fejtette ki Magyar Péter. Két új alelnöke is lett a Mi Hazánk mozgalomnak, jelentette be Torockai László újra megválasztott pártelnök a szervezet 5. tisztújító kongresszusán. Alelnök maradt Dúró Dóra, Dócs Dávid, Apát István, Pakusza Zoltán, Novák Előd, valamint újonnan megválasztva Balogh Csaba és Tóth Máté. Utóbbinak döntenie kell a jövőjét illetően, ugyanis összeférhetetlenség alakult ki az általa betöltött pozíciók tekintetében. Az energiajogászt pár nappal korábban választotta meg a parlament a médiatanács tagjának. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 3-5, napközben 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Szombati műsorunk tartalmából. Az igazi szabadság az élő kapcsolat Jézussal. Leó pápa buzdítása a francia fiataloknak. A keresztény számára a szegények Krisztus saját teste. A Szentatya beszéde a Bakita házban. Leó pápa a párizsi katolikus intézetben. Kísérjék tovább a hit útján az újonnan megkeresztelteket. A Szentatya homíliája, építsetek egy megújult nemzetet a hit öntözte gyökerekből kiindulva. Az igazi szabadság az élő kapcsolat Jézussal. Leó pápa buzdítása a francia fiataloknak. Leó pápa első napjának záró eseményeként pénteken este a Saint-Denis városrész Stade de France olimpiai stadionjában találkozott imavirrasztáson a francia fiatalokkal az Úr Jézus szent tunikája és a Szent Kereszt erekéje előtt. A stadion teljesen megtöltő 80 ezer fiatal kitörő lelkesedéssel fordult a pápa felé, aki egy emlékkérésben buzdította őket legszebb vágyaik méltó betöltésére. Az éjszaka fényei mellett hallgatták meg a fiatalok a stadionban a Szentatyával együtt Pál apostol első Timóteus levelének tanítását. Te azonban Isten embere, kerüld el a rossz dolgok utáni sóvárgást. Törekedjél inkább igazságos lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre. Vívd meg a hit jó harcát, szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást. Timóteushoz hasonlóan mi is Isten emberei vagyunk.
1: Nous sommes des hommes et des femmes de Dieu.
0: Állapította meg a pápa. Az isteni kifejezés azonban köteléket jelent, nem pedig birtoklást. Akik Istennel élnek, azok szabadok. Szabadok attól, ami üressé teszi az életet. Francia fiatalok, hordozzátok szívetekben a szabadság iránti hatalmas vágyat, hiszen a bennünket valóban szabaddá tevő igazság maga Jézus Krisztus. És így az igazi szabadság forrása az élő kapcsolat Jézussal, buzdította őket a pápa. Az Úr saját üdvösség történetű munkálására hív minket, amit Pál apostol az idézetben három igével fejez ki. Kerüld el, törekedj, harcolj. Pál arra figyelmezteti Timóteust, hogy kerülje a gőgöt, a hiúságot, az erőszakot, a kapzsiságot. Ezek az érzések megragadnak, birtokba vesznek, és önzővé tesznek minket, ami ijesztő magány felé sodor. Isten közelségének megízleléséhez el kell utasítanunk azt a kapzsiságot, amely arra sarkal, hogy minden áron egy halom lájkot arassunk, aminek a végén egyedül maradunk önmagunkkal. Ha elkerüljük ezt a kelepcét, akkor elkezdünk törekedni az igazságosságra, az Isten félelemre, a hitre, a szeretetre, türelemre, a szelídségre. Igen, akik Istennel élnek, a legjobbra törekszenek, egyre jobban annak tudatában, hogy nem elég elkerülni a rosszat, a jót választanunk kell. A helyes választáshoz emlékezzünk erre a kritériumra, kérte a pápa. A jó életet ad, és soha nem vész el. A jó nem egy szép fogalom, hanem a szeretet ragyogó arca, maga Isten. Isten jóságának tükörképeként említi az apostol az igazságosságot az emberiség iránt, míg a jámborságot és a hitet Isten iránt. Pál harmadik igéje végül harcra hív.
1: Combattre.
0: Hiszen a rossz elkerülése és a jóra törekvés harcot jelent. Harcot, küzdelmet, de csak is Isten igéjének jelével, a lélek kardjával, ahogy egykor Saint Jean d'Arc tette e földön. Ám vigyázott, intett a pápa. A küzdelem itt a hit harcát jelenti, vagyis elkötelezettséget, hogy az evangélium szerint éljünk. Az életszentségnek ezen az útján azonban nem vagyunk egyedül, mert együtt járunk a testvéreinkkel és a szentekkel. Végül a pápa az Úr Jézus jelenlevő szent tunikája és szent keresztje erekéjére mutatott. Az egyiket elvették Krisztustól, a másikat ráadták, és így mindkettő szenvedésének a jele lett. Jézus megfosztják ugyan tunikájától, de ő felöltöztet minket a bárány vérében megmosott fehér ruhába. Így lesz a kereszt a halál eszközéből a remény jelévé. Kedves fiatalok, növekedjetek az életszentségben, és legyetek Krisztus örömhírének hirdetői. Zárta a péntek esti virrasztáson mondott beszédét Leó pápa. A keresztények számára a szegények Krisztus saját teste. Leó pápa beszéde a Bakita házban. Leó pápa szombaton reggel 9 órakor érkezett meg a Párizs 18. kerületében lévő szociális támogató és integrációs központba, a Bakita házba. Szentatyád érkezésekor Laurent Ulrich, Párizs metropolita érseke, a központ igazgatónője és a találkozó koordinátora fogadta. A pápa beszédében örömének adott hangot, hogy franciaországi apostoli látogatásának második napját Párizsban a Bakita ház lakóival kezdheti meg. Ez a szociális támogatós integrációs központ az egész város számára tanúskodik arról, hogy lehetséges méltóságban és békében együtt élni. A pápa köszönetet mondott a párizsi főegyház megyének, a központot gondozó Scalabrianus nővéreknek, minden munkatársnak és önkétesnek, valamint a három tanúságtevőnek is. Bakita Szent Józsefina neve arra ösztönöz bennünket, hogy felismerjük a nők alapvető szerepét a szeretet civilizációjának építésében, amely alternatívát jelent a közösségeket szétszakító, a városokat a magány betegségébe taszító kultúrával szemben, fejtette ki a Szentatya. Az egyház és az emberiség történelmét nem azok írják, akik látszólag győzedelmeskednek, hanem azok, akik béke folyamatokat indítanak el, és az életre bátorítanak. Szent Bakita arra kötelez minket, hogy lássuk meg a láthatatlanokat, hogy megszabadítsuk korunk rabszolgáit, és tiszteljük minden testvérünk végtelen méltóságát, akikben Jézus maga kopogtat ajtunkon. Leó pápa idézve Dilexité, szerettelek téged, kezdeti apostoli buzdításából, rámutatott arra valóságra, hogy a szegények a keresztények számára nem egy szociológiai kategória, hanem maga Krisztus teste.
1: Pour les chrétiens, les pauvres ne sont pas une catégorie sociologique.
0: Nem elegendő ugyanis Isten megtestesülésének a tanát általános módon hirdetni, ahhoz, hogy valóban belépjünk ebben a misztériumba, meg kell határoznunk, hogy az Úr olyan testé lett, amely éhezik, szomjazik, amely beteg és amely börtönben van. A Bakita ház gondozóinak elkötelezettsége az ajándékok cseréjéhez kapcsolódik, amely megújul minden találkozás alkalmával. Hirdetjük, hogy a megváltás lehetséges, folyamatban van és minket is érint, mint Krisztus testjének élő tagjait. A pápa idézett Szent Pálnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rá szükségem, vagy a fej a lábnak, nincs rá szükségem. Ellenkezőleg, a gyöngébeknek látszó tagok sokkal szükségesebbek. Végül a pápa köszönetét fejezte ki a központ dolgozóinak és mindazoknak, akik egész Franciaországban hasonló intézményekben végzik ezt a szolgálatot. Továbbra is tegyenek tanúságot az egymás iránti törődésről, amely emberibbé teszi a világot. Járjanak közbe írtük Szent Bakita és a jótékony szeretett nagy tanúi, akik meghatároztak az egyház jelenlétét Franciaországban, különösen a viharos változások korszakában. Fejezte be beszédét Leó pápa, az Úr áldását kérve a párizsi Bakita ház lakóira és dolgozóira.
2: XIV. Leó a Párizsi Katolikus Intézetben. Kísérjük tovább a hit útján az újonnan megkeresztelteket. A francia társadalom erőteljes szekularizációja ellenére Egyre több felnőtt fedezi fel az evangéliumot, és kéri a keresztény beavatás szentségeit.
1: Il peut sembler paradoxal que ce phénomène de tant de personnes redécouvrant l'évangile.
2: Ez Isten kegyelmének jele, amely felülmúlja a statisztikai és szociológiai elemzéseket, hangsúlyozta Leo pápa szombaton délelőtt Párizsban. A Szentatya az Institut Catholique de Paris, a Párizsi Katolikus Egyetem falai között találkozott a tartományi szinódusi közgyűlés tagjaival, katekumenekkel és újonnan megkereszteltekkel. A katekumen egy olyan felnőtt, aki a keresztségre és a keresztény beavatás szentségeire készülő hit újonc. A pápa meghallgatta egy katekumen egy újonnan megkeresztelt és egy katekumeneket kísérő munkatárs tanúságtételét, majd átvette a tartományi egyházi közgyűlés munkadokumentumát. 14. Leo örömének adott hangot amiatt, hogy Franciaországban sokan ismét elérkeznek a hit küszöbére. A katekumenek számának növekedése egy erősen szekularizált társadalomban kézzelfogható jele annak, hogy Isten kegyelme túlmutat minden statisztikai elemzésen. Ez ellentmond annak, amit Ferenc pápa terméketlen pesszimizmusnak nevezett. Ezt a váratlan kegyelmet azonban felelősséggel kell fogadni. A keresztény közösségeknek közelséggel, együttérzéssel és gyengédséggel kell őrizniük azt a kis lángot, amelyet a Szentlélek gyújtott meg az éjszaka sötétjében. A Szentatya arra buzdította a francia egyházat, hogy legyen a beavatás állapotában lévő egyház, amely tartósan kíséri a katekumeneket, az újonnan megkeresztelteket és a hithez hosszabb idő után visszatérőket. Az új istenkeresők érkezése egyszerre lehetőség és küldetés. Lehetőség, mert általuk maga a keresztény közösség is megújíthatja hitét, és újra felfedezheti az evangélium örömét. Küldetés pedig azért, mert az egyháznak a szentségek felvétele után sem szabad magukra hagynia őket. A pápa ennek kapcsán felidézte az egyik tanúság tételben megfogalmazott kérdést. Hogyan kerülhető el a keresztség utáni üresség? A válasz a folyamatos kísérés és a közösségbe való teljes beilleszkedés. Az újonnan megkeresztelteknek olyan otthonra van szükségük az egyházban, ahol elmélyíthetik hitüket, megismerhetik a Szentírást és az egyház tanítását, és megtanulhatják hitüket összekapcsolni mindennapi életükkel. Ebben fontos szerepe van a liturgiának is. 14. Leo hangsúlyozta, a liturgia nem egyszerűen a katekézis után következő mozzanat, hanem Krisztus húsvéti misztériumát jeleníti meg, ezért maga is a megtérés útjának része. A Szentatya a katekumeneket kísérők képzésére is felhívta a figyelmet. A bibliai, teológiai és liturgikus felkészültség mellett képesnek kell lenniük meghallgatni azokat, akik sokszor fájdalmas tapasztalatokkal és nehézségekkel érkeznek az egyházhoz. Tiszteletben kell tartani minden ember saját ritmusát, együtt járni. Ezt a stílust ajánlotta 14. Leo, hiszen a hit útján mindenki gazdagítja a másikat. A pápa végül Szent Ágoston példáját idézte fel, aki maga is katekumenként jutott el a keresztséghez Szent Ambrus segítségével. Hite kezdetben kis mag volt, amely később hatalmas fává növekedett. 14. Leo a mai katekumenekben és újonnan megkereszteltekben is a francia egyház jövőbeli termékenységének ígéretét látja. Legyetek ti is az evangélium misszionáriusai ebben a társadalomban.
1: Soyez des missionnaires de l'évangile.
2: Buzdította őket a Szentatya.
0: Leo pápa homíliája. Építsetek egy megújult nemzetet a hit öntözte gyökerekből kiindulva. Szombaton délután 3 órakor Leo pápa szentmisét mutatott be a francia főváros Concord terén, amellyel egyúttal búcsút vett Párizstól, majd utána tovább indult az ország lelki fővárosa Lourdes felé. A Concord tér Párizs egyik fontos csomópontja a Szajna partján, a Tüliériák kertje és az ott induló Champs-Élysées híres sugárútjával. A napsugarra szép időben tartó szentmise homiliájában Leo pápa Jézus szavából indult ki. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. szomjazó közösségünk Krisztus az élő víz forrása felé nyújtja kezét.
1: Source do vive!
0: Kezdte homíliáját a Szentatya. Az Isten utáni vágy a szívük mélyén lakozik, ezért kiáltjuk a Zsoltárossal együtt, te rád szomjazik a lelkem az élő Istenre. Válaszként Jézus megtestesülése által nyilatkoztatja ki magát nekünk, mint az élő víz igazi forrását, amely képes szomjunkat oltani. Nem annyira anyagiakat szomjazunk, hanem inkább az értelem, az igazság és a beteljesülés után vágyakozunk, pontosította Szentatya. Isten igéje a templomból fölfakadó vízről szól, míg János evangéliuma a Jézus árcolt oldalából fakadó vérről és vízről beszél. Mindenki csillapíthatja szomját ebből a forrásból, hogy újjászülethessen és Isten gyermekévé legyen. A Szent Mise ige liturgiája ezt a kérdést teszi fel nekünk. Mi szívünk legmélyebb szomjúsága? A boldogság, szeretet és beteljesülés, vagy megelégszünk anyagi javakkal, azonnali kielégüléssel, sok apró bálvánnyal? Kérdezte Leó pápa, mert hiszen az ember alapvetően vágyakozó lény, és csak Isten töltheti be az ember belső ürességét. Jézus jó pásztornaként vezet minket a boldogság és a béke forrása felé. Ő mindannyiunkat név szerint ismer, ismeri titkainkat, szándékainkat, gyengeségeinket. Életét adta értünk, és a szentségeken keresztül továbbra is éltet minket. Vállán hordozza a fáradt és sírült juhokat, gyengéden visszahozza az eltévedteket. A pápa Franciaország szép és szent történelmének mai örököseit arra kérte, hogy igyanak ebből a forrásból, amely Jézus átszúrt szíve, hiszen szomjaznak Istenre, az életre, az igazságra, az egységre, a békére, a közösségre és a boldogságra. Arra törekedjenek, hogy egy megújult nemzetet építsenek, a hit öntözte gyökereikből kiindulva. Ne tartsák meg maguknak a Jézus Krisztusba vetett hitüket, hanem segítsék, hogy az betöltse mindazok szomját, akikkel találkoznak. Az életünk kétségtelenül törékeny, sebezhető, halálra van ítélve, de nagyszerű és csodálatos is. És képes megújulni a kapcsolataiban, és megnyílni az igazi szeretet előtt. Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz bennem, belsejéből az írás szava szerint élő víz folyói fakadnak. Idézte a pápa Jézus kérését, és ha meghallgatjuk őt, akkor mi magunk is kutta, forrássá és folyóvá válunk mások számára. Franciaországban sokan csillapították szomjukat az élő vízzel az évszázadok során, mint az első vértanúk, mint Blandin, Potinus és Ireneus, majd szerzetes rendek szent alapítói, szent püspökök, mint Túri Márton, Szarizi Ferenc és még oly sokan mások. Párizs gyönyörű városából buzgón imádkozom, szólt elismeréssel a pápa, hogy a Szentlélek élő vize terjedjen szét az egész országban. Rátok gondolok, kedves családok, aki számos nehézséggel szembesülve bátran kitartotok küldetésetekben. Rátok gondolok, kedves fiatalok, ti vagytok a mai egyház. Milyen szép látni lelkesedéseteket, dinamizmusotokat, elkötelezettségeteket és örömötöket a keresztény közösségekben. Rátok is gondolok, kedves katekumenek és neofiták, akik a hit, a megtérés és a keresztény beavatás útját járjátok. A Szentlélek ajándéka tegyen benneteket tanúkká, akik készen állnak arra, hogy terjesszék a szeretet civilizációját magatok körül. Zárta homíliáját Leó pápa a szombat délután Párizs Concord terén bemutatott szentmiséje során. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzzuk a mai adás szerkesztője, Virtesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az Egri Bazilikában ezen a hétvégén tartják a Szent Mihály búcsút, amely vasárnap este 6 órakor ünnepi vesperással kezdődik, majd 17:00 a búcsúi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatja be. Ez gyertyás körmenettel ér véget. Rádiónk ezt a szentmisét is közvetíti majd. Szeptember 25-én éjszakában nyúlóan a Szent Atya több mint 80 ezer fiatallal együtt imavirrasztáson vett részt a Saint-Denis városrész Stade de France stadionjában. Ennek keretében válaszolt a kérdéseikre, utána pedig elmélkedést mondott Szent Pál apostol Timóteusnak írt első levele alapján. Beszédében arra buzdította a fiatalokat, hogy az Istennel való élő kapcsolatban találják meg az igazi szabadság forrását, és az életszentség útján járva kerüljék a rosszat, törekedjenek a jóra, és harcolják meg a hit jó harcát. Hangsúlyozta, a keresztény ember harca nem mások ellen irányul, egyetlen fegyver az önmagát odaajándékozó szeretet. Arra hívta a fiatalokat, hogy a szentek példáját követve legyenek a béke kézművesei és Krisztus evangéliumának ragyogó tanúi. A méltóságban és békében való együttélésről beszélt 14. Leó pápa, amikor menekültekkel találkozott Párizsban. A Szent Atya 4 napos franciaországi apostoli látogatása második napján látogatott el az egyesületbe, amely egy szudáni rabszolga nevét viseli, aki szerzetessé vált, majd szentté avatták. Ez egy olyan ház, amely az egész városnak azt üzeni, hogy lehetséges méltósággal és békében találkozni és együtt élni, mondta a Szent Atya, miután afgán és nigériai menekültek vallomásait hallgatta meg. Az értelmet kereső fiatalokhoz szólva óva intett a belső ürességtől a pápa, amint egy 700 ezer ember előtt tartott szabadtéri szentmisén. Francia nyelvű prédikációjában arról a transzcendencia utáni szomjúságról beszélt, amely megítélése szerint motiválja azt a több tízezer fiatal felnőttet és tinédzsert, akik az elmúlt években keresztelkedtek meg Franciaországban. Magyar Péter szolnokon folytatta országjárását, a miniszterelnök röviden beszélt a vatikáni útjáról, hatalmas megtiszteltetésnek és életre szóló élménynek nevezte a 14. Leó pápával történt találkozását. A kormányfő beszéd elején hosszan beszélt a jelenlévő ellentüntetőköz, akik ismét megpróbálták itallal, majd tojással megdobálni. Frusztrált honfitársaknak nevezte őket, majd hosszan sorolta, hogy milyen eredményeket ért el az új kormány. Magyar Péter szerint ezeknek az embereknek azzal kell szembesülniük április óta, hogy semmi sem igaz azokból a hazugságokból, amiket a Fidesz a Tiszáról állított a kampány során. Soha ne feledjük el, hogy mi mind magyarok vagyunk, lehet különböző a véleményünk, de nem a magyar ember áll szemben a magyar emberrel, jelentette ki. A miniszterelnök szerint voltak hetek a Tisza kormányalakítása közben, amikor majdnem fizetésképtelenné vált az ország. Azt, hogy ezt sikerült végül elkerülni, csak annak köszönhetik, hogy volt koherens gazdasági költségvetési programjuk, a piacok pedig emiatt bizalmat szavaztak az országnak, fejtette ki Magyar Péter. Két új alelnöke is lett a Mi Hazánk mozgalomnak, jelentette be Torockai László újra megválasztott pártelnök a szervezet 5. tisztúító kongresszusán. Alelnök maradt Dúró Dóra, Dócs Dávid, Apát István, Pakusza Zoltán, Novák Előd, valamint újonnan megválasztva Balogh Csaba és Tóth Máté. Utóbbinak döntenie kell a jövőjét illetően, ugyanis összeférhetetlenség alakult ki az általa betöltött pozíciók tekintetében. Az energiajogászt pár nappal korábban választotta meg a parlament a médiatanács tagjának. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 3-5, napközben 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.

Napköszöntő. Reggeli magazin. Kedves hallgatóink, sok névnaposunk van ma. Adalbert, Adolf, Albert, Damián, Damos, Florencia, Florentin, Florentina, Károly, Kósa, Kozima, Kozma, Krisztián, Mirabella, Vince, ők, akik ünneplik névnapjukat, ezúton is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából, Isten éltesse őket sokáig. Az Adalbert germán eredetű név, jelentése nemes fény, fénylő nemesség, az Adolf is germán, jelentése nemes farkas, az Albert is germán, az Adalbert férfi név rövidülése, a magyar Béla névvel mesterségesen azonosították, a Damián görög-latin eredetű, a Damanius név származéka. A Damián görög-latin eredetű, a Damianus név származéka, jelentése a népből származó, legyőző. A Damos, a Damián rövidített, kicsinyítő képzős alakváltozata. A Florencia latin, a Florencius férfi név női párja, jelentése virágzó, hatalmas, tekintélyes, kitűnő. A Florentin, a Florentinus név rövidülése, a Florentina pedig a Florentin férfi név női párja. A Károly, két név egybeesése, az egyik a régi magyar karúj személynév, jelentése karvaj, turul, a másik a latin carolus rövidülése, mely a germán Karl névből származik, jelentése legény, fiú. A Kósa magyar eredetű, a Kó kezdetű nevek becézőjéből önállósult, jelentése kos. A Kozima görög-olasz-német eredetű, jelentése szabályszerző, rendes. A Kozma latin eredetű, a Kosma névből származik, jelentése dísz, ékesség, dicséret. A Krisztián a latin Christianus név rövidüléséből származik, jelentése Krisztushoz tartozó, keresztény. A Mirabella latin, jelentése csodálatos. A Vince pedig a Vincentius latin név rövidüléséből származó, Vince, győztest, győzedelmest jelent. Isten éltesse tehát a névnapjukat ünneplőket, ne felejtsék őket felköszönteni ma. Mi is sok boldogságot és szép napot kívánunk!

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. 2026. szeptember 27-e, évközi 26. vasárnap van. Az év 270. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 95 nap van hátra. 1825 óta ez a vasút születésnapja, annak emlékére, hogy megnyílt az első vasúti pálya Angliában, Stockton és Darlington között. 1980 óta az idegenforgalom világnapja, az idegenforgalmi világszervezet határozata alapján világszerte megrendezik ezt az eseményt. És akkor most nézzünk olyan dolgokat, amelyek a naphoz kötődnek, és mindig mondom, kronológiai, nem fontossági sorrendben megyünk végig. 1533-ban megszületett Báthory István erdélyi fejedelem, Lengyelország királya, teljes nevén Somlyay Báthory István. A későbbi erdélyi fejedelmek őt, mint a Hunyadi Mátyás óta legsikeresebb magyar politikus tekintették példaképüknek, követték azon koncepcióját, hogy Magyarországot Erdélyből kiindulva is lehet egyesíteni. 1540-ben harmadik Pál pápa engedélyezte a Loyolai Szent Ignác által alapított Jézus Társasága rend működését, a jezsuita rendet. 1884-ben ünnepélyes keretek között megnyílt a Budapesti Operaház az Andrássy út 22 szám alatt. A Magyar Állami Operaház Magyarország egyetlen nagy létszámú társulattal rendelkező és kimondottan operákra, balettekre szakosodott színháza. Az épület a főváros egyik legjelentősebb 19. századi műemléke, neoreneszáns stílusban épült Ybl Miklós tervei alapján. A gazdagon díszített belső terek kialakításában neves magyar művészek működtek közre, többek között Tammór, Lotz Károly és Székely Bertalan. A nyitó előadáson Ferenc József császár jelenlétében a Bánkbán első felvonását, a Hunyadi László nyitányát és a Lohengrin első felvonását adták elő Erkel vezényletével. 1984-ben ugyanezen a napon szintén díszelőadással nyitották meg a felújított 100 éves operaházat. 1921-ben Vácon megszületett Jancsó Miklós, Kossuth díjas filmrendező, említhetjük a nevéhez kapcsolódóan a Szegény legények vagy az Utolsó vacsora című filmeket, 2014-ben hunyt el. 1940-ben Magyarországon megalakult az Egységes Nyilas Keresztes Párt Szálasi Ferenc vezetésével. 1947-ben megszületett Meatloaf, amerikai Grammy díjas énekes színész, aki 2022-ben hunyt el. 1963-ban az első Beatles dal felcsendült az Amerikai Egyesült Államokban. Egy New York-i diszjockey, bizonyos Murray the K kapott egy lemezt a Beatles-től She Loves You címmel, és elkezdte játszani a műsorában. Tettéért megkapta az ötödik Beatle büszke címet. 1987-ben megalakult a Magyar Demokrata Fórum lakiteleken. Lezsák Sándornak a párt egyik későbbi vezetőjének kertjében felállított sátorban. A Magyarság esélyei címmel 181 a nemzeti sorskérdéseink iránt fogékony értelmiségi tanácskozott és megalakította az akkor még illegalitásban működő Magyar Demokrata Fórumot. A mozgalom csak egy évvel később, 1988. szeptember 3-án lakiteleken alakulhatott meg hivatalosan, majd 1989. június 24-én döntöttek a párt alakulásról. Az MDF 1990-ben megnyerte az első szabad választásokat, és Antal József vezetésével, az FKGP-vel és a KDNP-vel koalícióban kormányra kerültek. 1994-ben a párt 38 mandátumával a legnagyobb ellenzéki párt lett. Belső ellentétek nyomán az MDF-ből 1996-ban 15 képviselő vezetésével kivált egy csoport, akik megalakították a Magyar Demokrata Néppártot. 1998 és 2002 között a párt részt vett az Orbán Viktor vezette Fidesz-FKGP-MDF koalíciós kormányban. A 2002-es választásokon a Fidesz-szel közös listán indultak, és a 188 mandátumukkal a kormányváltó MSZP-SZDSZ mögött végeztek. Az MDF akkor 24 mandátummal a parlament harmadik pártja lett. 1997-ben ezen a napon Bob Dylan Bolognában a pápa előtt koncertezett, majd néhány mondatot beszélt II. János Pállal. 2011-ben pedig meghalt Makovecz Imre Kossuth Díjas építész, politikus, a magyar organikus építészet egyik képviselője, a Magyar Művészeti Akadémia alapítója, örökös tiszteletbeli elnöke. És akik ünnepelnek, 64 éves Fodor Gábor jogász, SZDSZ-es politikus, a Fidesz egyik alapító tagja volt. 54 éves Gwyneth Paltrow amerikai filmszínésznő, a Nő kétszer, illetve a Szerelmes Shakespeare című alkotásokban is játszott. 50 éves Francesco Totti, olasz világbajnok labdarúgó, 47 éves Görög Zita, fotómodell, műsorvezető, színésznő, és 42 éves Avril Lavigne, kanadai énekesnő, dalszerző, színésznő, modell. Kedves hallgatóink, ez volt a nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is, és ha már említettük, hogy 1947-ben ezen a napon született Meat Loaf, amerikai Grammy-díjas énekes színész, akkor jöjjön az ő egyik legnagyobb slágere itt a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 6 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szeptember 25-én éjszakába nyúlóan a Szent Atya több mint 80 ezer fiatallal együtt imavérasztáson vett részt a Saint-Denis városrész Stade de France stadionjában. Ennek keretében válaszolt a kérdéseikre, utána pedig elmélkedést mondott Szent Pál apostol Timóteusnak írt első levele alapján. Beszédében arra buzdította a fiatalokat, hogy az Istennel való élő kapcsolatban találják meg az igazi szabadság forrását, és az életszentség útján járva kerüljék a rosszat, törekedjenek a jóra, és harcolják meg a hit jó harcát. Hangsúlyozta, a keresztény ember harca nem mások ellen irányul, egyetlen fegyver az önmagát odaajándékozó szeretet. Arra hívta a fiatalokat, hogy a szentek példáját követve legyenek a béke kézművesei és Krisztus evangéliumának ragyogó tanúi. A méltóságban és békében való együttélésről beszélt 14. Leó pápa, amikor menekültekkel találkozott Párizsban. A Szent Atya 4 napos franciaországi apostoli látogatása második napján látogatott el az egyesületbe, amely egy szudáni rabszolga nevét viseli, aki szerzetessé vált, majd szentté avatták. Ez egy olyan ház, amely az egész városnak azt üzeni, hogy lehetséges méltósággal is békében találkozni és együtt élni, mondta a Szent Atya, miután afgán és nigériai menekültek vallomásait hallgatta meg. Az értelmet kereső fiatalokhoz szólva óva intett a belső ürességtől a pápa, amint egy 700 ezer ember előtt tartott szabadtéri szentmisén. Francia nyelvű prédikációjában arról a transzcendencia utáni szomjúságról beszélt, amely megítélése szerint motiválja azt a több tízezer fiatal felnőttet és tinédzsert, akik az elmúlt években keresztelkedtek meg Franciaországban. Magyar Péter szolnokon folytatta országjárását, a miniszterelnök röviden beszélt a vatikáni útjáról, hatalmas megtiszteltetésnek és életre szóló élménynek nevezte a 14. Leó pápával történt találkozását. A kormányfő beszéd elején hosszan beszélt a jelenlévő ellentüntetőköz, akik ismét megpróbálták itallal, majd tojással megdobálni. Frusztrált honfitársaknak nevezte őket, majd hosszan sorolta, hogy milyen eredményeket ért el az új kormány. Magyar Péter szerint ezeknek az embereknek azzal kell szembesülniük április óta, hogy semmi sem igaz azokból a hazugságokból, amiket a Fidesz a Tiszáról állított a kampány során. Soha ne feledjük el, hogy mi mind magyarok vagyunk, lehet különböző a véleményünk, de nem a magyar ember áll szemben a magyar emberrel, jelentette ki. A miniszterelnök szerint voltak hetek a Tisza kormányalakítása közben, amikor majdnem fizetésképtelenné vált az ország. Azt, hogy ezt sikerült végül elkerülni, csak annak köszönhetik, hogy volt koherens gazdasági költségvetési programjuk, a piacok pedig emiatt bizalmat szavaztak az országnak, fejtette ki Magyar Péter. Két új alelnöke is lett a Mi Hazánk mozgalomnak, jelentette be Torockai László újra megválasztott pártelnök a szervezet 5. tisztújító kongresszusán. Alelnök maradt Dúró Dóra, Dócs Dávid, Apát István, Pakusza Zoltán, Novák Előd, valamint újonnan megválasztva Balogh Csaba és Tóth Máté. Utóbbinak döntenie kell a jövőjét illetően, ugyanis összeférhetetlenség alakult ki az általa betöltött pozíciók tekintetében. Az energiajogászt pár nappal korábban választotta meg a parlament a médiatanács tagjának. A köztársasági elnök lerótta tiszteletét a 2001. szeptember 11-i merényletek áldozatainak emlékhelyénél New Yorkban, közölte a Sándor Palota az MT-vel. Bak András csütörtökön beszédet mondott New Yorkban az ENSZ közgyűlésén, pénteken pedig egyeztetést folytatott a helyi, az amerikai és a globális zsidó szervezetek vezetőivel. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 3-5, napközben 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes-szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
6: Téged is vár az egri érseki fiú kórus.
7: Énekelj velünk az egri bazilikában.
8: Énekelj velünk templomokban.
9: Koncertezz velünk.
10: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
11: Legyen sok új barátod.
12: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
13: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
14: Itt csak fiúk vannak.
15: Együtt tanulunk megénekelni.
16: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
17: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
18: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
19: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
20: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
21: Reklámot hallottak.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Páli Szent Vince, rendalapító, áldozópap. 1581-ben született, 1660-ban Párizsban halt meg, szeptember 27-én. 79 évet élt. Vince Dél-Franciaországban született. Ez a kis helység közel fekszik Lourdeshoz és az óceánhoz. Szülei szegény földművesek voltak. Vince pap szeretett volna lenni. Ezért, hogy tanulmányait fizetni tudja, tanítványokat fogadott. Apjának végül is 2 ökröt kellett eladnia ahhoz, hogy Toulouse-ban a teológiai költségeket kifizethesse. 19 éves korában szentelték pappá. Igazi megtérését afrikai fogságának tulajdonítják. Egy hajó úton török kalózok fogságába esett, nyíllal megsebesítették, Tuniszban eladták rabszolgának, s keményen dolgoztatták. Egy hitehagyott, volt ferencesnek lett a rabszolgája, akit sikerült visszatérítenie a keresztény hitre, s közösen visszaszöktek Franciaországba. Megemlítem, hogy Vince ifjúságát legendák ékesítik. Ezekből olykor csak nehezen tudjuk a teljes igazságot kihámozni. Egy kis ideig plébános volt, azután egy főúr házi lelkésze. Ott ismerte meg a vidéki lakosság vallási tudatlanságát és elhagyatottságát. Ez indította arra, hogy szerzetet alapítson, amelynek feladata népmissziók tartása és jó papok nevelése. Rendjét lazaristáknak hívjuk. Ezen kívül egy női szerzetet is alapított, a szeretett leányai, ismertebb nevükön, az irgalmas nővéreknek a rendjét. Más társulatokat is alapított. Az irgalmas nővérek rendjének a megalapításakor nagy segítője volt Szent Lujza, 1640-ben az árva gyermekek felkarolására egy újabb intézményt alapított. Kitűnő szervezési képessége és gyakorlati érzéke volt. Embereket tudott beállítani nagy ügyek szolgálatába. Könyveket nem írt, csodákat nem tett, de alázatos és hűséges volt, és nagy, igen nagy az ő egyszerűségében. Sokat imádkozott, virrasztott, nagy munkabírás jellemezte, prédikált, írt, alkotott. Csak leveleinek a száma 30 000. Már életében szentként tisztelték. A legmagasabb politikai köröknek volt a tanácsadója. Haláláig megőrizte szellemi frissességét. Párizsban 1660. szeptember 27-én, 80. évében halt meg. Utolsó szava ez volt, bízom. Elizabeth Heck könyvet írt Páli Szent Vincéről, ezzel a címmel, Képek Szent Vince életéből. A könyvből megtudhatjuk, hogy Vince számtalan végső testi-lelki nyomorban szenvedőt segített ki szorongatott helyzetéből. Élete egyetlen kalanddá vált, de nem azért, mint ha ő maga ezt kereste volna, hanem mert ember szeretete, merészsége nem ismert határt, ha mások megsegítéséről volt szó. Felebaráti szeretetének titka nagy Isten szeretetével magyarázható. Szívének szeretetével párosult a gaszkonyi parasztok körültekintő józansága, amikor például talált kitett gyermekek, árvák, hajléktalanok, aggok, éhezők és betegek részére otthonokat létesített, amikor missziós papokat képezett ki, hűséges munkatársával pedig Szent Lujzával együtt irgalmas nővéreket küldött mindenüvé oda, ahol a legnagyobb nyomort látta. Aki figyelemmel kíséri ezt a nagyszerű, szinte kalandos életet, tanulja egy nagy és mélyen alázatos lélek önfeláldozásának, amely az emberiség jólétéért munkálkodva hatásával túlélte a századokat és alapítványaival, intézményeivel még ma is körülöleli a földkerekséget. És most napjainkban, amikor az élet emberközpontúvá vált, amikor egyre többet hangsúlyozzuk, hogy mindenkiben, faji, vallási megkülönböztetések nélkül meg kell becsülni az emberi méltóságot, amikor nyíltan hirdetjük, hogy minden embernek egyformán joga van a tisztességes megélhetéshez, kultúrához, képességei kibontakoztatásához, fontos, hogy a szeretet nagy apostola Páli Szent Vince alakját odaállítsuk a mai világ elé. Elizabeth Heck könyve nem egy teljes életrajz. A könyv célja csupán, hogy lepergesse az olvasó előtt azokat az eseményeket, amelyek feltárják a szeretet e nagy apostolának szívét. Fiatalkorától hogyan érlelődött benne, és hogyan bontakozott ki az az ember szeretet és részvét, a segítés, ami egész életét kitöltötte. Mondásaiból idézek néhányat. Én sohasem gondoltam, hogy nagy dolgokat viszek végbe, hanem egyszerűen tettem azt, amit tennem kellett. Az irgalmas nővérek zárdája, a betegszoba, kápolnája a plébánia templom, klauzúrája a város utcái. Tehát ezeken a helyeken kell a nővéreknek az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit gyakorolniuk. Másik mondása, ha napjában 10-szer meglátogattok egy beteget, akkor 10-szer találkoztok Istennel. 80 éves korában mondta, ó kapuk, dőljetek rám, aki most hazamerek térni pihenőre, mikor annyi lélek vészel a bűnben és nyomorban. Ha misszionáriust kimerülten, haldokolva, az útszélen találjátok, és kérdezitek, mi juttatta idáig, s ő azt feleli, a lelkek szeretete, ó, milyen boldog, milyen irigylésre méltó missziós pap az. Utolsó betegségében a királynő vigasztalni akarta, amikor felsorolta neki, mi mindent tett a szegényekért. Felelete csak ennyi volt, még többet, jót tenni jó. Ne felejtsük el, tegyünk sok jót, tegyünk mindenkivel jót. Ehhez kérjük a Jóisten segítségét. Istenünk, te a szegények gondozására és a papság képzésére apostoli erényekkel töltötted el Páli Szent Vincét. Adj nekünk is lelki buzgóságot, hogy szeressük, amit szeretett, és tettekre váltsuk, amit tanított Krisztus a mi Urunk által.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Nemes Nagy Ágnes. Példázat. Papírban kaptam ezt a szót, mely messze földön pálma volt. Papírba göngyölt gyenge tőt, s most lám előttem földbe nőtt. Nedveltelik, rügyet fogan, s érik vele minden szavam, mivel sudáram felszökik, s valódi lombot hajt a hit.
1: Nemes Nagy Ágnes Példázat című versét Dér Gabriella előadásában hallották. Nemes Nagy Ágnes magyar költő, műfordító, esszéíró, pedagógus. Diákkorától kezdve írt verseket, folyóiratokban 1945-től publikált. Első verses kötete 1946-ban jelent meg. Abban az évben lépett be a Magyar Írószövetségbe, később tagja volt a Magyar PEN klubnak is. Ez évben alapította férjével közösen az Újhold című irodalmi folyóiratot, amely csak 1948 őszéig jelenhetett meg, de betiltása után mintegy emblémája lett a babicsi nyugat eszmeiségét és minőség igényét vállaló írói irodalmi törekvéseknek. Elsősorban francia és német nyelvű művek jelentek meg fordításban, de antológiákban számos más nyelvből is készült fordítása szintén megjelenhetett. 1946-tól a Köznevelés című pedagógiai folyóirat munkatársa volt, 1954 és 58 között pedig a budapesti Petőfi Sándor gimnázium tanára, 1958-tól szabadfoglalkozású író. A költői életmű terjedelmét és a kötetek számát tekintve keveset publikált, további új verseit az 1967-es napfordulóban, majd pedig három gyűjteményes kötetének egy-egy új ciklusában adta közre. Ebben az időszakban írta vers ciklusát az Egnától jegyzeteiből. Költői munkája mellett a magyar esszéirodalom kimagasló művelője volt, az 1970-es-80-as években mértékadó és meghatározó személyisége lett a magyar irodalmi életnek, kapcsolatot tartott a magyar irodalmi emigráció számos jeles tagjával is, 1991-ben hunyt el.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Szombati műsorunk tartalmából. Az igazi szabadság az élő kapcsolat Jézussal. Leó pápa buzdítása a francia fiataloknak. A keresztény számára a szegények Krisztus saját teste. A Szentatya beszéde a Bakita házban. Leó pápa a párizsi katolikus intézetben. Kísérjék tovább a hit útján az újonnan megkeresztelteket. A Szentatya homíliája, építsetek egy megújult nemzetet a hit öntözte gyökerekből kiindulva. Az igazi szabadság az élő kapcsolat Jézussal. Leó pápa buzdítása a francia fiataloknak. Leó pápa első napjának záró eseményeként pénteken este a Saint-Denis városrész Stade de France olimpiai stadionjában találkozott imavirrasztáson a francia fiatalokkal az Úr Jézus szent tunikája és a Szent Kereszt erekéi előtt. A stadion teljesen megtöltő 80 ezer fiatal kitörő lelkesedéssel fordult a pápa felé, aki egy emlékkedésben buzdította őket legszebb vágyaik méltó betöltésére. Az éjszaka fényei mellett hallgatták meg a fiatalok a stadionban Szentatyával együtt Pál apostol első Timóteus levelének tanítását. Te azonban Isten embere, kerüld el a rossz dolgok utáni sóvárgást. Törekedjél inkább igazságos lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre. Vívd meg a hit jó harcát. Szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást. Timóteushoz hasonlóan mi is Isten emberei vagyunk.
1: Nous sommes des hommes et des femmes de Dieu.
0: Állapította meg a pápa. Az isteni kifejezés azonban köteléket jelent, nem pedig birtoklást. Akik Istennel élnek, azok szabadok. Szabadok attól, ami üressé teszi az életet. Francia fiatalok, hordozzátok szívetekben a szabadság iránti hatalmas vágyat, hiszen a bennünket valóban szabaddá tevő igazság maga Jézus Krisztus. És így az igazi szabadság forrása az élő kapcsolat Jézussal. Buzdította őket a pápa. Az Úr saját üdvösség történetű munkálására hív minket, amit Pál apostol az idézetben három igével fejez ki. Kerüld el, törekedj, harcolj. Pál arra figyelmezteti Timóteust, hogy kerülje a gőgöt, a hiúságot, az erőszakot, a kapzsiságot.
1: L'orgoly, la vanité, la violence.
0: Ezek az érzések megragadnak, birtokba vesznek, és önzővé tesznek minket, ami ijesztő magány felé sodor. Isten közelségének megízleléséhez el kell utasítanunk azt a kapzsiságot, amely arra sarkal, hogy minden áron egy halom lájkot arassunk, aminek a végén egyedül maradunk önmagunkkal. Ha elkerüljük ezt a kelepcét, akkor elkezdünk törekedni az igazságosságra, az Isten félelemre, a hitre, a szeretetre, türelemre, a szelídségre. Igen, akik Istennel élnek, a legjobbra törekszenek, egyre jobban annak tudatában, hogy nem elég elkerülni a rosszat, a jót választanunk kell. A helyes választáshoz emlékezzünk erre a kritériumra, kérte a pápa. A jó életet ad, és soha nem vészel. A jó nem egy szép fogalom, hanem a szeretet ragyogó arca, maga Isten. Isten jóságának tükörképeként említi az apostol az igazságosságot az emberiség iránt, míg a jámbosságot és a hitet Isten iránt. Pál harmadik igéje végül harcra hív.
1: Combattre.
0: Hiszen a rossz elkerülése és a jóra törekvés harcot jelent. Harcot, küzdelmet, de csak is Isten igéjének jelével, a lélek kardjával, ahogy egykor Saint Jean d'Arc tette e földön. Ám vigyázott, intett a pápa. A küzdelem itt a hit harcát jelenti, vagyis elkötelezettséget, hogy az evangélium szerint éljünk. Az életszentségnek ezen az útján azonban nem vagyunk egyedül, mert együtt járunk a testvéreinkkel és a szentekkel. Végül a pápa az Úr Jézus jelenlevő szent tunikája és szent keresztje erekéjére mutatott. Az egyiket elvették Krisztustól, a másikat ráadták, és így mindkettő szenvedésének a jele lett. Jézus megfosztják ugyan tunikájától, de ő felöltöztet minket a bárány vérében megmosott fehér ruhába. Így lesz a kereszt a halál eszközéből a remény jelévé. Kedves fiatalok, növekedjetek az életszentségben, és legyetek Krisztus örömhírének hirdetői. Zárta a péntek esti virrasztáson mondott beszédét Leó pápa. A keresztények számára szegények Krisztus saját teste. Leó pápa beszéde a Bakita házban. Leó pápa szombaton reggel 9 órakor érkezett meg a Párizs 18. kerületében lévő szociális támogató és integrációs központba, a Bakita házba. Szentatyát érkezésekor Laurent Ulrich, Párizs metropolita érseke, a központ igazgatónője és a találkozó koordinátora fogadta. A pápa beszédében örömének adott hangot, hogy franciaországi apostoli látogatásának második napját Párizsban a Bakita ház lakóival kezdheti meg. Ez a szociális támogatós integrációs központ az egész város számára tanúskodik arról, hogy lehetséges méltóságban és békében együtt élni. A pápa köszönetet mondott a párizsi főegyházmegyének, a központot gondozó Scalabrianus nővéreknek, minden munkatársnak és önkétesnek, valamint a három tanúságtevőnek is. Bakita Szent Józsefina neve arra ösztönöz bennünket, hogy felismerjük a nők alapvető szerepét a szeretet civilizációjának építésében, amely alternatívát jelent a közösségeket szétszakító, a városokat a magány betegségébe taszító kultúrával szemben, fejtette ki a Szentatya. Az egyház és az emberiség történelmét nem azok írják, akik látszólag győzedelmeskednek, hanem azok, akik béke folyamatokat indítanak el, és az életre bátorítanak. Szent Bakita arra kötelez minket, hogy lássuk meg a láthatatlanokat, hogy megszabadítsuk korunk rabszolgáit, és tiszteljük minden testvérünk végtelen méltóságát, akikben Jézus maga kopogtat ajtunkon. Leó pápa idézve Dilexité, szerettelek téged, kezdeti apostoli buzdításából, rámutatott arra valóságra, hogy a szegények a keresztények számára nem egy szociológiai kategória, hanem maga Krisztus teste.
1: Pour les chrétiens, les pauvres ne sont pas une catégorie sociologique.
0: Nem elegendő ugyanis Isten megtestesülésének a tanát általános módon hirdetni, ahhoz, hogy valóban belépjünk ebben a misztériumba, meg kell határoznunk, hogy az Úr olyan testé lett, amely éhezik, szomjazik, amely beteg és amely börtönben van. A Bakita ház gondozóinak elkötelezettsége az ajándékok cseréjéhez kapcsolódik, amely megújul minden találkozás alkalmával. Hirdetjük, hogy a megváltás lehetséges, folyamatban van és minket is érint, mint Krisztus testjének élő tagjait. A pápa idézett Szent Pálnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rá szükségem, vagy a fej a lábnak, nincs rá szükségem. Ellenkezőleg, a gyöngébeknek látszó tagok sokkal szükségesebbek. Végül a pápa köszönetét fejezte ki a központ dolgozóinak és mindazoknak, akik egész Franciaországban hasonló intézményekben végzik ezt a szolgálatot. Továbbra is tegyenek tanúságot az egymás iránti törődésről, amely emberibbé teszi a világot. Járjanak közbe írtük Szent Bakita és a jótékony szeretett nagy tanúi, akik meghatároztak az egyház jelenlétét Franciaországban, különösen a viharos változások korszakában. Fejezte be beszédét Leó pápa, az Úr áldását kérve a párizsi Bakita ház lakóira és dolgozóira.
2: 14. Leó a Párizsi Katolikus Intézetben. Kísérjük tovább a hit útján az újonnan megkeresztelteket. A francia társadalom erőteljes szekularizációja ellenére Egyre több felnőtt fedezi fel az evangéliumot, és kéri a keresztény beavatás szentségeit.
3: Il peut sembler paradoxal que ce phénomène de tant de personnes redécouvrant l'évangile.
2: Ez Isten kegyelmének jele, amely felülmúlja a statisztikai és szociológiai elemzéseket, hangsúlyozta Leo pápa szombaton délelőtt Párizsban. A Szentatya az Institut Catholique de Paris, a Párizsi Katolikus Egyetem falai között találkozott a tartományi szinódusi közgyűlés tagjaival, katekumenekkel és újonnan megkereszteltekkel. A katekumen egy olyan felnőtt, aki a keresztségre és a keresztény beavatás szentségeire készülő hit újonc. A pápa meghallgatta egy katekumen egy újonnan megkeresztelt és egy katekumeneket kísérő munkatárs tanúságtételét, majd átvette a tartományi egyházi közgyűlés munkadokumentumát. 14. Leo örömének adott hangot amiatt, hogy Franciaországban sokan ismét elérkeznek a hit küszöbére. A katekumenek számának növekedése egy erősen szekularizált társadalomban kézzelfogható jele annak, hogy Isten kegyelme túlmutat minden statisztikai elemzésen. Ez ellentmond annak, amit Ferenc pápa terméketlen pesszimizmusnak nevezett. Ezt a váratlan kegyelmet azonban felelősséggel kell fogadni. A keresztény közösségeknek közelséggel, együttérzéssel és gyengétséggel kell őrizniük azt a kis lángot, amelyet a Szentlélek gyújtott meg az éjszaka sötétjében. A Szentatya arra buzdította a francia egyházat, hogy legyen a beavatás állapotában lévő egyház, amely tartósan kíséri a katekumeneket, az újonnan megkeresztelteket és a hithez hosszabb idő után visszatérőket. Az új istenkeresők érkezése egyszerre lehetőség és küldetés. Lehetőség, mert általuk maga a keresztény közösség is megújíthatja hitét, és újra felfedezheti az evangélium örömét. Küldetés pedig azért, mert az egyháznak a szentségek felvétele után sem szabad magukra hagynia őket. A pápa ennek kapcsán felidéz

0: őrök képzésére is felhívta a figyelmet. A bibliai, teológiai és liturgikus felkészültség mellett képesnek kell lenniük meghallgatni azokat, akik sokszor fájdalmas tapasztalatokkal és nehézségekkel érkeznek az egyházhoz. Tiszteletben kell tartani minden ember saját ritmusát. Együtt járni. Ezt a stílust ajánlotta 14. Leo, hiszen a hit útján mindenki gazdagítja a másikat. A pápa végül Szent Ágoston példáját idézte fel, aki maga is katekumenként jutott el a keresztséghez Szent Ambrus segítségével. Hite kezdetben kis mag volt, amely később hatalmas fává növekedett. 14. Leo a mai katekumenekben és újonnan megkereszteltekben is a francia egyház jövőbeli termékenységének ígéretét látja. Legyetek ti is az evangélium misszionáriusai ebben a társadalomban.
1: Soyez des missionnaires de l'évangile,
0: buzdította őket a Szent Atya.
2: Leo pápa homíliája. Építsetek egy megújult nemzetet a hit öntözte gyökerekből kiindulva. Szombaton délután 3 órakor Leo pápa szentmisét mutatott be a francia főváros Concord terén, amelyel egyúttal búcsút vett Párizstól, majd utána tovább indult az ország lelki fővárosa Lourdes felé. A Concord tér Párizs egyik fontos csomópontja a Szajna partján, a Tüliériák kertje és az ott induló Champs-Élysées híres sugárútjával. A napsugarra szép időben tartó szentmise homiliájában Leo pápa Jézus szavából indult ki. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Szomjazó közösségünk Krisztus az élő víz forrása felé nyújtja kezét.
3: Source de vive.
2: Kezdte homiliáját a Szent Atya. Az Isten utáni vágy a szívük mélyén lakozik, ezért kiáltjuk a Zsoltárossal együtt, te rád szomjazik a lelkem az élő Istenre. Válaszként Jézus megtestesülése által nyilatkoztatja ki magát nekünk, mint az élővíz igazi forrását, amely képes szomjunkat oltani. Nem annyira anyagiakat szomjazunk, hanem inkább az értelem, az igazság és a beteljesülés után vágyakozunk, pontosította Szent Atya. Isten igéje a templomból fölfakadó vízről szól, míg János evangéliuma a Jézus arcult oldalából fakadó vérről és vízről beszél. Mindenki csillapíthatja szomját ebből a forrásból, hogy újjászülethessen és Isten gyermekévé legyen. A Szentmise ige liturgiája ezt a kérdést teszi fel nekünk. Mi szívünk legmélyebb szomjúsága? A boldogság, szeretet és beteljesülés, vagy megelégszünk anyagi javakkal, azonnali kielégüléssel, sok apró bálvánnyal? Kérdezte Leo pápa, mert hiszen az ember alapvetően vágyakozó lény, és csak Isten töltheti be az ember belső ürességét. Jézus jó pásztorként vezet minket a boldogság és a béke forrása felé. Ő mindannyiunkat név szerint ismer, ismeri titkainkat, szándékainkat, gyengeségeinket. Életét adta értünk, és a szentségeken keresztül továbbra is éltet minket. Vállán hordozza a fáradt és sírült juhokat, gyengéden visszahozza az eltévedteket. A pápa Franciaország szép és szent történelmének mai örököseit arra kérte, hogy igyanak ebből a forrásból, amely Jézus átszúrt szíve, hiszen szomjaznak Istenre, az életre, az igazságra, az egységre, a békére, a közösségre és a boldogságra. Arra törekedjenek, hogy egy megújult nemzetet építsenek, a hit öntözte gyökereikből kiindulva. Ne tartsák meg maguknak a Jézus Krisztusba vetett hitüket, hanem segítsék, hogy az betöltse mindazok szomját, akikkel találkoznak. Az életünk kétségtelenül törékeny, sebezhető, halálra van ítélve, de nagyszerű és csodálatos is. És képes megújulni a kapcsolataiban, és megnyílni az igazi szeretet előtt. Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz bennem, belsejéből az írás szava szerint élő víz folyói fakadnak. Idézte a pápa Jézus kérését, és ha meghallgatjuk őt, akkor mi magunk is kutta, forrássá és folyóvá válunk mások számára. Franciaországban sokan csillapították szomjukat az élő vízzel az évszázadok során, mint az első védtanúk, mint Blandin, Potinus és Ireneusz, majd szerzetes rendek szent alapítói, szent püspökök, mint Túri Márton szarizi

Ferenc és még oly sokan mások. Párizs gyönyörű városából buzgón imádkozom, szólt elismeréssel a pápa, hogy a Szentlélek élő vize terjedjen szét az egész országban. Rátok gondolok, kedves családok, akik számos nehézséggel szembesülve bátran kitartotok küldetésetekben. Rátok gondolok, kedves fiatalok, ti vagytok a mai egyház. Milyen szép látni lelkesedéseteket, dinamizmusotokat, elkötelezettségeteket és örömötöket a keresztény közösségekben. Rátok is gondolok, kedves katekumenek és neofiták, akik a hit, a megtérés és a keresztény beavatás útját járjátok. A Szentlélek ajándéka tegyen benneteket tanúkká, akik készen állnak arra, hogy terjesszék a szeretet civilizációját magatok körül. Zárta homíliáját Leó pápa a szombat délután Párizs Concorde terén bemutatott szentmiséje során. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 7 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szeptember 25-én éjszakába nyúlóan a Szentatya több mint 80 ezer fiatallal együtt imavirrasztáson vett részt a Saint-Denis városrész Stade de France stadionjában. Ennek keretében válaszolt a kérdéseikre, utána pedig elmélkedést mondott Szent Pál apostol Timóteusnak írt első levele alapján. Beszédében arra buzdította a fiatalokat, hogy az Istennel való élő kapcsolatban találják meg az igazi szabadság forrását, és az életszentség útján járva kerüljék a rosszat, törekedjenek a jóra, és harcolják meg a hit jó harcát. Hangsúlyozta, a keresztény ember harca nem mások ellen irányul, egyetlen fegyvere az önmagát odaajándékozó szeretet. Arra hívta a fiatalokat, hogy a szentek példáját követve legyenek a béke kézművesei és Krisztus evangéliumának ragyogó tanúi. A méltóságban és békében való együttélésről beszélt 14. Leó pápa, amikor menekültekkel találkozott Párizsban. A Szentatya 4 napos franciaországi apostoli látogatása második napján látogatott el az egyesületbe, amely egy szudáni rabszolga nevét viseli, aki szerzetessé vált, majd szentté avatták. Ez egy olyan ház, amely az egész városnak azt üzeni, hogy lehetséges méltósággal is békében találkozni és együtt élni, mondta a Szentatya, miután afgán és nigériai menekültek vallomásait hallgatta meg. Az értelmet kereső fiatalokhoz szólva óva intett a belső ürességtől a pápa, amint egy 700 ezer ember előtt tartott szabadtéri szentmisén. Francia nyelvű prédikációjában arról a transzcendencia utáni szomjúságról beszélt, amely megítélése szerint motiválja azt a több tízezer fiatal felnőttet és tinédzsert, akik az elmúlt években keresztelkedtek meg Franciaországban. Magyar Péter szolnokon folytatta országjárását, a miniszterelnök röviden beszélt a vatikáni útjáról, hatalmas megtiszteltetésnek és életre szóló élménynek nevezte a 14. Leó pápával történt találkozását. A kormányfő beszéd elején hosszan beszélt a jelenlévő ellentüntetőköz, akik ismét megpróbálták itallal, majd tojással megdobálni. Frusztrált honfitársaknak nevezte őket, majd hosszan sorolta, hogy milyen eredményeket ért el az új kormány. Magyar Péter szerint ezeknek az embereknek azzal kell szembesülniük április óta, hogy semmi sem igaz azokból a hazugságokból, amiket a Fidesz a Tiszáról állított a kampány során. Soha ne feledjük el, hogy mi mind magyarok vagyunk, lehet különböző a véleményünk, de nem a magyar ember áll szemben a magyar emberrel, jelentette ki. A miniszterelnök szerint voltak hetek a Tisza kormányalakítása közben, amikor majdnem fizetésképtelenné vált az ország. Azt, hogy ezt sikerült végül elkerülni, csak annak köszönhetik, hogy volt koherens gazdasági költségvetési programjuk, a piacok pedig emiatt bizalmat szavaztak az országnak, fejtette ki Magyar Péter. Két új alelnöke is lett a Mi Hazánk mozgalomnak, jelentette be Torockai László újra megválasztott pártelnök a szervezet 5. tisztújító kongresszusán. Alelnök maradt Dúró Dóra, Dócs Dávid, Apát István, Pakusza Zoltán, Novák Előd, valamint újonnan megválasztva Balogh Csaba és Tóth Máté. Utóbbinak döntenie kell a jövőjét illetően, ugyanis összeférhetetlenség alakult ki az általa betöltött pozíciók tekintetében. Az energiajogászt pár nappal korábban választotta meg a parlament a médiatanács tagjának. A köztársasági elnök lerótta tiszteletét a 2001. szeptember 11-i merényletek áldozatainak emlékhelyénél New Yorkban, közölte a Sándor Palota az MT-vel. Bak András csütörtökön beszédet mondott New Yorkban az ENSZ közgyűlésén, pénteken pedig egyeztetést folytatott a helyi, az amerikai és a globális zsidó szervezetek vezetőivel. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 3-5, napközben 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
2: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
2: Koncertezz velünk.
5: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
2: Legyen sok új barátod.
5: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
2: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
5: Itt csak fiúk vannak.
2: Együtt tanulunk megénekelni.
5: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
2: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
5: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
6: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
7: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
8: Reklámot hallottak. Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. A négy napos franciaországi látogatáson tartózkodó 14. Leó pápa a gyermekeknek és a fiataloknak a mesterséges intelligenciával és az új digitális technológiákkal szembeni megóvására kérte a nemzetközi közösséget az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezetének párizsi székházában tegnap. A Szent Atya szerint az új technológiáknak a fiatalok fejlődését és oktatását kell támogatnia, és meg kell őriznie a gondolkodásuk és mérlegelésük szabadságát. Az UNESCO székhelyén tartott beszédében a pápa ismételten a mesterséges intelligencia értelmének és etikai alapjának megtalálására szólított fel, megismételve az idén májusban közzétett Magnifica Humanitas, csodálatos emberiség kezdetű első enciklikájában leírt gondolatait. Bizonyos mesterséges rendszerek a gondolkodás emberi képessége után kapták a nevüket, intelligencia, ugyanakkor a gondolataink és kapcsolataink az embertelenedés kockázatának vannak kitéve, mondta a pápa az UNESCO 194 tagállamának képviselői előtt, akik állva tapsolták meg őt. Közös etikai alap nélkül a kommunikációs csatornák megsokszorozódása a hamis információk terjesztésének és értelmetlen üres beszédek terjedésének a veszélyével jár, akadályozva ezzel a párbeszédet, ahelyett, hogy elősegíteni. A mesterséges intelligencia felerősíti ezt a problémát. Bár ezek a rendszerek képesek megtalálni az adatok közötti összefüggéseket, nem tudják megválaszolni az emberi élet értelmével kapcsolatos kérdéseket, amelyek a megélt tapasztalatokban gyökereznek. Az ember azonban nem élhet értelmetlenül, az élet értelme a lélek oxigénje, fogalmazott a pápa. Az UNESCO szerepét hangsúlyozta, egy olyan helyét, ahol az emberiség önmagára, történetére és a jövőjére reflektál, arra bátorította a nemzetközi közösséget, hogy fordítson kiemelt figyelmet a gyermekek és fiatalok védelmének. A digitalizáció korszakában a sebezhetőségük soha nem válhat a kihasználás ürügyévé, ezeknek a technológiáknak a fejlődésüket, oktatásukat és kapcsolataikat kell támogatniuk, megőrizze gondolkodásuk és mérlegelésük szabadságát, és mindig az emberi méltóság szolgálatában kell állniuk, vélte a pápa. Khaled Al-Anani, az UNESCO egyiptomi főigazgatója a pápát üdvözlő beszédében elmondta, meggyőződése, hogy az UNESCO ideális platforma szabályozásról folytatott gondolkodása, amely lehetővé teszi a megértést és az elsajátítást, továbbá azt, hogy a mesterséges intelligencia az emancipáció és a jövő egyik eszközévé váljon. Tagállamainkkal, hálózatainkkal és szakértőinkkel azon dolgozunk, hogy egy olyan mesterséges intelligenciát hozzunk létre, amely a népek szolgálatában áll, etikus, hozzáférhető, igazságos és fenntartható, hangsúlyozta a főigazgató, emlékeztetve arra, hogy a szervezet már 2021-ben elfogadott egy előremutató szöveget, amely ajánlás a mesterséges intelligencia etikájáról néven ismert. Az UNESCO székházából 14. Leó a pápa mobillal indult el a Notre Dame székesegyházban, ahol a vecsernyét vezette. A Párizs belvárosát átszelő 2,5 kilométeres útvonal mentén ezrek üdvözölték hatalmas lelkesedéssel a Szent Atyát, aki több gyermeket is megáldott útközben. A pápa a katedrálishoz közeledve az utolsó métereket gyalogtette meg, hívek tucatjaival fogadkezett, váltott néhány szót, miközben zúgtak a Notre Dame harangjai. A 2019-es tűzvész után helyreállított katedrálisba a 2024 végi újranyitása óta először látogatott el pápa, aki este a Párizs északi elővárosában található Saint-Denis-ben, a Stade de France stadionban fiatalokkal vett részt egy vérrasztáson, amelyre már előzetesen 80 ezer embert vártak. Az Egri Bazilikában szeptember 27-én most vasárnap tartják a Szent Mihály búcsút, amely este 6 órakor ünnepi vesperással kezdődik, majd 17:00-kor a búcsúi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatja be, amely gyertyás körmenettel ér véget. Jelen lét, jelen vagy címmel rendezik meg október 3-án a nagymarosi ifjúsági találkozót. A Dunaparti városba ezúttal is a fiatalokat, családokat, közösségeket és minden régebb óta fiatalt is várnak, közös imára, elmélyülésre és találkozásra. Rohannak a hétköznapok, pörögnek a feladatok, tervezzük a jövőt, vagy éppen a múlt eseményeit idézzük fel, közben pedig könnyen elillan a legértékesebb pillanat, a most. Az őszi találkozó arra a nagyon mai kérdésre irányítja a figyelmet, hogy képesek vagyunk-e igazán jelen lenni a saját életünkben, a kapcsolatainkban és Isten előtt. A nap mottója is erre hív, taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni. A szervezők szerint a fizikai jelenlét önmagában még nem feltétlenül jelent valódi kapcsolódást, lehetünk folyamatosan elérhetőek az online térben, miközben nem figyelünk arra, aki mellettünk van, Isten azonban a jelenben akar találkozni velünk, a csendben, a munkában, a szolgálatban, a teremtett világ szépségében és a másik ember tekintetében. Nagymaros egy napra teret ad ahhoz, hogy a résztvevők kilépjenek a mindennapok zajából, és figyelemmel forduljanak önmaguk, egymás és Isten felé. A program október 3-án 9 órakor kezdődik majd a nagymarosi plébánia udvarán. A 10 órakor kezdődő fő előadást Ferenci István és a Korát Lumen Christi közösség tartja. A nap során szentségivárás, gyónás és lelki beszélgetési lehetőség, valamint különféle fakultációk és műhelyek segítik az elmélyülést és a személyes találkozásokat. A 16 órakor kezdődő ünnepi szentmise főcelebránsa Bábel Balázs Kalocsa Kecskeméti érsek lesz. A találkozó zenei szolgálatát Martin Dorka és csapata végzi. A szentmise után közös éneklés, tánc és kötetlen együttlét zárja napot. Tehát 9 órakor napkezdés a plébáni udvarán, 10 órától a főelőadás, 11 órától szentségimádás, közbenjáróima és gyóntatás, délután 00:30 ebédszünet, idő a személyes találkozásokra, délután 2 órától fakultációk, műhelyek, 15:15-től tanúságtétel és zenés felkészülés a szentmisére, 16 órakor kezdődik a szentmise, amely után tehát jöhet a közös éneklés. A találkozóval párhuzamosan a Gyerekmaros 3-tól 16 éveseknek kínál életkorhoz igazított kiscsoportos programot. A gyerekeket már 20:30-től fogadják az altáborok gyülekezési helyszínein, ezt követően játék, szentségimádás és lelki programok várják őket a nagymarosi réten. A szentmisén részt nem vevő gyerekeket délután 15:30-től, a szentmisén részvevőket pedig 17:45-től adják át a kísérőknek, a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A Gyerekmaros önkéntes csoportvezetőket is vár, a felkészített vezetők korosztályos 20-25 fős csoportokban kísérik a gyerekeket, jelentkezni a Gyerekmaros honlapján lehet. A Jászberényi Barátok templomának búcsúja október 4-én vasárnap lesz. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, melyet Medvegy János címzetes apát, Horthy plébános mutat be, mindenkit szeretettel várnak. Idén 13. alkalommal rendezik meg a Mi Atyánk Fesztivál őszi programjait Budapesten a Bakástéri templomban. Az Assisi Szent Ferenc plébánia templomról van szó. A programsorozatban zenei kincsek a 18. századból, Johannes Kudlik orgona koncertje október 3-án szombaton 19 órától. Ő karmester, zongoraművész, a Bajor Filharmónia orgonaművész szólistája, aki egy régi zenei összeállítással készül a budapesti koncertjére. Aztán Szent Ferenc 800 búcsú szentmise október 4-én vasárnap 10 órától. A templom védőszentje, Assisi Szent Ferenc ünnepe idén éppen vasárnapra esik, ráadásul most van halálának, tranzitusának 800. évfordulója. Ezen a jeles eseményen szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Korábban ő Esztergom budapesti segédpüspökként is szívesen látott vendég volt a templomban és a plébánián. A szentmisét a templom előtti téren tartott nagy agapé követi, várják a mostani és egykori ferencvárosi híveket, a zarándokokat és minden jó szándékú embert. Aztán Mennyei Szép Rózsa, Mária Misztérium játék, október 8-án csütörtökön 19 órától. Fabók Mancsi Bábszínház egy különleges előadást készül bemutatni a Bakácstéri Assisi Szent Ferenc plébánia templomban. A Misztérium játékban archaikus népi imádságaink, szent énekeink és legendáink idézik meg az Istenszülő szűzany alakját. Az előadásban a népi éneklés, mesemondás, az embernagyságú fabábok mozgatása és élő hangszeres zenélés együttes jelenlét alakítja az eseményeket, úgyhogy a szentséges történetben a humor is felfelfénylik, hiszen a néplélekben a kettő elválaszthatatlan egymástól. És aztán német, olasz és francia orgonazene Ennio Cominetti koncertje október 17-én szombaton este 7 órától a Bakácstéri templomban. A komói tópartján fekvő Varenna székesegyházának orgonaművésze, karmester, zeneszerző és az olasz földön népszerűsítő írásairól is ismert Ennio Cominetti több mint 2000 több kontinensen tartott koncert után érkezik a magyar fővárosba. A programok ingyenesek, regisztráció sem szükséges. Sok szeretettel hívnak mindenkit október 10-én Gyöngyösre a tűz találkozóra. 15 és 19 órakor lesz ez majd a Szent Bertalan templomban a főtéren. Az esemény mottója Lukács evangéliumából: azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. Mi ez a tűz? Isten szeretete, amelyre egész életünkben vágyakozunk, az a szeretet, amely átformál, betölt és új életre kelt. Ezen a délutánon együtt szeretnénk keresni és megtapasztalni ezt a tüzet, Isten jelenlétét és szeretetét, amely újra lángra tudja lobbantani a szívünket. A délután programja: evangélium hirdetés Kunszabó Zoltán diakónustól, dicsőítés, tanúságtételek, közbenjárás, majd este 6 órától szentmise. A tűz találkozóra belépés ingyenes, regisztráció nem szükséges, és sok szeretettel várnak mindenkit. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban, határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vehettek a fiatalok. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a népvéneinek. Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Oda ment az egyikhez, és így szólt hozzá. Fiam, menj ki ma és dolgozz a szőlőben. A fiú azt válaszolta, nincs kedvem, de később megbánta, és mégis kiment. Oda ment a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt, szívesen, uram, menni azonban nem ment. Kettejük közül melyikük teljesítette az apa akaratát? Azt felelték, az első. Erre Jézus így szólt hozzájuk. Bizony mondom nektek, a vámosok és utcanők megelőznek benneteket Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki. A vámosok és utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértek jobb belátásra, hogy higgyetek neki. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. A jó szavak, jó tettek nélkül nem sokat érnek. A tettek fontosabbak. De legfontosabb a jó érzület, a jó lelkület, amelyből a jó szavak és a jó tettek egyaránt származnak. Az az evangéliumi beli fiú, aki apja kérésére azonnal engedelmesen válaszolva igent mondott, de nem tette meg apja kérését, a szavak embere tettek nélkül. Megbízhatatlan és szeretet nélküli, csak magának élő ember. A másik fiú, aki apja kérésének ellentmond, de mégis meggondolja magát, a tettek embere, a bűnbánó szeretet példája. Szent Pál azonban még csodálatosabb példát állít elénk a mai szentleckében. Nem az Úr Jézus példabeszédében szereplő pozitív szereplőt, hanem magát a példabeszédet mondó Jézust, akinek atya iránti szeretete mélyebb, mint a szavak és a tettek. Nem csupán jó szavakra és jó tettekre kell nevelni az embert, hanem jó érzületre is. Ez az erkölcs gyökere, a szavak és a tettek pedig ennek gyümölcsei. De hogyan lehet az Istentől elfordult, bűnös embert más érzületre nevelni, mint ami benne van? Hogyan lehet beletáplálni egy romlatlan és tiszta ember mentalitását? Nem lehetetlenség ez? Nem. A hitben, a keresztségben és a szentáldozásban éppen ez valósul meg, amikor Jézus Krisztus valóságosan belénk költözik, és lakást vesz legbenső bénünkben. Ezután ne azt kérdezd magadtól, mit kell mondanom, mit kell tennem ebben a helyzetben, mi felel meg a 10 parancsolat követelményeinek, mit várnak tőlem az emberek, hanem ezt. Te most mit szólnál Jézusom, mit tennél a helyemben? Ha őszintén gyónó és áldozó ember vagy, a csoda minden esetben bekövetkezik, és valóban tudni fogod, hogy Jézus mit mondana és mit tenne. Tehát benned van ugyanaz az érzület, amely Jézus Krisztusban is, vagyis a Szentlélek munkálkodik benned. Ez az igazi lelki élet, amely a fenntartás nélküli odaadásban mutatkozik meg az Atya iránt és a szeretetteljes szolgálatban az emberek iránt. Amikor azt mondod, most nem tudom, mit kell tennem, mert össze vagyok zavarodva, akkor aligha nem arról van szó, hogy nem akarod követni Jézus Krisztus lelkületét, amely benned van. A zavar ebből a makacs ellenállásból adódik. Ahelyett, hogy jámbor tanácsokért futkosnál lelkiatyától lelkiatyáig, az Úr Jézus érzületét kellene felszítanod magadban, s mindjárt világosan látnád, mit is kell cselekedned.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Carmelita szerzetes, teológia professzor, Belső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.

Győzd le a rosszat jóval. Taníts meg, Uram, arra, hogy mindig jót tegyek mindenkivel. Hallottátok a parancsot, szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, ne szálljatok szembe a gonosszal. Aki megüti jobb orcádat, annak tartsd oda a másikat is. Aki perbe fog, hogy elvegye ruhádat, annak add oda köntösödet is. Sértésre vagy erőszakos tetre az ember azonnal nem csak önvédelemmel, hanem bosszúval is válaszol. Jézus arra tanítja övéit, hogy álhatatosan küzdjenek ez ellen az ösztön ellen. A rosszat nem lehet rosszal legyőzni, hanem csak ellenkezőjével, a jóval. Elég Krisztus példájára hivatkoznunk. Ő nem azzal győzte le a bűnt, hogy elítélte az embereket, hanem azzal, hogy a halálig szerette őket. Ha nem kell másokat védelmeznünk, és a rossz csak saját személyünket sújtja, magatartásunk egyetlen normája, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Vereséget szenvedett, aki hagyja, hogy a heves indulatok elragadják. Győz viszont az, aki a rosszra jósággal felel. Az ősegyház teljesen magáévá tette ezt a tanítást. A téma gyakran megjelenik az apostolok írásaiban. Rosszért rosszal senkinek se fizessetek, írja Szent Pál. Ügyeljetek, hogy senki se fizessen rosszal a rosszért, hanem törekedjetek mindig jót tenni egymással és mindenkivel. Amikor az első keresztényeknek a pogányok részéről rágalmakat és üldözést kellett elszenvedniük, Szent Péter ezt írta nekik. Isten akarata az, hogy tetteitekkel némítsátok el az ostoba emberek tudatlanságát. Ez a magatartás nem vezet mindig célhoz, esetleg újabb igazságtalanságokat és szenvedést vált ki, de a kereszténynek nem szabad irányt változtatnia. Ha jót tesztek, és mégis türelmesen szenvedtek, az kedves Isten előtt. Mert erre vagytok hivatva, hiszen Krisztus is értünk szenvedett, példát adva nektek, hogy kövessétek nyomdokait. A megfeszített Jézus példájára, aki megjelölte lelkünket és szívünket, elég erőt ad arra, hogy a rosszat jóval győzzük le, hogy jók és nagy lelkűek legyünk, akár saját kárunkra is. Jobb ugyanis, hogyha Isten úgy akarja, akkor inkább jó tetteitekért szenvedjetek, mint sem gonoszságaitokért. A korintusi keresztényeknek, akik mindennapi kis ügyeikben polgári bíróságok elé hurcolták egymást, Szent Pál ezt írja. Már az is kifogásolható, hogy pereskedtek egymással. Miért nem viselitek el inkább az igazságtalanságot? Miért nem tűritek el inkább a károsodást? Az apostol nem kutatja, hogy mások vagy saját maguk által kezdeményezett vitákról van szó. Egyszerűen elítél minden viszálykodást azok között, akik azt a parancsot kapták, hogy úgy szeressék egymást, amint Krisztus szerette őket. Viszálykodás helyett sokkal jobb, ha elszenvedjük az igazságtalanságot. És mindez nem valami hősies tett, hanem minden keresztény egyszerű feladata. Krisztus tanítása tartalmazza azt a követelményt is, hogy a sérelmeket megbocsássuk. Isten jelenlétét általában azoknak a hívőknek testvéri szeretete teszi leginkább kézzel foghatóvá, akik egy szívvel, lélekkel válvetve munkálkodnak az evangéliumi hitért, és az egység tanúbizonyságát adják. A világ botránkozásának egyik legfőbb oka a jók megosztottsága, a hívők nézeteltérései, a vallásos emberek viszálykodása. Az egyház sürgetve kéri minden gyermekét, újuljon meg ezen a területen. Az ember tökéletesedésének és következőleg a világ átalakításának alaptörvénye az új parancs, a szeretet. Biztosítja tehát azokat, akik hisznek az isteni szeretetben,
hogy a szeretet útja minden ember előtt nyitva áll, s hogy nem hiába való törekedni az egyetemes testvériségre. Arra is figyelmeztet, hogy a szeretet nem várja a nagy tettek alkalmait. A szeretetet mindenek előtt az élet hétköznapi helyzeteiben kell gyakorolni. Egyedül Krisztus szeretete tudja átalakítani a világot, és megvalósítani az egyetemes testvériséget. A keresztényeknek elidegeníthetetlen feladatuk, hogy ennek példáját elvigyék a világ minden tájára. Legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvériesek, irgalmasok, alázatosak. Ne fizessetek a rosszért rosszal, se a szidalomért szidalommal. Mondjatok inkább áldást, mert arra kaptatok meghívást, hogy áldás legyen az örökségtek. Az Istentől Krisztusban megáldott keresztények arra kaptak meghívást, hogy másoknak tovább adják az Istentől kapott áldást. Mindenkiről jót mondjanak, jót akarjanak, mindenkivel jót tegyenek, amint Isten is minden emberrel jót tesz.

A szeretet jóságos. Uram, hadd tartson ki szívem hűen végzéseid mellett. A jóság a jóságos, szerető, jó akaratú szív gyümölcse. Istent utánozva ez a szív csak testvérei javát akarja és keresi. Törekedjetek mindig jót tenni egymással és mindenkivel, buzdít Szent Pál. Ha a szív jóságos, jók a gondolatok is, jó szándékúak az ítéletek is. Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor magadéban a gerendát sem veszed észre? Minél szegényebb valaki az erényben, saját hibáit annál kisebbnek, másokét viszont annál súlyosabbnak tartja, különösen, ha ezek érzékenységét sértik. És ekkor megkísérli, hogy fele barátja bírájává tolja föl magát. Magatartása, szeretete csekély voltát leplezi le. Könnyen megesik, hogy ennek a kritikus szellemnek egy bizonyos adagja azokba is befészkeli magát, akik sokat adnak a jámborságra, esetleg konszekrált életet élnek. Ez a szellem pedig az egész lelki élet gyökerét fenyegeti, ugyanis a szeretetet sérti, ami pedig az egész belső élet alapja. Ahol szeretet uralkodik, ott jelen van Isten. Ahol viszont szűkiben van a szeretet, ott Isten sem tartózkodik szívesen. Minimumra csökken, vagy megszűnik a vele való kommunió, és az egész jámbor élet tartalmatlan külsőséggé válik. Az ítélet egyedül Istenre tartozik, mert egyedül ő vizsgálja a szíveket. Az ember a külsőt nézi, az Úr azonban a szívet. Az ember ítélete, mivel nem ismeri a másik cselekedetének indítékait és körülményeit, ha csak nem hivatalból kell ezt tennie, mindig vakmerő és bitorolja Isten jogait. Ki vagy te, hogy más szolgája fölött bíráskodol? Saját ura előtt áll vagy bukik? Az Úr Isten, az ő ítélő széke előtt fogunk mindnyájan megjelenni. Mindegyikünk magáról ad számot Istennek. Jézus elítéli a kemény bíráskodást, s erre is a megbocsátás normáját adja. Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek. Amilyen ítélettel ti ítélkeztek, olyannal fognak majd fölöttetek is ítélkezni. A szeretet a testvér megítélése helyett az irgalmasság érzéseit táplálja irányában. Inkább menteget, mintsem elítél. Amikor az első óra munkásai zúgolottak, mivel az utolsó órában érkezettek, ugyanazt a bért kapták,

Mindenütt mások jussanak előre. Tedd ezt különösen azokkal, akik neked kevésbé rokonszenvesek. A keresztény testvére iránti magatartásának Isten jóságát és szeretetét kell tükröznie, hiszen mindnyájan az ő jósága által menekültünk meg. Jóság az érzésekben, a gondolatokban, a szavakban, a cselekedetekben, amint ezt állandóan sürgeti a Szentírás. Szent Péter arra buzdít, hogy szakítsunk minden gonoszsággal, minden álnoksággal, képmutatással, irítséggel és minden rágalmazással. Szent Jakab pedig ezt ajánlja. Ne rágalmazzátok egymást, testvérek! Aki testvérét megrágalmazza, vagy ítélkezik testvére fölött, az a törvényt rágalmazza. Az ilyen és efféle magatartás megsérti azt a szeretett törvényt, amelyet Krisztus tanítványaira hagyott. Következésképp meggyöngül és kihűl a Krisztussal való barátság. Hogy felejthetnénk el szavait? Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. Legdrágább parancsa éppen a kölcsönös szeretet. Szent Pál ezért csürgeti. Zúgolódás és húzavona nélkül tegyetek meg mindent, hogy kifogástalanok és tiszták legyetek, Isten ártatlan gyermekei. Ártatlanok a jó akaratú és tiszta szeretet gyakorlásában. Azt jelenti, hogy nem saját szívünk kielégülését vagy saját hasznunkat keressük, hanem a másik javát. A szeretet jóságos volta végül azt is jelenti, hogy az ember nyitott, készséges, udvarias mások iránt, jóságot vet mindenütt, ott is, ahol az látszólag hiányzik. Bármilyen rossz legyen is, minden emberben van valami jó. Ez az őt teremtő Isten nyoma benne. A keresztény feladata többek között az is, hogy felfedezze és kibontakoztassa ezt a jó tulajdonságot. A keresztény jóságának hasonlónak kell lennie Isten jóságához, aki megteremti a jót azokban, akiket szeret.

A szeretet nem kérkedik. Taníts meg, Uram, arra, hogy ne azt keressem, ami felfuvalkodottá tesz, hanem a szeretetet, ami épít. A szeretet nem kérkedik, nem féltékeny. A hiú kérkedés keresi a maga dicsőségét, a szeretet viszont nem az embereknek igyekszik tetszeni, hanem Istennek, aki szívünket vizsgálja. A hiú kérkedés az ént helyezi az élet központjába, a szeretet viszont Istent és a testvért. A hiú dicsőségvágy felfuvalkodva tetszeleg abban a kevésben, amije van. A szeretet viszont kiüresíti önmagát, hogy mindenét másoknak adja. A hiú kérkedés önmagát keresi mindenben. A szeretet viszont teljesen odaadja magát Istennek és az embereknek. A hiú kérkedés és a szeretet teljesen ellentétes irányban haladnak, kölcsönösen megsemmisítik egymást. A szerelmes lélek, mondja keresztes Szent János, édes, szelíd és alázatos lélek. Minél mélyebb a keresztényben a szeretet, annál inkább másoknak adja magát, a testvért szolgálja. Egyszerű és gyöngét szeretettel bocsátja magát a rászorulók rendelkezésére, anélkül, hogy látható teljesítményeket keresne, sőt, inkább szereti az észrevétlenséget. Ügyeljetek, hogy a jót ne az emberek szeme láttára tegyétek, azért, hogy lássanak benneteket, mondta Jézus. A szeretet nem fújja meg a harsonát, hogy hirdesse jó tetteit. Úgy adj alamizsnát, hogy ne tudja bal kezed, mit tesz a jobb. Így alamizsnát titokban marad, és atyád, aki a rejtekbe is belelát, megjutalmaz. A szeretet nem önteltséggel nyújt alamizsnát, hanem egyenlővé teszi magát a másikkal. A testvér testvérének ad, örül, hogy megoszthatja vele, amije van, nem mutogatja felsőbbrendűségét, mivel meg van győződve, hogy erre semmi oka. Aki beképzeli magának, hogy valaki

holott semmi, önmagát áltatja. A szeretet Istentől jön, és Isten igazság. Ezért, ahol őszinte szeretet uralkodik, ott nem marad hely a hiú kérkedés csalásának. Akit dicsekszik, az Úrban dicsekedjék, mondja Szent Pál. A keresztény dicsősége a testvéri szeretetben és jóságban áll, ezért nem fuvalkodik fel. Sőt, hálás a testvérnek, aki alkalmat nyújt neki a szeretetre, és hálás Istennek, aki kegyelmével segíti őt a jóban. Ne törtessünk kihívóan és egymásra irigykedve hiú dicsőség után. Aki telve van nagyra vágyással, az nincs tekintettel másokra, mindig mások elé helyezi magát, első akar lenni, mindenáron érvényesülni akar. Magatartása felbosszantja és kihívja az embertársat, aki úgy érzi, megsértették jogaiban. Ebből származik aztán sok megoszlás, irítség, gyűlölködés és kibékíthetetlen ellentét. A szeretet ezzel szemben nem tapintatlan, s ahelyett, hogy másokkal versengene, vagy magát tartaná egyedül fontosnak, az utolsó helyet választja magának. A szeretet bensőséges érzelmeket ihlet a testvér iránt, senkit sem vet meg, tisztel mindenkit. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást, olvassuk a Szentírásban. Mindenki alázatosan a másikat tartsa magánál kiválóbbnak. Hitvány versengés helyett, hogy lehetne a másikat kiütni a nyeregből, abban versenyezzenek, hogyan adjanak tiszteletet egymásnak, hogyan juttassák előnyhöz egymást. Szent Pál Krisztus magasztos példáját állítja a hívők szeme elé, hogy ezzel bátorítsa őket a kölcsönös alázatra. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, ami Jézus Krisztusban volt. Ő, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Isten fia úgy szerette és üdvözítette az embereket, hogy hasonló lett hozzájuk, egy lett közülük. Ezzel nekünk is utat mutatott. A kereszténynek, hogy valóban szeresse testvérét, el kell vetnie magától minden ambíciót, kicsivé és alázatossá, mindenkivel egyenlővé kell válnia, hogy mindenki testvérének érezze őt. Ez nem csak a testvéri szeretetnek, hanem minden apostoli tevékenységnek is egyetlen útja. A tiszteletet és szeretetet azokra is ki kell terjesztenünk, mondja a zsinat, akik társadalmi, politikai vagy éppen vallási kérdésekben másként vélekednek, vagy más magatartást tanúsítanak, mint mi. Ha nagyobb emberséggel és szeretettel igyekszünk gondolatviláguk mélyére hatolni, könnyebben kezdhetjük el velük a párbeszédet. De ne csapjuk be magunkat. Nem szerethetjük és tisztelhetjük a távolabb lévőket, hanem tiszteljük és szeretjük azokat, akikkel együtt élünk.

Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos, kármelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.

0: A nap imája.
1: Ima a jelen idők bajainak megszűnéséért, 13. Leó pápa imája. Ó, Urunk, Te látod, mint rohannak felénk a viharok mindenfelől, mint lesz a tenger féke veszetté, s mint tornyosulnak magasba hullámai. Parancsolj Te a szélvésznek és a tengernek, aki egyedül vagy erre képes. Add vissza az emberi nemnek az igazi békességet, melyet a világ nem adhat. Állítsd vissza a rendet és a nyugalmat. Szent malasztod által eszközöld, hogy az emberek a hozzájuk illő rendhez visszatérjenek. Add, hogy az Isten félelem, igazságosság, felebaráti szeretet, az önuralom és a szenvedélyek észszerű megfékezése visszanyerjék uralmukat. Jöjjön el hozzánk országod, és azok is, akik hiú törekvéssel tőled távol keresik az igazságot és az üdvöt, ismerjék meg, mennyire szükséges neked meghódolni és engedelmeskedni. A te parancsaid egészen igazságosak, és atyai szelídséget lehelnek. Hadható szent malasztoddal magad gondoskodj arról, hogy azokat akadálytalanul teljesíthessük. Küzdelem az ember élete ezen a földön, ám de te magad vigyázattal vagy az ember küzdelmére, és segítségére jössz, hogy győzedelmeskedjék. Ha pedig elnyered, megerősíted, és ha győzött, megkoronázod őt. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 8 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Megérkezett 14. Leó pápa szombat este a dél-franciaországi Lourdesba, a katolikus világ egyik legfontosabb zarándok helyére, ahol ugyanolyan lelkes tömeg fogadta, mint amilyen délután Párizsban gyűlt össze egy óriási szabadtéri szentmisére. Az egyházfő 4 napos franciaországi apostoli látogatásából 2 napot töltött a fővárosban, ahonnan repülőgéppel utazott a Pireneusok aljában található zarándokvárosba. Ismét ezrek üdvözölték az útvonala mentén 14. Leót, amikor a nyitott pápa mobillal végighajtott az alig 14 000 lakosú Lourdesban, mielőtt imát mondott a sziklabarlangban található Mária kegyhelyen. Adj Franciaországnak bölcs és nagylelkű vezetőket, akik készek az önfeláldozásra, képesek a kihívások leküzdésére és vágynak a közjó szolgálatára, kérte az egyházfő alig 7 hónappal a következő franciaországi elnökválasztás előtt. A helyszíni tudósítások szerint a pápa ugyanolyan lelkes és szívélyes fogadtatásban részesült Lourdesban, mint a párizsi programjain. A Vatikán legfrissebb összesítése szerint a szombat délutáni szabadtéri szentmisén mintegy 800 000 vettek részt. A lourdi állomás egyik fő témája a szexuális erőszak elleni küzdelem lesz, ahol a pápa zárt ajtók mögött 7 áldozattal találkozik, amit élesen bíráltak az áldozatokat képviselő szervezetek és egyesületek képviselői, akiket végül nem fogad az egyházfő. Az értelmet kereső fiatalokhoz szólva óva intett a belső ürességtől 14. Leó pápa szombaton Párizsban, amint egy 700 000 ember előtt tartott szabadtéri szentmiséjén. Francia nyelvű prédikációjában a pápa arról a transzcendencia utáni szomjúságról beszélt, amely megítélése szerint motiválja azt a több mint 10 000 fiatal felnőttet és tinédzsert, akik az elmúlt években keresztelkedtek meg Franciaországban. Nem annyira anyagi szomjúság, mint inkább az értelem, az igazság és a beteljesülés utáni szomjúság lakozik minden ember szívében. Jézus válaszol erre a mély vágyra, a kapcsolódás, az Istennel való közösség iránt, akiben az élet teljessége lakozik örökké, mondta a pápa. Hozzátette, testvéreim, egyértelmű, hogy itt lent semmi sem elégíthet ki minket teljesen. Az egyházfő szerint a belső nyugtalansága az embereknek egy olyan társadalomból fakad, ahol a túlzott fogyasztás nem kezeli a modern kor okozta szorongásokat. A hit küzdelmére buzdította 14. Leó pápa a fiatal francia katolikusokat, akiket Franciaország szentjeinek nevezett péntek este Párizs elővárosában található stadionban rendezett ifjúsági imavérasztáson. Drága barátaim, az egyetlen dolog, amit mondani szeretnék, nagyon egyszerű. Köszönöm. Köszönöm Istennek, köszönöm nektek. A bátorságot, a jelenlétet, a hitet. Ti vagytok Franciaország szentjei, mondta franciául a pápa a katolicizmus franciaországi történetéről szóló 20 perces színdarabbal és egy koncerttel övezett ünnepi vérasztáson. A mi küzdelmünk nem mások elleni küzdelem, jelentette ki a pápa, és arra szólította fel a fiatalokat, hogy éljék meg a hit küzdelmét anélkül, hogy az erőszak, a megvetés vagy az elnyomás fegyvereihez folyamodnának. Egyetlen fegyverünk az önfeláldozó szeretet, tette hozzá, óva intve azoktól az erőktől, amelyek az egyéneket és a nemzeteket egymás ellen akarják fordítani. A keresztényi üzenet nem akadályozza a testvéri együttélést. Küldetésünk nem áll ellentétben más vallásokkal, hívta fel a figyelmet. A szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta a Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1-es számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának 3. állomásán Szolnokon. Rost Andrea hozzátette. Az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fűvágányok és a váltók felújítására. Ezt követi a peronok és az állomások épületének fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés, mondta. Most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Végül az időjárásról. A pára és kötfoltok feloszlását csak kevés gomoly felhő képződés követi. Emellett észak-északnyugat felül átmenetileg megnövekszik helyenként, meg is vastagszik a fátyol felhőzet, de több órás keleten sok napsütés várható. Csapadék nem lesz. A déli szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz a változó irányú légmozgás. A hőmérséklet napközben 22 és 25 fok között alakul. Híreket hallottak.
2: Reklám.
4: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: Keresztényélet.hu.
7: Téged is vár az egri érseki fiú kórus.
8: Énekelj velünk az egri bazilikában.
9: Énekelj velünk templomokban.
10: Koncertezz velünk.
11: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
12: Legyen sok új barátod.
13: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
14: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
15: Itt csak fiúk vannak.
16: Együtt tanulunk megénekelni.
17: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
18: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
19: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
20: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
21: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
22: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
23: Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
24: Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. A műsor felelős szerkesztője Kúnya Éva vagyok. Ma egy olyan környezetbarát szert ajánlunk majd figyelmükbe, amely minden háztartásban megtalálható, és még pénztárca kímélő is. Először azonban a különböző kenhető kirémekről, pástétomokról és csatnikról kérdezzem Süye Károlyné Klárika nénit, mit is érdemes ezek közül kipróbálni.
25: Tulajdonképpen a reggeliket is változatos módon elkészíthetjük hús nélkül is. Van egy olyan receptem, hogy hamis kacsazsír. Egy kocka ráma margarin szükséges hozzá, két tojás, kevés olaj, három gereszt fokhagyma, só vagy ételízesítő. Az elkészítése pedig az olajat felforrósítjuk, és beleöntjük a tojást, hogy a fehérje megpörcösödjön, tehát úgy, és azután összekavarjuk az egészet, és mint a rántottát sütjük, és beletesszük közbe az úzott fokhagymát, a három gereszt fokhagymát, és ezt jól megsütjük. A ráma margarint rákockázzuk, és takaréklángon ráolvasztjuk erre a tojásra, utána lehűtjük, és hűtőszekrényben megdermesztjük. És amikor megdermedt, akkor kivesszük az egészet, és habverővel habosítjuk. ez úgy viselkedik, olyan íze van, mint a kacsazsírnak, tehát olyan kicsit ikrás lesz, egy kicsit azok a kis tojáspörcöcskék, mint hogyha kis töpörtő lenne benne, és az íze, a állaga is nagyon hasonlít a kacsazsírra. Hát ezt friss kenyérre, vagy pirítós kenyérbe fogyasztjuk, és hát ezt megszórhatjuk különböző csirákkal is, amitől mindjárt fogok szólni, hogy ebbe az időszakban érdemes ilyeneket készíteni. Akkor már említettem az egyik adásban a halas pástétomot, de ugyanígy készülhet sajttal is, füstölt sajtot kikeverünk margarinnal vagy vajjal, egy kis fokhagymával, akkor az is egy jó kenhető massza van. Tehát minden héten készíthetünk valamilyen másik fajta pástétomot, és akkor ezt váltogathatjuk ez alatt a bőti időszakban. Én a tavalyi görögkatolikus kalendáriumban találkoztam egy nagyon jó pástétommal, ezt szeretném elmondani, a magyaros pástétom a neve, Sikós Juditnak a receptje, ezt el is készítettem, és mindenkinek nagyon ízlett. Hozzávalók egy darab vöröshagyma, 4 gerezd fokhagyma, olaj, 1 evőkanál élesztő, 2 deci zsemlemorzsa, 2-3 deci tej, só, bors, piros paprika, magyaros fűszerkeverék, és 2 darab tojás, 10-15 dek a füstölt sajt, és 15 dek a margarin. Ebből a mennyiségből elég tisztességesen lesz, tehát érdemes megfelezni, vagy negyedelni, és akkor egyik részét lerakni a fagyasztóba, jó lesz a bőt másik felére, vagy érdemes így elkészíteni. Én még amivel kiegészítettem ezt, hogy termelői piacokon lehet vásárolni füstölt tört paprikát, és akkor azzal még inkább azt a füstölt íz, mert a sajtba is, a füstölt sajt is jól kihozza az aromáját, de ezzel a füstölt paprikával még aromásabb lett. Tehát a vörös hagymát és a lereszelt fokhagymát olajon üvegesre pároljuk, hozzáadjuk a szétmorzsolt élesztőt, a kimért zsemlemorzsát, valamint egy evőkanálnyi piros paprikát. A keveréket rövid ideig pirítjuk, majd tejjel felöntjük, és ízlés szerint fűszerezzük, só, bors, delikált még paprika jöhet hozzá, ilyenkor menjen a füstölt paprika. A felvert tojásokat ezután adjuk hozzá, végezetül hozzákeverjük a reszelt füstölt sajtot, és a kockára vágott margarint, és ezzel összeolvasztjuk. Hát ez különösen finom pirítós kenyérre, ahogy a Csikós Judit javasolja, de friss kenyérre is. Ezt is készítettem már egy kalász rendezvényre, és ott nagyon ízlett a társaságnak, és a következő receptet már nagyon régen készítettem, mert ez a könyvem elveszett a Biblia helyes táplálkozásról, hát ebben rengeteg olyan pástétom van, amihez nem szükséges hús. Én csak egy élesztős pástétomot szeretnék elmondani. Ez nagyon bevált akkoriban. Már régen készítettem, de ezért lehet. Ehhez szükséges 2 fej vörös hagyma, 10 deka élesztő, a sárga budafoki élesztőt javasolnám, 2 evőkanál vegeta, 2 tojás, 3 evőkanál zsemlemorzsa, 1 kávéskanál őrölt kömény, nagyon finom a római kömény, ezt javasolnám, kevés majoranna, 1 gerezd összenyomott fokhagyma, sok vágott petrezselyem, zöld, só, piros paprika. Egy kislábasba elmorzsoljuk az élesztőt, és körülbelül 5 deci hideg vizet öntünk rá. A vörös hagymát megpároljuk, a felkavart vizes élesztőt hozzáöntjük a megpárolt hagymához, sózzuk, borsozzuk, félig besűrítjük. Állandó kavarás mellett beleszórjuk a zsemlemorzsát, majd tűzről levéve beleütjük a tojásokat. Beletesszük a fűszereket, petrezselyem, zöldet, fokhagymát, és mindezzel jól összekavarva kicsit még sütjük, még a tojás meg nem sül benne. Hidegen, kenyére kenve fogyasztjuk, ez nem lehet sokáig tárolni, mert erősen romlandó, tehát lehet, hogy 5 deka élesztőből kezdje el, aki még nem evett élesztő pástétomot. A májasra hasonlít nagyon az íze, viszont ez is lefagyasztható, ha elkészíti egyszerre az egész mennyiséget. És nem beszélve arról, hogy az élesztő nagyon sok D-vitamin tartalmaz, ebbe a téli időszakba hasznosan jön a szervezet számára, és hát van, aki magába is megeszi az élesztőt, én nem szoktam ilyesmit, de nagyon jó. Akkor van még egy olyan, amit érdemes megcsinálni ebbe az időszakba is, különböző csatnikat. Ez is kiegészítheti a reggel is, vagy a vacsorát, akár mindenhez adható. Hát ehhez, ami fontos, lilahagyma, fokhagyma, bármilyen gyümölcs, fűszerekként a gyömbér, a fahéj, méz, vagy barna cukor, lehet hozzá egy pici erős paprikát is tenni, hogyha nem gyerekeknek készül, és balzsamecet só szükséges hozzá. Itt is megpároljuk a lilahagymát, a fokhagymával, hozzá szereteljük a gyümölcsöt, ezzel is pároljuk, ez lehet ilyenkor egy-két körte, vagy alma, vagy banán, ami most kapható, egy kevés gyömbér, fahéj, amit már mondtam, én mézzel csináltam, és ezt is üvegekbe eltárolható a hűtőszekrénybe egy-két hétig. Hát lilahagymából, abból bőven az egy fél kilóból legalább készüljön.

0: Már Klári néni említette a csírákat. Egyre többször találkozhattunk a boltok polcain is különböző magok csíráival. Ezeket elkészíthetjük mi magunk is otthon. Na de milyen magokat választunk ehhez, és egyáltalán hogyan fogjunk neki ehhez a csíráztatási folyamathoz?
1: Én most 4 magot vásároltam a bioboltba, de már évekkel ezelőtt készítettem én is csirákat. Hát amit tudok ajánlani, a mustár csirája, a zsázsamag, a retekmag, csicseri borsú, ezek mind nagyon hasznosak, és ezek 2 és 8 között kicsiráznak, tehát folyamatosan minden nap valami másat kezdjünk el, és akkor változatos lesz. Hát ami lényeges, hogy kell hozzá egy csirázható tányér, de ez lehet akár otthoni tányér is, nem fontos ezt megvásárolni, és egy evőkanálmag elégséges az első adag elkészítéséhez, és ezt 20 Celsius fokos szobába rakjuk be. Világos legyen, de ne süsse a nap, ez a lényege. Naponta 2 kell mindig meglocsolni, de nem állhat alatta a víz. Nem kell alá tenni se ruhát, se csiráztató papírt ebbe, de fontos, hogy minden nap 2, hát megspiccelni, nem úgy locsolni, hogy álljon alatta a víz. A mustár csiráját az 2-3 nap alatt a mustármag kicsirázik. Ez kiválóan fogyasztható vajaskenyérrel, levesekbe, joghurtokba, egy kicsit erős íze van, de antibiotikus hatása is van. Tisztítja a nyálkahártyát, epére, májra kedvezően hat, csökkenti az emésztési zavarokat, élénkítő hatása is van, és izomfájdalomat is enyhíti, és vértisztító hatása is van. Tehát érdemes ezt a mustármagot így használni. A zsázsamag az hosszabb ideig csirázik, az 4-7 nap szükséges hozzá, és itt is azt felhívom a figyelmet, hogy víz soha ne álljon a növényen, de ezeket a magokat mielőtt elkezdjük csiráztatni, mindig meg kell mosni. Egy sűrű szűrőbe rakjuk bele azt az 1-2 kanálnyi magot, és mossuk át a csap alatt, és úgy tegyük a csiráztató edénybe. A zsázsamag is enyhén csípős ízű, az viszont egy kicsit kesernyés, műzlibe, joghurtba, túróba, salátába kiváló. A retekmag az 3-5 nap alatt csirázik ki, enyhén csípős ízű, sokféle ételben használható, nyersen vagy párolva. Hát itt legtöbbet mindegyiknél műzlibe, joghurtra, túróba, salátába, keverékhez rakva, de szerintem így a kenyereket, amit az előbb említettem, pástétomokra megszórhatjuk azt is. Hát először próbáljuk ki, hogy ízlik-e az az íz, és akkor úgy szórjuk meg az egészet. Én szerintem, ha nincs petrezselyem zöldünk, ilyenkor ezek a csirák is helyettesíthetik azokba az ételekbe, amihez javasoltam a petrezselyem zöldet. És hát a csicseri borsó az, ami 2-3 nap alatt elkezd csirázni, íze a friss magyaró ízéhez hasonlít, sok vasat és fehérjét tartalmaz. Antioxidáns, szabályozza az inzulin szintet a cukorbetegeknél, ez nagyon fontos. A rostanyaga kedvezően hat az emésztésünkre, sokféle ételben használható, de ez kifejezetten csak párolva javasolt, mert a babhoz hasonlóan viselkedik, és nyersen nem szerencsés. Hát műzlibe, joghurtba, túróba, salátába keverve kiváló ízű. Én most fogom ennek a 4 növénynek a csirázását megcsinálni, bízom benne, hogy elnyeri a tetszésünket. A zsázsamagot már azt, meg mustármagot is csiráztattam, még csicseri borsót nem, de megpróbálom, és majd próbálom használni. Említettem többször azt, hogy vágott petrezselyem kell. Most felmerül az a kérdés, hogy így februárban, márciusban honnan vegyünk zöld petrezselyemet. Hát erre már ősszel gondolhatunk, amikor felszedjük a zöldséget, vagy úgy veszünk a piacon zöldjével együtt zöldséget, hogy felaprítjuk apróra, és berakjuk a fagyasztóba. Most ezt többféle formába, én kis üvegekbe szoktam rakni, de akkor több időm van, akkor a jégkocka tartóba tömöm meg, és akkor úgy fagyasztom le, és akkor mindig csak annyi adagot veszek ki, tehát így is lehet. Meg akinek kertje van, és érdemes mindig kint hagyni ősszel egy pár pecsezselyem gyökeret, mert az már látom én is, most a kertben nem sok van nekem, de már szép zöld, úgyhogy hamarosan lehet róla csipkedni, de az még kevés. De most valamelyik áruházba vásároltam zöldséget, olyan gyönyörű nagy zöldje volt, úgyhogy most azt is tudom használni, de szoktam összekötni zöld pecsezselyemet zellerrel, lestjánnal is, és akkor azt különböző levesekhez használom fel, tehát érdemes ősszel vagy a nyár derekán már úgy, ha van fölösleges pecsezselyem zöldünk, vagy úgy vásárolunk a piacon, hogy jó sok zöldje van, de pont aznap nem kell, akkor azt érdemes így betárolni télire.
0: Ez a jégkocka tartós ötlet, ez nagyon jónak tűnik, hiszen itt is már a mennyiség eleve adott lesz, és mint kvázi egy leves kocka, már a mennyiséget is jobban tudjuk ez alapján.
1: Engem most a leves kockáról jut eszembe, hogy nem mondom, hogy sűrűn csináltam ilyet, de legalább kétszer biztos, és erre több idő kell, meg egy kicsit odafigyelés is, hogy amikor betegség volt a családban, akkor kifejezetten orvosi utasításra abszolút nem használtunk ételízesítőt, mert annyi a telítetlen zsírsav benne, meg tehát nem túlzottan egészségesek, főleg ezek a leveskockák nem, és akkor úgy gondoltam, hogy majd én csinálok házi leveskockákat, és akkor lehetett kapni abba az időbe, de lehet, hogy most is, csak most nem figyeltem rá, a pulyka combcsontot, mikor kifilézik, az egy ilyen kocsonyás réteg veszi ott körül, akkor abból vettem egy két adagot, vettem hozzá egy kiló csirkelábat, ugye ez mind azért, hogy kocsonyásodjon meg majd a leves, és jó sok zöldséggel bezöldségeltem, és tengeri sót raktam ebben, jó sokáig főztem, már a húst, a zöldséget nyilván kevesebb ideig, és akkor leszűrtem a levet, és összeturmixoltam ezt a zöldséget, és akkor összekeverve ezt is jégkockatartóba raktam bele, vagy ilyen féldecis kis műanyag poharakba raktam, és akkor az egy-egy leveshez elegendő volt. Tehát ez is, akinek van több ideje, érdemes elkészíteni, mert nagyon jó íze van, és kiegészíti. Na most mondjuk ezt nem éppen bőti időszakra mondom, aki hús nélkül akar táplálkozni, mert ebbe hús léfoly, de máskor különböző zöldséglevesekhez, egyébhez kiválóan használható.

0: Beszéljünk házi praktikákról is.
1: Eszembe jutott egy idős néni, ő kötényeket vart nekem éppen, és mondta, hogy hát kedvesem, azt mondja, én mindig sok ecetet használok itthon a háztartásban, mert mindent azzal takarítok, tisztítok, lefolyót, egyebeket, és mondott egy néhány dolgot akkor ott, és hát kezembe került egy könyv, aminek az a címe, hogy házi praktikák, fortélyok és egyebek, és most ilyen szemmel néztem ezt végig, hogy az ecet mi mindenre jó, és hát teljesen ledöbbentem, hogy 30-valahány dolgot belítettem ebből, és hát úgy voltam vele, hogy ma egyet ki is kell, mert néhányat használtam már ezek közül én is, de mondom, egyet kipróbálok, mert ha ez jó, akkor elmerem mondani a többit is, mert bizonyára a többi is nagyon hasznos. Méghozzá a matt és oxidált résztárgyakra azt a javaslatot, hogy ecet és só keverékével tisztítsuk meg. És akkor elkezdtem, hogy mi is van nekem otthon vörös rész vagy sárga rész, és hát van egy mosaram, amit édesanyámtól örököltem, és egy bányászlámpa, amit édesapámtól örököltem, és ezeknek a tisztítását kezdtem el így sóval és ecet keverékével, és hát megújultak, mondhatom. És a küszöbeimen, az ajtó küszöbein egy vagy két rész lemez fut, hogy ne kopjon le ugye a küszöb, és hát ezek nem voltak már valami szépek, hiába használtam azelőtt elég drágán vásárolt direkt ilyen speciális tisztítószert, nem tudtam őket, és most neki térdeltem a küszöbökhöz ezzel a sós, ecetes vízzel, és hát olyan gyönyörűek lettek ezek a részpántok rajta, hogy merem javasolni a többi receptet is, hogyha ez ennyire jó lett. Semmivel nem tudtam még ilyen szépé tenni, talán olyan, majdnem olyan, mint újkorában volt, pedig már 31-nehány éves a házunk, tehát akkor készült ez a lemez rá, úgyhogy tudom ajánlani a többit is, amit elsorolhatok most. Hát, ha nem is mindet tudják megjegyezni a kedves rádió hallgatók, de ha csak néhányat már, akkor is úgy érzem, hogy hasznos elmondani ezeket. A halszag vagy hagymaszag eltávolítása, mosogató vízbe ecetet tegyünk, kinyúlt kötött holmikat rövid időre forró, majd hideg ecetes vízben mátjuk, szűkebbek lesznek annélkül, hogy elveszítenék a formájukat. A fürdőkádnál a csöpögő meleg víztől elszíneződött részét ecettel öntsük le, néhány óráig rajta hagyjuk. Ugyanezt érhetjük el ugyan a citrommal is, tehát nem fogom mindig mondani, de a citrom hasonlóan viselkedik, mint az ecet, csak ugye ez jóval drágább. Tehát nem ez a 30-40%-os citromkeverékekre gondolok én. Akkor akik dohányoznak, a szobába érdemes estére tenni vízzel teli tálat, ecetes vízzel teli tálat, akkor elmegy a dohányfüst szaga. Ha hűtőszekrényt rendszeresen időközönként ecetes vízzel kitöröljük, akkor az ételek hosszabb ideig frissek maradnak, nem veszik át egymásnak a szagát. A vízkő eltávolítása a kávéfőzőről vagy a vízforralóról, ha ecet és kevés hideg víz oldattal átfolyatjuk a kávéfőzőn, majd felforrósítjuk a vízforralóba, és majd hideg vízzel jó kiöblítjük ezeket. A kenyeres doboznál is hasznos, ecetes vízzel lehet a legjobban tisztán tartani, ez megakadályozza, hogy a kenyér megpenészedjen. Az eldugult mosdó vagy mosogató kagyló ismét lefolyik, egy éjszakára körülbelül 2 dl ecetet öntünk a lefolyóba, és másnap megtöltjük forró vízzel, és egyszerre lefolyatjuk az egészet. A tűzhely főzőlapját ecettel vagy citromlével bedörzsölve tisztítjuk, vagy néhány csepp olajjal kifényesíthetjük. A kristályvázat tisztítása ecetből, kávézacból és vízből készült keverékkel megtöltjük, és egy időre állni hagyjuk, utána vízzel jól kimossuk. Akkor a szűknyakú palackba vagy szűknyakú vázába könnyen eltávolítható a szenny és a vízkőfolt, ha egy összevágott burgonyát, ecetet és sót teszünk bele, és többször összerázzuk, és egy ideig állni hagyjuk, utána vízzel jól kiöblítjük. A szemüvegünket és ecetben mártott pihementes rongyal tisztíthatjuk meg, de az ételeknél is használhatjuk, hogyha az étel túl sós, néhány csepp almaecettel és ugyanannyi cukorral semlegesíthetjük a sósságát. Ha halat elkészítése előtt ecettel bedörzsöljük, nem csak a halíz enyhül meg, hanem nem esik könnyen szét a forgatáskor is, amikor sütjük a halat, és érdemes alkalmazni. A főtt hús ízletesebb és puhább lesz, ha a vízbe egy kevés ecetet öntünk. Az inas hús is megpuhul, ha 2-3 evőkanál ecettel főzzük. És hát ez egy nagyon régi kipróbált, hogy a haj ecetes öblítése után, jobban kifésülhető hajmosás után, gyerekkoromban, amikor csak lehetett, esővízbe mostuk a hajat, és hát akkor még nem voltak ilyen különböző samponok, mint már most lehet rengeteg félét kapni, és még akkor házi szappannal mostunk hajat, és édesanyám mindig ecetes vízzel öblítette le a hajunkat. Kiskorunkban persze, később meg magunknak csináltuk. De nagyon jó a lábgombásodás ellen egy gyakori ecetes lábmosás, sőt, sokkal jobban felpuhul a bőr, ezt magam is kipróbáltam, hogy könnyebben lereszelhető a megkeményedett bőr, hogyha ecetbe áztatjuk. És hát itt főleg a nagy takarításnál most én az ablak lemosó vizébe mindig öntök ecetet, és így nem lesz foltos az ablaka későbbiekben sem.
2: Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárika hasznos tanácsait hallották. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Szerzetesek fél órája.
5: Kedves hallgatóink, műsorunkban Zsódi Viktor piarista tartományfőnök beszél a katolikus nevelés távlatairól.
6: Kedvetlenül végezzük dolgainkat. Ránk nehezednek a határidők és az egymást érő munkanapok, amelyek azt a nyomasztó érzetet keltik bennünk, hogy már az ébredés pillanatában késésben vagyunk. El kellene azonban gondolkodnunk azon, mi minden vész el, mi marad némán vagy észrevétlen a háttérben. Mennyi tudástól fosztjuk meg magunkat, mikor hagyjuk, hogy a sietség így módon békjóba kössön. Milan Kundera találóan írja a Lassúság című remek művében. Amikor a dolgok ilyen sebesen történnek, senki sem lehet biztos semmiben. Egyáltalán semmiben. Még önmagában sem. Majd Kundera kifejti, a lassúság mértéke egyenes arányos az emlékezet intenzitásával. Még a sebesség a felejtésével. Vagyis a több fonton való helytállás látszata, a sietség szülte mindenhatóság mámorító érzése csupán káprázat. A kapkodás felejtéseitél mindent. Átrohanunk a dolgokon anélkül, hogy megélnénk őket. Beszélünk a másikkal, de nem halljuk meg. Információkat halmozunk fel, de sohasem jutunk el a mélyéig. Minden egy zajos, heves és elsöprő vágtában száguld el felettünk. Valójában az a sebesség, amellyel élünk, magától az élettől foszt meg minket. Lehetséges alternatíva az idővel való viszonyunk helyreállításában az, hogy apránként lépésről lépésre ezt megváltoztatjuk. De ez elképzelhetetlen belső elcsendesedés nélkül. Épp a ránk nehezedő döntési kényszer miatt van szükségünk egyfajta lassúságra. Ezt vezetőként különösen is tudjuk, és minden pedagógus vezető. Szükségünk van egyfajta lassúságra, amely megóv minket a gépies kapkodástól, a vakon ismétlődő gesztusoktól, a sablonos, kiüresedett szavaktól. Mivel arra kényszerülünk, hogy megsokszorozzuk és százfelé szakítsuk önmagunkat, újra meg kell tanulnunk a jelenlétet, az itt és most valóságát. Fel kell fedeznünk a teljességet, az érintetlent, az összeszedettet, a figyelmeset és az egyetlent. És pedagógusként ehhez a valódi valósághoz kell visszavezetnünk a ránk bízott fiatalokat. Jól lehet, a modern nyugati társadalmakban a lassúság elvesztette rangját. Továbbra is a leghatékonyabb ellenszere a mindent elsöprő uniformizálásnak pont a lassúság. A lassúság menekülni próbál a szabályok merevsége elől. Megkockáztatja, hogy túllépjen a pusztán funkcionális és haszonelvű kereteken. Inkább választja a csendes élettel való közösséget. Érzékeli a jelentés finom árnyalatait. Az ízek százféleségét, mondja Mendoza bíboros. És az apró részleteket, azt a bensőséges és sokrétű érintést, amely képes fényt fakasztani, és megmutatni az Isten szépségét. Éppen ezért az egyik legfontosabb dolog a nem hasznos dolgok prófétai védelme iskoláinkban. A nem hasznos dolgok prófétai védelme. Mert a diák nem egy Excel táblázatban egy sor, egy adat, egy oktatási azonosító. Iskoláinkban mégis olykor-olykor egyre inkább eluralkodik a mérhetőség kényszere. Hát tudjuk, le kell adni a különböző statisztikai jelentéseket, és meg kell igényelni a normatívát, és akkor a gazdasági osztálynak még a folyosójhája is csak óvatosan merek én is belépni. Kompetencia profilokat gyártunk, fejlődési mutatókat vezetünk, és számszerűsíteni akarjuk a gyermekek lelkét. Olyan ez, mintha a gyermeket előre kiszámítható algoritmusra akarnánk leegyszerűsíteni. De tudjuk jól, az ember nem algoritmus. Nem lehet beprogramozni, bármennyire is próbáltuk már a legéletrevalóbb diákoknál az ötödik osztályban, még nem sikerült. Az oktatás irányítás és piaci szemlélet mégis azt várja el tőlünk, hogy valami hasonló módon működjünk. Olyan rendszereket építünk, amelyekben a diák teljesítménye határozza meg az intézmény értékét. Mi is így működünk, örülünk a kiváló diákjainknak, kitesszük őket a weboldalra, ünnepeljük őket, és ez helyén való, így is kell tenni. De hogy az iskola ennél sokkal több kell, hogy legyen. Ha a nevelést kizárólag a mérhetőség oldaláról közelítjük meg, akkor éppen a lényeget veszítjük el. A személy egyediségét és a személy titkát. És ez a nevelés kudarca lenne. A nevelés ugyanis nem mérhető mutatókban valósul meg. És ezt tudomásul kell venni. A nevelés, az igazi nevelést mérhető mutatókban nem lehet kimutatni. Tudjuk nagyon jól mi is, akik pedagógusok vagyunk, hogy nem lehet ezt egészen pontosan megmondani, miért ezt a tantárgyat választottuk, hogyan lettünk pedagógusok, de volt mégis valaki, akinek az órája megragadott bennünket, és azt mondtuk, hogy ezt szeretnénk követni. De ezt nem lehet egy Excel táblázatban valamilyen függvény mentén leírni. A személyes találkozás, a megérintettség az, amely igazán fontos. És tudjuk nagyon jól, hogy az evangelizációnak is ez a lelke. Mert az iskola akkor tud az egyház kapujává válni, hogyha ott találkozások történnek. Találkozások egymással. És találkozás nem csak horizontálisan, hanem vertikálisan, a Jóistennel. Mert ez a személyes érintettség vezet el, az Istentől megérintett ember jut el az egyházba. Ezért kell az iskoláinknak a találkozás helyévé válni, ahol megtanítjuk őket egymással találkozni, nem online térben lenni, hanem egymással valódi közösséget létrehozni, és ez a találkozásra való képesség nyitja meg őket arra, hogy találkozhassanak mindannyiunk teremtő urával. És ez a találkozás teszi az iskolát az egyház kapujává, mert a katolikus iskola feladata nem más, mint hogy az egyház kapuja legyen. Amikor viszont a piac belép az iskola kapuján, a nevelésből szolgáltatás lesz. A diákból fogyasztó, a tanárból pedig szolgáltató. Tudjuk, hogy milyen nehéz ez. Ez a szemlélet azt hirdeti, hogy csak az az értékes, ami eladható. Csak az a hasznos, ami a munkaerőpiacon közvetlenül érvényesíthető. Ebben a rendszerben a hitoktatás, de a művészeti nevelés, a csendes ima, vagy egyáltalán egy mély beszélgetés is feleslegesnek is tűnhet. Hiszen ezek nem növelik a felvételi pontszámokat, nem javítják az iskola rangsorokban elfoglalt helyét. A gazdasági szemlélet a szabadságot és a teljesítményt állítja a középpontban, miközben elszakítja a személyközi kötelékeket. Az egyén felmagasztalása végül magányra és elszigeteltségre kárhoztatja a legkiszolgáltatottabbakat. A teljesítménykényszer olyan légkört teremt, amelyben a gyermek állandóan retteg a kudarctól, mert úgy érzi, csak akkor értékes, ha jól teljesít. Szent John Henry Newman szellemében kell újraértelmeznünk mindezt. A bíboros, akit nemrég a nevelés társvédő szentjévé nyilvánított a Szentatya, azt tanította, hogy a tudás önmagában vett cél, nem pedig a külső hasznossági szempontok eszköze. A megismerés nem azért értékes, mert segít elhelyezkedni egy multinacionális cégnél. A tudás az emberi elme tágulása, a valóság igazságának felfedezése. Ha a tanulást kizárólag a piaci hasznosságra szűkítjük, megnyomorítjuk diákjaink szellemét. A hit és a tudomány egysége a piarista örökség lényege. Éppen azt mondja ki, hogy a vallási igazság nem egy különálló darabja az ismereteknek, hanem az egész megismerés alapfeltétele. És innen érthető Newmannak a jelmondata. Corat cor loquitur. Szív szól a szívhez. És ez ad értelmet mindannak, amit az iskolától várunk. Mert a nevelés nem információk átöntése egyik fejből a másikba, hanem személyes találkozás. Az iskola nem gyár, amelyben késztermékeket állítunk elő a munkaerőpiac számára, hanem egy olyan szellemi műhely, ahol a diák megtanul emberként gondolkodni és létezni annak teljes, mindent átfogó valóságában. És ebben a hit nem egy eszköz. Nem azért vallásos egy iskola, hogy a diákok fegyelmezettebbek legyenek, vagy hogy jobb erkölcsi bizonyítványt kapjanak. Mert a hit Isten ingyenes ajándéka. És ezt az ingyenességet és ajándéki mi voltot nem lehet piaci alapon megérteni. Nem lehet megszerezni érdemek alapján, és nem lehet teljesítményre váltani. Az ember szeretetből teremtett lény. Ugye szoktuk ezt mondani, hogy az Isten nem a semmiből teremtette a világot, hanem szeretetből. És hogy az iskoláink létrejötte is, ezt a teremtettséget kell, hogy hordozza. Ez a keresztény emberkép alapja. A méltóságunk nem abban rejlik, amit birtoklunk, amit termelünk, vagy amit mások gondolnak rólunk, főleg. Nem a teljesítményünk tesz minket értékessé. Isten önmagunkért szeret minket, azért, mert vagyunk. Ez az ingyenesség a legnagyobb botrány a piacgazdaság számára. De nekünk ez a legnagyobb reményünk is. És ezt

dolgokat. Az életre nevelünk. Meg kell védenünk a csendet. Mert hogy a csend az nem információhiány, hanem a jelenlét egészen különleges helye, ahol a fiatal találkozhat önmagával, s végső soron az őt teremtő Jóistennel. Ha nem tanítjuk meg diákjainkat elcsendesedni, akkor kiszolgáltatjuk őket a külvilág folyamatos zajának és a manipulációnak. A csendben születik meg a saját hangjuk. Ott születik meg a lelkiismeret. Sokszor tapasztaljuk az iskolában, hogy a gyerekek félnek a csendtől. Mert ha csend van, szembesülnünk kell a belső bizonytalansággal és a szorongással. Nekünk kell megmutatnunk, hogy a csend nem üresség, hanem Isten jelenlétének szentélye. Persze, hogyha van erről tapasztalatunk, a sokat segít ebben. A csend védelme az iskolai hétköznapokban, akár a reggeli imában, vagy a hétköznapi misékben, az első lépés a belső világ újjáépítése felé. És persze ez nem újabb programok szervezését jelenti, plusz feladatokat, amik a tanároknak és a diákoknak egyébként is rengeteg van, és hogy szinte már a határainknál vagyunk. Sokkal inkább teret kell engednünk a váratlan találkozásoknak. Ha egy diák szomorúan lép be az osztályterembe, vagy hogyha az osztályban feszültség vibrál, a tanárnak meg kell engedni magának azt a szabadságot, hogy félretegye a tankönyvet, és beszélgessünk. Találkozzunk. Egy spontán folyosói beszélgetés, egy közös megállás a szünetben sokszor többet alakít a lélekben, mint a legtökéletesebben felépített óra. 11-eseknél történt már, vagy 10 évvel ezelőtt, hogy tartottam egy nagyon jó órát. Hát szerintem volt nagyon jó. És jött a 2-3 hét múlva az egyik 11-es, és mondta, hogy hát hogy az mennyire jó volt, amit ott mondtam. És egyébként én is meg voltam róla győződve, hogy tényleg jót mondtam. Mondott valamit, nem is emlékeztem, véletlenül mondtam, lehet, hogy nem is akartam, lehet, hogy egy tévedés volt. Sokszor tapasztaljuk ezt, hogy a Jóisten eszközei vagyunk, de hogy nem úgy, ahogy mi azt eltervezzük, hanem ahogyan ő szeretne bennünket felhasználni. Persze, a Jóisten is annak tud segíteni, aki mondjuk bemegy az órára és megtartja, meg azért próbál fölkészülni rá, tehát hogy ez egyáltalán nem arról szól, hogy hagyjuk, hogy a diákok irányítsák az iskolát, mert hogy bár fontos az ő hangjuk, és fontos párbeszédben lennünk, de nagyon fontos nekünk is tudatosan, fölkészülve részt venni mindebben. Meg kell tanulnunk bízni a pillanatokban, amelyekben az isteni kegyelem és az ingyenesség működik. Ugyanígy meg kell védenünk a hálát. Hallottunk erről a prédikációban is. A hála a teremtményi mi voltunkból fakad. Ha felismerjük, hogy az életünket ajándékba kaptuk, akkor a kapcsolatainkat nem a követelőzésre, hanem a hálára alapozzuk. Az elégedetlen, állandóan többet akaró fogyasztóval szemben a hálás ember képes megállni, és örülni annak, ami van. Ez a valódi lázadás és profétai tett a fogyasztói szolgasággal szemben. 16. Benedek pápa arról beszélt, hogy nevelési válsághelyzet van, és erre adta válaszul Ferenc pápa azt, hogy újra kell kötni a szövetséget az iskola és a társadalom. Elsősorban az iskola és a szülők között. Ez feladatunk, hogy újra kössük a szövetséget. Mert hogy ez a nevelői attitűd, hogy meg kell tanítanunk hálásnak lenni, ez nem csak a diákokra vonatkozik. Emlékszem, hány kollégám volt, aki egy-egy osztálykirándulás után kicsi morózusan jegyezte meg, hogy a gyerekek nem mindig köszönték meg, hogy elvitték őket kirándulni, és hogy tanítani kell őket is arra, hogy hálásak legyenek. De valljuk meg őszintén, ez a feladatunk él a szülőkkel szemben is. Mert egyébként ez a fogyasztói szemlélet válik a hétköznapok állandó összetevőjévé az iskoláinkban. Ali Herrera püspök, aki a pápai gyermekvédelmi bizottság vezetője, volt itt Magyarországon egy hónappal ezelőtt, és a beszélgetésünkben azt kérdezte, hogy hát hogy van nálatok az iskola ügy? Mert hogy a gyerekek olyan rendesek, azt mondja, hogy az én pedagógus munkatársaim meg családtagjaim is nagyon szeretnek tanítani. A legnehezebb a szülőkkel. És hogy néha talán ezt tapasztalhatjuk, tudatosítsuk, hogy ezt a szövetséget újra kell kötnünk.

0: a szülőkkel, és ezt úgy tudjuk igazán megtenni, hogyha nem a konfliktusokba lépünk bele nehézkedő szívvel, hanem sokkal inkább, amikor még van rá lehetőség, tanítjuk meg őket hálásnak lenni mindazért, ami van. Mert hogy a hálásnak lenni az valódi lázadás a fogyasztói szolgasággal szemben. Ez a belső szabadság alapja. Amikor egy diák megtanul gyönyörködni egy festményben, vagy csendben végighallgat egy zeneművet, akkor kilép a hasznosság köréből. Olyan területre lép, ahol semmit nem kell termelnie, csak létezni és befogadni. És ez a nevelés legmélyebb pillanata, amikor a lélek megnyílik a szépségre, és ezen keresztül a teremtőjére. És hogy hogyan lesz az iskolából az egyház kapuja, ismét ez a kérdésünk. Úgy, hogy az iskola olyan védett térré, szentélyé alakul, ahol a diák megszabadulhat bizonyos nyomásoktól, elvárásoktól. Ahol nem kell állarcot viselnie, ahol önmaga lehet, ahol nem a jegyei alapján határozzák meg a személyét. Amikor a gyermek belép a kapunkon, át kell élnie, hogy ő olyan személy, aki hivatást kapott a Jóistentől. És itt találkozik a mi iskolánkban az Isten ingyenes szeretetével. Ez a találkozás maga az egyház igazi misztériuma. Ha az iskola képes ezt a teret biztosítani, akkor a diák az egyház kapujában áll. És az iskola így válik az irgalom és a befogadás helyévé, ahol nem a teljesítmény a belépő, hanem sokkal inkább az ő teremtetti valósága. Az iskolai hétköznapokban megélt ingyenes szeretet a legelső és legfontosabb bizonyossága annak, hogy az Isten országa közöttünk van. Fontos mindezek mellett, ahogy mondtam, a kapcsolatokra hangsúlyt fektetni, azokat valahogy áthangszerelni. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy a képernyők, a mobiltelefonok fénye magányossá teszi a diákjainkat. A diákok bár nem az iskolában, de otthon órákat töltenek az online terekben, és mégis magányosak. 16. Benedek pápa mondta ezt. Az egyre erőteljesebben globalizálódó társadalom egymás szomszédaivá tesz bennünket, de nem tesz egymás testvéreivé. Tényleg, egyre közelebb van az egész társadalom, az egész világ egymáshoz, bizonyos értelemben. De ez a közelség nem hozta el a testvériséget. Ott vannak a követők, a lájkok, a virtuális visszajelzések, de hiányzóznak a húsvér találkozások. És ez magányossá teszi a fiatalokat. Az individualizmust és az egyénieskedést erősíti. Az egyén abszolút felmagasztalása az önmegvalósítás bálványává alakítja a társadalmunkat. És ez felbontja, tönkreteszi a személyközi tereket. A családok atomizálódnak. A barátságok egyszerű tranzakciókká válnak. A másik ember nem testvér, hanem versenytárs. És eszköznek tekintjük a saját sikerünk eléréséhez. Mert hogy a virtuális közösségek nem pótolják a valóságot. A kapcsolatok elszegényedése a lélek elszegényedéséhez és a magány előretöréséhez vezet. Az így kialakuló űr helyét a függőségek és a céltalanság foglalja el. És ettől szoronganak a fiatalok. Ferenc pápa mondja a Christus Vividben, hogy föl kell tennünk azt a kérdést, hogy ki vagyok én. Minden kamasz fölteszi ezt a kérdést. De azt mondja, ez nem hoz megoldást. Teljes megoldást nem hoz. Azt a kérdést kell föltenni. Kiért vagyok én? És ez sokkal igazabb válaszhoz viszel bennünket. 14. Leó Lisszabonban egy meglepő képpel élt. Azt mondta az egyetemistáknak, hogy legyenek egy új koreográfia főszereplői. Az élet táncának koreográfusai. Azért a tánc nem egy egyszerű dolog, azt tudjuk nagyon jól. A tánc, a táncvizsga, azt tudjuk nagyon jól, hogy szép, de hogy nagy odafigyelést igényel. És amikor Leó pápa az egyetemistáknak azt mondja, hogy legyenek az élet táncának koreográfusai, akkor odafigyelést, koncentrációt kér, és mégis ennek a könnyedségére ingyenességére és szépségére, esztétikumára hívja fel a figyelmet. A nevelés nem egy sémákból álló betanítás, hanem egy tánc. Olyan mozgás, amelyben figyelnünk kell a másik lépteire, ritmusára. Nem léphetünk rá a másik lábára. Nem is hagyhatjuk magára a táncban. És éppen ezért a tánc közös mű, mert senki sem nevel egyedül. A nevelési közösség egy mi, amelyben a tanár, a diák, a szülő és a lelkipásztor, nagyon fontos a lelkipásztor, együtt mozog. A táncban szükség van a bizalomra és a kölcsönös figyelemre, amely a mi pedagógiánk alapja is.
1: Zsódi Viktor piarista tartományfőnököt hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Kilenc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megérkezett 14. Leó pápa szombat este a dél-franciaországi Lourdesba, a katolikus világ egyik legfontosabb zarándok helyére, ahol ugyanolyan lelkes tömeg fogadta, mint amilyen délután Párizsban gyűlt össze egy óriási szabadtéri szentmisére. Az egyházfő 4 napos franciaországi apostoli látogatásából 2 napot töltött a fővárosban, ahonnan repülőgéppel utazott a Pireneusok aljában található zarándokvárosba. Ismét ezrek üdvözölték az útvonala mentén 14. Leót, amikor a nyitott pápamobillal végighajtott az alig 14 ezer lakosú Lourdesban, mielőtt imát mondott a sziklabarlangban található Mária kegyhelyen. Adj Franciaországnak bölcs és nagylelkű vezetőket, akik készek az önfeláldozásra, képesek a kihívások leküzdésére és vágynak a közjó szolgálatára, kérte az egyházfő alig 7 hónappal a következő franciaországi elnökválasztás előtt. A helyszíni tudósítások szerint a pápa ugyanolyan lelkes és szívélyes fogadtatásban részesült Lourdesban, mint a párizsi programjain. A Vatikán legfrissebb összesítése szerint a szombat délutáni szabadtéri szentmisén mintegy 800 ezeren vettek részt. A lourdi állomás egyik fő témája a szexuális erőszak elleni küzdelem lesz, ahol a pápa zárt ajtók mögött 7 áldozattal találkozik, amit élesen bíráltak az áldozatokat képviselő szervezetek és egyesületek képviselői, akiket végül nem fogad az egyházfő. Az értelmet kereső fiatalokhoz szólva óva intett a belső ürességtől 14. Leó pápa szombaton, Párizsban, a mintegy 700 ezer ember előtt tartott szabadtéri szentmiséjén. Francia nyelvű prédikációjában a pápa arról a transzcendencia utáni szomjúságról beszélt, amely megítélése szerint motiválja azt a több mint 10 000 fiatal felnőttet és tinédzsert, akik az elmúlt években keresztelkedtek meg Franciaországban. Nem annyira anyagi szomjúság, mint inkább az értelem, az igazság és a beteljesülés utáni szomjúság lakozik minden ember szívében. Jézus válaszol erre a mély vágyra, a kapcsolódás, az Istennel való közösség iránt, akiben az élet teljessége lakozik örökké, mondta a pápa. Hozzátette, testvéreim, egyértelmű, hogy itt lent semmi sem elégíthet ki minket teljesen. Az egyházfő szerint a belső nyugtalansága az embereknek egy olyan társadalomból fakad, ahol a túlzott fogyasztás nem kezeli a modern kor okozta szorongásokat. A hit küzdelmére buzdította 14. Leó pápa a fiatal francia katolikusokat, akiket Franciaország szentjeinek nevezett péntek este Párizs elővárosában található stadionban rendezett ifjúsági imavérasztáson. Drága barátaim, az egyetlen dolog, amit mondani szeretnék, nagyon egyszerű. Köszönöm. Köszönöm Istennek, köszönöm nektek. A bátorságot, a jelenlétet, a hitet. Ti vagytok Franciaország szentjei, mondta franciául a pápa a katolicizmus franciaországi történetéről szóló 20 perces színdarabbal és egy koncerttel övezett ünnepi vérasztáson. A mi küzdelmünk nem mások elleni küzdelem, jelentette ki a pápa, és arra szólította fel a fiatalokat, hogy éljék meg a hit küzdelmét anélkül, hogy az erőszak, a megvetés vagy az elnyomás fegyvereihez folyamodnának. Egyetlen fegyverünk az önfeláldozó szeretet, tette hozzá, óva intve azoktól az erőktől, amelyek az egyéneket és a nemzeteket egymás ellen akarják fordítani. A keresztényi üzenet nem akadályozza a testvéri együttélést. Küldetésünk nem áll ellentétben más vallásokkal, hívta fel a figyelmet. A szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta a Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1-es számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának 3. állomásán Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fűvágányok és a váltók felújítására. ezt követi a peronok és az állomások épületének fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés, mondta. Most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Végül az időjárásról. A pára és kötfoltok feloszlását csak kevés gomoly felhő képződés követi. Emellett észak-északnyugat felől átmenetileg megnövekszik helyenként, meg is vastagszik a fátyol felhőzet, de több órás keleten sok napsütés várható. Csapadék nem lesz. A déli eszél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz a változó irányú légmozgás. A hőmérséklet napközben 22 és 25 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Reklám.
3: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
4: Koncertezz velünk.
5: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
4: Legyen sok új barátod.
5: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
4: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
5: Itt csak fiúk vannak.
4: Együtt tanulunk megénekelni.
5: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
4: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
5: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
6: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiú kórusban.
1: Reklámot hallottak.

0: Ökumené, a testvéregyházak műsora.
1: Kedves hallgatóink, a testvéregyházak fél órája következik.
2: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
3: Köszöntöm Önöket szeretettel, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai műsorunkban először Tiszanánára látogatunk, ahol arról hallhatnak, hogy milyen szimbolikus üzenete lehet egy megújult templomtoronynak, és milyen elvárásokat támasztanak a lelkipásztorokkal szemben napjainkban. Hogyan lehet feloldani annak az ellentmondását, hogy valaki egyszerre vezetője és tagja egy közösségnek? Milyen hatással lesz a segítő foglalkozások térhódítása a lelkészi hivatásra? Mindenről Kis Klárát, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem munkatársát kérdezem. Remélem, hogy velünk tartanak.
2: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
3: Befejeződött a tiszanánai református templomtorony és az előcsarnok látványos felújítása. A helyi gyülekezet tagjai és a meghívott vendégek ünnepi istentiszteleten adtak hálát a helyreállítási munkákért, és ekkor áldották meg az új imaösvényt is. Az ünnepi alkalmon Barna Sándor püspök hirdetett igét, a programot a hittanosok műsora, valamint a testvérgyülekezetek köszöntései tették teljessé. Helyszíni összeállításunkban először Gordos Attillát, az Egervölgyi Református Egyházmegye esperesét hallják, a riporter Sütő Dávid Pelé.
4: Templom torony, amelyik ég felé mutat, egyfajta jel arra, hogy minek is kell lenni az egyháznak. És éppen a tegnapi igény mondja azt, hogy ébredj fel, aki aluszol, és felragyog néked a Krisztus. Tudjátok, van egy apró kis történet, amikor egy gyermek megkérdezi a szüleit, hogy katolikus helyzetben vagyunk, hogy kik a szentek. És azt mondja neki az apukája, hogy a szentek, akik a templom ablakon is berakott templom ablakok vannak, és akik ott vannak. És akkor megkérdezi a kisfiú, hogy akkor a szentek azok, akiken átragyog a nap. És tudjátok, mi az egyetemes egyháza Communio Sanctorum, a szentek közössége vagyunk, és ahogy a templom tornya Isten felé mutat, úgy nekünk a gyülekezetnek kell annak a közösségnek lennünk, akin átragyog az Istennek ez a kegyelme. Az elfogadás, a szeretet, az odafigyelés, a megbocsájtás. És én hiszem azt, hogy a tiszanánai gyülekezet számára akárhányszor a templom tornyára néz, az jut eszébe, hogy mi azok vagyunk, akiken átragyog a Isten szent lelke, csodája, reménysége.
5: Barna Sándorral, tiszánineni református egyházkerület püspökével beszélgetek. Milyen alkalomra gyűltünk itt össze ma? Miket tekinthetett meg itt püspök úr?
6: Főrészben a tiszanánai templomtorony külső megújulása volt, ami összehívott bennünket egy háladó Isten tiszteletre, de megtekintettünk imasétányt is, megkoszoroztuk a Kálvin szobrot is, tehát egy szép közös ünnepség volt.
5: És az ige hirdetés erején kiemelte a templomtorony fontosságát, hogyan látja püspök úr, miért is jelentős ebből a szempontból, úgymond nem feltétlen építészeti szempontból a templomtorony.
6: Hogyan jöttünk ide a hálaadó Isten tiszteletre Kömőből, akkor itt feltűnt egy templomtorony, és akkor mondtam is a főgondnok úrnak, hogy most akkor torony iránt megyünk, és az ige hirdetés elején valóban összekapcsoltam a 84. Zsoltár 6. versét, és ezt az élményemet, a torony az nem csak egy építészeti elem, hanem egyszerre irányt mutat. Itt gyűlik össze Isten népe, itt található Krisztus, itt tesznek róla bizonyságot, és fölfele is mutattál, ami azt jelenti, hogy emelt föl a tekintetedet a terhekről, a hétköznapokról, a munkáról, és nézd fel arra, aki az élet ura. 84. Zsoltár 6. verse pedig úgy is fordítható, hogy boldog az az ember, akinek a szívében zarándok utak vannak. És ennek kapcsán tulajdonképpen az Isten tiszteletre való készülésünkről beszéltem, arról, hogy mi történik az Isten tiszteleten, hogy hogyan éljük meg. Már ott eldől, amikor mi tulajdonképpen elindulunk az Isten tiszteletre, hogyan készülünk, esetleg csak megszokásból jövünk, nem várunk esetleg semmi különöset, vagy pedig szent kíváncsisághoz minket, az Istennel való találkozás, várjuk a Szentlélektől való megérintetést, várjuk, akkor nyilván hasonló lesz a mi vágyakozásunk, a zsoltárosai az, aki sóvárog az Isten után, sóvárog a templom után, az Ószövetség embernek a templom magát az Istennek a jelenlétét jelentette, hogy az egész országban egyetlen templom volt, és általában nagy ünnepen azért Páska ünnepére igyekezett minden család elmenni, és az a vágyakozás, az a sóvárgás, az tulajdonképpen olyan, mint amikor a kisgyermek, a kicsi baba esetleg éhes és sír, és akkor egész testébe beleremeg, úgy vágyakozik, valahogy ezt adja vissza ez a szó, hiszen maga az Isten tisztelet, ha olyan, ami ennek azt Isten elrendelte, tervezte, akkor ott az mennyországnak az előízét kóstolhatjuk, hiszen a mennyország egy szüntelen Isten tisztelet, ezt pedig a Jelenések könyvéből tudjuk.
5: Milyen hangulatban, tehát püspök úr, hogyan, miként érzi magát itt ezen a háladó Isten tiszteleten, Tiszanánán?
6: Egy áldott alkalom. Éltem meg, nem jártam még Tiszanánán, itt ez a Tisza tó környéke, amely inkább már alföldi jegyeket hordoz, mint táj, és itt voltak a gyülekezet testvérkapcsolatai Kultúról, Pirosról, tehát Szerbiából és Romániából. Együtt voltunk, együtt adtunk hálát, ez csak jó lehet.
5: Orbán Károllyal, a tiszanánai gyülekezet gondnokával folytatom az összeállítást. Kedves gondnok úr, a gyülekezet hogyan élte meg ezt a felújítást? A templomról mit tudhatunk mi is a története?
7: Természetesen ugye számolnunk kell azzal, hogy ez egy több mint 250 éves templom, és ennek most egy része, egy úgymond kis része, azt is mondhatom, a homlozati része lett felújítva. Természetesen hát nagyon örömmel fogadtuk ezt az egészet, hogy egyáltalán lehetőségünk nyílt arra, hogy ez megvalósuljon. De az is nyilvánvaló számunkra, hogy azért lenne még itt teendő a templom felújítása kapcsán, de hát belátjuk, hogy ugye a anyagi lehetőségek mindig is szűkösek voltak, meg szerintem mindig is azok lesznek, legalábbis az én életemben biztos. A gyülekezet ehhez természetesen minden erővel, vagy amit tudtunk, azt hozzátettük, hogy ez megvalósuljon. A másik dolog meg ugye egy imaöstvényt alakítottunk ki, az szintén pályázati pénzből. Hát eddig a templom kertünk úgymond egy, most mondjam azt, hogy egy siralmas látványt nyújtott. Most meg azért úgy néz ki, hogy ha az ember lemegy, akkor úgy szétnéz, és akkor érdemes úgy körbejárni, hogy mik is valósultak itt meg. Ehhez is nyilván pályázati erő kellett, az volt szükséges, hiszen a gyülekezetünk olyan mértékben lecsökkent már, legalábbis ugye a egyház fenntartói járulékot fizetők száma, hogy már az is gondot okoz, megmondom őszintén, hogy a lelkészünket eltartsuk, mert ugye egy gyülekezet így működik, egy református gyülekezet, hogy az ott élők, a református közösség az eltartja a lelkészét. Célunk nyilván azt, hogy minél méltó módon tudjuk ezt megvalósítani, hát ez manapság már egyre nehezebb, és tényleg csak a pályázati lehetőségek nyújtanak arra lehetőséget, hogy ilyeneket meg tudjunk valósítani, de hát én, mint gondnok, ugye már több mint 16 éve azért sikerült létrehoznunk olyan dolgokat, amik az utókor számára is maradandóak. Ezen kívül, amit most itt felavattunk, ugye, vagy ezt a projektet lezártuk, korábban már a parókia is megújult, azért energetikai felújítás meg mindenféle szempontból egy nagyon szép emlékhelyet állítottunk a templommal szembe, hogy a Calvin szobor erről tanúskodik, amit most meg is koszorúztunk, meg hát azért még van több kisebb dolog, amit azért sikerült összefogással, önerőből létrehoznunk.
5: A gyülekezet hogyan fogadta, hogy a templom egy része megújult, milyen hangulatban telt a mai hálaadó Isten tisztelet?
7: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű alkalom volt. Természetesen az, hogy eljött a püspök, ugye azért nem sűrű látogat el egy ilyen istelepülésre a egyházkerület püspöke. Itt volt ugye az Esperes úr is, aki utalt is rá beszédébe, hogy valaha ugye itt kezdte a szolgálatát, és erre mindig szívesen emlékezik. Meg őt amúgy is, hát szeretjük, úgymond, legalábbis én személyesen is jó viszonyban vagyok vele azóta is. természetesen örültünk annak, meg hát eljöttek ugye a testvértelepülési gyülekezetek, és annak meg különösen éppen örültünk. Ugye van egy szerbiai testvér gyülekezetünk, aminek az a apropója, nem azért hívtuk ki, meg ki választottunk a térképen egy települést, hanem azért, mert 1776-ban, amikor innét Tiszanánáról elvándoroltak református gazdák, azért, mert a megélhetésük itt ugye már bizonytalanná vált, akkor egy részük ott telepedett le ugye a Vajdaságba, és ott ezen a Piros nevű településen a tiszanánai gazdák egy része hozta létre a református gyülekezetet. Ez az apropója annak, hogy ők itt voltak, és mi meglátogattuk őket ugye 2017-ben a reformáció 500. évfordulóján, fölvettük a kapcsolatot, és azóta velük ugye egy élő kapcsolatot folytatunk. A másik pedig ugye a koltói gyülekezet, akik szintén itt képviselték magukat, ők meg megint csak egy testvér gyülekezetünk, nekik nincs ilyen történet, ami ehhez kapcsolódna, de hát természetesen őket is nagy örömmel fogadtuk, hogy itt voltak és részesei lehettek ennek az eseménynek.
5: Botos Judittal, műemlékre specializálódott szakemberrel, építésszel beszélgetek, hiszen az ő nevéhez fűződik itt a tiszadánai templom mostani renoválása, felújítása. Hogyan alakult ki a kapcsolat? Hogyan emlékszik vissza, hogyan kereste meg önt a gyülekezet?
8: Tulajdonképpen katolikus, római katolikus építész vagyok, és a református egyháznak tervezni az mindig egy kirándulás és egy izgalmas feladat. Ennek ellenére nem újdonság számomra, mert már az egri református templom bővítésén is dolgoztam, Átányba is terveztem református iskolát, tehát volt már kapcsolatom a református egyházzal. Azt hiszem, hogy ez a fajta kapcsolat, és az egri ferences templom és a sarudi katolikus templom felújítás hogy együttesen vezethetett el oda, hogy megtiszteltek ezzel a feladattal.
5: Itt milyen munka volt, milyen feladat volt, mit kellett elvégezni a templomon?
8: Itt egy olyan templomot találtam, aminek egy nagyon lelkes közösség a gazdája, és egy olyan templomot, amit az idő már jócskán megkoptatott, amire sok réteget ráraktak az évek, évtizedek, évszázadok, és ami nagyon jó alapanyag volt ahhoz, hogy a református valláshoz köthető egyszerűséget, puritanizmust visszaállítsuk az épületbe.
5: Miket talált, hogyan kezdődött a munka, úgymond miről kellett elkezdeni, és miket újítottak fel?
8: Most az első ütem valósult meg, ez pedig a toronynak és a főhomlokzatnak a felújítása volt. Természetesen az egész templomot mértük, az egész templomban együttesen gondolkodtunk. Homlokzat felújításról beszélünk egyébként, a belső térről még nem volt szó. A főhomlokzatnál a torony és ez a főhomlokzati bejárati rész, ez egy rosszul színezett, megkopott, párkányaiban profilvesztett, sérült, bádogozásában hiányos, rozsdás, lábazati köveiben elporlat, nedves, a falaiban vizes területe volt a templomnak. Ebből kellett kiindulni.
5: Így már most már mikor készen van, mit szól hozzá, hogyan látja a gyülekezet, hogyan fogadta, illetve ön hogyan érte meg, hogy ezekkel elkészültek?
8: Úgy érzem, hogy egy ilyen felújítás mindig az erőt és az elszántságot mutatja, tehát pont azt, amire egy gyülekezetnek szüksége van, főleg a mostani évtizedekben, amikor nagyon fogyatkoznak a hívek, és nagyon kevesen járnak templomba. Én azt gondolom, hogy egy ilyen felújítás demonstrálja az egyház túlélő képességét, szeretetét, befogadó készségét a hívek iránt. Szóval én nagyon boldog vagyok, hogy elindult ez a felújítás, és bízom benne, hogy folytatódni fog a további oldalakkal, és esetleg még a belső térrel is.
5: És említette, hogy hithű katolikusként újította fel ezt a templomot. Mennyivel másabb mondjuk egy református templom, vagy egyáltalán mondjuk egy templomot felújítani, mint mondjuk egy irodai épületet, vagy akár egy katolikus templomot? Milyen különbségek vannak?
8: Hát az érzés az mindenképpen. Az Isten hit és a felfelé nézés az mind a kettőben ott van, de a különbséget a római katolikus és a református között talán ott tudnám megfogalmazni, hogy amikor az ember belép egy római katolikus templomba, akkor úgy olyan alázattal és megilletődöttséggel ül le, és néz körül, és a mérhetetlen pompában az év ezredeknek a továbbélését látja. A református templomban pedig, bár, amint mondtam, nem vagyok református, ha belépek egy református templomba, az otthonosság érzete ragad meg, az egyszerűség, a keresetlenség és pont azoknak a hiánya, amiket egyébként a katolikus templomban annyira szeretek.
5: Esperes úr, püspök úr, gondnok úr is említette, hogy azért egy torony megújítása nagyon fontos egy templom szempontjából. Amúgy ezt hogyan látja, hogy akár egy katolikus, római görögkatolikus vagy református templom szempontjából a torony mit jelent, mit jelkép az ön építészként, ezt hogyan látja?
8: A torony, én azt gondolom, hogy a funkcionalitásán kívül a összeköttetés, a létre a földi emberek és Isten között, a tornyával, rajta a jellel, ami megmutatja, hogy melyik hitnek, melyik vallásnak a templomáról beszélünk. A most még hiányzó órával, ami remélem szintén el fog majd a tervek alapján készülni. Szóval azt gondolom, hogy a templomnak a legfontosabb része már megújult.
5: És kikkel, hogyan tudtak együttműködni?
8: Azon túl, hogy a megbízóimmal kiváló volt a kapcsolat, talán legfontosabbnak tartanám megemlíteni a kivitelező csapat részvételét. Gőz Attila és fiai, annak a cégnek a tulajdonosai, amelyik cég ezt a felújítást készítette, példaértékű minden egyes négyzetcentiméter, amit ők felújítanak.
2: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
3: Kis Klára pályafutása során számos területen szerzett tapasztalatot, dolgozott gyülekezeti lelkipásztorként, vallástanárként és iskolaigazgatóként is. Jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének egyetemi docense. Meglátása szerint több oka és veszélye is van annak, hogy a lelkipásztorok sokszor mindenesként működnek gyülekezeteikben, olyan feladatokat is magukra vállalva, amelyek nem tartoznak szorosan a szolgálatukhoz. Az igehirdetésre való felkészülés komoly szellemi és lelki folyamat, amelyhez elengedhetetlen a csendben eltöltött, elmélyült idő, vallja az oktató.
9: A lelkipásztori hivatás, azt gondolom, a református egyházban az igehirdetés köré szerveződik, és ehhez képest azok a szerepek, amiket a lelkésznek fel kell vállalnia, a foglalkozásából, a munkaköréből adódóan, azok sokkal bonyolultabbá teszik ezt a munkát, sokkal széttartóbbak és sokkal kevésbé teljesíthetők. Elcsúszik a hivatás és a kötelezően vállalandó szerepek.
3: Melyek ezek a szerepek?
9: Más a Dunántúl, más a Tiszántúl, de azt gondolom, hogy mindenhol a lelkipásztor az vezető. A gyülekezet anyagi ügyeit is viszi, tehát menedzseli mindazt, ami ott folyik, a felújításokat, a pályázatokat, ezen túl nyilván a lelki munkában kell lenni, lelki gondozónak, egy kicsit terapeutának. Érteni kell minden korosztályhoz, mert hogyha bemegy az iskolába, akkor ott lehet, hogy az óvodától vagy a bölcsödétől kezdve egészen az egyetemistákkal is dolga van. Egy ifjúsági csoportot is nagyon jó, hogyha tud vezetni, ennek örülnek a gyülekezetek, és az ifjúságot összegyűjteni, egyben tartani, programokkal ellátni, az megint csak egy nagyon komoly kihívás. A gyülekezetekben nagyon sok idős ember van. Sokszor a lelkész belecsúszik abba, hogy ha bemegy egy idős emberhez, akkor elszalad bevásárolni, vagy gyorsan be kell pakolja a fát. Vagy sokszor olyan szerepeket is vetítenek rá, amiket nem is veszünk észre, csak talán utóbb, hogy valakinek én lettem a távolba szakadt lánya helyett a lánya. Valakinek én vagyok a meghalt gyereke helyett az a gyerek, akit ő rám vetít, és én vagyok ez. Tehát nagyon-nagyon sok minden.
3: A lelkipásztorok közül sokan mondják, hogy legkevésbé arra van kapacitásuk, ami a munkájuknak a lényege lenne. Mikor veszítették el a fókuszt? Vagy egyáltalán elveszítették el?
9: Ezt én is így tapasztalom, hogy függetlenül attól, hogy valaki városi vagy falusi szolgálatban van, ezt nagyon sok lelkipásztor érzi hiánynak, és egyfajta deficittel éli ezt meg, vagy lelkiismert furdalással olykor. Ezt azt gondolom, hogy aki lelkészi pályára megy, az azért indul el ezt tanulni, ebben elmélyülni, mert valamiféle elhívása mégiscsak van, valamiféle lelki munkára vállalkozik. És amikor kimegy a gyakorlat mezejére, akkor minden más ezt betemetés. Sokszor a sürgős kiszorítja a fontosat. Hogy mikor veszítettük el nagyban, ezt nem tudnám megmondani, nagy egyházi vagy egyháztörténeti pontot nem tudnék mondani, vagy nem látok úgy rá, de hogy ezért egyesével minden lelkipásztor küzd, hogy ennek megfelelő időt szakítson ki, hogy ennek teret tudjon tolni maga körül, és tudjon a lelkiekkel foglalkozni, azt szerintem mindenki kihívásként éli meg.
3: Milyen okai lehetnek annak, hogy a lelkipásztorok tulajdonképpen most már a mindenesei a gyülekezetnek?
9: Tapasztalatom szerint az egyik ok az, hogy nincsenek munkatársaik. Ha vannak is, a munkájukból adódóan ők nincsenek ott a hétköznapokban, tehát ők végzik a maguk életét, ott vannak a munkájukban, a családjukban, és a lelkész egyedül marad a hétköznapi feladatokkal. A másik az, hogy igazából a presbitériumnak nincs felelőssége, nincs elszámoltathatósága. Tehát mindent a lelkész ír alá, én olyan még nem láttam, hogy egy presbitert vármérés számon kértek volna. A felelősség teljes egészében is egy személyben a lelkészre nehezedik mindenért. A következő az, hogy egy picit a szolgálattevők vagy önkéntesként értelmezik magukat, hogy ők szívességet tesznek a lelkipásztornak, vagy szívességből vannak ott, vagy az ő szabadidő szektorukba beengedik az egyházat is, és ez sokszor azzal jár, hogy a szélekről instrumentalizálják akár a lelkészt, fölhívják a figyelmét, hogy itt kéne javítani, adnak egy telefonszámot, hogy ezt a szakembert kéne hívni, vagy egyszerűen oda nyújtják, hogy ilyen festéket kellene venni. Ez is lehet egyfajta segítség, de beállni, konkrétan ott lenni, azt nagyon, nagyon kevesen tehetik meg egyrészt. Ha meg már nem dolgoznak és idősek, akkor meg inkább ők azok, akik kíméletre szorulnak, vagy éppen őket kellene segíteni, tehát sokszor nincsenek munkatársak. Van egy ige a Malakiás könyvében, a Malakiás 2:7-ben, ezt szó szerint idézném, a pap ajkai őrzik a tudományt, szájából törvényt várnak, mert a seregek urának követe ő. Ez egy szép károli fordítású szöveg, de ez azt jelenti, hogy a pap az az ember, akinek az életében van egy transzcendens faktor, tehát ő a mindenható Istennel kell, hogy kapcsolatot tartson. Ebből származik az ő tudománya, hogy ő Istennel tartozik, hogy ezt átadja az embereknek, és tőle ezt várják. Ez az ő tudománya, és hogy az ő szájából ezt a tudományt várják. Ehhez, bocsánat, de idő kell. Tehát az, hogy ő nyilván a gyülekezet tagja, őt a gyülekezet delegálja ebbe a feladatba, hogy elvonuljon, és aztán jöjjön és mondja el, amit ő Istentől kapott, és azt foglalja egy prédikációba, vagy mondja el egy lelkigondozói beszélgetésben. Hogyha folyton a bádogossal kell vitatkozni, és mindenféle dolgokban benne lenni, és ez nem azért nem jó, mert ez derogál nekünk, hanem ahhoz idő kell, hogy elvonuljunk, hogy csendben legyünk, hogy elmélyüljünk, hogy olvassunk, hogy saját magunkat rendbe tegyük, mert ez is egy nagyon fontos, hogy a lelkész a saját személyével dolgozik, személyiség, ez egy fontos pont. Tehát ehhez abszolút idő kell, és azt el szoktuk felejteni, hogy Istennek nem dolgozni kell, hanem Istent imádni kell. És hogy sokkal nagyobb szükség lenne arra, hogy csendben legyünk, mint hogy tegyünk. És a szolgálatunknak annyi a hatékonysága, amennyi a csendben való mélysége.
3: De lehet csendben lenni? Lehet Istenre figyelni a nap 24 órájában?
9: Az, hogy szüntelen imádkozzatok, az mondjuk azt is jelenti, hogy van egy belső világom, vagy egy belső kertem, ahol bármikor egy gondolattal is odaléphetek Istenhez, de nyilván nem 24 órás csendekre gondolok, de akár egy héten egy néhány órás elvonulásra, vagy mondjuk a vasárnapi szolgálat előtt egy komolyabb készülésre, vagy a szakirodalom elolvasására, vagy kommentárok, vagy akármit olvasni, ahhoz idő kell.
3: De régebben sem volt egyszerűbb a lelkipásztorok feladata. Ravasz László református püspök már a 30-as években felhívta a figyelmet arra, hogy a lelkészi szolgálat folyamatosan specializálódik, amelyre az egyháznak választ kell találnia.
9: Igazat mondott, és ez így is lesz. Tehát az evangélium ugyanaz, de a világ körülöttünk, és az a célcsoport, akikhez szólni kívánunk, vagy az a missziós terület, amihez küldve vagyunk, az azért változik, az nem ugyanaz. És ez azt jelenti, hogy minden generációnak, minden nemzedéknek, minden hívő nemzedéknek meg kell találni azt a beszédmódot, amivel el tudja érni a körülötte lévőket, és meg kell találni azokra a kérdésekre a választ, amik az ő korában éppen aktuálisak. Ezt nem spórolhatja meg egyik nemzedék sem. Mindig specializálódni kell bizonyos szempontból azokra a hotpontokra, vagy azokra a területekre, felületekre, ahol éppen nagyon nagy szükség van arra, hogy segítsen a gyülekezet, az egyház, vagy a lelkipásztor.
3: De képes az egyház lépést tartani azokkal a változásokkal, amelyek körülöttünk zajlanak?
9: Az egyházat nagyon sokszor éri az a vád, hogy nem képes. Sőt, olykor kifejezetten visszafelé kacsingat, és visszafelé tájékozódik, és nosztalgiázik, és valami régi szép időkbe vágyik vissza, amikor még népegyház volt, és teli templomaink voltak. És az a vád is szokta érni az egyházat, hogy azokat a társadalmi reformfolyamatokat is inkább akadályozza, mert hogy az egyháznak van egy ilyen spektruma is, hogy hagyományt őriz és kultúrát őriz. De a misszió szempontjából, ha tetszik, ha nem, azt komolyan kell venni, hogy nagyon-nagyon jó és sokfelé kibocsátott szenzorainak kellene lenni. Ezen én azt értem, hogy csak teológiából és csak a magunk házatájáról kikukucskálva nem fogjuk megérteni a társadalmi folyamatokat. Nagyon-nagyon fontosnak érzem azt, hogy határtudományokkal, más tudományokkal vegyük fel a kapcsolatot, hogy szociológusok nagyon sokat tudnának mondani arról, hogy is néz ki az a világ, hogy nagyobb léptékekben, arányokban, amiben mozgunk. Pszichológusok, természettudósok, szerintem érdemes őket meghallgatni, szakembereket. A másik pedig, amit nagyon fontosnak érzek, hogy nem szabad elzárkózni azoktól, akik másként gondolkodnak, mint mi, hanem kifejezetten ki kell tennünk magunkat olyan hatásoknak, amikor olyanokkal beszélgetünk, olyanokkal cserélünk eszmét, vagy olyanokkal vagyunk egy légtérben, akik, uram bocsá, nem azt gondolják, és nem azt hiszik, amit mi.
3: Tükröt mutathatnak
9: számunkra? Akár, és megmérnek bennünket, és nekünk is újra válaszolni kell egy-egy, tehát megdöbbentő, amikor egy nem hívő ember egyszer csak föltesz egy kérdést, vagy föltesznek olyan kérdést, amivel azonnal szétrombolnak minden álságos mondandót, vagy álságos képmutatást bennünk, és akkor hoppácska úgy kell megfogalmazni, hogy az szembesít magunkkal is, meg a hitelességünket újra mérlegre teszi. És újra fogalmazzuk sokszor a saját hitvallásainkat, a legfontosabb hittételeinket, és ez szerintem nekünk is fontos. Ez olyan, mint a felvilágosodás volt annak idején, hogy azért a kereszténység nem itt tartana, hogyha nem ment volna át azon a szűrőn. Ez egy nagyon fontos dolog.
3: A lelkipásztori szerepekhez visszakanyarodva még egy kicsit, én azt tapasztalom, hogy az emberek igénylik azt, hogy vezetve legyenek, de ugyanakkor azt is elvárják ma egy vezetőtől, hogy egy legyen közülük. Ez igaz a gyülekezetekre és a lelkipásztorokra is, de vajon a lelkészek hogyan tudják, vagy egyáltalán fel lehet-e oldani annak az ellentmondásosságát, hogy egyszerre vezetői és egyszerre tagjai legyenek egy közösségnek, egyek legyenek a nyájból.
9: Van egy kétarcú valósága, tehát egy kétarcú entitás, vagy egy kettős entitás. Az egyháznak van egy külső létformája, ami úgy működik, mint egy külső struktúra, mint egy cég, mint egy vállalat, vagy nem tudom, hogy mondjam, amit jól kell üzemeltetni, van pecsétje, van irodája, van telefonszáma, és ilyen értelemben, amikor a vezető ilyenfajta bürokratikus vezető, ott nehéz megoldani azt, hogy mondjuk az a lelkipásztor, aki az intézmény vezetője, az a lelki gondozója is legyen annak a munkatársnak, aki neki beosztotja. Egy szerepzavar van, hogy az, aki vezető, annak nem biztos, hogy szívesen mondom el az én legbelsőbb fájdalmamat.
3: És ezt fel lehet oldani, ezt az ellentmondást?
9: Ez úgy oldható föl, hogyha átlépünk a másik oldalra, az egyház spirituális valóságában, ahol feladatok vannak, meg karizmák vannak, meg küldetés van, de nincs férfi és nő, nincs vezető és vezetett, hanem a Krisztus nagy asztalánál, ugye az Eucharisztia első közösségében olyan emberek ültek, rabszolga és rabszolgatartó, olyanok ültek egy asztalnál, akiket ma is nagyon nehéz összehozni, vagy az minden emberjogi küzdelem mentén is nagyon nehéz összehozni.
3: De mindannyian egyek vagyunk.
9: Mindannyian egyek vagyunk. Így van.
3: Mert státuszkülönbségek vannak?
9: Feladatkülönbségek vannak, tehát hogy neki ez a kegyelmi ajándéka, neki az, de egyek vagyunk, és a ilyen értelemben a lelkipásztor az primus inter pares, tehát első a közösségben, de ugyanúgy tagja a közösségnek. Tehát nincs rangbéli vagy értékbeli különbség.
3: Milyen a jó lelkész?
9: Én most szeretnék egy pár sort idézni fiatalok válaszaiból, akiknek föltették ezt a kérdést. Azt így egy 24 éves protestáns fiatal, hogy a jó lelkész többek között mindent is csinál. Szorgalmas, dolgos derék vezeti a gyülekezetet, olvasott, felkészült, biblikus igehirdetései vannak, egyszerre veti bele magát a szellemi, a fizikai és a lelki munkába. Jó lelki gondozó, megértő, akihez bárki bizalommal fordulhat, sőt a kívülállók is messziről felismerik hitelességét. Egy szemében átlátja a gyülekezeti munkágak mindegyikét, kézben tartja őket, mégis tud összedolgozni másokkal, motiválja a híveket, kiaknázza a gyülekezetben rejlő lehetőségeket, a jó lelkész jó menedzser is egyben, de előbbre tartja a lelki életet, a jó lelki tudja, hogy ez a szókapcsolat, hogy jó lelkész, tulajdonképpen nem létező fogalom, és napról napra megharcolja, hogy hogyan pótolja ki Isten a nyilvánvaló hiányosságait.
3: De oda kanyarodunk vissza, hogy mégiscsak a szerepek összemosódnak.
9: Ez egy értelmes fiú, aki ezt leírta nyilván, de nagyon örülök, hogy a végére odaért, hogy ilyen nincs. Hogyha ezeket összeolvassuk, és még olvashattam volna sokat, akkor azt mondom, hogy amit ők kérnek, azt egy ember tudta megvalósítani, akit úgy hívtak, hogy Jézus Krisztus. Tehát benne találkozik ez a sok-sok jó tulajdonság. Tehát az elég jó lelkész is elég jó, azt gondolom. Ilyen nagyon sok elvárással nem lehet élni. Tehát ebbe beleroppannak a lelkipásztorok, hogy ahány gyülekezeti tag annyiféle elvárás heggyel jön. És ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a magunk számára, ami vállalható és tisztességes és Isten előtt feladatunk, azt tudjuk körülhatárolni, mert különben elveszünk abban, hogy mások miket vetítenek ránk, és mire akarnak minket akár elhasználni.
3: Kedves hallgatóink, nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, hiszen mai adásunk végéhez értünk. Műsorunkat az europaradio.hu oldalon tudják visszahallgatni, ha pedig szívesen megosztanák velünk észrevételeiket, azt megtehetik a véleménykukac@europaradio.hu e-mail címen. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
2: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
1: Kedves hallgatóink, a Református Egyház műsorát hallották.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Jézus példabeszéde két fiúról szól, akiket az apjuk a szőlőbe küld dolgozni. Az első nemet mond, de később meggondolja magát, és mégis elmegy. A másik azonnal igent mond, de mégsem indult dolgozni. A kérdés, amit Jézus a főpapokhoz és a vénekhez intéz, egyszerű. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát? A válasz egyértelmű, az első. Ez a példabeszéd nem csak az egykori vallási vezetőknek szólt, hanem nekünk is. A keresztény élet nem a szavakban, hanem a cselekedetekben mutatkozik meg. A példabeszéd mélysége abban rejlik, hogy Jézus elismeri a változás lehetőségét. Az első fiú nemet mond, lázad, elutasít, de aztán felülvizsgálja döntését. Ez a megtérés, ami Jézus tanításában különös hangsúlyt kap, nem az számít, ki milyen múlttal vagy háttérrel indul, hanem az, hogyan válaszol végül Isten hívására. Ezért megelőzik a vámosok és az utcanők az írástudókat az Isten országában, mert ugyan a bűneik nem kisebbek, de készek a megtérésre, életük megváltoztatására. A történet kulcsa a hiteles válasz. Isten nem tökéletességet vár, hanem őszintességet és készséget a megtérésre. Sok esetben elsőre rossz, elhamarkodott döntést hozunk, nemet mondunk, visszautasítunk egy kérést, elfordulunk attól, akinek segítségre volna szüksége, de nem feltétlenül ez a végső szó, mert utólag beláthatjuk a hibát és javíthatjuk azt. Isten nem a látszat szerint ítél, hanem a szív szándékát és a cselekedetek igazságát nézi. Lehet, hogy utunk nem mindig nyílegyenes, de ha készen állunk, a szőlőbe még most is beléphetünk. A szőlő, azaz az Isten országában való részvétel nem a hibátlan előélet jutalma, hanem a nyitott, megtérő szív ajándéka. Sokan úgy érzik, lemaradtak, elkéstek, hogy a korábbi döntéseik végleg kizárták őket a szolgálatból, Isten közelségéből. Jézus példázata éppen

ezt az elképzelést cáfolja meg. Az első fiú bár nemet mondott, hamarosan belátta hibáját, mert lelkében történt valami. Felismerés, bűnbánat, változás, ami új irányba fordította. Ez a fordulat a megtérés lényege. Isten nem úgy tekint ránk, hogy élettörténetünk adatait, eseményeit vizsgálja, mit rontottunk el, hol mulasztottunk, mikor tévedtünk. Ő mindig a jelen lehetősége felül közelít. Mit vagyunk hajlandók most tenni? Lehet, hogy múltunkat bűn, félelem, közön vagy dac árnyékolja be, de ha most válaszolunk hittel és engedelmességgel, akkor a szőlőskert kapuja számunkra is nyitva áll. A szőlőbe való belépés a lelki megmozdulás eredménye. A megtérés nem csak a bűnök megbánása, hanem készség, hogy elkezdjem azt, amit eddig halogattam. Az Istennek való engedelmesség olyan út, amelyen soha nem késő elindulni. Ezt az üzenetet hordozta a múlt vasárnapi evangélium, amely a nap különböző óráiban dolgozni kezdő munkásokról szólt, de ugyanezt erősíti meg a jobblator esete is. Ő az életének utolsó perceiben mondta ki, hogy Jézustól várja az üdvösséget. Jézus ezt nem tartotta későinek, hanem elegendőnek látta. Még ma velem leszel a paradicsomban. Ez az evangélium reménye. Isten nem csak a korai engedelmességet áldja meg, hanem minden őszinte megtérést, bármikor is történjen az. És aki egyszer belép az Úr szőlőjébe, azt többé már nem a múltja határozza meg, hanem az, hogy ma végre munkához látott. A szolgálatot, az örömöt, az atyával való közösséget senkitől nem vonják meg, aki elindul, bármilyen későn is tette meg az első lépést. Uram Jézus Krisztus, néha olyan könnyen mondok igent neked, de aztán szavaimat mégsem követi cselekedet. Máskor nemet mondok félelemből, gyengeségből, vagy mert nem értem még a hívásodat. Kérlek, adj őszinte szívet, amely nem elégszik meg a látszattal, hanem kész teljesíteni akaratodat. Ne engedd, hogy szavaim ellent mondjanak tetteimnek. Adj bátorságot újrakezdeni, ha hibáztam, és kitartást végigmenni az úton, ha elindultam.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. Orgonán közreműködik Kubik Tamás. Az énekrend a következő lesz. Az éneklő egyházból az 533-as, a Szent vagy Uramból a 219-es, az éneklő egyházból a 810-es, az 578-as és a 191-es ének. Elismétlem újra az énekrendet, tehát az éneklő egyházból az 533-as, a Szent vagy Uramból a 219-es ének, az éneklő egyházból a 810-es, az 578-as és a 191-es ének. A szentmisén közreműködik az Andante Kamarakórus. Kérjük, imádkozzanak velünk!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, az évközi 26. vasárnap szentmiséjét vesszik. A bűnbánat lelkülete kell, hogy hassa át a szívünket. Vétkeztünk Isten ellen, parancsaidnak nem engedelmeskedtünk, mondja a bevezető éneke a misekönyvben, de te megbocsátod bűneinket, mert bánjuk azokat, és te irgalmas vagy. Ennek a lelkületnek megfelelően vizsgáljuk meg most lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy így méltóképpen vehessünk részt a szent misén, ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk! Istenünk, leginkább azzal mutatod meg minden hatóságodat, hogy könyörületes és irgalmas vagy hozzánk. Árazd ránk szüntelenül kegyelmedet, hogy teljes odaadással törekedjünk a megígért örök boldogságra, a mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik, Szent Lélekkel egységben, Isten.

Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Így szól az Úr. Azt mondjátok, nem igazságos az Úr útja. Halljátok hát, Izrael háza, vajon az én utam nem igazságos? Nem inkább a ti útjaitok hamisak? Amikor az igaz elfordul az igazságtól és gonoszságot művel, akkor emiatt hal meg, vagyis elkövetett gonoszsága miatt hal meg. Amikor a bűnös elfordul a bűntől, amelyet elkövetett, s a törvényhez és az igazsághoz igazodik, megmenti életét. Belátja bűneit és elfordul tőlük, azért életben marad és nem hal meg. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, ha ér valamit a Krisztusba adott buzdítás, a szeretetből fakadó intelem, a lelki közösség, a bensőség és együttérzés, akkor tegyétek örömömet teljessé azáltal, hogy egyetértetek, egy szívvel szerettek, és egy lélekkel ugyanarra törekedtek. Vetélkedésből ne tegyetek semmit, sem hiú dicsőségvágyból. Egyik a másikat tekintse inkább alázatosan önmagánál kiválóbbnak. Ne keresse senki csak a maga javát, hanem a másét is. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ez az Isten igéje.

0: Kedves testvérek! A mi Urunk Jézus Krisztusnak a lelkülete az, amely példakép számunkra. Itt van egy fiú, aki azt mondja, hogy kimegy a szőlőbe dolgozni, de nem megy ki. A másik az, aki először úgy gondolja, hogy nem megy ki, utána kimegy. Tehát az embereknek a lelki világa változó. Hol igent mond, hol nemet. Isten előtt viszont az a lényeges, hogy a cselekedeteink mit tükröznek vissza. Az evangéliumból tulajdonképpen ez világlik ki. Nem elég csupán a szó, a cselekedettel is valóra kell váltani, mint egy meg kell erősíteni a belső lelkületet. Isten elvárja az engedelmes szót, de még inkább elvárja azt, hogy a szavainkat valóra is váltsuk. Valójában látjuk itt a pogány világnak a gondolkodását. Egyik azt mondja, nem megy ki, aztán kimegy, valamit tesz. Másik azt mondja, hogy igen, de nem váltja valóra. Az ember labilis állapota tükröződik ebben az evangéliumi részletben. Hogyan kell tehát élnünk? Erre Szent Pál apostolnak a mai szentleszkében a Filippiekhez írt levél adja meg a választ. A teljes válasz így hangzik. Ugyanaz a lelkület legyen magatokban, amely Jézus Krisztusban is volt. Ő, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, melyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette magát, és hasonló lett az emberekhez. Amit Jézus tesz, a velünk való hasonlóság. Ez a velünk való hasonlóság az, hogy istenségét elrejti emberi homályban. Ez egy karácsonyi ének, nem nagyon van benne a liturgikus könyveinkben. Szerencsés bűnös ember, ez honnan érdemlet, ha valaki ismeri ezt. De az én időmben még gyerekkoromban rendszeresen énekelték ezt a templomokban. Igen, föltárja azt a számunkra érthetetlent, hogy hogyan tudja vállalni az Isten fia az emberi természetet, amely gyarló. És ez a gyarlóság nála csak egy dologban mutatkozik meg, hogy vállalja értünk azt a szenvedést, amelyet a bűn hozott az emberi természet, gyarló emberi természet jutalmaként. De nem vállalja a bűnt. Megalázta magát, itt kezdődik, hogy vállalja a szenvedést. Engedelmes lett, ez megint az emberi természetnek egy lényeges vonása és tulajdonsága lenne, hogy engedelmeskedik az Istennek, és meg is cselekszi. Ő a halálig lett engedelmes, és a kereszt halálig. Mi ennek a következménye? Ez egészen csak Jézusban áll fönn, de ő azért jött, hogy az ő vállalásának a következményeit ránk tudja ruházni. Ahogyan ő elvállalta a bűnért való szenvedést, nekünk vállalnunk kell az ő szenvedésért kapott kegyelmet, és annak most már a világát, hogy engedelmesek vagyunk Istennek. Isten ezért fölmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely felett áll minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden tér, a mennyben és a földön, és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Itt tehát a keresztény ember, amikor engedelmes Istennek, nem a saját dicsőségéért engedelmes, hanem Jézus Krisztus dicsőségéért. Hogy megvalósítsa magában azt a dicsőséget, annak egy részletét, ami nekünk jut az egyes embernek, amely az egész világot átalakítja az engedelmes világgá, amelyben már Isten szava az Úr, és nincs helye a sátán szavának. A mai földi világnak az élete még nem ilyen. Mint ahogy Jézus is, az utolsó lehelletéig hordozza az emberi természetünknek a büntetését, ugye az utolsó lehellet, Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. És amikor mindez megtörténik, akkor bejut ő az ő dicsőségébe, harmadnapra föltámadva a teste is ennek a dicsőségnek a részese lesz, és mint egy jelzi azt, hogy mit kell nekünk tenni. Bűnös emberi természetünk miatt, és itt nem csak a testre vonatkozik, hanem a lélek gyöngeségére is, hol igent, hol nemet mondunk az Isten szavára. Minden bűn egy nem. Az igen, az néha elég gyönge. Gondoljunk csak, hányszor mondunk igent a szentgyónásban, hogy erősen fogadom, hogy nem vétkezem. Ez egy igen az Isten szavára. És ez az igen még nálunk elég gyönge ebben a mostani világunkban. De ragaszkodunk hozzá, és újra ki akarjuk mondani a bűnbánatban az igenünket, mert ő hozzá akarunk tartozni, Istenhez, minden gyöngeségünk, gyarlóságunk ellenére is. Itt van az evangélium, pontosan bemutatja ezt. Nemet mond, megteszi. Igent mond, nem teszi meg. Hát akkor ki ez az ember? Itt ugyan két gyerekről van szó, de valójában az emberiségnek ezt a kettősségét mutatja be, és a gazda, vagy az atya, az Isten, és az emberiség hol igent, hol nemet mond. Az igenből nem lesz, a nemből pedig igen lesz. Ki ez az ember? Milyen gyarló? Mennyire pusztulásra ítélendő? De nem, mert Krisztus igenje egy örök igen maradt. Ő vállalta a szenvedést értünk, a nemnek a büntetését, hogy még a nemből is igen legyen az emberiség számára, és az ő megdicsőlése minden emberre kiáradjon, aki hisz benne. Mit jelent ez a hit? Hiszek Jézus megbocsátó irgalmában, amelyet megszerzett számomra a keresztfán. Ezerszer vétkeztem, ezeregyszer hiszek benne, és bűnbánatot tartok. És ki győz? A nemet legyőzi Jézus igenje. Ő az örök igen. Isten akaratára, az emberiség részéről. A nem, az bennünk van, de ezt a nemet legyőzi Jézus igenje csak akkor, ha hiszek benne, ha hozzákapcsolom az életemet, és ha bukdácsolva is, de ő utána megyek életem kereszt hordozásában, és a kereszthez nem csak testi fájdalom, hanem a léleknek az a megalázottsága is hozzátartozik, hogy igent mondtam az ő akaratára, és mégis nem lett belőle. A bűn megaláz, a bűn megmutatja a gyöngeségünket, de Jézus igenje megmutatja Isten irgalmas szeretetét, amely az egész emberiség életét igenné változtatja, hogy hiszünk Jézusban, hallgatunk az ő szavára, és nem csak azáltal, hogy követni akarjuk az ő tanítását, bukdácsolva ugyan, de akarjuk követni, hanem a bukdácsolásunkat elismerve és megbánva az ő kegyelmi erejéhez folyamodunk, amely végtelen, és az emberiségnek elég kegyelmet hozott ahhoz, hogy minden idők embere a bűnbánatban a nemet igenné tudja változtatni. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőnek. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegünk és minden általunk. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberéről. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kint halált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a próféták szavára. Hiszek az egy szent katolikus és apostol Jannaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Imádkozzunk testvéreim a mennyei atyához, aki úgy szeretett minket, hogy egyszülött fiát adta értünk.
1: Addurunk, hogy szent atyánkban, püspökeinkben, papjainkban ugyanaz a lelkület legyen, amely Krisztusban volt. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérjük téged, hallgass meg!
1: Addurunk, hogy az egész világ felismerje Krisztusban az emberiség megváltóját. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérjük téged, hallgass meg, Isten!
1: Addurunk, hogy a népek oktalan versengés helyett egyetértésre törekedjenek Krisztus tanítása szerint. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérjük téged, hallgass meg, Isten!
1: Addurunk, hogy híveid ne csak a maguk javát keressék, hanem mindig tekintettel legyenek másokra is. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérjük téged, hallgass meg, Isten!
1: Addurunk, hogy a családtagok egymást önzetlenül szeressék, és ezáltal boldog legyen a családok élete. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérjük téged, hallgass meg, Isten!
1: Imádkozzunk Csepelényi György boldoggá avatásáért. Addurunk, hogy az ő példája megerősítsen minket a katolikus hitben, és mielőbb boldogok között tisztelhessük őt. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérjük téged, hallgass meg, minket!
0: Urunk, a mai szentmisénket fölajánljuk papi hivatásokért, az egyházmegye élő és elhunyt papjaiért. Add kegyelmedet, hogy kéréseink egyre inkább valóra váljanak. Hallgass meg, Urunk! Mennyei Atyánk, Szent Fiad megalázta magát, és mindenben hasonló lett hozzánk a bűnt kivéve. Add meg nekünk, hogy alázatban élve kövessük Krisztust, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiédek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Add meg nekünk.

valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk, és szolgálhatunk néked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az ő jegyesével Szent Józseffel, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele is, ő benne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsássuk meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsássuk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével.
1: Legyen békesség.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak az Isten bárányának lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy ma a Szent Mihály búcsú este 6 órakor ünnepi vesperással kezdődik, majd fél hétkor a búcsúi szentmisét Kovács Gergely, gyulafehérvári érsek mutatja be, amely egy gyertyás körmenettel ér véget. Erre az ünnepi alkalommal szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Ma van az elvándorlók és menekültek világnapja, amikor anyaszentegyházunkkal azért könyörgünk, hogy mindenki békében és jólétben élhessen, hazájában, és ne kényszerüljön szülőföldjét elhagyni. Hétfőn a gyermekeikért imádkozók édesanyák, Szent Mónika imaközösség a plébánia közösségi termében délután 5 órakor tartja imaóráját. A 14 és 25 év közötti fiatalok hétfőig jelentkezhetnek a Mustármag ifjúsági vezetőképző tanfolyamra, amelyről az érdeklődők bővebb információt a hirdetőtáblán olvashatnak. Kedden, 29-én a káptalan tagjai délelőtt 10 órakor zsolozsmával egybe kapcsolt szentmisét mutatnak be, ami után az egri egyházközségek részvételével egész napos szentségimádás lesz. A bazilika híveinek imaórája délután 5 órakor kezdődik. Csütörtökön első csütörtök lesz, délután 17:30-kor szentségimádást lesz, amit a Szent István Rádió közvetít. Szintén csütörtöktől október minden estéjén 6 órától közösen imádkozzuk a rózsafüzért, amit a Szent István Rádió minden nap közvetít. Az előimádkozók csoportbeosztását a hirdetőtáblán olvashatjuk. Első pénteken délelőtt az időseket és a betegeket keressük fel otthonaikban, az esti szentmise végén pedig elimádkozzuk a Jézus szíve litániát a felajánló imádsággal. Szombaton a Szépasszonyvölgyi kápolnában a nyári látogatás biztosítók számára, akiknek áldozatos szolgálatát ezután is köszönjük, délelőtt 10:30-kor lesz az úgynevezett évadzáró háladó szentmise. Ezen a napon Nagymaroson pedig az őszi ifjúsági találkozó programjára várják a fiatalokat. Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum és Gimnázium október 14-én, november 3-án és 10-én délelőtt 9 órától nyílt napra várja az érdeklődő fiatalokat. A szülői tájékoztató november 3-án délután 5 órától lesz.

lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtte, kérjük téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adja nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adja nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. Szent Mihály főangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértése jelen légy oldalon. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei seregek vezére, sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Szabó József Béla, az Egri Főegyházmegye zenei főigazgatója mutatott be. Közreműködött az Andante kamarakórus. Orgonán kísért Kubik Tamás orgonaművész. Rádiónk technikai munkatársa Nátrán István volt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megérkezett 14. Leó pápa szombat este a dél-franciaországi Lourdesba, a katolikus világ egyik legfontosabb zarándok helyére, ahol ugyanolyan lelkes tömeg fogadta, mint amilyen délután Párizsban gyűlt össze egy óriási szabadtéri szentmisére. Az egyházfő 4 napos franciaországi apostoli látogatásából 2 napot töltött a fővárosban, ahonnan repülőgéppel utazott a Pireneusok aljában található zarándokvárosba. Ismét ezrek üdvözölték az útvonala mentén 14. Leót, amikor a nyitott pápamobillal végighajtott az alig 14 000 lakosú Lourdesban, mielőtt imát mondott a sziklabarlangban található Mária kegyhelyen. Adj Franciaországnak bölcs és nagylelkű vezetőket, akik készek az önfeláldozásra, képesek a kihívások leküzdésére és vágynak a közjó szolgálatára, kérte az egyházfő alig 7 hónappal a következő franciaországi elnökválasztás előtt. A helyszíni tudósítások szerint a pápa ugyanolyan lelkes és szívélyes fogadtatásban részesült Lourdesban, mint a párizsi programjain. A Vatikán legfrissebb összesítése szerint a szombat délutáni szabadtéri szentmisén mintegy 800 000 vettek részt. A lourdi állomás egyik fő témája a szexuális erőszak elleni küzdelem lesz, ahol a pápa zárt ajtók mögött 7 áldozattal találkozik, amit élesen bíráltak az áldozatokat képviselő szervezetek és egyesületek képviselői, akiket végül nem fogad az egyházfő. Az értelmet kereső fiatalokhoz szólva óva intett a belső ürességtől 14. Leó pápa szombaton Párizsban, amint egy 700 000 ember előtt tartott szabadtéri szentmiséjén. Francia nyelvű prédikációjában a pápa arról a transzcendencia utáni szomjúságról beszélt, amely megítélése szerint motiválja azt a több mint 10 000 fiatal felnőttet és tinédzsert, akik az elmúlt években keresztelkedtek meg Franciaországban. Nem annyira anyagi szomjúság, mint inkább az értelem, az igazság és a beteljesülés utáni szomjúság lakozik minden ember szívében. Jézus válaszol erre a mély vágyra, a kapcsolódás, az Istennel való közösség iránt, akiben az élet teljessége lakozik örökké, mondta a pápa. Hozzátette, testvéreim, egyértelmű, hogy itt lent semmi sem elégíthet ki minket teljesen. Az egyházfő szerint a belső nyugtalansága az embereknek egy olyan társadalomból fakad, ahol a túlzott fogyasztás nem kezeli a modern kor okozta szorongásokat. A hit küzdelmére buzdította 14. Leó pápa a fiatal francia katolikusokat, akiket Franciaország szentjeinek nevezett péntek este Párizs elővárosában található stadionban rendezett ifjúsági imavérasztáson. Drága barátaim, az egyetlen dolog, amit mondani szeretnék, nagyon egyszerű. Köszönöm. Köszönöm Istennek, köszönöm nektek. A bátorságot, a jelenlétet, a hitet. Ti vagytok Franciaország szentjei, mondta franciául a pápa a katolicizmus franciaországi történetéről szóló 20 perces színdarabbal és egy koncerttel övezett ünnepi vérasztáson. Új elnököt nevezett ki a Magyar Államkincstár élére Kármán András pénzügyminiszter. Slánic Béla hétfőtől tölti be a tisztséget, jelentette be a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. A miniszter azt írta, a kincstár új elnöke több mint 20 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. Emellett a biztosítási és a nyugdíjbiztosítási szektorban a hitelezés és a pénzügyi szolgáltatások, az informatika, valamint a projektmenedzsment és a tanácsadás területén is dolgozott. Slánic Béla magyar és nemzetközi nagyvállalatokat is vezetve szerzett tapasztalatokat a szervezeti és digitális transformációk megvalósításában, tette hozzá. Kármán András szerint az új vezető munkáját stratégiai szemlélet, üzleti fókusz, valamint a folyamatok és a szervezeti működés hatékonyságának állandó fejlesztése jellemzi. Végül az időjárásról. A pára és kötfoltok feloszlását csak kevés gomoly felhőképződés követi. Emellett észak-északnyugat felül átmenetileg megnövekszik helyenként, meg is vastagszik a fátyol felhőzet, de több órás keleten sok napsütés várható. Csapadék nem lesz. A déli szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz a változó irányú légmozgás. A hőmérséklet napközben 22 és 25 fok között alakul. Híreket hallottak.
2: Reklám. A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
3: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
4: Itt csak fiúk vannak.
3: Együtt tanulunk megénekelni.
4: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
3: Nálunk kap saját új egyenruhát.
4: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
5: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiú kórusban.
2: Reklámot hallottak. Mesterségem címere. Portré műsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
6: Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portré műsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A mai adásban a 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivál egyik eseményére látogatunk. A Kedvesség az új bátorság című kerekasztal beszélgetés szerkesztett változatát hallják. Ezen beszélgetés az Ars Sacra Fesztivál részeként megrendezésre kerülő Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyünk után hangzott el, ezért a hanganyagban a versmondó versenyre is utalunk. Portré műsorunkban ezúttal a kedvesség és a bátorság fogalmairól lesz szó, valamint ezeknek a hétköznapi életben betöltött szerepeivel kapcsolatosan is hasznos, jó tanácsokat adunk.
7: Kedves zsűri tagok, készültem azért néhány mondattal még Önökről, azért, hogy ebben a kontextusban, ami a kedvesség, az új bátorság, erről fogunk beszélgetni, ilyen oldalról is megközelítsük a témát. Kubik Anna Kossuth és Jászai Mari díjas színművésznő, az egyik partnerem, az ország egyik legmeghatározóbb színpadi egyénisége, szép magyar beszéd, elkötelezett nagyköveteként is jelen van a kulturális életben. Jelenléte és szakmai iránymutatása megtiszteltetés a mai versenyzők számára. Király Eszter újságíró szerkesztő. Írásaiban és verses gyermekkönyvében is központi helyet foglal el a lélek, valamint az emberi kapcsolatok iránti mély figyelem, a szavak és az irodalom elkötelezett híveként az ő szakmai jelenléte is inspiráció lesz számunkra. Dr. Makkai László görög katolikus áldozópap, pasztorál pszichológus, a Miskolci Egyetem lelkésze, a Roma szakkollégium igazgatója. Nos, László atya hivatásában és tudományos munkájában is kiemelt figyelmet fordít a lélek rezdüléseire, az emberi kapcsolatokra, a belső krízisek feloldására. A Magyar Érdemrend lovakkeresztjével kitüntetett lelkipásztor, az élő hit, a történetmesélés és a kimondott szó erejének hiteles képviselője. Mikita Gábor, Szemere Bertalan díjas színháztörténész, színikritikus, mint a színházi világ és a drámairodalom mély ismerője, az elhangzó szövegek mögött dramaturgiai és művészeti értékekhez értő elemzője, akinek szakmai figyelme ugyancsak most jó inspirációt adhat a kedves versenyzőknek. Köszönöm szépen, hogy itt vannak velem, és hogy beszélgető partnereim lesznek a Kedvesség az új bátorság című kerekasztal beszélgetésünkben. Még a beszélgetés elején szeretném önöket megkérni arra, hogy fogalmazzák meg a minket hallgató fiataloknak útmutatásként az üzeneteiket, és nem utolsó sorban kérem azt is, hogy az értékelést is fogalmazzák bele ebbe a kerekasztal beszélgetésben. Köszönöm szépen! Hivatás és belső erő mindannyian más-más területről érkeztek. Munkájuk középpontjába az ember és a lélek áll. Mennyire nehéz, vagy éppen mennyire alapvető ma a saját hivatásunkban gyakorolni ezt az erényt, a kedvességet? A kedvességhez szükséges egyfajta belső erő?
8: Azt gondolom, hogy például az erő, de ugyanilyen fontos például egy belső tartás. Egy olyan tudás, egy intelligencia, amivel azt érzem, hogy a kedvesség mögött valóban tartalom van. Nagyon sokszor előfordul, hogy azt gondolhatjuk, hogy ez egy ilyen kötelező máz. Sokan megkapják egyébként ezt a kritikát is, amíg mondjuk nem ismerik meg az embert, hogy hát ez egy ilyen udvariassági gesztus, tudja, hogy hogy kell viselkedni, és a többi, és a többi. Azt gondolom, hogyha ehhez társul egy tudás, társul egy emberi tartás, amiben nem egy bűgöt érzek, hanem egy erkölcsi rendnek a támasztéka, ami megtartja ezt a tartást, akkor rájössz arra, vagy rájöhet az illető, hogy nem csak a felszínről beszélünk a kedvesség kapcsán, hanem több van mögötte. És a legfontosabb, ami mindig mindent megerősít, azok a konkrét tettek, konkrét cselekedetek, hogy bizonyos szituációkban az a kedvesség az megmarad a felszínen, vagy valóban egy segítséget jelent, egy erőt tud adni a másiknak is, amikor szükség van. Tehát a másik, ami fontos, hogy nem magadért vagy kedves, hanem a másik iránt vagy kedves, a világ iránt vagy kedves. Rólad szól-e a kedvesség, vagy arról, ahogy a világhoz viszonyulsz, és amit látni akarsz a világban. Nekem hirtelen ez jutott eszembe.
7: De maradjon még nálad a mikrofon, hiszen nem állhatom meg a kérdést, hogy a színészi világban tudsz-e arra példát mondani, hogy voltak olyan színészek, akik bátrak voltak, és kedvesek voltak, akik vállalták a jó Istenbe vetett hitüket, szeretetüket, és ezért bizony nem álltak emellett kiállni sem. Tudunk erre példát mondani?
8: Igen, méghozzá pont olyan színészeket tudok mondani, akik kapcsán a kedvesség, a szeretet, a bájut elsőként eszünkbe. Férfi embert mondok először, Bilicsi Tivadar. Ugye a kedélyességnek, a békebeli kedélyesség színházban történt meg a kemény 50-es években, hogy bemutatták az Orpheus az Alvilágban című Offenbach operettet, ami egyébként is egy görög mitológia, tehát nem a mi katolikus világunk. Mennyei világot kifigurázzanak és kigúnyoljanak, és visszaadta a szerepet. Nyilvánvaló itt rögtön ugye a süllyesztőbe is került a operettszínházban, ugye művész meg tudja erősíteni, hogy szerepet ugye nem illik visszaadni, nem szeretik, ha egy színész visszaad, ráadásul egy ilyen magyarázattal az 50-es években, ez ugye tulajdonképpen egy halálos ítélet lehetett volna a számára, de ugye mindennek megvan a maga következménye, a gondviselés tudja, hogy mikor mit kell lépni, és itt a következmény az lett, hogy Várkonyi Zoltán a Víg Színházba hívta őt játszani, és a komikus színészről kiderült, hogy egy rendkívüli mélységű drámai színész is. És hagyd mondjak még egy színészt, ugyanígy abszolút a humor óriása, a Latabár Kálmán, a nagy nevettető, aki maga is milyen vallásos volt, tehát ő ment vasárnaponként, felvállalta a templomot az 50-es években, minden este imádkozott az ágyánál térdelve, ezt tudta a család, és amit nem gondolnánk, és meglepő például, hogy Siófokon, és amikor belement a Balaton vizébe, akkor többször tapasztalta a család, hogy letérdelt, köszönetet mondott.
7: Kedves művésznő, volt-e szüksége bátorságra a szerepek eljátszásánál?
9: Csak arra volt szükség. Igazából gyönyörű idézetet kerestem a mai alkalomra. A Bibliából, a Példabeszédek könyvében érdemes elolvasni. 15.4-nél található. A szelíd nyelv olyan, mint az élet fája. A romlott pedig összetöri a lelket. És én abban a színházban hiszek, amelyik építi a lelket. Manapság nagyon sok olyan előadás születik, ami éppen az ellenkezője, tehát rontja a lelkeket. De én kezdetektől fogva tartom magam egy gyönyörű vershez, a Jóság síróvágyához. Ady Endre írta, amiben az szerepel, hogy még az álmokat se hazudni, mégis víg hitet adni másnak, kísérő sírást a sírásnak. Szerintem ez a színház feladata. Én ezt tartom az én saját feladatomnak is. Úgy gondolom, hogy ezzel tudom a legtöbbet tenni. A szakmámért, a pályámért, sőt, hát az életemért is.
7: Kedves Laci atya, a mindennapokban mennyire van szüksége bátorságra a keresztény hívő embernek, hiszen ha bátorság, akkor gyakran harccal, hangossággal, keménységgel azonosítjuk ezt a kifejezésünket. Hogyan válik a szelídség és a jó indulat, a legbátrabb lázadás is az agresszióval, a cinizmussal szemben? Hogyan tudja felvenni a versenyt, és egyáltalán bátornak érezhető akkor az ember, hogyha kedvesnek marad még a feszült helyzetekben is?
10: Egyrészt a bátorságról beszélünk, én a keresztény bátorságot emelném ki. Én tavaly novemberben voltam Szíriában, Damaszkuszban, és pont előttünk két héttel robbant egy bomba egy keresztény templomban, a Szent Illés templomban, aminek a sajnos a maradványait láttuk, és igazából mi azt gondoltuk a delegációnkban, hogy mi majd mekkora bátorságot, örömöt viszünk oda a szíriai keresztényeknek, és úgy jöttünk el, hogy mi kaptunk olyan bátorságot, lendületet, töltekezést tőlük, és olyan igazi mély hitet, amit azt gondolom, hogy azóta is hordozok magamban. Tehát ahol a legjobban üldözték a keresztényeket, pont ők adták a legtöbb bíztatást számunkra is, hogy ne féljünk itt Európában, és valóban a keresztény hitünk az egy olyan alap legyen számunkra, amitől egy jogtányit sem fogunk eltérni. És hát azt is tudjuk jól így a pszichológiából, hogy azok az emberek, akik a legkedvesebbek, vagy a legkedvesebb arcukat tudják előhozni önmagukból, azok a legsérülékenyebb emberek is. Ugye a kedvességet az sokszor nem úgy viszonyozzák. Sajnos ez a világ nem arra késztet bennünket, hogy kedvesek legyünk, hanem gyakran akár még szülőként is már gyerekkorban arra neveljük a gyermeket, hogy te sikeres leszel, te többet fogsz tudni, te már szenzációs dolgokat fogsz végrehajtani, bezzeg a többiek azok nem. Tehát van egy ilyen versenyszellem a szülők részéről is, a gyermeknevelés kontextusában, de azt tudni kell, hogy emberi kapcsolatainkon keresztül sérül az emberi lélek, és emberi kapcsolatainkon keresztül fogunk gyógyulni is. És ez a sebzettséget, amit egy keresztény ember, vagy akár nem keresztény ember, hogy valóban olyan sérüléseket tudunk szenvedni, vagy elszenvedni másoktól, mert a kedves emberről azt gondolják, hogy egy gyenge, jellemtelen, kicsit olyan bohókás, vagy nem tudom, ilyen kis együgyű. És hogyan lehet bátor és határozott egy kedves ember? Egyrészt van egy empátiája, ami azt jelenti, hogy nem az első reakcióm határozza meg az én tevékenységemet és a határhúzás, amit még ide tudnék beemelni, hogy meg kell tudni húzni a határunkat. Tehát a mi úrunk Jézus Krisztus nem azt mondta, hogy pofozzátok fel magatokat. Tehát ha megütik az egyik arcodat, tartsd a másikat. De nem azt mondta, hogy balgák legyetek és verjétek össze magatokat. A dalai lámától kérdezték, hogy mi az ő vallása, vallás filozófiája, és hát ő mondta azt, hogy a kedvesség. És hát azért, ha egy picit elmondhatom ezt a történetemet, hát itt a kedvesség itt Borsod megyében nem mindig kézenfekvő. Tehát én is autóval járok, és hát leparkoltam az egyik helyre, és hát mögém beállt egy akkora autó, hogy engem letolt volna az útról, és annyira rámállt, hogy és integettem neki, hogy legyen kedves már hátra menni, és hát látszott rajta, hogy jogtányit sem akar mozdulni, oldja meg a helyzetet, ahogy tudom. És hát akkor jött ez a dalai lámás kedvességem, hogy kiszállok a kocsiból, oda megyek, és nagyon szépen mosolyogva megkérem, hogy legyen kedves már hátratól hatni, hogy ki tudjak állni a parkolóból, ne álljon ennyire rám. Hát az én kedvességemet nem nagyon viszonoztat. És látszott rajta, hogy hát nem azért vagyok ott, hogy engem most itt szeressen. És a lényeg, hogy valóban a kedvességgel, a mosolyal és a türelmes viselkedéssel ki lehetett vívni azt, hogy még egy ilyen ember is aztán az álláspontját fel tudja adni, és akkor azt tudja mondani, hogy elenged engem erről a helyről. Valahogy úgy tudom ezt megfogalmazni, hogy ilyen krisztusi tanítással, hogy, és lehet, hogy most durván fog hangzani, hogy szeresd ellenségedet és beleőrül. Tehát, hogy nézzük meg, hogy működik egyébként. Tehát, hogy sokszor vannak ilyen emberek körülöttünk, akik nehéz elviselni, és pokrócos, nem tudom milyen, és hogy mosolyogni kell rá, szeretni kell. Ki kell szeretni belőle a jót valahogy. Nézzük meg, hogy akik Krisztust elárulták, mi lett vele. Hogy Poncius Pilátus beleőrült, amikor megtudta, hogy elárulta a tiszta vért, és a többiek is, hát amikor megtudták, hogy Krisztus az Isten fia, mi történt? Hát egyszerűen, hogy rosszat tettek, hát mindenki valóban Isten fia volt, megtértek, aztán élték az életüket Isten gyermekeként. És éppen ezért mondom, hogy mai világban sem nagy titkot árulunk el, szeresd az ellenségedet is, beleőrül, vagy megszeret téged. Hát inkább ez utóbbi legyen, jó?
6: Kedves Eszter, újságíróként, szerkesztőként nincs könnyű feladatunk nekünk sem. Hogyan tudod te a mindennapi életedben, munkádban a kedvességet és a bátorságot képviselni?
11: Nehéz, mert ugye felelősséggel jár. A médiának hatalmas, úgy mondjuk, hogy elérése van, és ezzel megfelelően egyenesen arányban óriási felelőssége is van. Tehát nem mindegy, hogy amit én leírok, és aztán megnyomjuk a share, vagy a publikálás, vagy az egyéb gombot, vagy a nyomdagépeken a nyomtatás gombot. Nem mindegy, nem lehet megkerülni, hogy ezt adott esetben több százan, több ezeren, több tízezren olvassák. Én most konkrétan nem foglalkozom vizuális műsorokkal, de a tévében egyáltalán nem mindegy, hogy mi kerül, milyen példát ad, és hogyan hat a lelkekre. Viszont, ami teljesen titokban maradt eddig, az az, hogy az eredeti végzettségem a pedagógusi végzettség, és az egyik kedvenc szokásom volt bejárni az iskolába, tanulni a gyerekektől. És az a helyzet, hogy én ide zsűrizni jöttem, azon kaptam magam, hogy jegyzetelek, mint a gép, mert tanulok tőletek, elmondom, hogy mégis mit. A kedvességhez legalább két dologra szükség van, az egyik a hitelesség. Én azért tudok nektek hinni, amikor a kedvességről szóló verseket szépen megformálva szavaljátok, mert kedvesen viselkedtek, amikor beléptem, köszöntetek, rám mosolyogtatok, megtiszteltétek egymást a csöndetekkel és a figyelmetekkel, kivártátok a sorotokat a folyosón, egymás felé is, hiába bizonyos szempontból nézve vetélytársakként vagytok itt, de nem összeszűkült szemmel méregettétek a másikat, és bögdöstétek a könyököteket, hogy jaj, nézd már ilyen meg olyan. El tudtam nektek hinni a verseket, el tudtam nektek hinni azt az erőfeszítést és készülést és lelki hozzáállást, amit nem láthattam, mert én nem vagyok veletek ott abban a városban, ahol éltek, nem tanítok abban az iskolában, ahol ti vagytok, de mégis láttam belőle valamit. Úgyhogy a mai napnak az az egyik tanulsága, hogy a fiatalokban ott van az a hitelesség, ami a kedvességhez szükséges. A másik pedig a versválasztás kapcsán. Nem csak az kell, hogy tiszteljük a másikat, hiszen lehet ez egy üres formaság is, vagy egy udvariasság. A tiszteletet úgy is ki tudom fejezni, hogy van bennem bizonyos érdektelenség vagy közöny, letudom a kötelezőt, úgymond szépen beszélek vele, de különösebben nem vagyok kedves. A kedvesség azt jelenti, hogy becsben tartom a másikat, becsben, tehát becsülöm, nagyra becsülöm, az értékességét szem előtt tartom, és akkor itt hadd mondjak egy-két példát a versválasztásokból. Ugye az utolsó versben hallhattuk azt a kérdést igazából, hogy hát hogy lehet az, hogy az emberek nem ismerik föl, hogy itt mindenki egy királyfi. Hát egy babusgatni való napkorong, könyörgöm. Tehát magatokra is így tekintsetek, de a versben is egy szerepel, hogy édesanyám babusgatott, mint egy napkorongot. Látjuk-e a nem szimpatikus szomszédban, a bullyingoló osztálytársamban, a nem szimpatikus tanárban, az indulatos edzőben, magunkban látjuk a babusgatni való napkorongot? Vagy például kedvességet, ugye arról is volt szó, hogy magunkért vagyunk-e kedvesek, hát nem. Vagy a kedvesség a szülői részről lóci óriás lesz, hogy képes vagyok-e a nálam kisebbnél, aki nem tudja magáról, hogy egy becses babusgatni való napkorong, képes vagyok-e hozzá visszakicsinyülni, hogyha kell. És olyan szövegeket választottatok többségében, amik kifejezik ezt, hogy becsben tartom önmagamat, becsben tartom az embertársaimat, kortól, nemtől, vallástól, pozíciótól, mindentől függetlenül, becsben tartom a hazámat, becsben tartom azokat a dolgokat, amik értékesek. És itt megint szeretném a gyerekeket abban megdicsérni, hogy ha megtanulják magukat és egymást a kedvesség által becsben tartani, és folytatják ezt, amit itt csinálnak, hogy becsesnek tartják magát, a versmondást, a kultúrához való kapcsolódást, akkor ebben, hogy így fogalmazzak, kigyúrjátok azt a képességet, hogy valódi értékekhez kapcsoljátok az életeteket. És nem lesztek kiszolgáltatottak másnak, mert bízhattok abban, hogy tudtok ragaszkodni az értékekhez, látjátok, hogy mi a becses, és saját magatoknak ezt a napsugártudatát nem fogják tudni tőletek elvenni. Teljesen mindegy, hogy hány lájkot kaptok, hány követőtök van, hány díjat nyertek később. Tehát ezt nem fogják tudni elvenni tőletek. Úgyhogy ezt mindenképp megtanultam itt a gyerekektől a verseny alatt.
6: Beszélgetésünk folytatásában akkor kérem szépen a beszélgető partnereimet, hogy mindenki mondja el véleményét a mai versenyzésről, a versenyzőkről, a versválasztásról, az előadásmódról, és nem utolsó sorban a kedvesség, a bátorság témakörével kapcsolatosan. Hogyan tudjuk ezt a két fogalmat összekapcsolni egymással? Most adjuk át az értékelés értékes gondolatait a kedves versenyzőknek.
8: Egy nagyon jó összefoglalót kaptunk már itt az előbb, úgyhogy ehhez nehéz mit hozzá tenni. Számomra mindig öröm, amikor olyan költőknek a verseit hallom, akiket ritkán emlegetünk. Valamiért még mindig nincsenek benne a köztudatban, pedig az elsők között kellene említeni. Például Dzsida Jenő. Ha volt kedves ember, volt kedves költő a világban, akkor az ő volt. A munkásságával és a hétköznapi életével is, ahogy mondtad, hitelesítette a sorait. Ő például harmadrendi szerzetes is volt, és ezen kívül nagyon sok szerepet vállalt az erdélyi irodalomnak a szervezésében, működésében. Tehát a hétköznapi életében, a lelki életében is azt tükrözte, amit a verseiben leírt, és ezzel támasztotta alá, és mindig nagyon örülök is, hogyha arra keressük a választ, hogy mi is az a kedvesség, hogyan lehetünk kedvesek, vagy éppen bátrak, akkor mindenkinek nagyon nagy szeretettel ajánlom Dzsida Jenőnek a költészetét, de ugyanígy nagyon örültem a Szép Ernő versnek is, ugye abban benne is van a kedvesség, a szeretet. Az ő egész költészete erről szólt, hogy hogyan próbálok pontosan így közelíteni a világhoz, és nagyon örülök, mindig ez egy nagyon nagy megerősítés, amikor ilyen költőknek a sorait hallhatom.
9: Kedves fiatalok és pedagógusok és apukák, anyukák, én is szeretném annak a fontosságát. A versválasztás az egyik legfontosabb szempont a versmondó versenyeken. Nem mindegy, hogy milyen verset választunk. Kérlek szépen benneteket, értékes költeményeket válasszatok, ami nem közhelyekből áll. Akármilyen szeliden és szépen mondjátok el, a közhelyes vers az közhelyes. A versmondás az értelem és érzelem, és azt át is kell tudni hatásosan adni. Az érzelem része pedig az, hogy átélem ezeket a sorokat, átérzem. Én azt gondolom, hogy a művészet pedig, és ezen belül a versmondás az teremtés, éltetés. És én azt értem ez alatt, hogy a lélek felvirágoztatásáért van a művészet. És a versmondás is kifejezetten a lelkünk felvirágoztatására. Kodolányi Gyula szépen megfogalmazta, az emberi gondolkodás gyémánt foglalata a vers, és így is kell vele bánni. És nagyon örülök, hogy nagyon sokan gyönyörű szép verseket választottatok, és tudtátok, hogy miről szól a vers, és tudtátok, hogy mit szeretnétek közvetíteni ezáltal a nézőknek. Vers közösségi műfaj. Nem önmagunkért mondunk verset, nem önmagunknak. Másoknak adunk vele, ajándékot adunk, és ajándékot adni csak becseset érdemes.
10: Én úgy jöttem ide, nem mint zsűritag, hanem mint olyan ember, hogy lepjetek meg engem egy-egy verssel is, hogy legyen rám jó hatással, és több olyan vers is találkozott a lelkemmel, amit elmondtatok. Egyrészt érintett vagyok a vers tekintetében, hiszen Mécs Lászlónak a Királyfi három bánatát azért érint meg, mert én karácsonyi kisfiú vagyok, tehát karácsonykor születtem. 4 év múlva a húgom január 1-én, tehát ez gyakorlatilag a szülők ezt így kigondolták. Visszatérek a Bécsi Lászlótól a Gyermek játszani akar című vers. Az azért érintett meg, mert pár évvel ezelőtt, mikor ezüstmisés voltam, akkor a saját szülőfalumba, a Mándokon, egyébként a Trianon után fönnmaradt egyetlen görögkatolikus fatemplom a Szentendrei és Kanzenban található, úgyhogy el lehet menni majd meglátogatni, azt a falumból vitték el, de engem ezzel a verssel köszöntöttek az otthoniak, mert mindig úgy ismertek, mint aki mindig mosolyog, és én tükre vagyok minden mosolyoknak, úgyhogy ez nagyon tetszett szintén ez a vers. Viszont van olyan vers, ami meg további inspirációt adott nekem, amit nem ismertem, és puskázok egyébként, a Szép Ernőnek a Pitypang című verse, az azért tetszett, mert valóban sokszor az ember olyan tucatnak gondolja a pitypangot, és kiderül, hogy nagyon sok egyénisége van minden virágnak, és hiába látunk belőle sokat, akkor is meg tudja lepni az embert a szépsége és a külleme. Tehát rengeteg olyan szép élmény ért most engem, és azt gondolom, hogy lelkileg fel is töltöttetek a verseitekkel, és tényleg olyan gazdagon fogok lélekben mindenképpen hazamenni szeretteimhez. Talán itt az elmondható, és minden verseny elmondják, hogy igazából itt nincsen vesztes. Az, hogy most lesznek ilyen helyezések, az csak egy dolog. Én azt gondolom, hogy mindenki ott áll ezen a dobogón, és itt állt ezen a dobogón, úgyhogy mindannyian dobogósok vagytok. Úgyhogy majd tapsoljátok meg magatokat nagyon. Köszönöm szépen.
11: Talán a Kányádi versben hallottuk azt a sort, hogy biztasd magad, kislegény. Ezt szeretném, hogyha hazavinnétek magatokkal, hogy ne felejtsétek el, hogy ahogy erre a versenyre sem egyforma távolságból jöttetek, sem földrajzilag, hiszen van, aki ugye a határon túlról érkezett, de a családi helyzetetek, az iskolátoknak a jellege, a versmondással töltött évek száma, nem vagytok egyformák, nem egy startvonalról indultatok, ezeket mind figyelembe kell venni, és azt kell megbecsülni, ami munkát a mai napba beletettetek. Ezt vigyétek el, hogy biztasd magad, kislegény. És miért mondom ezt? Azért, mert azt a munkát, amit ebbe a versenybe beletettetek, ha már a lélek gyümölcseiről van szó, akkor hadd mondjam, hogy nem minden gyümölcs ugyanakkor érik, ugye ezt mindenki tudja. Szóval azok a gyümölcsök, amiket lehet, hogy most nem visztek el egy oklevél formájában, azok holnap, egy év múlva, két hét múlva be fognak érni. Biztasd magad, kislegény, biztasd magad, kisleány, biztasd magad, nagylegény, biztasd magad, nagyleány. Ezt mondanám nektek.
10: És egy persze még meg a mozragadom a szót, hiszen a Galata levélből van ez a lélek gyümölcse, és tévesen több eszámba szokták mondani gyümölcsei. Holott a Galata levélben úgy, hogy lélek gyümölcse, nem gyümölcsei. Tehát nem azt jelenti, hogy mindenkinek van egy kis gyümölcse ebből az egész felsorolásból, hanem azért használja Pál apostol, hogy gyümölcse, mert igazából ez a sok-sok gyümölcs egyszerre meg lehet az emberben, és nem differenciál, hogy valakiben csak szeretet van, valakiben csak öröm, valakiben csak békesség, valakiben csak türelem, és igazából aki kedves, abban van békesség és türelem, aki szelíd, abban megvan a jóság és a hűség, tehát én szeretném ezt kihangsúlyozni, hogy a gyümölcsök nem ilyen kis termésekről van szó, hanem ennek a léleknek, ami bennünk van, ez mind-mind integrálódik az emberi életben, mindezek a gyümölcs, Szent Pál apostol gyümölcsei, és azért írja egyes szám, hogy ez mindannyiunkban megvan. Kiben több, kiben kevesebb, de adja Isten, hogy a növekedés mindig ott legyen a lelkünkben.
6: Köszönöm szépen beszélgető partnereimnek, Kubik Anna színművésznőnek, Király Eszter újságíró szerkesztőnek, Makkai László görögkatolikus parókusnak és Mikita Gábor színháztörténésznek, hogy partnereim voltak a mai kerekasztal beszélgetésben. További életükhöz jó egészséget, szolgálatukra pedig a jó Isten áldását kívánom. A hangfelvétel rögzítését köszönöm Gero Lászlónak, a Miskolci Akadémiai Bizottság székháza technikai munkatársának. Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Szombati műsorunk tartalmából. Az igazi szabadság az élő kapcsolat Jézussal. Leó pápa buzdítása a francia fiataloknak. A keresztény számára a szegények Krisztus saját teste. A Szentatya beszéde a Bakita házban. Leó pápa a párizsi katolikus intézetben. Kísérjék tovább a hit útján az újonnan megkeresztelteket. A Szentatya homíliája, építsetek egy megújult nemzetet a hit öntözte gyökerekből kiindulva. Az igazi szabadság az élő kapcsolat Jézussal. Leó pápa buzdítása a francia fiataloknak. Leó pápa első napjának záró eseményeként pénteken este a Saint-Denis városrész Stade de France olimpiai stadionjában találkozott imavirrasztáson a francia fiatalokkal az Úr Jézus szent tunikája és a Szent Kereszt erekéje előtt. A stadion teljesen megtöltő 80 000 fiatal kitörő lelkesedéssel fordult a pápa felé, aki egy emlékkérésben buzdította őket legszebb vágyaik méltó betöltésére. Az éjszaka fényei mellett hallgatták meg a fiatalok a stadionban a Szentatyával együtt Pál apostol első Timóteus levelének tanítását. Te azonban Isten embere, kerüld el a rossz dolgok utáni sóvárgást. Törekedjél inkább igazságos lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre. Vívd meg a hit jó harcát, szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást. Timóteushoz hasonlóan mi is Isten emberei vagyunk.
1: Nous sommes des hommes, des femmes de Dieu.
0: Állapította meg a pápa. Az isteni kifejezés azonban köteléket jelent, nem pedig birtoklást. Akik Istennel élnek, azok szabadok. Szabadok attól, ami üressé teszi az életet. Francia fiatalok, hordozzátok szívetekben a szabadság iránti hatalmas vágyat, hiszen a bennünket valóban szabaddá tevő igazság maga Jézus Krisztus. És így az igazi szabadság forrása az élő kapcsolat Jézussal, buzdította őket a pápa. Az Úr saját üdvösség történetű munkálására hív minket, amit Pál apostol az idézetben három igével fejez ki. Kerüld el, törekedj, harcolj. Pál arra figyelmezteti Timóteust, hogy kerülje a gőgöt, a hiúságot, az erőszakot, a kapzsiságot. Ezek az érzések megragadnak, birtokba vesznek, és önzővé tesznek minket, ami ijesztő magány felé sodor. Isten közelségének megízleléséhez el kell utasítanunk azt a kapzsiságot, amely arra sarkal, hogy minden áron egy halom lájkot arassunk, aminek a végén egyedül maradunk önmagunkkal. Ha elkerüljük ezt a kelepcét, akkor elkezdünk törekedni az igazságosságra, az Isten félelemre, a hitre, a szeretetre, türelemre, a szelídségre. Igen, akik Istennel élnek, a legjobbra törekszenek, egyre jobban annak tudatában, hogy nem elég elkerülni a rosszat, a jót választanunk kell. A helyes választáshoz emlékezzünk erre a kritériumra, kérte a pápa. A jó életet ad, és soha nem vész el. A jó nem egy szép fogalom, hanem a szeretet ragyogó arca, maga Isten. Isten jóságának tükörképeként említi az apostol az igazságosságot az emberiség iránt, míg a jámborságot és a hitet Isten iránt. Pál harmadik igéje végül harcra hív.
1: Combattre.
0: Hiszen a rossz elkerülése és a jóra törekvés harcot jelent. Harcot, küzdelmet, de csak is Isten igéjének jelével, a lélek kardjával, ahogy egykor Saint Jean d'Arc tette el földön. Ám vigyázott! Intett a pápa. A küzdelem itt a hit harcát jelenti, vagyis elkötelezettséget, hogy az evangélium szerint éljünk. Az életszentségnek ezen az útján azonban nem vagyunk egyedül, mert együtt járunk a testvéreinkkel és a szentekkel. Végül a pápa az Úr Jézus jelenlevő szent tunikája és szent keresztje erekéjére mutatott. Az egyiket elvették Krisztustól, a másikat ráadták, és így mindkettő szenvedésének a jele lett. Jézus megfosztják ugyan tunikájától, de ő felöltöztet minket a bárány vérében megmosott fehér ruhába. Így lesz a kereszt a halál eszközéből a remény jelévé. Kedves fiatalok, növekedjetek az életszentségben, és legyetek Krisztus örömhírének hirdetői. Zárta a péntek esti virrasztáson mondott beszédét Leó pápa. A keresztények számára szegények Krisztus saját teste. Leó pápa beszéde a Bakita házban. Leó pápa szombaton reggel 9 órakor érkezett meg a Párizs 18. kerületében lévő szociális támogató és integrációs központba, a Bakita házba. Szentatyád érkezésekor Laurent Ulrich, Párizs metropolita érseke, a központ igazgatónője és a találkozó koordinátora fogadta. A pápa beszédében örömének adott hangot, hogy franciaországi apostoli látogatásának második napját Párizsban a Bakita ház lakóival kezdheti meg. Ez a szociális támogatós integrációs központ az egész város számára tanúskodik arról, hogy lehetséges méltóságban és békében együtt élni. A pápa köszönetet mondott a párizsi főegyház megyének, a központot gondozó Scalabrianus nővéreknek, minden munkatársnak és önkétesnek, valamint a három tanúságtevőnek is. Bakita Szent Józsefina neve arra ösztönöz bennünket, hogy felismerjük a nők alapvető szerepét a szeretet civilizációjának építésében, amely alternatívát jelent a közösségeket szétszakító, a városokat a magány betegségébe taszító kultúrával szemben, fejtette ki a Szentatya. Az egyház és az emberiség történelmét nem azok írják, akik látszólag győzedelmeskednek, hanem azok, akik béke folyamatokat indítanak el, és az életre bátorítanak. Szent Bakita arra kötelez minket, hogy lássuk meg a láthatatlanokat, hogy megszabadítsuk korunk rabszolgáit, és tiszteljük minden testvérünk végtelen méltóságát, akikben Jézus maga kopogtat ajtunkon. Leó pápa idézve Dilexité, szerettelek téged, kezdeti apostoli buzdításából, rámutatott arra valóságra, hogy a szegények a keresztények számára nem egy szociológiai kategória, hanem maga Krisztus teste.
1: Pour les chrétiens, les pauvres ne sont pas une catégorie sociologique.
0: Nem elegendő ugyanis Isten megtestesülésének a tanát általános módon hirdetni, ahhoz, hogy valóban belépjünk ebben a misztériumba, meg kell határoznunk, hogy az Úr olyan testé lett, amely éhezik, szomjazik, amely beteg és amely börtönben van. A Bakita ház gondozóinak elkötelezettsége az ajándékok cseréjéhez kapcsolódik, amely megújul minden találkozás alkalmával. Hirdetjük, hogy a megváltás lehetséges, folyamatban van és minket is érint, mint Krisztus testjének élő tagjait. A pápa idézett Szent Pálnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rá szükségem, vagy a fej a lábnak, nincs rá szükségem. Ellenkezőleg, a gyöngébeknek látszó tagok sokkal szükségesebbek. Végül a pápa köszönetét fejezte ki a központ dolgozóinak és mindazoknak, akik egész Franciaországban hasonló intézményekben végzik ezt a szolgálatot. Továbbra is tegyenek tanúságot az egymás iránti törődésről, amely emberibbé teszi a világot. Járjanak közbe írtük Szent Bakita és a jótékony szeretett nagy tanúi, akik meghatároztak az egyház jelenlétét Franciaországban, különösen a viharos változások korszakában. Fejezte be beszédét Leó pápa, az Úr áldását kérve a párizsi Bakita ház lakóira és dolgozóira.
2: 14. Leó a Párizsi Katolikus Intézetben. Kísérjük tovább a hit útján az újonnan megkeresztelteket. A francia társadalom erőteljes szekularizációja ellenére Egyre több felnőtt fedezi fel az evangéliumot, és kéri a keresztény beavatás szentségeit.
1: Il peut sembler paradoxal que ce phénomène de tant de personnes redécouvrant l'évangile.
2: Ez Isten kegyelmének jele, amely felülmúlja a statisztikai és szociológiai elemzéseket, hangsúlyozta Leo pápa szombaton délelőtt Párizsban. A Szentatya az Institut Catholique de Paris, a Párizsi Katolikus Egyetem falai között találkozott a tartományi szinódusi közgyűlés tagjaival, katekumenekkel és újonnan megkereszteltekkel. A katekumen egy olyan felnőtt, aki a keresztségre és a keresztény beavatás szentségeire készülő hit újonc. A pápa meghallgatta egy katekumen egy újonnan megkeresztelt és egy katekumeneket kísérő munkatárs tanúságtételét, majd átvette a tartományi egyházi közgyűlés munkadokumentumát. 14. Leo örömének adott hangot amiatt, hogy Franciaországban sokan ismét elérkeznek a hit küszöbére. A katekumenek számának növekedése egy erősen szekularizált társadalomban kézzelfogható jele annak, hogy Isten kegyelme túlmutat minden statisztikai elemzésen. Ez ellentmond annak, amit Ferenc pápa terméketlen pesszimizmusnak nevezett. Ezt a váratlan kegyelmet azonban felelősséggel kell fogadni. A keresztény közösségeknek közelséggel, együttérzéssel és gyengédséggel kell őrizniük azt a kis lángot, amelyet a Szentlélek gyújtott meg az éjszaka sötétjében. A Szentatya arra buzdította a francia egyházat, hogy legyen a beavatás állapotában lévő egyház, amely tartósan kíséri a katekumeneket, az újonnan megkeresztelteket és a hithez hosszabb idő után visszatérőket. Az új istenkeresők érkezése egyszerre lehetőség és küldetés. Lehetőség, mert általuk maga a keresztény közösség is megújíthatja hitét, és újra felfedezheti az evangélium örömét. Küldetés pedig azért, mert az egyháznak a szentségek felvétele után sem szabad magukra hagynia őket. A pápa ennek kapcsán felidézte az egyik tanúság tételben megfogalmazott kérdést. Hogyan kerülhető el a keresztség utáni üresség? A válasz a folyamatos kísérés és a közösségbe való teljes beilleszkedés. Az újonnan megkeresztelteknek olyan otthonra van szükségük az

0: minden ember saját ritmusát, együtt járni. Ezt a stílust ajánlotta 14. Leó, hiszen a hit útján mindenki gazdagítja a másikat. A pápa végül Szent Ágoston példáját idézte fel, aki maga is katekumenként jutott el a keresztséghez Szent Ambrus segítségével. Hite kezdetben kis mag volt, amely később hatalmas fává növekedett. 14. Leó a mai katekumenekben és újonnan megkereszteltekben is a francia egyház jövőbeli termékenységének ígéretét látja. Legyetek ti is az evangélium misszionáriusai ebben a társadalomban.
1: Soyez des missionnaires de l'évangile.
0: Buzdította őket a Szent Atya.
2: Leó pápa homíliája. Építsetek egy megújult nemzetet a hit öntözte gyökerekből kiindulva. Szombaton délután 3 órakor Leó pápa szentmisét mutatott be a francia főváros Concord terén, amelyel egyúttal búcsút vett Párizstól, majd utána tovább indult az ország lelki fővárosa Lourdes felé. A Concord tér Párizs egyik fontos csomópontja a Szajna partján, a Tüliériák kertje és az ott induló Champs-Élysées híres sugárútjával. A napsugarra szép időben tartó szentmise homiliájában Leó pápa Jézus szavából indult ki. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Szomjazó közösségünk Krisztus az élő víz forrása felé nyújtja kezét.
3: Source de vive.
2: Kezdte homiliáját a Szent Atya. Az Isten utáni vágy a szívük mélyén lakozik, ezért kiáltjuk a Zsoltárossal együtt, te rád szomjazik a lelkem az élő Istenre. Válaszként Jézus megtestesülése által nyilatkoztatja ki magát nekünk, mint az élővíz igazi forrását, amely képes szomjunkat oltani. Nem annyira anyagiakat szomjazunk, hanem inkább az értelem, az igazság és a beteljesülés után vágyakozunk, pontosította Szent Atya. Isten igéje a templomból fölfakadó vízről szól, míg János evangéliuma a Jézus arcult oldalába fakadó vérről és vízről beszél. Mindenki csillapíthatja szomját ebből a forrásból, hogy újjászülethessen és Isten gyermekévé legyen. A Szent Mise ige liturgiája ezt a kérdést teszi fel nekünk. Mi szívünk legmélyebb szomjúsága? A boldogság, szeretet és beteljesülés, vagy megelégszünk anyagi javakkal, azonnali kielégüléssel, sok apró bálvánnyal? Kérdezte Leó pápa, mert hiszen az ember alapvetően vágyakozó lény, és csak Isten töltheti be az ember belső ürességét. Jézus jó pásztorként vezet minket a boldogság és a béke forrása felé. Ő mindannyiunkat név szerint ismer, ismeri titkainkat, szándékainkat, gyengeségeinket. Életét adta értünk, és a szentségeken keresztül továbbra is éltet minket. Vállán hordozza a fáradt és sírült juhokat, gyengéden visszahozza az eltévedteket. A pápa Franciaország szép és szent történelmének mai örököseit arra kérte, hogy igyanak ebből a forrásból, amely Jézus átszúrt szíve, hiszen szomjaznak Istenre, az életre, az igazságra, az egységre, a békére, a közösségre és a boldogságra. Arra törekedjenek, hogy egy megújult nemzetet építsenek, a hit öntözte gyökereikből kiindulva. Ne tartsák meg maguknak a Jézus Krisztusba vetett hitüket, hanem segítsék, hogy az betöltse mindazok szomját, akikkel találkoznak. Az életünk kétségtelenül törékeny, sebezhető, halálra van ítélve, de nagyszerű és csodálatos is. És képes megújulni a kapcsolataiban, és megnyílni az igazi szeretet előtt. Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz bennem, belsejéből az írás szava szerint élő víz folyói fakadnak. Idézte a pápa Jézus kérését, és ha meghallgatjuk őt, akkor mi magunk is kutta, forrássá és folyóvá válunk mások számára. Franciaországban sokan csillapították szomjukat az élő vízzel az évszázadok során, mint az első vértanúk, mint Blandin, Potinus és Ireneus, majd szerzetes rendek szent alapítói, szent püspökök, mint Túri Márton, Szarizi Ferenc és még oly sokan mások. Párizs gyönyörű városából buzgón imádkozom, szólt elismeréssel a pápa, hogy a Szentlélek élő vize terjedjen szét az egész országban. Rátok gondoló kedves családok, aki számos nehézséggel szembesülve

bátran kitartotok küldetésetekben. Rátok gondolok, kedves fiatalok, ti vagytok a mai egyház. Milyen szép látni lelkesedéseteket, dinamizmusotokat, elkötelezettségeteket és örömötöket a keresztény közösségekben. Rátok is gondolok, kedves katekumenek és neofiták, akik a hit, a megtérés és a keresztény beavatás útját járjátok. A Szentlélek ajándéka tegyen benneteket tanúkká, akik készen állnak arra, hogy terjesszék a szeretet civilizációját magatok körül. Zárta homíliáját Leó pápa a szombat délután Párizs Concorde terén bemutatott szentmiséje során. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzzuk a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
1: A napverse.

0: Nemes Nagy Ágnes. Példázat. Papírban kaptam ezt a szót, mely messze földön pálma volt. Papírba göngyölt gyenge tőt, s most lám előttem földbe nőtt. Nedveltelik, rügyet fogan, s érik vele minden szavam, mivel sudáram felszökik, s valódi lombot hajt a hit.
1: Nemes Nagy Ágnes Példázat című versét Dér Gabriella előadásában hallották. Nemes Nagy Ágnes magyar költő, műfordító, esszéíró, pedagógus. Diákkorától kezdve írt verseket, folyóiratokban 1945-től publikált. Első verses kötete 1946-ban jelent meg. Abban az évben lépett be a Magyar Írószövetségbe, később tagja volt a Magyar PEN klubnak is. Ez évben alapította férjével közösen az Újhold című irodalmi folyóiratot, amely csak 1948 őszéig jelenhetett meg, de betiltása után mintegy emblémája lett a babicsi nyugat eszmeiségét és minőség igényét vállaló írói irodalmi törekvéseknek. Elsősorban francia és német nyelvű művek jelentek meg fordításban, de antológiákban számos más nyelvből is készült fordítása szintén megjelenhetett. 1946-tól a Köznevelés című pedagógiai folyóirat munkatársa volt, 1954 és 58 között pedig a budapesti Petőfi Sándor gimnázium tanára, 1958-tól szabad foglalkozású író. A költői életmű terjedelmét és a kötetek számát tekintve keveset publikált, további új verseit az 1967-es napfordulóban, majd pedig három gyűjteményes kötetének egy-egy új ciklusában adta közre. Ebben az időszakban írta vers ciklusát az Eknától jegyzeteiből. Költői munkája mellett a magyar esszéirodalom kimagasló művelője volt, az 1970-es-80-as években mértékadó és meghatározó személyisége lett a magyar irodalmi életnek, kapcsolatot tartott a magyar irodalmi emigráció számos jeles tagjával is, 1991-ben hunyt el.

0: A nap imája.
1: Ima a jelen idők bajainak megszűnéséért, 13. Leó pápa imája. Ó, Urunk, Te látod, mint rohannak felénk a viharok mindenfelől, mint lesz a tenger féke veszetté, s mint tornyosulnak magasba hullámai. Parancsolj Te a szélvésznek és a tengernek, aki egyedül vagy erre képes. Add vissza az emberi nemnek az igazi békességet, melyet a világ nem adhat. Állítsd vissza a rendet és a nyugalmat. Szent malasztod által eszközöld, hogy az emberek a hozzájuk illő rendhez visszatérjenek. Add, hogy az Isten félelem, igazságosság, felebaráti szeretet, az önuralom és a szenvedélyek észszerű megfékezése visszanyerjék uralmukat. Jöjjön el hozzánk országod, és azok is, akik hiú törekvéssel tőled távol keresik az igazságot és az üdvöt, ismerjék meg, mennyire szükséges neked meghódolni és engedelmeskedni. A te parancsaid egészen igazságosak, és atyai szelídséget lehelnek. Hadható szent malasztoddal magad gondoskodj arról, hogy azokat akadálytalanul teljesíthessük. Küzdelem az ember élete ezen a földön, ám de te magad vigyázattal vagy az ember küzdelmére, és segítségére jössz, hogy győzedelmeskedjék. Ha pedig elnyered, megerősíted, és ha győzött, megkoronázod őt. Amen.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Délidőben.
1: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit 2026. szeptember 27-én, vasárnap. A zenéket Kovács Krisztina válogatja, a technikus kolléga Nátrán István, a hírszerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja, Isten tervei végtelenül nagyobbak, és mondjuk ki bátran, emberibbek annál, mint amilyeneket mi, bűntől sebzett férfiak és nők ki tudunk találni, és meg tudunk valósítani. Kedves hallgatóink, a következő percekben műsorismertetésünk következik. Rövidesen meghallgathatják egyházi híreinket és a napi evangéliumot magyar, szlovák, roma és német nyelven. Majd Páli Szent Vince rendalapító áldozópap életét ismerhetik meg a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban. Ezután névnap és kalendárium rovatunk következik. A 13 órai híreket követően Juhász Ferenc atya olvassa fel hétvégi levelét, majd magyar nótákkal szórakoztatjuk Önöket. 14 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk. 14 óra 5 perckor kezdődik a cseperedő. Az olvasás motivációról beszélgetünk Komló Szabó Ágnessel, az Egri Bródi Sándor könyvtár szervezési igazgató helyettesével. 14 óra 30 perckor a Sziluett vendége Zám Istvánné, a Felsőváros Csillaga díjjal elismert polgár. 14 és 15 óra között rádiónk Tokaji frekvenciáján a lélekműhellyel jelentkezünk. Ebben Kubecki Krisztinával, az Egri Markot Ferenc Kórház népegészségügyi felügyelőjével beszélgetünk. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján ekkor a szülőföld szól. Az óra első felében görögkatolikus műsort sugárzunk, majd folytatjuk a határon túli magyarság helyzetével foglalkozó összeállításunkat. Bárdi Nándor, történész, Antal Árpád, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség stratégiai igazgatója, és Semjén Zsolt, a Keresztény Demokrata Néppárt elnöke mondják el véleményüket a témában. A 15 órakor elhangzó hírek után a Krisztus kereszt az Erdőn című műsorunkban elsőként a Nagy-Egethegyi Szent Kereszt kápolna idei második ásatására látogatunk el, majd egy szihalmi Mária szobor és a helyi földváron álló feszület megújulásáról hallanak. 15 óra 30 perckor a Kérem a következő című egészségügyi perceink összefoglalójában a Szegedi Tudományegyetemen létrehozott robotikus szívritmus zavar kezelő központról beszélgetünk. A 16 órai hírek után kezdődik a hangoló, melyben a mezőnyárádi Boldog Sándor István katolikus általános iskola második Rákóczi Ferenc tagiskolájának iskola rádiós műsorát ismételjük meg. Ezután kívánságműsorunk szól. 17 órakor regionális híreket mondunk, 17 óra 15 perckor az értékadót hallgathatják meg. Adásunkban az idei nyári szezont értékeljük, majd ezt követően őszi programokat ajánlunk figyelmükbe. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy ezután műsorváltozás lesz a Szent István Rádióban. 17 óra 55 perckor kezdődik a Rózsafüzér imádság rádiónk Egri stúdiójában. 18 óra 30 perckor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Mihály napi búcsút és körmenetet közvetítünk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 21 óra 5 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió egyházi hírei következnek. A mikrofonnál a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Megérkezett 14. Leó pápa szombat este a dél-franciaországi Lourdesba, a katolikus világ egyik legfontosabb zarándok helyére, ahol ugyanolyan lelkes tömeg fogadta, mint amilyen délután Párizsban gyűlt össze egy óriási szabadtéri szentmisére. Az egyházfő négynapos franciaországi apostoli látogatásából két napot töltött a fővárosban, ahonnan repülőgéppel utazott a Pireneusok aljában található zarándokvárosba. ismét ezrek üdvözölték az útvonala mentén 14. leót, amikor a nyitott pápamobillal végighajtott az alig 14 ezer lakosú Lourdesban, mielőtt imát mondott a sziklabarlangban található Mária kegyhelyen. Adj Franciaországnak bölcs és nagylelkű vezetőket, akik készek az önfeláldozásra, képesek a kihívások leküzdésére és vágynak a közjó szolgálatára, kérte az egyházfő alig 7 hónappal a következő franciaországi elnökválasztás előtt. A helyszíni tudósítások szerint a pápa ugyanolyan lelkes és szívélyes fogadtatásban részesült Lourdesban, mint a párizsi programjain. A Vatikán legfrissebb összesítése szerint a szombat délutáni szabadtéri szentmisén mintegy 800 ezeren vettek részt. A lourdi állomás egyik fő témája a szexuális erőszak elleni küzdelem lesz, ahol a pápa zárt ajtók mögött 7 áldozattal találkozik, amit élesen bíráltak az áldozatokat képviselő szervezetek és egyesületek képviselői, akiket végül nem fogad az egyházfő. Az értelmet kereső fiatalokhoz szólva óva intett a belső ürességtől 14. Leó pápa szombaton, Párizsban, a mintegy 700 ezer ember előtt tartott szabadtéri szentmiséjén. Francia nyelvű prédikációjában a pápa arról a transzcendencia utáni szomjúságról beszélt, amely megítélése szerint motiválja azt a több mint 10 000 fiatal felnőttet és tinédzsert, akik az elmúlt években keresztelkedtek meg Franciaországban. Nem annyira anyagi szomjúság, mint inkább az értelem, az igazság és a beteljesülés utáni szomjúság lakozik minden ember szívében. Jézus válaszol erre a mély vágyra, a kapcsolódás, az Istennel való közösség iránt, akiben az élet teljessége lakozik örökké, mondta a pápa. Hozzátette, testvéreim, egyértelmű, hogy itt lent semmi sem elégíthet ki minket teljesen. Az egyházfő szerint a belső nyugtalansága az embereknek egy olyan társadalomból fakad, ahol a túlzott fogyasztás nem kezeli a modern kor okozta szorongásokat. A hit küzdelmére buzdította 14. Leó pápa a fiatal francia katolikusokat, akiket Franciaország szentjeinek nevezett péntek este Párizs elővárosában található stadionban rendezett ifjúsági imavérasztáson. Drága barátaim, az egyetlen dolog, amit mondani szeretnék, nagyon egyszerű. Köszönöm. Köszönöm Istennek, köszönöm nektek. A bátorságot, a jelenlétet, a hitet. Ti vagytok Franciaország szentjei, mondta franciául a pápa a katolicizmus franciaországi történetéről szóló 20 perces színdarabbal és egy koncerttel övezett ünnepi vérasztáson. A mi küzdelmünk nem mások elleni küzdelem, jelentette ki a pápa, és arra szólította fel a fiatalokat, hogy éljék meg a hit küzdelmét anélkül, hogy az erőszak, a megvetés vagy az elnyomás fegyvereihez folyamodnának. Egyetlen fegyverünk az önfeláldozó szeretet, tette hozzá, óva intve azoktól az erőktől, amelyek az egyéneket és a nemzeteket egymás ellen akarják fordítani. A keresztényi üzenet nem akadályozza a testvéri együttélést. Küldetésünk nem áll ellentétben más vallásokkal, hívta fel a figyelmet. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobora atya szeptemberben Magyarországra érkezett evangelizációs körútra. Ennek keretében az Egri Főegyház megyében több településre is ellátogatott. John Baptist Basobora, keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik. Szabadító és gyógyító ima szolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Egerben szeptember 22-én tartott imaestet a ciszterci templomban, melyen közel 300 fő vett részt. Az esemény után a magyarországi missziós útjáról kérdeztük. A tolmács Pap Eszter. Hogy érezte magát az atya itt a magyarországi evangelizációs út során?
2: Moving among the people of Hungary, I find it's a blessing to be with them.
3: Ahogyan az magyar emberek között jártam, keltem, azt éreztem, hogy egy áldás velük lennem. Nagyon nagy a hitük, ez reményt ad nekünk. Ez azért örömteli, mert gyakran lehet hallani, hogy Európáról azt mondják, hogy vége a kereszténységnek, elveszett a hit Európában, de ez nem igaz, hanem itt is látjuk, hogy milyen erős az emberek hite. És nagyon megérintett az, hogy a laikusok milyen élik át azt, hogy másokat evangelizáljanak, és nem csak, hogy ők járnak elkötelezetten misére és templomba, hanem gondoskodnak arról, hogy mások is kövessék és ezt tegyék. És az Úr nagyon nagy mértékben használja Magyarországon a nőket, és látszik, hogy milyen kiváló szervezők a nők. Úgyhogy ezen az evangelizációs körúton a nők ereje volt, ami egyrészt nagyon lenyűgözött. Úgyhogy azt kívánom a nőknek, hogy maradjanak meg ebben a kitartó erős hitben, és ne próbáljanak meg férfiak lenni, ne próbáljanak meg mások lenni, hanem Máriához hasonlóan ugyanezzel az evangelizációs erővel maradjanak meg az egyházban és a szolgálataikban. És azt is látom, hogy bátorítják a papokat, támogatják őket, és ezt nagyon jó szemlélni. Úgyhogy szeretném biztatni a nőket, hogy segítsék a papok munkáját, és adjanak életet papoknak, tehát szüljenek papokat Jézus nevében.
2: Encourage priests. We need many holy women who encourage priests and who give birth to priests. And I was very much touched by the young people.
3: Másrészt pedig nagyon megérintett a fiatalok jelenléte. És nagyon jól esett, hogy sokan bátorítottak engem is, hogy atya, ez nagyon jó volt, tartson ki, és folytassa, és jöjjön újra. Úgyhogy köszönöm szépen Magyarországnak, köszönöm, hogy bátorítanak arra, hogy folytassam az evangelizációt. És a másik dolog, amit pedig nevezhetünk úgy, hogy ez az a hobbim, hogy elhagyatott gyerekekről gondoskodom, és nagyon szeretem őket, és a szegény gyerekekről, a félárva és teljesen árva gyerekekről, és azt szeretném kérni a magyaroktól, hogy imádkozzanak ezért a tevékenységemért, és ha egy kicsit hozzá tudnak esetleg járulni, azt is hálásan köszönöm Jézus nevében. Erről általában nem szívesen beszélek, nem gyakran beszélek, mert szeretném azt elkerülni, hogy azt higgyék Európában, hogy azért utazom ide, hogy pénzt kérjek, mert nem ezért jövök, hanem azért, hogy evangelizáljam Isten népét, és megtérésekhez és gyógyulásokhoz segítsem. Ez az én fő feladatom.
2: Right to avoid talk about it, because I don't want people to think that I'm coming to Europe to beg for money. I come to evangelize, that's my major thing. Please, Hungarians, you have a lot of faith.
3: És azt szeretném mondani Magyarországnak, hogy tartsanak ki. Nagyon szeretem Magyarországot és a magyarokat, nagyon szeretem Szent István királyt és Szent Elzsébetet. Árpádházi Szent Elzsébetről először kicsi fiú koromban hallottam, és nagyon megérintett a története. És kedves püspök atyák, köszönöm, hogy meghívtak és befogadtak, és evangelizálhattam az országban. Isten áldja meg Magyarországot, az egész nemzetet, és minden környező nemzetet is, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Hungary and all the nations around, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
1: Az Egri Bazilikában ma este tartják a Szent Mihály búcsút. Este 6 órakor vesperással kezdődik az ünnep, majd 6:30-kor a búcsúi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatja be, mely gyertyás körmenettel ér véget. A szentmisét és a körmenetet a Szent István Rádió közvetíti. Jelen lét, jelen vagy címmel rendezik meg október 3-án a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót. A Dunaparti városba ezúttal is fiatalokat, családokat, közösségeket és minden régebb óta fiatalt várnak közös imára, elmélyülésre és találkozásra. Rohannak a hétköznapok, pörögnek a feladatok, tervezzük a jövőt, vagy éppen a múlt eseményeit idézzük fel. Közben pedig könnyen elillan a legértékesebb pillanat, a most. Az őszi találkozó arra a nagyon mai kérdésre irányítja a figyelmet, hogy képesek vagyunk-e igazán jelen lenni a saját életünkben, a kapcsolatainkban és Isten előtt. A nap mottója is erre hív, taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni. A szervezők szerint a fizikai jelenlét önmagában még nem feltétlenül jelent valódi kapcsolódást. Lehetünk folyamatosan elérhetők az online térben, miközben nem figyelünk arra, aki mellettünk van. Isten azonban a jelenben akar találkozni velünk. A csendben, a munkában, a szolgálatban, a teremtett világ szépségében és a másik ember tekintetében. Nagymaros egy napra teret ad ahhoz, hogy a résztvevők kilépjenek a mindennapok zajából, és figyelemmel forduljanak önmaguk, egymás és Isten felé. A találkozó tehát október 3-án 9 órakor kezdődik a nagymarosi plébánia udvarán. A 10 órakor kezdődő előadást Ferenczi István és a Koret Lumen Christi közösség tartja. A nap során szentségimádás, jónási és lelki beszélgetési lehetőség, valamint különféle fakultációk és műhelyek segítik az elmélyülést és a személyes találkozást. A 16 órakor kezdődő ünnepi szentmise főcelebránsa dr. Bábel Balázs nyugalmazott kalocsa kecskeméti érsek lesz. A találkozó zenei szolgálatát Martin Dorka és csapata végzi. A szentmise után közös éneklés, tánc és kötetlen együttlét zárja a programot. A Jászberényi Barátok templomának búcsúja október 4-én vasárnap lesz. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, melyet Medvegy János címzetes apát Horthy plébános mutat be. Mindenkit szeretettel várnak. Tűz evangelizációs alkalom lesz Gyöngyösön október 10-én 15 órától 19 óráig a gyöngyösi Szent Bertalan templomban, cím Gyöngyös, főtér 17. Az esemény mottója: azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. Mi ez a tűz? Isten szeretete, amelyre egész életünkben vágyakozunk. Az a szeretet, amely átformál, betölt és új életre kelt. Ezen a délutánon együtt szeretnénk keresni és megtapasztalni ezt a tüzet, Isten jelenlétét és szeretetét, amely újra lángra tudja lobbantani a szívünket. A program evangélium hirdetés Kunszabó Zoltán diákónustól, dicsőítés, tanúság, tételek, közbenjárás. A szentmise 18 órakor kezdődik. A tűztalálkozóra a belépés ingyenes, regisztráció nem szükséges, és mindenkit sok szeretettel várnak. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vettek a fiatalok. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Reklám. A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: keresztényélet.hu.
7: Téged is vár az egri érseki fiú kórus.
8: Énekelj velünk az egri bazilikában.
9: Énekelj velünk templomokban.
10: Koncertezz velünk.
11: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
12: Legyen sok új barátod.
13: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
14: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
15: Itt csak fiúk vannak.
16: Együtt tanulunk megénekelni.
10: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
15: Nálunk kap saját új egyenruhát.
16: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
17: Legyél te az új barátunk az Egri érseki fiúkórusban.
18: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
19: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most a nap evangéliuma és a hozzátartozó elmélkedés hangzik el.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a népvéneinek. Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Oda ment az egyikhez, és így szólt hozzá. Fiam, menj ki ma és dolgozz a szőlőben. A fiú azt válaszolta, nincs kedvem, de később megbánta, és mégis kiment. Oda ment a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt, szívesen, uram, menni azonban nem ment. Kettejük közül melyikük teljesítette az apa akaratát? Azt felelték, az első. Erre Jézus így szólt hozzájuk. Bizony mondom nektek, a vámosok és utcanők megelőznek benneteket Isten országában, mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki. A vámosok és utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértek jobb belátásra, hogy higgyetek neki. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. A jó szavak, jó tettek nélkül nem sokat érnek. A tettek fontosabbak. De legfontosabb a jó érzület, a jó lelkület, amelyből a jó szavak és a jó tettek egyaránt származnak. Az az evangéliumi beli fiú, aki apja kérésére azonnal engedelmesen válaszolva igent mondott, de nem tette meg apja kérését, a szavak embere tettek nélkül. Megbízhatatlan és szeretet nélküli, csak magának élő ember. A másik fiú, aki apja kérésének ellentmond, de mégis meggondolja magát, a tettek embere, a bűnbánó szeretet példája. Szent Pál azonban még csodálatosabb példát állít elénk a mai Szent Leckében. Nem az Úr Jézus példabeszédében szereplő pozitív szereplőt, hanem magát a példabeszédet mondó Jézust, akinek atya iránti szeretete mélyebb, mint a szavak és a tettek. Nem csupán jó szavakra és jó tettekre kell nevelni az embert, hanem jó érzületre is. Ez az erkölcs gyökere, a szavak és a tettek pedig ennek gyümölcsei. De hogyan lehet az Istentől elfordult, bűnös embert más érzületre nevelni, mint ami benne van? Hogyan lehet beletáplálni egy romlatlan és tiszta ember mentalitását? Nem lehetetlenség ez? Nem. A hitben, a keresztségben és a szentáldozásban éppen ez valósul meg, amikor Jézus Krisztus valóságosan belénk költözik, és lakást vesz legbenső bénünkben. Ezután ne azt kérdezd magadtól, mit kell mondanom, mit kell tennem ebben a helyzetben, mi felel meg a 10 parancsolat követelményeinek, mit várnak tőlem az emberek, hanem ezt. Te most mit szólnál Jézusom, mit tennél a helyemben? Ha őszintén gyónó és áldozó ember vagy, a csoda minden esetben bekövetkezik, és valóban tudni fogod, hogy Jézus mit mondana és mit tenne. Tehát benned van ugyanaz az érzület, amely Jézus Krisztusban is. Vagyis a Szentlélek munkálkodik benned. Ez az igazi lelki élet, amely a fenntartás nélküli odaadásban mutatkozik meg az atya iránt és a szeretetteljes szolgálatban az emberek iránt. Amikor azt mondod, most nem tudom, mit kell tennem, mert össze vagyok zavarodva, akkor alig ha nem arról van szó, hogy nem akarod követni Jézus Krisztus lelkületét, amely benned van. A zavar ebből a makacs ellenállásból adódik. Ahelyett, hogy jámbor tanácsokért futkosnál lelkiatyától lelkiatyáig, az Úr Jézus érzületét kellene felszítanod magadban, s mindjárt világosan látnád, mit is kell cselekedned.
1: Hallgassák meg az evangéliumot szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Oľutoval to a šiel. Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu. Čo poviete na toto? Istý človek má dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu. Syn môj, choď nespracovať do vinice. Ale on odpovedal. Nechce sa mi, no potom to oľutoval a šiel. Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal, idem, pane, ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovú vôľu? Odpovedali, ten prvý. Ježiš im povedal, veru hovorím vám, mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Most az evangélium roma nyelven hangzik el.
5: Sosi tu maro gindo pakadi, ekhe manushe sas dui shave. Kothe gelo kajo anglu no hajduma das leske, morasavo žavri andei resker buti. Čižav pendas, ba mai palal gindi sajlaspe, hajavri gelo. Kote gejlas kajo káver, haj vikodoleske pendas, soku koleske. Žav pendas, basači gejlas avri. Savo kerdas dosta peske dadeske doroske. O anglu no pende. Pekadio Jezus kade das duma karinglende, čačes penap tumenge, kele financ urahajle kurvi, maj anglal avna andele devles kotem. Nabristen ke avi lotar tu mendeo janko, ke te ingrel tu men pele čači maskodrom, ba napatjajla leske. Le financ urahajle kurvi patjajle leske. Ba tume, pe kadalako dihipe haj inke či inkerde tu mare bezek hengo bonjipe, haj či napatjajle.
1: Német nyelvű evangélium következik.
6: Evangélium nach Matthäus. Was meint ihr? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zum ersten und sagte, Mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete, Ja, Herr, ging aber nicht. Da wandte er sich an den zweiten Sohn und sagte zu ihm dasselbe. Dieser antwortete, Ich will nicht. Später aber reute es ihn und er ging doch. Wer von den beiden hat den Willen seines Vaters erfüllt? Sie antworteten, der Zweite. Da sagte Jesus zu ihnen, Amen, das sage ich euch. Zöllner und Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist gekommen, um euch den Weg der Gerechtigkeit zu zeigen, und ihr habt ihm nicht geglaubt, aber die Zöllner und die Dirnen haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen, und doch habt ihr nicht bereut und ihm nicht geglaubt. Wort des lebendigen Gottes.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Páli Szent Vince rendalapító, áldozópap. 1581-ben született, 1660-ban Párizsban halt meg, szeptember 27-én. 79 évet élt. Vince Dél-Franciaországban született. Ez a kis helység közel fekszik Lourdeshoz és az óceánhoz. Szülei szegény földművesek voltak. Vince pap szeretett volna lenni. Ezért, hogy tanulmányait fizetni tudja, tanítványokat fogadott. Apjának végül is két ökröt kellett eladnia ahhoz, hogy Toulouse-ban a teológiai költségeket kifizethesse. 19 éves korában szentelték pappá. Igazi megtérését afrikai fogságának tulajdonítják. Egy hajó úton török kalózok fogságába esett, nyíllal megsebesítették, Tuniszban eladták rabszolgának, s keményen dolgoztatták. Egy hitehagyott, volt ferencesnek lett a rabszolgája, akit sikerült visszatérítenie a keresztény hitre, s közösen visszaszöktek Franciaországba. Megemlítem, hogy Vince ifjúságát legendák ékesítik. Ezekből olykor csak nehezen tudjuk a teljes igazságot kihámozni. Egy kis ideig plébános volt, azután egy főúr házi lelkésze. Ott ismerte meg a vidéki lakosság vallási tudatlanságát és elhagyatottságát. Ez indította arra, hogy szerzetet alapítson, amelynek feladata népmissziók tartása és jó papok nevelése. Rendjét lazaristáknak hívjuk. Ezen kívül egy női szerzetet is alapított, a szeretett leányai, ismertebb nevükön, az irgalmas nővéreknek a rendjét. Más társulatokat is alapított. Az irgalmas nővének rendjének a megalapításakor nagy segítője volt Szent Lujza, 1640-ben az árva gyermekek felkarolására egy újabb intézményt alapított. Kitűnő szervezési képessége és gyakorlati érzéke volt. Embereket tudott beállítani nagy ügyek szolgálatába. Könyveket nem írt, csodákat nem tett, de alázatos és hűséges volt, és nagy, igen nagy az ő egyszerűségében. Sokat imádkozott, virrasztott, nagy munkabírás jellemezte, prédikált, írt, alkotott. Csak leveleinek a száma 30 000. Már életében szentként tisztelték. A legmagasabb politikai köröknek volt a tanácsadója. Haláláig megőrizte szellemi frissességét. Párizsban 1660. szeptember 27-én, 80. évében halt meg. Utolsó szava ez volt, bízom. Elizabeth Heck könyvet írt Páli Szent Vincéről, ezzel a címmel Képek Szent Vince életéből. A könyvből megtudhatjuk, hogy Vince számtalan végső testi-lelki nyomorban szenvedőt segített ki szorongatott helyzetéből. Élete egyetlen kalandá vált, de nem azért, mint ha ő maga ezt kereste volna, hanem mert ember szeretete, merészsége nem ismert határt, ha mások megsegítéséről volt szó. Felebaráti szeretetének titka nagy Isten szeretetével magyarázható. Szívének szeretetével párosult a gaszkonyi parasztok körültekintő józansága, amikor például talált kitett gyermekek, árvák, hajléktalanok, aggok, éhezők és betegek részére otthonokat létesített, amikor missziós papokat képezett ki, hűséges munkatársával pedig Szent Lujzával együtt irgalmas nővéreket küldött mindenüvé oda, ahol a legnagyobb nyomort látta. Aki figyelemmel kíséri ezt a nagyszerű, szinte kalandos életet, tanulja egy nagy és mélyen alázatos lélek önfeláldozásának, amely az emberiség jólétéért munkálkodva hatásával túlélte a századokat és alapítványaival, intézményeivel még ma is körülöleli a földkerekséget. És most napjainkban, amikor az élet emberközpontúvá vált, amikor egyre többet hangsúlyozzuk, hogy mindenkiben, faji, vallási megkülönböztetések nélkül meg kell becsülni az emberi méltóságot, amikor nyíltan hirdetjük, hogy minden embernek egyformán joga van a tisztességes megélhetéshez, kultúrához, képességei kibontakoztatásához, fontos, hogy a szeretet nagy apostola Páli Szent Vince alakját odaállítsuk a mai világ elé. Elizabeth Heck könyve nem egy teljes életrajz. A könyv célja csupán, hogy lepergesse az olvasó előtt azokat az eseményeket, amelyek feltárják a szeretet e nagy apostolának szívét. Fiatalkorától hogyan érlelődött benne, és hogyan bontakozott ki az az ember szeretet és részvét, a segítés, ami egész életét kitöltötte. Mondásaiból idézek néhányat. Én sohasem gondoltam, hogy nagy dolgokat viszek végbe, hanem egyszerűen tettem azt, amit tennem kellett. Az irgalmas nővérek zárdája, a betegszoba, kápolnája a plébánia templom, klauzúrája a város utcái. Tehát ezeken a helyeken kell a nővéreknek az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit gyakorolniuk. Másik mondása, ha napjában 10-szer meglátogattok egy beteget, akkor 10-szer találkoztok Istennel. 80 éves korában mondta, ó kapuk, dőljetek rám, aki most hazamerek térni pihenőre, mikor annyi lélek vészel a bűnben és nyomorban. Ha misszionáriust kimerülten, haldokolva, az útszélen találjátok, és kérdezitek, mi juttatta idáig, s ő azt feleli, a lelkek szeretete, ó, milyen boldog, milyen irigylésre méltó missziós pap az. Utolsó betegségében a királynő vigasztalni akarta, amikor felsorolta neki, mi mindent tett a szegényekért. Felelete csak ennyi volt, még többet, jót tenni jó. Ne felejtsük el, tegyünk sok jót, tegyünk mindenkivel jót. Ehhez kérjük a Jóisten segítségét. Istenünk, te a szegények gondozására és a papság képzésére apostoli erényekkel töltötted el Páli Szent Vincét. Adj nekünk is lelki buzgóságot, hogy szeressük, amit szeretett, és tettekre váltsuk, amit tanított Krisztus a mi Urunk által.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Délidőben. Kedves hallgatóink, sok névnaposunk van ma. Adalbert, Adolf, Albert, Damián, Damos, Florencia, Florentin, Florentina, Károly, Kósa, Kozima, Kozma, Krisztián, Mirabella, Vince, ők, akik ünneplik névnapjukat, ezúton is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából, Isten éltesse őket sokáig. Az Adalbert germán eredetű név, jelentése nemes fény, fénylő nemesség, az Adolf is germán, jelentése nemes farkas, az Albert is germán, az Adalbert férfi név rövidülése, a magyar Béla névvel mesterségesen azonosították. A Damián görög-latin eredetű, a Damanius név származéka. A Damián görög-latin eredetű, a Damianus név származéka, jelentése a népből származó, legyőző. A Damos, a Damián rövidített, kicsinyítő képzős alakváltozata. A Florencia latin, a Florencius férfi név női párja, jelentése virágzó, hatalmas, tekintélyes, kitűnő. A Florentin, a Florentinus név rövidülése, a Florentina pedig a Florentin férfi név női párja. A Károly, két név egybeesése, az egyik a régi magyar karúj személy név, jelentése karvaj, turul, a másik a latin carolus rövidülése, mely a germán Karl névből származik, jelentése legény, fiú. A Kósa magyar eredetű, a Kó kezdetű nevek becézőjéből önállósult, jelentése kos. A Kozima görög-olasz-német eredetű, jelentése szabályszerző, rendes. A Kozma latin eredetű, a Kosma névből származik, jelentése dísz, ékesség, dicséret. A Krisztián a latin Christianus név rövidüléséből származik, jelentése Krisztushoz tartozó, keresztény. A Mirabella latin, jelentése csodálatos. A Vince pedig a Vincentius latin név rövidüléséből származó, Vince. Győztest, győzedelmest jelent. Isten éltesse tehát a névnapjukat ünneplőket, ne felejtsék őket felköszönteni ma. Mi is sok boldogságot és szép napot kívánunk!

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. 2026. szeptember 27-e, évközi 26. vasárnap van. Az év 270. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 95 nap van hátra. 1825 óta ez a vasút születésnapja, annak emlékére, hogy megnyílt az első vasúti pálya Angliában, Stockton és Darlington között. 1980 óta az idegenforgalom világnapja, az idegenforgalmi világszervezet határozata alapján világszerte megrendezik ezt az eseményt. És akkor most nézzünk olyan dolgokat, amelyek a naphoz kötődnek, és mindig mondom, kronológiai, nem fontossági sorrendben megyünk végig. 1533-ban megszületett Báthory István erdélyi fejedelem, Lengyelország királya, teljes nevén Somlyai Báthory István. A későbbi erdélyi fejedelmek őt, mint a Hunyadi Mátyás óta legsikeresebb magyar politikus tekintették példaképüknek, követték azon koncepcióját, hogy Magyarországot Erdélyből kiindulva is lehet egyesíteni. 1540-ben harmadik Pál pápa engedélyezte a Loyolai Szent Ignác által alapított Jézus Társasága rend működését, a jezsuita rendet. 1884-ben ünnepélyes keretek között megnyílt a Budapesti Operaház az Andrássy út 22 szám alatt. A Magyar Állami Operaház Magyarország egyetlen nagy létszámú társulattal rendelkező és kimondottan operákra, balettekre szakosodott színháza. Az épület a főváros egyik legjelentősebb 19. századi műemléke, neoreneszáns stílusban épült Ybl Miklós tervei alapján. A gazdagon díszített belső terek kialakításában neves magyar művészek működtek közre, többek között Tammór, Lotz Károly és Székely Bertalan. A nyitó előadáson Ferenc József császár jelenlétében a Bánkbán első felvonását, a Hunyadi László nyitányát és a Lohengrin első felvonását adták elő Erkel vezényletével. 1984-ben ugyanezen a napon szintén díszelőadással nyitották meg a felújított 100 éves operaházat. 1921-ben Vácon megszületett Jancsó Miklós, Kossuth díjas filmrendező, említhetjük a nevéhez kapcsolódóan a Szegény legények vagy az Utolsó vacsora című filmeket, 2014-ben hunyt el. 1940-ben Magyarországon megalakult az Egységes Nyilas Keresztes Párt Szálasi Ferenc vezetésével. 1947-ben megszületett Meatloaf, amerikai Grammy díjas énekes színész, aki 2022-ben hunyt el. 1963-ban az első Beatles dal felcsendült az Amerikai Egyesült Államokban. Egy New York-i diszjockey, bizonyos Murray the K kapott egy lemezt a Beatles-től She Loves You címmel, és elkezdte játszani a műsorában. Tettéért megkapta az ötödik Beatle büszke címet. 1987-ben megalakult a Magyar Demokrata Fórum lakiteleken. Lezsák Sándornak a párt egyik későbbi vezetőjének kertjében felállított sátorban. A Magyarság esélyei címmel 181 a nemzeti sorskérdéseink iránt fogékony értelmiségi

Tanácskozott és megalakította az akkor még illegalitásban működő Magyar Demokrata Fórumot. A mozgalom csak egy évvel később, 1988. szeptember 3-án lakiteleken alakulhatott meg hivatalosan, majd 1989. június 24-én döntöttek a párte alakulásról. Az MDF 1990-ben megnyerte az első szabad választásokat, és Antal József vezetésével, az FKGP-vel és a KDNP-vel koalícióban kormányra kerültek. 1994-ben a párt 38 mandátumával a legnagyobb ellenzéki párt lett. Belső ellentétek nyomán az MDF-ből 1996-ban 15 képviselő vezetésével kivált egy csoport, akik megalakították a Magyar Demokrata Néppártot. 1998 és 2002 között a párt részt vett az Orbán Viktor vezette Fidesz-FKGP-MDF koalíciós kormányban. A 2002-es választásokon a Fidesz-szel közös listán indultak, és a 188 mandátumukkal a kormányváltó MSZP-SZDSZ mögött végeztek. Az MDF akkor 24 mandátummal a parlament harmadik pártja lett. 1997-ben ezen a napon Bob Dylan Bolognában a pápa előtt koncertezett, majd néhány mondatot beszélt II. János Pállal. 2011-ben pedig meghalt Makovecz Imre, Kossuth díjas építész, politikus, a magyar organikus építészet egyik képviselője, a Magyar Művészeti Akadémia alapítója, örökös tiszteletbeli elnöke. És akik ünnepelnek, 64 éves Fodor Gábor jogász, SZDSZ-es politikus, a Fidesz egyik alapító tagja volt. 54 éves Gwyneth Paltrow amerikai filmszínésznő, a Nő kétszer, illetve a Szerelmes Shakespeare című alkotásokban is játszott. 50 éves Francesco Totti olasz világbajnok labdarúgó, 47 éves Görög Zita fotómodell, műsorvezető, színésznő, és 42 éves Avril Lavigne kanadai énekesnő, dalszerző, színésznő, modell. Kedves hallgatóink, ez volt a nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is, és ha már említettük, hogy 1947-ben ezen a napon született Meat Loaf, amerikai Grammy-díjas énekes színész, akkor jöjjön az ő egyik legnagyobb slágere itt a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta a Jász-Nagykun Szolnok vármegye egyes számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője Magyar Péter miniszterelnök országjárásának harmadik állomásán Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fűvágányok és a váltók felújítására. Ezt követi a peronok és az állomások épületének fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés, mondta. Most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót 2027. január 1-től, annál, mint azt vállalták, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Szolnokon. A kormányfő közölte, lehet, hogy egy bizonyos összeghatár 500 milliárd forint felett nem 1% lesz az adó mértéke, hanem több. Jelezte, a részleteket Kármán András pénzügyminiszter fogja ismertetni. Hozzátette, a vagyonadó a Tiszapárt egyik legtámogatottabb vállalása volt, amelyet a fideszes szavazók is támogattak. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, mondta a miniszterelnök Szolnokon. Magyar Péter közölte, elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és térdprotézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Elmondta, a program keretében 10 milliárd forintot fordítanak a kapacitások bővítésére, új orvosi tímek létrehozására. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is, hozzátette. Ha a program eredményes, más területekre is kiterjesztik. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk Mozgalom szombati kongresszusa. Hangzott el a budapesti tanácskozást követő sajtótájékoztatón. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dócs Dávid, Dúró Dóra, Novák Előd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe Balogh Csaba és Tóth Máté. Torockai László a sajtótájékoztatón elmondta, a kongresszuson azt hirdették meg, hogy át kell venni az ellenzéki oldalon a vezető szerepet. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre kiírt pályázatokra. Az elbírálásuk folyamatban van, közölte a Klebersberg központ a távirati irodával. A 60 tankerületi központ tankerületi igazgatói álláshelyére kiírt pályázati felhívásra 567 pályázat érkezett be a 2026. szeptember 20-ai határidőig. A nagyszámú pályázat érvényességi ellenőrzéssel lezárult, közülük 407 volt érvényes, ezek értékelése megkezdődött. Közölték, hozzátették, minden tankerületi központ esetében több érvényes pályázat is van. Tájékoztatásuk szerint az elbírálás folyamatában véleményezési joguk van az adott tankerületi központ területén lévő települések polgármestereinek, valamint a tankerületi központ által fenntartott iskolák teljes alkalmazotti közösségének. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter. Több mint 30 helyszínen, több mint 200 beruházást kezdtek el, vagy fejeztek már be, felújítva a mosdókat, tantermeket, a körleteket és a legénységi épületeket is. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalán tett bejegyzésében kiemelte. A választások után nyilvánvalóvá vált, hogy a korábbi honvédelmi miniszter 18 milliárd forintot szánt saját irodájának felújítására. Közlése szerint ezt azonnal leállította, az idei évre eső 5 milliárd forintot pedig átcsoportosította oda, ahol valóban szükség van rá, a laktanyák rendbetételére. Végül az időjárásról. A pára és kötfoltok feloszlását csak kevés gomoly felhőképződés követi. Emellett észak-északnyugat felül átmenetileg megnövekszik helyenként, meg is vastagszik a fátyol felhőzet, de több órás keleten sok napsütés várható. Csapadék nem lesz. A déli szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz a változó irányú légmozgás. A hőmérséklet napközben 22 és 25 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Reklám.
3: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
6: Énekelj velünk templomokban.
5: Koncertezz velünk.
6: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
5: Legyen sok új barátod.
6: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
5: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
6: Itt csak fiúk vannak.
5: Együtt tanulunk megénekelni.
6: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
5: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
6: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
5: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
7: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
2: Szokásom, hogy egy-egy évszak kezdetén meghallgatom Vivaldi 4 évszakának éppen aktuális tételét. Most is ezt tettem az ősz kezdetén. Be se kell hunynom a szemem, mégis őszi képsorok jelennek meg. Ezekből mutatok meg néhányat. Az első a megsárgult és lehulló falevelek. Egészen másak, mint amit a nyári hőség tüzétől megperzselt levelek összepöndörödött és megégett részei mutatnak. Szép, emberi, tenyérnagyságú, kisimult színes levelek borítják a ligeteket, a sétányokat, a kerteket, a fák alatt. Az őszhöz tartozik az a kép, amikor kisasszony napja után a villanydrótokon hosszan ücsörögnek és csicseregve tanakodnak a fecskék, hogy aztán néhány óra múlva nagy lendületet véve hosszú útjukra induljanak. A távozó gólyák és az üresen itt maradt fészkük látványa szomorú emléket hagy szívünkben. Különös, hogy nem csak a madarak vándorlók vagy elvándorlók, hanem az ember is. És ahogy a madaraknál nézőpont kérdése, hogy honnan tekintjük őket elvándorlónak, Afrikából ide vagy innen Afrikába, ami biztos, mindig úton vannak. Ugyanonnan indulnak és ugyanoda térnek vissza, akár innen oda, akár onnan ide. Miként az ember is. Származási helyéről gyakran messzire költözik, de szívében mindig ott van a haza, ahová olykor-olykor visszalátogat. A gondviselés tartja fent ezt az örök mozgást, ezt a körforgást, legyen az falevél vagy lomb, gólya vagy fecske, legyen az akár ember, aki elvándorol, vagy olykor elmenekül. Ma rájuk is gondolunk. Őszi kép az is, ami nálunk már egyre ritkább, az erdélyi tájakon azonban ma is látható, a betakarítási ünnep, ahol a földeken jól elkülönülő csoportokban ismerősök, barátok, családtagok, rokonok szedik zsákokba a termést. A pityókát, a káposztát, vagy épp a lankás oldalak szőlősorai közül puttonyokban a fürtöket, hogy aztán a már ott várakozó, vagy éppen fordulóban levő traktorok pótkocsiját, vagy konténer tartályait töltsék meg velük. A csőrökbe, magtárakba, szárítókba, vagy éppen a feldolgozó gépsorokra kerüljön tartalmuk. És persze a pincékbe is, hogy a must kiforva finom, zamatos, kínálható nedő legyen. Az iskolába induló gyerekek hátukon a táskával cipekedve futnak buszhoz, villamoshoz, az iskolaépület nyitott kapuján már az udvaron zsivajgó társaikhoz. Különös kontraszt, hogy a termést betakarító évszak egyben már a vetés kezdete is az örök körforgásban. A gyerekkor az emberi élet tavasza, mégis az ősz, a szeptember a tudás elvetésének kezdete. A gyermeki kíváncsiság és tudásszomj rendesen iskolapadokban való táplálása, csengőszótól csengőszóig való kiteljesítése. Az őszi képek gyönyörű színeit és hangjait bontja ki meg annyi vers a legkiválóbb költőink tollából. Csak néhányat említek. Bersenyitől a közelítő tél, hervad már ligetünk díszei hullanak, Petőfi Sándortól a szeptember végén című, elhull a virág, eliramlik az élet, Arany János a tengeri hántásban, ki először piros csőt lel, lakodalma lesz az ősszel, vagy Kosztolányi őszi reggele. Jobb volna élni, ám de túl a fák már aranykezükkel intenek nekem. Vagy Nagy Gáspár a Parthomályban valahol itt lépcső című versében, és sorolhatnánk, mindenki ismeri is, tud is őszi költeményeket. Nincs talán az ősztől ihletőbb évszak a költő számára, amikor minden befelé és túl tekint. És az őszhöz tartozik a szép meleg, a már nem égető napsütés, a kissé meglassuló mozdulatok, az esős napok befelé fordító hangulata, amikor minden-minden afelé tereli figyelmünket, gondolatainkat, érzéseinket, hogy belül is van egy világ, a falak és belső terek között. Figyelmeztet, hogy a belső várkastély legalább olyan tágas, mint az utak szétfutó szalagjai, és ahogy Avilai Teréz mondja, a belső terekhez, a belső várkastélyhoz a beléptető kulcs, vagy ahogy ma mondanák, kód vagy jel, az imádság. Igen, az ősz imádságba hajló időszak is. Nem csak megtérünk útjainkról, hanem hazatérünk, és az otthon melege, a barátságos szoba tovább viszi gondolatainkat és képzeletünket egy még tágasabb, egy még otthonosabb világ felé, ahol szeretteink közül is már sokan vannak. Mert nem csak a krumplit, a tököt, a káposztát és a szőlőt takarítják be, gyűjtik csűrökbe, pincékbe, a gazdának gondja van magára, az emberre is.
1: Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották.

Kedves hallgatóink, műsorunkban Bokor János, Tamon Erika, Kovács Apollónia, Bojtor Imre, Gál Gabriella és Bilicsi Tivadar énekel. Közreműködik Déki Lakatos Sándor és Cigány zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

volna nekem, ha otthon maradok Egerbe. Mert is mentem Szegedbe, minek néztem a ragyogó szemedbe. Jobb lett volna nekem, otthon maradok Egerbe. Mert az egri kis hiány, mert az egri kis hiány.

Kereden az apám, egerben az anyám, hadasz. Várti kérdik, mikor

én rózsám hazavár, hazavár. Még a szeme is nevet, ha megölel engemet, engemet. Csókot is ad izibe,

és ad hitime, de nem érem egy gyermek, még egyet kis galambom cserém. Így cseréljük reggelig, reggeltől meg estén.

nézni, csuda jó, csuda jó. Bolond, aki nem teszi ki már, hogyha szeretni, ha szeretni.

lehet, hogy ott teheti hát cseréje. Mert a csókból sose sok, tanítják az okosok, igaz ismert csókért csókját cseréme. Ezért, aki szereti, kivált, hogy

kedves hallgatóink! Az elmúlt egy órában Bokor János, Tamon Erika, Kovács Apollónia, Bojtor Imre, Gál Gabriella és Bilicsi Tivadar énekelt. Közreműködött Déki Lakatos Sándor és Cigány zenekara. További tartalmas rádiózást kívánunk Kovács Krisztina zenei szerkesztő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta a Jász-Nagykun-Szolnok vármegye egyes számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának harmadik állomásán Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fűvágányok és a váltók felújítására. Ezt követi a peronok és az állomások épületének fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés, mondta. Most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót 2027. január 1-től, annál, mint azt vállalták, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Szolnokon. A kormányfő közölte, lehet, hogy egy bizonyos összeghatár 500 milliárd forint felett nem 1% lesz az adó mértéke, hanem több. Jelezte, a részleteket Kármán András pénzügyminiszter fogja ismertetni. Hozzátette, a vagyonadó a Tiszapárt egyik legtámogatottabb vállalása volt, amelyet a fideszes szavazók is támogattak. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, mondta a miniszterelnök Szolnokon. Magyar Péter közölte, elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és térdprotézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Elmondta, a program keretében 10 milliárd forintot fordítanak a kapacitások bővítésére, új orvosi tímek létrehozására. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is, hozzátette. Ha a program eredményes, más területekre is kiterjesztik. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk Mozgalom szombati kongresszusa. Hangzott el a budapesti tanácskozást követő sajtótájékoztatón. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dócs Dávid, Dúró Dóra, Novák Előd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe Balog Csaba és Tóth Máté. Torockai László a sajtótájékoztatón elmondta, a kongresszuson azt hirdették meg, hogy át kell venni az ellenzéki oldalon a vezető szerepet. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre kiírt pályázatokra. Az elbírálásuk folyamatban van, közölte a Klebersberg központ a távirat irodával. A 60 tankerületi központ tankerületi igazgatói álláshelyére kiírt pályázati felhívásra 567 pályázat érkezett be a 2026. szeptember 20-ai határidőig. A nagyszámú pályázat érvényességi ellenőrzéssel lezárult, közülük 407 volt érvényes, ezek értékelése megkezdődött, közölték, hozzátették. Minden tankerületi központ esetében több érvényes pályázat is van. Tájékoztatásuk szerint az elbírálás folyamatában véleményezési joguk van az adott tankerületi központ területén lévő települések polgármestereinek, valamint a tankerületi központ által fenntartott iskolák teljes alkalmazotti közösségének. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter. Több mint 30 helyszínen, több mint 200 beruházást kezdtek el, vagy fejeztek már be, felújítva a mosdókat, tantermeket, a körleteket és a legénységi épületeket is. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalán tett bejegyzésében kiemelte. A választások után nyilvánvalóvá vált, hogy a korábbi honvédelmi miniszter 18 milliárd forintot szánt saját irodájának felújítására. Közlése szerint ezt azonnal leállította, az idei évre első 5 milliárd forintot pedig átcsoportosította oda, ahol valóban szükség van rá, a laktanyák rendbetételére. Végül az időjárásról. a pára és kötfoltok feloszlását csak kevés gomoly felhő képződés követi. Emellett észak-északnyugat felül átmenetileg megnövekszik helyenként, meg is vastagszik a fátyol felhőzet, de több órás keleten sok napsütés várható. Csapadék nem lesz. A déli szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz a változó irányú légmozgás. A hőmérséklet napközben 22 és 25 fok között alakul. Híreket hallottak.
3: Reklám. A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Téged is vár az egri érseki fiúkórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
4: Koncertezz velünk.
5: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
4: Legyen sok új barátod.
5: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
4: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
5: Itt csak fiúk vannak.
4: Együtt tanulunk megénekelni.
5: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
4: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
5: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
6: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
3: Reklámot hallottak.
7: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
8: Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban az olvasás motivációról beszélgetünk Komló Szabó Ágnessel, az Egri Bródi Sándor könyvtár szervezési igazgató helyettesével. Ha tehetik, tartsanak velünk!
9: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm, hogy mai vendégemmel beszélgethetünk kicsit arról, hogy az olvasás népszerűsítésnek mondanám első körben, de itt majd lesz egy kanyar ebben a történetben. Hogyan tudjuk a gyerekek életébe tehát belevezetni jobban a könyveket, az olvasást, hiszen a digitalizáció, a képernyő használat szerintem eléggé elterjedt. Köszönöm, hogy tudunk erről beszélgetni.
10: Jó napot kívánok! Igen, a mai világban tényleg minden pillanatunkat átszövi a digitális világ. Folyamatosan a kezünkben van a telefon, viszont ez olvasás szempontjából az is nagyon fontos, hogy alapvetően, amikor számítógép képernyőt nézünk, vagy amikor egy telefon van a kezünkben, akkor is nagyon sokszor szövegeket olvasunk. Természetesen teljesen máshogy olvasunk ilyenkor, mint amikor egy könyvet olvasunk, hiszen a könyvet sorról sorra, folyamatában lapról lapra olvasunk végig. Az interneten böngészve pedig ilyen ugrópontokon tudunk ide-oda ugrálni, de akkor is egy olvasási folyamatról van szó. Viszont a gyerekek és a kamaszok életében is nagyon fontos az, hogy egy könyvet is tudjanak a kezükbe venni. Ez máshogy mozgatja az agyukat, más szempontból dolgoztatja meg a gondolkodásukat, és hát itt nálunk a Bródi Sándor könyvtárban nagyon sok olyan lehetőség van, ami a gyerekeket az olvasás irányába tudja egy kicsit terelgetni. Én ezt kicsit viccesen úgy szoktam mondani, hogy mi annak idején készítettünk egy felmérést, de természetesen nem volt ilyen felmérés, de mégis gondolkodhatunk ezen a folyamaton, hogy mi történik akkor, hogyha egy gyereknek vagy egy kamasznak azt mondjuk, hogy te most olvas. Ezáltal tényleg olvasni fog-e az a gyerek? Ennek a felmérésnek a végén mi arra jutottunk, hogy ez így nem fog működni, és itt én szoktam mondani, hogy hasonlítsuk már össze egy másik igével ezt a dolgot. Tehát mi van, ha valakinek azt mondjuk, hogy te most itt van ez a kényelmes ágy, ebbe kérlek, hogy feküdj le, húzd le a szemed, aludjál, és álmodj valamit. Hogy lehet-e parancsszóra álmodni például? Vagy azt mondom valakinek, hogy nézd rám, itt vagyok, milyen szép vagyok, milyen jó fej vagyok, úgyhogy te most szeress engem. Lehet-e parancsszóra szeretni? Ugye ezekre a kérdésekre egyértelműen mindenki azt mondja, az a válasz, hogy nem. Hogy akkor miért gondoljuk azt, hogy parancsszóra lehet olvasni? Tehát nem úgy kell elindítani a gyerekeknél, a fiataloknál ezt az olvasás dolgot, hogy azt mondom, hogy itt van ez a könyv, és olvasd el, hiszen akkor ez biztos, hogy nem fog megtörténni, valahogy máshogy kell őket motiválni. Én a kicsiknél azt gondolom, a kisgyerekeknél, hogy azzal lehet elérni ezt, hogy közösen választunk könyveket. Tehát például a szülők bemennek egy könyvtárba, vagy egy könyvesboltba a gyerekekkel, és ott közösen választanak könyveket. Adnak szabad lehetőséget a gyerekeknek arra, hogy ők választanak könyvet, vagy hogyha ez nem működik, mert túl nagy az az állomány, túl sok könyv van hirtelen a gyerekek előtt, akkor pedig a szülők előválogatnak a gyereket ismerve olyan könyveket, amelyekről azt gondolják, hogy az érdekelheti őket, és akkor abból a 3-5 könyvből választ ez a gyerek könyvet. A kicsiknél is ott kimondottan fontosnak tartjuk azt, hogy azután ezekről a könyvekről beszélgessünk. Természetesen ez nem kötelező, mert van, amikor elég az, hogy közösen elolvasunk egy könyvet, és a közös könyvolvasáshoz még az is fontos szerintem így a kisgyerekkorban, hogy ugye amikor felolvasunk egy szöveget a gyerekeknek, akkor ugye ez kicsit mindenkinek ott van ez a kép, nekünk is, mikor mi gyerekek voltunk, hogy nekem is megvan, hogy a nagymamámhoz, anyukámhoz hozzábújva hallgattam azokat a szövegeket, amiket ők felolvastak nekem, azokat a meséket, azokat a történeteket, és ez amúgy egy kapcsolódás, egy biztonságérzetet is ad, és így ez az összebújás biztonsága, ez tovább öröklődik az olvasáshoz kötődő biztonságérzethez is, tehát ez az egyik oldala. Aztán a másik pedig, természetesen nem mindig kell beszélgetni arról, hogy az adott könyv élményről, az adott olvasásról, de amikor igen, nagyon fontos megválasztanunk azt, hogy hogyan beszélgetünk a könyvekről. Tehát ne azt kérdezzük meg egy gyerektől, hogy na, miről szólt ez a könyv, hanem azt, hogy melyik szereplő volt a kedvenced, vagy melyik volt a kedvenc részed ebben a könyvben, vagy melyik szereplőt nem szeretted, vagy melyik rész volt az, ami kiverte a biztosítékot, és nagyon ideges lettél a történetnek attól a részétől. Tehát a kicsiknél ez nagyon fontos, hogy így próbáljunk beszélgetni, ha igényli a gyerek. A kamaszoknál viszont én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy kell beszélgetni már az olvasmányélvényekről. Persze, hogyha igényli, akkor igen, de nagyon jó lehet az is, hogyha csak azt látjuk, hogy igen, ő elolvasta azt a könyvet, de például itt a könyvtárban is, amikor visszahoznak fiatalok könyvet, nem kérdezzük meg, hogy na is, hogy tetszett ez a könyv, hanem hogy visszahozta, elolvasta, újat választ. Tehát fontos lehet az, hogy hagyjuk őket, hogy saját magukban dolgozzon, és ne kérdezkessük ki őket arról, hogy ez most milyen élményt adott neki, továbbra is mondom, hogy ez a kamaszoknál. Illetve azt is nagyon fontos elfogadni a kamaszoknál, hogy van, amikor nincsen kedvük olvasni, hiszen nekünk felnőtteknek is vannak ilyen napjaink, és olyan is van, amikor mindig ugyanazt a könyvet akarják újra és újra olvasni. Ez a kicsiknél abszolút megvan, tehát az én kislányomnál is én emlékszem, melyik volt az a könyv, amit minden nap egyszer legalább el kellett olvasni neki. De a nagyoknál is van ez így, hogy újra és újra ugyanazt a könyvet olvassák el, akkor azzal még valamilyen dolgok van, az még valamiért fontos, hogy nekik meglegyen. Illetve, amit én még szoktam mondani, hogy ugye azt látjuk, hogy olyan, mintha a kamaszoknál így elvágták volna ezt a láthatatlan fonalat, ami lehet, hogy gyerekkorában még össze volt kötve azzal a láthatatlan fonallal a könyvvel, de mintha a kamaszoknál ez így elvágódna, és én itt szoktam mondani azt, hogy ugye amikor megtanul egy gyerek olvasni, akkor a szülők azt gondolják, hogy na, most már tudsz olvasni, akkor innentől nekem nincsen dolgom, most már itt vannak a könyvek, te olvasd el. De a saját példámból ítélve, vagy a saját példámat hozva, hogy én például, amikor az én lányom 6-7-es volt, még simán továbbra is olvastam föl neki könyveket, és ez visszautalva a gyerekkori biztonságérzetre, kapcsolódásra, hogy ezt ameddig lehet így teljesen jól ki lehet ezekkel a könyvekkel, vagy a könyvolvasásával is húzni, és hogy ez azért szerintem kiskamaszkorban is nagyon jó tud még lenni. Aztán a nagykamaszoknál ez már tényleg lehetetlen, hogy így összebújva olvasunk, de szerintem még 5-6-ban is simán működhet ez a dolog, de alsó tagozatban pedig 100%, hogy igen.

0: Hogyan tudja a könyvtár behívni a fiatalokat, vagy akár a kisgyerekeket?
1: Vannak családi programjaink, ez a gyerekkönyvtárban a Babylér mesekör, amely negyed évente kerül megrendezésre, ez kimondottan családi program, illetve ez óvodások kortól fölfelé működik, illetve ugyanez működik Mesetár címen, ez pedig a Felsővárosi Fiókönyvtárunkban. Erre abszolút családok járnak, tehát hogy szülők gyerekekkel, nagyszülők az unokákkal, és ezen túl pedig még van ez a Ciróka mesekör, vagy Ciróka körünk, amely pedig baba-mama foglalkozásokat takar. Itt mondókákat, höcögtetőket tanítunk alapvetően a szülőknek, és ez is működik a gyerekkönyvtárban, a központi könyvtárban és a felsővárosi fiókönyvtárban is.
0: Mit gondol, hogy mennyire fontos az itt jelenlévőknek, akik eljönnek a könyvtárba, hogy egyfajta otthonba lépnek be, mert hogy olyan otthonos érzést kelt az egész könyvtár. Mennyire fontos a környezet?
1: Ezt nagyon jó hallani, hogyha otthonosnak érződik a könyvtárunk, ez szuper érzés. Én azt gondolom, hogy fontos. Tehát, hogy mi kimondottan ügyeltünk is erre, hogyha lehet ezt így fogalmazni, amikor itt újjá alakítottuk pár évvel ezelőtt az épületet, meg az épületnek a tereit, a berendezéseit, hogy ide be lehessen kuckózni. Például pontosan emiatt, és ez tök jó, hogy szóba is jött, mert hogy pont emiatt vannak ezek a diavetítős estéink, és így az őszi időszaktól elkezdődően majd újra fognak indulni, amikor tényleg csak így be lehet ülni a könyvtárba, babzsákokba, kis vicces ilyen gyerek puffokra le lehet csücsülni, vagy akár a szőnyegre. Lehet rákcsálni bármit, és közben lehet meséket olvasni, vagy diafilmeket nézni, amit a könyvtáros kollégák olvasnak föl. Meg egyszerűen, hogyha nincs is semmilyen program, csak bejönni ide, leülni egy sarokba, együtt lenni, egy kicsit máshol együtt tölteni az időt a gyerekekkel, mint az otthoni környezet, ez szerintem mindenképpen jó érzés lehet.
0: Mennyit jelent az az olvasás motiváció szempontjából, hogy a szülőt látja olvasni a gyerek, hogy előveszi a könyvet, hogy ő ezzel időt tölt, ha van rá ideje, de hogy ez kell egyáltalán, hogy ezt lássa a gyerek?
1: Mindenképpen kell, én azt gondolom, és még így is lehet egy olyan kifutása a dolognak, hogy aztán kevesebb könyvet fog kezébe venni az a gyerek, mint amit a szüleitől lát, de ez egy abszolút fontos tényező, és hogy azt lássa, hogy ugye az iskolában a könyveket azt tanulásra forgatják a gyerekek. Viszont ha azt látja, hogy otthon a szülő magáért olvas, egy teával este be takarózva egy jó meleg plétbe a kanapén, egy szuper kis lámpafénynél olvasgat, akkor arra neki is lesz egy idő után gondolata, hogy ezt ő is megtegye. Van egy nagyon jó könyv, az a címe, hogy a tudatos olvasás művészete, és ebben van egy nagyon jó történet, ami nekem nagyon-nagyon tetszik. Leírja ez a könyv, ez egy szakirodalom, tehát egy ismeretterjesztő könyv, leírja, hogy hogyan működik ez a tudatos olvasás, de vannak benne nagyon jó történetek, és ez annyira jó, hogy tényleg a történeteken keresztül nagyon jól tudunk egymáshoz kapcsolódni. Keszeg Vilmos, a Kolozsvári Egyetem tanára mondta ezt, és illetve írta a Homo Narrans című könyvében, hogy a világot alapvetően a történetek teszik azzá, ami, és hogy az emberek is főképpen történeteken keresztül tudnak egymáshoz kapcsolódni, és ebben a könyvben pontosan olyan nekem, mintha ez erre építene rá, hogy az egyik kedvenc történetem ebből a könyvből az, amikor azt írja le, hogy egy család a Harry Potter sorozatot úgy olvasta végig, hogy mindig találtak maguknak valamilyen helyet, de hogy ezt így férj, feleség és gyerekek találtak egy olyan helyeket maguknak, ahol jól tudták ezt a könyvsorozatot felolvasni egymásnak. Például volt, hogy egy fára másztak fel és ott olvastak. Tehát tényleg alapvetően olvasni bárhol lehet. Szerintem nem is kell elsorolni, mert tényleg minden pozícióban is, minden környezetben van arra lehetőségünk, hogy előkapjunk egy könyvet a táskánkból, a könyvespolcunkról, kivigyük a könyvtárból, és elolvassuk egymásnak. Tehát ez az egymásnak való olvasás, ez tényleg egyébként felnőtt korig is elhúzódhat akár. Tudom, hogy az előbb azt mondtam, hogy fiataloknál ez már nehezebb, de tényleg ez egy jó dolog lehet, amikor egymásnak szövegeket olvasunk fel.
0: Azt gondolom, hogy az olvasásban egy kulcsfontosságú időpont az, amikor a kisgyerek megtanul olvasni, és onnantól már kinyílik a világ, és azt látja a felnőtt a gyereken, hogy érdeklődik a betűk és a mondatok iránt, és a történetek iránt. Hogyan lehet ezt a folyamatot támogatni, hogy ez meg is maradjon?
1: Szerintem pont ezzel, amiről eddig beszéltünk, hogy nem hagyjuk őket magukra a könyvekkel, talán ezt így tudom a legegyszerűbben akkor megfogalmazni. Amit mesélt, hogy ez, mint az előbb beszéltünk, hogy látják, hogy mi is olvasunk, hogy felolvasunk nekik. Egyébként ez egy vicces dolog, de amúgy akár egy tészta főzési idejének felolvasása, vagy egy konzervről a feliratok felolvasása, felhasználási javaslatok olvasása. Tehát tényleg az olvasás minden területen jelen van az életünkben. Szóval szerintem ezekkel a dolgokkal, amikről az előbb beszéltünk, igen.
0: Számít az ilyenkorban, hogy hogyan épül fel a könyv, hogy mennyi az illusztráció benne, és milyenek a betűmérete?
1: Igen, nagyon-nagyon fontos, ez egy nagyon jó kérdés, és ezt köszönöm is. Olyan érdekes ez, hogy tényleg annyi féle dolgot találnak most már ki, ami így erre az olvasás felé terelheti az embereket is. Például nekem a legérdekesebb dolog, ezt nem olyan régen találtam, hogy vannak úgynevezett babakártyák, amik, ugye ezek kontrasztos képek vannak rajta, amit a babák is látnak, és tényleg csak egy kártya, aminek az egyik oldalán ilyen kontrasztos kép van, és pelenkázás közben ezt bele lehet adni a babának a kezébe, és a hátoldalán pedig ilyen rövid szövegek vannak, ilyen nagyon, ugye a babáknak ezek a ritmusos dolgok azok, amik nagyon mennek, hogy az anyukának nem is kell fejből tudnia, hanem miközben fogja a gyerek néz ezt a képet, nézi, a hátoldalán pedig ott van ez a kis rövid szöveg, és akkor az anyuka fel tudja olvasni, ki tud tekinteni így a babára, így a kép mögül. Tehát ez az egyik, hogy már itt ez elindul. Aztán a kicsit nagyobbaknál, tehát ez az 1-4 éves korosztálynál, ugye ezek az én történetek azok, amik fontosak. Itt az illusztrációk már színesek tudnak lenni, és aztán, ahogy haladunk előre, 4-8 éves korosztályig körülbelül, ott már ilyen igazi mesék vannak, akár kevesebb illusztrációval, és ugye 8 éves kortól felfelé jönnek már azok a könyvek, amiben akár csak már fekete-fehér illusztráció van, egyre nagyon sokkal-sokkal kevesebbek és hosszabbak a szövegek, de még nagy betűsek. És egyébként például, ez nem annyira illusztráció, de hogy a tinédzsereknek szóló könyvek is teljesen máshogy vannak szedve, nagyobb betűvel, nagyobb sortávval, mint a nekünk felnőtteknek szóló könyvek. Tehát egyébként a könyvkiadók és ezek a könyvszerkesztők is annyira tudják azt, hogy hogyan lehet így eljutni a bizonyos korosztályokhoz. Úgyhogy igen, ez fontos dolog tud lenni, hogy hogyan van illusztrálva, hogy hogyan van szedve.
0: Kicsit még kitérve, vagy visszatérve a nagyobbak körébe, a fiatalok körébe, hogy időről időre éri kritika a kötelező olvasmányokat, hogy milyenek a kötelező olvasmányok, miért kell ezt elolvasni, milyen nehéz a szöveg. Alapvetően mi a célja a kötelező olvasmányok ismeretének?
1: Hú, hát erre lehet, hogy én nem tudok válaszolni, hogy mi, viszont az én véleményem a kötelező olvasmányokkal kapcsolatban az, hogy lehet, hogy nem is kellene, hogy legyenek kötelező olvasmányok.
0: Mert csak nem kötelező jelzővel?
1: Igen, tehát hogy valahogy inkább ilyen ajánlott, vagy nem tudom. Tehát, hogy tényleg az alternatív oktatási módszerekben például szerintem nem is nagyon van ez a kifejezés, hanem csak olvassatok el bármit, és utána beszélgessünk arról. És ezáltal, hogyha nem tudom, van mondjuk egy 20 fős osztály, mindenki elolvas valamit, és utána arról beszélgetnek, akkor ugye egymásnak javasolnak alapvetően könyveket, mint ahogy mi így felnőttek is szoktunk egymásnak javasolni könyveket, hogy fú, én ma ezt olvastam, tényleg, aki olvastatott majd kölcsön nálunk, itt ez a könyvtárban folyamatosan megy. És én inkább ez irányba gondolnám, hogy sokkal jobb lenne. De egyébként például a kötelező olvasmányok kapcsán, például a Pár utcai fiúknál, vagy az Egri csillagokhoz is van olyan élménykönyvtári programunk, amivel sokkal közelebb tudjuk hozni ezeket a könyveket a fiatalokhoz. Itt társasjátékok kapcsán, tehát egy társasjátékkal hozzuk jó szintre ezeket a könyveket a fiatalok gondolkodásában, talán így ezt tudnám mondani. Tehát, hogy vagy például azt is működhet itt is megint, hogyha nehéz azt a szöveget elolvasni, akkor olvassuk együtt. Én például emlékszem rá, hogy az Egri csillagokat úgy olvastuk a lányommal, hogy felváltva az egyik fejezetet. Én olvastam föl neki a másik fejezetet, ő, és így simán végig tudtuk vinni ennek az olvasását. Mert hogy igen, tehát ezek a nyelvek, amikor már úgy kell olvasni egy szöveget, hogy nem érti az X szót, hogy mit jelent benne, az meg fogja akasztani. Úgyhogy, de hát, hogyha most átalakul ezeknek a kötelező olvasmányoknak a köre is esetleg.
0: Mennyire népszerű a könyvtár a tinédzserek körében? Azért őket is éri kritika a sok képernyő használat miatt. szeretnek ők ide járni?
1: Ugye a mi könyvtárunk abból van speciális helyzetben, hogy a gyerekkönyvtárunk egy teljesen másik épületben van, mivel imádjuk ezt a nagy priposti palotát, és tényleg gyönyörű, és nagyon jó érzés itt dolgozni, de nem fér el a teljes állományunk itt sajnos a könyvtárban, ezért vannak külső raktáraink, és ezért van az, hogy a gyerekkönyvtár is a körülbelül 30 ezres állományában egy másik épületben található, ami nincs messze, de mégis egy akadályt jelent arra, hogy a gyerekkönyvtárból aztán így a fiatalok átjöjjenek az úgymond felnőtt könyvtárba ide a központi könyvtárunkba. Viszont itt kialakítottunk nekik egy úgynevezett tini zugot, ami csak az övék. Próbáltuk ezt úgy is berendezni, hogy nagyon otthonos legyen, és az őket nagyon jól megszólító. Mi azt látjuk, hogy szeretnek ott bandázni. Igen, tehát, hogy jönnek, olvasnak, keresik. Ami nagyon népszerű a köreikben, azok a fantasyk, tehát azt abszolút nagyon-nagyon keresik, meg azok a sorozatok, amely, ez olyan érdekes, hogy ők a sorozatokat kedvelik, vagy például mi nagyon igyekszünk beszerezni, és szerintem mi ebben élen járunk, hogy a TikTok szenzációk, amiket ott folyamatosan lehet látni, hogy népszerűsítik ezek a TikTokerek a könyveket, azokat mi igyekszünk minél hamarabb beszerezni, tehát nyomon követjük ezeket a trendeket, és igyekszünk őket minél hamarabb polcra helyezni, hogy amint meglátja a TikTok ezt az adott könyvet, akkor azt akár, most nem azt mondom, hogy másnap, de nagyon rövid időn belül azt ki is tudja kölcsönözni a könyvtárból.
0: Hát akkor azt mondhatjuk, hogy a Bródy Sándor könyvtár up-to-date tud lenni a tinédzserek körében is. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk.
1: Köszönöm én is.
2: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az olvasás motivációról beszélgettünk Komló Szabó Ágnessel, az Egri Bródy Sándor könyvtár szervezési igazgató helyettesével. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint technikus kollégám Birincsik Márton nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
3: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
6: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Zám Istvánné nyugdíjassal a Felsőváros csillagadíjról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek itt újra a rádiónk mikrofonjánál.
1: Én is szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
0: Abból az apropóból jöttél most ide hozzánk, hogy nemrég volt Felsőváros ünnepe, aminek alkalmából Felsőváros csillagaként választottak meg téged. Nagyon-nagyon gratulálok ehhez a díjhoz, és kérlek akkor mondd el, hogy hogyan érintett ez téged, milyen érzés most, és milyen volt a díj átvétele.
1: Nagyon szépen köszönöm a kérdést. Talán kezdeném azzal, hogy amikor tavasszal felhívtak, hogy jelöltek engem is a Felsőváros csillaga díjra, én kértem egy-két nap gondolkodási időt, mert nem volt még ilyenbe részem, és én azokat a munkákat, amiket elvégzek, amiket csinálok, mind önként társadalmi munkába végzem. Tehát én úgy éreztem mindig, hogy ezért nekem nem jár külön elismerés. És a barátaim azt mondták, hogy ugyan Zsóka, hát hány embert jelölnek az Oscarra, nem kapja meg, és mégis újra jelölik őket, és ott vannak, és kibírják. Fogadd el, ha jelöltek. És így kerültem a jelölésbe. Nagyon büszke vagyok rá, megmondom őszintén, már arra is, hogy a jelölésbe bekerültem, és az, hogy megnyertem, hát az nem lehet elmondani ezt az érzést, hogy érzem a barátoknak a mögöttem állását, tehát hogy végül is a barátaim, a lakosság juttatott ide, olyan is szavazott rám, akivel nem is beszéltem még soha, és hihetetlen jó érzés volt, amikor az én nevemet mondták ki.
0: Te egy verset írtál erre az alkalomra, ami nem áll távol tőled, hiszen már korábban is írtál verseket. El is hoztad nekünk ezt a művet, úgyhogy én arra szeretnélek kérni, hogy olvasd föl.
1: Igen, pont erre az alkalomra írtam a lakótelepről, és csak úgy szöveg formájába kitettem a Facebook oldalamra, és hihetetlenül sok kommentet kaptam, nagyon tetszett mindenkinek, visszahozta a régi időket, a gyerekkorukat, és akkor Botkáné Ibolya rám írt, hogy Zsóka, nagyon szeretném, ha helyesebben megtisztelném azzal, ha ezt ott az ünnepségen elmondanám. És én akkor rebdestem az örömtől, hiszen egy vers arra való, hogy a közvélemény meghallja, és én akkor nagyon boldogan elmondtam a verset nyilvánosság előtt, amit akkor most elmondok itt is. Csebokszári, Felsőváros. Egerváros, Magyarország gyöngyszeme. A szorgos kezektől virágzik a büszke lakótelepe. Cseboksznak hívtuk, de kinőtte már rég. A neve Felsőváros, így ismeri a nép. De itt maradt az örökség, a CCCP házak. A csuvas pedig szórakozást nyújtott a fiatalságnak. Csebokszáriban buszra szálltunk, és elvitt Kanadába. Így utaztunk útlevél nélkül a szocializmusban. A nagytornyos házak gombaként nőttek, várt rá sok család, boldogan költöztek. A fiatal anyukák mind babakocsit toltak, a nagyobb gyerekek bandáztak naphosszat. Összejártak az asszonyok eszmecserére, gyesen voltak, így jutott idő minden szépre. A mai nagypapák délszeg ifjúk voltak, plusz munka, túlóra, mindent elvállaltak. Iskolába a gyerekek egyedül mentek, kíséretet a szülőktől nem igényeltek. Együtt mentek, így el sosem tévedtek. Kisfiúk, kislányok, jó barátok lettek. De megváltozott a világ körülöttünk, magunknak való csendes emberré lettünk. Felnőttek a gyerekek, mind elkerültek. Nem mernek köszönni, ha mégis hazajönnek. Mert az akkori anyukák számukra öregek lettek. Babakocsik helyett gurulós táskát visznek. Megjönnek az unokák nyári szünetre, de nincs meg a közösség, mindenki csak egyke. Kora reggel még minden ablak sötét, nyugdíjas a lakója, nem hajtja a szükség. Dolgoztak eleget, hova sietnének, de ott van egy kiskutya, amit sétálni levisznek. Ők beszélgetnek együtt, barátság születik. A kutyusok ezt nem nagyon szeretik. Ugatnak egymásra, talán féltékenyek. A gazdia csak csitítja, így hamar elköszönnek. Fáj a szívünk kicsit, elszállt felettünk az idő. Csebokszári, vagy Felsőváros, hogy üdvözölhető? Jó lenne még sokáig itt élni köztetek. Nem baj, ha velünk vénül a lakótelep. Már sokan elmentek, itt hagytak bennünket. Fentre költöztek, vagy lakást cseréltek. De a szívünkben mélyen megmaradtak. Régi jó szomszédok, barátok, társak. Elcsendesül minden, békés lesz az este. Nosztalgiázunk picit a múltat keresve. Csebokszári Felsőváros Eger szélén áll, de a történelembe végleg beírta önmagát. Köszönöm szépen.
0: Nagyon-nagyon szép. Hát ebben nagyon sok minden benne van, az, hogy mit jelent számodra, és mit jelent a lakóközösség számára Felsőváros. Milyen ott élni?
1: Nekem az életemet jelenti annyira, hogy amikor megtudtuk, hogy megkapjuk ezt a lakást, előtte albérletbe laktunk, és a férjemmel természetesen én is babakocsit tolva mindig elsétáltunk a lakótelepre, még akkor mi nem kaptunk ott lakást, és olyan fájó szívvel néztük, hogy de jó azoknak, akik már beköltöztek. Ugyanis abban az időben nem úgy volt, hogy én fogom és veszek egy lakást, ezt kiutalták, vagy a munkahely, volt OTP örök lakás, vagy szövetkezeti lakás, tehát itt be kellett adni a lakásigénylést, és majd egy bizottság elbírálta, hogy kinek hány pontja van, ami alapján ő kaphat egy lakást. Hiába, hogy mi fizettük, de akkor is nem lehetett úgy venni, és amikor megtudtam, hogy kapunk lakást, akkor én az örömtől akkor éjjel nem tudtam elaludni. Annyira boldog voltam, tervezgettem, pedig bútorunk se volt, meg semmink se volt szinte, de valahogy oda képzeltem, hogy majd lesz. És azóta is ebbe a lakásba lakunk, nagyon szeretek ott élni, nagyon szeretem a lakókat, a környezetemben az embereket, tehát én nagyon gyakran elmegyek Budapestre, de olyan, mintha nem is Magyarországon lennék. Itthon, akár merre nézek, mindig van ismerős, köszönnek, név szerint szólnak, név szerint köszönnek, és én itthon érzem magam. Amikor meglátom az Eger táblát, az nekem egy végtelen, mintha egy szemnyugtatót vennék be, annyira szeretem Eger városát. Pedig nem itt születtem, és most már tényleg Egrinek érzem magam.
0: A rendezvény egyik szervezőjével, Libolyával is beszélgettünk arról, hogy mennyi minden változott az utóbbi évtizedekhez képest ebben az önálló, mondhatjuk önálló kis városrészben. Te mit látsz a fiatalokon, a mostani családokon, akik ott élnek? Mert a versben is elhangzott, hogy elköltöztek, milyen ez a közösség, mennyire összetartó, és mennyire lett ez valóban egy család?
1: Már nem annyira összetartó, mint régen volt, mint ahogy a versemben is idézem, megváltozott a világ körülöttünk. Régen játszótereket festettünk, nyársaltunk a ház mögött, bográcsoztunk, a gyerekek tényleg bandáztak, annyira össze voltak a kisgyerekek szokva, nyugodtan leengedhettük a gyerekeket a ház elé. Mindenki lekiáltott az erkélyről, hogy hazafelé, és akkor na sziasztok, jöttek a gyerekek. Volt olyan, hogy egy kisgyerek elveszítette a kulcsát, vagy 20-an kerestük a fűbe. Tehát annyira összetartóak voltak a lakók, és sajnos nagyon sokan elköltöztek, persze sokan ki is haltak már, mert ugye akkor mindenki 20 éves volt, én is, most meg már tényleg megöregettünk, idézem is, hogy a gyerekek, amikor hazajönnek, nem mernek köszönni az akkori fiatal anyukáknak, úgy nem, ugye akkor még úgy köszöntek, hogy csókolom. Úgy már nem köszönhet, hogy csókolom, úgy meg nem mer, hogy jó napot, mert azt olyan távolságtartónak találja. Megismeri rajta a vonásokat, hogy biztos a Gizi néni az, de inkább nem köszön neki. És tehát a versembe ezeket próbálom idézni, ahogy én látom a lakótelepet, hogy igen, a most, tehát az akkori anyukák őszemükben most már öregek. Akkor babakocsit toltak, most már a húzós kocsit húzzák szegények, mert megöregedtek. És talán igen, a kiskutyák tartják össze nagyon az embereket, mert akiknek kutyusaik vannak, ők azért összetartanak, beszélgetnek, de mint ahogy írtam is, látom, én nekem nincs kutyám, de látom, hogy a kutya szinte húzza a gazdiát, hogy na gyerünk már, hagyjuk itt őket. Tehát én úgy érzem, hogy ebben a versben a múlttól kezdve mindent beleraktam. Na most van itt egy sor, ami később került bele, amikor azt mondom, hogy itt maradt az örökség, a CCCP házak, ez valószínű annak, aki a mai fiataloknak ez nem mond semmit, ugyanis ez úgy került bele, hogy mikor kiraktam a versemet, megállított egy bácsi az utcán, és mondta, hogy ő engem felismert, és ő mindent elolvas, amit én kirakok, neki ez annyira tetszik, a versem is nagyon tetszik, de ő hiányolta belőle a CCCP házakat. Mondtam neki, hogy ezen lehet segíteni. Egy költő bármikor belerakhatja, tehát módosíthat rajta, ő neki lehet. Hazamegyek, meg fogom fogalmazni is, és ekkor született meg ez a versszak, és a CCCP házak azt jelentik, hogy fentről, a levegőből a lakások, akkor mi beszéltük, és tényleg lehet is látni a neten.
0: Tehát ilyen betűket rajzol.
1: Igen, igen, és a házak úgy vannak, most már úgy hívják őket, hogy U alakú, meg így, de akkor ez C betűnek, de most is C betűnek látszik fentről, valóban így van, és ugye mi testvérváros voltunk ezzel a Csebokszárival, és ezért volt ez a neve. Na most utána módosították Felsővárosra, helyesebben először északi lakótelep, és a végén Felsőváros maradt meg, és a Csuvas, az jelenleg is megvan az az épület, most kapott egy nagyon, nagyon jó helyet, egy pékséget, és ott fiatalok szórakoztak, ez volt nekik a szórakozás, és van még egy másik érdekes versszak, a Csebokszáriban buszra szálltunk, és elvitt Kanadába. Most ez azt jelenti, hogy Csebokszáriban vagyunk, Kanada pedig Egernek a másik végén van. És mi büszkék voltunk arra, hogy felszállunk itt a Csebokszba, és kimegyünk, tehát elmegyünk Kanadáig, mert a másik vége Egernek Kanada, Lajosváros körüli része. És még én beletréfáltam azt, hogy így utaztunk útlevél nélkül a szocializmusban, mert bizony abban az időben nem nagyon lehetett elhagyni az országot, és mégis elhagytuk, útlevél nélkül utazgattunk, tehát itt tréfásan próbáltam megfogalmazni. Igen.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Zám Istvánné nyugdíjassal a Felsőváros Csillagadíjról beszélgetünk.
1: Beszéljünk még az itt élő közösségről, és arról a sok tevékenységről, amit te is végzel, és ami miatt egyébként ez a városrész ott tarthat, ahol most tart, mert hogy zöldítettetek, ültettek, játszótereket újítottatok, tehát azért nagyon sok minden történt ott. Mi az a tevékenység, vagy azok a tevékenységek, amit te az utóbbi évtizedek alatt hozzá tudtál tenni önmagadtól ehhez a város részhez?
2: Hát nagyon sok, úgyhogy megpróbálom így dióhéjba összefoglalni. Először is körülbelül 30 éves voltam, amikor már megválasztottak közös képviselőnek a léptát a házba, 4 ház tartozott hozzánk, de ez ugye munka mellett volt, mert nekem volt mindig rendes munkahelyem, tehát ez munka mellett történt ez a közös képviselet, és egyszer csak valaki megemlítette, hogy már egyre több autó van a házunk előtt, és ugye akkor hosszába álltak az autók, és milyen jó lenne, ha Ferdén állhatnának be az autók, és itt lenne egy parkoló. És én akkor elhatároztam, hogy én ezt kijárom, akkor még tanács volt. Bementem a tanácshoz, előadtam az én kis gondomat, mondták, vessen papírra, ők mindenben támogatnak engem, helyesebben bennünket, minden anyagot biztosítanak, gépeket, mindent, csak munkaerőt biztosítsuk mi hozzá. Én elmondtam a lakóknak, főleg a lakógyűlésen azt mondtam, hogy most a fiúk jöjjönek inkább, mert férfi munkaerőre van szükség, és akkor társadalmi munkába megépítettük a parkolót. Azóta is működik. Utána már egy másik ház is megcsináltatta. Akkor arra nagyon büszke voltam, mert megkerestek újságírók, meg tényleg úgy büszke volt a lakóközösség is arra, hogy ezt mi kezdtük, és hogy van itt egy kis törékeny nő, aki mindezt véghez vitte. Utána még sokáig megmaradtam a lakók közös képviseletében, majd amikor törvénybe iktatták, hogy itt azért jogilag már sok minden kell, akkor átadtuk megfelelő helyre ezt a közös képviseletet, akik hivatalosan tudják csinálni. De azóta is a háznak én vagyok az édesanyukája, mondjam úgy, mert

0: veszel más egyesületben is, illetve bálokra jársz, közösségi életet élsz, barátokkal találkozol, edzel, úgyhogy nagyon színes azt gondolom a te életed. Most hogyan telnek a napjaid?
1: Belevetem magam a sűrűjébe, hiszen van nekünk egy dobókatica nyugdíjas szervezetünk, ahol az elnökségben tevékenykedem. Most készülünk az év végére, ezt szervezem, újra beindul a báli szezon, október 16-án szintén lesz egy nagyszabású bálunk, ahová 40-től fölfelé már szívesen jönnek az emberek. Ez olyan 120-130 embert fog össze, nagyon jó hangulat van, tényleg imádnak oda járni, és én erre nagyon büszke vagyok, hogy ezt mind meg tudom csinálni, természetesen vannak segítőim, de össze kell ezt a feladatot fogni. Tehát itt nálam már ki van alakulva, hogy ki az, aki segít a termet berendezni. Mindig szólok nekik, jönnek, tombolákat tárulnak, tényleg bevásárolunk a tombolához, úgyhogy ez ki van alakulva.
0: Egyébként egy éven belül milyen hasonló programokat szervezel, vagy mi az, amiben még ugyanígy tevékenyen részt veszel?
1: Igazából ez a bál, ez nagyszabású, ezt egy évben 4-5-ször meg szoktam csinálni, ez elég sok ez időt sok. Igényel, igen. A dobókaticában természetesen vannak még a versmondásaim, amire ha meghívnak, akkor én nagyon szívesen elmegyek. Most is kaptam egy felkérést pont ma, idős otthonba, a Petőfi úti idősek otthonába, és én nagyon örülök, hogy egy kicsit színesebbé tudom tenni, vagy én is színessé tudom tenni a kis műsorukat, és már ki is választottam két vidám verset, mert én úgy gondolom, hogy az idős emberek a vidámságra vágynak, nem szomorúságra, tudnék szomorút is mondani, de őket fel kell vidítani, és várom, hogy találkozzam velük, és menjek. 60-ban is van felkérésem versmondásra, lesz majd a civil ünnep, oda is elmegyek verset mondani, úgyhogy ezek így nagyon szépen. Persze ugye írom is a verseket.
0: Pont erről szerettelek volna még kérdezni, hogy akkor picit arról beszéljünk, hogy jelenleg van-e olyan vers, amin dolgozol, és hogy egyébként hogyan jön az ihlet számodra, hogyha verset kezdesz írni?
1: Jelenleg is van olyan vers, ami nyers, ugyanis a lányom mondta, hogy anyuci, te annyi verset írtál már magadról, mikor írsz. És ezt még nagyon finomítani kell. Tehát ez nyers. Van egy másik versem, amit majd először 60-ba fognak hallani a kedves nézők, utána a civil ünnepen ugyanazt, mert nem egy lesz a közönség, és ez a vers úgy született, hogy amikor a férjemnek írtam verset, és kikerült a netre, felhívott egy kedves ismerős, és azt mondta, hogy elmondja Dióhéjban az ő kis életét, és szeretné, ha én ezt versben megfogalmaznám, meg összeállítanám, ami igazából arról szól, hogy volt egy kapcsolata, az a kapcsolata másé volt, és ő azóta is szenved érte. És én ezt gyönyörűen megfogalmaztam, amit azért nem mondok el most, mert még nem debütált, és természetesen várom, hogy ez felkerüljön videófelvételre, és el tudjam neki küldeni, hogy megvan a verse, és már nyersen elküldtem neki, hogy milyen. Szóval az én verseim mindig ilyen életről szólnak. Így szeretem, ha... Tehát én nem szeretek ugye csak a fákról, vagy a virágokról, vagy a erdőről, mezőről írni, hogy pompáznak, hanem történetük van a verseimnek.
0: Én köszönöm, hogy itt voltál, és akkor az alkotáshoz is, és minden tevékenységedhez nagyon sok sikert kívánok majd a jövőben is.
1: Nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy itt lehettem.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Zám Istváni nyugdíjassal a Felsőváros Csillagadíjról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 15 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megérkezett 14. Leó pápa szombat este a dél-franciaországi Lourdesba, a katolikus világ egyik legfontosabb zarándok helyére, ahol ugyanolyan lelkes tömeg fogadta, mint amilyen délután Párizsban gyűlt össze egy óriási szabadtéri szentmisére. Az egyházfő 4 napos franciaországi apostoli látogatásából 2 napot töltött a fővárosban, ahonnan repülőgéppel utazott a Pireneusok aljában található zarándokvárosba. Ismét ezrek üdvözölték az útvonala mentén 14. Leót, amikor a nyitott pápamobillal végighajtott az alig 14 000 lakosú Lourdesban, mielőtt imát mondott a sziklabarlangban található Mária kegyhelyen. Adj Franciaországnak bölcs és nagylelkű vezetőket, akik készek az önfeláldozásra, képesek a kihívások leküzdésére és vágynak a közjó szolgálatára, kérte az egyházfő alig 7 hónappal a következő franciaországi elnökválasztás előtt. A helyszíni tudósítások szerint a pápa ugyanolyan lelkes és szívélyes fogadtatásban részesült Lourdesban, mint a párizsi programjain. A Vatikán legfrissebb összesítése szerint a szombat délutáni szabadtéri szentmisén mintegy 800 000 vettek részt. A lourdi állomás egyik fő témája a szexuális erőszak elleni küzdelem lesz, ahol a pápa zárt ajtók mögött 7 áldozattal találkozik, amit élesen bíráltak az áldozatokat képviselő szervezetek és egyesületek képviselői, akiket végül nem fogad az egyházfő. A szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta a Jász-Nagykun Szolnok vármegye 1-es számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának 3. állomásán Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fűvágányok és a váltók felújítására. Ezt követi a peronok és az állomások épületének fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés, mondta. Most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót 2027. január 1-től, annál, mint azt vállalták, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Szolnokon. A kormányfő közölte, lehet, hogy egy bizonyos összeghatár 500 milliárd forint felett nem 1% lesz az adó mértéke, hanem több. Jelezte, a részleteket Kármán András pénzügyminiszter fogja ismertetni. Hozzátette, a vagyonadó a Tiszapárt egyik legtámogatottabb vállalása volt, amelyet a fideszes szavazók is támogattak. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, mondta a miniszterelnök Szolnokon. Magyar Péter közölte, elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és térdprotézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Elmondta, a program keretében 10 milliárd forintot fordítanak a kapacitások bővítésére, új orvosi tímek létrehozására. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is, hozzátette. Ha a program eredményes, más területekre is kiterjesztik. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre kiírt pályázatokra. Az elbírálásuk folyamatban van, közölte a Klebersberg központ a távirat-irodával. A 60 tankerületi központ tankerületi igazgatói álláshelyére kiírt pályázati felhívásra 567 pályázat érkezett be a 2026. szeptember 20-ai határidőig. A nagyszámú pályázat érvényességi ellenőrzéssel lezárult, közülük 407 volt érvényes, ezek értékelése megkezdődött. Közölték, hozzátették, minden tankerületi központ esetében több érvényes pályázat is van. Tájékoztatásuk szerint az elbírálás folyamatában véleményezési joguk van az adott tankerületi központ területén lévő települések polgármestereinek, valamint a tankerületi központ által fenntartott iskolák teljes alkalmazotti közösségének. Végül az időjárásról. A pára és kötfoltok feloszlását csak kevés gomoly felhő képződés követi. Emellett észak-észak-nyugat felül átmenetileg megnövekszik helyenként, meg is vastagszik a fátyol felhőzet, de több órás keleten sok napsütés várható. Csapadék nem lesz. A déli szél észak-nyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz a változó irányú légmozgás. A hőmérséklet napközben 22 és 25 fok között alakul. Híreket hallottak.
3: Reklám.
4: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
6: Énekelj velünk templomokban.
5: Koncertezz velünk.
6: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
5: Legyen sok új barátod.
6: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
5: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
6: Itt csak fiúk vannak.
5: Együtt tanulunk meg énekelni.
6: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
5: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
6: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
7: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
3: Reklámot hallottak. Krisztus kereszt az erdőn.
8: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai alkalommal elsőként a Nagy-Egethegyre látogatunk, utána egy szihalmi kereszt és egy Mária szobor megújulásáról hallanak. Az Eger melletti Nagy-Egethegy tetején található jelen tudásunk szerint kora 18. századi Szentkereszt kápolna közösségi és intézményesített kutatása helyi civil összefogással 2018 óta tart. Az épület évszázados pusztulás után a 20. század elejére feledésbe merült, csak szorványos adatok utaltak egykori létezésére. A kápolna kutatása 2018-ban indult el Havasi Norbert és a Kaptárkő Egyesület kezdeményezésére, melyhez már a kezdetektől lelkes önkéntesek is csatlakoztak. Az évek során a segítők köre folyamatosan bővült, a terepi munkákat pedig idővel egyre komolyabb régészeti feltárások váltották fel. Idén szeptemberben már két alkalommal is tartottak nyílt napokat a romoknál. Ott beszélgettem Valasek Enikővel, a Dobó István Vármúzeum régészével.

0: 2020-ban jártam itt először, akkor mondhatjuk, hogy az Egedhegyi Szentkereszt kápolna helyén, most már a belsejében vagyunk. Az eltelt idő alatt évente többször is volt régészeti kutatás, ásatás, és ennek nyomán kerültek szó szerint most itt a napfényben napvilágra a romok. Az idei ásatás, a második ásatás mit hozott?
1: Idén ugye májusban volt 2 hétnyi ásatási szezonunk, akkor az volt a cél, hogy a padlószinteket és a járófelületek szintjét meghatározzuk, és ugye ez meg is történt, és ennek alapján határoztuk meg az őszi szezonnak a céljait. Tehát az volt az elgondolás, hogyha megvannak a padlószintek, akkor most már szerencsésen gépi erővel tudjuk igazából kitermelni azt a mennyiségű omladékot, ami még itt maradt és körbevette a templomot kívülről, illetve belülről. Tehát most ez alatt a 2 hét alatt, ami ugye most zárult le, 2 munkagép segítségével kitermeltük az omladékot, és eljutottunk arra a padlószintre, vagy járószintre, amelyen keresztül ugye a hívek is megközelíthették és körbejárhatták az épületet.
0: Ja, most akkor ott állunk, ez a legalja a templomnak, mondjuk úgy?
1: Igen, bár itt különböző szintkülönbségek is vannak, tehát az ide látogató is láthatja, hogy itt ugrik egy picit a padlószint, tehát a nyugati bejáratnál egy kicsit lejjebb vagyunk, míg a szentélyhez közeledvén valószínűleg a padló 1 vagy 2 lépcsőfokot emelkedhetett, de valóban itt ezen a szinten a nyugati bejáratnál a küszöb is mutatja, hogy ez a járószintünk.
0: Nézegettem régi, bár nem sok ábrázolás maradt fent erről a kápolnáról, de régi ábrázolásokat, és egy kicsit úgy túl nagynak találtam a méretét a kápolnának, legalábbis a festményen, nyilván kifejezőbb, ha nagyobbra rajzolják, festik, de ha az ember följön ide, akkor rájön, hogy nem is annyira túloztak.
1: Valóban nem. Ugye ezt már 2020, illetve hát 23 óta, amikor is az első feltárásunk volt, már akkor is szembesültünk azzal, hogy ez egy nagy méretű templom. Igazából inkább templomnak is lehetne nevezni, mert méreteit tekintve egy falusi plébánia templommal vetekszik. 22,5 méter hosszúságú és 11,5 méter szélességű épületről van szó. Tehát valóban most már, ahogy eljutottunk ide a padlószintre, és 1,5-2 méter magas álló falaink vannak, egy hatalmas épületben találjuk magunkat.
0: Igen, bejövünk az ajtón, az egykori ajtón, ma már csak ajtónyílás. Jobbra van egy kis beugró. Ez mi? Mi volt?
1: Igen, ez egy mellék kápolna fülke, tehát ilyen kisebb szobrot vagy egy kisebb oltárt kell ide elképzelni. Mai barokk templomokban is előfordul ez az elrendezés. Valószínűleg egy fa vagy egy vas reteszsel el volt zárva, annak a fészkeit lehet is bent a két oldalt látni, de ugye, amikor elhagyták a templomot, akkor minden berendezést kivittek, úgyhogy itt most már sajnos nem láthatjuk, hogy milyen oltár állhatott.
0: És baloldalt ez a kör alaprajzú toronymaradvány?
1: Igen, ez egy csigalépcső torony. Most ugye a toronyajban állunk, és akkor innen északra, vagyis balkész felé nyílt ez a csigalépcső torony, ahol egy fából ácsolt lépcső futott fel. Egyes fokoknak a fészkeit láthatjuk még a falban, szépen kirajzolódnak, és ez a lépcső torony vezetett a haragtoronyba, a haragnak a kezeléséhez.
0: Akkor most már tényleg a templomban vagyunk, kápolnában nem akarom összezavarni sem a hallgatókat, sem magamat, de ez valószínű, hogy csak egy kápolna volt, nem méretét tekintve, nem mondjuk egyházi jogi értelemben, és akkor látjuk, ami már igazi templomra utal, azt a sok mellékoltárt, ami a falak mellett volt.
1: Így van, az épületet 4 mellékoltár tagolja, szimmetrikusan vannak elhelyezve egymással szemben, a déli oldalon 2, illetve az északi oldalon 2 oltárfülke. A májusi feltárás során még azt valószínűsítettük, hogy oltár alapozásokat is fogunk találni. Ez nem bizonyult valósnak, inkább a falaknak az alapozási szintjei ugornak ki, tehát itt az északi oldalon pont látjuk, oltár alapozásnak hittük, ám itt a terepviszonyokhoz igazodva magának az épületnek az alapozási patkája magasabban ugrik ki. Tehát oltár alapozásokat nem találtunk, de ettől függetlenül mellék oltárok voltak ezek a fülkék, csak épp olyan oltárokat helyeztek ide el, amelyeket elszállítottak.
0: És fából voltak.
1: Fából ácsolt oltárokat képzelünk el, elszállították őket, tehát nyomuk nem maradt, de ugye fülkék szintjén látjuk. Illetve ezeket a fülkéket hatalmas falpillérek választják el egymástól, valaha díszes szépen kiugró pillérek voltak, amik azon kívül, hogy térelválasztó szerepük van, ugye a tetőszerkezetet és a falakat is tartották.
0: amíg bírták, mert ugye miután elhagyták, beomlott az épület, de vessünk egy pillantást a szentélyre.
1: Igen, a szentélynek a feltárását ugye már 2024-ben is elkezdtük, de most tudtuk szépen ugye gépi segítséggel feltárni. Ott is eljutottunk a padlószintekig, illetve a gyönyörű vakolatmaradványok is láthatóak a falakon, ezt is sikerült feltárni, illetve a szentély előtt az északi oldalon még egy bezuhant ablakkeret faragványt is sikerült most feltárni.
0: Van egy kutatóárok, vagy hogy hívjátok a szentélyben? Reméltem, hogyha belenézek egy kriptát, látok, de nem.
1: A kutatóárkot azért nyitottuk, mert megtaláltuk a padlószintet a szentélyben, viszont a padló többi része elpusztult, és a pusztulási szint alatt is bőven tégla és kő omladékot láttunk, ezért azt feltételeztük, hogy egy másik padlószintet fogunk majd találni, egy esetleg a templom...
0: Egy régebbi épületét?
1: A korábbi, nevezhetjük korábbi templomnak, vagy inkább, ugye az írott források is utalnak arra, hogy 1752-ben omladozásnak indul a templom, szükséges megújítani. Tehát, hogy egy úgymond omladozás előtti 18. század elejé épületnek a korábbi padlója, tehát gyakran van olyan, hogy megújítják a padlót, újra döngölik, újra tapasztják, újra deszkázzák, úgyhogy azt akartuk megkeresni, viszont nem találtuk meg, úgyhogy igazából abban a kutatóárokban azt látjuk, hogy egy a megújításhoz, tehát ez az 1752-ben történő megújításhoz kapcsolódó munkagödröt ástak, és az omladozó falmaradványokat oda bedepózták, és igazából arra húztak rá egy padlóréteget.
0: Mikor érte fénykorát ez az épület? Mettől meddig?
1: Az újra szentelése, az omladozásnak induló kápolnának a megújítása és újra felszentelése az 1753-ban volt, és ezután folyamatosan fel vannak jegyezve, ugye évente kétszer a búcsújárások, körmenetek, és zarándokok is nagyon gyakran látogatják, tehát egészen az 1770-es, 80-as évekig élt a fénykorát, főleg az 1770-es években akkor tudjuk, hogy Barkóczi is itt sátrazott, itt fogadta a francia követet, folyamatosan jöttek a körmenetek, úgyhogy egészen 1780-82-ig, 82-ben mindenképp elhagyják, mert akkor ugye rendeletben megszűnnek a nemetességek és a szerzetes rendek, úgyhogy akkor kénytelenek elhagyni a templomot. De például 1780-ban készül el a vakolata, azt még tudjuk, hogy akkor
0: az vakolják. Az még Mária Terézia ideje. Utána jöttek a megszorítások, második József alatt.
1: Így van. Úgyhogy akkor még elkészül a vakolat 1780-ban, ezt onnan is tudjuk, hogy a vakolat maga datálva van, tehát bele volt írva készítésének a dátuma, viszont 82-ben maximum el kell, hogy hagyják.
0: Volt egy olyan feltételezés is, nem tudom, megállja a helyét, hogy ez tulajdonképpen egy valamikori katonai épület őrtorony vagy valami romjainak felhasználásával épült, és ezért ezt alátámaszták pénzek is?
1: Ez a feltételezés, hogy épület vagy őrtoronynak a romjaira épült volna fel, vagy annak a falazatát használta, ez egyelőre régészetileg nem bizonyított. Azt tudjuk viszont, hogy itt egy ostromerőd volt 1687-ben, de ez egy olasz típusú erőd volt, metszetről ismerjük a kinézetét, ugye a kiállításunkban látható is a Dobó István Vármúzeumban, és ehhez az erődhez köthetően leletanyagunk van, tehát pénzérméink vannak, kézigránát töredékek, ólomgolyók, golyóöntő formák, puskacső töredék, tehát ezek mind erre az erődre utalnak, ami 1687-ben ugye Eger visszafoglalása előtt itt volt, hogy ugye ostrom gyűrűbe fogták közre a török kéz alatt lévő Egert, és így sikerült végül is felszabadítani. Úgyhogy a leletanyag az mutatja az erődnek a jelenlétét, viszont ugye felszíni maradványai nincsenek egyelőre.
0: Ami még foglalkoztat engem, hogy ugye ezt a kápolnát remeték tartották karban, gondozták, fogadták a híveket, vezették az itteni liturgikus életet. A remeték laka merre van? Van itt egy barlang, amit remete barlangnak hívnak, de hát egy olyan lukkal, mint az még egy remete se érte volna be. Hol laktak ők? Sőt, hol vannak esetleg eltemetve, hiszen ennyi idő alatt nyilván cserélődtek a tagok.
1: Igen, több remetének a nevét is ismerjük. Volt, hogy egyszerre többen is szolgáltak itt. A remete lakót csak sejteni tudjuk, ugye az első katonai felmérésen van jelölve a helye. Most itt állunk a templomban belül, nagyjából délnyugat északkeletre van tájolva, és a katonai felmérés innen mondjuk a szentélytől északkeleti irányban mutatja, nagyjából egy 100 méteren belül Viszont régészeti nyomát egyelőre nem találjuk, ugye fémleletekből, fémkeresős kutatásnak köszönhetően már viszonylag sok használati tárgyat, remeték életéhez köthető tárgyat találtunk, mint cipősarokvasak, vasszegek, tűzcsiholók, és onnan abból az irányból, amit mutattam, vaskések is jöttek elő, tehát akár lehetne ott is, de feltételezésünk szerint ez egy fából ácsolt épület volt, aminek viszont régészeti nyomát nem fogjuk találni, úgyhogy csak feltételezéseink vannak. A remete barlang valóban nem alkalmas emberi lakhatásra. Nem tudjuk, hogy a barlang akkor lett-e hasadék, amikor a nagy földrengés volt, az 1920-as években, és hogy korábban mekkora volt, de valószínűleg az csak ilyen bújó szintjén esetleg működhetett. Fémkeresős kutatókat küldtünk már a területnek az átvizsgálására. Egyelőre második világháborús tárgyakat, lőszereket, késeket, bajonettet találtak.
0: Te ezt úgy kezdted el régészként ásni, hogy önkéntes munkában, ugye? Közösségi munkában. Mi az, ami megtetszett ebben?
1: Igazából nekem ez önkéntes és munkaidő, tehát hogy én már akkor a Dobó István Vár Múzeum régészeti osztályán dolgoztam, úgyhogy mind a kettő ötvözte egymást, nagyon sokszor úgy jártunk ide dolgozni, hogy hétvégén is, mint most is, múlt hétvégén is fenn voltunk, úgyhogy önkéntesként is nagy szeretettel látom el ezt a feladatot. Nem tudom, a kedves hallgatók látták-e a területet még a munkák megkezdés előtt, 2023 előtt, ez egy nagy kőhalom volt. Semmit nem lehetett belőle látni, most pedig már körbejárható, és tényleg 2 méter magas falaink vannak. Ennek a helynek van egy kisugárzása, nagyon jó itt az erdőben, ugye a hegytetőn, a természetben, kint, nyugalomban, tehát hogy így meg lehet szeretni, és nagyon jó érzés látni azt, hogy mi bontakozott ki ebből, hogy csak egy nagy kőkupac volt, most pedig már egy hatalmas templomban állunk, körbejárhatjuk az egészet, és egy nagyon-nagyon jó érzés járni, dolgozni.
0: Eljutottatok a járószintig, lehet, hogy innen már nem is mentek tovább lefele, de mi lesz a romokkal, amit eddig kiástatok?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és sokat gondolkodunk is rajta, hogy hogyan kellene tovább haladni. Nekünk megalakult egy egyesületünk, az EGRI Nagyegedhegyi Szentkereszt Kápolnáért Egyesület. Idén januártól működünk, én abban önkéntesként, egyesületi tagként veszek részt, és az egyesületnek pont az a fő célja, hogy valahogy felkarolja a templomot, és hogy adjunk egy jövőt, egy távlati utat a templomunknak, úgyhogy az állagmegóvás a legnagyobb cél. Élünk most éppen, ugye fel vannak tárva a falak, most épp ki vannak téve az időjárási körülményeknek, de ahogy most itt befejeződött a feltárásunk, mi be is fogjuk takarni a falakat, rakunk rá fóliát, geotextilt, hogy megvédjük, és egyébként nagyon jól is bírja a időjárási körülményeket. Vörös agyagba van rakva a mészkőfal, és nem engedi át a vizet, tehát egyelőre nem mutatja elét annak, hogy jobban pusztulna, de ugye betakarjuk a biztonság kedvéért, és hát állagmegóvási tervet készítünk. Védőtető alá szeretnénk tenni az épületet belátható időn belül. Továbbá szeretnénk a bemutathatóságát elősegíteni, rá szeretnénk fűzni az itt húzódó piros tét turistaútra, hogy annak egy lekanyarodó ága legyen, egy megállóponttal, kis esőbeállóval, infótáblákkal, és azt is szeretnénk, hogyha ez így az embereknek a köztudatában még jobban belekerüljön, már így is nagyon sokan ismerik Egerből, nyílt napokra sokan szoktak járni, van, aki már visszajáró, látogató, van, aki már ahogy meglátogatta a templomot, úgy jelentkezett önkéntesnek, úgyhogy szeretnénk népszerűsíteni az embereknek, továbbadni az információkat, a tudást, és egy ilyen látogatható, szerethető célpontot itt az Egedhegy tetején.
0: Az elmúlt percekben az egedhegyi Szentkereszt kápolnáról Valasek Enikőt hallották. Ha az időjárás és az idejük engedi, kiránduljanak egyet a Nagyegedre, és keressék fel a romokat.

0: Szihalom község Heves vármegyében, a Füzesabonyi járásban fekszik, Egertől mintegy 20 kilométerre délre. A településen szorgos kezek munkája nyomán újra régi fényében tündököl a falu két nevezetessége, ugyanis szeptember 13-án a vasárnapi szentmise után hivatalosan is átadták a megújult Mária szobrot, valamint az Árpád-kori földvárat, amelyen kereszt is áll. Mindkét helyszín megszépítése, rendbetétele igazi közösségi összefogással valósult meg az önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően. Erről Gajasné Dósa Katalin polgármesterasszonyt hallják, akivel Berec Renáta beszélget.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus lehetőség már az, hogy van olyan pályázati lehetőség, hogy az önkormányzat diákmunkára ad be pályázatot, és akkor nyáron a diákokat tudjuk alkalmazni. És ezt tavaly is megcsináltuk, és az idén is éltünk ezzel a lehetőséggel, és az idén 14 diákot tudtunk alkalmazni, tehát 14 diák kapott tőlünk fizetést. Júliusban 7 diák dolgozott nálunk, és augusztusban pedig 7 diák szintén, és hát nekem az a misszióm a diák munkával kapcsolatban, hogy mindig a falu szépítésére koncentráljunk, hogy ennek tényleg legyen kézzelfogható eredménye is ennek a diák munkának, ne csak az legyen, hogy diák munka, és akkor eltelik a nyár, és akkor vége a programnak, hanem valami nagyon attraktív dologra gondolunk ilyenkor, ami a falut szépíti, hát két gondolatom is volt. Egyrészt a Árpád várunknak a felújítása, amely nagyon leromlott állapotban volt, ez a Bem utcában található, és hát méltatlan körülmények között volt, hisz azért az Árpád vár, az konkrétan Árpád vezéregykori földváráról van szó, és 1885-öt írunk, amikor a földvár létrejött, sőt 1848 készítette a keresztet Kis István, és tulajdonképpen ez egy szakrális hely, és a diákok óriási örömmel csinálták ezt a felújítást, és én azt láttam rajtuk, hogy őket is boldoggá teszi az, hogy tehetnek a falu szépítését, és gyönyörű lett a földvár, kitakarították a gaztól, újra festették a falát, a lépcsőzetét, újra rekonstruálták a keresztet, és ez egy csodálatos, megható pillanat volt, és ugyanúgy a templom mellett a Mária szobor is megtalálható. Szintén az 1800-as években állították ezt a szobrot, és talán, ha jól tudom, akkor ez a szobor régebben máshol helyezkedett el, és utána került a templom mellé. Hát a Mária számomra mindig a reményt szimbolizálja, az, hogy a Jóistenbe vetett hit, illetve a Jézusnak a jelenléte mindig végigkíséri az életünket, és a diákok, az augusztusi csapat nem kevesebb sikerrel és lelkesedéssel újította fel a Mária szobrot, és gyönyörű lett, el is kerítették ezt a szobrot, és vázákkal is bővítették. Mind a két hely gyönyörűen fel lett újítva, és a közmunkásaink is segítettek ebben, illetve a helyi vállalkozók is segítettek ennek a megvalósításában, és hát egy óriási fénypontja volt az, hogy nemrég a szentmise után Zsolt atya megáldotta mind a két helyet, és a diákoknak is megköszöntük a munkájukat, és az atya prédikációja megerősítette azt, hogy jó volt ez a gondolat, hogy ezt a két szakrális helyet választottuk, hogy a diákok újítsák ezt fel. Nagyon megható volt mind az atyának a beszéde, mind az, hogy ahogy a diákok ott voltak, és elmondták, hogy ők boldogan tették a dolgukat, hisz számukra is egy fontos momentum volt az, hogy tehettek a faluért, hogy tehettek a falu megújulásáért, tehettek a falu szépítésért, és köszönték a lehetőséget. Úgyhogy ez a megáldás egy fantasztikus pillanat volt az életemben. Mondtam is valakinek, hogy nagyon sok videót készítettünk már megörökítve ezeket a pillanatokat, ez volt a kedvenc videóm.
2: Hány diák dolgozott ezen, mennyire volt szükség egyáltalán, és hogy mit igényelt pluszban még az, hogy azért ezek szakrális helyek, tehát akár anyag szempontjából, felhasznált anyag szempontjából, akár tudás szintjén.
1: 14 diák dolgozott, ahogy említettem, a nyár folyamán. Mindenek előtt egyeztettünk az egyházzal, akik nagyon jó instrukciókat adtak, akár a felújítás kapcsán, vagy a színek kapcsán, vagy hogy mit tehetünk, mit nem tehetünk, tehát hogy ezek egy nagyon fontos motivumok voltak. Tulajdonképpen nem sok anyagi ráfordítás volt, festékeket vásároltunk, ecseteket vásároltunk, tehát hogy egy minimális anyagi befektetésről volt szó, hisz a helyi vállalkozók mindenben is segítettek, hogyha a Mária szoborra föl kellett menni, akkor Túbi János rendelkezésre bocsájtotta a gépét és a szakembereit. A közmunkások is segítettek, a közmunkások koordinálták egyébként a diákoknak a munkát. De tulajdonképpen azt kell elmondani, hogy egy minimális, vagy szinte mondhatnánk nulla befektetésből csodák születtek.
2: Mennyire fontos az itt élőknek, hogy ezek a helyek megújulhattak?
1: Én azt gondolom, hogy fontosak. Tehát ha már azt látom, hogy mennyien kijöttek a megszentelésre, illetve azért még Szihalmon járnak templomba, járnak az egyházi ünnepségeknek a megtartására, bár nyilván nem annyira, mint régebben. Én azt gondolom, hogy ezek fontos elemek, hogy az település életében ezek szerepet játszanak, mert én azt gondolom polgármesterként is, hogy Szihalom nevezetességei szépen kell, hogy mutassanak.
2: És hát ezek nagyon régi nevezetességei. Mit ad az egyébként a településnek, hogy ennyire jelen van a régmúlt történelem?
1: Hát én azt gondolom, hogy ezek is megerősítettek azt, hogy a településnek van múltja, jelene és jövője.
2: Tervben van-e még valamilyen hasonló felújítás, és hogyha igen, akkor azt milyen módon szeretnék majd megcsinálni?
1: Igen, szintén az egyházak szeretnék majd együtt működni, hogy a Kálváriát, ami szintén egy nagyon szép szakrális hely a településünknek, hogy azt szeretnénk ott olyan turisztikai programelemet létrehozni, amely nem feletteti azt el, hogy itt van egy olyan installációkat bemutató Kálvária, ami egyedülálló az országban, és ennek egy nagyobb teret szeretnénk adni, úgyhogy tervezünk oda hosszú távon egy ökoturisztikai pihenőparkot mellette, hisz az önkormányzatnak a területe, és ezzel kapcsolatban egyébként Bukta Imre, Kossuth Díjas festőművész keresett meg, hogy ő, neki is ez egy nagy álma, hogy egy tyúkskanzent hozunk létre, illetve egy szabadidős parkot, és ez ugye a Kálvária szomszédságában van, és ezáltal tulajdonképpen a Kálváriának a turisztikai vonzerejét növelni, úgyhogy mindenképpen szeretnék még az egyházat továbbiakban is együttműködni, és a többi szakrális helyet is megújítani, tartalommal megtölteni, és hát az egyházzal való együttműködés fontossága az is, hogy törekszünk arra, hogy az egyházi ünnepek magába a templomba kerüljenek meg valósulás augusztus 20. Most készülünk az adventi rendezvényekre, ugye november 29-én kint fogjuk az első gyertyát meggyújtani, azután a következő 6-a, 13-a és 20-a, ha jól tudom, így jönnek a adventi vasárnapok, akkor minden vasárnap egy-egy civil szervezet vagy intézmény vezetője az adott gyertyahoz kapcsolódó üzenetet el fogja mondani a saját gondolataival, és egy-egy híres fellépő fogja az adventet színesíteni. Itt lesz nálunk Nyári Aliz, Muhadzsit Zoltán, Pitti Katalin, Tóth Abigail, és hát a gyerekeknek is kedvezünk természetesen az első adventkor a Gold Gerinek a fellépésével, tehát az adventet is szeretnénk az egyházak közösen megvalósítani.
0: Az elhangzott beszélgetésben Gajasné Dósa Katalint, Szihalom polgármesterasszonyát hallották, és most az adás végéhez közeledve kérem, hallgassák meg szokásos felhívásunkat. Tehát, ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, avagy toronyórákhoz kötődnek, kérem ne tartsák magukban, hanem értesítsenek minket elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők. Címünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvánrádió.hu címre várunk. A mai műsor, melynek elkészítésében Berec Renáta volt segítségemre, ezzel véget ért. Búcsúzom még a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. Új műsorral 2 hét múlva jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának, nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.

0: A most elhangzott adást szombaton 17 óra 30 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
2: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
3: Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi rovatunkat. Műsorunkban a Szegedi Tudományegyetemen létrehozott robotikus szívritmus zavarkezelő központról beszélget dr. Szili Török Tamás professzorral, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!

0: robotikus szívritmus zavar kezelő központ kezdte meg működését a Szegedi Tudományegyetemen. Köszönhetően dr. Szili Török Tamás professzor úrnak, az Egyetem Szent György Albert Klinikai Központ kardiológiai centrum vezetőjének, aki egyébként a tudományos és innovációs dékán helyettes is, és akit szeretettel köszöntök a telefonvonal végén.
1: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Köszönöm a lehetőséget.
0: Arra kérem professzor urat, hogy először is ennek a sztereotaxis módszernek, robotrendszernek a lényegével ismertessen meg bennünket.
1: Először néhány szót mondanék a robotikának a jelentőségéről és a robotikának a fejlődéséről az egészségügyben, mert azt azért tudni kell, hogy jelen pillanatban sajnos hazánkban egy kicsit le vagyunk maradva e tekintetben, és ezek a rendszerek, ezek elég régóta elérhetőek például fejlettebb országokban. És nagyon érdekes az, hogy egyébként az a rendszer, amiről most fogunk beszélni, és ami nálunk a klinikán is elérhető, az nem véletlen, hogy elsősorban a skandináv országokban, itt a nyugat-európai országok közül és az északi országokban elérhetőek elsősorban. Maga ez a robot, ez elsősorban a szívritmus zavaroknak a kezelésében alkalmazott, de természetesen a jövőben tovább fejlődhet, és akár más területeken is lehet majd alkalmazni. Vannak természetesen olyan robotok, azok már nagyon régóta, és Magyarországon is több robotrendszer van, amelyek álló szervek esetén jó eredményeket mutatnak, sőt, például a prostata esetén a Da Vinci robot jobb eredményt mutat, mint a kézzel végzett műtétek. Ugyanakkor viszont nem nehéz azt belátni, hogy azokban az esetekben, hogyha egy ilyen mozgó szervvel állunk szemben, mint a szív, akkor sokkal komplexebb, ez a sokkal nehezebb azt a fejlesztést véghez vinni, hogy ezekben a szervekben is nagy pontosságot érjünk el. És akkor még utoljára annyit azért szeretnék elmondani ebben a bevezetőben, hogy a robotrendszereknek a használata általánosságban azért fontos az egészségügyben, mert precizitást és ennek megfelelően hatékonyság növekedést, és főleg betegbiztonságosság növekedést szokott eredményezni.
0: Hát ez egy az egybe elmondható erre a bizonyos robotrendszerre, amiről most szó lesz, ugye?
1: Igen, egyértelműen. Maga a robotrendszer kérdezte, hogy ez milyen elveken alapszik. Ezt azért is hívják sztereotaxiás robotrendszernek, mert két, úgy kell elképzelni, hogy van két nagy külső mágnes, amely a beteg mellkasa mellett helyezkedik el. Ezek természetesen parkoló helyzetbe hozhatóak, és amikor aktív helyzetbe hozzuk, akkor ilyen kicsit olyan science fiction módon megérkezik a beteg mellkasa mellé, és ennek a két külső mágnesnek a mágneses ereje változtatható. Mivel a mágneses katéterekbe és sikerült ilyen kis mágneseket beépíteni, a két mágneses térnek az interakciója teszi azt lehetővé, hogy a két külső mágnes között lévő beteg mellkasában ilyen milliméteres, vagy még annál is kisebb lépés pontosságban tudjuk a katétereket manőverezni.
0: Ez azért is fontos, mert ugye olvastam, amikor itt készültem erre az interjúra, hogy előfordul olyan eset, amikor a katéteres beavatkozás nem jár sikerrel. Márpedig, ha ezt az eljárást, módszert alkalmazzák, akkor szinte garantált a siker.
1: Hát azért ez némi túlzás. Én úgy mondanám, hogy maga a katéterabláció egy rendkívül fejlett és komplex beavatkozás, aminek most már 30 éves történelme van, és nagyon sok ritmus zavar esetén valóban, ahogy tudjuk, nagyon nagy sikerarányt lehet elérni. Viszont vannak olyan betegségek, vannak olyan anatómiai állapotok, amelyeknél még mindig nem optimális a sikerarány. És a robotrendszerek azok pont azok a betegek esetén jelenthetnek többet, akik ebbe a kategóriába tartoznak. Egyébként már itt Szegeden is hát közel 60 műtétet végeztünk, és már két olyan beteget kezeltünk, akiknél korábban az anatómiai viszonyok miatt félbe kellett hagyni az ablációs beavatkozást, mert kiderült, hogy még a katéterek a szívben se vezethetőek be. Ugyanakkor ezzel a rendszerrel, miután a katétert úgy kell elképzelni, mint egy olyan finom mozgású valamit, amit talán a legjobban egy ilyen főtt spagettihez tudnék hasonlítani, az ereken keresztül sikerült ezeken a nehezebb utakon keresztül is a szívben navigálni. A megfelelő diagnózis elvégzése után, vagy felállítása után pedig sikerült az ablációt elvégezni. Viszont ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni, és ahhoz, hogy ezt tényleg a legmagasabb szinten tudjuk elvégezni, ezért én azt javaslom azoknak, akik hasonló rendszereket telepítenek, hogy abban a műtőben, ahol ez a robot telepítve van, minden beavatkozást magával ezzel a robotrendszerrel végezzenek el, hiszen itt egy nagyon fontos tanulási folyamatról is beszélünk, egy nagyon fontos folyamatról, ami során gyakorlatot kell szerezni, pont azért, hogy a legnehezebb beavatkozásokat is jól tudjuk elvégezni.
0: Önről azt olvastam, hogy életműve középpontjában a szívritmus zavarok állnak, és hogy munkája világszínvonalú eredményeket hozott a kardiológia területén. Hát ezt nagyon kevesen mondhatják el magukról. Honnan és hogy tett szert erre a tudományra?
1: Én 1998-ban kezdtem el foglalkozni a szívritmuszavarokkal, és akkor Magyarországon gyakorlatilag egyébként pont éppen Szegeden indult ez a szubspecialitás a kardiológián belül. Én akkor úgy gondoltam, hogy külföldön ez a tudás jobban megszerezhető, és először Ausztráliában voltam úgynevezett fellow, ez egy egyéves ilyen tanulmányút, ahol magát a ritmuszavaroknak a kezelését tanultam, és utána viszont rögtön a Rotterdami Erasmus Egyetemre kerültem, ami Európa egyik vezető egyetemének tekinthető, és ott összességében több mint 25 évet töltöttem, és szerencsémre ott nagyon korán Európa igazából második országaként telepítettük ezt a robotrendszert, úgyhogy tényleg ott sikerült olyan gyakorlatot felhalmozni, ami azt jelenti, hogy én magam is már több mint 3000 ilyen beavatkozást végeztem, ami hát remélem nem hangzik nagy képűségnek, de a világban is egyedülálló.
0: Hát ugye tudományra szert lehet tenni, de azt alkalmazni már nem annyira könnyű, hiszen sok múlik a feltételrendszeren, az infrastruktúrán. Akkor Szegeden külön figyelmet fordítanak már, mint a kampusz területén az újdonságuk a robottechnikára?
1: Amikor én hazajöttem, és a kardiológiai centrum vezetőjeként elkezdhettem dolgozni, akkor nagyon fontosnak találtam azt, hogy tényleg ne csak azokat a területeket fejlesszük, ami az én specialitásom, és ezért úgy gondolom, hogy Magyarországon egyébként egyedülálló módon egy olyan 5 éves tervet sikerült összerakni a kollégáimmal közösen, ami kijelöli a modern kardiológia fejlődési útjain belül a szegedi kardiológiának a legfontosabb prioritásait. És ennek egyébként csak része ez a robot rendszer. A beteg tájékoztatáson keresztül a saját kollégáknak a kommunikációs kultúrájának a javításáig, a szervezeti felépítésnek a javításán keresztül, egyéb más innovációk, a képalkotó eljárások innovációját mind célul tűztük ki. Természetesen ezt nem lehet 3 év alatt, sőt most már úgy látom, hogy 5 év alatt sem teljesen megvalósítani, de ezért fontos, hogy legyen egy egyértelmű víziónk, tudjuk azt, hogy a kardiológia milyen irányba fejlődik, és azok a fejlesztések, amelyeket itt teszünk, azok ebben az irányban történjenek.

0: Most már másodszor, sőt, talán többetszer utal tulajdonképpen a társszakmák együttműködésének a jelentőségére, mert ugye itt kardiológia, angiológia, intervenciós radiológia, sok mindenre gondolni kell, amikor is erről beszélünk, hogy a jövő útja mi. Ugye, jól sejtem?
1: Egyértelműen, és azt nagyon köszönöm, hogy kiemelte, mert ez az egyik legfontosabb tényező, amit figyelembe kell venni a fejlesztések során. Tehát például ez a robot is nagy valószínűséggel a közeljövőben akár ilyen neurointervenciós beavatkozásokra, ezt úgy kell elképzelni, hogy az idegrendszeren belüli ereknek a kacskaringossága miatt azoknak az elérhetősége, illetve azokon belüli manipuláció nehezebb, tehát elképzelhető, hogy ezzel a robottal ott is sikerül majd eredményeket elérni, illetve a perifériás erek, tehát a végtagi ereknek a kezelése során is szóba jöhet. Ettől eltekintve, hogyha most nem csak a robotra koncentrálunk, valóban nagyon fontosnak tartom azt, hogy a társszakmákkal az együttműködés az működjön, viszont nem csak a társszakmákat emelném ki, hanem a régiónak is a fontosságát. Tehát az egyetemi centrum az egyfajta tudásközpontként is értelmezhető, és mi azt szeretnénk, és ebben is nagyon sok energiát próbálunk rakni, hogy a régió kardiológiai centrumaival olyan együttműködést alakítsunk ki, amely hosszú távon nem csak a mi szegedi betegellátásunkat, de az egész régiónak a betegellátását tudja javítani.
0: Benne foglaltatik akkor ebben a gondolatkörben az is, hogy oktatják is széles körben.
1: Egyértelmű, hát az egyetemi feladataink hármasához tartozik az oktatás, és hogyha itt visszatérhetek például a robottechnológiára, más egyetemeken természetesen ez már tantárgy, és nálunk is szeptembertől egyelőre szabadon választható tantárgyként, de felvehető tantárgy lesz a robotnak az oktatása is.
0: Visszatérve erre a bizonyos sztereotaxiás robotrendszerre, ez bármilyen esetben alkalmazható, vagy vannak kizáró egyedi esetek is, amikor nem tanácsos, vagy nem célszerű, vagy egyáltalán nem lehet alkalmazni?
1: Hát én megfordítom a kérdést, igazából inkább olyan esetek vannak, amikor maga a robotrendszer nélkül nehéz sikert elérni. Vagy pedig olyan nagy rizikójú beavatkozásra kerülne sor, amit a robot segítségével kisebb rizikóval el lehet végezni. Tehát mondjuk általában a medicinában soha nem mondunk valamit 100%-os biztonsággal. Van egy betegcsoport egyébként, akinél a mágnesesség miatt nem ajánlott magát a beavatkozást ezzel a robotrendszerrel végezni, mégpedig azok a betegek, akik egy bizonyos típusú műszívvel rendelkeznek, és ha nekik életveszélyes ritmuszavaruk alakul ki, akkor nem érdemes ezzel a robotrendszerrel végezni a beavatkozásokat, mert azok a rendszerek is tartalmaznak mágnest, és a két mágnesnek, illetve a fémeknek az interakciója a műszívnek a működését zavarhatja. De nagyon kevés ilyen beteg van, azért ezt jelezném. Tehát összességében azt mondhatjuk, hogy a beteg 99,9%-a kezelhető így.
0: Tehát ha valakinek csípőprotézise van, akkor ilyen esetben is be

0: erő, amit mi használunk a katéterek mozgatására.
1: Kérdezhetem értékről is, hogy mit kóstál egy ilyen robotrendszer?
0: Szerintem ezt elég nehéz megmondani, hiszen ez mindig az adott országnak a specialitása, de azért úgy összességében ez tényleg a nagy beruházások közé tartozik, és biztos, hogy milliárdos beruházás fölé kell belőni azt, aki szeretne ilyet véghez vinni.
1: Akkor lokális szempontból nem csupán Szeged és környéke élvezheti, illetve betegei élvezhetik ennek előnyét?
0: Hát reméljük, hogy nem, és én egyébként általában a kollaborációban hiszek. A tavalyi évtől én vagyok egyébként a Magyarországi Aritmia Társaságnak is a vezetőségi tagja, illetve vezetője, és emiatt úgy gondolom, hogy sikerül egy olyan kollaborációs, egy olyan együttműködési környezetet teremteni, és hozzáállást, aminek a segítségével a különösen beteg vagy a rászoruló betegek akár az ország többi részéről is eljuthatnak Szegedre.
1: Említette professzor úr, hogy ha jól emlékszem, hogy 60 műtétet végeztek már el eddig?
0: Hogy körülbelül 60-adik, tehát körül. Nem, nyilván ezt nem számolom annyira pontosan, hiszen itt nem arról van szó, hogy versenyeznénk bárkivel, hanem a tanulási fázisban nagyon fontos az, hogy a kollégáim megfelelő mennyiségű műtéthez jussanak. Szóval itt nagyon fontos azt is én kiemelném, hogy én nem játékszerként fogom fel, hanem egy olyan fontos műszerként, amelyet a centrumban dolgozó aritmológus kollégák, remélhetőleg mindegyike, megfelelő képzés után a betegek érdekében tudják hasznosítani.
1: Az már elhangzott, hogy biztonságosabb és pontosabb a gyógyító munka kezelés szempontjából. A beavatkozás idő intervallum az hosszabb, mint a korábban alkalmazott katéteres beavatkozás?
0: Igen, a robotoknál egyébként általánosságban elmondhatjuk, hogy az egyik hátránya a robotbeavatkozásoknak az volt, mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, hogy lassúbbak voltak, mint a kézzel elvégzett beavatkozások. A mi robotunknál vannak olyan beavatkozások, amelyeknél egyértelműen gyorsítja a beavatkozást, tehát például a leggyakoribb ritmuszavar esetén, a pitvarfibrilláció kezelése esetén hasonló idővel, vagy talán még a mai napig is egy kicsit hosszabb időbefektetéssel lehet a beavatkozásokat elvégezni.
1: Nyilván a tapasztalatokra óriási szükség van, és a tapasztalatok összegyűjtésével tovább gazdagítható, netán javítható egy új módszer, finomítható.
0: Egyértelműen, és ezáltal miután mi egy akadémiai centrum vagyunk, tehát egy egyetemi centrum, mindenképpen szeretnénk ezekbe a fejlesztési kutatásokba is minél hamarabb bekapcsolódni.
1: Professzor úr, nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást, és sikereket kívánok a jövőt illetően is.
0: Köszönöm szépen!

0: A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a Szegedi Tudományegyetemen létrehozott robotikus szívritmus zavarkezelő központról beszélgetett dr. Szili Török Tamás professzorral, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenhat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megérkezett 14. Leó pápa szombat este a dél-franciaországi Lourdesba, a katolikus világ egyik legfontosabb zarándok helyére, ahol ugyanolyan lelkes tömeg fogadta, mint amilyen délután Párizsban gyűlt össze egy óriási szabadtéri szentmisére. Az egyházfő 4 napos franciaországi apostoli látogatásából 2 napot töltött a fővárosban, ahonnan repülőgéppel utazott a Pireneusok aljában található zarándokvárosba. Ismét ezrek üdvözölték az útvonala mentén 14. Leót, amikor a nyitott pápamobillal végighajtott az alig 14 000 lakosú Lourdesban, mielőtt imát mondott a sziklabarlangban található Mária kegyhelyen. Adj Franciaországnak bölcs és nagylelkű vezetőket, akik készek az önfeláldozásra, képesek a kihívások leküzdésére és vágynak a közjó szolgálatára, kérte az egyházfő alig 7 hónappal a következő franciaországi elnökválasztás előtt. A helyszíni tudósítások szerint a pápa ugyanolyan lelkes és szívélyes fogadtatásban részesült Lourdesban, mint a párizsi programjain. A Vatikán legfrissebb összesítése szerint a szombat délutáni szabadtéri szentmisén mintegy 800 000 vettek részt. A lourdi állomás egyik fő témája a szexuális erőszak elleni küzdelem lesz, ahol a pápa zárt ajtók mögött 7 áldozattal találkozik, amit élesen bíráltak az áldozatokat képviselő szervezetek és egyesületek képviselői, akiket végül nem fogad az egyházfő. A szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta a Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1-es számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának 3. állomásán Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fűvágányok és a váltók felújítására. Ezt követi a peronok és az állomások épületének fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés, mondta. Most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót 2027. január 1-től, annál, mint azt vállalták, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Szolnokon. A kormányfő közölte, lehet, hogy egy bizonyos összeghatár 500 milliárd forint felett nem 1% lesz az adó mértéke, hanem több. Jelezte, a részleteket Kármán András pénzügyminiszter fogja ismertetni. Hozzátette, a vagyonadó a Tiszapárt egyik legtámogatottabb vállalása volt, amelyet a fideszes szavazók is támogattak. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, mondta a miniszterelnök Szolnokon. Magyar Péter közölte, elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és térdprotézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Elmondta, a program keretében 10 milliárd forintot fordítanak a kapacitások bővítésére, új orvosi tímek létrehozására. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is, hozzátette. Ha a program eredményes, más területekre is kiterjesztik. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre kiírt pályázatokra. Az elbírálásuk folyamatban van, közölte a Klebersberg központ a távirat irodával. A 60 tankerületi központ tankerületi igazgatói álláshelyére kiírt pályázati felhívásra 567 pályázat érkezett be a 2026. szeptember 20-ai határidőig. A nagyszámú pályázat érvényességi ellenőrzéssel lezárult, közülük 407 volt érvényes, ezek értékelése megkezdődött. Közölték, hozzátették, minden tankerületi központ esetében több érvényes pályázat is van. Tájékoztatásuk szerint az elbírálás folyamatában véleményezési joguk van az adott tankerületi központ területén lévő települések polgármestereinek, valamint a tankerületi központ által fenntartott iskolák teljes alkalmazotti közösségének. Végül az időjárásról. A pára és kötfoltok feloszlását csak kevés gomoly felhő képződés követi. Emellett észak-északnyugat felől átmenetileg megnövekszik helyenként, meg is vastagszik a fátyol felhőzet, de több órás keleten sok napsütés várható. Csapadék nem lesz. A déli szél északnyugaton megélénkül, máshol mérsékelt lesz a változó irányú légmozgás. A hőmérséklet napközben 22 és 25 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Reklám. A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Téged is vár az egri érseki fiú kórus.
6: Énekelj velünk az egri bazilikában.
7: Énekelj velünk templomokban.
8: Koncertezz velünk.
9: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
10: Legyen sok új barátod.
11: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
12: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
13: Itt csak fiúk vannak.
14: Együtt tanulunk megénekelni.
15: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
16: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
17: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
18: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
19: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
20: A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
21: Hangolódjunk együtt!
22: Kedves hallgatóink, a következő percekben a Mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc tagiskolájának iskola rádiós műsorát hallják.
23: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc tagiskolájából, Tibor Delócról.
24: Mai műsorunkat az alsó tagozatos tanulók előadásaiból állítottuk össze. Idén, április végén a Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskolában, Mezőnyárádon 32. alkalommal rendezték meg a szép kiejtési versenyt. A megmérettetésre iskolánk számos alsó tagozatos diákja nagy lelkesedéssel készült vers és próza kategóriában.
25: A verseny témája a család, a szeretet, az összetartozás és a remény megtartó ereje volt. Mottónak Ferenc pápa szavait választották. A családok világító toronyként árasszák szét a világban Isten szeretetének örömét.
26: Az első osztályból Dargai Zalán és Lakatos Ábel, a második osztályból Gó Zsófia és Márton Rebeka képviselte iskolánkat. A harmadik osztályból Vécsi Hanna, Oszkó Huba, Sebők Tamara, Kovács Lili, Puskás Emili és Puporka Csenge méretette meg magát először egy házi versenyen, majd közülük Oszkó Huba és Kovács Lili képviselte iskolánkat Mezőnyárádon.
27: A negyedik osztályból Puskás Elena indult próza kategóriában. A diákok nagyon szépen szerepeltek, dobogós helyen végzett Oszkó Huba vers kategóriában és Puskás Elena próza kategóriában. Mindketten a harmadik helyezést érték el.
24: Gratulálunk minden résztvevőnek! Most hallgassuk meg a produkciókat!
0: Orgovány Janikó, a csudacsalád, a családom csudacsalád, ezt én bátran mondhatom. Mindig zajlik itt az élet, nincsen unalmas napom. Anya kell a legkorábban, olyan, mint egy varázsló, mi alatt ő szépítkezik, reggelit is farázsol. Apa szállít a kocsiján, csodával ez is felér, csúcsforgalom ellenére épp időben odaér. Ki erre fut, ki meg arra, megteszünk mi a dolgunk, de azért a szívünk mélyén tudjuk, összetartozunk. Alig várom már az estét, mikor mind együtt vagyunk, jókat játszunk, beszélgetünk, és néha vitatkozunk. Aztán persze kibékülünk, mert aludni úgy lehet, hogyha békesség van köztünk, és szívünkben szeretet. Hogyha egyszer majd felnövök, nekem is lesz családom, az is ilyen boldog legyen, én már csak ezt kívánom.
2: Benedekelek, elvégeztem. Elvégeztem a kertemben minden munkát rendibe. Most csak várom, egyre várom, mikor jön már Évike. Kertem minden fája, bokra, zöldbe van borulva már. Bokrok között énekelve rakja fészkét a madár. Édesen csicsereg a fecske, belerikkant a rigó. Azt csicsergik, azt rikkantják, ó, mi szép itt! Ó, mi jó! Bimbócik a gyöngyvirág is, de nem akar nyílni még. Látom rajta, hogy vár, amíg megpillantja Évikét. Ő rá vár itt minden, mi él. Kácsa, liba, tyúk, pipe. Azt gágogják, azt csipegik, mikor jön már Évike. Dundi kutya búslakodik, hát még a kis tarkaló. Búsa nyerít Évikéért, nem mesez, de való. Udvar szélén nagy homokhegy, ásó kapa a tövén, felfel sóhajt. Ha ő nincs itt, minek állok itten én? Ha minden itt érte búsul, csodáltok engemet, hogy én, szegény nagyapóka, nem találom helyemet? Van sok útja a kertemnek, járni rajtuk élvezet, de én most csak azon járok, mely a kapuhoz vezet. Nézek onnét messze-messze, nyugat felé szüntelen. Hát, ha mégis a kis hamis, csak betoppan hirtelen. Hát, ha nagy titokban, besompolyog csendesen. Nem bánom én akárhogyan, csak már gyere édesem.
3: Garai Zsuzsa, a fogtündér. Luisa első foga egy teljesen átlagos délutánon kezdett el mozogni. Épp miközben uzsonnázott. Hirtelen a meglepetés, az izgalom és egy kis borzongás furcsa keverékét érezte. Valami a szájában már nem állt olyan stabilan, mint eddig. Nem bírta megállni, hogy ne piszkálja folyton a nyelvével, újra és újra ellenőrizve, hogy valóban mozog-e. Amikor végre rászánta magát, hogy elmondja az édesanyjának, a hangjában büszkeség és némi idegesség keveredett. Megmutatta a pici fehér fogacskát, ami még a helyén volt, de már egyre lazábban állt. Anya kedvesen elmosolyodott és elmagyarázta, ha a fog kiesik, el kell tennie a fogtündérnek. Luisa azonnal kíváncsian nézett rá. A fogtündér? De hát ő kicsoda? Anya leült a kényelmes fotelba, maga mellé ültette Luisát, és mesélni kezdett. Elmondta, hogy a legenda szerint a tündérek birodalmában van egy különleges tündér, akinek egyetlen feladata van, begyűjteni a gyerekek kihullott fogait. Luisa, aki tátott szájjal hallgatta a történetet, most ráncolni kezdte az orrát. És mit csinál a fogakkal? Senki sem tudja biztosan, miért viszi el őket, magyarázta anya. Vannak, akik szerint a tündérek varázslathoz használják, mások úgy hiszik, hogy valójában a fogakban őrzik a gyerekek legszebb emlékeit. Bármi is legyen az igazság, folytatta nyugodtan. A lényeg az, hogy amikor egy kisfiúnak vagy kislánynak kiesik a foga, be kell tennie a párnája alá lefekvés előtt, mert éjszaka eljön a tündér, elviszi a fogat, és reggelre egy pénzérmét vagy valami apró ajándékot hagy helyette. Lújza elkerekedett szemmel hallgatta. Attól a perctől kezdve semmi másra nem vágyott jobban, mint hogy az a fog végre kiessen. Naponta türelmetlenül mozgatta, elképzelve, milyen lesz az éjszakai látogatás, és alig titkolt izgalommal találgatta, vajon mit talál majd a párnája alatt, ha végre eljön az ő ideje.

0: Hampton de Saint-Exupéry, a kis herceg, részlet. Nekem bizony egy hangú az életem, én tyúkokra vadászom, az emberek meg én rám vadásznak. Egyik tyúk olyan, mint a másik, és egyik ember is olyan, mint a másik. Így aztán meglehetősen unatkozom. De ha megszelidítesz, megfényesednék tőle az életem. Lépések ne széthallanám, amely az összes többi lépés neszétől különböznék. A többi lépés arra késztet, hogy a föld alá bújjak. A tiéd, mint valami muzsika, előcsalna a lyukamból. Aztán nézd csak, látod ott azt a búza táblát? Én nem eszem kenyeret, nincs a búzára semmi szükségem. Nekem egy búza tábláról nem jut eszembe semmi. Tudod, milyen szomorú ez? De neked olyan szép aranyhajad van. Ha megszelidítesz, milyen nagyszerű lenne, akkor az aranyos búzáról rád gondolhatnék. És hogy szeretném a búzában a szél susogását? A róka elhallgatott, és sokáig nézte a kis herceget. Légy szíves, szelidíts meg, mondta. Kész örömest, mondta a kis herceg. De nem nagyon érek rá, barátokat kell találnom, és annyi mindent kell megismernem. Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelidít, mondta a róka. Az emberek nem érnek rá, hogy bármit is megismerjenek. Csupa kész holmit vásárolnak a kereskedőknél. De mivel barátkereskedők nem léteznek, az embereknek nincsenek is barátaik. Ha azt akarod, hogy barátod legyen, szelidíts meg engem. Jó, jó, de hogyan? Kérdezte a kis herceg. Sok-sok türelem kell hozzá, felelte a róka. Először leülj szép tisztes távolba tőlem, úgy ott a fűben. Én majd a szemem sarkából nézek, te pedig nem szól semmit. A beszéd csak félreértések forrása. De minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz. Másnap visszért a kis herceg. Jobb lett volna, ha ugyanabban az időben jössz, mondta a róka. Ha például délután 4-kor érkezel majd, én már 3-kor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. 4-kor már tele leszek izgalommal és aggodalommal. Felfedezem, milyen drága kincs a boldogság, de ha csak úgy akármikor jössz, sosem fogom tudni hány órára öltöztessem díszbe a szívemet.
1: Szabó Lőrinc Lóci verset ír. Ünnep előtt volt, kint a kertbe húsvéti bárány bégetett, most borult virágba az alma, a barackfa már vetkezett. Én meg éppen versbe igyekeztem fogni életet és halált, mikor egyszerre nyílt az ajtó, jött Lóci, és elém beállt, s megszólalt. Apu, verset írtam, de hisz, még nem is tudsz írni te. Nem is írtam, csak kigondoltam. No, halljuk. Hát figyelj ide, szólt Lóci, azzal neki kezdett, s két sorba elmondta a verset. Az életet adja-adja, egyszerre csak abba hagyja. Én nagyot néztem. Ki? Kiről szól a versed? Ennyi az egész? Hát az Istenről az a címe, magyarázta a gyerek. És nem kéne még valami hozzá? Kérdeztem én kíváncsian. Nem hát, felelt ő. Ez az élet, ebben már minden benne van. Benne van, jól van, igazad van, szép a vers, menj és játsz tovább. Szinte ilyetten csókoltam meg Lóci 6 éves homlokát, ő elrohant. Kint ragyogott a tavasz, a bárány bégetett, s én eltűnődve ezt a verset írtam a magamé helyett.
2: Aranyosi Ervin, meleg otthon. Kivéleltük szeretettel, s benne olyan jól vagyunk. Jöhet a tél, jöhet a fagy, mi egymástól olvadunk. Lehet zord a külvilágunk, ha megóv egy kis család, akkor nem kell a csillogás, vagy fényűzők a csaláb. Sok kastélykong ürességtől hiányzik a szeretet, Nincs mosoly és nincs ölelés, ami adjon meleget. A szeretet, mint a kályha, szív mélyéből melegít, így hát könnyebb átvészelni a világ zord teleit. Összebújva és szeretve átmelegszik szívünk, a szeretet erejében talán épp ezért hiszünk.
1: Kun Magdolna, amíg nem késő, ha majd megszűnik a veszély, mind fellélegzünk. Felnézünk az égre, s némán könnyezünk, mert tudjuk, hogy imánkat meghallgatta Isten, s adott esélyt arra, hogy megváltozzon minden. A változáshoz annyi kell, hogy szeressük egymást, és magunkénak érezzük mások fájdalmát, mert ha átérezzük azt, talán mind-mind megértjük, hogy így élhetünk emberként mi is mellettük. Ne hajszoljuk tovább a pénzt, ne is vágyjunk nagyra, mert a pénzt nem vihetjük át a túloldalra. Így nem lehetünk különbek, mint azon többi ember, akinek az egész élet szegénységben telt el. Szeressük a családunkat, és ezt a sok-sok öreget, akinek hiányzik a szép szó, hiányzik a szeretet. S akiknek minden nap és minden óra aként telik el, hogy elzárkózik a világ elől volt könnyeivel. Várhat ránk egy szebb világ, ha egyet akarunk. Ha nem feledjük ígéretünk, mit Istennek adtunk, s ha kellőképpen megtanuljuk, törékeny az ember, hisz a jó Isten haragjával senki sem bírhat el.
0: Anton de Saint-Exupéry, a kis herceg. A kis herceg elment, hogy újra megnézze a rózsákat. Egyáltalán nem vagytok hasonlók a rózsámhoz, mondta nekik. Ti még ég semmik vagytok, nem szelidített meg benneteket senki, és ti sem szelidítettetek meg senkit. Olyanok vagytok, mint a rókám volt. Ugyanolyan közönséges róka volt, mint a többi száz, meg százezer. De én a barátommá tettem, és most már egyetlen az egész világon. A rózsák csak feszengtek, ő pedig folytatta. Szépek vagytok, de üresek. Nem lehet meghalni, értetek. Persze egy akármilyen járókelő az én rózsámra is azt mondhatná, hogy ugyanolyan, mint ti. Holott az az igazság, hogy ő egymaga többet ér, mint ti valamennyien, mert ő az, akit öntözgettem, mert ő az, akire búrát tettem, mert ő az, akit szélfogó mögött óvtam, mert róla öldöstem le a hernyókat, kivéve azt a kettőt-hármat a lepkék miatt, mert őt hallottam panaszkodni, megdicsekedni, sőt néha hallgatni is, mert ő az én rózsám. Azzal visszament a rókához. Isten veled, mondta. Isten veled, mondta a róka. Tessék itt a titkom. Nagyon egyszerű, jól, csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse.
3: Kollár Kornélia, nagymamám. A nagymamám mindig fáradt, mert nem győzi szeretni az unokákat, naphosszat csak kémleli, mivel lehet őket boldoggá tenni. A nagymamám egy talentum, mindent megcsinál, amit csak kimondunk. Ő az egyetlen, ki képes a csillagokat lehozni, soha senki nem fog jobban szeretni. Nekünk adta életét, feláldozta mindenét, a legszebb ebben az egészben, hogy ez neki sosem volt teher. Szeretnék ilyen lenni, olyan nő, ki képtelen a kívánságokat nem teljesíteni. Nap végén olyan lelkes lenni, hogy bármi történjen is, ez sosem fog enyhülni. Példaképem ez az asszony, ki kertészkedés közben ételt rak az asztalra, perceken belül varázslatot hajt végre. Bármit kimondunk, már ott is, mint a tündérmesékben. Több karja van, mint egy polipnak, s messzebbre ér, mint az apokalipszisnak. erősebb, mint bármely katona, de a szíve vajból van. Ilyen emberből kellene több, kinek a szíve csupa szeretet és öröm. Ő bátran a tükörbe nézhet, hisz nincs mit szégyelni kéne.

0: Janikovszki Éva. Kire ütött ez a gyerek? Részlet. Amíg kicsi voltam, és okos, és kedves, és szép, mindig tudták, hogy kire hasonlítok. Nagymama azt mondta, Istenem, akárcsak az anyja. Nagypapa azt mondta, az ördögbe is szakasztott az apja. Emil bácsi azt mondta, a megszólalásig szegény nyolán. Apukám azt mondta, mintha csak magamat látnám. És anyukám azt mondta, azért talán rám is hasonlít egy kicsit. Amíg kicsi voltam, és több eszem volt, mint egy nagynak, anyukám egy füzetbe írta be, hogy mikor fordultam a hasamról a hátamra, mikor ültem fel először, mikor álltam fel a járókában, mikor ittam először bögréből, és mi volt az első szó, amit kimondtam. Amíg kicsi voltam, és aranyos, mindenki így beszélt hozzám. Anyuka egyetlen boldogsága, nagymama szeme fénye, drága csillagom, kicsi bogaram, eszem azt az arany kezecskéjét, hadd puszíjam meg a talpacskáját, mit hoztam az én kis madaramnak? Amíg kicsi voltam, apukám albumba ragasztotta fényképeimet, hogy mindenki megnézhesse. Milyen voltam 3 napos, 2 hetes, 4 hónapos és 1 éves koromban. Ebben az időben került az első kinőtt tipegő cipőm anyukám fölé a polcra. Ekkor vágott le a nagyanyám egy fürtöt abból a gyönyörű arany hajamból, s ekkor tette apukám tárcájába, amit neki rajzoltam. Amíg kicsi voltam, mindenki csodálta, hogy megint mennyit nőttem, megint mit mondtam, és na hát, milyen ügyes vagyok. És apukám lefényképezett az állatkertben, a játszótéren, Cézárral, akitől nem féltem, Aranka nénivel, akitől féltem, és az óvodai záró ünnepélyen, ahol nekem tapsoltak a legtöbbet. Pedig a fényképeken az sajnos nem látszott, hogy engem minden érdekel, hogy olyan eleven vagyok, mint a csík, és úgy fog az eszem, mint a beretva. Amíg kicsi voltam, és okos, és kedves, és szép, aki csak látott, mind azt mondta. Micsoda sikerült gyerek, igazán büszkék lehettek rá. És bár a család úgy vélte, hogy ugyan már, hiszen mindegyik kisgyerek egyformán helyes, azért egymást közt mégis belátták, hogy igaz, ami igaz. Ritka az olyan kisgyerek, amelyik egyformán okos és kedves és szép.
1: Szeretettel köszöntünk mindenkit, első osztályos hit, sokat tanultunk, játszottunk, nevettünk. Most megmutatjuk, milyen élményekkel búcsúzunk az évtől.
2: Reggel még féltem egy picit, vajon kivár majd minket. Új pad, új könyv, sok-sok arc, szívemben dobogott a harc. Aztán a tanító rám nevetett, éreztem, jó helyre érkeztem meg. Aztán az első nap gyorsan elszaladt, azóta szeretem az iskolámat.
3: A betűk először táncoltak, össze-vissza ugrándoztak, szépen lassan sorbáltak, szavakkel szépen összeálltak, olvasok már mesét, verset, minden nap egy kicsit többet, a betűk most már jó barátok, velük járom a nagy világot.
4: 8-an vagyunk kis csapat, néha csendes, néha hangosabb. Játszunk, tanulunk együtt szépen, segítünk egymásnak minden héten. Ha valaki sír, mellé ülünk, ha valaki örül, vele örülünk. Életünk mi igazi társak, egy vidám összetartó osztálynak.
5: Melegszik már a napsugár, integet a közelgő nyár. Kocog a szél, a fák dalolnak, a felhők is lassabban ballagnak. Vár ránk tó, hegy, rét és erdő, sokkal and és sok-sok erő, de bármerre visz majd az utunk, iskola, te rád mindig gondolunk.
6: Nyári szél dalol az ágon, mosoly ül a világon. világon kék az ég és zöld a táj, vidáman köszönt ránk a nyár. Fut a felhő, száll a fény, minden nap egy jó remény. Játszó nevetünk sokat, vár ránk egy száz szép pillanat.
7: Búcsúzik a tanév, lassan véget ér, szívünkben sok emléket őriz még. Köszönjük a gondoskodó szavakat, a sok türelmet és a jó napokat. Most a nyár jön, hív a fény, pihenés vár ránk, sok élmény. Ősszel újra itt leszünk, mosolyogva visszatérünk.
8: Itt a vakáció, egy társadaló, kinek tetszik, vigye el, a szünetben úgy sem kell. 10 hónapig cipeltem, ideje már pihennem. Hajrá, itt az alkalom, akinek kell, eladom. Most a vidám szünetben csak a tarisznya kell nekem. Könyvek helyett cseresznye, s vajas kegyér lesz benne. Reggelenként megtömve viszem ki a mezőre. Mire leszáll az este, már csak morzsa lesz benne.
9: Jó, hogy itt a vakáció, nézd, mindenki ünnepel, hisz tudjuk, hogy velünk nyaral, szeptemberig itt leszel.
4: Kívánunk mindenkinek napsütéses örömteli nyarat.
10: Köszönjük megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
11: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc tagiskolájának iskolarádiós műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
12: A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
11: Hangoló című műsorunk most elhangzott adását csütörtökön 15 óra 5 perckor ismét meghallgathatják.
13: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm vasárnapi kívánságműsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Az önök kéréseit és kívánságait teljesítjük, zenés üzeneteit tolmácsoljuk a most következő fél órában. Érdemes lesz velünk tartani, hiszen ma is az önök kérései szólnak majd. Műsorunkhoz jó rádiózást és kellemes zenehallgatást kívánok. Nos, ismertetem akkor, hogy hogyan is szól az első kívánság. Egy hűséges hallgatónk szeretettel küldi kívánságműsorunk első felvételét azoknak a testvéreknek, akik elvégezték a keresztutat a Vívitányi Kálváriadombon. Nos, a címzetteknek Dobos Attila szerzeménye a Magyarok világhimnusza szól, melyet László Attila énekel. Hallgassák szeretettel!

Gyöngyösön Heijel Lászlóné Anikót születésnapja alkalmából sok szeretettel és barátsággal is köszöntik Hajnalka, valamint Miklós és családja. Jó egészséget, örömteli napokat, minden szépet és jót kívánnak neki. A jó Isten éltesse őt sokáig. Az ünnepelt ajándékként hallgassa szeretettel Pazaller Jakab Herkulesfürdői Emlék című keringőjét, melyet a budapesti Strauss együttes előadásában hallunk.

Bükkábrányba szól a következő zenés üzenet. Dr. Siska Judit 50 éve gyógyítja a betegeket. Ehhez a szép évfordulóhoz gratulál szeretettel Broskó Erika. A címzetnek magyar nóta, Sebők Mihály, Későn jöttél hozzám kezdetű nótája szól, melyet Bojtor Imre énekel. Fogadja szeretettel.

Bükkábrányban Tóth B. Gizellát születésnapja alkalmából sok szeretettel köszönti barátnője. Sok erőt, jó egészséget és minden jót kíván neki. A szűzanya védelmező oltalma is kísérje további életét. Kívánságműsorunk folytatásában az Ó Mária, Istenanyja kezdetű tradicionális Mária éneket Mackó Mária énekli.

Garadnán Német Dánielnek és Péteri Kingának jó egészséget, sok boldogságot, hosszú, szeretetben eltöltött házas életet, gyermekáldást, és ha jó Isten bőséges áldását is kívánják a Konrád család tagjai. Nos, a címzetteknek Seres Rezső, Szeressük egymást gyerekek című dala szól, melyet Ráda Imre énekel. Hallgassák szeretettel!

Szeressük egymást, gyerekek, a szív a legszebb kincs. Ennél szebb szó, hogy szeretet.

a sírunk lesz majd a végállomás, s a szív pihenni tér. Álmodjunk mindig szépeket, mert úgysem tart soká a gyorsan elszálló éveket, tegyük mi boldoggá. Szeressük egymást, gyerekek, a szív a legszebb kincs. Ennél szebb szó, hogy szép.

hozzá. Szeressük egymást, gyerekek, hisz minden percért kár. Az élet úgy is tovaszál, a sír magába zár. Szeressük egymást, gyerekek, hisz minden percért kár.

Mai kívánságműsorunk utolsó felvételek következik. A Bőcsi idősek otthonában élő Szűcs Barnáné Julikát 90. születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik unokái. Jó egészséget, sok boldogságot és még sok szép, örömteli évet kívánnak neki. Az ünnepeltnek magyar nóta Petró István szerzeménye szól. Az anyám, édesanyám dallal köszönöm kezdetű nótát, Pere János énekli. Hallgassa szeretettel!

Kedves hallgatóink, ezzel mai vasárnapi kívánságműsorunk véget ért. Legközelebb jövő héten, pénteken délután 16 óra 5 perckor jelentkezünk újabb adással. És itt hívom fel szíves figyelmüket arra, hogy jövő vasárnaptól 3 vasárnapon át azokat a kéréseket és kívánságokat teljesítjük majd, amelyeket az 1000 éves Váci Egyházmegy által szervezett családi napon rögzítettünk. Nos, ezek a kérések

kívánságok a jövő héttől október hónapban 3 vasárnapi műsorban hangzanak majd el. Így az újabb kéréseket és kívánságokat a vasárnapi adásban legközelebb október 25-én vasárnap délután 16:30-tól teljesítjük majd. Megértésüket és türelmüket köszönjük! A zenei szerkesztő Tóri Sarolta és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást, kellemes időtöltést és szép vasárnap délutánt is kíván Önöknek a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 17 óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Egri borkóstoló, a szőlőművelés öröksége címmel nyílik tárlata Dobó István Vármúzeumban október 1-én. Az egri bikavér ünnepi napokat október 16-a és 31-e között rendezik meg. Átadták a virágos egerért, szép környezetért verseny, valamint a legszebb konyhakertek díjait. Jubileumi 10. tanévéhez érkezett a Debreceni Egyetem Szenior Egyeteme. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. A borkészítés múltját felidéző kiállítás nyílik október 1-én csütörtökön 17 órakor a Dobó István Vármúzeum Dobóbástyájában. A szeptemberi, illetve az októberi szüreti hagyományokat tárják a látogatók elé. Egri boros népdalgyűjtemények lesznek hallhatóak a Zenetudományi Intézet hangarchívumából. Ezen felül egy jellegzetes eszközt is bemutatnak Uber Frank Antal egri asztalos mester szőlőmalom találmányát, azaz a szőlődarálót. Kiemelten fontos, hogy számos tárgyi leleten a szőlő szimbolikája jelenik meg például a bélapátfalvi cserepeken, valamint a boros kancsókon. Továbbá a kádár és a csutorás mesterség főbb ismérveit is szemléltetni fogják az érdeklődőknek. A tárlatot május 2-áig tekinthetik meg, emelte ki Császi Irén, a Dobó István Vármúzeum néprajzkutató muzeológusa.
2: Ami évszázadok óta meghatározza az egriek életét, az egri bor és az egri szőlőművelés, szőlőtermelés, hiszen az egriségnek, meg az egri öntudatnak természetes velejárója a bor, a szőlőművelés, hiszen megélhetést adta az egri lakosoknak egész a kezdetektől. Kiállításunkban egy ilyen idővonalat is igyekszünk bemutatni, sok-sok érdekességgel vegyítve. A püspökség megalakulásától kezdjük a történetet, és onnan folytatva a 18-19-20. Század és 21. századba jövünk át. Különféle tárgyi anyaggal összesen 240 tárgy, fotó és dokumentum mutatja és eleveníti föl ezt a kultúrát, ami oly fontos nekünk az egriek számára. És több olyan eszközt is bevetünk, ami a fiataloknak is érdekes lehet. A kiterjesztett valóság, bőrdvójátékok, tudtad-e kérdések, animációs filmek keltik életre az egri bikavér legendáját, a szőlőművelés egy évét, illetve Gárdonyi Gézának a Bor című írásának a történetét. A tárgyi anyagban pedig igyekeztünk olyan gyűjteményekből válogatni, amelyekben nagyon gazdag módon jelenik meg a bor és a borhoz kapcsolódó eszközanyag. A kocértól, a görbekéstől kezdve, amely már 11. században felelhető volt várassatásokból, illetve a legutóbbi tárgyi anyaga a Nagyeged feltárásról jött be. Tehát a görbekésektől kezdve a különféle szőlőművelő eszközökig, az egri kapáig, ami nagyon jellegzetes a szakirodalomban is, a kapatisztító kocér, a permetező, háti permetező kezdeti formái megjelennek a kiállításban, és mind olyan egységek, amelyek híresítették a bort, nagyon fontos a kőzet és a talaj kapcsolata, a szőlőfajták megismerése, illatanyagokkal lehet megkülönböztetni a jellegzetes karaktereket.
1: Az egri bikavér ünnepi napok október 16-a és 31-e között lesznek. Október 16-án pénteken a Dobó István Vármúzeum gótikus palotája előtt lesz a megnyitó. Ezen a napon 15 óra 52 perckor díszlövést adnak majd le a zászlódombról, majd az egri bikavér borlovagrend avató ünnepsége következik. Az esemény nagy kóstolóval zárul. Október 20-án 19 órától gála vacsorára invitálják az érdeklődőket a Szépasszonyvölgy 33-as pincéjébe. Október 22-én 16 órától pedig az egri bikavér következő évjáratának első szakmai bemutatóját rendezik meg a Szépasszonyvölgyi 47-es pincében. A részletekről Mikuska Pétert, az egri bikavér borlovagrend társelnökét hallják.
3: Ez az egri várban történő megnyitóval kezdődik, ott egy egri borászok által történő bikavér bor kóstolási lehetőséggel, illetve az egri bikavér borlovagrend hagyományos módon bikavér lovagrendi avatás megtartásával. Ugyanezen időszak alatt az ízek világa bemutatására, illetve ahhoz való csatlakozással az egri éttermek, egeri éttermek, egri környéki éttermeket, illetve együttműködésre került sor a tiszatavi gasztrokörrel, és már ott is szeretnénk, hogyha ez egy bikavér, egy étel, de megjelennének az éttermek. De ezen túlmenőleg ez nem egy további lehetőséget is magába foglal, ez pedig egy borásszal való bor megmutató, vagy egy önálló borest lehetőségét is biztosítja az éttermek számára. Tehát ennek a programnak még van egy további része, így a gála vacsora. A gála vacsorán meghívott borszakértők és a borászok elismert tagjai fognak részt venni, ahol bikavér díj átadására, illetve a gasztronómiai díjnek az átadására is sor kerül. Ezen túlmenőleg az M-Primer borkóstolási lehetőség van, amely a Petén pincében fog megtörténni. Itt a következő évjáratnak a borainak a megkóstolása válik lehetővé. Ez is egy szakmai kóstoló. Kapcsolódó történet, sétáló borkóstoló történelmi helyeken Eger városában, a idegen vezetéssel és 6 helyen egy-egy borásznak a borainak a megismerése az ide érkező turisták és helyiek számára, illetve a Szépasszonyvölgyi kóstolási lehetőség, ez egy az általánosságban turisták és bárki részére több pincénben akár az étellel való kapcsolatnak a megismerése is.
1: A virágos egerért, szép környezetért verseny, valamint a legszebb konyhakert díjazottjait ünnepélyes keretek között fogadták a Városházán Egerben. Számos helyi magánszemély, valamint oktatási intézmény és társasház is nevezett a több évtizedes múltra visszatekintő versenyre. Az aszályos időjárás ellenére is kitettek magukért a kertészek, hiszen gyönyörű virágkölteményeket ápoltak. A részletekről Ferenci Tamás, a Városgondozás Eger Kft. Üzemeltetési üzemegység vezető főkertésze nyilatkozik.
4: A 2026 évi virágos egerért pályázatok kapcsán több mint 3 évtizede zajlik ez a mozgalom verseny, és annak eredményhirdetésén vagyunk itt. Úgy gondolom, hogy nagyon szép hagyományt folytatunk a továbbiakban is. Én úgy gondolom, hogy meg kell köszönni mindenkinek, aki bármennyit tesz a környezetéért. Nagyon nehéz helyzetben van a város is, a kiskert tulajdonosok is, mivel a klímaváltozás beköszöntött, tehát ez a hőpajzs, illetve ez a forró nyár megviselte nem csak az embereket, hanem a növények is. Tehát egy más irányba kell elindulnunk a városban is, kiskertekben is, tehát az évelő növények kerülnek előtérbe az egynyáriak helyett. Én egynyári párti voltam nagyon sokáig, de hát sajnos itt a klímaváltozás ebbe beleszólt, és azt a formavilágot, azt a színgazdagságot nem tudják az évelők hozni, de ez irányba kell elmennünk, mert ezt nem lehet bírni, ezt a locsolással ugye elsődlegesen, meg hát a fajta választás. Mindenképpen reagálni kell szárazságtűrő fajták alkalmazásával. A kiskert tulajdonosok is ezt teszik, úgyhogy én csak megköszönni tudom ismételten annak, aki egy bármit tett a környezetért, mert úgy gondolom, hogy mindenki csak dicséretbe érdemel. Részben a város, részben támogatók, szponzorok, külön a kategória győzteseket vagy helyezettek kapnak elismeréseket. Én remélem, hogy megfelelő helyre kerülnek a díjak, amit egy szakértő zsűri itt a nyár folyamán bírált el és döntötte el aztán a helyezéseket.
1: Jubileumi 10. tanévéhez érkezett a Debreceni Egyetem Szenior Egyeteme. A programsorozat idén már Nyíregyházán és Szolnokon is várja az érdeklődőket. A nyíregyházi előadásoknak a Debreceni Egyetem egészségtudományi kara ad otthont. Szeptembertől az egészségügytől a történelmen és a nyelvtudományokon át, egészen a gazdasági témákig több tudományterület kerül terítékre. A részletekről dr. Pósán Lászlót, a Szenior Egyetem szakmai vezetőjét hallják.
5: A legelső előadást Pál Dénes professzor úr fogja tartani, a magas vérnyomás problematikát fogja érinteni, és ennek az egészségre gyakorolt negatív hatását. fogja körbejárni. Szerintem ez elég sok mindenkit érdekelhet, és elég sok mindenkit érinthet is maga a vérnyomás kérdése. Aztán lesz előadás a Mohács évforduló alkalmából, mégis csak 500 évvel ezelőtt volt ez a csata, ami véget vetett a történeti Magyarországnak. Lesz előadás a magyar nyelv eredetéről. Itt fontos hangsúlyozni, hogy nem a magyar nép eredetét fogja körbejárni, hanem a magyar nyelv eredetét. A kettőt nem szabad azért összekeverni. Aztán lesz egy előadás a tőzsdéről, és a tőzsdén lévő cégek működéséről, tehát egy közgazdasági, gazdaságtudományi téma. Sötét volt a középkor előadás, hogy jól ismerjük-e jön a múltunkat, vagy sem. Én azt szoktam mondani, mint a középkor kutatója, hogyha az egyetemeket a középkorban találták ki, és mind a mai napig a tudás központoknak számítanak, és a tudomány csúcsa, akkor azt kell mondani, hogy talán mégsem biztos, hogy olyan sötét volt. Úgyhogy elég sokféle.
1: Az egészségtudományi karad otthont a nyíregyházi előadásoknak. Az intézmény munkája azonban régóta szorosan kapcsolódik az idősebb generáció életminőségéhez. A kar több olyan kezdeményezést is szervez, amely az aktív időskort és a közösségi részvételt támogatja. Móré Marian dékánt hallják.
6: Az egészségtudományi karon az országban egyedülálló módon egy gerontológiai tanszék is működik. Ennek a tanszéknek a kutatási területei, a kutatási profilja, ennek a generációnak az életminőségét vizsgálja. Azzal foglalkozunk, hogy melyek azok a tevékenységek, melyek esetleg azok a mozgásformák, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy minél hosszabb ideig maradjunk egészségesek. Arra törekszünk, hogy ezeket az eredményeket ne csak a magunk körében vitassuk meg, hanem próbáljuk minél szélesebb körben az idősebb generáció tagjai számára is megmutatni. Mondanék egy nagyon fontos példát. Talán sokan nem is tudják, hogy a tánc minden ember életében, de különösen az idősebb emberek életében rendkívül fontos szerepet tölt be abban, hogy a mentális egészség is hosszú távon fent maradjon, mert a táncban egyszerre kell a zenére, a ritmusra, és egy másik emberre is figyelni, olyan képességeknek az előhívását kívánja meg, amelyek talán ennek a táncnak az elhanyagolásával már nem biztos, hogy előhívódnának. Nagyon-nagyon sok kutatás van ma a világon, ami bizonyítja, hogy a tánc az hosszú távon képes az egészséges mentális állapotot fenntartani, és hozzájárul a fizikai állapot fenntartásához is.
1: Végül az időjárásról. Hétfőn a párásság és a kötfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad. A hőmérséklet hétfőn 22 és 26 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 27-én.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Értékadó. Magazin műsor a tudásalapú gazdaságról.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Köszönti Önöket a szerkesztő, Drimba Miranda. Mai adásunkban az idei nyári szezont értékeljük, majd ezt követően őszi programokat ajánlunk figyelmükbe. Műsorunk folytatásában egy női vállalkozóknak szervezett konferenciára látogatunk el. Ha tehetik, maradjanak velünk a most következő közel fél órában.
2: Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
3: Első vendégünk az Eger térsége turisztikai desztináció menedzsment egyesület elnöke lesz. Szeretettel köszöntöm Szádeczky Kornéliát a Szent István Rádió mikrofonja előtt. A következő percekben a nyári szezon legkiemelkedőbb pillanatait idézzük fel. Milyen volt az idei nyári szezon turizmus tekintetében? Most egy szakértői véleményt kérek egy idegenvezetőtől.
4: Köszönöm szépen a megkeresést, nagyon megtisztelő az, hogy beszélhetek arról, hogy mi történt a térségünkben. Ugye az első legrövidebb válaszom az, hogy nagyon meleg volt. Ez a nagy meleg nagyon sok mindenre rányomta a bélyegét, kicsit nehezen indult el a nyár, az még nem a melegnek volt köszönhető, a júniusi hónapra a vendéglátók, a szálláshelyek kisebb panasszal élnek, hogy nem volt az a forgalom, ez nem feltétlenül a kiránduló forgalmat kevésbé érinti, de a vendégészakák aránya az kevesebb volt. Júliusban hasonlóképpen Egerben és a térségében is voltak olyan települések, ahol már hozták a tavalyi évhez hasonló formájukat, volt, ahol még 4-5%-nyi lemaradás volt, majd az augusztusi hosszú hétvége az majd mindenhol telt ház hozott. Azt is mondhatom, hogy számokat tekintve nem olyan nagy a lemaradás, vagy azt is mondhatnám, hogy stagnál a vendégészakák száma, viszont egy átrendeződés megfigyelhető. Tudni kell azt, hogy nagyon-nagyon széles a szálláshelyek minősége, és az, hogy tehát milyen minőségben adják a vendégágyat a turisták részére, és vannak olyanok, akik kevésbé tudnak lépést tartani a mai világgal, a digitális láthatóságuk is kevesebb, és mondjuk nem rendelkeznek azzal a komforttal, amit mondjuk szívesen lecserélnek az otthoni helyet, ugye egy fizetett szálláshelyre a vendégek. Ezeknek a szálláshelyeknek a kihasználtsága akár 50%-kal is visszaeshetett. És ugye vannak azok a résigényeknek megfelelő akár kabinszálláshelyek, amiben most a térségben is több nyitott erre a szezonra, ott a kereslet pedig igencsak jelent, de hát itt a vendégészakák számában ők nem kiemelkedők, mert pici helyekről beszélhetünk. Akik folyamatosan a jó teljesítményt hozzák, azok a négycsillagos wellness szállodák, és szerencsére a térségünkben sokan vannak.
3: Beszámolhatunk arról, hogy a piac dráma ilyen ketté szakad, hogy egyik oldalon vannak azok a vendéglátó helyek, vagy azok a szálláshelyek, amelyek a túlélésért küzdenek, és nem sikerül bevonzani a vendégeket, míg a másik oldalon pedig prémium minőségű szálláshelyek vannak, és vendégdömping. Nos, mi lehet ennek az oka?
4: Az egyik ok, amiről szó volt, hogyha hiányzik az a tőke, amivel beleinvestáljanak, felfrissítsék a szálláshelyüket, és mondjuk a szálláshelyeken ne csak az IKEA vagy a JISZK bútoráruházak kínálatát láthassuk, hanem egyedi szálláshelyeket varázsoljanak nagyon sok helyen a dézsafürdők, vagy egy-egy olyan egyedi adottság, amit a ház adhat egy saját kis szökőkút az udvaron, vagy egy picike egy kis halastó, vagy akár egy szauna, vagy egy saját készítésű reggeli. Ezek mind növelhetik egy-egy magánszálláshely vagy falusi porta értékét. Azok most már nekik is sztenderdeknek kell megfelelni, tehát ezek a sztenderdek ugye csillagokba sorolják az ő szolgáltatási minőségüket, de nem mindegy azt, hogy ebben érzi a vendég a szív lelket is, és egy gazdag helyi kínálatot, vagy pedig csak egy úgymond üres szobát egy ágyal.
3: A 2026-os nyár kiemelkedően nagyon meleg volt mindenki számára. Mit tapasztaltak az idegenvezetők az idei nyáron? Hogyan lehetett ezt a hőséget elviselni, akár a mindennapokban, illetve ez hogyan hatott a turizmusra, hogyha most a számadatokat tekintjük?
4: Tekintsünk tovább az idegenvezetőktől, mind a vendéglátóhelyekre, mind a kiállítóhelyekre, múzeumokra, hogy új követelmények elé állított mindenkit ez a napközbeni 35-38, akár 40 fok. Természetes volt, hogy a vendégek ebben az időszakban nem arra vágynak, hogy a városban csatangoljanak, sőt, még a teraszok is üresen maradtak, hiszen inkább a klimatizált helyeket keresték, és hogyha lehetett, akkor a szabadtéri programokat az esti időszakokra tették, vagy inkább a városnéző programok is estére halasztották. Ez néhány látogatóhelynek, ami mondjuk egy erőteljesebb sétával elérhető, és nem jó klimatikus adottságokkal rendelkezik, akár 10-15%-os visszaesést is okozhatott a látogatottságában. És olyan helyek, ha most úgy nézzük az Egri várat, ahol a kazamata, a pincerendszer, a klimatizált terek ugyanúgy adták a vendégeknek a lehetőséget arra, hogy hűsüljenek, akár az ottani párakapuk. Tehát volt, ahol kevésbé érződött az, hogy problémát jelent a meleg. Embert próbáló volt mind a vendégeknek, mind a vendéglátóknak azt, hogy helyt álljanak. Ami látszódik, hogy az éttermek vendégforgalma is visszaesett, hiszen a vendégeknek az a pénze, az utazni vágyás, az változatlanul megvan, viszont sporulósabban utaznak. Ez mutatja azt, hogy nagyon sokszor akár a strandokra, akár a kirándulásra csomagolt élelmiszerrel, italokkal érkeznek, és nem igazán vásárolnak, és azt fogyasztják, amit otthonról hoztak. Sok étteremben és büfében elérhető kedvező áru menükkel próbálták őket becsábítani. Ezek több-kevesebb sikert hozhattak, de azt is kell, hogy lássuk, hogy itt is nagyon nagy az olló nyílása, hiszen vannak olyan prémium kategóriás éttermek, sőt lakáséttermek, ahol a pénztársa nem volt akadály arra, hogy fogyasszanak, és prémium minőségű étkezésben, gasztronómiai élményben lehessen részük. Tehát, hogy egy nagyon, nagyon szétszakadt mezőnyről beszélünk, mint ahogy az időjárásban is eléggé megmutatkoztak a szélsőségek, ugyanúgy a vendégek mozgásában is jellemző volt ez a szélsőség.
3: Hogyha körültekintünk, és nem csak Egerben akarunk nézelődni, hanem esetleg egy kisebb településre is ellátogatunk, akkor ott milyen látványosságok, milyen élmények, milyen programok várják az érdeklődőket. Most próbáljunk meg egyfajta program ajánlóként érdekes programokat ajánlani a hallgatóknak.
4: Mindenképpen, ami még a nyárnak az újdonsága volt, talán azt is kiemelném, hogy a Visitegernek elkészült egy applikációs oldala, és ez egy nagyon jó programajánló, ahol több mint 1000 programot lehet találni, tehát akár a honlap felületet, akár az applikációt nagy szeretettel ajánlom a rádió hallgatóknak, hiszen itt a legaktuálisabb információkat megtalálják. Az, hogy mi történt, mik voltak a legjobb rendezvények, talán jó néhány rendezvény azért külföldi vendégeket is vonzott a térségbe. A szlovák, a lengyel, leginkább a lengyel, a szlovák és a román, kevesebb német ajkú vendég az, akiket külföldi vendégként a térségünkben üdvözölhetünk. Amit most már az előttünk álló időszakra, tehát az őszi rendezvényekként javasolhatunk, azok mindenképpen az aktív programok. Nos, vajon októberben Birsünnep várható, Egerszalókon a Borkorcsolya nap várja majd a résztvevőit október 17-én, és a Márton nap pedig több településen, Egerben, Egerszalókon, Noszfajon, Bogácson sok-sok finom libás ételt fog kínálni a látogatók részére. Ami Szilvásvárad rendezvényei közül kiemelhető lehet a Nemzeti Vágta, ami október 3-a-4-e időszakban kerül megrendezésre, és a rendezvények mellett tulajdonképpen újításokról és újdonságokról is beszámolhatunk, hiszen ha most a Bélkőre gondolunk, akkor a Bélkőn a Bükki Nemzeti Park igazgatóság egy kehópos pályázatból az őszfolyamán megújítja a felső bánya területén lévő kilátópontját, és itt az ősz folyamán el fog készülni egy Via Ferrata pálya is, tehát akik egy kicsit az extrémebb sportokat kedvelik, ők is megtalálhatják itt a számításukat, és talán azt kell, hogy mondjam, hogy kellemes, hosszú őszt kívánjunk magunknak, hogy azt a színes kavalkádot, amit a Eger környezetében, Eger térségében a különböző településeket körbevevő túraútvonalakon elérhetnek, azokban tudjanak gyönyörködni, és természetesen kívánom magunknak az esőt is, hogy felfrissülést hozzon a környezetünknek, mert egy-egy jó eső után azt hiszem, hogy egy kellemesebb, tisztább levegőben szívesebben indulnak el az emberek.
3: Illetve szerettem volna kitérni egy rendezvényre. Volt ugyanis a szakmai összefogás a turizmus fejlesztéséért. Egyfajta szakmai fórumot tartottak június 10-én. Itt több eltérő szakmai vélemény is elhangzott. Volt, aki együttműködött volna az önkormányzattal, és volt, aki úgy gondolta, hogy az önkormányzat bevonása nélkül is lehet nagyon jó programokat megrendezni, amik valóban felkeltik a odalátogatók érdeklődését. Ezzel kapcsolatban szeretném kikérni a véleményét, hogyan lehetne valóban összefogni a turizmus fejlesztésért, mi a végső megoldás?
4: Úgy gondolom, hogy mind a két résztvevőnek igaza volt abban, amit mondott. Vannak olyan programok, amelyeket önkormányzati segítség nélkül remekül meg lehet valósítani, akár vállalkozói alapon, akár non-profit alapon, viszont a fejlesztés tekintetében az önkormányzatok szerepe elvitathatatlan abban, hogy egy településnek szüksége van arra, hogy víziói legyenek arról, hogy ez nem csak a turisztikai fejlesztések, akár kulturális, akár városképi, tehát hogy most tulajdonképpen bármelyik területéről beszélhetnék a város működésének, kellenek víziók ahhoz, hogy mit szeretne elérni. És ebbe beletartozik a turizmus igencsak szervesen azzal, hogy a meglévő infrastruktúrájával a város hogyan képzeli el, milyen vendégkört célozna meg, milyen rendezvény struktúrát alakít ki. Ezek mind, tehát egy településről, egy önkormányzattól iránymutatóként ki kell, hogy alakuljon, és ehhez tudnak igazodni a vállalkozók. Tehát egy fejlesztésben az önkormányzatoknak a katalizátor, illetve az elöljáró szerepe az nagyon fontos. Az, hogy az önkormányzat nélkül aktuálisan egy-egy programot vagy programsorozatot meg tudnak valósítani a további szereplők, annak nagyon örülünk, hogyha proaktívak a szervezetek. Ez végrehajtható, de összességében sokkal könnyebb a helyzet, hogyha van egy vízió és van egy kép, amihez tudnak igazodni akár az intézmények, akár a vállalkozók, és ezt a munkát, ezt a fejlesztési munkát én úgy gondolom, hogy a jelenleg kialakult helyzetben egyik település sem fogja megúszni.
3: Térjünk rá a kisebb településekre, ahol mondjuk lehet, hogy kevesebb turisztikai attrakció, vagy kevesebb program, ami rendelkezésre áll. egy kisebb település hogyan tud megnyilvánulni, hogyan tudják magukat feltűnővé tenni, vagy megmutatkozni, mi az, ami segít ilyenkor?
4: Én úgy gondolom, hogy a kisebb településeknek, amennyiben egy vagy két húzó erőjük van, és ehhez kialakult infrastruktúrájuk van, az pont elegendő ahhoz, hogy láthatóvá tudják magukat tenni. Természetesen azt is látni kell, hogy nem egy-egy település a turisták által választott célpont, hanem egy-egy desztináció. A desztináció az jelenthet egy 15-30, akár 40 kilométeres kört is, amiben a turista majd mozogni fog. Tehát nem egy ágyért, nem egy településért, hanem egy komplex élményért érkezik a területre a látogató. És ha ebben egy település egy-két attrakcióval, egy jó szálláshelyjel, egy jó vendéglátóhelyjel tud becsatlakozni, már az is nagy előny. És úgy gondolom, hogy jelen pillanatban azok a települések előnyben vannak, ahol kevesebb az attrakció, kevesebb az adottság és kevesebb a vállalkozó, könnyebb az összhangot megteremteni. Minél szélesebb körű a kínálat, minél több résztvevője van egy-egy turisztikai kínálatnak, annál nehezebb összehangolni a fejlesztéseket, mert akkor ott sorrendeket kell kialakítani, mert egyszerre mindent fejleszteni nem lehet. És ez egy nehéz kérdés, hogy mikor lehet azt elfogadtatni, hogy oké, most ez a terület van soron, most ez a terület van soron, de azt hiszem, hogy ha ez látható és strukturálható, és olyan idők rendelhetők hozzá, amit a vállalkozók és a úgy mondjam, akár a lakosság is be tud látni, akkor ezek a fejlesztések működhetnek. Amiben én most a problémát látom, hogy a pandémia után mind az egyesületek, mind a civil szervezetek többsége meggyengült, akár pénzügyi alapon, akár abban, hogy elbizonytalanodtak, hogy mit is tudnak együtt tenni. Nagyon nehéz ma az embereket összehívni, nagyon nehéz lelket venni beléjük, motiválni őket, mert egy ilyen általános fáradtság, általános depresszív hangulat uralkodik rajtunk, és bizony nem kell várni a csodatévő kalapra, sajnos nincs más út, mint előre, magunkat kell ebben felhúzni, magunkat kell fejleszteni, és nyitottá válni arra, amikor hívnak bennünket, hogy találkozzunk, beszélgessünk, és oldjunk meg közösen feladatokat. Ezt vonatkoztathatom most itt akár az önkormányzat és akár a vállalkozók helyzetére, hogy egyedül senkinek nem fog menni, csak együtt. Azt mutatja ez az időszak, hogy ha ebben az időszakban, amikor a körülöttünk lévő környezetből nagyon sok negatív dolgot megtapasztalhatunk, egy regressziós folyamatnak vagyunk a tanúi, kevesebb pénz van a pénztárcánkban. Ha ezekben az időszakokban, és kevesebb a forgalom, hogyha ezekben az időszakokban nem vagyunk képesek nyitni és összefogni, akkor ezek a terhek egyre nehezebbek lesznek, és nehezebb lesz egyedül helytállni ebben, sokkal könnyebb, hogyha össze tudunk fogni, erre mi, mint egyesület, már a vállalkozók felé elindultunk egy megoldással, egy digitális ökoszisztémával, a turizmusradarral, amit itt Eger térségében kínálunk a számukra, mint kapcsolati hálót, hogy egy ilyen belső építkezéssel erősítsük meg magunkat arra, hogy a vendégek itt tényleg turisztikai élménysorozatot kaphassanak a jövőben.

0: inspiráló előadásokat, jó gyakorlatok bemutatását és kapcsolatépítési lehetőségeket kínál a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara női vállalkozók számára. A folytatásban a szeptember 9-i Women Up üzleti inspiráció konferenciát mutatjuk be hallgatóinknak, ahol több aspektusból is szemléltették a hölgyek munkaerőpiacra kerülésének kihívásait. A programon Te vagy a márkád, hogyan építs hiteles személyes márkát vállalkozóként? Címmel tartott prezentációt Kendehofer Krisztina, kommunikációs szakember, aki számos magyar híresség média szereplését menedzselte. Az előadása után készítettem vele riportot.
1: Személyes márka építés, mit is jelent ez? Definiáljuk ezt a fogalmat.
2: Marketing szempontból is lehet definiálni, de én sokkal inkább szeretem Jeff Bezos mondatát használni. A személyes márkáról akkor beszélünk, vagy úgy beszélünk, hogy ki mit gondol rólad a hátad mögött, amikor elhagyod a termet. Mit mondanak rólad, amikor kilépsz valahonnan? Hagytál magad mögött bármilyen emléket, érzetet, érzést, vagy egyáltalán észre sem vették, hogy ott voltál?
1: Nos, ez hogyan nyilvánul meg a mindennapokban? Ön hogyan próbál segíteni embereken, vállalkozókon annak érdekében, hogy minél sikeresebb személyes márkát építsenek?
2: Vállalkozóként az ember annyira elfoglalt, hogy általában ez a legutolsó dolog, amire időt, energiát akar és tud szentelni, de közben pedig sajnos el kell fogadnunk, hogy ha nem lát minket a potenciális vásárlónk, akkor nem is fog tudni minket választani. Innen ered, aki nem látszik, az nem látszik című mondatom. Szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy azok számára láthatóvá váljunk, akiknek szólunk. És ezt bizony ugyanolyan stratégia és végiggondoltság mellett tudjuk megtenni, mint bármelyik másik márka. Tehát én azt szoktam mondani, hogy a legnagyobb segítség az, hogyha tömören, röviden meg tudunk fogalmazni 4 kérdésre választ. Ki vagyok, mit akarok, kihez szólok, és miben vagyok más, mint mások.
1: Azért a social media megjelenésnek is lehetnek buktatói, és lehet akár félreértő is egy poszt vagy egy kép. Hogyan tudnánk mégis úgy kifinomítani mindent, hogy tényleg eljusson a cél a célba?
2: Először is igen, ez egy olyan terep, ahol ha látszunk, akkor meg is fognak minket ítélni, és ezzel együtt kell tudnunk élni. De amikor személyes márkaépítésről, vagy vállalkozói márkaépítésről beszélünk, akkor az a jó hír, hogy nem magunkat kell mutogatni, ez nem egy ego projekt. Ez nem rólunk kell, hogy szóljon, hanem arról a problémáról, amelyre megoldást tudunk adni, arról a kérdésről, amelyre mi vagyunk a válasz, azokról a tapasztalatokról, amiket mi átéltünk, és amihez azok tudnak csatlakozni, akikhez szólunk. Tehát tulajdonképpen egy megoldást kell kínálnunk egy problémára, nem pedig magunkat kell mutogatni. Az pedig, hogy ki hogy ítél meg, még mindig nem mindig csak tőlünk függ, hiszen nem fogunk tudni mindig mindenkinek tetszeni, nem fogunk tudni mindig mindenkinek megfelelni, mert az, hogy ki mit gondol rólunk, az csak részben függ tőlünk, egy másik részben attól függ, hogy az a másik ember hol tart az életében, honnan jött, hová tart, milyen sikerei, milyen kudarcai vannak, tehát úgysem tudunk mindenkinek megfelelni.
1: Az előadáson szó esett arról, hogy a neveltetésnek rendkívül nagy szerepe van, és rendkívül rányomja a bélyegét, hogy milyen mondatokat hallottunk gyermekkorunkban, fiatalkorunkban, és talán ugye régebben igaz volt az a fajta vas szigor, az a fajta poroszos neveltetés, és ma már ez ugye úgy tűnik, hogy úgy két generáció alatt inkább oldódik, és lehetünk nyitottabbak, biztathatjuk egymást, és őszintében elmondhatjuk a véleményünket, és ez egy hatalmas nagy pozitívum. A mindennapokban, amikor például ön előadást tart, akkor hogyan bátorítja az embereket, hogy egy kicsit most tegyük félre a múltbeli, akár mondhatom azt, hogy sérelmeket?
2: Nem is biztos, hogy ez sérelem, hiszen a mi szüleink generációja is a legjobbat akarta nekünk, a gyerekeiknek. Ők akkor egy másik világban, más tapasztalattal a hátuk mögött másban hittek. Ne felejtsük el, hogy az ő szüleik még a második világháborút átélték, tehát teljesen más tól akarták megóvni az ő gyerekeiket, aztán ők minket, a mi gyerekeinket is mástól szeretnénk. Tehát nyilván nem lehet a társadalmi és történelmi behatásokat figyelmen kívül hagyni, és én nem is azt mondom, hogy felejtsük el a neveltetésünket, mert nem is tudnánk, hanem arra próbálok buzdítani, és arra próbálok rávilágítani, hogy ahogy elfogadjuk, hogy megváltozott a világ, úgy azt is el kell tudnunk fogadni, hogy máshogyan kell kommunikálnunk. Minket még arra neveltek a szüleink, hogy tanuljunk, teljesítsünk, mert azt nem beszél tőlünk senki, és az eredményeink fogják megmutatni magukat. Ma már láthatjuk, hogy az eredmények nem mutatják meg magukat, nem elég jól teljesítenünk, meg kell tanulnunk meg is mutatni az eredményeinket, mert egyébként nem fogják észrevenni, hogy létezünk sem a munkaerőpiacon, sem a versenypiacon.
1: Édesanyaként a család mindennapi tevékenységét folytatni, továbbá karriert vinni, vállalkozást sikeresen vezetni, ez rengeteg idő és energia. Hogy juthat idő mindenre?
2: Nagyon komoly időbeosztással és a nem válaszka megtanulásával, ami talán a legnehezebb. Hiszen nem akarunk senkit megbántani, nem akarunk önzőnek tűnni, nem akarunk olyannak tűnni, mint aki nem foglalkozik másokkal, de bizony nincs mindenre időnk. Tehát, hogy fontossági sorrendet érdemes felállítani. Először a családom, a gyerekeim, aztán talán a munkám, a magánéletem, az én időm, a sport, a kultúra, mindenkinek más a fontos. Egy biztos, ha az ember csak úgy sodródik, akkor valójában tényleg nem fog mindenre ideje jutni. Ha lehetősége van, és nyitottsága van arra, hogy amit csak lehet, tervezzen meg előre, becsülje meg, hogy mennyi ideig fog bizonyos dolog tartani, akkor azért sokkal több minden belefér.
1: Ez a rendezvény Women Up üzleti inspiráció. Nos, hogyan lehet a hölgyeket inspirálni? Hogyan lehet valakit inspirálni, aki még nem vállalkozó, de törekszik arra, vagy már megszületett az a döntés a fejében? Hogyan lehetne egyfajta ízelítőt adni, hogy milyen irányvonalon induljon el valaki?
2: Én azt gondolom, hogy erre, hogy valaki vállalkozzon, aki még nem, vagy aki már elkezdte, nem is kell inspirációt adni, mert ez megszületik a hölgyekben, és egyébként az urakban is maguktól, az álmodozás, vagy a célok szintjén, inkább az utána lévő szakaszhoz kell inspirációt adni, hogy amikor a kezdeti lelkesedés elmúlik, és jönnek a kihívások, jönnek a nehézségek, akkor is legyen erejük tovább menni. Legyen hitük önmagukban. Higgyék el, hogy a kudarc az nem a siker ellentéte, hanem az odavezető út szerves része, hiszen minden egyes bukás, minden egyes nem sikerült mozzanat, az egy tapasztalat, ami által többek leszünk, ami által többet tudunk, és már egy nagyobb tudáshalmazzal megyünk tovább. Hogy higgyük el, hogy minden ember egyszeri és megismételhetetlen. Biztos, hogy a Jóisten nem véletlenül teremtette ezt így. Mindannyiunkban van valami, ami különleges, és ha ebben hiszünk, és ezt nem nagy képűségnek gondoljuk, hiszen ha én tudom, hogy miben vagyok különleges, hogy miben vagyok jó, az azt is jelenti, hogy azt is tudom, hogy miben nem vagyok az. Tehát egy egészséges önismeretem van, sokkal inkább így szoktam fogalmazni, akkor ez a hit, ez tovább visz, ez tovább lendít a nehéz pillanatokon is, és én ebben próbálom ösztönözni a vállalkozókat, hogy merjenek hinni, ne adják fel, a kitartás és a szorgalom nehezen, de eredményeket hoz.
1: Miért érdemes egy vállalkozónak, akár egy egyéni vállalkozónak is SWOT analízist elvégezni?
2: Fontos tudnunk, hogy mik az erősségeink, mik a gyengeségeink, mik a lehetőségeink, és mik a veszélyek, amelyek ránk leselkednek, hiszen az erősségeinkből lesznek a lehetőségek, és a gyengeségeink válhatnak veszélyét. Tehát én azt szoktam mondani, hogy érdemes ezt 6 havonta, de 12 havonta mindenképpen végig gondolni, mert ez lesz majd az én vállalkozásom stratégiájának az alapja.
1: Amikor valaki például nyit egy vállalkozást, egy üzletet, és azt tapasztalja, hogy a szomszédom is, és az ő szomszédja is ugyanazt a vállalkozást elkezdte, akkor hogyan tudjuk elkerülni azt, hogy ne konkurenciaként tekintsünk egymásra, hanem inkább partnerként?
2: Ez egy óriási fontosságú és nagy nehézségű kérdés, hiszen az, aki először kezdte, az mindig sértve érzi majd magát, mindig azt fogja érezni, hogy másolták. De talán megvigasztalhatjuk magunkat azzal, hogy csak a jókat másolják, megvigasztalhatjuk magunkat azzal, hogy mi majd legközelebb is ki tudunk valamit találni, ők meg másolnak, de azért ez egy nagyon nehéz lélektani helyzet. Én azt szoktam mondani, hogy ilyenkor még jobban kell dolgozni, még koncentráltabban az ügyfeleket kell akarni szolgálni, vagy a vásárlók, hogy mi legyünk a legjobbak, és ez tökéletesen egyértelmű legyen. Ugye van ez a vicc is, hogy 3 ugyanolyan üzlet van egymás mellett, a középső boltban lévő tulajdonos kiáll, megvakargatja a fejét, és semmi más nem csinál, mint kirakja, hogy bejárad.
1: Igazából, amikor akárkivel találkozom, ismerkedek, vagy interjút készítek, talán amit én tapasztaltam, hogy a legnagyobb kihívás az az önbizalom. Önbizalmat meríteni minden nap. Honnan lehet az önbizalmat elkezdeni építeni magunkban?
2: Egyrésztről talán az eredményeinkből, tehát hogy egy picit szembesítjük magunkat a saját eredményeinkkel, és ezek abszolút hétköznapi dolgok is lehetnek. Mi az, amit elértem eddig? Egy jó vizsga, egy jó étel, amit megfőztem, egy bármi. Ha ezeket tudatosítjuk magunkban, akkor elhisszük, hogy eredményesek vagyunk. Aztán ilyen a hitünk is, hogy ez a jó Istenben, a teremtőben, az univerzumban, az energiában, a neveltetésünkben, vagy bármiben van, de kell, hogy higgyünk valamiben. Szerintem ez nagyon sokat segít. Én ezt a karriert, amiben vagyok, és amiről most is beszélgetünk, 6 éve kezdtem el. És én szentül hiszem, hogy egy-két szoros barátom, aki már nem ebben a dimenzióban van, bárányfelhők tetejéről segíti a karrieremet, mert olyan sok jó dolog történik velem. Olyan sok jó eredménye van ennek a vállalkozásomnak és a missziómnak, hogy nem hiszem azt, hogy ilyen gyorsan ennyi eredményt el lehet érni magamtól. Én dolgozom érte, igen, én vagyok kitartó, én vagyok szorgalmas, én állok fel újra, ha elestem, de valahogy mégis azt hiszem, hogy odaföntről engem segítenek.
1: Továbbá nagyon tetszett az az előadásban, hogy a Holt Költők Társaságából volt egy filmjelenet, ezt a filmet, ezt annyira szeretem. Miért pont erre a filmjelenetre jutott választás, miért pont a Holt Költők Társasága lett kiemelve?
2: A Holt Költők Társasága szerintem egy olyan alapmű, amit mindenkinek látni kell minden életkorában, mert mindig mást ad. Talán a top 3 filmjeim, kedvenc filmjeim közül egy. De ez a jelenet, amit itt együtt néztünk meg, ez pont arról szól, hogy a társadalmi elvárás és a bátrak egymáshoz viszonyítottan hogyan működnek. Hogy mindig vannak bátrak, akik elkezdenek valamit, őket mindig furcsán és kritikával illetik, és aztán egyre többen csatlakoznak hozzájuk, és aztán megfordítva a helyzetet, már azok fognak furcsának tűnni, akik nem csatlakoztak, akik nem mertek az elején, és szerintem ez a filmrészlet annyira szemléletesen mutatja ezt, és olyan jól hozható párhuzamban a magunkról való márka gondolkodásban is, hogy ezt ezért szoktam beemelni a prezentációba.
1: Továbbá kétfajta tanártípusról is szó esett. Ezt a történetet megtennék, kérem, hogy elmondja a hallgatóknak.
2: A történet, ezt nagyon gyakran mesélem, természetesen majd most név nélkül a rádióhallgatóknak. Magyarországon egyszer feleltem, és nem tudtam a választ egy kérdésre, pedig mindig kitűnő tanuló voltam. És az akkori földrajz tanárom úgy ítélte meg, hogy a megszégyenítés lesz a megfelelő pedagógiai eszköz, és egy olyan mondatot mondott el nekem lebecsmérlően, megalázóan az egész osztály előtt, hogy bár 52 éves leszek, ma is érzem azt, amit akkor 10 éves koromban éreztem, azt a szégyent, és hogy arra vágytam, hogy csak nyílna meg a föld alattam, hogy az osztálytársaim előtt ne kelljen ennyire kellemetlenül érezni magamat. Majd Kanadában is járhattam középiskolába, és ott az osztályfőnököm egy hasonló helyzetben átölelt, megkérte az osztályt, hogy tapsoljanak engem meg, pedig nem volt jó a válaszom, és azt mondta, hogy mindenki képzelje el, hogy nem az anyanyelvén kell majd válaszolnia egyszer, és ugye ez milyen bátorság kell, hogy én ezt egyáltalán megpróbáltam, és ez milyen fantasztikus teljesítmény, majd átölelt, mélyen a szemembe nézett, és azt mondta, hogy én tudom, hogy te tudod a választ, holnap nekifutunk együtt újra, jó. És ez a fajta hit és bizalom, amit én ettől a tanártól, ettől az utóbbi történetben szereplő tanártól kaptam, egyébként azóta is kísér az utamon, mert én ezt szeretnék lenni mások életében. Hiszen én ennek a tanárnőnek a csillagokat is lehoztam volna az égről, a magyar pedagógusnak, aki megalázott, nem igazán.
1: Milyen benyomása volt az előadás közben, illetve az előadás után? Mi az ön személyes benyomása a jelenlévő hallgatókról, akik az előadást meghallgatták?
2: Egy nagyon inspiráló közösségbe érkeztem. Az ember nézi a szemeket, nézi a reakciókat előadás közben, hiszen szeretne megfelelni, szeretne hasznos lenni. És én csillogó szemű, tenni akaró hölgyeket láttam magammal szemben, akikkel kapcsolódtunk, hiszen egy-egy

0: Nyugni. Ez jelenti a hétköznapokat. Vannak problémáink, nincsenek, kinek több, kinek kevesebb, ki jobban bírja, ki kevésbé, de ha kirakjuk egymás vállára a két karunkat, és megtámaszkodunk a közösségben, akkor a problémáink ugyanúgy ott maradnak, de sokkal könnyebb velük elbánni, sokkal stabilabban nézzünk szembe a kihívásokkal.
1: Hálásan köszönöm, nekem ezek lettek volna a kérdéseim, és a további munkájához pedig jó egészséget és sok sikert kívánok.
0: Hasonló jókat kívánok magam is, köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Értékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
3: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Vendégeink voltak Szádecki Kornélia, az Eger térsége turisztikai desztináció menedzsment egyesület elnöke, Kendehofer Krisztina, kommunikációs és személyes márkaépítési szakértő. Köszönöm, hogy velünk tartottak. További tartalmas időtöltést és kellemes rádiózást kívánok mindnyájuknak. Drimba Mirandát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Műsorunk folytatásában rózsafüzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Bazilika ifjúsági imacsoportja közreműködésével imádkozunk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösök

0: most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa szeptemberi ima szándékára, a vizeinkre való gondos figyelemért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy vizeinkkel, amelyek létfontosságú erőforrásaink, igazságos és fenntartható módon gazdálkodjunk, és így mindenki egyenlően férhessen hozzá.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben egy édesanya kéri a szűzanya közben járó segítségét lánya gyógyulásáért, testi-lelki egészségéért. Ugyanebben a tizedben egy sok gyermekes édesanya mielőbbi gyógyulásáért kérjük a szűzanya segítségét.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nékünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nékünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nékünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nékünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nékünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nékünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nékünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nékünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nékünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nékünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben egy balesetet szenvedett édesanya, nagymama testi-lelki gyógyulásáért kérjük a szűzanya gyógyító erejét. Ugyanebben a tizedben egy nagymama megköszöni a szűzanyának az eddig kapott kegyelmeket, és kér további testi-lelki gyógyulást unokájára. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az ötödik tizedben egy édesapa gyógyulásáért kérjük a szűzanya közbenjárását. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk a világban dúló háborúk áldozataiért, a sebesültekért, harcoló katonákért, orvosokért, ápolókért, a szenvedő lakosságért. Kérjük a szűzanya közbenjárását a békéért, és azért, hogy megszűnjön az Isten tanításától eltérő káros propaganda, és Európa visszatérjen keresztény gyökereihez.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy itt az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen. Az Atya,
0: a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafüzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Az EGRI Bazilika ifjúsági ima csoportjával imádkoztunk együtt.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Mihály búcsút közvetítünk. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Kovács Gergely, gyulafehérvári érsek. A szentmisén közreműködik az Egri Bazilika kórusa és az Egri érseki fiú kórus. A szentmise után gyertyás körmenet lesz. A Szent István Rádió ezt is közvetíti. Kérjük, imádkozzanak velünk!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm bazilikánk búcsú ünnepén mindannyiukat, akik eljöttek, egri hívek erre a mai ünnepünkre, a paptestvéreket, a kispapokat, és kiemelt szeretettel, nagy-nagy szeretettel köszöntöm mindannyiunk nevében Gyulafehérvár érsekét, Erdély érsekét, dr. Kovács Gergely atyát, Isten hozott kedves érsekatya, nagy öröm az számunkra, hogy elfogadtad meghívásunkat, hiszen közös ünnep ez mindannyiunk számára. Azért közös ünnep, mert nem csak az egri bazilikának, az egri székesegyháznak a védőszentje és az egyházmegyének főangyal, Szent Mihály főangyal, hanem a gyulafehérvári egyházmegye főszékesegyházának a védőszentje is. A közös védőszent ünnepén ma itt együtt imádkozunk a két egyházmegyéért, a két egyházmegye papságáért és a híveiért, és kérjük az angyaloknak, különösen Szent Mihály főangyalnak a közbenjárását. Isten hozta érsek, atya.

Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, ami lehető Isten, és neked a testvérem, hogy sokszor is sokat érkeztem, komolyan. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

Istenünk, te csodálatos bölcsességgel elrendezed az angyalok és az emberek szolgálatát. Engedd, hogy angyalaid, akik a mennyben folytonosan szolgálnak neked, itt a földön szüntelenül oltalmazzák életünket. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egység,

Olvasmány Dániel próféta könyvéből. Én, Dániel, az éjjeli látomásban láttam, hogy egyszer csak trónokat állítottak fel, és az ősöreg leült. Ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj tiszta, mint a gyapjú. Trónja lobogó lángból volt, trónja kerekei meg izzó parázsból. Tűzfolyó ered belőle, és folyt tovább. Ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren álltak előtte. Ítéletet tartottak, és felnyitották a könyveket. Láttam az éjjeli látomásban, hogy íme az ég felhőin valaki közeledik. Olyan volt, mint az emberfia. Amikor az ősöreghez ért, színe elé vezették. Hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek neki kellett szolgálnia. Hatalma örök hatalom volt, amely nem enyészik el soha, és királysága nem megy veszendőbe. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke a Jelenések könyvéből. Én János láttam, hogy nagy harc támadt a mennyben. Mihály és angyalai harcoltak a sárkány ellen. A sárkány és angyalai védekeztek, de nem tudtak ellenállni, s nem maradt számukra hely a mennyben. Levetették a nagy sárkányt, az őskígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki átsábítja az egész világot. A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is. Ekkor harsány hangot hallottam az égben. Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és fölkentjének királysága, mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk trónja előtt. De legyőzték a bárány vérével és tanúságuk igéjével. Még életüket sem kímélték, mint halálig. Ezért örvendezzetek ti, mennyek, és ti, akik benne laktok. Ez az Isten igéje.

Egy alkalommal, amikor Jézus látta, hogy Natanael közeledik hozzá, így szólt. Nézitek, ez egy igaz izraelita, nincs benne két színűség. Natanael megkérdezte, honnan ismersz engem? Jézus így felelt, míg mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fogefa alatt. Natanael erre elismerte, Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így szólt, azért hiszel, mert azt mondtam, láttalak a fogefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. Majd így folytatta. Bizony, bizony, mondom nektek. Látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel alá szállnak az ember fia felett.

Krisztusban szeretett ünneplő testvéreim! Amikor elődjeink Szent Mihály főangyalt választották e bazilika, illetve a mai bazilika helyén álló középkori plébánia templom védőszentjéül, tudták, mit jelent védelemre szorulni. De vajon mi, mai emberek, mitől szeret

Távolinak érezzük, érezhetjük az alakját. Egy angyal karddal, egy legyőzött sárkánnyal, ahogy a Szentleckében is hallottuk, hát ezért ezek egy másik világnak a képei. Szépek egy templomnak az oltárán, egy oltárfestményen, de amikor mai életünknek a valóságos gondjaira, bajaira, veszélyeire gondolunk, talán elsőként nem Szent Mihály jut eszünkbe, mint oltalmazó. És hogyha odafigyeltünk a mai első olvasmányra, hát az sem tűnik sokkal közelebbinek vagy bátorítóbbnak. Dániel látomása inkább félelmetes. Lobogó lángból álló trón, izzó parázs, tűzfolyam, mennyei seregek. Hát, ami igaz, hogy Dániel sem egy békés, biztonságos világban kapta ezt a látomást, hiszen olyan korban él, amelyben nagyon is megtapasztalja a földi hatalmak erejét és a saját kiszolgáltatottságát. Talán ezért Dániel világa mégsem olyan távoli tőlünk. És pontosan itt válik érthetővé Szent Mihály főangyal. Mihály. Mikael héberül. Ki olyan, mint Isten? Ez nem egyszerűen egy név, ez egy kérdés. Ki az, akihez végső soron igazítom az életemet? Ki mondja meg nekem azt, hogy mi a jó és mi a rossz? Kié az utolsó szó az életemben és a történelemben? Mert a világ sokszor azt sugallja, hogy hát azé, akinek nagyobb a hatalma, akinek több a pénze, akinek erősebb a hangja. Szent Mihály főangyal pedig egyetlen kérdéssel válaszol. Ki olyan, mint Isten? És kedves testvéreim, szabadjon születésének 130. évfordulóján tiszteletre méltó Márton Áron gyulafehérvári püspök alakját megidéznem. Hiszen Áron püspök olyan korban élt, amikor földi hatalmak nagyon konkrétan akarták megmondani, hogy mit szabad hinni, mit szabad mondani, és mit kell elhallgatni. Ha ma visszatekintünk az ő életére, mintha egész püspöki szolgálata ugyanarra a kérdésre adott volna választ. Ki olyan, mint Isten? Ki olyan? Egy párt? Egy állam? Egy ideológia? Az, akinek pillanatnyilag hatalma volt fölötte? Nem. És Áron püspök úr ezt határozottan kimondta. Ebből a nemből született meg az ő nagy igenje. Ez fontos lépés. Nem csak nemet mondott, hanem igent. Igent az Istenre. Igent az igazságra, igent az emberi méltóságra, igent a lelkiismeretre. Emberileg gyengébb volt azoknál, akik vele szembeálltak. Be lehetett börtönözni, meg lehetett figyelni, szabadságában lehetett korlátozni, egyet azonban nem tudtak elvenni tőle. Tudta, hogy kihez tartozik. Kedves jó testvéreim, talán ezáltal értjük meg igazán, hogy mit jelent Szent Mihály főangyal oltalma is. A keresztény ember számára a legnagyobb védelem nem az, hogy minden veszély elkerüljön bennünket, mert nem fog, hanem az, hogy a veszélyben ne veszítsük el Istent, és ne veszítsük el önmagunkat. Szent Mihály nem valami mennyei testőrünk.

0: Nem azért kérjük segítségét elsősorban, hogy semmi rossz ne történjék velünk, hanem azért, hogy ha a rossz megtörténik, akkor ne rosszal viszonozzuk. Hogyha igazságtalanság ér, mi ne váljunk igazságtalanná. Hogyha gyűlölettel találkozunk, nehogy gyűlölet költözzön a mi szívünkbe. És amikor félünk, mert a félelem az igenis emberi érzés, és amikor félünk, ne felejtsük el, kihez tartozunk. Mikael, ki olyan, mint Isten. Tehát ma, amikor hozzáfordulunk, amikor az ő segítségét, védelmét, oltalmát kérjük, ne csak azt kérjük, hogy Szent Mihály, védj meg bennünket. Kérjünk ennél többet. Szent Mihály főangyal, segíts, hogy mindig tudjuk, kihez tartozunk. Mindig tudjuk, hogy ki a történelem és életünk ura. És szent beszédemet személyes hangon szeretném befejezni, azzal, amivel az érsek úr kezdte a Szent Mise elején. Hát öröm számomra, hogy ma itt, Egerben együtt ünneplünk. Amint említette, Gyulafehérvár székesegyházának és a főegyházmegyének szintén Szent Mihály főangyala védőszentje. Ma ő összeköt bennünket, két székesegyházat, két főegyházmegyét, közösségeket, családokat, papokat, mindannyian ugyanahhoz az Istenhez tartozunk. Kérjük Szent Mihály főangyalt, hogy őrizze egyházunkat, őrizze Egert és Gyulafehérvárt, családjainkat, mindannyiunk, minden embernek a szívét. Amikor hozzá imádkozunk, akkor ezzel a gondolattal fogalmazzuk meg, Szent Mihály főangyal, védelmezz minket a küzdelemben. Amen. Most így valljuk meg közösen hitünket. Hiszek egy Istenben. A mennyei seregeket ünnepelve forduljunk testvéreim minnyájunk közös atyához, és kérjük, hogy az angyalok által is viselje gondját földi életünknek.
1: Küld, Urunk, Szent Küld, Urunk, Szent Mihály főangyalt, hogy védelmezze az Anya Szent Egyházat, és legyen vezérünk lelki küzdelmeinkben. Hallgass meg, Urunk! Add a hithirdetők mellé Szent Gábor főangyalt, hogy eljusson a világ minden népéhez az üdvösség örömhíre. Hallgass meg, Urunk! Rendelt földi zarándokságunk kísérőjéül Szent Rafael főangyalt, hogy megnyissa lelkünk szemét a te igazságaidra, és orvosolja sebzett lelkünket. Hallgass meg, Urunk! Állíts mindnyájunk mellé őrző angyalaidat, hogy meg ne botoljék lábunk a feléd vezető úton. Hallgass meg, Urunk! Engedd, hogy az ítélet napján Szent Fiad jobbjához állítsanak minket az angyalok, és szüntelenül velük zenthessük dicsőséget himnuszát. Hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk Csepelényi György boldoggá avatásáért. Add, Urunk, hogy az ő példája megerősítsen minket a katolikus hitben, és mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Hallgass meg, Urunk!
0: Mennek és földnek, Ura Istene, segíts minket, hogy szent angyalaid jelenlétéről soha el ne feledkezzünk, és pártfogásukat élvezve eljussunk országodba, ahol velük együtt szemléljük majd dicsőséges arcodat, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Felajánljuk neked, Urunk Istenünk, a dicsérő áldozatot, és kérve kérünk, hogy azt szívesen fogadd, angyalaiddal vitest fölséges színed elé, és fordítsd üdvösségünkre, Krisztus, ami Urunk,

Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mi angyalaidban és fő angyalaidban is téged áldunk, a te nagyságodnak és dicsőségednek hódolunk, amikor teremtményeidet, a hozzád hűséges angyalokat tiszteljük. Bár őket is nagy tisztelet illeti, te végtelenül nagyobb vagy náluk, így mindennél fölségesebbnek vallunk téged, Krisztus, ha mi Urunk által. Az angyali seregek ő általa mondanak néked áldást, és téged imádva mi is lelkesen hozzájuk.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Mihály főangyallal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és Csaba püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
4: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.

0: Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békét.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.

A bazilikában szent áldozáshoz 6 helyen lehet járulni, a főoltár előtt, a padoknak a szélein, valamint a kupola alatt a bazilika második felében. Aki gluténmentes szentostjával kívánnak szent áldozáshoz járulni, azokat a Szent Mihály főoltárhoz, a tabernákulumhoz várjuk.

0: Könyörögjünk! Mennyei kenyérrel tápláltál minket, Urunk Istenünk! Engedd, hogy ennek erejében megújulva, angyalaidnak hűséges oltalma alatt bátran haladjunk előre az üdvösség útján, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Kedves testvérek, ma van az elvándorlók és menekültek világnapja, amikor Anyaszent Egyházunkkal azért könyörgünk, hogy mindenki békében és jólétben élhessen hazájában, és ne kényszerüljön szülőföldjének elhagyására. Hétfőn a gyermekeikért imádkozó édesanyák Szent Mónika ima közössége a plebánia közösségé termében 5 órakor tartja imaóráját. A 14 és 25 év közötti fiatalok holnapig jelentkezhetnek a Mustármag ifjúsági vezetőképző tanfolyamra. Kedden, 29-én a káptalan tagjai 10 órakor Zsolozsmával egybe kapcsolt szentmisét mutatnak be itt a bazilikában, ami után az egri egyházközségek részvételével egésznapos szentségimádás lesz. A bazilika híveinek imaórája délután 5 órakor kezdődik. Csütörtöktől október minden estéjén 18 órától közösen imádkozzuk a rózsafüzért, amit a Szent István Rádió minden nap közvetít. Az előimádkozók csoport beosztását a hirdető táblán olvashatjuk. Mivel első csütörtök lesz, ezért 17:30-tól első csütörtöki szentségimádást is végzünk. Első pénteken az időseket és betegeket keressük föl otthonaikban, az esti szentmise végén pedig Jézus szíve litániát és felajánló imádságot végzünk. Szombaton a Szépasszony völgyi kápolnában a nyári látogatást biztosítók számára, akiknek áldozatos szolgálatát ezután is köszönjük, délelőtt 10:30-kor lesz a hálaadó szentmise. Ezen a napon Nagymaroson pedig az őszi ifjúsági találkozó programjára várják a fiatalokat. Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum és Gimnázium október 14-én nyílt napra várja az érdeklődőket. A szülői tájékoztató november 3-án 17 órakor lesz. Hálásan köszönöm egyházközségünk nevében érsek atyának, hogy elfogadta Ternyák érsek úr meghívását, és eljött a búcsúi ünnepünkön, hogy együtt imádkozzunk, és vezeti majd a mise utáni körmenetet is. Amikor elhagyjuk az országhatárt, akkor legtöbbször nem állunk meg Szatmárnál, Nagyváradnál, hanem egy kicsit megyünk beljebb az országba, oda, ahol sok-sok magyar nyelvű keresztény testvérünk él. Székelyföldre, a Csíkba, a Gyimesekbe, Gyergyóba. Egy kicsit Gyulafehérvár ebből az útvonalból kiesik. De mégis sokszor látogatunk el, hisz ha bár ott kevés számú magyar él, de ugyanaz a szeretet és szívesség fogadott eddig is, és gondolom, hogy ezután is bennünket, akár a teológián, akár az érsekségen. Hálásan köszönöm érsek atyának ezt a kedvességét, hogy mindig otthonra találunk a Nagy Gyulafehérvári Egyházmegyébe, mintha hazamennénk. Kívánjuk, hogy ez a kapcsolat, ahogy ő is a szentbeszéde végén említette, még élőbbé és elevenebbé váljék. Hisz Ternyák érsek úr is volt már a gyulafehérvári székesegyházban Szent Mihály búcsút tartani, s most a gyulafehérvári érsek itt az egri székesegyházban tette ugyanezt, mintegy megpecsételve a két egyházmegye barátságát, testvéri mi voltát. Adja Isten, hogy mindez még mélyebb, még örömtelibb, még gyümölcsözőbb legyen számunkra. Egyházközségünk nevében még egyszer hálásan köszönöm Érsek atya látogatását. Mielőtt a körmenettel befejeznénk a mai búcsúi ünnepünket, szeretném hirdetni a körmenetnek a rendjét. Elől majd a körmeneti kereszt halad, minisztránsok követik és az asszisztencia tagjai. Az oltári szentség után a fertálymesterek, képviselőtestület tagjai és egyéb egy közösségek, Kolping, Vitézi rend és más közösségek végül a pattönben ülők csatlakozzanak a körmenethez. A bazilika oszlopcsarnokában mindenki kap egy-egy szál égő mécsest, a körmenet után tegyük a gyűjtődobozba. A körmenet rendezettsége és lelkes énekünk legyen hitünk örömteli megvallása. Visszatérve a templomba, szentségi áldással zárul a templombúcsú ünneplése. Minden közreműködőnek, énekkaroknak, kispapoknak, fertálymestereknek, minden más segítőnek hálásan köszönöm a szolgálatát, fáradozását. Most pedig imádkozzunk úgy, ahogy minden szent mise végén szoktunk. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvás, kérjük,

tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és

0: kedves hallgatóink, Szent Mihály napi búcsúi szentmisét és körmenetet közvetítettünk az Egri Bazilikából. A szentmise főcelebránsa Kovács Gergely gyulafehérvári érsek volt. A szentmisén közreműködött az Egri Bazilika kórusa és az Egri érseki fiúkórus. Rádiónk technikai munkatársai Birincsik Márton, Nátrán István, Karkus István és Somogyi Márton nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ma van az elvándorlók és menekültek 112. világnapja. Az elvándorlók és menekültek világnapjára a Szentatya hagyományosan üzenetet intéz a katolikus hívekhez. A pápa idei üzenetének témája, akár csak egy is a gyermekek közül. Mint írja, az elvándorlók és menekültek világnapja évről évre arra hív bennünket, hogy a migráció összetett jelenségének különféle szempontjaira irányítsuk figyelmünket. Idén azokra a kiskorúakra figyelünk, akik közvetlenül megtapasztalják az elvándorlást és menekülést. Továbbá arra hív, hogy gondoskodjunk róluk, szem előtt tartva az Úr ígéretét, aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. A világ migrációs folyamataiban a kiskorúak a legkiszolgáltatottabbak. Ők konkrét arcok, egyedi történetek, amelyek megszólítják lelkiismeretünket, emelte ki a Szentatya. Ajándékozd meg Franciaországot testvéri egyetértéssel, kérte imában Leó pápa a Lourdes jelenések barlangjánál. Szeptember 26-án este a Szentatya repülővel Párizsból Lourdesba utazott. Először Szűz Mária szobra előtt csendben imádkozott, utána a sziklához lépett, megérintette, és a forrás vizéből ivott egy pohárról, amelyet a kegyhely rektora nyújtott át neki. Majd gyertyát helyezett el a gyertyatartón, és elmondta imáját, amelyben a Lourdes szűzanya oltalmába ajánlotta Franciaországot. Testvéri egyetértésért, békéért, bölcsvezetőkért, a családokért, a fiatalokért, a betegekért és a szenvedőkért könyörgött, s azt kérte, hogy Franciaország mindörökre utasítsa el a háború logikáját. Ezt követően aranyrózsát helyezett el a szűzanya szobrának lábánál, elimádkozta a miatyánkot és áldást adott. Főegyházmegyei minisztráns találkozót tartottak szeptember 26-án az Egri Bazilikában. Ternyák Csaba érsek az ünnepi szentmise kezdetén köszöntőjében rámutatott. Tekintetünket mindannyian Krisztusra szegezzük, életünk fókuszába őt akarjuk állítani. Az érseki palota díszudvaráról indult kis zarándoklat szimbolizálja életünk Krisztusra irányultságát. Utunkat, mely felé tart, akit szolgálunk életünkkel és halálunkkal. A szent beszédet Kakuk Ferenc plébános, érseki irodaigazgató mondta, aki 12 éven keresztül volt a főegyházmegye minisztránsaiért felelős referens. A lelkipásztor hangsúlyozta, számos helyről érkeztek fiatalok más és más körülmények közül, de összeköti őket a meghívás és Jézus személye. Jézus az evangéliumban azt mondja, barátaim vagytok, nem azt, hogy alkalmazottaim vagytok. Ha a mai napról mindenki hazavisz magával egy gondolatot, akkor ez a találkozó nem ér véget, ha azt mondjuk, Jézus, számíthatsz rám. Akkor erre a napra visszagondolva tudjuk, hogy az Isten akkor is jó, amikor nehéz az élet, fogalmazott szentbeszédében Kakuk Ferenc plébános. Végül az időjárásról. A fátyol felhőzet levonulását, valamint a gomoly felhők feloszlását követően alapvetően derült, száraz idő várható. Hajnalra kevés helyen átmeneti párásság köd képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Kora reggelre általában 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő, míg a magasabban fekvő helyeken, nagyobb városokban, vízpartokon ennél pár fokkal enyhébb is lehet az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 22 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.
2: Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
3: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, és a mai adásban folytatjuk tovább az egri püspökök történetét bemutató sorozatunkat Buda Péter atya teológiai tanára, a dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké, amen.
3: És ahogy talán hűséges hallgatóink emlékeznek, az előző adásban mi már arról az emblematikus Olá Miklósról elkezdtünk beszélgetni, aki egy olyan nevezetes eseménykor, mint az 1552-es egri dicsőséges ostromnál, ugye az egri püspök volt, és püspökként kellett helytállnia. Az ő karrierjéről, élettörténetéről beszéltünk, de még nem jutottunk el odáig, hogy ő Egerbe érkezzen, mert hogy bár neki nagyon nagy kapcsolatai voltak, ugye királyhűséggel, Mária királynéval, Rotterdami Erasmusszal is, ezekről is volt szó, de még mindig nem érkezett meg Egerbe. Most a kérdés az, hogy az egri püspöksége előtt töltötte még be magasabb egyházi méltóságot más helyeken.
4: Igen, méghozzá természetesen a királynak a jóvoltából, tehát ő Ferdinánd királyt folyamatosan ostromolja azzal, hogy szeretne egy püspökséget Magyarországon, amelyet azonban Ferdinánd nem tud megadni neki, illetve hát úgy látja Ferdinánd is jónak, hogy maradjon ott Németalföldön, és ott is marad egészen 1542-ig, amíg a kormányzónő, mondjuk a korábbi magyar királyné Mária meg nem hal. Amikor ez bekövetkezik, akkor ő visszatér Magyarországra, és természetesen újabb kérvénnyel fordul az uralkodóhoz. Ekkor azonban 1542-ben az egri nagypréposságot kapja meg egy kanonoki stallummal, illetve a Szent Mihály oltár igazgatóságát. Tehát azt jelenti, hogy megjelenik egy egri kapcsolat az életében, azonban ekkor még nem lesz egri püspök, bár amikor Frangepán Ferenc meghal, tehát 1543-ban, akkor ő újra próbálkozik a királynál, és kimondottan vagy az egri, vagy az erdélyi püspökséget szeretné elnyerni. Ekkor azonban még ez nem sikerül, és végül is 1543-ban a zágrábi püspökséget adja neki a király, illetve kinevezi kancellárrá. Ez nagyon magas udvari beosztás, és ezek, de miért volt az, hogy az egri püspökséget nem adta oda neki?
3: Hát még Perényi Péter itt volt.
4: Így van, tehát erről már az előző adásban beszéltünk, hogy a király egyelőre nem tudja megszerezni Egert, mert hogy Perényi Péter ott van, igaz, hogy közben Perényi Pétert elfogják, de mindezek ellenére az ő embere, Varkocs Tamás tartja a várat, és nem hajlandó átadni a királynak továbbra sem. Tehát így módon az egri püspökség, amelyet már vágyott Olá Miklós, ekkor még elérhetetlen volt számára.
3: Tehát az, hogy egy egri püspökségre vágyik valaki, vagy netán egy erdélyi püspökségre, ezek mind presztízs kérdések? Tehát, hogy ezek egy ilyen jó, stabil egyházmegyének számítottak, vagy mi az, ami miatt erre vágyunk, attól függetlenül, hogy mondjuk üres székekről beszélünk?
4: Igen, most az egri püspökség az már a korábbiakban is láttuk, hogy egy elég komoly jövedelemmel rendelkező püspökség. Bár mondjuk, hogy ebben az időben, most már a 40-es években vagyunk, azért egy eléggé veszélyeztetett helyzetbe került, hiszen 1541 ügyes év, amikor Budát elfoglalja a török, innentől kezdve a püspökség ugye a frontvonalba kerül. Maga a város, illetve a vár, az a felvidéknek az egyik fontos erődítménye, amely a felvidék kapuja tulajdonképpen, és ezért is van az, hogy már Perényi Péter is hozzáfogott a várnak a megerősítéséhez, amit Varkos Tamás az ő idejében folytatott, tehát a Varkos kapubástyát, hogyha valakit jár Egerben, tudja, nemrég lett felújítva, kiegészítve, hogy az pontosan a vár kapujának a megerősítését jelenti. Ugye azok a falak, amelyek alatta vannak a város felé, azok abban az időben még nem léteztek, így van, az majd a későbbi vár alakítás alatt kerül oda, azért is, hogy jobban erősítsék a várat, de ahhoz kellett az, hogy Eger bebizonyítsa, hogy méltó arra, hogy komoly anyagi forrásokat fordítsanak a várnak az erősítésére, és pontosan az 1552-es ostrom mutatta meg azt, hogy érdemes Egerbe befektetni, mert igenis meg lehet védeni az egri várat. Kanyarodjunk vissza a püspökségre, tehát hogy a püspökség így módon veszélybe kerül, már maga a város is frontvonalban van, illetve hát a másik dolog, hogy az egyházmegyében erőteljesen terjed a protestantizmus. Erről majd még fogunk későbbiekben is szólni, de mindezek ellenére az egri püspökség azért az egy komoly püspökség, és egyébként Várdai Pál, az akkori esztergomi érsek, aki korábban
3: egri püspök,
4: így van, aki korábban egri püspök volt, ő is javasolja a királynak, hogy adja a Olá Miklósnak ezt a püspökséget, de egyelőre ezt mondom elérhetetlen, úgyhogy egyelőre zágrábi püspökséget szerzi, meg nyilván ő nem megy el Zágrábba, hanem mint királyi kancellár elsősorban a király környékén, illetve hát Pozsonyban tevékenykedik. Egyébként személyesen is jó kapcsolatban volt Ferdinánd királlyal, annyira, hogy a Johanna nevű lányát, már mint Ferdinánd király Johanna nevű lányának, ő lesz a keresztapja 1547-ben.
3: És akkor tulajdonképpen zágrábi püspökből mikor lesz egri püspök?
4: 1548 az az év, amikor Ferdinándnak sikerül megszereznie Egert.
3: Itt történik valami Perényi Péterékkel? Vagy?
4: Perényi Péter ugye szabadon engedik, de nem sokára utána meg is hal. De a lényeg az, hogy a várat átadják a királynak, és innentől kezdve ugye most már a király szabadon rendelkezik vele, tehát az azt jelenti, hogy most már tud püspököt is ültetni Eger püspöki székébe, és ekkor nevezi ki egri püspökké. Úgy tűnik, hogy a zágrábi püspökség javadalmainak egy részét azonban megtartja továbbra is, tehát hogy az egyharmadát továbbra is fölveszi magának. Most az az érdekes, hogy pontosan nem tudjuk, hogy mikor is történt a püspöki kinevezése, különböző dátumok vannak, tehát valamikor 1548 őszéről van szó, vannak, akik novemberre, vannak, akik decemberre datálják, pontosan ezt nem tudjuk. Ami fontos, hogy a király, amellett, hogy ugye őt kinevezi most már az egri püspökség élére, továbbra is marad királyi tanácsos, illetve a kancellárságot is megtartja magának. Ami azt jelenti, hogy nagyon fontos állami funkciója van, és mellette tölti be az egri püspökséget. Most, ami még érdekes itt ezzel kapcsolatban, hogy ugye, tudjuk azt, hogy a püspökök 1514 óta, vagy a paraszt lázadás, vagy paraszt felkelés óta szinte kötelezően bizonyítaniuk kell, hogy ők nemesi származásúak, hiszen a magyar rendek a későbbi országgyűléseken mindig tiltakoznak az ellen, hogy porszármazású, tehát alacsony sorból származóak kerüljenek a püspöki székekbe. Ugye ez Bakócz Tamás miatt volt, akit okoltak részben azzal, hogy ő állt a dózsaféle parasztháború mögött. És 1548-ban a király megerősíti egy oklevéllel Olá Miklósnak a nemesi származását. Ugye múltkor beszéltünk róla, hogy egy erdélyi kisnemes családról van szó, de a lényeg az, hogy bizonyítva van ezáltal, hogy nemesi származású, tehát méltó a püspöki székre. Na most a király természetesen gondoskodni tartozott a várnak a további erődítéséről, hiszen a török már itt van a szomszédban, és ezt Ferdinánd nagyon fontosnak is tartja, úgyhogy a várbéli katonaságot erősíti. Na most ugye mindenkinek a fejében a 2000-es szám szerepel, mondjuk Gárdonyi miatt, hogy kb. 2000 védő volt 1552-ben. Na ugye ez egy földuzzasztott létszám volt, tehát a, mondjuk így, hogy a békebeli állománya az egri katonaság, az 200 lovas és 100 gyalogos katona volt, tehát összesen 300 állandó védője volt az egri várnak, és aztán ugye az ostrom idejére, addigra majd ugye máshonnan is érkeznek segédcsapatok, illetve hát a környékbeli lakosság egy része is bemenekül a várba, tehát így jön ki az a körülbelül 2000 fő, ami majd 1552-ben csodát hajt végre. Na most, ami még érdekes, hogy ugye annak idején, amikor Perényi és Varkos Tamás bírták a várat, akkor ők ugye a püspöki jövedelmeket is megszerezték. Tehát az egri püspöki jövedelemből erősítették a várat, illetve tartották fönn a várbéli katonaságot. Most ez egy olyan dolog volt, amit egyébként Ferdinánd is jónak tart, tehát ő úgy látja, hogy valóban az egri püspöki jövedelmeknek a legjobb helye az az egri várban, illetve az egri vár megerősítésére történjen meg. Úgyhogy ezért tulajdonképpen Oláh Miklóst fölbiztatja arra, hogy egy megegyezést hozzanak létre, illetve maga Ferdinánd az, aki Oláh Miklós püspök nevében megegyezik a vár akkori kapitányával, Dobó Istvánnal, hogy a püspöki jövedelmeket, azokat szedje be, és ehhez használja fel akár a várbéli katonaságot is. Tehát nagyon fontos, hogy ami a püspöknek jár, azt szedjék be. És utána ezt a befolyt összeget el kell harmadolni, méghozzá úgy, hogy az egyharmadát kapja meg az egri püspök, ugye jelen esetben Oláh Miklós.
3: Ez mint személyes jövedelem, tehát ez nem az egyházmegye.
4: Ez a püspöki jövedelem. Püspöki jövedelem. A másik kétharmadot pedig megint el kell felezni, úgyhogy egy részét, a felét azt a várnak a megerősítésére, tehát az erődítmény fejlesztésére kell fordítani, a maradék egyharmadot pedig a várbeli katonaságnak a fenntartására. Ez egy nagyon fontos egyezmény, mert pontosan ez biztosította azt, hogy Eger a későbbiekben, még Dobó István kapitánysága alatt is, ugye még inkább megerősítetett, mint erődítmény. Ugye tudjuk, hogy Eger nem volt annyira jól védhető vár egyébként, de pontosan azért, hogy egyre jobb státusza legyen, ezért kellett ekkora javításokat, illetve fejlesztéseket végrehajtani a várban.

0: Amikor Olá Miklós, ugye ezt kénytelen elfogadni, tehát hogy a püspöki jövedelmének a kétharmadáról lemond, ugyanakkor ő, mint a királyi tisztviselő, az udvartól is kapott fizetést. És ezért, hogy Ferdinánd, mint egy kárpótolja őt, ezért a nagylelkű gesztusért, hogy lemond a püspöki jövedelemnek a kétharmadáról, úgy rendelkezik, hogy minden hónapban, amikor az udvari tisztviselőket kifizetik, akkor Olá Miklós az elsők között kapja meg a maga udvari jövedelmét, amely, mint ugye királyi tanácsnok és kancellár, havi 1440 forint volt. Uh-huh. De azért ez nem kevés, mert hogy ezt beszorozzuk 12-vel, akkor ez az 15 és 20 ezer között volt, és ehhez jött még a püspöki javadalomnak az egyharmad része, tehát nem kell sajnálni, hogy Olá Miklós nagyon rosszul járt volna, mert hogy ezért ez egy nagyon komoly jövedelem volt, és a későbbiekben látni fogjuk, hogy ő a saját jövedelmeit is azért az egyház javára hogyan igyekszik kamatoztatni. Egyébként pedig van egy érdekes adatunk ebből az időszakból, mert hogy 1550-ben itt jár Egerben Verancsics Antal, aki ugye egy főesperességet szeretne itt elnyerni, és ő beszámol Olá Miklósnak arról, hogy mit tapasztal Egerben. És igazából arról ír, hogy a vár elveszítette azt a jellegét, ami korábban volt, hiszen a vár az korábban egy püspöki lovagvár volt, ahol ugye az egyházias jelleg uralkodott, mondja, most már ilyet nem talál, mert ami szép és egyházias volt, az most már minden van pusztítva, itt már mindenfelé csak ilyen kilövő állások vannak, dombok.
1: Tehát ilyen katonai objektummá
0: alakították. Igen, katonai objektummá alakították azt a szép várat, hogy említettük a múlt adásban, hogy még a gótikus székes egyháznak a szentélyét is egy belső bástyává alakították át, ugye ez volt a szentélybástya, és hát mindenfelé katonai készülődés van, tehát mindenfelé csak ágyúkat látni, meg katonákat masírozni, és akkor ezzel fejezi be, hogyha eljönne ide Egerbe, akkor méltóbban teheted fel a sisakot, mint a püspöki süveget, inkább kezedbe foghatod a kardot, mint a főpásztori pálcádat, inkább öltözhetsz vasba, mint palásba, mert inkább leszel tábori ember, mint egri püspök. Uh-huh. Na, mondanom sem kell, hogy Olá Miklós nem is jön Egerbe.
1: Tehát ő még mindig nincs itt Egerben.
0: Nincs. Viszont ugye az, hogy a király kinevezte, ezzel elérkezett a lehetőség, hogy akkor most már ugye pápai megerősítést is nyerjen, és ugye 1550 februárjában fordul harmadik Gyula pápához, és ebben kéri a megerősítését, amit július 4-én, tehát 1550 július 4-én el is nyert, és július 26-án püspökké is szentelik, egri püspökké, de nem itt. De ő azok közé tartozik, aki ugye már régóta klerikus, hiszen már fiatal korában pappá szentelték, 1550-ben püspökké is szentelik, csak egy érdekességet hadd mondjak, hogy mindezek ellenére misézni még mindig nem kezdett el. Nem, de ekkor már erősen fontolgatja, hogy be kellene mutatni az első szentmiséjét, tehát ugye a primícia, az első szentmise, és 1552-re tűzte ki, hogy na akkor Egerben fogja bemutatni az első szentmisét, azonban ez elmaradt, pontosan azért, mert hogy 1552-ben már Egernek kisebb baja is nagyobb volt annál, mint hogy a püspöknek az első ünnepélyes szentmiséjére készüljön, hiszen akkor már a török támadásra kellett készülni, úgyhogy végül is a következő évben 53-ban mutatta be a szentmisét, de hát azt már nem itt Egerben.
1: Az a kifejezés, ami nálatok ugye frissen szentelt papoknál még ugye annó, meg hát ugye most is létezett, hogy új misés valaki, tehát hogy a szentelés után automatikusan ugye azért van rögtön első mise, új mise bemutatás.
0: Igen, a mi korunkban már így van, de látjuk.
1: Igen, ez felszentelték, és kész ment tovább, és mondjuk végezte a nem tudom én milyen tanácsos írnoki munkáját, tehát nem volt kötelező, vagy
0: bizonyos papi feladatokat kötelező volt neki ellátni, tehát onnantól, hogy pappá van szentelve, akkor van a zsolozsma végzési kötelezettség és így tovább. A szentmisét azonban ugye másképpen is értelmezték ebben az időben, tehát ez a reneszánsz humanista kor egészen másképpen viszonyult ezekhez a dolgokhoz. Ő pedig, amint láttuk, ízig-vérig egy reneszánsz ember, egy humanista, aki a kultúrának az embere, aki mondjuk így, hogy a maga módján vallásos. Uh-huh. Tehát most azt mondanánk ezt a kifejezést rá, de az is látszik azonban, hogy ahogy haladunk előre az időben, majd egyre jobban kitűnik az, hogy Oláh Miklósnak a nem csak a karrierje halad előre, hanem egy belső érési folyamat is beindult. Tehát onnantól kezdve, hogy püspökké szentelik itt Egerben, elindul, ugye ez már hozza azt a gondolatot, hogy akkor most már misézni kellene, hozza azt a gondolatot, hogy egyre nagyobb felelősséggel vállalja föl az egyháznak a képviseletét, és próbálja meg előmozdítani az egyháznak az ügyeit ebben a nagyon szétzilált, politikailag, vallásilag nagyon szétzilált helyzetben, ami az 1550-es évek közepe.

0: Jó, tehát Egri püspökké szent elég nem Egerben. Most tulajdonképpen mikor érkezik ő Egerbe? Vagy most például, ugye most nem tudom, hogy mennyire érkezzünk el 1552-höz, de...
1: Elérkezünk 1552-höz, de ő nem.
0: Tehát ő az ostrom idején sem tartózkodott Egerben.
1: Itt. Így van, és azért itt most oszlassunk már el egy kis tévhitet, mert hogy hát különösen ugyebár a szocialista-kommunista történeti írás általában vádolja az egri püspököt, hogy nem segített Egernek a megvédésében, hogy itt sem volt. Igen, valóban nem volt itt, de ez nem igaz, hogy nem segített Eger megvédésében. Tehát egyrészt, amit az előbb láttunk, ez a megegyezés Ferdinánd és Dobó között, ami igazából Olá Miklóst érintette, ez egy, mondhatjuk így, hogy egy nagy lelkű gesztus, amit még Olá Miklós után is, a későbbiekben is alkalmaznak, a későbbi püspökök idején, hogy az egri püspökök lemondanak a jövedelmük jelentős részéről, pontosan az egri várnak és a várkatonaság fenntartásának az érdekében. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy amikor, és ez erről Gárdony is beszámol, amikor megérkezik Bornemissza Gergely 250 katonával, amit a király küldött. Ugye ez úgy tűnik, hogy hát 250 katona, ez kevés. Nem, ugyanis amikor 250 katonáról beszélünk, ezek katonák.
0: Igen, ezek nem karddal, kapával, kaszával.
1: Így van, tehát ezek profi harcosok.
0: Így van.
1: Tehát mondhatjuk azt, hogy az egri vár védelmében nagyon nagy szerepe van egyébként a faluról bejött kovácsoknak, molnároknak, stb.
0: Így van, csak ugye ők azért nem stratégák, vagy tehát, hogy nem...
1: De azért ki az, aki igazán tud verekedni, meg hát ők azok, akik gyorsan ki is képzik majd itt a helyi erőket is, de ez a 250 katona egy vár védelmében, ez egy nagyon döntő tényező, hát annyira, hogy valamit, most nem tudom pontosan idézni, de valami ilyesmit mond Dobó István, amikor Bornemissza Gergely szabadkozik, hogy csak ennyit hoztam, azt mondta, hogy ha mindenki ennyit küldött volna, akkor nem itt várnám a törököt, hanem a maklári mezőn. Igen. Tehát, hogy akkor nem várvédelemre készülne, hanem mezei ütközetre. Mezei ütközetre. Tehát ez itt a könyvben is benne van, hogy ez egy komoly erőt képvisel. Na és ugye az, hogy most a király ennyit küldött, ebbe egész biztos, hogy benne van teljesen biztos, hogy benne van a kancellárnak, az egri püspöknek a keze. Tehát nem annyira püspökként, mint inkább királyi kancellárként, ő folyamatosan figyelmét azért Egeren tartja, és gondoskodik arról, hogy amit csak tud, azt oda irányítson. Egyébként pedig a káptalan is küldött katonákat, igaz, hogy csak 20-valahányat, amit ugye a saját pénzéből állított ki, tehát ez azt jelenti, hogy föl kell őket fogadni, és finanszírozni kell a zsoldjukat. Őket pedig azt hiszem, hogy Figedi vezette itt az egri ostrom idején, tehát őt bízta meg a káptalan, hogy ezzel a 21 néhány harcossal jöjjön védeni a várat.
0: Arról most akár a Sugárféle könyvből, vagy bárhonnan is tudunk valamit, hogy mondjuk az, hogy nem, most nem a minősíteni, vagy bármi is, de hogy azért itt egy komoly feladat várult, ugye Egerre, a várra, ezen belül ugye az egyházmegyére, hogy az, hogy Olá Miklós miért nem jött ide, erről nem tudunk semmit, hogy legalább mint lelki,
1: hát azért...
0: mert akár lehetett volna, bocsánat, hogy még mielőtt nem engedem, hogy elmondom, mit szeretnél, Péter, hogy, de ugye neki elődjei voltak nagy katonák, tehát hadvezérek, akik mentek a csatába, és nem feltételez, hogy nem azt mondom, hogy Olá Miklós miért nem állt ki karddal, de hogy mondjuk mint lelki támasz esetleg jött volna.
1: Hát úgy gondolta, hogy ő többet tud segíteni, hogyha király mellett van, mint hogyha ő maga személyesen eljön. Uh-huh. Ugyanis ha még a király mellett van, addig mindig tudja a királyt befolyásolni, hogy ő is nagyobb figyelmet szenteljen Egernek. Hogyha ő eljön ide, akkor egy képzetlen katonával esetleg több lenne itt Egerben.
0: De nem a katonaság, hanem a lelki, tehát, hogy azért mondjuk elkezdette volna ugye az első miséjét itt, mondjuk pont a harcok alatt azért nagyon kellett itt az egriekbe a lelket önteni.
1: Igen, de erre nem, szerintem a korabeli emberek sem tartottak rá igényt, hogy a püspök bezárkozzon egy várba. Uh-huh. Tehát kívülről nagyobb segítséget tud nyújtani, mint hogyha ő maga is bejött volna ide Egerbe.
0: De most akkor ő helyileg hol volt?
1: Tehát a Királyi Palotában? Királyi udvar. Tehát az azt jelenti, hogy Bécs, Bécsújhely, esetleg Pozsony. Tehát ezek voltak a legfontosabb helyek, ahol az ország ügyeit kellett intézni, és mint királyi kancellár neki ez volt az elsődleges feladata.
0: Jó.
1: És mindezek ellenére ugye azért Eger helytállt 1552-ben, derekasan tudjuk azt, hogy ugye ez az 1552-es év, itt, ugye, mit Egerre koncentrálunk, de történelmi összefüggésben ez egy sokkal nagyobb akciósorozat volt. Tehát ugye egyrészt az, hogy a szultáni seregek megindulnak délről, illetve a budai pasa szintén ott elsősorban a nógrádi várakat hódoltatja, és utána két sereg egyesül, Ali és Akhmed pasának a serege, és ugye Szolnok után fölvonulnak Eger ellen. És akkor ezt mi csak abban a kontextusban látjuk, hogy hát igen, ez egy magyar-török háború, pont az 1552-es évben, azonban ezt egy sokkal nagyobb kontextusban kell nézni. Ez egy, mondhatjuk így, hogy szinte összeurópai háború, aminek a célja a Habsburgok hatalmának a megtörése. Tehát nézzük meg, hogy mi is történik, csak egy pillanatra, mi történik Európában. Ugye Habsburg 5. Károly a német-római császár, akinek az öccse, ugye Habsburg Ferdinánd, az osztrák örökös tartományok, ura Magyarország és Csehország királya, és így tovább lehetne még sorolni a címeket, de itt ez nem fontos számunkra, csak az, hogy gyakorlatilag egész Közép-Európát uralják. Egészen mondhatjuk, hogy a Németalföldtől kezdődően Erdélyig, illetve ne feledkezzünk meg arról, hogy Spanyolország, Észak-Itália szintén az ő kezükben van. Tehát a Habsburg család egy akkora hatalmi koncentrációval rendelkezik itt Európában, ami a többi európai állam féltékenységét, sőt mondhatjuk bátran félelmét kivívja.
0: Na, igen.
1: És ezért következik be jelen esetben az, hogy ez az 1552-es év, ez egy nagyon komoly diplomáciai kört indít el, illetve annak a diplomáciai megegyezéseknek a következménye, hogy 1552-ben koncentrált támadás indul a Habsburgok erejének a megtörésére. És ennek volt az egyik frontja, a keleti front, mondhatjuk így, ugye, hogy Magyarországon keresztül a török köti le a Habsburg erőket, ugye csomó várat elfoglaltak, kisebbeket, nagyobbakat, illetve hát ugyanebben az időben ugye a birodalmon belül a protestáns rendek, ugye a luteránus rendek, azok egy általános lázadásba kezdenek, és ugye ez a nem más, mint a második Schmalkaldeni háború. Ugye a Schmalkalden egy kisváros Észak-Németországban, ugye annak idején itt kötöttek véd- és dadszövetséget a protestáns rendek, a protestáns fejedelmek 5. Károllyal, illetve a katolikus ligával szemben. Ez már nem az első ilyen háború, mert 1547-ben már volt egy háború, amikor a protestáns rendek nekimentek 5. Károlynak és a katolikus erőknek, azonban a Mühlbergi csatában vereséget szenvedtek, tehát az első Schmalkaldeni háborút azt 5. Károly és a katolikusok nyerik. Azonban ez az 1552-es támadás, ez nagyon váratlanul érte 5. Károlyt, úgyhogy menekülnie kellett a birodalomból, a Brennerhágon keresztül menekül Észak-Olaszországba. És közben pedig ugye a legkeresztényibb király, Franciaország is, támadást indít a birodalom ellen. Uh-huh. Tehát láthatjuk, hogy egy francia, török, protestáns, tehát akik a Habsburgoknak az ellenségei voltak, azok mind összefogtak 1552-ben egy ilyen koncentrált támadásban, amelyet végül is a Habsburgok túléltek. Tehát nem sikerült megtörni a Habsburgoknak a hatalmát, de ugyanakkor azért annyit elértek, hogy azért a 5. Károly is belefárad ebbe az egészbe, és ugye nem sokára 3 év múlva lemond a trónjáról, és visszavonul. Mondhatjuk így, hogy nyugdíjazza magát. És Ferdinánd lesz az utóda a császári székben. De ez az 1552-es év, tehát ez egy nagyon válságos volt a Habsburgokra, és a katolicizmusra nézve is.
0: Igen.
1: Magyarok. Közben zajlik ugye a trentói zsinat,
0: igen,
1: de ennek a háborúnak a következtében ugye a második ülésszakot azt is meg kellett szakítani.
0: Szóval, hogy itt nem csak Magyarországon is beszűkülve egerre, hanem hogy tényleg azért itt egy európai korképpel azért igencsak minden mindennel összefügg, és itt most nem csak ugye a törökre kell koncentrálni, hanem hogy a török veszély, de ugyanakkor itt, hogy a Habsburgoknak az uralmát, hát nem tudom. Tehát, hogy a félelem az amúgy az, hogy még tovább terjeszkednek, és gyakorlatilag egész Európát, tehát most a franciákhoz azért nem tudtak volna, vagy a francia trónt azért megszerezni, mert ők azért...
1: Mármint a törökök?
0: Nem, a Habsburgok.
1: A Habsburgok. Igazából ők nem is törekedtek rá, tehát nekik már volt annyi.
0: Jó, tehát, hogy mert hogy ugye említetted, hogy mondjuk nem csak ugye tényleg német-római császár, magyar, osztrák, cseh, stb., tehát tényleg fél Európa Habsburgok kezében volt, hanem hogy félelem is. Tehát, hogy mondjuk a félelem az, hogy tovább terjeszkednek, még több lesz az övéké, vagy mi az, ami mondjuk félelem lehet?
1: Tehát a Habsburgok szerintem tehát nem törekedtek arra, hogy újabb trónokat szerezzenek meg maguknak. Ez már eléggé nagy volt így, és ugyanakkor azonban a többi hatalom, elsősorban itt ugye a franciák, azok attól féltek, hogy bekerítették őket. Mert hogy Spanyolország, tehát a Pireneusok vidéke, onnantól kezdve ugye Habsburg birtok. Keleten pedig, ugye Észak-Itália, Alpok, ugye az Alpok az nem számított, nincsenek komoly hadműveletek, de Észak-Itália, ugye Milánó, Savoia, ez kérem szépen a németek kezén van, illetve hát a Habsburgok kezén, illetve hát utána ugye a birodalom, a Rajna mente és Német-Alföld megint a Habsburgok kezén van, tehát Franciaország teljesen be van kerítve. Egyik oldalon az óceán, másik oldalon a Habsburg birtokok, és hát ugye ott vannak még az angolok is, akik szintén ellenségesek általában a franciákkal szemben évszázadok óta.
0: Akkor kanyarodjunk vissza Egerbe 1552-re. Itt most a csatáról beszéljünk egy pár szót, vagy bízunk hát, mindenkinek, hogy elevenítse fel saját magának az egri csillagokat.
1: Így van, ami a püspökség szempontjából fontos volt, azt elmondtuk. 1552-vel kapcsolatban még annyit hozzá tehetünk, hogy azért ez a győzelem, ez azért bejárt Európát. Tehát már a híre. Tehát amikor Tinódi írja, hogy nagy vigasságát Ferdinánd királynak, ugye Ferdinánd király ugye továbbadja ezt a hírt, és az egész birodalom, az egész katolikus világ, vagy keresztény világ örvendezik annak, hogy sikerült a törököt megállítani.
0: Igen. Eszembe jutott még egy dolog, nem csak az egri csillagok, ha már ugye Egerben vagyunk, hát már 22. éve megy ugye nyaranta az Egri Csillagok musical. Hát nem hiába ugye a fináléban is benne van, hogy nézz ránk Európa, és állj mellénk a sorba. Péter, hogyha biztos te is láttad már ezt a musicalt, szerintem nincs olyan egri, aki ne látta volna, de nem csak egri, hanem tényleg nagyon sok mindenki Magyarországról és messzeföldről is tényleg akár emiatt is így szervezi a nyaralását, hogy lássa ezt a musicalt, de hogy azért nem véletlenül írták meg ugye Várkonyi Mátyásék Béres Attilával ezt a szöveget, mert hogy az egy dolog, hogy nézzetek ránk, mi legyetek ránk büszkék, és csináljátok ti is azt, amit mi megcsináltunk, mert tulajdonképpen tényleg az, hogy most itt igen beszélünk arról, hogy most valaki karddal kapával, mert végülis azok voltak a többen, tehát parasztok voltak többen ugye a várban, akik védők voltak, akik nem erre születtek, ők arra születtek, hogy a földet műveljék, az a pár katona, akit mondjuk akár Bornemisza idehozott, nyilván tanított lépéseket. A regényből tudjuk, hogy azért itt voltak furfangossága, ugye köszönhetően ugye Bornemisza Gergelynek, de hogy tulajdonképpen azért egy több ezres török hordát, sereget megállítani, szóval azért az elképesztő összefogás, jó szervezettség, dobóiknak a hozzáállása, meg ugye azoknak az embereknek. Az, hogy a regényben azért volt egy csomó minden hozzáfűzött szép szál, vagy felvitt szál, ugye nagyon sok mindenkinek például az is nagy csalódás volt, hogy Cecei Éva nem létezett, Bornemisza Gergely létezett, de nem volt Cecei Éva nevezetű felesége. Na mindegy, szóval, hogy erről olyan sokat lehet nosztalgiázni, de tény az, hogy Eger az biztos, hogy nem csak Magyarországnak, hanem Európának is nagyon nagy szívességet tett.
1: Van, és ezt akkor tudták is, tehát ez a hír, ez bejárt, és tényleg Dobó István Európa hírű bajnokként jelenik meg a porondon. Ugye Dobó Istvánnak a személyiségéről nem beszélünk, meg későbbiekben azért voltak neki eléggé zűrös ügyei.
0: De ő amúgy a 52 után le is mondott, ugye?
1: Igen, és Bornemisza Gergely veszi át a bárnak a vezetését, majd őróla még azért lesz szó más kérdésben. Csak itt most ehhez visszakanyarodva, hogy azért is csoda, hogy Eger megmaradt, mert hogy ha megnézzük, azért a várostromoknak a többsége azért az mindig az ostromló seregnek a győzelmével ért véget. Jó, tehát itt vannak azért kivételek, ugye Bécset sikerült többször is megvédeni a történelem során a törököktől, de egyébként azért, ha megnézzük, az ostromok oda-vissza nagyon sokszor azért az ostromlók győzelmével ér véget, ha csak nem érkezik felmentő sereg.
0: Mi történik 1552 után Egerben? Olá Miklós püspöki szerepe hogyan folytatódik? Jön Egerbe, ami az egri egyházmegyét érintő kérdés, erről még pár percben tudunk-e beszélni?
1: Ami fontos, hogy Olá Miklós a későbbiekben ugye még magasabbra tör, mert hogy Ferdinánd kihasználja azt, hogy egy olyan kvalitású embere van, aki méltó

0: Nagyszombatba. Most Trnavának hívják, de Nagyszombatba kerül, és mint esztergomi érsek, ugye ott már többször megfordult, tehát ugye részben a királyudvarban továbbra is ellátja a kancellári feladatokat, ugye Pozsonyban, vagy ahol éppen országgyűlés van, ott mindenhol jelen van, és hát a Nagyszombatban is többször megjelenik, ahol nagyon komoly fejlesztéseket visz véghez, ugye itt ki kell építeni az egyházmegyei központot. Na de mire van szükség? Ugye több dologra is, ugye egyrészt fontos az, hogy kellő anyagi bázissal rendelkezzen. A másik fontos dolog, hogy maga mellett bírja a királynak a támogatását. És ugye így tudja fölvenni a küzdelmet az egyházmegyének a megújításáért, mert hogy az egyházmegyében itt is eléggé terjed a protestantizmus. Tehát mondhatjuk, hogy most már az egész felvidéken először a luteri, majd utána későbbiekben a kálvini reformáció is egyre nagyobb szerepet játszik. Na de nézzük meg, hogy mit is csinál Oláh Miklós. Tehát az első dolog talán, ami a legérdekesebb, hogy a javadalmak rendezésénél, mert hogy ő komoly birtokokat veszített, mint esztergomi mérsek, az esztergomi érseki birtokok egy jelentős része már török megszállás alatt van, illetve olyan területen, ami hát ilyen kettős adózású, tehát azt jelenti, hogy határvidék, és mindenki megy adót szedni, mind a királyi Magyarországról, mind pedig a török részről, és éppen ezért ő igyekszik más olyan forrásokat is megszerezni, ami eredetileg nem tartozott az esztergomi érseki jövedelmekhez. Többek között a nyitrai püspökségnek a jövedelmét, ugye, ami szintén ott északon található, továbbá néhány apátságnak a jövedelmét, vagy a túróci prépostságnak a jövedelmét, és ami talán a legérdekesebb, hogy sikerül neki visszaszerezni a pizétum jogot. A pizétum jog.
1: Az mit jelent?
0: A pizétum jog, ez azt jelenti, hogy ugye a középkor folyamán a királyi pénzverdékben vert aranyforintokhoz használt ez a pénzverő, ugye akkor mi verték a pénzt, tehát megvoltak az eszközök, ugye azokat mindig ellenőrizni kellett, és biztosítani, hogy csak hiteles pénz kerülhessen forgalomba. És az esztergomi érsek volt megbízva azzal, hogy ezeknek a pénznyomó, pénzverő eszközöknek a felügyeletét ellássa, hogy ne lehessen hamisítani a pénzeket, és ezért ő pizétum jogot kapott, ami azt jelentette, hogy minden 48 forintból egyet ő kapott meg. Tehát amikor a királyi pénzverdében 48 aranyforint elkészült, akkor abból egy az esztergomi érseket illette.
1: Innen folytatjuk a következő adást, Péter atya, jó?
2: A mai adásban Oláh Miklós egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ma van az elvándorlók és menekültek 112. világnapja. Az elvándorlók és menekültek világnapjára a Szentatya hagyományosan üzenetet intéz a katolikus hívekhez. A pápa idei üzenetének témája, akár csak egy is a gyermekek közül. Mint írja, az elvándorlók és menekültek világnapja évről évre arra hív bennünket, hogy a migráció összetett jelenségének különféle szempontjaira irányítsuk figyelmünket. Idén azokra a kiskorúakra figyelünk, akik közvetlenül megtapasztalják az elvándorlást és menekülést. Továbbá arra hív, hogy gondoskodjunk róluk, szem előtt tartva az Úr ígéretét, aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. A világ migrációs folyamataiban a kiskorúak a legkiszolgáltatottabbak. Ők konkrét arcok, egyedi történetek, amelyek megszólítják lelkiismeretünket, emelte ki a Szentatya. Ajándékozd meg Franciaországot testvéri egyetértéssel, kérte imában Leó pápa a Lourdes jelenések barlangjánál. Szeptember 26-án este a Szentatya repülővel Párizsból Lourdesba utazott. Először Szűz Mária szobra előtt csendben imádkozott, utána a sziklához lépett, megérintette, és a forrás vizéből ivott egy pohárról, amelyet a kegyhely rektora nyújtott át neki. Majd gyertyát helyezett el a gyertyatartón, és elmondta imáját, amelyben a Lourdes szűzanya oltalmába ajánlotta Franciaországot. Testvéri egyetértésért, békéért, bölcsvezetőkért, a családokért, a fiatalokért, a betegekért és a szenvedőkért könyörgött, s azt kérte, hogy Franciaország mindörökre utasítsa el a háború logikáját. Ezt követően aranyrózsát helyezett el a szűzanya szobrának lábánál, elimádkozta a mi atyánkot és áldást adott. Főegyházmegyei minisztráns találkozót tartottak szeptember 26-án az Egri Bazilikában. Ternyák Csaba érsek az ünnepi szentmise kezdetén köszöntőjében rámutatott. Tekintetünket mindannyian Krisztusra szegezzük, életünk fókuszába őt akarjuk állítani. Az érseki palota díszudvaráról indult kis zarándoklat szimbolizálja életünk Krisztusra irányultságát. Utunkat, mely felé tart, akit szolgálunk életünkkel és halálunkkal. A szentbeszédet Kakuk Ferenc plébános, érseki irodaigazgató mondta, aki 12 éven keresztül volt a főegyházmegye minisztránsaiért felelős referens. A lelkipásztor hangsúlyozta, számos helyről érkeztek fiatalok más és más körülmények közül, de összeköti őket a meghívás és Jézus személye. Jézus az evangéliumban azt mondja, barátaim vagytok, nem azt, hogy alkalmazottaim vagytok. Ha a mai napról mindenki hazavisz magával egy gondolatot, akkor ez a találkozó nem ér véget, ha azt mondjuk, Jézus, számíthatsz rám. Akkor erre a napra visszagondolva tudjuk, hogy az Isten akkor is jó, amikor nehéz az élet, fogalmazott szentbeszédében Kakuk Ferenc plébános. A Fidesz szervezeti újjáépítésének keretében Orbán Viktor pártelnök ellátogat a pártja megyei választmányi üléseire, ahol munkamegbeszélést folytat a résztvevőkkel, közölte az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója a távirati irodával. Havasi Bertalan tájékoztatása szerint a választmányi üléseken kötetlen munkamegbeszélést tartanak a pártszervezés aktuális kérdéseiről és a politikai helyzetről. Ez nem országjárás, nem tartunk ott, az majd később jön, tette hozzá. A Magyar Nemzet online kiadása szombaton írt arról, hogy információi szerint Orbán Viktor újabb országjárásba kezdett, amelynek során a Fidesz megyei választmányainak tagjaival találkozik. A Magyar Nemzet azt is közölte, a találkozón eddig Lázár János volt miniszter is részt vett. Havasi Bertalan megerősítette a találkozók tényét, a hírportálnak, és azt is elmondta, a mostani egyeztetések nem kapcsolódnak Lázár János nyár során végzett felméréséhez. Végül az időjárásról. A fátyol felhőzet levonulását, valamint a gomoly felhők feloszlását követően alapvetően derült, száraz idő várható. Hajnalra kevés helyen átmeneti párásság köd képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Kora reggelre általában 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő, míg a magasabban fekvő helyeken, nagyobb városokban, vízpartokon ennél pár fokkal enyhébb is lehet az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 22 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket Kovács Krisztina válogatja, a technikus kolléga pedig Somogyi Márton, a mikrofonnál a hírszerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja, Isten tervei végtelenül nagyobbak, és mondjuk ki bátran, emberibbek annál, mint amilyeneket mi, bűntől sebzett férfiak és nők, ki tudunk találni és meg tudunk valósítani. Kedves hallgatóink, műsorismertetésünket követően az Itt élünk című műsorunkban szilvásváradi és szomolyai eseményekről számolunk be. A 22 órai hírek után 22 óra 5 perckor kezdődik az Egyházfórum, melyben az irgalmasságról és a cselekvő szeretetről beszél Pap Miklós görögkatolikus parókus, morálteológus. A 23 órakor elhangzó hírek után a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallgathatják meg, majd Juhász Ferenc atya olvassa fel hétvégi levelét. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A napverse.

0: Nemes Nagy Ágnes. Példázat. Papírban kaptam ezt a szót, mely messze földön pálma volt. Papírba göngyölt gyenge tőt, s most lám előttem földbe nőtt. Nedveltelik, rügyet fogan, s érik vele minden szavam, mivel sudáram felszökik, s valódi lombot hajt a hit.
1: Nemes Nagy Ágnes Példázat című versét Dér Gabriella előadásában hallották. Nemes Nagy Ágnes magyar költő, műfordító, esszéíró, pedagógus. Diákkorától kezdve írt verseket, folyóiratokban 1945-től publikált. Első verses kötete 1946-ban jelent meg. Abban az évben lépett be a Magyar Írószövetségbe, később tagja volt a Magyar Pen Klubnak is. Ez évben alapította férjével közösen az Újhold című irodalmi folyóiratot, amely csak 1948 őszéig jelenhetett meg, de betiltása után mintegy emblémája lett a babicsi nyugat eszmeiségét és minőség igényét vállaló írói irodalmi törekvéseknek. Elsősorban francia és német nyelvű művek jelentek meg fordításban, de antológiákban számos más nyelvből is készült fordítása szintén megjelenhetett. 1946-tól a Köznevelés című pedagógiai folyóirat munkatársa volt, 1954 és 58 között pedig a budapesti Petőfi Sándor gimnázium tanára, 1958-tól szabadfoglalkozású író. A költői életmű terjedelmét és a kötetek számát tekintve keveset publikált, további új verseit az 1967-es napfordulóban, majd pedig három gyűjteményes kötetének egy-egy új ciklusában adta közre. Ebben az időszakban írta vers ciklusát az Eknától jegyzeteiből. Költői munkája mellett a magyar esszéirodalom kimagasló művelője volt, az 1970-es-80-as években mértékadó és meghatározó személyisége lett a magyar irodalmi életnek, kapcsolatot tartott a magyar irodalmi emigráció számos jeles tagjával is, 1991-ben hunyt el.
2: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Kovács Kriszta és a technikus Nátrán István nevében is Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma Szilvásváradra és Szomolyára látogatunk. Szilvásváradon a 25. alkalommal rendezték meg a Kárpátok őre szobornál az emlékünnepséget. A következő összeállításunkban Szaniszló László polgármestert, Kovács László apát plébánost, Tisztét, vagyis Gergely Istvánt és Popovics Emesét hallják.
1: Az első világháború kitörése után sokan úgy érezték, hogy szükség van a magyarság összefogására és olyan biztos védelmi rendszerre, mint amilyen a honfoglaláskor működött. Ezt ismerte fel Szeszák Ferenc szobrász is, aki 1916-ban elkészítette a Kárpátok őre emlékművet, melyet Korozsvár főterén állítottak föl. A Kárpátok őrét Szeszák Ferenc aktualizálva az első világháborút katonai alakban fogalmazta meg. 1918-ban a Kolozsvárra bevonuló román csapatok ezt az emlékművet felgyújtották és elpusztították. Ezután következett be Trianon, mely a magyarság szétszórását és hazánk feldarabolását eredményezte. Az azóta eltelt idő mindenben igazolta Szeszák Ferenc megérzését és ma is aktuális üzenetét. Ezért hoztuk létre korabeli megmaradt dokumentumok, tervrajzok, képeslapok alapján Szeszák Ferenc eredeti művének hű megismétlésével ezt a szobrot Szilvásváradon 2002-ben. Az emlékmű felállításának célja, hogy figyelmeztessük a Kárpát-medencében élő magyarokat, hogy létezésünk és megmaradásunk feltétele az összefogás, az állandó védelmünk biztosítása és érdekeink megalkuvás nélküli képviselete. Az emlékmű Kocsis László vezetésével, szervezésével és finanszírozásával készült el. Természetesen Laci bácsi is itt van köztünk, most már 25. alkalommal, 24. alkalommal, egy tapsot kérlek. Nem csak a szobor elkészültét, felállítását finanszírozta, hanem mind a mai napig ennek az eseménynek az egyik fő mozgatórúgója. A Kárpátok őre katonai alakot Horváth Béres János szobrász készítette, aki szintén itt van köztünk ez évben is. Maga a szobor egyetlen tölgyfaröngből kifaragott, 2 méter 65 cm, átmérője pedig 1 méter 10 cm. A szobrot befoglaló székelykaput mintázó védőtartót a Kisalföldi Erdőgazdaság gyártotta. Az emlékmű statikai terveit Tóth Vásárhelyi József készítette. A szervezésben közreműködött Pócsik László. Az emlékmű helyszínre szállítását, felállítását az Évfurál Kft. Munkatársai végezték. Most pedig együtt, ahogy minden ünnepség elején szokás itt, énekeljük el a Kárpátok őre dalt.

0: Most pedig elmaradhatatlan része az ünnepségnek az, hogy megáldjuk és megszenteljük ezeket az eseményeket.
1: Imádság az a szeretetért. Urunk Jézus, a hazaszeretetről nekünk mindennél többet mond az, hogy a Szentírás szerint kétszer hulladtál könnyeket. Egyszer a legjobb barátod Lázár sírjánál, és másodszor, amikor megpillantottad a halálra ítélt várost, Jeruzsálemet, ami egyet jelentett az egész országban. Jól lehet, annyi emberen segítettél, annyi emberen megesett jóságos szíved, és mégsem sírtál a Naimi özvegyel, a lányát vesztett Jairussal, betegek, nyomorultak, végtelen seregével. Nem olvassuk, hogy megsirattad volna Keresztelő Jánost, bár mindezeket szeretted, de hazádat megsirattad. Pedig te mondtad, Urunk, hogy országod nem innét való. Tiéd volt az egész nagyvilág. Minden emberért jöttél, és mégis a sok nép között volt egy, a legszeretettebb, a te hazád. Erre a szeretetre hivatkozva könyörgünk hozzád most, hazánkért, egész népünkért, édes magyarjainkért. Nagyasszonyunk és a magyar szentek és hősök közben járására. Áld meg és oltalmazd népünket. Adj nekünk békét. Adj szép és Istennek tetsző életet. Védj meg minket minden csapástól és veszedelemtől. Adj jó időt és bőtermést. Adj munkát, és áld meg a szorgos munkás kezeket. Add meg bőven a mindennapi kenyerünket. Szeresd ezt a népet, és add, hogy mi is szeressük életünk árán is hazánkat, becsülettel munkálkodva szép jelenén, és építve a boldogabb jövőt. De azt is add meg nekünk, kérünk Jézusunk, hogy szeressünk és szolgáljunk téged is, aki a hazaszeretetre is ilyen szép példát adtál nekünk, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Augusztus 15-én meghívtak Esztergomba, az oroszlános kápolnába. Ott volt egy fertartás. A lándzsásoknak a fertartása. Engem is meghívtak közéjük. Ezek a lándzsások valamikor a magyar királynak a nem is annyira testőrei, hanem inkább a szellemőrei voltak. Védői voltak. És amikor ott septében el kellett végezni a szertartást, aki oda beengedett bennünket, mondta, hogy gyorsan tűnjünk, menjünk el innen, mert még a falaknak is fülei vannak. És kimentünk a királynék udvarába, és ott folytattuk. Egy keleti végeken kampányfőnök volt az illető, szeretett volna velünk találkozni, és amikor bejött a vendéglőbe, amikor mondott valamit, így nézett körül. Látszott rajta, hogy fél. És megkérdeztem, mitől fél és miért fél. És azt mondta, halálosan megfenyegették. Telefonon beszélgettem többekkel is. És amikor kényesebb téma került elő, hagyjuk abba, személyesen találkozunk, és akkor majd mindent megbeszélünk. Félelem ülte meg ezt az országot, a lelkeket? Miért? Kitől? A megfélemlített emberrel még az Isten se tud kezdeni. Ezért az Isten számtalanszor mondja, üzeni, ne féljetek, ne féljetek. Márton Áront, amikor nem kérte, hogy a börtönből kivegyék, Gróza miniszterelnök kihozatta. És az első kérdése az volt a miniszterelnökhöz. És én, Márton Áron, mivel tartozom, hogy engem most kiszedtek a börtönből? Megyek vissza, hogyha valamilyen feltételt szabnak nekem. És a miniszterelnök végül annyit mondott, Márton Áront elfogadjuk olyannak, amilyen. A maga becsületével és kiállásával. A népéért nem csak a szabadságát volt feláldozni, hanem még az életét is. És meg vagyok győződve, azért nem papnak a háború után, meg a székely hadosztályban is harcolt, 18-19-ben. Meg vagyok győződve, azért vállalta a papságot, mert arra gondolt, hogy így sokkal jobban és határozottabban tudja szolgálni az ő népét. És a félelmet csak azt tudja legyőzni, aki a legnagyobb áldozatra is képes. Ha képes vagy a legnagyobb áldozatot is meghozni, akkor szabad ember vagy, nem tudnak megfélemlíteni, már pedig a magyar ember a szabadság utáni vágyát azt nem tudja eltitkolni. A korabeli császári és pápai megnyilatkozások is jelzik ezt. És itt még megemlíteném azt, hogy ott ülök Csíksomlyon az irodámban, és bekopog hozzám három székről zágomból egy szent ember, és amikor belépett, rám mutatott, te őrző vagy, a te neved őrző. Én most rámutatok mindenkire, hogy a te neved őrző. A hétfalusi csángoktól egy öreg asszony hosszú egyeztetés után belépett hozzám, és hasonlót nyilatkozott. És elmondta, hogy mire kell odafigyelni, és mire kell vigyázni Csíksomlyon. Mondom, menjen és a ferenceseknek mondja el. Egyetlen Szent Ferences sem volt akkor otthon, nem tartózkodott otthon, mert udvarhelyen temetés volt, egy papot temettek. És ezért kénytelen voltam én ezt a terhet magamra venni, mert nem mondom azt, hogy nem teher. És hadd említsem meg befejezésül, mert többször megfordult itt Kelemen Csaba. Egy ilyen alkalom után megfogott, félrehívott, és hogy mit mondott nekem, nem ismerem elmondani nektek. De valami hasonlót. Legyen áldott az ő emléke is. Én nagy tisztelettel kérem a magyarokat, mindazok, akik magyarok és magyaroknak akarnak megmaradni, hogy legyenek őrzők, neveljenek szellemi utódokat, nemzenek és szüljenek szellemi utódokat, hogy a jövőnk biztosítva legyen.

0: Popovics Emese vagyok, Kárpátaljáról, Munkácsról származom. Már 5 évvel ezelőtt is részt vettem ezen a rendezvényen, és idén is meghívást kaptam, hogy énekelhessek. És ezt örömmel el is vállaltam.
1: Lehet, hogy 5 évvel ezelőtt pontosan nem voltam itt, de azért a munkácsiakat tisztelem. Egyébként milyen most ott attól függ, mert az azért nehéz élni mindenütt, úgy mondom, ott is, Munkácson is, meg itt is, akár Szabolcsban, akár az ország közepén, vagy nyugaton is.
0: Természetesen mindenhol más élni. Én Budapesten élek most 6. éve, itt végzem a tanulmányaimat, de havonta hazajárok Munkácsra, és számomra mindig az otthont jelenti, hogyha ott lehetek. Mindig feltölt az otthoni közösség, mindig jó ott lenni. Úgyhogy én nagyon szeretem.
1: A szülőföld az a szülőföld természetesen, és mit fogsz énekelni, amit kell, vagy nem kell, vagy a szíved adja?
0: Kárpátaljai népdalokat fogok énekelni, illetve székelyföldi dalokat, Bartók Béla és Kodály Zoltán gyűjtésében.
1: Hát ugye a Kárpátok őre ott van, az azt jelenti, hogy vigyázz ránk, rátok, meg mindenkire, aki magyar. Nehéz, gondolom, visszagondolni, hogy Budapestről Munkácsra mindig jobb lenne, hogyha mindenütt béke lenne.
0: Pontosan, ezzel egyetértek.
1: Elmondom azt, amit neked kellene elmondani? Így van?
0: Így van.
1: És a jövő az milyen perspektívákat hozhat?
0: Egyetem után tanítani szeretnék éneket és citerát, úgyhogy azt is fogom csinálni.
1: Az éneket azt kiknek? Azoknak, akik hajlamosak rá, hogy megtanulják. Bár a magyar népzene, magyar ének világhírű, de hát azért nem biztos, hogy ezen a 13-14 millió emberen kívül igazából szeretnénk a magyar nótákat, nem nótákat, magyar énekeket. Hol lehet tanítani? Nyugaton már nem biztos.
0: Egész Magyarországon nagyon nagy az érdeklődés, azt tapasztalom a magyar népzene iránt, úgyhogy én nem aggódok emiatt. Biztosan lesznek tanítani.
1: Hát akkor jó, hogyha valaki nem aggódik, de hát azért dolgozni is kell.
0: Természetesen.
1: Hogyan lehet képezni népzenében a hangot? Mert ugye opera, énekes, operett, azok másképp dolgoznak úgy, hogy kimegyek valahova, és akkor megtanulom a nagyanyáinktól, vagy pedig hát bemegyek abba a iskolába, akármilyen, vagy pedig magamtól is lehet.
0: Nyilván az a legjobb megoldás, hogyha az ember ki tud utazni is a régiektől.
1: Hát igen, de Erdélyben már kopik lassan minden.
0: Ezért kell igyekezni.
1: És akkor te jársz ki és gyűjtesz?
0: Én még sajnos nem volt rá lehetőségem, illetve nem tudtam éppen akkor élni a lehetőségekkel, de ez számomra is egy felkiáltó jel, hogy én is menjek.
1: Köszönöm, azért látom, van egy kis izgalom a fellépés előtt. Örülök, hogy találkozhattunk.
0: Én is nagyon örülök.
1: Elhangzott összeállításunkban Popovics Emesét, előtte Tisztit, Gergely Istvánt, Kovács László apát plébánost és Szaniszló Lászlót, Szilvásvárat polgármesterét hallották.

0: A folytatásban Szomolyára megyünk, ahol Kaló Imre, a Borászok Borásza rendezvényén vettünk részt. Elsőként őt hallják.
1: Köszönöm a megtiszteltetést, hogy a Kárpát-medence szerte lévő ismerőseim egy szóra igen mondtak, hogy ezen a szent napon együtt találkozhassunk. Azok, akik főznek, azok is ennek a társaságnak a részesei. Ma minden ingyen lesz. Ingyen lesz a bor, ingyen az étel. És ingyen van az élet. Istentől róla. Nem pénzért születik senki, és nem a pénz határozza meg azt, hogy lesz-e generációs folytonosság, vagy nem. Hanem a tudás, amely a szülőföldön az életbe maradásnak, generációs folytonosságnak az alapja. Ez az alap az igazságra van ültetve Isten által. Az Isten általi igazságból fakadó tudásod sokasága az a kultúra. És a kultúra az, ami életbe tartja a gondolkodó embert. Ezért léptünk ki az ösztönszerűségből. Nem akkor iszunk, amikor szomjasok vagyunk, nem akkor eszünk, amikor éhesek vagyunk, nem azt, amit találunk, nem azt, amit éppenséggel, ugye, nehogy Isten, másoktól elvesznek, mert az állatoknak is teritoriumok van, és elüldez egyik a másikat, hogy a belép az ő területén. Úgyhogy akkor, amikor a szőlőkultúrát ápoljuk, akkor egy alapéletkultúrát ápolunk, azt a tudás sokaságot, amely a szülőföldön való generációs folytonosságot lehetővé tette. Tehát ha valakinek van bora, van kenyere, azaz száraz gabonája, van lépbiztonsága. Aki ezt elfelejti, földön futóvá válik. Elmegy a szülőföldjéről, és nem értékeli. De most legfőképp azok nem értékelik a szülőföldön való létezést, akik a pénzt birtokolják. A pénz az ördög eszköz. Soha senki sem felejts el azt, hogy a nap nem azért kell föl, mert az ember lefizette. És nem vész magja nem az gabonának, de híresen lesz egykor a családnak, írja Vas Albert az Üzenet haza című verség. És akkor, amikor nekünk házi feladatunk, hisz ugye a gólya visszajár a fészkére, a fecske is visszajár a fészkébe, az ember is egy fészek lakó élőlény. Ugyan elmehet, szétnézhet, de állandóan visszajár a szülőföldjére. Ehhez mi kell? Hogy ápolja a szülőföldön való életkultúráknak az összességét. Itt jó páron az idősebbek közül. Mi is már beléptünk a nyugdíjas korban. És mi még tudjuk azt, hogy minden négyzetméter föld kézzel művelt volt. Volt 15 ezer darab cseresznyefa, és ezt mind kézzel művelt környezetben, kézzel szedett gyümölcsöt, ugye osztották szét, vitték el azok, akik tudták nagyon jó, hogy az egyik legéltetőbb gyümölcsel találkoznak akkor, amikor a cseresznyét megeszik, a szomai rövid szárú feketét, és akkor, amikor az eszőlőkből születő bort megisszák. Az a kultúra, amely egybe kötötte az embereket a szőlőművelés, a gyümölcstermesztés által, az a létbiztonságot jelentette az itt élőknek. Ezért vannak sok-sok ezer éves kultúrára ugye utaló történelmi nyomok, amik nem egy 2000 évesek. És amikor én szólok ezen az anyanyelven, a szeretet nyelvén szólok, vannak azok, akik éppen a szerről jöttek mohácsba. És vannak azok, akik éppen küzdenek azért, hogy a szeretetben egymást éltetve élhessenek. Hisz a szeretet, a szeretet szavunk a Magyarok Országgyűléséből fakadó elnevezésnek a folytatása, hisz a szeren hozott döntése etették az embereket. Innét van a szeretet szavunk, és ezt a szeretet szót nem tudják lefordítani más nyelvre. És azok, akik e kultúrát őrzik, na azok a magyarok, akik a szülőföldön mindenki számára hihetetlenül, és jól érzékelhetően még ragaszkodnak a szülőföldjükön. Na azok az emberek, azok a magyarok, akik a generációs folytonosságot továbbadják. És miért fontos ez? Mert az nem lesz, ez a falu se lesz, a családok se lesznek, ország se lesz, de nép se lesz a földön. A szülőföldi kultúra nélkül megszűnik az Isten által adott csodálatos lehetőség a földi élet. Ez a mai nap azért van, mert 30 éve indítottuk el, de 15 évvel ezelőtt voltunk Brüsszelben 9 borász a történelmi Magyarország területéről, Ezek közül ma Moravszi itt van közöttünk, és mellett szólítva Balla Géza, Botfrigyes, és hogy összefogjuk mindezt az egészet, itt vannak Kelement Elkéről az Orbán család, Kisküküllő, Madas Attila, Érmenlék, Dél-Balaton, Légli Ottó, Észak-Balaton, Kece Zoltán, Sopron, Ráspi István, Ráspi, Józsi, bocsánatot kérek, de kereszteltelek. Az egésznek az üzenete, hogy mi meg helybeliek itt vagyunk, és egybe tartozunk, egy közösség. A borkultúra nem az alkoholnak a világa, az alkoholt most fölváltja a kábítószer, tiltakoznak a bor ellen, alkoholmentes bort akarnak készíteni, ez a Bibliának a megcsúfolása, az alkoholmentes bor nincs. Van must, igyák azt, és mutassák meg a gyerekeknek a mustot. És akkor, amikor narkós zombikkal találkozol úton, útfélen, akkor nyilvánvalóan most a narkotikum a legnagyobb kihívása is, akkor cselekvőképtelenné válsz. Küzdhetnek ezzel ellen, de ez egy nagy biznisz, mert kábulni szeretne mindenki. Na, a borban, és akkor a borfilozófiáját írónak, Hangas Bélának a gondolataival búcsúzom. Minden lélek egésznek születik, egészségét nem veszíteti el, légy okos, szerezd vissza egészségedet, igyál. A tisztaságolaját, a mámorolaját kínálom neked, igyál, a többit majd hozza a bor. Hát legyen úgy, hogy ma hozza a bor. Egészségetekre a bort, az ételt is. Isten ajándéka, Tőkés László megtisztelt tegnap este, de ma keresztel, azért nincs közöttünk. És amikor tegnap este együtt voltunk, akkor visszaemlékeztünk arra, hogy Brüsszelben mekkora siker volt az Európai Parlamentben az ott létünk. A magyar média nem adott hírt róla semmi. Semmiről nem ad hírt a magyar hírközlés, ami jó. Mindenről ad, ami megcsúfol, és minket gyaláz. Ma nem gyalázkodunk, nem szidjuk őket, mi iszunk és eszünk egészségedet.
0: Kaló Imre köszöntőjét hallották a Szomajáról.

0: nem csak borünnep volt, hanem ezen kívül kiosztották például a Szomolyai Kert Szépség verseny díját is.
1: Bajzát József vagyok, Szomolyáról. 73 éves elmúltam, boldog családi körülményeket élek, 53. házasság évfordulókat betöltöttük.
0: Gratulálok.
1: Nagyon szépen köszönöm a gratulációt. Az érdem az magától vetelő, nem azért csinálom, hogy nekem bármilyen díj legyen ezért. Gyermekkoromtól kötődünk erősen a földhöz, szülők, nagyszülők által mindenképpen, és az ő nyomdokaival lépve, attól függetlenül, hogy a munkahelyem Megerben volt évtizedeken keresztül, mentőgépkocsivetőként dolgoztam, de ugyanúgy megvoltak a gyümölcsöseim, Egerbe is gondoztuk, 400 négyszögöl beltelki földünk volt. 2001-ben költöztük vissza Szomolyára, és az első lépés az volt a házépítés után, hogy földet vegyünk a faluba, és azt a földet, amire most tulajdonképpen díjaztak, abban már dolgozik 331 darab gyümölcsfánk van, mindenféle tétel, de a csúcs az a szomélyi fekete rövidszárú cseresznye, és a amit tulajdonképpen úgy néz, hogy saját magam által lett leoltva, a régi dűlőkből összeszedve az oltvány, és akkor úgy nevelgettük, és most már ez éven elég szépen termett. Az időjárás kedvezett a cseresznyének, fagyás is volt, de hál' Istennek egy lapos része van a gyümölcsös, és mondjuk egy-két héttel később érnek, de viszont a ragyogó volt az idei minőség, amit úgy lehet fogalmazni talán, hogy hosszú éve volt az egyik legjobb minőséget mondhatjuk, magas cukortartalommal, egy zamatos, igaz, hogy nem túl többettel telett, hanem többettebb szemek voltak a cseresznyék, de az a mennyiség és az a minőség, az kérem szépen, az tényleg egy hosszú évek óta meglévő minőség volt, úgyhogy ennek nagyon örülünk.
0: Ezt valószínű, hogy nem tudták, a díját adok, a rendet nézték, vagy mindent?
1: Ne, beszélgettünk a hölgyekkel.
0: Értem,
1: persze, hát én bemutattam nekik a területet, azt a részét, ami a területnek a kültetni részt, az a szántó rész is van, azon is volt a kultúrnövény, csak hát most előtettem 178 bokor babot, és ebből egy szemet nem vettük vissza, mert a vadak bejárnak, ugye ők is éheznek. Hát a feleségem azt mondta, hogy ha már eszik a babot a vadak Józsi, akkor hagyjuk, majd mi nem eszünk babot, majd eszünk jövőre mást. Úgyhogy tulajdonképpen így alakult ki ez az egész dolog. De van a házkertünk is, van, amiben ugye erre sárháló alatt gondoztuk a paradicsomot. Hát a hölgyeket én megkínáltam, már mikor más palántolta a paradicsomot, akkor én már érett paradicsomot adtam a kert látogató, akik bírálók voltak, a hölgyek, adtam nekik ajándékba egy gyönyörű paradicsomot.
0: Egyébként most az a jó, ha biokertészetszerű, vagy pedig hát, hogy úgy legyen rendben, ahogy egy normális kert rendben kell, hogy legyen, minden kipalántam, szépen kikarózva.
1: Az én olvasatom, mert azt tudom mondani, mindenképpen arra törekedünk, hogy a gyermekeim, akiknek még ugye a Mama Tesco-nak hívjuk ezt, amikor jönnek, becsomagolnak, hogy azt a minőséget adjuk nekik, amit még valamikor... Tehát én nem szeretem ezt a bio megnevezést, azt viszont szeretem, hogy a földünk, az, amit művelünk, összegyűjtött esővízzel locsoltam. Ez éve muszáj voltunk utat fúrni, ami nem kis költséggel járt, mert egyszerűen már az esővíz a 4000 liter a 4 tartályból, gyakorlatilag mire kellett volna leginkább a paradicsomot, paprikának locsolni, az már sajnos akkor elfogyott, és akkor bele kellett vágnunk egy kútnak a fúrásába, hát ami majdnem közel 1.850.000 forint volt, de most már van kutunk, egy nagyon jó minőségű vízzel, 18 méter mély a kút, és 10 méter a vízoszló benne. Ezután még könnyebben fogjuk azt a minőséget rendes, tiszta kúti vízzel locsolva, semmilyen patakvízzel. Én a patak, nekem mögöttem van a patak, megmondom őszintén, de mivel a szennyvíztisztítóból dolgozzák vissza már, én nem locsolok a patakból. Ott még vannak ismerősök, a szomszédkertben az locsolják. Én úgy döntöttem, ha a természet úgy akarja, hogy kiszárad, akkor sem locsolok a patakból, mert én úgy gondolom, hogy az már nem az a víz, ami a növényeknek talán, hogy hasznára leállna.
0: Talán most már megértettem, hogy nem biokertészet, de amit meg kell adni a növénynek, megadja, mert akkor, hogyha nem, akkor...
1: A legmesszebb nőkig megadjuk annak, amit, de úgy adjuk meg neki, hogy nem, tehát ettől függetlenül most, ugye borzasztó az a bio tehát nem permetezek semmilyen olyan dolgot, nem csinálok, tehát nincs kemikálás magyarul a területen. Én nem permetezek semmivel, vannak ilyen különböző ilyen tápolami dolgokkal, azzal sem nagyon foglalkozom. Egy van, minden egyes olyan növényt, amit elültetek, ebben lehet ebben cukkini, patiszon, tök, sütőtök, akármi, az kap egy veder birkatrágyát. 5-6 éves birkatrágya, és mindig szoktak hozzá jönni, hogy Józsikám, honnan van neked ez a 90 centis cukkinét? Hát onnan van, hogy beteszem a birkatrágyát, megfedem, meglocsolom, és 2 nap után nedves ágyba elrakom a magot. Tehát borzasztó mennyiséget dolgozom vele, de én úgy gondolom, hogy ami kell, az visszaadja nekem a természet. Akármilyen szemtől nézzük, ez a, erre törekszem, nem kicsit.
0: Sok munka, meg már lassan szakértelem is, gondolom.
1: Hát a nagyszülőktől megkapott szakértelem az az emberben genetikailag benne van a magyar emberre kódolva. Csak annyi kell, hogy vissza kell gondolnunk és visszaolvasni az időbe, úgy, hogy a nagyszülők hogy csinálták, hogy dolgoztak, hogy termeltek. És ez az embernek ugye gyermekkorában, felnőtt korán is visszajön. Azért már 73 pluszosan csinálom én ezt, tehát azt sem lehet mondani, hogy már vigész korban vagyunk, de örömmel teszem, megmondom őszintén, 2 okból. Nincs az a nap, hogyha virágzik a cseresznyefám, ha virágzik a körtefám, hogy én legalább 1-1,5 hosszát ne töltsek lenne a gyümölcsösömbe. A házkertel ugyanez a helyzet. Napi 50-szer kimegyek egy ebéd után, egy ebédvacsora után, kimegyek, körbenézek, nem csinálok semmit, csak megnézem őket. És akkor ott jól érzem magamat. Ez a lényeg.
0: Ugye a jó gazda még beszélget is a növényeivel.
1: Igen, igen.
0: De persze az ember gondol rá, de az azt is feltételezi, hogy bizony-bizony idejébe, mindent idejébe kell.
1: Hát nagyon kell tudni már ezt, ez biztos. Hát én nekem a hölgyek ott voltak. Egy videót kellett csinálnom, sajnos, mert a borsó, mire már ők odaértek a borsónak, Irma Gel volt. Május 15-én nekem a borsó olyan volt, ez a Oscar nevezetű borsó, hogy elültettem 1 kilót, és 53 kilót szedtem le róla. A hölgy, aki meglátta, azt mondta, hogy mondjam már meg, hogy milyen borsó, vető borsó. Mondom, ez Oscar nevezetű, nem olyan rég került forgalomba, de addig kutattam benne, még megtaláltam, és csodálatosan hozza a termést. Nagyon-nagyon magas hűvelyű, vagy hosszú hűvellyel, 9-11 szemes borsó töltelékkel van. Mikor megmutattam nekik a videót, ráközelítettem, hogy lássam, azt mondták, hogy ez fantasztikus.
0: Nem is kellene az embernek mezőgazdasági iskolákba járni, hogyha a pontosan szülők, nagyszülők átadnák.
1: Átvette, így van, pontosan.
0: Mert vagy azt nem lehet volna tanítani.
1: Pontosan nem van. Tehát azt, hogy én mondják, hogy agrártudományi egyetem, biztos, hogy kottában nagyon jól lehet tanulni. De a manuális gyakorlati része, az csak úgy lenne, hogy lássa a szülőtől, vagy nagyszülőtől, hogy ő hogy csinálta, tudod? Ez így volt az oltásokkal, imádok oltani különböző dolgokat, minden. Van olyan körtefám, ami egyfajtát terem, soha nem veszek le róla termés, látom, hogy megterem, ott van, gyönyörk, egyébként visszatérve is, amit szeretném még mondani. Soha nem mások irányába tettem, amit tettem, mindig csak a saját magam örömére, a feleségem, meg a gyermekeim örömére, hogy azt a minőségű zöldséget, gyümölcsöt termeljek meg nekik, amit szívesen megesznek. Tehát nem egy erről van szó. A feleségem ugye ebbe partner, óriási, mert most 623 üveg befőttünk van. 623 lekvár, cseresznyelekvár, ilyen lekvár, patiszon, cukkini befőzve, minden, ami létező. És még ezután jön majd az a lekvár, ami még készül, ugye, mert nem tudjuk mindig produkálni, amit lefagyaszt, ugye, és a cseresznyét is újra kifőzi. Tehát ugyanaz a minőség, mint hogyha frissen csinálnak.
0: Gyerekeknek jó.
1: Az biztos. Ha valakinek ebben a játékban jó, de mondom, én is ugyanúgy jól érezem benne magamat, meg én is úgy vagyok vele, hogy ha mit csinálok, azt saját örömömre, meg úgy a szűk kör örömére, meg a barátaimat meghívva eljönnek, beszélgetünk, aztán ők is egyet rábólintanak, de mondom, maga az a dolog, hogy ezt most méltányolják és valamilyen szinten díjoznak, ezt elfogadom természetesen, de soha nem ezért csinálnám. Soha nem ezért csinálnám, ettől függetlenül csinálnám. Azt, hogy most van egy ilyen lehetőség, hogy a kertbarátok itt megjelennek, aztán ez jól esik, megmondom őszintén.
0: Még egyszer gratulálok.
1: Köszönöm
0: és
1: szépen.
0: Hát további jó munkát.
1: Nagyon hozzá, szépen,
0: mert
1: köszönöm.
0: Még ezzel nem fejeződött.
1: Abszolút nem, mert még itt vagyunk, kőkeményen, hát az még Ezután is ugyanúgy lehetnek teendők, előkészíteni a talajt, minden, tehát az mű. Elő. Hát köszönöm akkor a lehetőségre, ezt elmondhattam, és akkor ezen keresztül mindenkinek jó egészségét kívánok, és gyakorolják a kertművelést minél többen, jó?
2: Ha tudják, ha van mit.
1: Hát meg kell próbálni, nincs mese. Elnézem, a faluban sokan tologatják a fűnyírót, irritál egy picit, mert ugyanazt a földön én óriási mennyiségű értéket tudok produkálni, amit más hetente letologatja ezt a semmit mondó füvet. Én azt megművelem, abból mondom éves szinten egy 4-500 ezer fontos profit van, amit a gyerekeimnek nem kell elkölteni, és azt a minőséget kapják, amit kapni kell.
0: Bajzsák Józsefet hallották Szomolyáról, a kert szépségverseny egyik győztesét. Végezetül azért kóstoljuk meg a megyesegyházi racka pörköltet.
3: Sajben vagyok, megyesegyházára.
4: Fölemeltem.
0: Racka Békés megyéből, de az valahol egy közelebbi hely van.
4: Megyesegyháza. Dinnyetermő rész az volt valamikor, még most
0: kimondtam, csak olyan nagy a dinnye, hogy nem esett ki a számon. Tudom, jó, hát megyesegyházi dinnyéket, meg rackákat.
4: Termeltük 500-an, most már nem vagyunk csak 40-en.
0: Ez azt jelenti, hogy a piac az romlik?
4: Hát...
0: A belső piac.
4: Az elromlott már. Ma nem romlik, az már elromlott. Megtették a multik.
0: Mondjam a multikat, megtették, nem mondom.
4: Én mondom, én megtettem, nem tudom, minek nevezem, de inkább visszafogom magamat, mert...
0: 500 forintos dinnye mellett 200-ért adták, hát...
4: Valamikor Budapesten a Nagymarosi piacon 500 plató dinnye bement onnan Megyes és térségéből. Valaki ezt megszámolta, nem én. És most, ha bemegy 10 plató, akkor már sok. És a magyar nép megette. Ez nem import volt, hanem ez magyar pocakba került, finom, egészséges, jó dinnye.
0: Hát ugye itt lakunk Eger környékén, mert a Szent István Rádió azért ez Észak-Magyarországon szól főképpen, de hát interneten a világ minden részén. Azért a hevesi, csányi, besenyőtelki dinnyék is már hát alig-alig lehet találni.
4: Azt mondják, hogy alig van.
0: Alig-alig lehet találni egy-két árust. Igen, most nem nagyon van már görög dinnye. A piacon, hát az időjárás nem csak a szőlőre volt olyan, ha rossz, hanem
4: mindenre,
0: a dinnyére is.
4: Mindenre.
0: Kiszáradt. De a racka az nem száradt ki, mert van benne bőven, úgy látom, egy kis zsír is, bár azt mondják, hogy ez is olyan egészséges hús, hogy ezt
4: ez
0: nyugodtan
4: lehet. Mangalica zsírral van. Mangalica szaunában van elindítva, a rackán nem sok zsír van. De én...
0: hát azért mondtam én ezt a nagy tudással, hogy a racka az szárazat. Egészséges.
4: Egészséges. Én nagyon szeretem.
0: Vagy, mint a vadhúsok.
4: Igen. Ő neki nincs fagyúja, abszolút nem fagyúízű. Aki nem szereti a birkát, most én ő jó, de aki nem szereti a juhot, így mondom,
0: az magyar a jó, a birka,
4: az valahonnan jött. De én úgy tudom, hogy 8000 éves, amit tudok, én 8000 éves múltra tekint vissza a racka. Én olyan 10 éve tartom, előtte remettem egy falatot se belőle, ahányszor főzök belőle, mindig meg kell elemenni a kalapomat, és le kell térdeljek. Mert
0: tisztelet.
4: Tisztelet. Amikor elvágom a torkát, fáj. De mondom, én nekem
0: valamit valamiért.
4: Én nem ettem addig, ameddig nem volt szerencsém hozzá, hogy valóban elhittek volna. Tartom őket egy 8-10 éve. Most kicsit többen vannak, mint kellene, de nem baj, majd a helyére kerül.
0: Szabadtartásban van.
4: Beltéren vannak, mert nem merem kivinni őket, mert nincs folyamatos felügyelet rájuk, és bent vannak beltéren. Nem a legjobb helyen vannak, mert beltér van, nekik szabadság kéne.
0: De azért néha-néha azért kihagyja.
4: Azt a részt járják, de felügyelet mehet, mert szomszédok vannak, és ha átmegy a szomszédba, akkor nem örül neki.
0: De akkor kutya nélkül?
4: Kutya nélkül, bent beltérben. Mm. Tehát van tanya, de nem vittem ki őket, mert folyamatos figyelmet igényelnek, mert a szabadjára van engedve, ő akkor csinálja a dolgát. Megy.
0: A rackát ugye nyírják?
4: Igen, nyírják, csak van neki két hegyes tülke,
0: igen.
4: És ő utat talál magának, eddig akármilyen kerítést csináltam, ha két kos találkozik, kinyitja a kerítést. Kinyitja. Eddig amilyen kerítést csináltam, mindig kinyitották. És akkor aztán szabadjára tudnak menni. Folyamatos felügyelet, kell hozzá egy juhász.
0: De hát ezeket nem kell körmölni sem, mert pocorognak.
4: Nyilaskor megkörmöljük.
0: Bekenik egy kicsit a lábát annyira, meg hát, hogyha van vélet, olyan férges, gondolom, mert hogyha szabadon van többször, de hát vagy beltériben, ott már elkaphatja. De ők csak legelnek, vagy azért tápozzák is?
4: Bent vannak, de nem tápoznak, csak szilárd takarmányt kapnak.
0: Szilárd,
4: nincs táp. Csak kukorica van, vagy zab, vagy árpa, meg kukoricaszár, széna, szalma.
0: De mondom, legelni kell nekik, és akkor nem híznak el. Amúgy se hízna el, mert
4: nem hízik a cefet módon.
0: Mocorgósabb is egyébként is.
4: Nem hízik a gyomra. nem olyan, mint a többi fehér fajta, hogy vastagon van rajta fagyú, nem?
0: A laszkát azt hoztuk is, ugye?
4: Hoztuk, nem tudom mióta. Nem és tudom. Én tudom, 8000 évet tudok. 8000 évet tudok, ami van. De az nem kevés. Tehát a 8000 éves múltra tekint vissza.
0: A génekkel foglalkozó emberek már tudják ezt, meg tudják mondani a korát is ezeknek. Ugye beszéltünk a dinnyéről, beszéltünk a rackáról is, meg hát az egészséges ételről, táplálékról. Mert az a étel, az a táplálék, ami táplál valójában. Ami oda való, nem pedig. Nem úgy, pedig jó. Senkit nem akarok színni, de hát ebből élünk. Falun is már városi ételek vannak.
4: Elég szomorú.

0: túl sokat nem, de a juhtenyésztők vannak?
1: Egyáltalán nincs.
0: Senki?
1: Senki. Jó szektartás, nagyon a békafenekre. Nagyon lent van. A lótartás és marhatartás is arra felek nagyon lent van. Egy-két tehén van a faluban. Ott nálunk eléggé, hogy mondjam, valamiért elengedték fiatalok, és nem igen nagy osztagtartás. A nagyon kevés helyen vágnak
0: disznót. Mondjuk annyi, hogy ott megy a temetős, nem olyan messze, csak rá másznak, és már Budapest dolgozhatok is. Mehetek.
1: Elcsalja.
0: Ugye hát Budapest nem lenne ilyen népes. Hogyha a feltét néznék, akkor alig van egy pár olyan száz család, aki ottani gyökerekkel rendelkezik. Többi az mind?
1: Az mind. Össze. Honnan?
0: Szabolcsból.
1: Mindenhonnan.
0: Nem csak Szabolcsból.
1: Mindenhonnan. Hát, ha sokat segített a TSZ-esítés hozzá.
0: Hát igen, mert
1: az azért megint
0: hát az nyitotta. Hát az küldte be dolgozni a rabszolgamunkára.
1: Igen, mindennek meg volt az oka.
0: A gyárakban. Hát mit csináljon? Legyünk újra magyarok. De nem költöznek ki az emberek, csak azok, akiknek már lehetőségük van.
1: Nem egyszerű. Nem egyszerű felhozni azt a cipőt, amit lehúztunk. Az már szorít egy idő után. Nem egyszerű fölvenni azt, amit a nagyapám csinált, ha eltávolok tőle. Nagyon meg kell benne izzadni. Ők megizzadtak, mindig izzadtak, és őknek ez nem volt furcsa. De ha az ember elszokik a naptól, a napsütéstől, elszokik a széltől, az izzadságtól, nehéz. Mikor folyik az embernek a szemébe az izzadság, akkor meghált rá.
0: Tehát leáll. Az inny elvitte, de azért még, ugye az utolsó információm, hogy mangalica zsírra lett téve a racska.
1: Igen, mangalica
0: minden
1: szalna.
0: Része?
1: Minden része. A körme kivételével.
0: Feje?
1: Feje is benne van.
0: Benne? Karcagi módon.
1: Hát ez most úgy,
0: hogy
1: a szemek illetvéve belőle. Ja. A szemét kivettük.
0: És akkor hagyma az mikor? Előtte?
1: Hagyma közben.
0: Közben?
1: Közben. Először megsütögetem, és utána rámegy a hagyma.
0: Ja, értem. És akkor...
1: Nem, hogy indulóra, hanem közben.
0: És a szalonnát ki kell szedni?
1: Benne maradt.
0: Én pedig szeretem, ha kiszedik, amikor ott lopkodni körülöttük, elvinni egy kicsikét. De akkor az benne maradt,
1: benne.
0: És akkor hozzá. És akkor meddig megy?
1: Egy kicsit megkérgesítem. Ja. Megkérgesítem, és akkor utána...
0: Még a fehérelik egy cseppet?
1: Igen. Egy picit megkérgesítem, és akkor aztán össze van rakva. Egybe. Ez a csontnak többet adunk, hogy följön le róla, utána akkor akkor ezt a csonttal indul, aztán rámegy a hús és a hagyma.
0: Tehát rétegesen
1: szépen.
0: És akkor utána víz.
1: Egy pici víz, egy picit többet öntöttem be, úgy érzem, hogy kellett volna.
0: Ja, lassan befejezzük. Igen. Víz van, le kell főzni, és akkor jön hozzá az előre meghőtt krumpli.
1: Igen.
0: Bekeverve?
1: Nem megy hozzá, csak rá lesz szedve.
0: Ja, ez akinek
1: kell. Igen. Akinek kell, tesz az a krumpli, akinek nem kell, nem tesz az a krumpli.
0: És láttam utoljára még egy kis paprika
1: is. Még paprikát rá, mert keveseltem.
0: Meg akkor marad meg, mert az elején
1: igen.
0: Állítólag eltűnik akkor a paprika. Nem lesz olyan szép szín. Na, köszönöm szépen,
1: nagyon
0: akkor szívesen. Már látom, már kíváncsiak vannak.
1: Kíváncsiak vannak, hála jó Istennek. Megéljesek.
0: Az elhangzott percekben Sajmers Pál főzött nekünk rackapörköltet. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Kovács Kriszta zenei szerkesztő és a technikus Nátrán István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
3: 22 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Ma van az elvándorlók és menekültek 112. világnapja. Az elvándorlók és menekültek világnapjára a Szent Atya hagyományosan üzenetet intéz a katolikus hívekhez. A pápa idei üzenetének témája, akár csak egy is a gyermekek közül. Mint írja, az elvándorlók és menekültek világnapja évről évre arra hív bennünket, hogy a migráció összetett jelenségének különféle szempontjaira irányítsuk figyelmünket. Idén azokra a kiskorúakra figyelünk, akik közvetlenül megtapasztalják az elvándorlást és menekülést. Továbbá arra hív, hogy gondoskodjunk.

aggódjunk róluk, szem előtt tartva az Úr ígéretét, aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. A világ migrációs folyamataiban a kiskorúak a legkiszolgáltatottabbak. Ők konkrét arcok, egyedi történetek, amelyek megszólítják lelkiismeretünket, emelte ki a Szentatya. Ajándékozd meg Franciaországot testvéri egyetértéssel, kérte imában Leó pápa a Lourdi jelenések barlangjánál. Szeptember 26-án este a Szentatya repülővel Párizsból Lourdesba utazott. Először Szűz Mária szobra előtt csendben imádkozott, utána a sziklához lépett, megérintette, és a forrás vizéből ivott egy pohárról, amelyet a kegyhely rektora nyújtott át neki. Majd gyertyát helyezett el a gyertyatartón, és elmondta imáját, amelyben a Lourdi szűzanya oltalmába ajánlotta Franciaországot. Testvéri egyetértésért, békéért, bölcsvezetőkért, a családokért, a fiatalokért, a betegekért és a szenvedőkért könyörgött, s azt kérte, hogy Franciaország mindörökre utasítsa el a háború logikáját. Ezt követően aranyrózsát helyezett el a szűzanya szobrának lábánál, elimádkozta a Mi Atyánkot és áldást adott. Főegyházmegyei minisztráns találkozót tartottak szeptember 26-án az Egri Bazilikában. Ternyák Csaba érsek az ünnepi szentmise kezdetén köszöntőjében rámutatott. Tekintetünket mindannyian Krisztusra szegezzük, életünk fókuszába őt akarjuk állítani. Az érseki palota díszudvaráról indult kis zarándoklat szimbolizálja életünk Krisztusra irányultságát. Utunkat, mely felé tart, akit szolgálunk életünkkel és halálunkkal. A szent beszédet Kakuk Ferenc plébános, érseki irodaigazgató mondta, aki 12 éven keresztül volt a Főegyházmegye minisztránsaiért felelős referens. A lelkipásztor hangsúlyozta, számos helyről érkeztek fiatalok más és más körülmények közül, de összeköti őket a meghívás és Jézus személye. Jézus az evangéliumban azt mondja, barátaim vagytok, nem azt, hogy alkalmazottaim vagytok. Ha a mai napról mindenki hazavisz magával egy gondolatot, akkor ez a találkozó nem ér véget, ha azt mondjuk, Jézus, számíthatsz rám. Akkor erre a napra visszagondolva tudjuk, hogy az Isten akkor is jó, amikor nehéz az élet, fogalmazott szentbeszédében Kakuk Ferenc plébános. A Fidesz szervezeti újjáépítésének keretében Orbán Viktor pártelnök ellátogat a pártja megyei választmányi üléseire, ahol munkamegbeszélést folytat a résztvevőkkel, közölte az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója a távirati irodával. Havasi Bertalan tájékoztatása szerint a választmányi üléseken kötetlen munkamegbeszélést tartanak a pártszervezés aktuális kérdéseiről és a politikai helyzetről. Ez nem országjárás, nem tartunk ott, az majd később jön, tette hozzá. A Magyar Nemzet online kiadása szombaton írt arról, hogy információi szerint Orbán Viktor újabb országjárásba kezdett, amelynek során a Fidesz megyei választmányainak tagjaival találkozik. A Magyar Nemzet azt is közölte, a találkozón eddig Lázár János volt miniszter is részt vett. Havasi Bertalan megerősítette a találkozók tényét a hírportálnak, és azt is elmondta, a mostani egyeztetések nem kapcsolódnak Lázár János nyár során végzett felméréséhez. Végül az időjárásról. A fátyol felhőzet levonulását, valamint a gomoly felhők feloszlását követően alapvetően derült, száraz idő várható. Hajnalra kevés helyen átmeneti párásság köd képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Kora reggelre általában 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő, míg a magasabban fekvő helyeken, nagyobb városokban, vízpartokon ennél pár fokkal enyhébb is lehet az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 22 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
1: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mai adásunkban Pap Miklós, görögkatolikus parókus, morálteológus, az irgalmasság és a cselekvő szeretet kapcsolatáról beszél.
2: Nagy tisztelettel jöttem ide önökhöz, és jöttünk Somogyiné Peti Krisztinával és Kézdi Anikó pszichológusokkal. Tele írhatjuk mi az összes könyvtárat szaktudományos kérdésekkel, ha nem jut el terepen azokhoz a családokhoz, azokhoz a gyerekekhez, azokhoz a hittanórákhoz. Szóval önök szolgálnak terepen, és ez egy óriási dolog. Ahogy szokták mondani, a háborút azok nyerik meg, akik a terepen vannak. A háttér az nagyon fontos, logisztikailag támogatja őket, de akik terepen vannak, azok húzzák ki magukat, mert nagyon fontos dolgot tesznek. Az irgalomról szeretném, hogy együtt töprengjünk. Ferenc pápánk ránk szólt, hogy a teológiából hiányzik az irgalom. Aki olvasta Walter Kaspernak az írását az irgalomról, önkritikusan ő maga is megjegyzi, hogy még a saját nagy műveiből is hiányzik az irgalom, mint fejezet. És zárójelben mondom, és tessenek töprengeni rajta, én úgy gondolom, akik imádkoznak, azok tudnak az irgalomról. Uram, irgalmaz, milliószor énekeljük mi görögkatolikusok, római testvérek is. Aki imádkozik, tud az irgalomról. Aki terepen szolgál, gyóntat, pasztorál, ott van a családok, az emberek életében, az is tud az irgalomról. A teológusok nem tudnak róla. Itt a teológusoknak, és akik teológusokat nevelnek, kineveznek, óriási a felelősségük, hogy nehogy íróasztal szagú legyen a teológiánk, és elfelejtsük az irgalmat. Ferenc pápánk csodaszépen ránk szólt, hogy vegyük csak elő ezt a fogalmat. Amiről én szeretnék beszélni, az nem egy szisztematikus teológiája az irgalomnak, azt Walter Kasper nagyon szépen megírta. Én ikonokat szeretnék vetíteni, mert az ikonok azok nem egyszerűen képek, hanem megszólítanak minket. Festett teológia, mi így mondjuk. Teológia és etika van az ikonokra ráfestve, és ezeket az ikonokat fogjuk szemlélni, és egy-egy sarokpontot szeretnék kiemelni, amit szerintem ma jobban kell hangsúlyozni. Na hát kezdjük el. Először is azzal, hogy mi nem az irgalom. Nem irgalom a lenézés. Ez a lenéző elnézés. Ó, te csak erre vagy képes, hát tőled nem is várok többet, te csak ennyi vagy. Mindig eszembe jut ilyenkor Sólya Miklós bácsi, aki 40 évig élt cigányok között, és az íróasztalomnál én is őrzök egy fényképet róla, minden nap nyakkendőben, fehér ingben ment a cigányok közé. És nem úgy ment közéjük, hogy ti csak ezek vagytok, nektek jó lesz az is. Testileg, lelkileg ő vitte oda be a nívót, a színvonalat. Megtisztelte őket azzal. Azt mondta ebbe a sárba döngölt templomba, amikor imádkozzuk a Szentmisét, ugyanaz, mint a párizsi Notre Dame. Ugyanaz. Fölemelte őket. Szóval nem az az irgalom, hogy valakikből, szociális rétegből, családból, vagy emberből azt mondja, ó, belőled csak ennyit nézek ki. Az irgalom nem ilyen lenézés. Aztán az irgalom nem az, hogy megbocsátok, de nem feledek. Megbocsátok szóban, mert ezt ki kell mondanom, én jó katolikus vagyok, és aztán igazából belül mégsem bocsátok meg. A pszichológusok úgy szokták mondani, hogy ezek lesznek a passzív-agresszívek. Ez anyós, meg tudunk mi előjárók is lenni az egyházban is ilyenek, hogy azért a háttérből, ahol lehet, itt-ott szurkálunk egyet, meg beszólunk, meg kritizáljuk a másikat. Irgalmas vagyok, persze, de azért, ahogy csak lehet, a háttérben agresszív vagyok. Ez nem irgalom. Aztán nem irgalom, amikor azt mondom, hogy majd én megmondom, hogy neked mi a jó. Helyetted eldöntöm, hogy mi a jó. Két sarokpontot hadd mondjak. Ilyen az abortusz, hogy majd mi megmondjuk, hogy jobb annak a gyereknek, ha nem születik meg. Neki is jobb, kismama, ne tessék szenvedni vele. Neki is jobb. És ugyanígy az eutanázia az élet vége, hogy ne szenvedjen a mama, majd mi eldöntjük, jobb úgy neki. És ezen túl is számtalan olyan helyzet van, mintha mi tudnánk, hogy a másiknak mi a jobb. Amikor én eldöntöm neki, hogy mi a jobb, akkor mindig kiskorúsítom a másikat. Az irgalom nem kiskorúsít, majd mindjárt mutatunk erre példákat, hanem az nem irgalom. Nem irgalom, amikor hatalomszövésre használjuk, hogy egyiknek irgalmas vagyok, másik felé nem. Valakinek többet szabad, van akinek nem. Egyházban is tudjuk ezt nagyon szépen művelni, hogy valakiknek jobban lehet, és másoknak nem. amikor erre használjuk az irgalmat, az egy gyalázat. Hogy nem a szeretet rendjét, az ordo caritatist építjük, hanem hatalomszövésre használjuk az irgalmat. És nem az, ami katolikus körökben, legyünk önkritikusak, végig önkritikus leszek, jó? Ferenc pápa ezért mondta, hogy beszéljünk csak az irgalomról, hogy majd magától elmúlik. Családokon belül, hogy alszunk rá egyet, meg kicsit összerúgjuk a patkót, külön megyünk, és majd magától elsimulnak a dolgok. Ez a magától, ez kérem, ez a jámborkodás, hogy atya köztünk nincs hangos szó soha. Hát én nem lennék a te férjed, az biztos. Hogy nem lehet visszaszólni, vitatkozni, nem veszekedni, vitázni. Tehát, hogy ez a magától majd csöndben vagyunk, és alszunk rá, és a távolság, meg gyógy, ez nem. Nagyon szeretném mondani, hogy az egyházban azt látjuk, hogy a sebeket komolyan kell venni. Pió atya, Teréz nővér, Szent Ferenc, nem olyanok, akik a sebeket semmibe veszik. Nagyon komolyan veszik a világ sebeit. Nem az az irgalom, hogy legyintünk, hogy semmi nem történt, elfelejtjük. Az irgalom a sebeket komolyan akarja venni. Tehát ne legyintsünk. Ezek nem jók. Ezek nem jók, és az a baj, ezt így hívja Kasper, hogy ezek ilyen pseudo-irgalmat jelentenek, ilyen álirgalmasságot. És ezzel az a baj, testvérek, hogy sokkal rosszabb, mintha semmit nem csinálsz, mert azzal ámítod magad, hogy megtettem, irgalmas vagyok. Hogy lenéztem, meg kiokítottam másikat, meg én helyette. Rosszabb, mert azt hiszed, valamit tettél. Ugyanilyen az imádság, hogy rosszabb, amikor az ember azt hiszi, imádkozott, mikor elhadart szavakat, és kipipálja, hogy teljesítettem. Tehát a pseudo-irgalmat nem akarjuk. Ezt nem akarjuk. Bonhoeffer, úgy mondja evangélikus teológus, ezt úgy hívja, hogy olcsó kegyelem. Hogy Isten a bűnt, ez semmibe veszi, és mindenkit behajt a mennyországba, ez olcsó kegyelem. És nem akarjuk az olcsó kegyelmet. És hadd mondjam azt, amit mond Kasper, hogy ha az egyház elkezdi hirdetni az apokatasztászis tant, hogy Isten a végén mindenkinek minden szépen megbocsát, és semmi nem történt, tehát ha az Isten is ilyen könnyedén veszi a bajt, a sebeket, azt mondja Kasper, ha az egyház úgy beszél a bűnökről, a sebekről, hogy semmi nem történt, akkor az egyház nem emberbarátabb lesz, hanem felesleges. Tehát ha mi az irgalomról úgy beszélünk, hogy semmi baj nem számít, nem közelebb kerülünk az emberekhez, és emberbarátabbak leszünk, hanem saját magunkat tesszük fölöslegessé. És az egész nagypénteket tesszük fölöslegessé. Tehát nem célunk egy olcsó irgalmasságról beszélni. Az irgalmasságban is van egy dráma, és ezt a drámát, ezt ne lopjuk ki. Ne lopjuk ki a küzdelemből. Na, megyünk tovább. Hát mi az irgalom? Az irgalom, kérem, az a Szent Háromságnak a felénk fordulása. Ne beszéljünk úgy, ez dogmatikai tévedés lenne, hogy az irgalmasság az a Szent Háromságon belüli szeretethez tartozik. Itt nagyon kényesen kell beszélnünk, tudnilik, az Atyaisten nem irgalmas a fiúhoz. Miért kellene irgalmasnak lennie? Tehát az irgalom nem a Szent Háromság szeretet relációjának a közepében van, hanem a felénk fordulásában. Az irgalom annak a szeretetnek a tükre, az a felénk fordulása, ami a Szent Háromságon belül van. Tehát a Szent Háromság felénk irgalmas, a felénk fordulásában irgalmas. Ez az egyik. A másik, hogy ez a felénk fordulás, ez tulajdonképpen maga Krisztus. Ugye az önközlésnek, a Szent Háromságos önközlésnek a csúcsa a Krisztus esemény. Az irgalom csúcsa az nem szabály, hanem maga Krisztus. Ezért nagyon nehéz irgalmasnak lenni, mert nem szabályokat akarunk alkalmazni, az irgalmasság elnéző szabályait, hanem Krisztus szeretetét. Ezt jó, ha tudatosítjuk magunkban, hogy semmiféle morális szabály, egyházi törvényhozás, családi szokások, semmik nem tudják utolérni egy személy szeretetét, Krisztus Urunknak a szeretetét. Tehát ezért küszködünk, hogy Krisztus szívével én hogy szeressek. De ez egy jó küzdelem, tehát az irgalom maga Krisztus személy, nem elveknek, szabályoknak az alkalmazása. Aztán, hát ez egy nehezebb ábra, ez arról szól, hogy tessenek nézni, Istennek két kinyilatkoztatása van. Van az általános, a teremtéssel, és van a kategóriális, konkrétan Ó és Új Szövetség. A teremtésben kapunk eszet, értelmet, és megalkotjuk a filozófiai istenképet, eszerint Isten maga a lét, Arisztotelész, a tökéletes lét, az abszolútum, és ennek a tökéletes létnek a filozófia, a természetes kegyelem, a filozófia alapján mik a jellemzői ennek az Istennek, hogy Isten igaz, jó, szép, egy, tökéletes, transzcendentálék. És jön a bibliai kinyilatkoztatás, a kategóriális. Ó és Új Szövetségben milyen Istent látunk? Isten az a Jahve, aki velünk van. Együtt zarándokol a népével Ószövetségben, és Krisztusban is azt kapjuk, hogy velünk zarándokol a történelemben, fölveszi az emberi természet az unió hipostatikában. Isten egy olyan lét, aki velünk lét. Isten irgalmas, együtt szenved. Vándorol velünk. És tetszenek látni, hogy itt van, a kettő között bizony itt van összetartozás, de itt van egy különbség, az igazság és az irgalmasság. Tehát, hogy Isten hogy irgalmas, hogy igazságos, ezt nehéz összeegyeztetni, de szeretném hangsúlyozni, hogy ezek nem egy szinten vannak, ezek a fogalmak, hanem Isten milyennek mutatja maga, ez több, ez mindig több, amit Isten konkrétan mond magáról, mint az általános kinyilatkoztatás, ebben a többen milyennek mutatja magát, nem ilyennek, hogy én vagyok a mozdulatlan mozgató, a szenftelen abszolútum, a matematikailag igazságos, hanem olyannak mutatja magát, mint aki irgalmas. Tetszenek érteni, a hangsúly hol van? Az irgalmasságon van. Egy dráma, hogy az irgalmat és az igazságot hogyan lehet összeegyeztetni. De ezek nem egyenrangú fogalmak. Isten a kategóriális kinyilatkoztatásban az irgalmas oldalát mutatja nekünk. Szó sincs arról, hogy ezt semmibe vesszük. Szó sincs arról, hogy a Biblián kívül ne kellene a filozófia. Nem vagyunk protestánsok, tehát igenis kell a filozófia is, nem csak a szóla szkriptúra, kell az egész hagyomány, kell az emberi bölcsesség, kell mind a kettő, ezek egymást tisztítják, csak ha hangsúlyt kell tennem, akkor azt mondom, hogy az irgalmasság az első. Krisztus Urunkon végig azt látjuk, hogy inkább ezt képviseli, inkább az irgalmasságot.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk Pap Miklós atya előadását az irgalom és a cselekvő szeretet kapcsolatáról.
1: Irgalom a tett után. Hát ha ezt a szót kimondjuk, hogy irgalom, akkor tulajdonképpen az jut eszünkbe, hogy a baj után, a bűn után Isten hogyan irgalmas hozzánk. Mit jelent a bűn? Hát aki nálam vizsgázott, vannak itt egy páran, tudják, hogy aki a bűnt nekem úgy definiálja morális vizsgán, hogy aki szándékosan és tudatosan megszegi Isten parancsát, az páros lábbal rúgom ki. Tehát a parancsok mire valók? A katekizmus így mondja, a bűn szeretetlenség. Az összes első áldozónknak ezt kéne elragozni, a lopás miért bűn, mert megszegtem a 8. parancsot, vagy a 8. hanem azért, mert megsérted a másikat, elveszed az övét, sérted a saját becsületedet, meg sérted az isteni rendet, hogy szeretetlen vagy az alapvető szeretet irányokba. Az első áldozókkal így az összes bűnt, az ők is szintjüknek megfelelő bűnt végig szoktuk venni, hogy miért bűn a hazugság, miért bűn a szemetelés, hogy miért szeretetlenség, mert megszegtük az 5. parancsot. Tehát nem értik, nem is bánják. Tehát a bűn szeretetlenség. A szeretetlenség az, az egyik definíció. A másik pedig az, hogy ehhez tartozik szorosan, hogy egészen még János is erről beszél, János apostol, hogy a bűn hitetlenség, elfordulás az Istentől, és ezt fölveszi majd Szent Ágoston, Szent Tamás, és megjelenik a katekizmusban is, a bűn averzió, elfordulás az Istentől. Tehát ez a lejtő, ez a bűn. Hogy a Szent Háromság hív önmagához, és én itt elkezdek ebből kicsúszni, lecsúszni, elcsúszni. Averzió, elfordulok Istentől, elfordulok a szeretettől, szeretetlen vagyok. Az első áldozó hittankönyveket, de középiskolás felnőtteknél is át kell írni ezt a fogalmat, hogy a bűn, az nem átírni, visszahozni az eredetit. Nyilván a parancsok Isten szeretetét akarják tükrözni. És ilyen értelemben jó az a definíció, hogy a bűn Isten parancsának a megszegése, de melyik parancsának? Hát a szeretet parancsának. Rendkívül morgok arra, mindegy, nem akarok erről beszélni, hogy a hegyi beszédet, a krisztusi töbletet mi a 10 parancs alapján tanítjuk a gyerekeinknek. Még mindig a 10 parancs, és a hegyi beszédet csodaszépen elfelejtjük. Ránk az új hegyi beszéd, az új Mózes, az új morál, az a hegyi beszéd, a 8 boldogság. Abból kellene levezetni. Na, tehát a bűn ez. Na most az a kérdés, hogy itt mit csinál az Isten? Tehát amikor elkezdünk lecsúszni el, és mély ponton vagyunk, ott hogy irgalmas hozzánk az Isten, amikor mi szeretetlenek vagyunk? Hát az első az, hogy fárad értünk. Tehát nem az a mozdulatlan mozgató, aki ott ül dicsőséges trónján, és azt várja, hogy Pista fiam, ezt jól elbénáztad, majd megítélek, hanem tessenek nézni, ide lejön értünk, pokolra száll. Nagypénteken ezt ünnepeljük, hogy Isten fárad a bűnösért. Fárad értünk. Sokat kellene mondani gyerekeinknek, családjainknak, híveinknek azt, hogy mély ponton értünk jön az Isten. Mély ponton értünk jön az Isten. Tehát, hogy fárad, nem egyszerűen vár, hogy én megmondtam, amit megmondtam, aztán aki megtartja, megtartja, hanem jön értünk. Most ez azért fontos, mert az egész Krisztus esemény, az egész nagypéntek, az mind ez a fáradtság, hogy megyek értetek, megyek a bűnösért, és a jó pásztor ikonját raktam ide, aki ugye megy, fárad az elveszett bárányért, és itt szeretjük az ikonográfiában mutatni, ahogy megragadja itt ennek a báránynak a lábát, majd ugyanezt a megragadást fogjuk látni a húsvéti ikonon, ahogy megragadja a mélyponton, a halálban lévő Ádám Évát, és így ragadja őket föl a föltámadásba. Tehát Isten fárad a bűnösért. Nem azt mondja, hogy alszunk rá egyet, majd lesz valahogy, elfelejtjük, hanem fárad érte. Tehát aki irgalmat akar családban, egyházközségében, tessék fáradni érte. Nagyon szeretem Barsi Balázsnak ezt a definícióját. Azt mondja, hogy a pap tulajdonképpen Isten megesett szíve. Többször olvassuk azt, hogy Krisztus látja a népet, és megesett a szíve rajtuk. És azt mondja Balázs, hogy nagyon szép ez a definíció, hogy mi papok tulajdonképpen Isten megesett szívei vagyunk. A népen, ahogy megesik Istennek a szíve. Ezt kellene folytatnunk. Ezt az irgalmas érted jövök, érted lettem pap, érted adtam az életemet, ezt folytatni. Ebben, ahogy fárad az elveszettért, ebben van egy dráma, ami majd nagypénteken fog kicsúsosodni, és a kereszténységből ne lopjuk ki ezt a drámát. Elénk jön ennek a tékozló fiú az egyik legszebb példabeszéde, ahogy elénk értünk jön a mélypontra. A dogmatika ezt úgy hívja, hogy gratia preveniens, elénk siető kegyelem. Ahogy az atya siet a fia elé, az nem egyszerűen egy ilyen barátságos lépegetés, hanem úgy mondják, hogy ahogy a harci szekerek mentek az ókorban, ellenállhatatlanul, nincsen bucka, meg semmi, megyünk, ez az atya így futott a fia elé. Futott elé, ellenállhatatlanul futott elé. Bloom atya úgy mondja, Anthony Bloom, ez nekem sokat jelentett, mikor ilyen száraz lelki időszakon volt, azt mondja, nincs hatalmadban megidézni az Istent, de elűzni se tudod. Tehát az sincs a hatalmadban, hogy elzavard az Istent, hogy én bűnös vagyok, méltatlan vagyok, és én nem vagyok méltó, hogy templomba menjek meg. Szó sincs, el se tudod zavarni az Istent. Ellenállhatatlanul jön érted. Nagyon nagy vigasztalást tud ez jelenteni mélyponton. A gratia preveniens mit jelent? Azt jelenti, hogy a nulladik lépést az irgalom teszi meg. Tehát nem azt mondja, ha majd megjavultál, akkor megbocsátok, hanem előbb irgalmas vagyok, előbb átölellek és érted jövök. Előbb. Hogy majd gyerek ki ebből a mélypontból. Ez az elénk siető kegyelem, ez miért fontos? Mert a metanoia fogalmat úgy szoktuk lefordítani, a metanous azt jelenti, hogy a gondolkodás módnak az átfordítása. Magyarul úgy szoktuk mondani, hogy szedd össze magad, gondold át az életed, meg ilyenek. Hölgyek, urak, ez nem egy semleges történés. Ez nem egy pszichológiai folyamat, hogy szedd össze magad, gondold át az életed, hanem engem már körülvesz az irgalomnak a légköre. Magyarul azért tudom összeszedni magam, azért tudom átgondolni az életem, mert már az irgalom áttölel engem. Tehát ne beszéljünk úgy az irgalom a megtérésről, mintha ez egy emberi teljesítmény lenne, aki majd oda talál az Istenhez, hanem tök fordítva van. Előbb értünk jön az Isten, és azért fogunk tudni megtérni. Zsoltáros is mondja, hogy téríts meg minket, Urunk, és mi megtérünk. Tehát morálisból szeretnénk képviselni, hogy nem önmegváltás van. Nem önmegváltás, hogy én nagyon felvilágosodom, Szokratésznak az intellektualizmusa a mai napig kísért minket, hogy én nagyon felvilágosodom, azt mondja, hogy Szokratész, bűnt csak tudatlanságból követünk el. Ha elég sokat tanulunk, tapasztalunk, akkor már nem leszünk rosszak. Hát dehogy nem. Tehát, hogy intellektualizáljuk a gonoszt, a rosszat. Hogy rengeteg pszichológiai könyvet elolvasunk, és ilyen önjelölt pszichológusok leszünk, hogy ez nem így megy. Hogy az ember önerőből a mélypontról ki tudja húzni magát, hanem ahhoz, hogy én helyesen térjek meg, helyesen gondolkodjak, helyesen szedjem össze magam, ahhoz előbb van az Istennek az áttölelő irgalma. Tehát az egész megtérés, az egész etika, úgy is mondhatnám, hogy a kegyelem tannak a következménye. Az első a kegyelem tan, az irgalmasság, és utána jön minden más. Ezt a mondatot, hogy mélyponton értünk jön az Isten, én ezt nagyon sokat szoktam mondani. Mert ugye az marad meg, amit a tanár meg a pap sokat mond. És én ezt nagyon sokat mondom, mélyponton sarokba szorítva, mindegyikünknek ilyen sarokba szorított gondolatai vannak. Mélyponton sötét gond, mindenkinek sötét gondolata, bűnnel hogy lehetne kitörni. Sarokba szorítva nincsenek jó gondolataink. Hogy ez adjon már egy nyugalmat, hát ha eszébe jut az embernek mélyponton, hogy elénk jön az Isten, értünk jön az Isten, és akkor utána meglátjuk, hogy hogy kell innen kijönni. Aztán az irgalomra jellemző menteni a menthetőt. Ez egy régi morális alapszabály, hogyha már tört bármi, elváltál, megözvegyültél, bűnös voltál, mindegy, bármi miatt is tört, a morális alapszabály tovább. Menteni a menthetőt. Nem, ugyanaz már talán nem lesz, de hogy van tovább. Amit Krisztus Uruknál látunk itt az asszonnyal, hogy nem azonosítja a bűnöst a bűnnel. A bűnöst szeretem, a bűnt nem. Tehát ez a differenciálás, ez a személyes méltóságunkhoz tartozik, kell lesz nekünk sokat képviselni, hogy nem attól ember az ember, hogy mennyit dolgozik, meg hány gyereket szült, meg cigány vagy nem cigány, meg rokonom, meg nem rokonom. Előbb van a személyes méltóság, utána a teljesítmény. Ezt válasszuk külön saját magunkban, gyerekeinkben, tanítványainkban, az Isten képiség, ikonarcúság, az az első. És csak utána jönnek a tetteink és a teljesítményeink. Ilyen értelemben az időnek hangsúlyozni kellene a remény jellegét, reményt, hogy mindig arról beszélünk, hogy az idő múlik. Borzasztó, mintha hitetlenek lennénk. Kérem, mióta Krisztus elment a mennybe, és azt mondta, hogy az idők végén találkozunk, onnantól kezdve az idő, ahogy múlik az idő, nem egyszerűen a halál felé megyünk, hanem Krisztus felé megyünk. És mindegy, hogy ő jön hamarabb, vagy én halok meg hamarabb, de hogy az időm múlik, az egyszerűen azt mond, visz Krisztushoz az idő. Az időben van egy remény. Megyünk Krisztushoz. Ez úgy hiányzik a beszédünkből, hanem múlik. Múlik, mint a hitetleneknél, halál felé. Tehát amikor találkozom egy bűnössel, és neked van még egy napod, mindegy hány éves vagy, mi történt, megnyílt még egy napod, megnyílt még egy órád, elkezdheted az új évet, az idő megnyílik, és még ad sanszokat, lehetőségeket. Az idő a remény hordozója, hogy te még mentheted a menthetőt, még neked is van valahogy tovább, és még lehetsz boldog.

0: Kedves hallgatóink, Papp Miklós morálteológus előadását folytatjuk.
1: Aztán a tökéletesség. Hát ezzel, ez pszichológus hölgyekkel sokat beszélgettünk arról, hogy a katolicizmusban van egy olyan görcsös perfekcionizmus, ami árnyékot vet ránk. Nem véletlenül veszi elő Ferenc pápa. Mit látunk? A konkolynak a példabeszédét látjuk, ahogy itt együtt nő a konkoly a búzával, és majd utána ugye a konkolyt bedobják a kemencébe, a búzát beviszik az Isten csűrébe, de hogy itt az Isten irgalmas, türelmes, a konkolyt megtűri. Szeretném hangsúlyozni, hogy a tökéletesség mit jelent a kereszténységben. A görög tökéletesség hibátlanságot jelent. Tessenek megnézni egy Vénusz szobrot, csodaszép női test, vagy egy Zeus szobrot, Bécsben van egy csodaszép, mint egy Isten, olyan csodaszép férfi test. A görög tökéletesség hibátlanságot jelent. És nekünk nem arra kell törekedni. Péter apostolunk hol volt hibátlan? A szentjeinken azt látjuk, hogy nem hibátlan emberek, viszont miben hibátlanok? A bibliai tökéletesség azt jelenti, hogy tökéletesen ráhagyatkozom az Istenre. Így konkolyokkal együtt. Hogy együtt működök ezzel az Istennel. Szövetség. Együtt működök ezzel az irgalmas Istennel. Abban legyél tökéletes. Tulajdonképpen ezt hívjuk lelki szegénységnek. Erről annyi zöldséget összehordtunk. A lelki szegénység, ez a ráhagyatkozás az Istenre, és nem csak egy passzivitás, egy együttműködés, ahogy Mária csinálja. Passzívan engedi, hogy megtermékenyítse őt az Isten, mi az ő hivatása, és utána Mária aktívan megszüli azt a gyereket, felneveli, ott áll a keresztje alatt, eltemeti. Mária aktív, de hogy így együtt működik a kegyelemmel. Ez a Máriás lelkület. Na, szóval ez a tökéletesség, ez a lelki szegénység, és nekünk erre kell törekedni. Tehát ezt azért mondom, mert kutyuljuk, és azt hiszük, a morálisnak is az a célja, és szoktam ilyet kapni, hogy nem kell moralizálni, hanem szentté kell válni. Óvat, a morálist ki ne szakítsuk a kereszténységből. Kell moralizálni. Csak nem az a cél, hogy minden konkolyra lecsapjunk. Bocsánat, mikor jönnek hozzánk, mi atyák tudjuk ilyen piszmogó bűnöket gyónni, amit meg se kéne gyónni. A piszmogó bűnöket meggyónom, mert az orrom előtt vannak, anyámmal összevesztem, de az, hogy nem hozok meg nagy döntéseket, például nem is bűn. Nincs ilyen a bűnkatalógusban, hogy nem hozok meg életkoromnak megfelelő nagy döntéseket. Nincs ilyen bűn. 8 évig meddő vagyok, nem veszem el a piroskát, nem lépek be Ferencesnek, ott topogok, és nem hozok nagy döntést, és meg se gyónom, hogy életemnek ez a rákfenéje. Meggyónok piszmogó bűnöket. A trienti zsinat nem viccből mondja, hogy a piszmogó bűnökkel nem kell annyit foglalkozni, mert sokat foglalkozunk vele. Perfektek akarunk lenni, így. A nagy bűnökkel kell foglalkozni. A konkoly nem azt jelenti, hogy minden bűnt megtűrünk, hanem akarunk búzát. Tehát az számít konkolynak, ami megöli a búzát. Amivel lehet együtt élni, úgy hívjuk a bocsánatos bűnök, a piszmogó bűnök. Hogy azokat úgy tűri az ember az életében, szemmel tartom, de nem azzal kéne foglalkozni, hanem olyan konkolyt nem akarok megengedni, ami megöli a termést. Azt nem. Tehát az irgalmasság nem ezt jelenti. Na, szóval mi úgy tartjuk magunkról, katolikusok, hogy a keresztény vallás abszolút vallás. Mert nem egyszerűen, hogy mondjam, alulról tapogatózik, hanem föntről Krisztus Urunk alapítja. Abszolút vallásnak tartjuk magunkat. Az ortodoxok nem is szeretik a kereszténységet vallásnak nevezni, hogy ők nem egy vallás a többi közt. Ők ortodoxiának hívják magukat, igaz hitnek. Tehát, hogy a kereszténységben ott van ez, hogy a teljes vallás. Ott van bennünk, minden pap arról prédikál, tessék meggyóni, megjavulni, minden bűnt letenni, ott van bennünk egy állandó perfekcionizmus. És ez nyomot üt rajtam, nincs önbizalmunk keresztényeknek, önbecsülésünk, nyomot hagy a házasságunkon, állandóan noszogatjuk egymást, otthon nem lehet hibázni, az egyházban, ha valami rosszat csinálsz, azonnal koppintanak a fejedre. Szóval én értem, hogy a kereszténységben ott van a tökéletes vallás, értem. De hogy ne erre törekedjünk, erre a hibátlanságra, hanem abban akarok hibátlan lenni, ahogy ráhagyatkozom az Istenre, és együttműködök vele. Ki nézze csak meg, hogy ő hol nagyon, nagyon perfekcionista. Aztán az irgalom nem arra való, itt a legfontosabb a korbács, ugye megfogja a korbácsot és kihajtja a népet. Az irgalom nem arra való, hogy a rosszat, a rossz működését állandósítja. Magyarul, hogy minden este félholtra ver a férjem, de én milyen irgalmas vagyok. Az irgalom nem erre való. Nem azt látjuk Krisztus Urunkon, hogy bántani akarja ezeket, hanem többet néz ki belőlük. Tudnátok ti itt imádkozni is akár. Tehát az irgalom nem bántani akar megtorolni, hanem többet akar kinézni a másik. Képesek lennétek itt imádkozni, de nem arra való az irgalom, hogy van egy rossz, és akkor állandósítjuk, hozzájárulunk a rossznak a működéséhez. Ratzinger így mondja, hogy az irgalom határt szab a rossznak. Így. Határt szab a rossznak. Tehát az, hogy drámai helyzetben igenis az ember megteheti azt, hogy polgárilag lehet, hogy el kell válni. Azokat a kiskorú gyerekeket menteni kell. Tehát lehet olyan helyzet, ahogy cselekedni kell, mert az irgalom nem jelent butaságot, hanem igenis olykor cselekszik. Itt nagyon nehéz okosnak lenni, és mikor hitoktatóként, lelkipásztorként tanácsot kell adnunk, itt nagyon-nagyon nehéz okosnak lenni, hogy okos is legyek, meg irgalmas is. De szeretném azt a szöveget leszúrni, hogy az irgalom nem buta. Nem buta, hanem a rosszat nem akarja fönntartani. Aztán irgalom, hát bármivel fordulhatunk az irgalmas Krisztushoz. Bármivel. Tehát az irgalom előtt nem kell szégyenkeznünk. Ez az egyházunkra vonatkozóan, itt látunk ugye a vérfolyásos asszonyt, látunk itt vakokat, púpos asszonyt, ott van az ördögtől megszállott, tehát látunk itt mindent. Nem szégyelnek Krisztushoz fordulni. Az egyház ne legyen az a perfekcionista közösség, az az elit zárt közösség, akihez csak bizonyos emberek tartoznak. Ferenc pápánk ezért noszogat minket. Elég zárt klub lettünk. Hanem folytassuk csak a legszebb hagyományunkat, az egyház bűnösökből álló közösség. Szent egyház, de bűnösökből áll. Tehát van helyed neked is, mindenkinek van helye ebben az egyházban, nem kell szégyenkeznünk. Aztán az irgalom okos, megint csak előhozom ezt a fogalmat. Ma már mindenre azt mondják, okos telefon, okos hűtőszekrény, okos izé, ezt a Biblia régebb óta használja. Az irgalom legyen okos. Tehát azt látjuk az irgalmas szamaritánuson, ugye itt kifosztják őt a rablók, ott vannak a sebei, Krisztus bort, olajat tölt a sebekre, elviszi a fogadóba, ott hagy egy kis pezetát. Hogy nem azt látjuk, hogy az irgalom ott elkezdi mondani a mi atyánkot, jámborkodik, és nem azt látjuk, hogy a fél vagyonát itt hagyja, hanem egy szakszerű okosságot látunk. Tudja, hogy mit kell csinálni, a sebeket hogy kell fertőtleníteni, és hölgyek, urak, itt egy elég jól kiszámolt összeget hagy. Nem egy esztelen összeget. Tehát az irgalom szakszerű. És igenis, ha akarunk szakszerűen irgalmasak lenni, továbbképzés, felnőtt tanulás, a munkatársainknak az állandó képzése, szakszerűnek lenni, és bizony a pénzt is beosztani, hogy mennyit költünk migránsokra, mennyit a saját családjainkra, okosnak kell lenni. Tehát a véges lény akar szeretni, akarunk mi jól szeretni, hogy a hegyi beszédben mondja Krisztus, de mivel nem vagyok Isten, be kell osztanom szívemet, idegeimet, energiámat, életemet, pénzemet, be kell osztanom, és azt szeretném, hogy pont oda jusson, ahová kell. Tehát, hogy okosan akar az irgalom működni. Ne lopjuk ki az irgalmasságból az okosságot. Aquinói Szent Tamás így mondja, az irgalom nem csak affektív, hanem effektív. Tehát nem csak ilyen együttérző jámborkodás, hanem cselekvés, együttműködés az isteni szinergiában, az isteni kegyelemmel, hatékony akar lenni. Az irgalomnak mi a célja, tessenek nézni, ezt az embert talpra állítani. Tehát nem jámborkodni és nagy érzelmekkel mellette lenni pusztán, hanem azt akarja, hogy menjél holnap dolgozni, állj a talpadra, hozzál döntéseket, menjél gyereket szülni. Tehát, hogy tessék, menjél tovább. Az irgalomnak célja az, hogy talpra állítsam a másikat, és effektív akarok lenni, nem csak affektív. Az irgalomnak a csúcsa az a keresztfán jelenik meg. A keresztfa egy kimeríthetetlen misztérium. Mindannyian tudjuk, csak a körmeneteinket ezért szeretjük a templomban, akár hogy megspóroljuk, tessenek csak tartani azokat a körmeneteket. Azt jelenti a körmenet, hogy nem belemegyek a misztériumba, hanem körüljárom a misztériumot. Egész életünkben körüljárogatjuk újra és újra mindig a misztériumot. És a kereszt is egy ilyen misztérium. Annyit hadd mondjak hozzá, hogy egyrészt a kereszt az a szabadság fája. Hogy felszabadít, hogy tudsz te keresztre feszített állapotban is, tudsz te is szeretni. Tehát a préselő körülmények lehetnek, ilyen a te férjed, a főnököd, hogy a körülmények lehetnek nagyon préselőek, de pont azt látjuk a keresztnél, hogy Krisztus a préselő körülmények közepette is szeret. A szabadság fája a kereszt. Hogy én akkor is tudok irgalmas lenni, és máshogy gondolkodni és viszonyulni mindenhez. Tehát egyrészt a szabadság fája, másrészt, hogy itt Krisztus Urunk nem csak egy bölcs tanár, próféta, hanem ő a megváltó. Ő nem csak példát mutat, hogy emberek így is lehet irgalmasnak lenni a végsőkig, hanem ő ontológiailag megvált minket. Magyarul nem csak példát hagy ránk, hanem minket képessé tesz. Tudok én is így viselkedni. A legbrutálisabb körülmények között is tudok irgalmas lenni. Nekünk ez a dolgunk. Tehát Krisztusra úgy tekintsük, hogy tudok én is. Az unió hipostatika, hogy vitte az emberi természetemet a megdicsőlésbe. Az én természetem is képes arra, hogy ne agresszívan vagy szeretetlenül, gonoszul viselkedjem. A keresztről még egyet hadd mondjak, Baltazár azt mondja, hogy a kereszt a győzelem fája, és a győzelem fáját azt a győzelem egyházában ünnepeljük. Ez azért fontos, hogy azt mondja Baltazár, az egyházban mi nem egy kétes ajánlatot kapunk, a yin és yang jel, tudják, volt egy ilyen keresztény oskola, ez volt a ballagási tablójukon, yin és yang jel. És úgy szóltak a városi emberek, hogy keresztény iskolában yin és yang jel, semmi közünk a yin és yang jelhez. Na, a yin és yang jelben nem lehet tudni, hogy a fekete fog győzni, vagy a fehér. A jó vagy a rossz, nem lehet tudni. A keresztfában azt látjuk, hogy ez egy győztes fa. Tehát magyarul az egyházban mi egy győztes ajánlatot kapunk. És nem egy kétes ajánlathoz csatlakozunk, hanem a győztes ajánlathoz csatlakozunk. Szóval hihetetlen erő van abban, ha a keresztet sokat szemléljük. Aztán Tamás apostolnak a története. Hát ez nagyon izgalmas. Ugye az történik, hogy Tamás nem hiszi azt, hogy Krisztus föltámad, csak Tamás mit csinál? Együtt marad a többi apostollal. Hölgyek, urak, ez nagyon fontos. Tehát, hogy előbb együtt maradni, és majd berken belül kinek érettebb a lelkiismerete, kinek éretlenebb, vagy a hite, vagy a házassága, előbb együtt lenni berkeken belül, és majd utána fogtok fejlődni. Ezt én egy evangélikus moralistánál találtam, aki a kompromisszumról írt, mi katolikusok alig merünk írni a kompromisszumról, és azt írja, hogy Pál miben enged kompromisszumot, és miben nem. Abban nem enged kompromisszumot, hogy ti maradjatok együtt. Az egyik ugye mer enni a bálványhúsból, a másik nem mer enni, és akkor azt mondja, hogy az erősek azok legyenek tekintettel a gyengékre. A gyengék meg tanuljanak az erősektől, tehát majd maradjatok együtt, majd egymást viszitek fölfelé. Hogy abban van kompromisszum egyelőre, hogy most egy morális szabályt hogy tartunk be, hogy nem. Abban nincs kompromisszum, hogy maradjatok együtt. Tetszenek érteni? Előbb együtt lenni, és majd akkor itt fölkaroljuk azt, akinek a hite, a moralitása, az még nem jár olyan szinten. Még egyszer mondom, úgy érzem, szerintem Argentinából kellett az a pápa, aki jobban rálátott Európára és az európai katolicizmusra, hogy egy zárt klub lettünk. Az a jó katolikus, akinek a hite úgy van, ahogy a katekizmusban benne van. Azért tetszenek tudni, nem tudom, Magyarországon szerintem a legjobb dogmatanár Puskás Attila, ha bármelyikünknek le kéne nála szigorlatozni dogmatikából, nem tudom, hányan mennénk át. Mindent pontosan úgy hiszünk, ahogy azt az egyház előírja. Mindegyikünk hitében vannak cölöpök, vannak ingoványok, vannak homályok. Az a jó katolikus, aki morálisan, tökéletesen hibátlan, és az a jó katolikus, aki kánonjogilag a keresztsége, bérmálása, házassága tökéletesen rendben van. Tetszenek érteni, ha ezt keressük, az nagyon kevés ember. És szerintem Ferenc pápa ezt látta meg, hogy magunkra zárjuk az ajtót. Hogy csak aki katolikus, aki mindent úgy hisz, morálisan és kánonjogilag és házassága és minden tökéletesen rendben, az a katolikus. Ez így nem jó. Nyilván koncentrikus körökben igyekszünk egyre közelebb kerülni a Szent Háromsághoz, de az is hozzám tartozik, aki évente egyszer jön el pászkát szentelni húsvétkor. Az is hozzám tartozik. És keresem azt, hogy lehetne őt egy körrel beljebb hozni, meg még egy körrel beljebb hozni. Tehát ne zárjuk magunkra az ajtót, hogy egy ilyen zárt klub legyünk. Először tartozatok hozzánk, ezt az apostolok nagyon jól csinálták, és aztán majd Tamásunknak a hite ott fog érlelődni a közösségen belül. Morális. A morálisban nagyon fontos, ugye ez az alapdöntés, az opció fundamentális, a mai morál teológiában ez ennek nagyon fontos, tehát ez egy nagyon fontos fejezet. Az opció fundamentális azt jelenti, hogy mindenkinek van egy transzcendens alapdöntése a Szent Háromság, a jóság, az igazság felé, a szeretet felé, és annak is, aki ebből ki akar csúszni, annak is van egy alapdöntése, egy negatív alapdöntése. Van mindenkinek ez a meghívottsága, alapdöntése a Szent Háromság felé, és elindulunk, és tetszenek tudni, van úgy, hogy megtörik az A terv, és akkor jön a B terv. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy van B-terv, tehát ha megtört bármilyen bűn miatt is az életed, van valahogy tovább. Az opció fundamentális ezt akarja hangsúlyozni, hogy te ebből, ha nem akarsz, nem tudsz kipottyanni. Tehát mikor jönnek hozzánk, hogy atya, összetört az életem, kicsúszott a lábam, a tala, minden összedőlt, minden nem. Az opció fundamentálisod lehet, hogy nem tört össze. Az, hogy hív téged az Isten, biztos, hogy nem tört össze, mert az nem rajtad múlik. Elzavarni se tudod. Tehát ez egy kapaszkodó, hogy minden nem tört össze, minden elveszett, nem érdemes tovább élnem, nincs tovább jövőm. Hogy ezek a dumák nem, ez nem keresztény. Az opció fundamentális, te úton vagy a Szent Háromság felé. Eltört valami, a te bűnöd miatt, a másik bűne miatt, de van tovább. Ez az irgalom, hogy van valahogy tovább. És te még üdvözülhetsz, te még lehetsz boldog. Nagyon szeretném azt hangsúlyozni, hogy az A és a B tervhez, ha már most én nagyon leegyszerűsítve mondom, sematikusan, bocsánat, más a hangnem. Az A tervet igényesen kell tanítani. Gyermekem, te csak válasszál igényes pályát, igényesen házasodjál, vagy hozd meg a szerzetesi papi döntésedet. Tehát igényesnek lenni, és ha megtört az A terv bármi miatt, akkor itt már az jön, hogy menteni a menthetőt. Itt jön az irgalom. Hölgyek, urak, néha azt érzem, fordítva csináljuk, hogy az A-tervnél ilyen lagymatag hangon beszélünk, hát lehet azt így is, meg nem olyan nagy baj az, hogy az A-tervnél vagyunk ilyen tutyimutyik, és mikor eltört a szegény gyermekünknek az élete, akkor itt kezdünk el keménykedni. Nem ott kell keménykedni. Előtte hogy beszéltél hozzá? Mondok példát, volt egy diákom, 17 évesen terhes lett. És ilyen gömbölyű hasra elkezdett járni egyházi iskolába, és hát én mondta, tehát az összes tanár hogy viszonyult hozzá, hogy képzeled, micsoda bűnös és fertő, és jössz ide a többiek közé. És én voltam az egyetlen, aki megkérdeztem tőle, hogy hozhatok egy kis babaruhát. És örülök, hogy nem dobtad ki egy kukába. Nehéz lesz fölnevelni. Hogy nem itt kell keménykedni, előtte hogy beszéltél az értékekről, a nívóról, a hűségről, törödő. Tehát fordítva, ha már eltört, ott már hagyjad a keménykedést. A keleti teológia, hogy idehozzam, ezt úgy mondja, hogy van akribeia és oikonómia. Az akribeia pontosságot jelent. Tehát a papnak az a dolga, moralistának, hitoktatónak, hogy az egyház tanítását pontosan tanítsa. Nem jobban, nem kevésbé. Pontosan tanítsa, ez a dolga. És ha bárkinek nem sikerül ezt az egyházi tanítást megélni, akkor van az oikonómia, akkor van az irgalmasság, akkor van a szelídség, így mondják, a szelídség, hogy akkor mentsük a menthetőt, mit lehet ebből kihozni. Tehát a szó sincs arról, hogy a kettőt összekutyuljuk, hanem a dolgunk mindig az, hogy az egyház tanítását pontosan tanítsuk.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Pap Miklós, görögkatolikus parókus morálteológust hallották. A hangfelvétel 2016. január 26-án az Országos Lelkipásztori és Teológiai Napokon készült Egerben.
1: Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 23 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ma van az elvándorlók és menekültek 112. világnapja. Az elvándorlók és menekültek világnapjára a Szentatya hagyományosan üzenetet intéz a katolikus hívekhez. A pápa idei üzenetének témája, akár csak egy is a gyermekek közül. Mint írja, az elvándorlók és menekültek világnapja évről évre arra hív bennünket, hogy a migráció összetett jelenségének különféle szempontjaira irányítsuk figyelmünket. Idén azokra a kiskorúakra figyelünk, akik közvetlenül megtapasztalják az elvándorlást és menekülést. Továbbá arra hív, hogy gondoskodjunk róluk, szem előtt tartva az Úr ígéretét, aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. A világ migrációs folyamataiban a kiskorúak a legkiszolgáltatottabbak. Ők konkrét arcok, egyedi történetek, amelyek megszólítják lelkiismeretünket, emelte ki a Szentatya. Ajándékozd meg Franciaországot testvéri egyetértéssel, kérte imában Leó pápa a Lourdes jelenések barlangjánál. Szeptember 26-án este a Szentatya repülővel Párizsból Lourdesba utazott. Először Szűz Mária szobra előtt csendben imádkozott, utána a sziklán.

0: Hoz lépett, megérintette, és a forrás vizéből ivott egy pohárról, amelyet a kegyhely rektora nyújtott át neki. Majd gyertyát helyezett el a gyertyatartón, és elmondta imáját, amelyben a Lourdi szűzanya oltalmába ajánlotta Franciaországot. Testvéri egyetértésért, békéért, bölcsvezetőkért, a családokért, a fiatalokért, a betegekért és a szenvedőkért könyörgött, s azt kérte, hogy Franciaország mindörökre utasítsa el a háború logikáját. Ezt követően aranyrózsát helyezett el a szűzanya szobrának lábánál, elimádkozta a Miatyánkot és áldást adott. Főegyházmegyei minisztráns találkozót tartottak szeptember 26-án az Egri Bazilikában. Ternyák Csaba érsek az ünnepi szentmise kezdetén köszöntőjében rámutatott. Tekintetünket mindannyian Krisztusra szegezzük, életünk fókuszába őt akarjuk állítani. Az érseki palota díszudvaráról indult kis zarándoklat szimbolizálja életünk Krisztusra irányultságát. Utunkat, mely felé tart, akit szolgálunk életünkkel és halálunkkal. A szent beszédet Kakuk Ferenc plébános, érseki irodaigazgató mondta, aki 12 éven keresztül volt a Főegyházmegye minisztránsaiért felelős referens. A lelkipásztor hangsúlyozta, számos helyről érkeztek fiatalok más és más körülmények közül, de összeköti őket a meghívás és Jézus személye. Jézus az evangéliumban azt mondja, barátaim vagytok, nem azt, hogy alkalmazottaim vagytok. Ha a mai napról mindenki hazavisz magával egy gondolatot, akkor ez a találkozó nem ér véget, ha azt mondjuk, Jézus, számíthatsz rám. Akkor erre a napra visszagondolva tudjuk, hogy az Isten akkor is jó, amikor nehéz az élet, fogalmazott szentbeszédében Kakuk Ferenc plébános. A Fidesz szervezeti újjáépítésének keretében Orbán Viktor pártelnök ellátogat a pártja megyei választmányi üléseire, ahol munkamegbeszélést folytat a résztvevőkkel, közölte az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója a távirat irodával. Havasi Bertalan tájékoztatása szerint a választmányi üléseken kötetlen munkamegbeszélést tartanak a pártszervezés aktuális kérdéseiről és a politikai helyzetről. Ez nem országjárás, nem tartunk ott, az majd később jön, tette hozzá. A Magyar Nemzet online kiadása szombaton írt arról, hogy információi szerint Orbán Viktor újabb országjárásba kezdett, amelynek során a Fidesz megyei választmányainak tagjaival találkozik. A Magyar Nemzet azt is közölte, a találkozón eddig Lázár János volt miniszter is részt vett. Havasi Bertalan megerősítette a találkozók tényét a hírportálnak, és azt is elmondta, a mostani egyeztetések nem kapcsolódnak Lázár János nyár során végzett felméréséhez. Végül az időjárásról. A fátyol felhőzet levonulását, valamint a gomoly felhők feloszlását követően alapvetően derült, száraz idő várható. Hajnalra kevés helyen átmeneti párásság köd képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Kora reggelre általában 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő, míg a magasabban fekvő helyeken, nagyobb városokban, vízpartokon ennél pár fokkal enyhébb is lehet az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 22 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Vasárnapi adásunk témái. Szentatya franciaországi apostoli útjának harmadik napja. Leó pápa imája a Lourdi jelenés barlangnál. Újítsd meg a keresztény családok hitét. A Szentatya beszéde a francia püspökökhöz. Védjétek meg az egyház szabadságát és jogát az evangelizációhoz. Az élet Isten értékes ajándéka, amely az örökké valóságra hivatott. Leó pápa homíliája Lourdesban. A Szentatya a Lourdi befogadó központban. A betegek nem terhet jelentenek, hanem az emberiség dobogó szívét. Leó pápa imája a Lourdi jelenés barlangnál. Újítsd meg a keresztény családok hitét. Közel két napos párizsi látogatása után a Szentatya szombaton délután búcsút vett a francia fővárostól, és a 700 kilométerre délre fekvő Lourdesba repült, ahol érkezése és köszöntése után este 8 órakor a Massabiel barlangnál, ahol egykor a szűzanya szeplőtelen fogantatás néven többször is megjelent a kis Bernadettnek, imádságot mondott. Már esteledett, amikor a Szentatya a Massabiel barlang előtt elvégezte a zarándokok hagyományos szertartását. Letérdelve imádkozott a jelenés helye előtt, kezével megérintette a sziklát, és ivott egy pohár vizet a forrásból. Végül személyes pápai gesztusként egy aranyrózsát ajándékozott a szűzanyának, majd a barlang elé térdelve így imádkozott.
1: Notre-Dame de Lourdes.
0: Ó Lourdi, mi asszonyunk, szepültelen fogantatás! Ezen az áldott helyen, ahol oly kedvesen és gyengéden szóltál Szent Bernadetthez, a francia nép alázatos leányához, hogy átadd a világnak az imádság, a megtérés és a remény ragyogó üzenetét, most bizalommal sietünk hozzád, te vagy az anya, akit Jézus ad nekünk, és figyelsz minden szükségletünkre. Anyánk, Franciaországért fohászkodunk hozzád, amelynek patronája vagy, és amelyet oly sok századon át oltalommal vettél körül. Nyerd el népének a testvéri harmónia ajándékát. Hadd építsen el olyan harmonikus társadalmat, amely száműzi az erőszakot és a gyűlöletet, amely lehetővé teszi mindenkinek, hogy dolgozzon, családot alapítson, és teljes életet éljen nyugalomban és derűs lelkületben. Ott, hogy a nehéz sorsúak és a legszegényebbek mindig támogatást kapjanak. Adj Franciaországnak bölcs és nagylelki vezetőket, akik készek az önfeláldozásra, képesek szembenézni a kihívásokkal, és lelkesen szolgálják a közjót. Őrizzék meg az országot békében a nemzetek közti egyetértéssel. Hallassák hangját az alapvető emberi jogok és a világ béke védelmében, örökre elutasítva a háború logikáját. Szentséges Szűz Mária, neked ajánljuk Isten népét, amely ebben az országban él, és amelyet közelségeddel annyira kitüntettél. Újítsd meg a keresztény családok hitét és buzgalmát, amelyek oly kedvesek a szívednek, hogy napról napra Jézus jelenlétéből, kegyelméből és támogatásából élhessenek a nehézségekben is. Legyenek nagylelkűen nyitottak az életre, és Isten támaszon bennük hivatásokat, különösen a papi és szerzetesi életre. Add meg, hogy franciaországi egyházad megmutassa, különösen a fiataloknak, az evangélium ragyogó útját, hogy felépíthessék azt az igazságos és testvéri társadalmat, amelyre vágynak. Végül szeretettel teli anya, rád bízzuk legsürgetőbb személyes szándékainkat, különösen a betegekét és szenvedőkét, valamint mindazok iránti szándékainkat, akik kísérik őket, hogy erőt és gyógyulást nyerjenek. Rád bízzuk szeretteinket és elhuntjainkat, kérünk távolíts el minden akadályt, amely még mindig elválaszt minket szeretett fiattól, és engedd, hogy ő uralkodjon mindenkinek a szívében. Amen. Leó pápa beszéde a francia püspökökhöz. Védjétek meg az egyház szabadságát és jogát az evangelizációhoz. Vasárnap délelőtt találkozott Leó pápa a francia püspöki konferencia tagjaival Lourdesban, amely egyúttal a francia püspökök közgyűlésének székhelye, hogy mindig közel érezzék magukat a szűzanya hathatós támogatásához. Leó pápa beszéde kezdetén bátorításra fordult a francia püspökök felé. Korunk hatalmas kihívásaival szembesülve tanúsítsatok bátorságot, merészséget és missziós kreativitást. Ne csüggedjetek a hibák és kudarcok miatt. Legyetek bátrak beismerni a hibákat azzal az elszántsággal, hogy a jó pásztor szeretetével begyógyítsátok a sebeket. Hivatkozzatok a francia egyház gazdag történelmére, országotok jövőjének építése során. Az egyház tanúja volt és mai szerves része az ország kultúrájának, identitásának és evilági hivatásának. Joga van ahhoz, hogy a hangja jelen legyen a nyilvános vitákban, hiszen természeténél fogva prófétai tekintéllyel rendelkezik. A Szent Atya arra buzdítja őket, hogy tartsanak ki minden jó akaratú emberrel együtt, akik ugyanezeket az értékeket védik. Jelenleg egy nagyon sajátos szekuláris környezetben élnek, egy viharos történelem eredményeként, amely most békében van ugyan, de amelynek lehetővé kell tenni az egyház számára, hogy betöltse küldetését. Az a tény, hogy a fáradtságos munkával elért egyensúlyt fokozatosan megkérdőjelezik, ahogy az a nyugati világ más részein is történik, nem vezethet beletörődéshez. A pápa arra kéri a püspököket, hogy legyenek éberek,
1: pour défendre la liberté et les droits de l'église évangélisée.
0: Védjék meg az egyház szabadságát és jogát az evangelizációhoz, az igazi szabadságban való neveléshez és a nyilvános Isten tisztelethez, hogy látható módon Jézus Krisztus nevében gyakorolhassák a szeretetet. Amit az Úr Franciaország katolikusainak, az egyház első szülött leányának adott, az valóban nagy hálaadásra indít, mint az életszentsége törekvés megszakítatlan folyama, a művészetek, az irodalom és a tudománynak virágzása a hit és a szentélek ösztönzésére, az emberi személy elidegeníthetetlen értékének, méltóságának és jogainak védelme, és persze a bámulatos missziós buzgalom, amely a földkeresség végéig gyümölcsöt termett. Igen, Jézus sokat adott nektek.
1: Jézus vous a beaucoup donné.
0: És szeretetében továbbra is ajándékokat akar adni nektek, szólt elismeréssel a pápa. A fiatalok nagy vágyai és a jövő miatt érzett szorongásuk kapcsán a Szent Atya a katekumenátus bátorító jelére utalt, amely elsősorban a fiatal felnőtteket érinti. Ez kegyelem és öröm Isten egész népe számára. Arra kérte a püspököket, hogy gondoskodjanak róluk, főként azzal, hogy befogadják őket az egyház élő közösségeibe. Új missziós rendület keretében az oktatásnak elsődleges szerepe van. A katolikus oktatási intézmények nyitottak mindenki előtt, ám a katolikus oktatás semmiképpen sem hagyhatja el a Krisztus központi nevelési projektjét, amely az emberi személy átfogó fejlődését célozza minden dimenziójában, lelki, kulturális, intellektuális, erkölcsi és társadalmi téren. Egyetlen diáknak sem szabad marginalizálódnia az osztályában pusztán azért, mert hisz Jézusban. A papság tagjai által elkövetett gyermekbántalmazás fájdalmas csapása kapcsán Leó pápa elismeréssel szólt a püspökök bátor intézkedéseiről, az áldozatok meghallgatásával, az igazság keresésével, a megbocsátással, a jóvátétellel, valamint a megelőzés és a védelem kultúrájának határozott előírásaival. Ahhoz, hogy papi hivatások születhessenek, a papoknak Krisztushoz hasonlónak kell lenniük életük minden tekintetében. A pápa szomorúan beszél tudomásul a szerzetesi és főként a szemlélődő hivatások számának hanyatlását. A hivatások feltételei leggyakrabban a keresztény családokban születnek meg, amelyek a legnagyobb figyelmet és támogatást érdemlik. Végül a Szent Atya számára oly fontos egység kérdését érintette. Az ideológiai megosztottság alássa az egyház tanúság tételét. Az egyház történetében mindig is voltak feszültségek, de az igazi egység befogad minden hiteles katolikus érzékenységet, ha természetesen összetartanak a közös hitvallásban a főpásztorok és főként a Péter utódja iránti engedelmességben. Kedves testvéreim, az egyház Franciaországban nagyon kedves a pápa szívének.
1: L'église en France est précieuse au cœur du pape.
0: Mennyire szeretném átadni nektek azt a lelkesedést és reményt, amely átjár, amikor rátok gondolok. Szólt búcsúzásként a Szentatya, majd a lurdi szűzanyag közben járását kérve megáldotta őket. Az élet Isten értékes ajándéka, amely az örökké valóságra hivatott. Leó pápa homíliája. 14. Leó pápa vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel szentmisét mutatott be a lurdi miasszonyunk bazilika előtti téren, mintegy 200 000 hívő számára. Homíliájában nagy örömmel köszöntötte a Franciaországból és a világ minden tájáról érkezett zarándokokat, akik az egyház anyja házában ültek össze, megállapítva, hogy bennük az egyház egyetemes arcát lehet meglátni. A vasárnapi liturgia szövegei a Szűz Mária által Szent Bernadettre bízott üzenet egyik alapvető szempontjából érintik, amely felhívás a megtérésre.
1: Un appel tendre, pressant à la conversion,
0: mondta szentbeszédében Leó pápa. Az evangéliumi szakaszban Jézus mély szomorúsággal tekint a bezárkozott szívekre, mivel Isten nem akarja gyermekei kározatát. Ezekiel próféta is arra emlékeztet bennünket az olvasmányban, hogy a bűnös, ha megtér, életben marad és nem hal meg. Megtérni azt jelenti, hogy elhagyjuk a tévutakat, és az élet útjára lépve megnyitjuk szívünket az egyetlen, soha el nem múló örömnek. Míg a földi boldogság mulandó, az igazi boldogság ígérete mindenkihez szól. Szűz Mária sem a földi, hanem a túlvilági boldogságot ígérte meg Szent Bernadettnek. Ez különösen erőteljesen visszhangzik a francia földön korunkban, egy olyan társadalomban, amely a haladást és az anyagi jólétet keresi, de elfelejti az örökké valóság távlatát, fejtette ki homíliájában Leó pápa. A jelenlegi tendenciákkal szemben, amelyek az ember élet értékét a betegség, a szenvedés, az öregség szempontjából próbálják értelmezni, a Massabielli barlang a keresztény reménység szentélye.
1: La grotte Massabielle se dresse comme un sanctuaire de l'espérance chrétienne.
0: Ahol nem utasítanak el semmilyen törékenységet. A betegeket itt átalakítja Isten végtelen szeretete. Lourdes áldott hely, ahol az életét Isten értékes ajándékaként fogadják el, amely arra hivatott, hogy az Atya szeretetében virágozzon az örökké valóságban. Az örök élet az Úr ígérete, amelyet már elnyert számunkra a kereszten, halála és feltámadása által, valamint ezt valósítja meg bennünk minden nap a keresztség kegyelme révén. Személyes felelősségünk, hogy szabadon befogadjuk. Az örök élet egyetlen akarája a bűn, Isten elutasítása, fejtette ki a pápa, arra buzdítva, hogy ezt a nekünk ajándékozott szabadságot Krisztus kegyelmének a segítségével éljük meg. Mária nyomdokaiba lépve, a végsőkig mondjuk igent, mint az üdvözlő Mária imában, most és halálunk óráján. Mária éppen Lourdesban szólított fel kitartóan a megtérésre, háromszor ismételve a bűnbánat szót, kérve, hogy a bűnbánatot ne csak magunkért, hanem a világért is gyakoroljuk. A korunkat sújtó rossz, az egyre inkább terjedő, sok ártatlan életet elpusztító konfliktusok az emberi szívből fakadnak, ezért az emberek szívét kell megváltoztatni, kezdve a sajátunkkal. A bűnbánat olyan cselekedet, amely szeretetet ébreszt Isten iránt, minden testvérünk iránt, akik nem hallgatnak a megtérésre szóló hívása, és akiket bűneik a halál felé sodornak. Az egyháznak elsőként kell megélni ezt a megtérést, és ehhez elengedhetetlen, hogy elismerjük hibáinkat. Mária felhívása az imádságra és a megtérésre nagy reménnyel tölt el bennünket, hiszen megmutatja, hogyan változtathatjuk meg a dolgok menetét, ami nem más, mint az, hogy egyesülünk Krisztus szenvedésével, mondta szentbeszédében a pápa, hangsúlyozva, hogy a betegek az egyház szívében vannak, és szerepük pótolhatatlan. Homíliája végén Leó pápa arról biztosította a zarándokokat, hogy Lourdesból nem úgy fognak hazatérni, ahogyan ide érkeztek, hanem a remény misszionáriusaként fognak távozni.
1: Vous ne repartirez pas de Lourdes comme vous y êtes arrivé. Vous repartirez en missionnaire de l'espérance.
0: Ez ugyanis ennek a helynek a csodája, felébreszti a remény örömét éppen a megpróbáltatások és a fájdalom idején. Szűz Mária békét ajándékozva meggyógyítja tekintetünket és átalakítja szívünket. Legyenek hazájukban, otthonaikban, egyházmegyéikben és családjaikban ennek az isteni erőnek és gyengétségnek a tevékeny tanúi, akik lehetővé teszik számunkra, hogy folytassuk az utat és elérjük a célt. A betegek imáinak és Mária édesanyán szeretetének támogatásával haladjanak bizalommal a jövő felé. Ne féljenek a világ viharától. Isten szent anyja vigyázza előre haladásukat, gyengétségének köpenyével beborítja az egyházat, és mint ragyogó hajnalcsillag irányítja lépteiket, hogy örömmel megszülessenek fia Jézus életébe. Zárta homíliáját Leó pápa.
2: XIV. Leó pápa Lourdesban a betegek nem terhet jelentenek, hanem emberségünk dobogó szívét. Az Accueil Notre-Dame 1997 óta fogadja a Lourdesba érkező betegeket és időseket. Az egészségügyi intézményként működő központban alkalmazottak, szerzetesek és önkéntesek gondoskodnak az zarándokokról. 14. Leó egy orvos és egy gondozó tanúság tételét hallgatta meg, majd emlékeztetett, több mint 150 éve érkeznek ide zarándokok, hogy Márián keresztül Jézusra bízzák testi, lelki és pszichés szenvedéseiket. Itt a törékenységet nem rejtik el, hanem egy szent találkozás helyévé válik, fogalmazott a pápa. A szentatya a kegyhely idei lelkipásztori témájából Gábor arkangyal Máriához intézett köszöntéséből indult ki. Üdvözlégy kegyelemmel teljes, veled van az Úr. Mária minden embernek azt üzeni. Az Úr veled van. Ez emberi méltóságunk alapja, hangsúlyozta 14. Leó. Mária anyai tekintete arra emlékeztet, hogy Isten szemében senki sem láthatatlan. Korunkban azonban egyes társadalmak hajlamosak elfordítani tekintetüket az emberi élet méltóságáról. Az ember pusztán azért méltó, mert létezik, és az örökké valóságra kapott meghívást. Méltósága nem mérhető és nem vitatható, hangsúlyozta a Szentatya. 14. Leó közvetlenül azokhoz is fordult, akik súlyos betegséggel és nagy fájdalmakkal küzdenek. Bármilyen kilátástalannak tűnjön is helyzetük, semmilyen emberi törvény nem foszthatja meg őket méltóságuktól. Ezért határozottan el kell utasítani azt a kísértést, hogy hamis együttérzésre hivatkozva kioltsák az emberek életét. Lehetetlen normálisnak tekinteni az élet kioltását. Ami törvényes, nem feltétlenül erkölcsös, szögezte le 14. Leó. A pápa ezután az egészségügyi dolgozókhoz fordult. Lourdesban, a betegek és a remény városában arra kérte őket, hogy őrizzék hivatásuk mély értelmét. A szenvedő emberről gondoskodni kell, nem pedig megsemmisíteni őt. Legyetek az élet szenvedélyes szolgálói, buzdította őket 14. Leó. Az orvoslás soha nem állhat a megtervezett halál szolgálatába. Ehelyett fejleszteni kell a palliatív ellátást és a kutatást, a betegeket pedig gyengétséggel kell kísérni. A Szentatya köszönetet mondott az orvosoknak, ápolóknak, betegszállítóknak, lelkipásztori munkatársaknak és önkénteseknek. A testek gyógyításával a lelkeket is gyógyítjátok, mondta a pápa. Végül ismét a betegekhez fordult. Nem vagytok teher, emberségünk dobogó szíve, és az egyház értékes kincse vagytok. Imáiról biztosította mindazokat, akik szenvednek, és Szűz Mária anyai szeretetére bízta őket.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
2: Szokásom, hogy egy-egy évszak kezdetén meghallgatom Vivaldi 4 évszakának éppen aktuális tételét. Most is ezt tettem az ősz kezdetén. Be se kell hunynom a szemem, mégis őszi képsorok jelennek meg. Ezekből mutatok meg néhányat. Az első a megsárgult és lehulló falevelek. Egészen másak, mint amit a nyári hőség tüzétől megperzselt levelek összepöndörödött és megégett részei mutatnak. Szép, emberi, tenyérnagyságú, kisimult színes levelek borítják a ligeteket, a sétányokat, a kerteket, a fák alatt. Az őszhöz tartozik az a kép, amikor kisasszony napja után a villanydrótokon hosszan ücsörögnek és csicseregve tanakodnak a fecskék, hogy aztán néhány óra múlva nagy lendületet véve hosszú útjukra induljanak. A távozó gólyák és az üresen itt maradt fészkük látványa szomorú emléket hagy szívünkben. Különös, hogy nem csak a madarak vándorlók vagy elvándorlók, hanem az ember is. És ahogy a madaraknál nézőpont kérdése, hogy honnan tekintjük őket elvándorlónak, Afrikából ide vagy innen Afrikába, ami biztos, mindig úton vannak. Ugyanonnan indulnak és ugyanoda térnek vissza, akár innen oda, akár onnan ide. Miként az ember is. Származási helyéről gyakran messzire költözik, de szívében mindig ott van a haza, ahová olykor-olykor visszalátogat. A gondviselés tartja fent ezt az örök mozgást, ezt a körforgást, legyen az falevél vagy lomb, gólya vagy fecske, legyen az akár ember, aki elvándorol, vagy olykor elmenekül. Ma rájuk is gondolunk. Őszi kép az is, ami nálunk már egyre ritkább, az erdélyi tájakon azonban ma is látható, a betakarítási ünnep, ahol a földeken jól elkülönülő csoportokban ismerősök, barátok, családtagok, rokonok szedik zsákokba a termést. A pityókát, a káposztát, vagy épp a lankás oldalak szőlősorai közül puttonyokban a fürtöket, hogy aztán a már ott várakozó, vagy éppen fordulóban levő traktorok pótkocsiját, vagy konténer tartályait töltsék meg velük. A csőrökbe, magtárakba, szárítókba, vagy éppen a feldolgozó gépsorokra kerüljön tartalmuk. És persze a pincékbe is, hogy a must kiforva finom, zamatos, kínálható nedő legyen. Az iskolába induló gyerekek hátukon a táskával cipekedve futnak buszhoz, villamoshoz, az iskolaépület nyitott kapuján már az udvaron zsivajgó társaikhoz. Különös kontraszt, hogy a termést betakarító évszak egyben már a vetés kezdete is az örök körforgásban. A gyerekkor az emberi élet tavasza, mégis az ősz, a szeptember a tudás elvetésének kezdete. A gyermeki kíváncsiság és tudásszomj rendesen, iskolapadokban való táplálása, csengőszótól csengőszóig való kiteljesítése. Az őszi képek gyönyörű színeit és hangjait bontja ki meg annyi vers a legkiválóbb költőink tollából. Csak néhányat említek. Bersenyitől a közelítő tél, hervad már ligetünk díszei hullanak, Petőfi Sándortól a szeptember végén című, elhull a virág, eliramlik az élet, Arany János a tengeri hántásban, ki először piros csőt lel, lakodalma lesz az ősszel, vagy Kosztolányi őszi reggele. Jobb volna élni, ám de túl a fák már aranykezükkel intenek nekem. Vagy Nagy Gáspár a Parthomályban valahol itt lépcső című versében, és sorolhatnánk, mindenki ismeri is, tud is őszi költeményeket. Nincs talán az ősztől ihletőbb évszak a költő számára, amikor minden befelé és túl tekint. És az őszhöz tartozik a szép meleg, a már nem égető napsütés, a kissé meglassuló mozdulatok, az esős napok befelé fordító hangulata, amikor minden-minden afelé tereli figyelmünket, gondolatainkat, érzéseinket, hogy belül is van egy világ, a falak és belső terek között. Figyelmeztet, hogy a belső várkastély legalább olyan tágas, mint az utak szétfutó szalagjai, és ahogy Avilai Teréz mondja, a belső terekhez, a belső várkastélyhoz a beléptető kulcs, vagy ahogy ma mondanák, kód vagy jel, az imádság. Igen, az ősz imádságba hajló időszak is. Nem csak megtérünk útjainkról, hanem hazatérünk, és az otthon melege, a barátságos szoba tovább viszi gondolatainkat és képzeletünket egy még tágasabb, egy még otthonosabb világ felé, ahol szeretteink közül is már sokan vannak. Mert nem csak a krumplit, a tököt, a káposztát és a szőlőt takarítják be, gyűjtik csűrökbe, pincékbe. A gazdának gondja van magára, az emberre is.
1: Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották.

0: Napbúcsúztató.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. Az esti ima és a himnusz után a Szerzetesek félórája című műsorunk vendége Zsódi Viktor piarista tartományfőnök, aki a katolikus nevelés távlatairól beszél. 0 óra 30 perckor az ökumenében református krónika szól. 1 óra 5 perckor a cseperedő témája az olvasás motiváció. Vendégünk Komló Szabó Ágnes, az Egri Bródi Sándor könyvtár szervezési igazgató helyettese. 1 óra 30 perckor a Sziluettben Zám Istvánné a Felsőváros csillaga díjról mesél. 2 óra 5 perckor a Lélek útjain című műsorunkban Szabó József, Miskolc diósgyőri plébános, az Egri Szeminárium volt spirituálisa, korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről, azok felismeréséről és kivédéséről tanít. Majd a Közelkép műsorunk vendége Sziráki Péter, a Rád Találtam zenekar alapítója. 3 óra 5 perckor a Krisztus Kereszt az Erdőn című műsorunk adásában elsőként a Nagyegedhegyi Szentkereszt kápolna idei második ásatására látogatunk el, majd egy Szihalmi Mária szobor és a helyi földváron álló feszület megújításáról hallanak. 3 óra 30 perckor a Kérem a következő című egészségügyi perceink összefoglalójában a Szegedi Tudományegyetemen létrehozott robotikus szívritmuszavar kezelőközpontról beszélgetünk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, 14. Leó pápa gondolatával köszönjük meg egész napos megtisztelő figyelmüket. Isten tervei végtelenül nagyobbak, és mondjuk ki bátran, emberibbek annál, mint amilyeneket mi, bűnös, sebzett férfiak és nők ki tudunk találni és meg tudunk valósítani. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban 5 óra után jelentkezünk. Műsoraink készítésében munkatársaink voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Pap Péter, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajkó Anita, Tikovics Ernő, Turi Sarolta, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke, Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Testvéreim, tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy egyetértetek. Ugyanúgy szerettek, és közös lelkesedéssel ugyanarra törekeztek. Semmit se tegyetek vetélkedésből, vagy hiú dicsőségvágyból. Inkább mindenki alázatosan a másikat tartsa magánál kiválóbbnak. Senki se keresse csak a maga javát, hanem a másét is. Olvasom a Filippieknek írt levélben. Minden ember teher a másik számára, és közben talán, ó, milyen nehezen is fogjuk ezt fel, kegyelem is. Talán igazságtalanul bánik velünk. Talán valóban úgy kell elviselni őt. Talán nem volna szabad így viselkednie. És mégis, ilyen terhek hozhatják meg egy keresztény ember számára a kegyelem túlcsorduló bőségét, a kegyelem túláradását. Ezért kellene elviselnünk egymást, és azt, ami a mások terhes voltában valóban szándékos, megbocsátanunk. Meg kell egymásnak bocsátanunk, és így egymás számára kegyelemmé válnunk, mert Urunk is ezt tette velünk. Az ember számára épp olyan szükséges a megbocsátás, mint a mindennapi kenyér. Nem véletlenül kötötte össze Krisztus a mi atyánkban a megbocsátásért való könyörgést egy és szócskával, a mindennapi kenyérért való előző kéréssel. Ha nem lenne egyáltalán megbocsátás, a mindennapi kenyér sem érne semmit. A megbocsátás egyike azoknak a nagy titkoknak, amelyek Isten és ember és ember viszonylatában végbe mennek. Sőt, talán a legnagyobb. A megbocsátás mindig ajándék, amely szabad szeretetből fakad, és olyan esemény, amely a vétkessel minden melléktekintet nélkül történik meg. Ahol megbocsátanak, ott az Isten és ember és ember közti egészségtelen kapcsolat rendbe jön. A megbocsátás szabadít fel minket a szeretetre. A bűnösség szolgaság, a megbocsátás szabadság, a bűnösség halál,

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ma van az elvándorlók és menekültek 112. világnapja. Az elvándorlók és menekültek világnapjára a Szentatya hagyományosan üzenetet intéz a katolikus hívekhez. A pápa idei üzenetének témája, akár csak egy is a gyermekek közül. Mint írja, az elvándorlók és menekültek világnapja évről évre arra hív bennünket, hogy a migráció összetett jelenségének különféle szempontjaira irányítsuk figyelmünket. Idén azokra a kiskorúakra figyelünk, akik közvetlenül megtapasztalják az elvándorlást és menekülést. Továbbá arra hív, hogy gondoskodjunk róluk, szem előtt tartva az Úr ígéretét, aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. A világ migrációs folyamataiban a kiskorúak a legkiszolgáltatottabbak. Ők konkrét arcok, egyedi történetek, amelyek megszólítják lelkiismeretünket, emelte ki a Szentatya. Ajándékozd meg Franciaországot testvéri egyetértéssel, kérte imában Leó pápa a Lourdes jelenések barlangjánál. Szeptember 26-án este a Szentatya repülővel Párizsból Lourdesba utazott. Először Szűz Mária szobra előtt csendben imádkozott, utána a sziklához lépett, megérintette, és a forrás vizéből ivott egy pohárról, amelyet a kegyhely rektora nyújtott át neki. Majd gyertyát helyezett el a gyertyatartón, és elmondta imáját, amelyben a lurdi szűzanya oltalmába ajánlotta Franciaországot. Testvéri egyetértésért, békéért, bölcsvezetőkért, a családokért, a fiatalokért, a betegekért és a szenvedőkért könyörgött, s azt kérte, hogy Franciaország mindörökre utasítsa el a háború logikáját. Ezt követően aranyrózsát helyezett el a szűzanya szobrának lábánál, elimádkozta a miatyánkot és áldást adott. Főegyházmegyei minisztráns találkozót tartottak szeptember 26-án az Egri Bazilikában. Ternyák Csaba érsek az ünnepi szentmise kezdetén köszöntőjében rámutatott. Tekintetünket mindannyian Krisztusra szegezzük, életünk fókuszába őt akarjuk állítani. Az érseki palota díszudvaráról indult kis zarándoklat szimbolizálja életünk Krisztusra irányultságát. Utunkat, mely felé tart, akit szolgálunk életünkkel és halálunkkal. A szentbeszédet Kakuk Ferenc plébános, érseki irodaigazgató mondta, aki 12 éven keresztül volt a főegyházmegye minisztránsaiért felelős referens. A lelkipásztor hangsúlyozta, számos helyről érkeztek fiatalok más és más körülmények közül, de összeköti őket a meghívás és Jézus személye. Jézus az evangéliumban azt mondja, barátaim vagytok, nem azt, hogy alkalmazottaim vagytok. Ha a mai napról mindenki hazavisz magával egy gondolatot, akkor ez a találkozó nem ér véget, ha azt mondjuk, Jézus, számíthatsz rám. Akkor erre a napra visszagondolva tudjuk, hogy az Isten akkor is jó, amikor nehéz az élet, fogalmazott szentbeszédében Kakuk Ferenc plébános. Végül az időjárásról. A fátyol felhőzet levonulását, valamint a gomoly felhők feloszlását követően alapvetően derült, száraz idő várható. Hajnalra kevés helyen átmeneti párásság köd képződhet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Kora reggelre általában 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő, míg a magasabban fekvő helyeken, nagyobb városokban, vízpartokon ennél pár fokkal enyhébb is lehet az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 22 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Szerzetesek félórája.
2: Kedves hallgatóink, műsorunkban Zsódi Viktor piarista tartományfőnök beszél a katolikus nevelés távlatairól.
3: Kedvetlenül végezzük dolgainkat. Ránk nehezednek a határidők és az egymást érő munkanapok, amelyek azt a nyomasztó érzetet keltik bennünk, hogy már az ébredés pillanatában késésben vagyunk. El kellene azonban gondolkodnunk azon, mi minden víz el, mi marad némán vagy észrevétlen a háttérben. Mennyi tudástól fosztjuk meg magunkat, mikor hagyjuk, hogy a sietség így módon békjóba kössön. Milan Kundera találóan írja a Lassúság című remek művében. Amikor a dolgok ilyen sebesen történnek, senki sem lehet biztos semmiben. Egyáltalán semmiben. Még önmagában sem. Majd Kundera kifejti, a lassúság mértéke egyenes arányos az emlékezet intenzitásával. Még a sebesség a felejtésével. Vagyis a több fronton való helytállás látszata, a sietség szülte mindenhatóság mámorító érzése csupán káprázat. A kapkodás felejtése ítél mindent. Átrohanunk a dolgokon anélkül, hogy megélnénk őket. Beszélünk a másikkal, de nem halljuk meg. Információkat halmozunk fel, de sohasem jutunk el a mélyéig. Minden egy zajos, heves és elsöprő vágtában száguld el felettünk. Valójában az a sebesség, amellyel élünk, magától az élettől foszt meg minket. Lehetséges alternatíva az idővel való viszonyunk helyreállításában az, hogy apránként lépésről lépésre ezt megváltoztatjuk. De ez elképzelhetetlen belső elcsendesedés nélkül. Épp a ránk nehezedő döntési kényszer miatt van szükségünk egyfajta lassúságra. Ezt vezetőként különösen is tudjuk, és minden pedagógus vezető. Szükségünk van egyfajta lassúságra, amely megóv minket a gépies kapkodástól, a vakon ismétlődő gesztusoktól, a sablonos, kiüresedett szavaktól. Mivel arra kényszerülünk, hogy megsokszorozzuk és százfelé szakítsuk önmagunkat, újra meg kell tanulnunk a jelenlétet, az itt és most valóságát. Fel kell fedeznünk a teljességet, az érintetlent, az összeszedettet, a figyelmeset és az egyetlent. És pedagógusként ehhez a valódi valósághoz kell visszavezetnünk a ránk bízott fiatalokat. Jól lehet, a modern nyugati társadalmakban a lassúság elvesztette rangját. Továbbra is a leghatékonyabb ellenszere a mindent elsöprő uniformizálásnak pont a lassúság. A lassúság menekülni próbál a szabályok merevsége elől. Megkockáztatja, hogy túllépjen a pusztán funkcionális és haszonelvű kereteken. Inkább választja a csendes élettel való közösséget. Érzékeli a jelentés finom árnyalatait. Az ízek százféleségét, mondja Mendoza bíboros. És az apró részleteket. Azt a bensőséges és sokrétű érintést, amely képes fényt fakasztani és megmutatni az Isten szépségét. Éppen ezért az egyik legfontosabb dolog a nem hasznos dolgok prófétai védelme iskoláinkban. A nem hasznos dolgok prófétai védelme. Mert a diák nem egy Excel táblázatban egy sor, egy adat, egy oktatási azonosító. Iskoláinkban mégis olykor-olykor egyre inkább eluralkodik a mérhetőség kényszere. Hát tudjuk, le kell adni a különböző statisztikai jelentéseket, és meg kell igényelni a normatívát, és akkor a gazdasági osztálynak még a folyosójára is csak óvatosan merek én is belépni. Kompetencia profilokat gyártunk, fejlődési mutatókat vezetünk, és számszerűsíteni akarjuk a gyermekek lelkét. Olyan ez, mintha a gyermeket előre kiszámítható algoritmusra akarnánk leegyszerűsíteni. De tudjuk jól, az ember nem algoritmus. Nem lehet beprogramozni, bármennyire is próbáltuk már a legéletre valóbb diákoknál az ötödik osztályban, még nem sikerült. Az oktatás irányítás és piaci szemlélet mégis azt várja el tőlünk, hogy valami hasonló módon működjünk. Olyan rendszereket építünk, amelyekben a diák teljesítménye határozza meg az intézmény értékét. Mi is így működünk, örülünk a kiváló diákjainknak, kitesszük őket a weboldalra, ünnepeljük őket, és ez helyén való, így is kell tenni. De hogy az iskola ennél sokkal több kell, hogy legyen. Ha a nevelést kizárólag a mérhetőség oldaláról közelítjük meg, akkor éppen a lényeget veszítjük el. A személy egyediségét és a személy titkát. És ez a nevelés kudarca lenne. A nevelés ugyanis nem mérhető mutatókban valósul meg. És ezt tudomásul kell venni. A nevelés, az igazi nevelést mérhető mutatókban nem lehet kimutatni. Tudjuk nagyon jól mi is, akik pedagógusok vagyunk, hogy nem lehet azt egészen pontosan megmondani, miért ezt a tantárgyat választottuk, hogyan lettünk pedagógusok, de volt mégis valaki, akinek az órája megragadott bennünket, és azt mondtuk, hogy ezt szeretnénk követni. De ezt nem lehet egy Excel táblázatban valamilyen függvény mentén leírni. A személyes találkozás, a megérintettség az, amely igazán fontos. És tudjuk nagyon jól, hogy az evangelizációnak is ez a lelke. Mert az iskola akkor tud az egyház kapujává válni, hogyha ott találkozások történnek. Találkozások egymással. És találkozás nem csak horizontálisan, hanem vertikálisan, a jó Istennel. Mert ez a személyes érintettség vezet el, az Istentől megérintett ember jut el az egyházba. Ezért kell az iskoláinknak a találkozás helyévé válni, ahol megtanítjuk őket egymással találkozni, nem online térben lenni, hanem egymással valódi közösséget létrehozni, és ez a találkozásra való képesség nyitja meg őket arra, hogy találkozhassanak mindannyiunk Teremtő Urával. És ez a találkozás teszi az iskolát az egyház kapujává, mert a katolikus iskola feladata nem más, mint hogy az egyház kapuja legyen. Amikor viszont a piac belép az iskola kapuján, a nevelésből szolgáltatás lesz. A diákból fogyasztó, a tanárból pedig szolgáltató. Tudjuk, hogy milyen nehéz ez. Ez a szemlélet azt hirdeti, hogy csak az az értékes, ami eladható. Csak az a hasznos, ami a munkaerőpiacon közvetlenül érvényesíthető. Ebben a rendszerben a hitoktatás, de a művészeti nevelés, a csendes ima, vagy egyáltalán egy mély beszélgetés is feleslegesnek is tűnhet. Hiszen ezek nem növelik a felvételi pontszámokat, nem javítják az iskola rangsorokban elfoglalt helyét. A gazdasági szemlélet a szabadságot és a teljesítményt állítja a középpontban, miközben elszakítja a személyközi kötelékeket. Az egyén felmagasztalása végül magányra és elszigeteltségre kárhoztatja a legkiszolgáltatottabbakat. A teljesítménykényszer olyan légkört teremt, amelyben a gyermek állandóan retteg a kudarctól, mert úgy érzi, csak akkor értékes, ha jól teljesít. Szent John Henry Newman szellemében kell újraértelmeznünk mindezt. A bíboros, akit nemrég a nevelés társvédő szentjévé nyilvánított a Szent Atya, azt tanította, hogy a tudás önmagában vett cél, nem pedig a külső hasznossági szempontok eszköze. A megismerés nem azért értékes, mert segít elhelyezkedni egy multinacionális cégnél. A tudás az emberi elme tágulása, a valóság igazságának felfedezése. Ha a tanulást kizárólag a piaci hasznosságra szűkítjük, megnyomorítjuk diákjaink szellemét. A hit és a tudomány egysége a piarista örökség lényege. Éppen azt mondja ki, hogy a vallási igazság nem egy különálló darabja az ismereteknek, hanem az egész megismerés alapfeltétele. És innen érthető Newmannak a jelmondata. Corat cor loquitur. Szív szól a szívhez. És ez ad értelmet mindannak, amit az iskolától várunk. Mert a nevelés nem információk átöntése egyik fejből a másikba, hanem személyes találkozás. Az iskola nem gyár, amelyben késztermékeket állítunk elő a munkaerőpiac számára, hanem egy olyan szellemi műhely, ahol a diák megtanul emberként gondolkodni és létezni annak teljes, mindent átfogó valóságában. És ebben a hit nem egy eszköz. Nem azért vallásos egy iskola, hogy a diákok fegyelmezettebbek legyenek, vagy hogy jobb erkölcsi bizonyítványt kapjanak. Mert a hit Isten ingyenes ajándéka. És ezt az ingyenességet és ajándéki mivoltot nem lehet piaci alapon megérteni. Nem lehet megszerezni érdemek alapján, és nem lehet teljesítményre váltani. Az ember szeretetből teremtett lény. Ugye szoktuk ezt mondani, hogy az Isten nem a semmiből teremtette a világot, hanem szeretetből. És hogy az iskoláink létrejötte is, ezt a teremtettséget kell, hogy hordozza. Ez a keresztény emberkép alapja. A méltóságunk nem abban rejlik, amit birtoklunk, amit termelünk, vagy amit mások gondolnak rólunk, főleg. Nem a teljesítményünk tesz minket értékessé. Isten önmagunkért szeret minket, azért, mert vagyunk. Ez az ingyenesség a legnagyobb botrány a piacgazdaság számára. De nekünk ez a legnagyobb reményünk is. És ez teszi a katolikus iskolát mindenkor aktuálissá, fontossá, és ezért éhezik minden egyes társadalom a katolikus nevelésre. Mert hogy ez a teremtettségből fakadó ingyenesség kell, hogy meghatározza. Egy olyan társadalomban, amely mindent feltételekhez köt, nekünk az Isten feltétel nélküli szeretetét kell tanúsítanunk. Nem a tetteinkért vagyunk szerethetők, hanem pusztán a létezésünkért. Ez az ingyenesség adja meg a valódi belső szabadságot, amely megszabadít a teljesítménykényszer rabszolgaságából. És ezért kell prófétának lennünk ebben a korban, amely azt jelenti, hogy meg kell védenünk a haszontalan, de életet adó dolgokat. Az életre nevelünk. Meg kell védenünk a csendet. Mert hogy a csend az nem információ hiány, hanem a jelenlét egészen különleges helye, ahol a fiatal találkozhat önmagával, s végső soron az őt teremtő jó Istennel. Ha nem tanítjuk meg diákjainkat elcsendesedni, akkor kiszolgáltatjuk őket a külvilág folyamatos zajának és a manipulációnak. A csendben születik meg a saját hangjuk. Ott születik meg a lelkiismeret. Sokszor tapasztaljuk az iskolában, hogy a gyerekek félnek a csendtől. Mert ha csend van, szembesülnünk kell a belső bizonytalansággal és a szorongással. Nekünk kell megmutatnunk, hogy a csend nem üresség, hanem Isten jelenlétének szentélye. Persze, hogyha van erről tapasztalatunk, a sokat segít ebben. A csend védelme az iskolai hétköznapokban, akár a reggeli imában, vagy a hétköznapi misékben, az első lépés a belső világ újjáépítése felé. És persze ez nem újabb programok szervezését jelenti, plusz feladatokat, amik a tanároknak és a diákoknak egyébként is rengeteg van, és hogy szinte már a határainknál vagyunk. Sokkal inkább teret kell engednünk a váratlan találkozásoknak. Ha egy diák szomorúan lég be az osztályterembe, vagy hogyha az osztályban feszültség vibrál, a tanárnak meg kell engedni magának azt a szabadságot, hogy félretegye a tankönyvet, és beszélgessünk. Találkozzunk. Egy spontán folyosói beszélgetés, egy közös megállás a szünetben sokszor többet alakít a lélekben, mint a legtökéletesebben felépített óra. 11-eseknél történt már, vagy 10 évvel ezelőtt, hogy tartottam egy nagyon jó órát. Hát szerintem volt nagyon jó. És jött a 2-3 hét múlva az egyik 11-es, és mondta, hogy hát hogy az mennyire jó volt, amit ott mondtam. És egyébként én is meg voltam róla győződve, hogy tényleg jót mondtam. Mondott valami, nem is emlékeztem, véletlenül mondtam, lehet, hogy nem is akartam, lehet, hogy egy tévedés volt. Sokszor tapasztaljuk ezt, hogy a Jóisten eszközei vagyunk, de hogy nem úgy, ahogy mi azt eltervezzük, hanem ahogyan ő szeretne bennünket fölhasználni. Persze, a Jóisten is annak tud segíteni, aki mondjuk bemegy az órára és megtartja, meg azért próbál fölkészülni rá, tehát hogy ez egyáltalán nem arról szól, hogy hagyjuk, hogy a diákok irányítsák az iskolát, mert hogy bár fontos az ő hangjuk, és fontos párbeszédben lennünk, de nagyon fontos nekünk is tudatosan, fölkészülve részt venni mindebben. Meg kell tanulnunk bízni a pillanatokban, amelyekben az isteni kegyelem és az ingyenesség működik. Ugyanígy meg kell védenünk a hálát. Hallottunk erről a prédikációban is. A hála a teremtményi mi voltunkból fakad. Ha felismerjük, hogy az életünket ajándékba kaptuk, akkor a kapcsolatainkat nem a követelőzésre, hanem a hálára alapozzuk. Az elégedetlen, állandóan többet akaró fogyasztóval szemben a hálás ember képes megállni és örülni annak, ami van. Ez a valódi lázadás és prófétai tett a fogyasztói szolgasággal szemben. 16. Benedek pápa arról beszélt, hogy nevelési válsághelyzet van, és erre adta válaszul Ferenc pápa azt, hogy újra kell kötni a szövetséget, az iskola és a társadalom. Elsősorban az iskola és a szülők között. Ez feladatunk, hogy újra kössük a szövetséget. Mert hogy ez a nevelői attitűd, hogy meg kell tanítanunk hálásnak lenni, ez nem csak a diákokra vonatkozik. Emlékszem, hány kollégám volt, aki egy-egy osztálykirándulás után kicsi morózusan jegyezte meg, hogy a gyerekek nem mindig köszönték meg, hogy elvitték őket kirándulni, és hogy tanítani kell őket is arra, hogy hálásak legyenek. De valljuk meg őszintén, ez a feladatunk él a szülőkkel szemben is. Mert egyébként ez a fogyasztói szemlélet válik a hétköznapok állandó összetevőjévé az iskoláinkban. Ali Herrera püspök, aki a gyermekvédelmi, pápai gyermekvédelmi bizottság vezetője, volt itt Magyarországon egy hónappal ezelőtt, és a beszélgetésünkben azt kérdezte, hogy hát hogy van nálatok az iskola ügy? Mert hogy a gyerekek olyan rendesek, azt mondja, hogy az én pedagógus munkatársaim meg családtagjaim is nagyon szeretnek tanítani. A legnehezebb a szülőkkel. És hogy néha talán ezt tapasztalhatjuk, tudatosítsuk, hogy ezt a szövetséget újra kell kötnünk a szülőkkel, és ezt úgy tudjuk igazán megtenni, hogyha nem a konfliktusokba lépünk bele nehézkedő szívvel, hanem sokkal inkább, amikor még van rá lehetőség, tanítjuk meg őket hálásnak lenni, mindazért, ami van. Mert hogy a hálásnak lenni az valódi lázadás a fogyasztói szolgasággal szemben. Ez a belső szabadság alapja. Amikor egy diák megtanul gyönyörködni egy festményben, vagy csendben végighallgat egy zeneművet, akkor kilép a hasznosság köréből. Olyan területre lép, ahol semmit nem kell termelnie, csak létezni és befogadni. És ez a nevelés legmélyebb pillanata, amikor a lélek megnyílik a szépségre, és ezen keresztül a teremtőjére. És hogy hogyan lesz az iskolából az egyház kapuja, ismét ez a kérdésünk. Úgy, hogy az iskola olyan védett térré, szentélyé alakul, ahol a diák megszabadulhat bizonyos nyomásoktól, elvárásoktól. Ahol nem kell állarcot viselnie, ahol önmaga lehet, ahol nem a jegyei alapján határozzák meg a személyét. Amikor a gyermek belép a kapunkon, át kell élnie, hogy ő olyan személy, aki hivatást kapott a Jóistentől. És itt találkozik a mi iskolánkban az Isten ingyenes szeretetével. Ez a találkozás maga az egyház igazi misztériuma. Ha az iskola képes ezt a teret biztosítani, akkor a diák az egyház kapujában áll. És az iskola így válik az irgalom és a befogadás helyévé, ahol nem a teljesítmény a belépő, hanem sokkal inkább az ő teremtetti valósága. Az iskolai hétköznapokban megélt ingyenes szeretet a legelső és legfontosabb bizonyossága annak, hogy az Isten országa közöttünk van. Fontos mindezek mellett, ahogy mondtam, a kapcsolatokra hangsúlyt fektetni, azokat valahogy áthangszerelni. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy a képernyők, a mobiltelefonok fénye magányossá teszi a diákjainkat. A diákok bár nem az iskolában, de otthon órákat töltenek az online terekben, és mégis magányosak. 16. Benedek pápa mondta ezt. Az egyre erőteljesebben globalizálódó társadalom egymás szomszédaivá tesz bennünket, de nem tesz egymás testvéreivé. Tényleg egyre közelebb van az egész társadalom, az egész világ egymáshoz, bizonyos értelemben. De ez a közelség nem hozta el a testvériséget. Ott vannak a követők, a lájkok, a virtuális visszajelzések, de hiányzóznak a húsvér találkozások. És ez magányossá teszi a fiatalokat. Az individualizmust és az egyénieskedést erősíti. Az egyén abszolút felmagasztalása az önmegvalósítás bálványává alakítja a társadalmunkat. És ez felbontja, tönkreteszi a személyközi tereket. A családok atomizálódnak. a barátságok egyszerű tranzakciókká válnak. A másik ember nem testvér, hanem versenytárs, és eszköznek tekintjük a saját sikerünk eléréséhez. Mert hogy a virtuális közösségek nem pótolják a valóságot. A kapcsolatok elszegényedése a lélek elszegényedéséhez és a magány előretöréséhez vezet. Az így kialakuló űr helyét a függőségek és a céltalanság foglalja el. És ettől szoronganak a fiatalok. Ferenc pápa mondja a Krisztus vívidben, hogy föl kell tennünk azt a kérdést, hogy ki vagyok én. Minden kamasz fölteszi ezt a kérdést. De azt mondja, hogy ez nem hoz megoldást. Teljes megoldást nem hoz. Azt a kérdést kell föltenni. Kiért vagyok én? És ez sokkal igazabb válaszhoz viszel bennünket. 14. Leó Lisszabonban egy meglepő képpel élt. Azt mondta az egyetemistáknak, hogy legyenek egy új koreográfia főszereplői. Az élet táncának koreográfusai. Azért a tánc nem egy egyszerű dolog, azt tudjuk nagyon jól. A táncvizsga, azt tudjuk nagyon jól, hogy szép, de hogy nagy odafigyelést igényel. És amikor Leó pápa az egyetemistáknak azt mondja, hogy legyenek az élet táncának koreográfusai, akkor odafigyelést, koncentrációt kér, és mégis ennek a könnyedségére, ingyenességére és szépségére, esztétikumára hívja fel a figyelmet. A nevelés nem egy sémákból álló betanítás, hanem egy tánc. Olyan mozgás, amelyben figyelnünk kell a másik lépteire, ritmusára. Nem léphetünk rá a másik lábára. Nem is hagyhatjuk magára a táncban. És éppen ezért a tánc közös mű, mert senki sem nevel egyedül. A nevelési közösség egy mi, amelyben a tanár, a diák, a szülő és a lelkipásztor, nagyon fontos, a lelkipásztor együtt mozog. A táncban szükség van a bizalomra és a kölcsönös figyelemre, amely a mi pedagógiánk alapja is.
2: Zsódi Viktor piarista tartományfőnököt hallották.
0: Ökumené, a testvéregyházak műsora.
1: Kedves hallgatóink, a testvéregyházak fél órája következik.
0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
4: Köszöntöm Önöket szeretettel, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai műsorunkban először Tiszanánára látogatunk, ahol arról hallhatnak, hogy milyen szimbolikus üzenete lehet egy megújult templomtoronynak, és milyen elvárásokat támasztanak a lelkipásztorokkal szemben napjainkban. Hogyan lehet feloldani annak az ellentmondását, hogy valaki egyszerre vezetője és tagja egy közösségnek? Milyen hatással lesz a segítő foglalkozások térhódítása a lelkészi hivatásra? Mindenről Kis Klárát, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem munkatársát kérdezem. Remélem, hogy velünk tartanak.
0: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
4: Befejeződött a tiszanánai református templomtorony és az előcsarnok látványos felújítása. A helyi gyülekezet tagjai és a meghívott vendégek ünnepi istentiszteleten adtak hálát a helyreállítási munkákért, és ekkor áldották meg az új imaösvényt is. Az ünnepi alkalmon Barna Sándor püspök hirdetett igét, a programot a hittanosok műsora, valamint a testvérgyülekezetek köszöntései tették teljessé. Helyszíni összeállításunkban először Gordos Attillát, az Egervölgyi Református Egyházmegye esperesét hallják, a riporter Sütő Dávid Pelé.
5: Templom torony, amelyik ég felé mutat, egyfajta jel arra, hogy minek is kell lenni az egyháznak. És éppen a tegnapi igénk mondja azt, hogy ébredj fel, aki aluszol, és felragyog néked a Krisztus. Tudjátok, van egy apró kis történet, amikor egy gyermek megkérdezi a szüleit, hogy katolikus helyzetben vagyunk, hogy kik a szentek. És azt mondja neki az apukája, hogy a szentek, akik a templom ablakon is berakott templom ablakok vannak, és akik ott vannak. És akkor megkérdezi a kisfiú, hogy akkor a szentek azok, akiken átragyog a nap. És tudjátok, mi az egyetemes egyház, a Communio Sanctorum, a szentek közössége vagyunk, és ahogy a templom tornya Isten felé mutat, úgy nekünk a gyülekezetnek kell annak a közösségnek lennünk, akin átragyog az Istennek ez a kegyelme. Az elfogadás, a szeretet, az odafigyelés, a megbocsájtás. És én hiszem azt, hogy a Tiszanárnai gyülekezet számára akárhányszor a templom tornyára néz, az jut eszébe, hogy mi azok vagyunk, akiken átragyog az Isten szent lelke, csodája, reménysége.
6: Barna Sándorral, Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökével beszélgetek. Milyen alkalomra gyűltünk itt össze ma? Miket tekinthetett meg itt püspök úr?
7: Főrészben a tiszanánai templom torony külső megújulása volt, ami összehívott bennünket egy háladó Isten tiszteletre, de megtekintettünk imasétányt is, megkoszoroztuk a Kálvin szobrot is, tehát egy szép közös ünnepség volt.
6: És az ige hirdetés erején kiemelte a templomtorony fontosságát, hogyan látja püspök úr, miért is jelentős ebből a szempontból, úgymond nem feltétlen építészeti szempontból a templomtorony.
7: Hogyan jöttünk ide a hálaadó Isten tiszteletre Kömőből, akkor itt feltűnt egy templomtorony, és akkor mondtam is a főgondnok úrnak, hogy most akkor torony iránt megyünk, és az ige hirdetés elején valóban összekapcsoltam a 84. Zsoltár 6. versét, és ezt az élményemet, a torony az nem csak egy építészeti elem, hanem egyszerre irányt mutat, itt gyűlik össze Isten népe, itt található Krisztus, itt tesznek róla bizonyságot, és fölfele is mutatta, ami azt jelenti, hogy emelt föl a tekintetedet a terhekről, a hétköznapokról, a munkáról, és néz fel arra, aki az élet ura. 84. Zsoltár 6. verse pedig úgy is fordítható, hogy boldog az az ember, akinek a szívében zarándok utak vannak. És ennek kapcsán tulajdonképpen az Isten tiszteletre való készülésünkről beszéltem, arról, hogy mi történik az Isten tiszteleten, hogy hogyan éljük meg. Már ott eldől, amikor mi tulajdonképpen elindulunk az Isten tiszteletre, hogyan készülünk, esetleg csak megszokásból jövünk, nem várunk esetleg semmi különöset, vagy pedig szent kíváncsiság hoz minket, az Istennel való találkozás, de várjuk a Szentlélektől való megérintetést, várjuk, akkor nyilván hasonló lesz a mi vágyakozásunk, a zsoltárosai az, aki sóvárog az Isten után, sóvárog a templom után, az Ószövetség embernek a templom magát az Istennek a jelenlétét jelentette, hogy az egész országban egyetlen templom volt, és általában nagy ünnepen, azért Páska ünnepére igyekezett minden család elmenni, és az a vágyakozás, az a sóvárgás, az tulajdonképpen olyan, mint amikor a kisgyermek, a kicsi baba esetleg éhes és sír, és akkor egész testébe beleremeg, úgy vágyakozik, valahogy ezt adja vissza ez a szó, hiszen maga az Isten tisztelet, ha olyan, ami ennek azt Isten elrendelte, tervezte, akkor ott az mennyországnak az előízét kóstolhatjuk, hiszen a mennyország egy szüntelen Isten tisztelet, ezt pedig a Jelenések könyvéből tudjuk.
6: Milyen hangulatban, tehát püspök úr, hogyan, miként érzi magát itt ezen a háladó Isten tisztelten, Tiszanánán?
7: Egy áldott alkalomnak éltem meg, nem jártam még Tiszanánán, itt ez a Tiszató környéke, amely inkább már alföldi jegyeket hordoz, mint táj, és itt voltak a gyülekezet testvérkapcsolatai Koltóról, Pirosról, tehát Szerbiából és Romániából. Együtt voltunk, együtt adtunk hálát, ez csak jó lehet.
6: Orbán Károllyal, a tiszanánai gyülekezet gondnokával folytatom az összeállítást. Kedves gondnok úr, a gyülekezet hogyan élte meg ezt a felújítást? A templomról mit tudhatunk, mi is a története?
8: Természetesen ugye számolnunk kell azzal, hogy ez egy több mint 250 éves templom, és ennek most egy része, egy úgymond kis része, azt is mondhatom, a homlozati része lett felújítva. Természetesen hát nagyon örömmel fogadtuk ezt az egészet, hogy egyáltalán lehetőségünk nyílt arra, hogy ez megvalósuljon. De az is nyilvánvaló számunkra, hogy azért lenne még itt teendő a templom felújítása kapcsán, de hát belátjuk, hogy ugye a anyagi lehetőségek mindig is szűkösek voltak, meg szerintem mindig is azok lesznek, legalábbis az én életemben biztos. A gyülekezet ehhez természetesen minden erővel, vagy amit tudtunk, azt hozzátettük, hogy ez megvalósuljon. A másik dolog meg ugye egy imaöstvényt alakítottunk ki, az szintén pályázati pénzből. Hát eddig a templom kertünk úgymond egy, most mondjam azt, hogy egy siralmas látványt nyújtott. Most meg azért úgy néz ki, hogy ha az ember bemegy, akkor úgy szétnézés, akkor érdemes úgy körbejárni, hogy mik is valósultak itt meg. Ehhez is nyilván pályázati erő kellett, az volt szükséges, hiszen a gyülekezetünk olyan mértékben lecsökkent már, legalábbis ugye a egyház fenntartó járulékot fizetők száma, hogy már az is gondot okoz, megmondom őszintén, hogy a lelkészünket eltartsuk, mert ugye egy gyülekezet így működik, egy református gyülekezet, hogy az ott élők, a református közösség az eltartja a lelkészét. Célunk nyilván azt, hogy minél méltó módon tudjuk ezt megvalósítani, hát ez manapság már egyre nehezebb, és tényleg csak a pályázati lehetőségek nyújtanak arra lehetőséget, hogy ilyeneket meg tudjunk valósítani, de hát én, mint gondnok, ugye már több mint 16 éve azért sikerült létrehoznunk olyan dolgokat, amik az utókor számára is maradandóak. Ezen kívül, amit most itt felavattunk, ugye, vagy ezt a projektet lezártuk, korábban már a parókia is megújult, azért energetikai felújítás meg mindenféle szempontból egy nagyon szép emlékhelyet állítottunk a templommal szembe, úgy a Calvin szobor, erről tanúskodik, amit most meg is koszorúztunk. Meg hát azért még van több kisebb dolog, amit azért sikerült összefogással, önerőből létrehoznunk.
6: A gyülekezet hogyan fogadta, hogy a templom egy része megújult, milyen hangulatban telt a mai hálaadó Isten tisztelet?
8: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű alkalom volt. Természetesen az, hogy eljött a püspök, ugye azért nem sűrű látogat el egy ilyen kis településre a egyházkerület püspöke. Itt volt ugye az Esperes úr is, aki utalt is rá beszédébe, hogy valaha ugye itt kezdte a szolgálatát, és erre mindig szívesen emlékezik. Meg őt amúgy is, hát szeretjük, úgymond, legalábbis én személyesen is jó viszonyban vagyok vele azóta is. Természetesen örültünk annak, meg hát eljöttek ugye a testvértelepülési gyülekezetek, és annak meg különösen képpen örültünk. Ugye van egy szerbiai testvér gyülekezetünk, aminek az a apropója, nem azért hívtuk ki, meg ki választottunk a térképen egy települést, hanem azért, mert 1776-ban, amikor innét Tiszanánáról elvándoroltak református gazdák, azért, mert a megélhetésük itt ugye már bizonytalanná vált, akkor egy részük ott telepedett le ugye a Vajdaságba, és ott ezen a piros nevű településen a tiszanánai gazdák egy része hozta létre a református gyülekezetet. Ez az apropója annak, hogy ők itt voltak, és mi meglátogattuk őket ugye 2017-ben a reformáció 500. évfordulóján, fölvettük a kapcsolatot, és azóta velük ugye egy élő kapcsolatot folytatunk. A másik pedig ugye a koltói gyülekezet, akik szintén itt képviselték magukat, ők meg megint csak egy testvér gyülekezetünk, nekik nincs ilyen történet, ami ehhez kapcsolódna, de hát természetesen őket is nagyon örömmel fogadtuk, hogy itt voltak és részesei lehettek ennek az eseménynek.
6: Botos Judittal, műemlékre specializálódott szakemberrel, építésszel beszélgetek, hiszen az ő nevéhez fűződik itt a tiszadánai templom mostani renoválása, felújítása. Hogyan alakult ki a kapcsolat? Hogyan emlékszik vissza, hogyan kereste meg önt a gyülekezet?
9: Tulajdonképpen katolikus, római katolikus építész vagyok, és a református egyháznak tervezni az mindig egy kirándulás és egy izgalmas feladat. Ennek ellenére nem újdonság számomra, mert már az egri református templom bővítésén is dolgoztam, Átányba is terveztem református iskolát, tehát volt már kapcsolatom a református egyházzal. Azt hiszem, hogy ez a fajta kapcsolat, és az egri ferences templom és a sarudi katolikus templom felújítás egy együttesen vezethetett el oda, hogy megtiszteltek ezzel a feladattal.
6: Itt milyen munka volt, milyen feladat volt, mit kellett elvégezni a templomon?
9: Itt egy olyan templomot találtam, aminek egy nagyon lelkes közösség a gazdája, és egy olyan templomot, amit az idő már jócskán megkoptatott, amire sok réteget ráraktak az évek, évtizedek, évszázadok, és ami nagyon jó alapanyag volt ahhoz, hogy a református valláshoz köthető egyszerűséget, puritanizmust visszaállítsuk az épületbe.
6: miket talált, hogyan kezdődött a munka, úgymond miről kellett elkezdeni, és miket újítottak fel.
9: Most az első ütem valósult meg, ez pedig a toronynak és a főhomlokzatnak a felújítása volt. Természetesen az egész templomot mértük, az egész templomban együttesen gondolkodtunk. Homlokzat felújításról beszélünk egyébként, a belső térről még nem volt szó. A főhomlokzatnál a torony és ez a főhomlokzati bejárati rész, ez egy rosszul színezett, megkopott, párkányaiban profilvesztett, sérült, bádogozásában hiányos, rozsdás, lábazati köveiben elporlat, nedves, a falaiban vizes területe volt a templomnak. Ebből kellett kiindulni.
6: Így már most már mikor készen van, mit szól hozzá, hogyan látja a gyülekezet, hogyan fogadta, illetve ön hogyan érte meg, hogy ezekkel elkészültek?
9: Úgy érzem, hogy egy ilyen felújítás mindig az erőt és az elszántságot mutatja, tehát pont azt, amire egy gyülekezetnek szüksége van, főleg a mostani évtizedekben, amikor nagyon fogyatkoznak a hívek, és nagyon kevesen járnak templomba. Én azt gondolom, hogy egy ilyen felújítás demonstrálja az egyház túlélő képességét, szeretetét, befogadó készségét a hívek iránt. Szóval én nagyon boldog vagyok, hogy elindult ez a felújítás, és bízom benne, hogy folytatódni fog a további oldalakkal, és esetleg még a belső térrel is.
6: És említette, hogy hithű katolikusként újította fel ezt a templomot. Mennyivel másabb mondjuk egy református templom, vagy egyáltalán mondjuk egy templomot felújítani, mint mondjuk egy irodai épületet, vagy akár egy katolikus templomot? Milyen különbségek vannak?
9: Hát az érzés az mindenképpen. Az istenhit és a felfelé nézés az mind a kettőben ott van, de a különbséget a római katolikus és a református között talán ott tudnám megfogalmazni, hogy amikor az ember belép egy római katolikus templomba, akkor úgy olyan alázattal és megilletődöttséggel ül le és néz körül, és a mérhetetlen pompában az évezredeknek a továbbélését látja. A református templomban pedig, bár amint mondtam, nem vagyok református, ha belépek egy református templomba, az otthonosság érzete ragad meg, az egyszerűség, a keresetlenség és pont azoknak a hiánya, amiket egyébként a katolikus templomban annyira szeretek.
6: Esperes úr, püspök úr, gondnok úr is említette, hogy azért egy torony megújítása nagyon fontos egy templom szempontjából. Amúgy ezt hogyan látja, hogy akár egy katolikus, római görögkatolikus vagy református templom szempontjából a torony mit jelent, mit jelképez ön építészként, ezt hogyan látja?
9: A torony, én azt gondolom, hogy a funkcionalitásán kívül a összeköttetés, a létre a földi emberek és Isten között, a tornyával, rajta a jellel, ami megmutatja, hogy melyik hitnek, melyik vallásnak a templomáról beszélünk. A most még hiányzó órával, ami remélem szintén el fog majd a tervek alapján készülni. Szóval azt gondolom, hogy a templomnak a legfontosabb része már megújult.
6: És kikkel, hogyan tudtak együttműködni?
9: Azon túl, hogy a megbízóimmal kiváló volt a kapcsolat, talán legfontosabbnak tartanám megemlíteni a kivitelező csapat részvételét. Gőz Attila és fiai, annak a cégnek a tulajdonosai, amelyik cég ezt a felújítást készítette, példaértékű minden egyes négyzetcentiméter, amit ők felújítanak.
0: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
4: Kis Klára pályafutása során számos területen szerzett tapasztalatot, dolgozott gyülekezeti lelkipásztorként, vallástanárként és iskolaigazgatóként is. Jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének egyetemi docense. Meglátása szerint több oka és veszélye is van annak, hogy a lelkipásztorok sokszor mindenesként működnek gyülekezeteikben, olyan feladatokat is magukra vállalva, amelyek nem tartoznak szorosan a szolgálatukhoz. Az igehirdetésre való felkészülés komoly szellemi és lelki folyamat, amelyhez elengedhetetlen a csendben eltöltött, elmélyült idő, vallja az oktató.
10: A lelkipásztori hivatás, azt gondolom, református egyházban az igehirdetés köré szerveződik, és ehhez képest azok a szerepek, amiket a lelkésznek fel kell vállalnia, a foglalkozásából, a munkaköréből adódóan, azok sokkal bonyolultabbá teszik ezt a munkát, sokkal széttartóbbak, és sokkal kevésbé teljesíthetők. Elcsúszik a hivatás és a kötelezően vállalandó szerepek.
4: Melyek ezek a szerepek?
10: Más a Dunántúl, más a Tiszántúl, de azt gondolom, hogy mindenhol a lelkipásztor az vezető. A gyülekezet anyagi ügyeit is viszi, tehát menedzseli mindazt, ami ott folyik, a felújításokat, a pályázatokat, ezentúl nyilván a lelki munkában kell lenni lelki gondozónak, egy kicsit terapeutának. Érteni kell minden korosztályhoz, mert hogyha bemegy az iskolába, akkor ott lehet, hogy az óvodától vagy a bölcsödétől kezdve egészen az egyetemistákkal is dolga van. Egy ifjúsági csoportot is nagyon jó, hogyha tud vezetni, ennek örülnek a gyülekezetek, és az ifjúságot összegyűjteni, egyben tartani, programokkal ellátni, az megint csak egy nagyon komoly kihívás. A gyülekezetekben nagyon sok idős ember van. Sokszor a lelkész belecsúszik abba, hogy ha bemegy egy idős emberhez, akkor elszalad bevásárolni, vagy gyorsan be kell pakolja a fát. Vagy sokszor olyan szerepeket is vetítenek rá, amiket nem is veszünk észre, csak talán utóbb, hogy valakinek én lettem a távolba szakadt lánya helyett a lánya. Valakinek én vagyok a meghalt gyereke helyett az a gyerek, akit ő rám vetít, és én vagyok ez. Tehát nagyon-nagyon sok minden.
4: A lelkipásztorok közül sokan mondják, hogy legkevésbé arra van kapacitásuk, ami a munkájuknak a lényege lenne. Mikor veszítették el a fókuszt? Vagy egyáltalán elveszítették el?
10: Ezt én is így tapasztalom, hogy függetlenül attól, hogy valaki városi vagy falusi szolgálatban van, ezt nagyon sok lelkipásztor érzi hiánynak, és egyfajta deficittel éli ezt meg, vagy lelkiismeret furdalással olykor. Ezt azt gondolom, hogy aki lelkészi pályára megy, az azért indul el ezt tanulni, ebben elmélyülni, mert valamiféle elhívása mégiscsak van, valamiféle lelki munkára vállalkozik. És amikor kimegy a gyakorlat mezejére, akkor minden más ezt betemet, és sokszor a sürgős kiszorítja a fontosat. Hogy mikor veszítettük el, nagyban ezt nem tudnám megmondani, nagy egyházi vagy egyháztörténeti pontot nem tudnék mondani, vagy nem látok úgy rá, de hogy ezért egyesével minden lelkipásztor küzd, hogy ennek megfelelő időt szakítson ki, hogy ennek teret tudjon tolni maga körül, és tudjon a lelkiekkel foglalkozni, azt szerintem mindenki kihívásként éli meg.
4: Milyen okai lehetnek annak, hogy a lelkipásztorok tulajdonképpen most már a mindenesei a gyülekezetnek?
10: Tapasztalatom szerint az egyik ok az, hogy nincsenek munkatársaik. Ha vannak is, a munkájukból adódóan ők nincsenek ott a hétköznapokban, tehát ők végzik a maguk életét, ott vannak a munkájukban, a családjukban, és a lelkész egyedül marad a hétköznapi feladatokkal. A másik az, hogy igazából a presbitériumnak nincs felelőssége, nincs elszámoltathatósága. Tehát mindent a lelkész ír alá, én olyan még nem láttam, hogy egy presbitert bármilyen is számon kértek volna. A felelősség teljes egészében is egy személyben a lelkészre nehezedik mindenért. A következő az, hogy egy picit a szolgálattevők vagy önkéntesként értelmezik magukat, hogy ők szívességet tesznek a lelkipásztornak, vagy szívességből vannak ott, vagy az ő szabadidő szektorukba beengedik az egyházat is. És ez sokszor azzal jár, hogy a szélekről instrumentalizálják akár a lelkészt, fölhívják a figyelmét, hogy itt kéne javítani, adnak egy telefonszámot, hogy ezt a szakembert kéne hívni, vagy egyszerűen oda nyújtják, hogy ilyen festéket kellene venni. Ez is lehet egyfajta segítség, de beállni, konkrétan ott lenni, azt nagyon, nagyon kevesen tehetik meg egyrészt. Ha meg már nem dolgoznak és idősek, akkor meg inkább ők azok, akik kíméletre szorulnak, vagy éppen őket kellene segíteni, tehát sokszor nincsenek munkatársak. Van egy ige a Malakiás könyvében, a Malakiás 2:7-ben, ezt szó szerint idézném, a pap ajkai őrzik a tudományt, szájából törvényt várnak, mert a seregek urának követe ő. Ez egy szép károli fordítású szöveg, de ez azt jelenti, hogy a pap az az ember, akinek az életében van egy transzcendens faktor, tehát ő a mindenható Istennel kell, hogy kapcsolatot tartson. Ebből származik az ő tudománya, hogy ő Istennel tartozik, hogy ezt átadja az embereknek, és tőle ezt várják. Ez az ő tudománya, és hogy az ő szájából ezt a tudományt várják. Ehhez, bocsánat, de idő kell. Tehát az, hogy ő nyilván a gyülekezet tagja, őt a gyülekezet delegálja ebbe a feladatba, hogy elvonuljon, és aztán jöjjön és mondja el, amit ő Istentől kapott, és azt foglalja egy prédikációba, vagy mondja el egy lelkigondozói beszélgetésben. Hogyha folyton a bádogossal kell vitatkozni, és mindenféle dolgokban benne lenni, és ez nem azért nem jó, mert ez derogál nekünk, hanem ahhoz idő kell, hogy elvonuljunk, hogy csendben legyünk, hogy elmélyüljünk, hogy olvassunk, hogy saját magunkat rendbe tegyük, mert ez is egy nagyon fontos, hogy a lelkész a saját személyével dolgozik. Személyiség, ez egy fontos pont. Tehát ehhez abszolút idő kell, és azt el szoktuk felejteni, hogy Istennek nem dolgozni kell, hanem Istent imádni kell. És hogy sokkal nagyobb szükség lenne arra, hogy csendben legyünk, mint hogy tegyünk. és a szolgálatunknak annyi a hatékonysága, amennyi a csendben való mélysége.
4: De lehet csendben lenni? Lehet Istenre figyelni a nap 24 órájában?
10: Az, hogy szüntelen imádkozzatok, az mondjuk azt is jelenti, hogy van egy belső világom, vagy egy belső kertem, ahol bármikor egy gondolattal is odaléphetek Istenhez, de nyilván nem 24 órás csendekre gondolok, de akár egy héten egy néhány órás elvonulásra, vagy mondjuk a vasárnapi szolgálat előtt egy komolyabb készülésre, vagy a szakirodalom elolvasására, vagy kommentárok, vagy akármit olvasni, ahhoz idő kell.
4: De régebben sem volt egyszerűbb a lelkipásztorok feladata. Ravasz László református püspök már a 30-as években felhívta a figyelmet arra, hogy a lelkészi szolgálat folyamatosan specializálódik, amelyre az egyháznak választ kell találnia.
10: Igazat mondott, és ez így is lesz. Tehát az evangélium ugyanaz, de a világ körülöttünk, és az a célcsoport, akikhez szólni kívánunk, vagy az a missziós terület, amihez küldve vagyunk, az azért változik, az nem ugyanaz. És ez azt jelenti, hogy minden generációnak, minden nemzedéknek, minden hívő nemzedéknek meg kell találni azt a beszédmódot, amivel el tudja érni a körülötte lévőket, és meg kell találni azokra a kérdésekre a választ, amik az ő korában éppen aktuálisak. Ezt nem spórolhatja meg egyik nemzedék sem. Mindig specializálódni kell bizonyos szempontból azokra a hotpontokra, vagy azokra a területekre, felületekre, ahol éppen nagyon nagy szükség van arra, hogy segítsen a gyülekezet, az egyház, vagy a lelkipásztor.
4: De képes az egyház lépést tartani azokkal a változásokkal, amelyek körülöttünk zajlanak?
10: Az egyházat nagyon sokszor éri az a vád, hogy nem képes. Sőt, olykor kifejezetten visszafelé kacsingat, és visszafelé tájékozódik, és nosztalgiázik, és valami régi szép időkbe vágyik vissza, amikor még népegyház volt, és teli templomaink voltak. És az a vád is szokta érni az egyházat, hogy azokat a társadalmi reformfolyamatokat is inkább akadályozza, mert hogy az egyháznak van egy ilyen spektruma is, hogy hagyományt őriz, és kultúrát őriz. De a misszió szempontjából, ha tetszik, ha nem, azt komolyan kell venni, hogy nagyon-nagyon jó és sokfelé kibocsátott szenzorainak kellene lenni. Ezen én azt értem, hogy csak teológiából és csak a magunk házatájáról kikukucskálva nem fogjuk megérteni a társadalmi folyamatokat. Nagyon-nagyon fontosnak érzem azt, hogy határtudományokkal, más tudományokkal vegyük fel a kapcsolatot, hogy szociológusok nagyon sokat tudnának mondani arról, hogy is néz ki az a világ, vagy nagyobb léptékekben, arányokban, amiben mozgunk. Pszichológusok, természettudósok, szerintem érdemes őket meghallgatni, szakembereket. A másik pedig, amit nagyon fontosnak érzek, hogy nem szabad elzárkózni azoktól, akik másként gondolkodnak, mint mi, hanem kifejezetten ki kell tennünk magunkat olyan hatásoknak, amikor olyanokkal beszélgetünk, olyanokkal cserélünk eszmét, vagy olyanokkal vagyunk egy légtérben, akik, uram bocsá, nem azt gondolják, és nem azt hiszik, amit mi.
4: Tükröt mutathatnak számunkra?
10: Akár, és megmérnek bennünket, és nekünk is újra válaszolni kell egy-egy. Tehát megdöbbentő, amikor egy nem hívő ember egyszer csak föltesz egy kérdést, vagy föltesznek olyan kérdést, amivel azonnal szétrombolnak minden álságos mondandót, vagy álságos képmutatást bennünk, és akkor hoppácska úgy kell megfogalmazni, hogy az szembesít magunkkal is, meg a hitelességünket újra mérlegre teszi. És újra fogalmazzuk sokszor a saját hitvallásainkat, a legfontosabb hittételeinket, és ez szerintem nekünk is fontos. Ez olyan, mint a felvilágosodás volt annak idején, hogy azért a kereszténység nem itt tartana, hogyha nem ment volna át azon a szűrőn. Ez egy nagyon fontos dolog.
4: A lelkipásztori szerepekhez visszakanyarodva még egy kicsit, én azt tapasztalom, hogy az emberek igénylik azt, hogy vezetve legyenek, de ugyanakkor azt is elvárják ma egy vezetőtől, hogy egy legyen közülük. Ez igaz a gyülekezetekre és a lelkipásztorokra is, de vajon a lelkészek hogyan tudják, vagy egyáltalán fel lehet-e oldani annak az ellentmondásosságát, hogy egyszerre vezetői és egyszerre tagjai legyenek egy közösségnek, egyek legyenek a nyájból.
10: Van egy kétarcú valósága, tehát egy kétarcú entitás, vagy egy kettős entitás. Az egyháznak van egy külső létformája, ami úgy működik, mint egy külső struktúra, mint egy cég, mint egy vállalat, vagy nem tudom, hogy mondjam, amit jól kell üzemeltetni, van pecsétje, van irodája, van telefonszáma, és ilyen értelemben, amikor a vezető ilyenfajta bürokratikus vezető, ott nehéz megoldani azt, hogy mondjuk az a lelki pásztor, aki az intézmény vezetője, az a lelki gondozója is legyen annak a munkatársnak, aki neki beosztotja. Tehát egy szerepzavar van, hogy az, aki vezető, annak nem biztos, hogy szívesen mondom el az én legbelsőbb fájdalmamat.
4: És ezt fel lehet oldani, ezt az ellentmondást?
10: Ez úgy oldható föl, hogyha átlépünk a másik oldalra, az egyház spirituális valóságában, ahol feladatok vannak, meg karizmák, munkák vannak, meg küldetés van, de nincs férfi és nő, nincs vezető és vezetett, hanem a Krisztus nagy asztalánál, ugye az Eucharisztia első közösségében olyan emberek ültek, rabszolga és rabszolgatartó, olyanok ültek egy asztalnál, akiket ma is nagyon nehéz összehozni, vagy az minden emberjogi küzdelem mentén is nagyon nehéz összehozni.
4: De mindannyian egyek vagyunk.
10: Így van, így van.
4: Mert státuszkülönbségek vannak.
10: Feladott különbségek vannak, tehát hogy neki ez a kegyelmi ajándéka, neki az, de egyek vagyunk, és a ilyen értelemben a lelkipásztor az primus inter pares, tehát első a közösségben, de ugyanúgy tagja a közösségnek. Tehát nincs rangbéli vagy értékbeli különbség.
4: Milyen a jó lelkész?
10: Én most szeretnék egy pár sort

0: tulajdonságait.
1: De oda kanyarodunk vissza, hogy mégiscsak a szerepek összemosódnak.
0: Ez egy értelmes fiú, aki ezt leírta nyilván, de nagyon örülök, hogy a végére odaért, hogy ilyen nincs. Hogyha ezeket összeolvassuk, és még olvashattam volna sokat, akkor azt mondom, hogy amit ők kérnek, azt egy ember tudta megvalósítani, akit úgy hívtak, hogy Jézus Krisztus. Tehát benne találkozik ez a sok-sok jó tulajdonság. Tehát az elég jó lelkész is elég jó, azt gondolom. Ilyen nagyon sok elvárással nem lehet élni, tehát ebbe beleroppannak a lelkipásztorok, hogy ahány gyülekezeti tag annyiféle elvárás hegyen jön. És ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a magunk számára, ami vállalható és tisztességes és Isten előtt feladatunk, azt tudjuk körülhatárolni, mert különben elveszünk abban, hogy mások miket vetítenek ránk, és mire akarnak minket akár felhasználni.
1: Kedves hallgatóink, nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, hiszen mai adásunk végéhez értünk. Műsorunkat az europaradio.hu oldalon tudják visszahallgatni, ha pedig szívesen megosztanák velünk észrevételeiket, azt megtehetik a vélemény@europaradio.hu e-mail címen. A szerkesztőt, Kojsze Pétert hallották. Tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
2: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
3: Kedves hallgatóink, a református egyház műsorát hallották.
4: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
5: Egy óra.
4: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Ajándékozd meg Franciaországot testvéri egyetértéssel, kérte imában Leó pápa a Lourdi jelenések barlangjánál. Szeptember 26-án este a Szent Atya repülővel Párizsból Lourdesba utazott. Először Szűz Mária szobra előtt csendben imádkozott, utána a sziklához lépett, megérintette, és a forrás vizéből ivott egy pohárról, amelyet a kegyhely rektora nyújtott át neki. Majd gyertyát helyezett el a gyertyatartón, és elmondta imáját, amelyben a Lourdi szűzanya oltalmába ajánlotta Franciaországot. Testvéri egyetértésért, békéért, bölcsvezetőkért, a családokért, a fiatalokért, a betegekért és a szenvedőkért könyörgött, s azt kérte, hogy Franciaország mindörökre utasítsa el a háború logikáját. Ezt követően aranyrózsát helyezett el a szűzanya szobrának lábánál, elimádkozta a mi atyánkot és áldást adott. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a Tisza párt durván meg akarja emelni a katások adóját. Szerinte a párt a katásokat is becsapta a választási ígéreteivel. Az ellenzéki frakció vezető a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta: Magyar Péter 2024. október 23-án még a kata kisadózó vállalkozók tételes adója visszavezetését ígérte, 2025. februárjában pedig a kisvállalkozói adóterhek csökkentését. Magyar Péter bejelentette, hogy a katások adóját jelentősen megemeli. Érdekes, hogy erről a kampányban egyáltalán szó sem esett. A jelentős adóemelésre állítólag azért van szükség, hogy a katások is jogosultak legyenek táppénzre és nyugdíjra. Csak hogy a katások most is jogosultak táppénzre és nyugdíjra, írt a bejegyzésében Bóka János. A rendőrség garázdaság és rendzavarás szabálysértés elkövetése miatt hallgatta meg azt a férfit, aki tojással próbálta megdobni Magyar Péter miniszterelnököt országjárása Szolnoki állomásán. A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság a távirati irodával azt közölte: a férfit szabadon bocsátották. A tájékoztatás szerint az 51 éves abonyi férfit a szolnoki rendőrkapitányságon hallgatták meg. Magyar Péter miniszterelnököt a szolnoki Kossuth téren mondott beszéde közben próbálta meg az egyik ellentüntető tojással megdobni. A kormányfő erre reagálva azt mondta, hogy a Tisza a kampánya során soha nem tett ilyet, nem mentek el a korábbi politikai vezetés rendezvényeire kiabálni, fütyülni, tojásokat dobálni vagy fröccsöt locsolni. Szerinte egyes emberekben a frusztráció onnan ered, hogy a politikai közösségük, a pártjuk, amiben sokáig hittek, most szétesni látszik. A szolnoki vasút

vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jász-Nagykunszolnok vármegye egyes számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője Magyar Péter miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fűvágányok és a váltók felújítására. Ezt követi a peronok és az állomás épületének fejlesztése. Szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót 2027. január 1-től annál, mint azt vállalták, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök szolnokon. A kormányfő közölte, lehet, hogy egy bizonyos összeghatár 500 milliárd forint felett nem 1% lesz az adó mértéke, hanem több. Jelezte, a részleteket Kármán András pénzügyminiszter fogja ismertetni. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, mondta a miniszterelnök szolnokon. Magyar Péter közölte, elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és térdprotézis, valamint a szürkehályog műtéteknél. Elmondta, a program keretében 10 milliárd forintot fordítanak a kapacitások bővítésére, új orvosi tímek létrehozására. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Hozzátette, ha a program eredményes, más területekre is kiterjesztik. Végül az időjárásról. Hétfőn zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a délies, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. A hőmérséklet hétfőn 22 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek. Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban az olvasás motivációról beszélgetünk Komló Szabó Ágnessel, az Egri Bródi Sándor könyvtár szervezési igazgató helyettesével. Ha tehetik, tartsanak velünk. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm, hogy mai vendégemmel beszélgethetünk kicsit arról, hogy az olvasás népszerűsítésnek mondanám első körben, de itt majd lesz egy kanyar ebben a történetben. Hogyan tudjuk a gyerekek életébe tehát belevezetni jobban a könyveket, az olvasást, hiszen a digitalizáció, a képernyő használat szerintem eléggé elterjedt. Köszönöm, hogy tudunk erről beszélgetni.
1: Jó napot kívánok! Igen, a mai világban tényleg minden pillanatunkat átszövi a digitális világ. Folyamatosan a kezünkben van a telefon, viszont ez olvasás szempontjából az is nagyon fontos, hogy alapvetően, amikor számítógép képernyőt nézünk, vagy amikor egy telefon van a kezünkben, akkor is nagyon sokszor szövegeket olvasunk. Természetesen teljesen máshogy olvasunk ilyenkor, mint amikor egy könyvet olvasunk, hiszen a könyvet sorról sorra, folyamatában lapról lapra olvasunk végig. Az interneten böngészve pedig ilyen ugrópontokon tudunk ide-oda ugrálni, de akkor is egy olvasási folyamatról van szó. Viszont a gyerekek és a kamaszok életében is nagyon fontos az, hogy egy könyvet is tudjanak a kezükbe venni. Ez máshogy mozgatja az agyukat, más szempontból dolgoztatja meg a gondolkodásukat, és hát itt nálunk a Bródi Sándor könyvtárban nagyon sok olyan lehetőség van, ami a gyerekeket az olvasás irányába tudja egy kicsit terelgetni. Én ezt kicsit viccesen úgy szoktam mondani, hogy mi annak idején készítettünk egy felmérést, de természetesen nem volt ilyen felmérés, de mégis gondolkodhatunk ezen a folyamaton, hogy mi történik akkor, hogyha egy gyereknek vagy egy kamasznak azt mondjuk, hogy te most olvas. Ezáltal tényleg olvasni fog-e az a gyerek? Ennek a felmérésnek a végén mi arra jutottunk, hogy ez így nem fog működni, és itt én szoktam mondani, hogy hasonlítsuk már össze egy másik igével ezt a dolgot. Tehát mi van, ha valakinek azt mondjuk, hogy te most itt van ez a kényelmes ágy, ebbe kérlek, hogy feküdj le, húzd a szemed, aludjál, és álmodj valamit. Hogy lehet-e parancsszóra álmodni például? Vagy azt mondom valakinek, hogy nézd rám, itt vagyok, milyen szép vagyok, milyen jó fej vagyok. Úgyhogy te most szeress engem. Lehet-e parancsszóra szeretni? Ugye ezekre a kérdésekre egyértelműen mindenki azt mondja az a válasz, hogy nem. Hogy akkor miért gondoljuk azt, hogy parancsszóra lehet olvasni? Tehát nem úgy kell elindítani a gyerekeknél, a fiataloknál ezt az olvasás dolgot, hogy azt mondom, hogy itt van ez a könyv, és olvasd el, hiszen akkor ez biztos, hogy nem fog megtörténni, valahogy máshogy kell őket motiválni. Én a kicsiknél azt gondolom, a kisgyerekeknél, hogy azzal lehet elérni ezt, hogy közösen választunk könyveket. Tehát például a szülők bemennek egy könyvtárba, vagy egy könyvesboltba a gyerekekkel, és ott közösen választanak könyveket. Adnak szabad lehetőséget a gyerekeknek arra, hogy ők választanak könyvet, vagy hogyha ez nem működik, mert túl nagy az az állomány, túl sok könyv van hirtelen a gyerekek előtt, akkor pedig a szülők előválogatnak az gyereket ismerve olyan könyveket, amelyekről azt gondolják, hogy az érdekelheti őket, és akkor abból a 3-5 könyvből választ ez a gyerek könyvet. A kicsiknél is ott kimondottan fontosnak tartjuk azt, hogy azután ezekről a könyvekről beszélgessünk. Természetesen ez nem kötelező, mert van, amikor elég az, hogy közösen elolvasunk egy könyvet, és a közös könyvolvasáshoz még az is fontos szerintem így a kisgyerekkorban, hogy ugye amikor felolvasunk egy szöveget a gyerekeknek, akkor ugye ez kicsit mindenkinek ott van ez a kép, nekünk is, mikor mi gyerekek voltunk, hogy nekem is megvan, hogy a nagymamámhoz, anyukámhoz hozzábújva hallgattam azokat a szövegeket, amiket ők felolvastak nekem, azokat a meséket, azokat a történeteket, és ez amúgy egy kapcsolódás, egy biztonságérzetet is ad, és így ez az összebújás biztonsága, ez tovább öröklődik az olvasáshoz kötődő biztonságérzethez is, tehát ez az egyik oldala. Aztán a másik pedig, természetesen nem mindig kell beszélgetni arról, hogy az adott könyv élményről, az adott olvasásról, De amikor igen, nagyon fontos megválasztanunk azt, hogy hogyan beszélgetünk a könyvekről. Tehát ne azt kérdezzük meg egy gyerektől, hogy na, miről szólt ez a könyv, hanem azt, hogy melyik szereplő volt a kedvenced, vagy melyik volt a kedvenc részed ebben a könyvben, vagy melyik szereplőt nem szeretted, vagy melyik rész volt az, ami kiverte a biztosítékot, és nagyon ideges lettél a történetnek attól a részétől. Tehát a kicsiknél ez nagyon fontos, hogy így próbáljon beszélgetni, ha igényli a gyerek. A kamaszoknál viszont én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy kell beszélgetni már az olvasmányélményekről. Persze, hogyha igényli, akkor igen, de nagyon jó lehet az is, hogyha csak azt látjuk, hogy igen, ő elolvasta azt a könyvet, de például itt a könyvtárban is, amikor visszahoznak fiatalok könyvet, nem kérdezzük meg, hogy na is, hogy tetszett ez a könyv, hanem hogy visszahozta, elolvasta, újat választ. Tehát fontos lehet az, hogy hagyjuk őket, hogy saját magukban dolgozzon, és ne kérdezgessük ki őket arról, hogy ez most milyen élményt adott neki. Továbbra is mondom, hogy ez a kamaszoknál. Illetve azt is nagyon fontos elfogadni a kamaszoknál, hogy van, amikor nincsen kedvük olvasni, hiszen nekünk felnőtteknek is vannak ilyen napjaink, és olyan is van, amikor mindig ugyanazt a könyvet akarják újra és újra olvasni. Ez a kicsiknél abszolút megvan, tehát az én kislányomnál is én emlékszem, melyik volt az a könyv, amit minden nap egyszer legalább el kellett olvasni neki. De a nagyoknál is van ez így, hogy újra és újra ugyanazt a könyvet olvassák el, akkor azzal még valamilyen dolgok van, az még valamiért fontos, hogy nekik meglegyen. Illetve, amit én még szoktam mondani, hogy ugye azt látjuk, hogy olyan, mintha a kamaszoknál így elvágták volna ezt a láthatatlan fonalat, ami lehet, hogy gyerekkorában még össze volt kötve azzal a láthatatlan fonallal a könyvvel, de mintha a kamaszoknál ez így elvágódna, és én itt szoktam mondani azt, hogy ugye amikor megtanul egy gyerek olvasni, akkor a szülők azt gondolják, hogy na, most már tudsz olvasni, akkor innentől nekem nincsen dolgom, most már itt vannak a könyvek, te olvasd el. De a saját példámból ítélve, vagy a saját példámat hozva, hogy én például, amikor az én lányom 6-7-es volt, még simán továbbra is olvastam föl neki könyveket, és ez visszautalva a gyerekkori biztonságérzetre, kapcsolódásra, hogy ezt ameddig lehet így teljesen jól ki lehet ezekkel a könyvekkel, vagy a könyvolvasásával is húzni, és hogy ez azért szerintem kis kamaszkorban is nagyon jó tud még lenni. Aztán a nagy kamaszoknál ez már tényleg lehetetlen, hogy így összebújva olvassunk, de szerintem még 5-6-ban is simán működhet ez a dolog, de alsó tagozatban pedig 100%, hogy igen.

0: Hogyan tudja a könyvtár behívni a fiatalokat, vagy akár a kisgyerekeket?
1: Vannak családi programjaink, ez a gyerekkönyvtárban a Bébillér mesekör, amely negyed évente kerül megrendezésre, ez kimondottan családi program, illetve ez óvodások kortól fölfelé működik, illetve ugyanez működik Mesetár címen, ez pedig a Felsővárosi Fiókönyvtárunkban. Erre abszolút családok járnak, tehát hogy szülők gyerekekkel, nagyszülők az unokákkal, és ezen túl pedig még van ez a Ciróka mesekör, vagy Ciróka körünk, amely pedig baba-mama foglalkozásokat takar. Itt mondókákat, höcögtetőket tanítunk alapvetően a szülőknek, és ez is működik a gyerekkönyvtárban, a központi könyvtárban és a felsővárosi fiókönyvtárban is.
0: Mit gondol, hogy mennyire fontos az itt jelenlévőknek, akik eljönnek a könyvtárba, hogy egyfajta otthonba lépnek be, mert mint hogy olyan otthonos érzést kelt az egész könyvtár. Mennyire fontos a környezet?
1: Ezt nagyon jó hallani, hogyha otthonosnak érződik a könyvtárunk, ez szuper érzés. Én azt gondolom, hogy fontos. Tehát, hogy mi kimondottan ügyeltünk is erre, hogyha lehet ezt így fogalmazni, amikor itt újjá alakítottuk pár évvel ezelőtt az épületet, meg az épületnek a tereit, a berendezéseit, hogy ide be lehessen kuckózni. Például pontosan emiatt, és ez tök jó, hogy szóba is jött, mert hogy pont emiatt vannak ezek a diavetítős estéink, és így az őszi időszaktól elkezdődően majd újra fognak indulni, amikor tényleg csak így be lehet ülni a könyvtárba, babzsákokba, kis vicces ilyen gyerek puffokra le lehet csücsülni, vagy akár a szőnyegre. Lehet rágcsálni bármit, és közben lehet meséket olvasni, vagy diafilmeket nézni, amit a könyvtáros kollégák olvasnak föl. Meg egyszerűen, hogyha nincs is semmilyen program, csak bejönni ide, leülni egy sarokba, együtt lenni, egy kicsit máshol együtt tölteni az időt a gyerekekkel, mint az otthoni környezet, ez szerintem mindenképpen jó érzés lehet.
0: Mennyit jelent az az olvasás motiváció szempontjából, hogy a szülőt látja olvasni a gyerek, hogy előveszi a könyvet, hogy ő ezzel időt tölt, ha van rá ideje, de hogy ez kell egyáltalán, hogy ezt lássa a gyerek?
1: Mindenképpen kell, én azt gondolom, és még így is lehet egy olyan kifutása a dolognak, hogy aztán kevesebb könyvet fog kezébe venni az a gyerek, mint amit a szüleitől lát, de ez egy abszolút fontos tényező, és hogy azt lássa, hogy ugye az iskolában a könyveket azt tanulásra forgatják a gyerekek. Viszont ha azt látja, hogy otthon a szülő magáért olvas, egy teával este be takarózva egy jó meleg plétbe a kanapén, egy szuper kis lámpafénynél olvasgat, akkor arra neki is lesz egy idő után gondolata, hogy ezt ő is megtegye. Van egy nagyon jó könyv, az a címe, hogy a tudatos olvasás művészete, és ebben van egy nagyon jó történet, ami nekem nagyon-nagyon tetszik. Leírja ez a könyv, ez egy szakirodalom, tehát egy ismeretterjesztő könyv, leírja, hogy hogyan működik ez a tudatos olvasás, de vannak benne nagyon jó történetek, és ez annyira jó, hogy tényleg a történeteken keresztül nagyon jól tudunk egymáshoz kapcsolódni. Keszeg Vilmos, a Kolozsvári Egyetem tanára mondta ezt, és illetve írta a Homo narrans című könyvében, hogy a világot alapvetően a történetek teszik azzá, ami, és hogy az emberek is főképpen történeteken keresztül tudnak egymáshoz kapcsolódni, és ebben a könyvben pontosan olyan nekem, mintha ez erre építene rá, hogy az egyik kedvenc történetem ebből a könyvből az, amikor azt írja le, hogy egy család a Harry Potter sorozatot úgy olvasta végig, hogy mindig találtak maguknak valamilyen helyet, de hogy ezt így férj, feleség és gyerekek találtak egy olyan helyeket maguknak, ahol jól tudták ezt a könyvsorozatot felolvasni egymásnak. Például volt, hogy egy fára másztak fel és ott olvastak. Tehát tényleg alapvetően olvasni bárhol lehet. Szerintem nem is kell elsorolni, mert tényleg minden pozícióban is, minden környezetben van arra lehetőségünk, hogy előkapjunk egy könyvet a táskánkból, a könyves polcunkról, kivigyük a könyvtárból, és elolvassuk egymásnak. Tehát ez az egymásnak való olvasás, ez tényleg egyébként felnőtt korig is elhúzódhat akár. Tudom, hogy az előbb azt mondtam, hogy fiataloknál ez már nehezebb, de tényleg ez egy jó dolog lehet, amikor egymásnak szövegeket olvasunk fel.
0: Azt gondolom, hogy az olvasásban egy kulcsfontosságú időpont az, amikor a kisgyerek megtanul olvasni, és onnantól már kinyílik a világ, és azt látja a felnőtt a gyereken, hogy érdeklődik a betűk és a mondatok iránt, és a történetek iránt. Hogyan lehet ezt a folyamatot támogatni, hogy ez meg is maradjon?
1: Szerintem pont ezzel, amiről eddig beszéltünk, hogy nem hagyjuk őket magukra a könyvekkel, talán ezt így tudom a legegyszerűbben akkor megfogalmazni. Amit meséltem, hogy ez, mint az előbb beszéltünk, hogy látják, hogy mi is olvasunk, hogy felolvasunk nekik. Egyébként ez egy vicces dolog, de amúgy akár egy tészta főzési idejének felolvasása, vagy egy konzervről a feliratok felolvasása, felhasználási javaslatok olvasása. Tehát tényleg az olvasás minden területen jelen van az életünkben. Szóval szerintem ezekkel a dolgokkal, amikről az előbb beszéltünk, igen.
0: Számít az ilyenkorban, hogy hogyan épül fel a könyv, hogy mennyi az illusztráció benne, és milyenek a betűmérete?
1: Igen, nagyon-nagyon fontos, ez egy nagyon jó kérdés, és ezt köszönöm is. Olyan érdekes ez, hogy tényleg annyi féle dolgot találnak most már ki, ami így erre az olvasás felé terelheti az embereket is. Például nekem a legérdekesebb dolog, ezt nem olyan régen találtam, hogy vannak úgynevezett babakártyák, amik, ugye ezek kontrasztos képek vannak rajta, amit a babák is látnak, és ez tényleg csak egy kártya, aminek az egyik oldalán ilyen kontrasztos kép van, és pelenkázás közben ezt bele lehet adni a babának a kezébe, és a hátoldalán pedig ilyen rövid szövegek vannak, ilyen nagyon, ugye a babáknak ezek a ritmusos dolgok azok, amik nagyon mennek, hogy az anyukának nem is kell fejből tudnia, hanem miközben fogja a gyerek lenézni ezt a képet, nézi, a hátoldalán pedig ott van ez a kis rövid szöveg, és akkor az anyuka fel tudja olvasni, ki tud tekinteni így a babára, így a kép mögül. Tehát ez az egyik, hogy már itt ez elindul. Aztán a kicsit nagyobbaknál, tehát ez az 1-4 éves korosztálynál, ugye ezek az én történetek azok, amik fontosak. Itt az illusztrációk már színesek tudnak lenni, és aztán, hogy haladunk előre, 4-8 éves korosztályig körülbelül, ott már ilyen igazi mesék vannak, akár kevesebb illusztrációval, és ugye 8 éves kortól felfelé jönnek már azok a könyvek, amiben akár csak már fekete-fehér illusztráció van, egyre nagyon sokkal-sokkal kevesebbek és hosszabbak a szövegek, de még nagy betűsek. És egyébként például, ez nem annyira illusztráció, de hogy a tinédzsereknek szóló könyvek is teljesen máshogy vannak szedve, nagyobb betűvel, nagyobb sortávval, mint a nekünk felnőtteknek szóló könyvek. Tehát egyébként a könyvkiadók és ezek a könyvszerkesztők is annyira tudják azt, hogy hogyan lehet így eljutni a bizonyos korosztályokhoz. Úgyhogy igen, ez fontos dolog tud lenni, hogy hogyan van illusztrálva, hogy hogyan van szedve.
0: Kicsit még kitérve, vagy visszatérve a nagyobbak körébe, a fiatalok körébe, hogy időről időre éri kritika a kötelező olvasmányokat, hogy milyenek a kötelező olvasmányok, miért kell ezt elolvasni, milyen nehéz a szöveg. Alapvetően mi a célja a kötelező olvasmányok ismeretének?
1: Hú, hát erre lehet, hogy én nem tudok válaszolni, hogy mi, viszont az én véleményem a kötelező olvasmányokkal kapcsolatban az, hogy lehet, hogy nem is kellene, hogy legyenek kötelező olvasmányok.
0: Mert csak nem kötelező jelzővel?
1: Igen, tehát hogy valahogy inkább ilyen ajánlott vagy nem tudom. Tehát, hogy tényleg az alternatív oktatási módszerekben például szerintem nem is nagyon van ez a kifejezés, hanem csak olvassatok el bármit, és utána beszélgessünk arról. És ezáltal, hogyha nem tudom, van mondjuk egy 20 fős osztály, mindenki elolvas valamit, és utána arról beszélgetnek, akkor ugye egymásnak javasolnak alapvetően könyveket, mint ahogy mi így felnőttek is szoktunk egymásnak javasolni könyveket, hogy fú, én ma ezt olvastam, tényleg, aki olvastatott, majd kölcsön nálunk, itt ez a könyvtárban folyamatosan megy. És én inkább ez irányba gondolnám, hogy sokkal jobb lenne. De egyébként például a kötelező olvasmányok kapcsán, például a Pár utcai fiúknál, vagy az Egri csillagokhoz is van olyan élménykönyvtári programunk, amivel sokkal közelebb tudjuk hozni ezeket a könyveket a fiatalokhoz. Itt társasjátékok kapcsán, tehát egy társasjátékkal hozzuk jó szintre ezeket a könyveket a fiatalok gondolkodásában, talán így ezt tudnám mondani. Tehát, hogy vagy például azt is működhet itt is megint, hogyha nehéz azt a szöveget elolvasni, akkor olvassuk együtt. Én például emlékszem rá, hogy az Egri csillagokat úgy olvastuk a lányommal, hogy felváltva az egyik fejezetet. Én olvastam föl neki a másik fejezetet, ő, és így simán végig tudtuk vinni ennek az olvasását. Mert hogy igen, tehát ezek a nyelvek, amikor már úgy kell olvasni egy szöveget, hogy nem érti az X szót, hogy mit jelent benne, az meg fogja akasztani. Úgyhogy de hát, hogyha most átalakul ezeknek a kötelező olvasmányoknak a köre is esetleg.
0: Mennyire népszerű a könyvtár a tinédzserek körében? Azért őket is éri kritika a sok képernyő használat miatt. szeretnek ők ide járni?
1: Ugye a mi könyvtárunk abból van speciális helyzetben, hogy a gyerekkönyvtárunk egy teljesen másik épületben van, mivel imádjuk ezt a nagy priposti palotát, és tényleg gyönyörű, és nagyon jó érzés itt dolgozni, de nem fér el a teljes állományunk itt sajnos a könyvtárban, ezért van a külső raktáraink, és ezért van az, hogy a gyerekkönyvtár is a körülbelül 30 ezres állományában egy másik épületben található, ami nincs messze, de mégis egy akadályt jelent arra, hogy a gyerekkönyvtárból aztán így a fiatalok átjöjjenek az úgymond felnőtt könyvtárba ide a központi könyvtárunkba. Viszont itt kialakítottunk nekik egy úgynevezett tini zugot, ami csak az övék. Próbáltuk ezt úgy is berendezni, hogy nagyon otthonos legyen, és az őket nagyon jól megszólító. Mi azt látjuk, hogy szeretnek ott bandázni. Igen, tehát, hogy jönnek, olvasnak, keresik. Ami nagyon népszerű a köreikben, azok a fantasyk, tehát azt abszolút nagyon-nagyon keresik, meg azok a sorozatok, amely, ez olyan érdekes, hogy ők a sorozatokat kedvelik, vagy például mi nagyon igyekszünk beszerezni, és szerintem mi ebben élen járunk, hogy a TikTok szenzációk, amiket ott folyamatosan lehet látni, hogy népszerűsítik ezek a TikTokerek a könyveket, azokat mi igyekszünk minél hamarabb beszerezni, tehát nyomon követjük ezeket a trendeket, és igyekszünk őket minél hamarabb polcra helyezni, hogy amint meglátja a TikTokon ezt az adott könyvet, akkor azt akár, most nem azt mondom, hogy másnap, de nagyon rövid időn belül azt ki is tudja kölcsönözni a könyvtárból.
0: Hát akkor azt mondhatjuk, hogy a Bródy Sándor könyvtár up-to-date tud lenni a tinédzserek körében is. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk.
1: Köszönöm én is.
2: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az olvasás motivációról beszélgettünk Komló Szabó Ágnessel, az Egri Bródy Sándor könyvtár szervezési igazgató helyettesével. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint technikus kollégám Birincsik Márton nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
5: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Zám Istvánné nyugdíjassal a Felsőváros Csillagadíjról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek itt újra a rádiónk mikrofonjánál.
1: Én is szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
0: Abból az apropóból jöttél most ide hozzánk, hogy nemrég volt Felsőváros ünnepe, aminek alkalmából Felsőváros csillagaként választottak meg téged. Nagyon-nagyon gratulálok ehhez a díjhoz, és kérlek akkor mondd el, hogy hogyan érintett ez téged, milyen érzés most, és milyen volt a díj átvétele.
1: Nagyon szépen köszönöm a kérdést. Talán kezdeném azzal, hogy amikor tavasszal felhívtak, hogy jelöltek engem is a Felsőváros csillaga díjra, én kértem egy-két nap gondolkodási időt, mert nem volt még ilyenben részem, és én azokat a munkákat, amiket elvégzek, amiket csinálok, mind önként társadalmi munkába végzem. Tehát én úgy éreztem mindig, hogy ezért nekem nem jár külön elismerés. És a barátaim azt mondták, hogy ugyan Zsóka, hát hány embert jelölnek az Oscarra, nem kapja meg, és mégis újra jelölik őket, és ott vannak, és kibírják. Fogadd el, ha jelöltek. És így kerültem a jelölésbe. Nagyon büszke vagyok rám, megmondom őszintén, már arra is, hogy a jelölésbe bekerültem, és az, hogy megnyertem, hát az nem lehet elmondani ezt az érzést, hogy érzem a barátoknak a mögöttem állását, tehát hogy végül is a barátaim, a lakosság juttatott ide, olyan is szavazott rám, akivel nem is beszéltem még soha, és hihetetlen jó érzés volt, amikor az én nevemet mondták ki.
0: Te egy verset írtál erre az alkalomra, ami nem állt távol tőled, hiszen már korábban is írtál verseket. El is hoztad nekünk ezt a művet, úgyhogy én arra szeretnélek kérni, hogy olvasd föl.
1: Igen, pont erre az alkalomra írtam a lakótelepről, és csak úgy szöveg formájába kitettem a Facebook oldalamra, és hihetetlenül sok kommentet kaptam, nagyon tetszett mindenkinek, visszahozta a régi időket, a gyerekkorukat, és akkor Botkáné Ibolya rám írt, hogy Zsóka, nagyon szeretném, ha helyesebben megtisztelném azzal, ha ezt ott az ünnepségen elmondanám. És én akkor rebdestem az örömtől, hiszen egy vers arra való, hogy a közvélemény meghallja, és én akkor nagyon boldogan elmondtam a verset nyilvánosság előtt, amit akkor most elmondok itt is. Csebokszári, Felsőváros. Egerváros, Magyarország gyöngyszeme. A szorgos kezektől virágzik a büszke lakótelepe. Cseboksznak hívtuk, de kinőtte már rég. A neve Felsőváros, így ismeri a nép. De itt maradt az örökség, a CCCP házak. A csuvas pedig szórakozást nyújtott a fiatalságnak. Csebokszáriban buszra szálltunk, és elvitt Kanadába. Így utaztunk útlevél nélkül a szocializmusban. A nagytornyos házak gombaként nőttek, várt rá sok család, boldogan költöztek. A fiatal anyukák mind babakocsit toltak, a nagyobb gyerekek bandáztak naphosszat. Összejártak az asszonyok eszmecserére, gyesen voltak, így jutott idő minden szépre. A mai nagypapák délszeg ifjúk voltak, plusz munka, túlóra, mindent elvállaltak. Iskolába a gyerekek egyedül mentek, kíséretet a szülőktől nem igényeltek. Együtt mentek, így el sosem tévedtek. Kisfiúk, kislányok, jó barátok lettek. De megváltozott a világ körülöttünk, magunknak való csendes emberré lettünk. Felnőttek a gyerekek, mind elkerültek. Nem mernek köszönni, ha mégis hazajönnek. Mert az akkori anyukák számukra öregek lettek. Babakocsik helyett gurulós táskát visznek. Megjönnek az unokák nyári szünetre, de nincs meg a közösség, mindenki csak egyke. Kora reggel még minden ablak sötét, nyugdíjas a lakója, nem hajtja a szükség. Dolgoztak eleget, hova sietnének, de ott van egy kiskutya, amit sétálni levisznek. Ők beszélgetnek együtt, barátság születik. A kutyusok ezt nem nagyon szeretik. Ugatnak egymásra, talán féltékenyek. A gazdia csak csitítja, így hamar elköszönnek. Fáj a szívünk kicsit, elszállt felettünk az idő. Csebokszári, vagy Felsőváros, hogy üdvözölhető? Jó lenne még sokáig itt élni köztetek. Nem baj, ha velünk vénül a lakótelep. Már sokan elmentek, itt hagytak bennünket. Fentre költöztek, vagy lakást cseréltek. De a szívünkben mélyen megmaradtak. Régi jó szomszédok, barátok, társak. Elcsendesül minden, békés lesz az este. Nosztalgiázunk picit a múltat keresve. Csebokszári Felsőváros Eger szélén áll, de a történelembe végleg beírta önmagát. Köszönöm szépen.
0: Nagyon-nagyon szép. Hát ebben nagyon sok minden benne van, az, hogy mit jelent számodra, és mit jelent a lakóközösség számára Felsőváros. Milyen ott élni?
1: Nekem az életemet jelenti annyira, hogy amikor megtudtuk, hogy megkapjuk ezt a lakást, előtte albérletbe laktunk, és a férjemmel természetesen én is babakocsit tolva mindig elsétáltunk a lakótelepre, még akkor mi nem kaptunk ott lakást, és olyan fájó szívvel néztük, hogy de jó azoknak, akik már beköltöztek. Ugyanis abban az időben nem úgy volt, hogy én fogom és veszek egy lakást, ezt kiutalták, vagy a munkahely, volt OTP, OTP örök lakás, vagy szövetkezeti lakás, tehát itt be kellett adni a lakásigénylést, és majd egy bizottság elbírálta, hogy kinek hány pontja van, ami alapján ő kaphat egy lakást. Hiába, hogy mi fizettük, de akkor is nem lehetett úgy venni, és amikor megtudtam, hogy kapunk lakást, akkor én az örömtől akkor éjjel nem tudtam elaludni. Annyira boldog voltam, tervezgettem, pedig bútorunk se volt, meg semmink se volt szinte, de valahogy oda képzeltem, hogy majd lesz. És azóta is ebbe a lakásba lakunk, nagyon szeretek ott élni, nagyon szeretem a lakókat, a környezetemben az embereket, tehát én nagyon gyakran elmegyek Budapestre, de olyan, mintha nem is Magyarországon lennék. Itthon, akár merre nézek, mindig van ismerős, köszönnek, név szerint szólnak, név szerint köszönnek, és én itthon érzem magam. Amikor meglátom az Eger táblát, az nekem egy végtelen, mintha egy szem nyugtatót vennék be, annyira szeretem Eger városát. Pedig nem itt születtem, és most már tényleg Egrinek érzem magam.
0: A rendezvény egyik szervezőjével, Libolyával is beszélgettünk arról, hogy mennyi minden változott az utóbbi évtizedekhez képest ebben az önálló, mondhatjuk önálló kis városrészben. Te mit látsz a fiatalokon, a mostani családokon, akik ott élnek? Mert a versben is elhangzott, hogy elköltöztek, milyen ez a közösség, mennyire összetartó, és mennyire lett ez valóban egy család?
1: Már nem annyira összetartó, mint régen volt, mint ahogy a versemben is idézem, megváltozott a világ körülöttünk. Régen játszótereket festettünk, nyársaltunk a ház mögött, bográcsoztunk, a gyerekek tényleg bandáztak, annyira össze voltak a kisgyerekek szokva, nyugodtan leengedhettük a gyerekeket a ház elé. Mindenki lekiáltott az erkélyről, hogy hazafelé, és akkor na sziasztok, jöttek a gyerekek. Volt olyan, hogy egy kisgyerek elveszítette a kulcsát, vagy 20-an kerestük a fűbe. Tehát annyira összetartóak voltak a lakók, és sajnos nagyon sokan elköltöztek, persze sokan ki is haltak már, mert ugye akkor mindenki 20 éves volt, én is, most meg már tényleg megöregedtünk, idézem is, hogy a gyerekek, amikor hazajönnek, nem mernek köszönni az akkori fiatal anyukáknak, úgy nem, ugye akkor még úgy köszöntek, hogy csókolom. Úgy már nem köszönhet, hogy csókolom, úgy meg nem mer, hogy jó napot, mert azt olyan távolságtartónak találja. Megismeri rajta a vonásokat, hogy biztos a Gizi néni az, de inkább nem köszön neki. És tehát a versembe ezeket próbálom idézni, ahogy én látom a lakótelepet, hogy igen, a most, tehát az akkori anyukák őszemükben most már öregek. Akkor babakocsit toltak, most már a húzós kocsit húzzák szegények, mert megöregedtek. Uh-huh. És talán igen, a kiskutyák tartják össze nagyon az embereket, mert akiknek kutyusaik vannak, ők azért összetartanak, beszélgetnek, de mint ahogy írtam és látom, én nekem nincs kutyám, de látom, hogy a kutya szinte húzza a gazdiát, hogy na gyerünk már, hagyjuk itt őket. Tehát én úgy érzem, hogy ebben a versben a múlttól kezdve mindent beleraktam. Na most van itt egy sor, ami később került bele, amikor azt mondom, hogy itt maradt az örökség, a CCCP házak. Ez valószínű annak, aki a mai fiataloknak ez nem mond semmit, ugyanis ez úgy került bele, hogy mikor kiraktam a versemet, megállított egy bácsi az utcán, és mondta, hogy ő engem felismert, és ő mindent elolvas, amit én kirakok, neki ez annyira tetszik, a versem is nagyon tetszik, de ő hiányolta belőle a CCCP házakat. Mondtam neki, hogy ezen lehet segíteni. Egy költő bármikor belerakhatja, tehát módosíthat rajta, uh-huh. ő neki lehet. Hazamegyek, meg fogom fogalmazni, és ekkor született meg ez a versszak, és a CCCP házak azt jelentik, hogy fentről, a levegőből a lakások, akkor mi beszéltük, és tényleg lehet is látni a neten.
0: Tehát ilyen betűket rajzol.
1: Igen, igen, és a házak úgy vannak, sorok. Most már úgy hívják őket, hogy U alakú, meg így, de akkor ez C betűnek, de most is C betűnek látszik fentről, valóban uh-huh. így van, és ugye mi testvérváros voltunk ezzel a Csebokszárival, és ezért volt ez a neve. Na most utána módosították Felsővárosra, helyesebben először északi lakótelep, és a végén Felsőváros maradt meg, uh-huh. és a Csuvas, az jelenleg is megvan az az épület, most kapott egy nagyon, nagyon jó helyet, egy pékséget, és ott fiatalok szórakoztak, ez volt nekik a szórakozás, és van még egy másik érdekes versszak, a Csebokszáriban buszra szálltunk, és elvitt Kanadába. Most ez azt jelenti, hogy Csebokszáriban vagyunk, Kanada pedig Egernek a másik végén van. És mi büszkék voltunk arra, hogy felszállunk itt a Csebokszba, és kimegyünk, tehát elmegyünk Kanadáig, mert a másik vége Egernek Kanada, Lajosváros körüli része. Uh-huh. És még én beletréfáltam azt, hogy így utaztunk útlevél nélkül a szocializmusban, mert bizony abban az időben nem nagyon lehetett elhagyni az országot, és, uh-huh. és mégis elhagytuk, útlevél nélkül utazgattunk, tehát itt tréfásan próbáltam megfogalmazni. Igen.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Zám Istvánné nyugdíjassal a Felsőváros Csillaga díjról beszélgetünk.
1: Beszéljünk még az itt élő közösségről, és arról a sok tevékenységről, amit te is végzel, és ami miatt egyébként ez a városrész ott tarthat, ahol most tart, mert hogy zöldítettetek, ültettek, játszótereket újítottatok, tehát azért nagyon sok minden történt ott. Mi az a tevékenység, vagy azok a tevékenységek, amit te az utóbbi évtizedek alatt hozzá tudtál tenni önmagadtól ehhez a városrészhez?
2: Hát nagyon sok, úgyhogy megpróbálom így dióhéjba összefoglalni. Először is körülbelül 30 éves voltam, amikor már megválasztottak közös képviselőnek a tehát a házba, négy ház tartozott hozzánk, de ez ugye munka mellett volt, mert nekem volt mindig rendes munkahelyem, tehát ez munka mellett történt ez a közös képviselet, és egyszer csak valaki megemlítette, hogy már egyre több autó van a házunk előtt, és ugye akkor hosszába álltak az autók, és milyen jó lenne, ha Ferdén állhatnának be az autók, és itt lenne egy parkoló. És én akkor elhatároztam, hogy én ezt kijárom, akkor még tanács volt. Bementem a tanácshoz, előadtam az én kis gondomat, mondták, vessen papírra, ők mindenben támogatnak engem, és ebben bennünket, minden anyagot biztosítanak, gépeket, mindent, csak munkaerőt biztosítsuk mi hozzá. Én elmondtam a lakóknak, főleg a lakógyűlésen azt mondtam, hogy most a fiúk jöjjönek inkább, mert férfi munkaerőre van szükség, és akkor társadalmi munkába megépítettük a parkolót. Azóta is működik. Utána már egy másik ház is megcsináltatta. Akkor arra nagyon büszke voltam, mert megkerestek újságírók, meg tényleg úgy büszke volt a lakóközösség is arra, hogy ezt mi kezdtük, és hogy van itt egy kis törékeny nő, aki mindezt véghez vitte. Utána még sokáig megmaradtam a lakók közös képviseletében, majd amikor törvénybe iktatták, hogy itt azért jogilag már sok minden kell, akkor átadtuk megfelelő helyre ezt a közös képviseletet, akik hivatalosan tudják csinálni. De azóta is a háznak én vagyok az édesanyukája, mondjam úgy, mert legrégebbi lakó vagyok, akik oda jönnek újak, én mindenkinek bemutatkozom, elmondom, hogy a lakás, a társasházakban mik a szokások, itt szoktak egymásnak köszönni az emberek, a kuka kihordási rend, a takarítási rend, bármi van, én mindenkit tájékoztatok, és már is úgy érzi az illető, hogy őt ott befogadták, és ez nagyon jól működik, aminek nagyon örülök.
1: Minden mellett te nagyon aktív életet élsz, úgyhogy ezek mellett, a teendők mellett, még a magánéletben is, illetve hát saját magad számára is folyamatosan programokat csinálsz, én úgy tudom, és elég tevékenyen részt veszel más egyesületben is, illetve bálokra jársz, közösségi életet élsz, barátokkal találkozol, edzel, úgyhogy nagyon színes azt gondolom a te életed. Most hogyan telnek a napjaid?
2: Belevetem magam a sűrűjébe, hiszen van nekünk egy dobókatica nyugdíjas szervezetünk, ahol az elnökségben tevékenykedem. Most készülünk az év végére, ezt szervezem, újra beindul a báli szezon, október 16-án szintén lesz egy nagyszabású bálunk, ahová 40-től fölfelé már szívesen jönnek az emberek. Ez olyan 120-130 embert fog össze, nagyon jó hangulat van, tényleg imádnak oda járni, és én erre nagyon büszke vagyok, hogy ezt mind meg tudom csinálni, természetesen vannak segítőim, de össze kell ezt a feladatot fogni. Tehát itt nálam már ki van alakulva, hogy ki az, aki segít a termet berendezni. Mindig szólok nekik, jönnek, tombolákat tárulnak, tényleg bevásárolunk a tombolához, úgyhogy ez ki van alakulva.
1: Egyébként egy éven belül milyen hasonló programokat szervezel, vagy mi az, amiben még ugyanígy tevékenyen részt veszel?
2: Igazából ez a bál, ez nagyszabású, ezt egy évben 4-5-ször meg szoktam csinálni, ez elég sok ez időt sok. Igényel, igen. A dobókaticában természetesen vannak még a versmondásaim, amire ha meghívnak, akkor én nagyon szívesen elmegyek. Most is kaptam egy felkérést pont ma idős otthonba, a Petőfi úti idősek otthonába, és én nagyon örülök, hogy egy kicsit színesebbé tudom tenni, vagy én is színessé tudom tenni a kis műsorukat, és már ki is választottam két vidám verset, mert én úgy gondolom, hogy az idős emberek a vidámságra vágynak, nem szomorúságra, tudnék szomorút is mondani, de őket fel kell vidítani, és várom, hogy találkozzam velük, és menjek. 60-ban is van felkérésem versmondásra, lesz majd a civil ünnep, oda is elmegyek verset mondani, úgyhogy ezek így nagyon szépen, persze ugye írom is a verseket.
1: Pont erről szerettelek volna még kérdezni, hogy akkor picit arról beszéljünk, hogy jelenleg van-e olyan vers, amin dolgozol, és hogy egyébként hogyan jön az ihlet számodra, hogyha verset kezdesz írni?
2: Jelenleg is van olyan vers, ami nyers, ugyanis a lányom mondta, hogy anyuci, te annyi verset írtál már magadról, mikor írsz. És ezt még nagyon finomítani kell. Tehát ez nyers. Van egy másik versem, amit majd először 60-ba fognak hallani a kedves nézők, utána a civil ünnepen ugyanazt, mert nem egy lesz a közönség, és ez a vers úgy született, hogy amikor a férjemnek írtam verset, és kikerült a netre, felhívott egy kedves ismerős, és azt mondta, hogy elmondja dióhéjban az ő kis életét, és szeretné, ha én ezt versben megfogalmaznám, meg összeállítanám, ami igazából arról szól, hogy volt egy kapcsolata, az a kapcsolata másé volt, és ő azóta is szenved érte. És én ezt gyönyörűen megfogalmaztam, amit azért nem mondok el most, mert még nem debütált, és természetesen várom, hogy ez felkerüljön videófelvételre, és el tudjam neki küldeni, hogy megvan a verse, és már nyersen elküldtem neki, hogy milyen. Szóval az én verseim mindig ilyen életről szólnak. Így szeretem, ha... Tehát én nem szeretek úgy, hogy csak a fákról, vagy a virágokról, vagy a erdőről, mezőről írni, hogy pompáznak, hanem történetük van a verseimnek.
1: Én köszönöm, hogy itt voltál, és akkor az alkotáshoz is, és minden tevékenységedhez nagyon sok sikert kívánok majd a jövőben is.
2: Nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy itt lehettem.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Zám Istváni nyugdíjassal a Felsőváros Csillagadíjról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Két óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ajándékozd meg Franciaországot testvéri egyetértéssel, kérte imában Leó pápa a Lourdes jelenések barlangjánál. Szeptember 26-án este a Szent Atya repülővel Párizsból Lourdesba utazott. Először Szűz Mária szobra előtt csendben imádkozott, utána a sziklához lépett, megérintette, és a forrás vizéből ivott egy pohárról, amelyet a kegyhely rektora nyújtott át neki. Majd gyertyát helyezett el a gyertyatartón, és elmondta imáját, amelyben a Lourdes szűzanya oltalmába ajánlotta Franciaországot. Testvéri egyetértésért, békéért, bölcsvezetőkért, a családokért, a fiatalokért, a betegekért és a szenvedőkért könyörgött, s azt kérte, hogy Franciaország mindörökre utasítsa el a háború logikáját. Ezt követően aranyrózsát helyezett el a szűzanya szobrának lábánál, elimádkozta a mi atyánkot és áldást adott. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a Tisza párt durván meg akarja emelni a katások adóját. Szerinte a párt a katásokat is becsapta a választási ígéreteivel. Az ellenzéki frakcióvezető a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta: Magyar Péter 2024. október 23-án még a Kata kisadózó vállalkozók tételes adója visszavezetését ígérte, 2025. februárjában pedig a kisvállalkozói adóterhek csökkentését. Magyar Péter bejelentette, hogy a katások adóját jelentősen megemeli. Érdekes, hogy erről a kampányban egyáltalán szó sem esett. A jelentős adóemelésre állítólag azért van szükség, hogy a katások is jogosultak legyenek táppénzre és nyugdíjra. Csak hogy a katások most is jogosultak táppénzre és nyugdíjra, írt a bejegyzésében Bóka János. A rendőrség garázdaság és rendzavarás szabálysértés elkövetése miatt hallgatta meg azt a férfit, aki tojással próbálta megdobni Magyar Péter miniszterelnököt országjárása Szolnoki állomásán. A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság a távirati irodával azt közölte: a férfit szabadon bocsátották. A tájékoztatás szerint az 51 éves abonyi férfit a szolnoki rendőrkapitányságon hallgatták meg. Magyar Péter miniszterelnököt a szolnoki Kossuth téren mondott beszéde közben próbálta meg az egyik ellentüntető tojással megdobni. A kormányfő erre reagálva azt mondta, hogy a Tisza a kampánya során soha nem tett ilyet, nem mentek el a korábbi politikai vezetés rendezvényeire kiabálni, fütyülni, tojásokat dobálni vagy fröccsöt locsolni. Szerinte egyes emberekben a frusztráció onnan ered, hogy a politikai közösségük, a pártjuk, amiben sokáig hittek, most szétesni látszik. A szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jász-Nagykun Szolnok vármegye egyes számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője Magyar Péter miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Rost Andrea hozzátette: az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fűvágányok és a váltók felújítására. Ezt követi a peronok és az állomás épületének fejlesztése. Szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót 2027. január 1-től annál, mint azt vállalták, jelentette ki